0: Ez a jó akarat az, amikor az érzelmeidet, a benned élő, működő szeretetnek áramlását újból és újból szabadjára engeded. Nem az indulataidat, nem a félelmeidet, nem a gyűlöletedet, hanem a szeretetet. A szeretetet, amely téged keres, amely újból és újból megkérdezi tőled, akarsz-e szeretni? És ha igen, akkor engedd meg, hogy az életedben jó szenvedések legyenek az uralkodók, amelyek nem a mások vádlása és a magad vádlása miatt, hanem a tovább lépés öröméért fogalmazódnak meg. És engedd meg, hogy vétkeid nyílt fölvállalása által életed korrigálhatóvá váljon, hogy megmutathassa néked a szeretet forrása, maga a mindenható, hogy életed programja hogyan tud valóban megvalósulni úgy, hogy te magad is egyre boldogabb és kiegyensúlyozottabb legyél. Köszönöm, hogy meghallgattak. Ezzel a Párbeszéd műhely mai adása véget ért, és mindezen gondolatok jegyében kívánok mindenkinek áldott békés ünnepeket.
1: Önök a Párbeszéd műhely műsorát hallották dr. Hekken Réz Róbert pasztorálpszichológussal. Várjuk Önöket a jövő héten is!

0: Győzelem a harag felett. Hangos könyv, harmadik rész.
1: A 24 órás szabály. Lukács evangélium a 6. fejezet 28. verse azt mondja: áldjátok azokat, akik átkoznak, és imádkozzatok azokért, akik bántalmaznak titeket. Amikor kritika ér, akkor természetes emberi reakció, hogy vissza akarsz vágni, de ha veszed a fáradtságot és megpróbálod megérteni az embereket, akkor könnyebb megbocsátani nekik. Például a kritizáló embereknek gyakran A. nincsenek meghitt, bensőséges kapcsolataik. Tartják a 3 lépés távolságot, ritkán osztják meg érzéseiket, és kényelmetlenül érzik magukat azok társaságában, akik ezt teszik. B. Hiányzik belőlük az együttérzés. Könnyebb számukra az ítélkezés, mint az elfogadás. Merev nézeteik és előítéleteik miatt rugalmatlanok. C. Félnek attól, amit nem értenek. Saul üldözte a keresztjéneket, mert félt növekvő népszerűségüktől. D. Nem tudnak mit kezdeni a szabadsággal. Szabályokra van szükségük, hogy korlátozzák választási lehetőségeiket, és csak saját határaik között érzik magukat biztonságban. Abraham Lincoln zseniálisan fogalmazta meg, hogyan viszonyult az őt támadó kritikákhoz. Ha megpróbálnék válaszolni minden engemért támadásra, akár be is zárhatnám a boltot, egyéb ügyre nem tellene. Végzem a munkám a tőlem telhető legjobban, és szándékomban áll ezt folytatni. Ha a végeredmény engem igazol, akkor már nem fog számítani, mit mondtak. Ha a végeredmény meghazudtol engem, akkor az sem számítana, ha 10 angyal jelentené ki, hogy igazam volt. Tehát mit kell tenned, ha kritizálnak? Áldjátok azokat, akik átkoznak, és imádkozzatok azokért, akik rossz indulatúan bánnak veletek. Lukács evangélium a 6. fejezet 28. vers. Don Shula, a Miami Delfinek amerikai futballcsapatának edzője, bevezette a csapatban a 24 órás szabályt. 24 órát adott nekik, hogy megünnepeljenek egy győzelmet, vagy hogy duzzogjanak egy vereség miatt, aztán maguk mögött kellett hagyniuk a dolgot. Neked is e szabály szerint kellene élned.

Harag és neheztelés. Ellenségünk egyik legnagyobb fegyvere és az egyik legnagyobb akadály, amit le kell küzdenünk, a félelem. Kimerítő és gyötrő megszállottsággá válhat, amely beárnyékolja az értelmet és az érzelmeket is. A félelem fagyasztja meg a hitet, ez betegíti meg a testet és a lelket a küszöbön álló katasztrófa miatt. A legrosszabbra gondolunk, mivel láttunk és éltünk már át kudarcokat saját hitetlenségünknek köszönhetően. Ám Isten így vigasztal minket az Ézsaiás 41.13-ban. Mert én az Úr, a te Istened, erősen fogom jobb kezedet, és ezt mondom neked, ne félj, én megsegítlek. Keresztényként egyedül hitáltal vagyunk képesek szembenézni egy rémítő veszteség lehetőségével. A hit az igazságba vetett bizalom eredménye. A hit akkor termi meg gyümölcsét, amikor elérkezünk ahhoz a pillanathoz, ahonnan már nincs visszaút, a 23. óra 59. percében, amikor Isten közbelép. Ezért annyira fontos, hogy soha ne adjuk fel. Bátorságra van szükségünk ahhoz, hogy feltétel nélkül higgyünk, de Isten végtelenül szeretné, hogy eljussunk idáig, hogy elérjük ezt a pontot életünk során. Ezért lehet, hogy éppen ő maga visz oda, és amikor a fájdalom a legnagyobb, a kín a leghatalmasabb, fenséges békét ad, amely átjár bennünket. Akkor saját terveink talán zátonyra futnak, de ez nem számít, hiszen minden ügyünk az ő kezében van. Ezért szólt így Jób a körülmények ellenére is. Ha megöl is, benne bízom. Jób könyve 13. fejezet 15. vers. Jób akkor érte el ezt a pontot, mikor szenvedések és csapások közepette megértette, hogy Isten mindent irányítása alatt tart. Ugyanez az Isten munkálkodik ma értünk is. A Zsoltárok 46.2 szerint Isten a mi oltalmunk és erősségünk, mindig biztos segítség a nyomorúságban. Mitől kellene hát félnünk, ha csak nem a saját hitetlenségünktől és az Isten iránti bizalmatlanságunktól? Ha így áll a dolog, akkor tényleg van félnivalunk, mert így senki és semmi a világon nem hozhat nekünk reményt és segítséget. Ő azonban jóságos és nagylelkű azokhoz, akik megbánják bűneiket és hozzá kiáltanak a nyomorúság idején. Ha gyásszal, pusztulással, egy kapcsolat megszakadásával vagy éppen magával a halállal kell szembenéznünk, semmi sem választhat el az ő szeretetétől, csakis a saját hitetlenségünk. Ha hozzáfordulunk, meg fogjuk látni, hogyan bátorít, és hogy az ő ígéretei igazak és megbízhatóak. Így győzelmesen csatlakozhatunk a bizonyságtevők sorához, és erősebbek leszünk, mint valaha. Végül álljanak itt Ézsaiás bíztató szavai, amelyekkel erősíthetjük lelkünket, ha a sátán hazugságai betöltik a gondolatainkat. Ha vízen kelsz át, én veled vagyok, és ha folyókon, azok nem sodornak el. A tűzben jársz, nem perzselődsz meg, a láng nem éget meg. Ézsaiás prófita könyve 43. fejezet 2. vers. Hidd el ezt, és ami drága megváltunk, közben fog járni az atyánál szabadításért.

Pál efézusbeliekhez írott levele, 2. fejezet, 4-től az 5. versig azt mondja, de Isten minket is életre keltett. Semmi sincs, ami be tudná tölteni az emberi szívben tátongó ürességet, csak Isten. Nincs más megoldás a háborúkra, előítéletekre és igazságtalanságokra, csak Isten. Nincs semmilyen kielégülés, amely csillapítani tudná az emberi test csóvárgását, csak Isten. Nem ad igazi gyógyulást a megtört szívűeknek, a magányosaknak és kétségbe esetteknek, csak Isten. Nincs más fordulópont, amely kiszabadíthatná az ember züllöttségéből, csak Isten. Nincs más szabadulás függőségből és bánatból, csak Isten. De Isten, ez az a tényező, amely megtör minden generációs átkot, mely Ádám bűnén keresztül rád is hat. A görög lélekszó egyik jelentése levegő. Amikor halottak voltatok vétkeitek és bűneitek miatt. Pál efézusbeliekhez írott levele, 2. fejezet, 1. vers. Az Úr isteni levegőt lehelt belétek. Pál azt mondja, de Isten gazdag lévén irgalomban az ő nagy szeretetéért, amellyel minket szeretett, minket is, akik halottak voltunk a vétkek miatt, életre keltett. Pál efézusbeliekhez írott levele, 2. fejezet, 4-től az 5. versig. Az igazság az, hogy nem is éltél igazán, amíg nem találkoztál az Úrral. A de Isten tényező az, ami a tragédiából diadalt kovácsol. Az életed történetének fordulópontja. A pokolban ördögi örömtüzek égnének, de Isten úgy döntött, hogy elhalmoz irgalmával és kegyelmével. Hallgass csak! Gazdag létére szegény élet értetek, hogy ti az ő szegénysége által meggazdagodjatok. Pál Korintusbeliekhez írott 2. levele, 8. fejezet, 9. vers. Gazdagodjatok bölcsességben, gazdagodjatok eredményekben, gazdagodjatok kapcsolatokban, gazdagodjatok mindenekben. A sátán minden elpusztításodra, elgyengítésedre, becsmérlésedre és elbátortalanításodra irányuló próbálkozása ellenére Isten egyetlen egyszer sem vette le óvó kezét életedről. Ő megbékéltetett Jézussal, aki urad és megmentőd, és most felemel, hogy beteljesítsd szándékait. Nem számít, milyen rosszul áll a színád, emelkedj fel és jelensd ki, de Isten! Imádkozz így! Köszönöm Istenem, hogy személyes kapcsolatom lehet veled. Köszönöm, hogy a világ mindenség teremtőihez mehetek imádságban, és hogy mélyíthetem a veled való kapcsolatomat. Köszönöm, hogy veled felülkerekedhetek életem problémáin. Segíts, hogy tisztán halljam a te halk és szelíd hangodat, és hogy szent lelked erejével járhassak minden napon. Ámen.

Háborús üzemmódban élni. Pál rómabeliekhez írott levele, 7. fejezet 25. verse azt mondja, értelmemmel az Isten törvényének szolgálok ugyan, testemmel azonban a bűn törvényének. Mikor kezdődik a harc? Abban a pillanatban, amint lábad földet ér. Pál azt írja, miközben a jót akarom tenni, csak a rosszat tudom cselekedni. Mert gyönyörködöm az Isten törvényében a belső ember szerint, de tagjaimban egy másik törvényt látok. Pál rómabeliekhez írott levele, 7. fejezet, 21-től a 23. versig. Mi is történik? A tested harcban áll a lelkeddel, és arra csábít, hogy lazíts a védelmeden. És abban a pillanatban, ahogy megteszed, lecsap rád. Így fog suttogni. Gyerünk, tedd csak! Nem nagy ügy, mindenki csinálja. Amúgy is ki fogja megtudni. Tanuld meg felismerni ezt a hangot, mielőtt elkalandozó gondolattá, megtett cselekedetté, kialakult szokássá és megromlott jellemmé válik. Az újjászületés nem semmisíti meg a régi természeted, csak éles ellentétbe állítja az újjal. Lehet, hogy meg vagy váltva, de attól még mindig testben élsz. Ha testi erővel próbálod legyőzni a testet, végül saját magad ellen fogsz harcolni. Mi a válasz? A lélek szerint éljetek, és a test kívánságát ne teljesítsétek. Pál galáciabeliekhez írott levele, 5. fejezet 16. vers. Hogyan valósíthatod meg ezt? Úgy, hogy Isten szavának engedelmeskedsz ahelyett, hogy azt tennéd, ami magától jön. Ha időnként el is szúrod, ne keseredj el. Születésed óta úgy vagy beprogramozva, hogy testben járj. Most tanulod, hogyan jár lélekben, új értékrenddel, új társakkal, új fontossági sorrenddel, új erőforrással, új vezetéssel. Az újjászületésed új csatát indított el. Ha meg akarod nyerni, tanulj meg háborús üzemmódban élni.

Mire képes a szeretet? Pál korintusbeliekhez írott első levele, 13. fejezet 4. verse azt mondja, a szeretet. Ha szeretsz, amikor semmi kedved hozzá, és amikor legkevésbé érdemlik meg, akkor szeretsz úgy, mint Isten. Ez a fajta szeretet tud átformálni másokat úgy, ahogyan Krisztus szeretete formál minket. Mire képes a szeretet? Mindenre. Figyelj csak! A szeretet türelmes, jóságos, a szeretet nem irigykedik, a szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel. Nem viselkedik bántóan, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem rója fel a rosszat. Nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal. Mindent elfedez, mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr. Pál korintusbeliekhez írott első levele, 13. fejezet, 4-től a 7. versig. Az olvasottak alapján értékelt ki a szereteted minőségét. A. Türelmes vagy, amikor nehéz elviselni másokat. B. Kedves vagy akkor is, ha ők nem. C. Ellenállsz annak, hogy irigyeld őket, vagy bármit az életükben. D. Hangsúlyt fektetsz arra, hogy megdicsérd őket. E. Ellenállsz a gorombaság kísértésének. F. Ellenállsz annak, hogy a saját elképzelésed érvényesítsd. G. Tartózkodsz a fenyegetőzéstől, és megfékezed haragodat. H. Nem örülsz annak, ha valami rossz történik velük. I. Megmondod nekik az igazat akkor is, ha nehéz. J. Könyörületes vagy, bármi is történik. K. Akkor is hiszel bennük, ha ők maguk sem hisznek magukban. L. Feltétel nélkül szereted őket. Nos, hogy ment? Imádkozz így. Szeretni azon a szinten, ahogyan te tervezted, Uram, nagyon nehéz nekem, de meg akarom próbálni. Míg ha a múltam alapján keserű életet kellene is élnem, én ma a szerető életformát választom. Segíts megértenem az irántam való szeretetedet, hogy jobban kifejezhessem a te szereteted a körülöttem élő embereknek. Jézus nevében. Ámen.

Tedd túl magad rajta. Ézsaiás prófita könyve 43. fejezet 18-tól a 19. versig azt mondja: Ne a régi dolgokat emlegessétek, ne a múltakon tűnődjetek, mert én újat cselekszem. Amikor Éva életében először kinyitotta a szemét a Föld nevű bolygón, már házas volt. Képzeld el, hogy egy olyan ember mellett ébredsz fel, akit még sohasem láttál. Ez végeredményben egy megszoksz vagy megszöksz helyzet volt. Éva úgy lett teremtve, hogy nem volt gyerekkora. Sosem tapasztalta meg, mi az, hogy felnőni. Egyből belecsöppent a feleség, majd az anya szerepébe. Veled is ez történt? Sokan abban a helyzetben találjuk magunkat, hogy szülőkké kell válnunk, mielőtt még esélyünk lett volna gyereknek lenni, vagy tudni, mit jelent az ártatlanság, a bizalom, az őszinte szeretetben való részesülés. Ha ez a te történeted, akkor Isten ezt mondja neked. Ne a régi dolgokat emlegessétek, ne a múltakon tűnődjetek, mert én újat cselekszem. Ne okold többé a múltadat a jelened miatt, vagy a jövődet is tönkre fogja tenni. Nem mehetsz vissza, hogy megváltoztasd a dolgokat. Ma már nem az a személy vagy, aki akkor voltál, és soha nem is leszel többé az. Nem élheted újra az első házasságod, vagy a kisgyermekkorodat. Fogadd el, engedd el azt, ami volt, és lépj tovább. Sokszor azért ragaszkodunk a múlthoz, mert van ott valami, amiről úgy gondoljuk, még szükségünk van rá. Belekapaszkodunk dolgokba, mert attól félünk, hogy nem leszünk képesek pótolni őket. Nem tudod, hogy Isten sokkal többet tartogat számodra? Ha benne bízol a jövődet illetően, akkor a legjobb napjaid még előtted állnak. Több van előtted, mint mögötted. Tehát állj fel, tedd túl magad rajta, és lépj tovább.

Csalódás. Pál Galácia beliekhez írott levele, 4. fejezet 19. verse azt mondja, amíg kiformálódik bennetek a Krisztus. John Ortberg írja az Élet, amit mindig is akartál című könyvében. Csalódott vagyok, mivel még mindig olyan kevéssé szeretem Istent, és a bűnt olyan nagyon. Képes vagyok döbbenetesen féltékeny lenni, ha valaki látványosabb sikert ér el, mint én. Csalódást okoz, hogy nem tudok kicsi és jelentéktelen lenni. Nem tudok hosszan imádkozni anélkül, hogy a gondolataim el ne kalandoznának, elképzelve egy dühös bosszút valamilyen múltbeli sérelem miatt, amiről azt hittem, hogy már régen megbocsátottam. Vagy azon képzelegve, hogy valami nagyszabású dolgot viszek véghez. Meg tudom győzni az embereket arról, hogy elfoglalt és termékeny vagyok, pedig rengeteg időt vesztegetek el tévézéssel. Habár tudatában vagyok annak, mennyire nem ütöm meg a mércét, néha nem is zavar. Csalódott vagyok a csalódottságom hiánya miatt. Honnan származik ez a csalódottság? Abból, hogy eltávolítottuk Istent abból a központi szerepből, amit az életünkben játszani szeretne, és magunkat helyezzük az ő helyére. Erre gondolt Pál, amikor azt mondta, vajúdok, amikor kiformálódik bennetek a Krisztus. Pál Galácia beliekhez írott levele, 4. fejezet 19. vers. Michelangelo egyik remek műve a Pieta, egy Máriát ábrázoló márványszobor, aki a megfeszített Krisztus holttestét tartja karjaiban. Néhány éve egy fanatikus kalapácsot ragadott, és elkezdte szétzúzni a szobrot. Annak ellenére, hogy jelentős kárt okozott, a vatikáni mestereknek sikerült majdnem tökéletes állapotba visszaállítaniuk. Tudod mit? Isten elhatározta, hogy legyőzi az ő képmásának elcsúfítását bennünk. Nem az a terve, hogy kijavítsa a hibáinkat, hanem hogy új teremtéssé tegyen. Talán ez segít megérteni, hogy miért tár fel, távolít el és állít helyre bizonyos dolgokat az életedben. Imádkozz így. Uram, segíts elhinnem, hogy új teremtés vagyok, hogyha hiszek Jézusban, ez a nagyszerű lehetőség nyílik meg az életemben. Segíts benned bíznom, hogy a szavaim életet hordozzanak. Segíts úgy élnem, hogy az első dolog, ami kijön a számon, többé ne az legyen, képtelen vagyok, hanem ez, képes vagyok rá Krisztusban. Ámen.

0: Szavak, szavak, szavak. Ézsaiás próféta könyve 50. fejezet 4. verse azt mondja, az én uram, az Úr megtanított engem, mint tanítványát beszélni. A szavaid olyanok, mint a nitroglicerin. Hidakat tudnak robbantani, vagy szíveket gyógyítani. Többet megtudsz valakiről abból, ahogyan másokról beszél, mint abból, amit mások mondanak róla. Sose a kipufogó füstje alapján ítéld meg valaki lóerejét. A tudatlanság mindig beszédkényszerrel jár. A bölcsesség az diktálja, hogy olyankor legjobb tartani a szád, mikor úgy érzed, mondanom kell valamit. Egyesek tapasztalatból beszélnek, mások tapasztalatból nem beszélnek. Azért, mert ők jobban megtanulták a leckét. Jézus azt mondja, hogy a szavaid meghatározzák a sorsodat. Figyelj csak! Mert szavaid alapján mentenek fel, vagy ítélnek el téged. Máté evangéliuma 12. fejezet 37. vers. Salamon szerint élet és halál van a nyelv hatalmában, amelyiket szereti az ember, annak a gyümölcsét eszi. Példabeszédek könyve 18. fejezet 21. vers. Ne feledd, hogy a szavaid jóra és rosszra is képesek, vagy sebet ejtenek, vagy gyógyítanak. Ha létezik olyan terület, ahol mindannyiunknak több fegyelemre van szükségünk, akkor az a szavak részlege. Ézsaiás mondja, az én uram az Úr megtanított engem, mint tanítványát beszélni, hogy tudjam szólni igéjét az elfáradtaknak. Minden reggel fölébreszt engem, hogy hallgassam tanítványként, az én uram az Úr megsegít engem, ezért nem maradok gyalázatban. Ézsaiás próféta könyve 50. fejezet, 4-től a 7. versig. Amikor nem tudod, hogy mit mondj, ne mondj semmit. Csak hallgass, figyelj és engedd, hogy Isten vezessen. Végül is, amíg beszélsz, addig általában nem tanulsz. Ma próbálj meg visszatartani minden bántó megjegyzést, és csak olyasmit mondj, ami bátorító és áldás mások számára. Az eredményen el fogsz csodálkozni.
1: A Keresztény Média Alapítvány műsorát, a Győzelem a harag felett című hangoskönyv 3. részét hallották.

Evangélium tiszta forrásból. A tiszta forrás csak az Istentől ihletett írás, a Biblia. Ezért a Szentírás tanulmányozásával az egyik legnagyobb lehetőségünk megérteni az igazságot és Isten akaratát. Kedves hallgatóink! A Biblia tanulmányokról készült sorozatunkat folytatjuk.

0: Szeretettel köszöntelek benneteket, köszöntöm hallgatóinkat, mindenkinek áldásos biblia tanulmányozást kívánok. Bevezetésként igét olvasok a Szentírásból, ahogy azt írva találjuk Pál apostolnak a Tesszalonikai írt második leveléből, a második fejezet 13. versétől a 15. versig terjedően a következőképpen. Mi pedig hálával tartozunk Istennek mindenkor értetek testvéreim, akiket szeret az Úr, mert kiválasztott titeket Isten kezdettől fogva az üdvösségre, a lélek megszentelő munkája és az igazságba vetett hit által. Erre hívott el titeket a mi evangéliumunk által, hogy így részesüljetek a mi Úrunk Jézus Krisztus dicsőségébe. Ezért tehát testvéreim, álljatok szilárdan, és ragaszkodjatok azokhoz a hagyományokhoz, amelyeket akár beszédünkből, akár levelekből tanultatok.
1: Szeretettel köszöntelek benneteket, és sok szeretettel köszöntöm. A keresztény és a munkáról lesz szó. Van egy nagyon híres szociológus, Max Weber. Max Weber, akinek a könyve itt a fejem fölött található, a kereszténység és a protestáns etika című könyvében azt mondja, hogy a munka két szempontból valósul meg a keresztények közgondolkodásában. Az egyik, amikor a munka átokként, amikor a bűnesetet követően Isten azt mondja Ádámnak, és fáradtsággal, orcád verítékével keresd meg a te kenyeredet, mert a föld az bogáncsot és kórot fog neked teremteni. A másik munka elgondolás, munka etika nem ebből az igéből, hanem a teremtés igéjéből van levezetve, amikor Isten azt mondja Ádámnak, hogy őrizzed és műveljed az Éden kertjét. És a nagy kérdés, hogy vajon mi a 21. században a munkának az átkát, vagy az örömét tapasztaljuk meg. Mert minden munkában meg kell, hogy tapasztaljuk az örömet is. Mert minden, amit teszünk, végzünk, valahol a munka és a hivatásunk. De minden munkának van egy árny oldala is. Amikor fáradtak vagyunk, amikor örömtelenek vagyunk, akkor is csinálni kell a munkát, amikor nem akarnánk, amikor pihennünk kellene. És olyan jó látni, hogy a munka, azaz Isten teremtés idejében elhatározott dolog volt az ember életében. Mert a munka az bennünket mássá tesz. A munka az bennünket jobbá tesz. Az megadja az egyéniségünket, az egymással való kapcsolatunkat, az Istennel való közösségünket. És Isten országában is dolgozni fogunk, ott is lesz munka. Ott is lesz minden, amit ma itt munkának nevezünk a földi viszonylatban. Csak ott már a munkának nem lesz a földi munkához hasonlóan ilyen átkozott jellege, hogy dolgozunk és bogáncsot, és kórót, és fáradtság, és orcánk verítéke fog a munkával kapcsolatba hozható gondolatokat jelenteni. A munka örömet fog jelenteni. És ennyi kis bevezető után nézzük a munkának különböző oldalait, és az első rögtön, amit előbb is említettem, Mózes első könyve 3. fejezet 17., 18. és 19. verse, mit is mond itt?
2: Az embernek pedig ezt mondta, mivel hallgattál feleséged szavára, és ettél arról a fáról, amelyről megparancsoltam, hogy ne egyél, legyen a föld átkozott miattad. Fáradtsággal élj belőle egész életedben. Tövist és bogáncsot hajtson neked, és a mező növényét egyed. Arcod verejtékével egyed a kenyeret, míg visszatérsz a földbe, mert abból vétettél, bizony por vagy, és vissza fogsz térni a porba.
1: Köszönöm szépen, azt látjuk, hogy itt a bűneset utáni, hiszen ma már a bűneset utáni helyzetben vagyunk, akárhova születtünk a világon, akár gazdag országban, akár még gazdagabb, vagy akár szegény országban, mindenhol megtapasztaljuk a bűn és a munka egymást megnyomorító oldalát. Úgyhogy van egy másik Biblia szöveg, ez már a bölcsességi irodalomból, a Prédikátor könyve 3. fejezet 12.-13. verse mit is mond?
2: Rájöttem, hogy nincs jobb dolog, mintha örül az ember, és a maga javára törekszik egész életében. De az is Isten ajándéka, hogy az ember eszik, iszik, és jól él fáradtságos munkájából.
1: Köszönöm szépen, István!
0: Én úgy fogalmaznám ezt meg, hogy dolgozni kell. Ez egy nagyon rövid megfogalmazás. Mert már a bűneset előtt, az Édenben, ugye erről beszéltük, azt mondta, hogy a kert gondozásának, tehát feladattal bízta meg Ádámot és Évát a kert gondozásnak feladattával, akkor, amikor még ott nem volt bűn, nem volt halál, nem volt szenvedés. És a bűneset után mindig szoktuk ezt a mózesi ígét idézni, hogy arcod verentékével egyed a kenyeret, ami azt jelenteni, hogy ne maradj éhen, hanem dolgozzál, de keményen kell dolgozni azért.
1: És nem csak örömed lesz a munkában.
0: Igen, és a másik nagyon idézett ige, ez a tesszalonikaiakhoz írt levélben van, amikor azt olvasjuk, hogy ha valaki nem akar dolgozni, ne is egyék. Nem azt mondja az ige, hogy ha valaki nem dolgozik, ne is egyék, hanem ha nem akar dolgozni, és ez nagyon aláhúznám. Tehát itt a munkának a szükségességét, hát erre a munkára mindig azt szoktuk mondani, hogy az éden örökségünk egyike. Ugye, mert hármat szoktuk mondani, a munka, a szombat és a házasság. Tehát ez egy nagyon fontos gondolatnak tartom. Tehát az, hogy, és tulajdonképpen, ezt, ha jól dolgozunk, vagy dolgozunk egyáltalán, ezt értékeljük is, mert van, aki örömmel fel kell. És szinte várja már azt, hogy reggel legyen, és elvégezhesse azt a feladatot, amit nagyon-nagyon szeret csinálni. Persze ennek a nagyon-nagyon nehéz oldala is, ami mostani valóságban megéljük ezt a munkanélküliség, mert ez egy nagyon súlyos probléma, ha az embernek nincs munkája. És még egy gondolatot szeretnék mondani, hogy az ókorban ez nagyon szükségszerű volt, mert ugye mindig a zsidókat arra tanították a gyerekeket, hogyha valaki nem dolgozik, akkor abból bűnöző lesz. Ez egy nagyon érdekes megközelítés, de hát a munka oldalára kéne megközelíteni, ez szükségszerűség volt a munka.
1: Bizony már gyerekkorban tanították őket munkára, mint ahogy egy generációval, vagy két generációval előttünk, bizony a gyerekek is már kivették a 10-12 évesen nagyon komolyan a háztartásból a feladatokat. Ha lányok voltak, akkor a konyha körül, az előkészítésben, a takarításban, ha fiúk voltak, akkor az édesapjukkal, vagy a munkát végezték, vagy a földeken voltak, vagy iparos tevékenységet folytattak. Igen, szóval a munka az valami csodálatos dolog. Még
0: egy gondolatot hagyd mondjak erre. Ugye azt látjuk a Szentírásból azt is, hogy Jézus is ácsmester volt, vagy asztalos mester a mai fogalmak szerint volt. Pál is ugye sátérkészítő volt. Mind a kettőnél nagyon érdekes, és itt egy jelenséggel ragadta meg a figyelmemet, ugye Jézus, amikor a templomban van, ugye, mert azt mondta, hogy szombatonként tanított a templomban, a zsinagógában, és mikor ugye mindenki nagy figyelemmel hallgatta, hát egy kicsit profánabban mondom, akkor mindenkinek tátva maradt a szája, hogy csodálatosan tudott tanítani, de amikor megtudták azt, hogy ki Jézus, egy ácsmester, akkor mit csináltak? És ez a motivum most régen is benne volt a munkákkal, hogy voltak olyan foglalkozások, amit szégyeltek. És ez mindig arra világít rá, amit nagyon világosan kéne látni, hogy Jézusnál se azt nézték, hogy mit mondott, hanem hogy ki volt. És ez egy nagyon-nagyon rossz tulajdonság, mert a tartalmat és a formát nem szabadna elválasztani egymástól.
1: Mielőtt adnám a szót Marikának, egy néhány dolgot elmondanák, hogy a második templom megépítése után, tehát a második templomot Krisztus előtt 515-ben szentelték fel, ezután eltűnik a prófétai karizma, 500 éven keresztül Izraelben nincs próféta, és kialakul a rabbinikus szokás, a gyülekezetet egy rabbi vezeti, és ez a mai napig így van, ha elmegyünk egy zsinagógába, akkor ott a lelki vezető egy rabbi lesz. Rabbivá viszont az lehet, és az lehetett a múltban is, akinek van egy civil foglalkozása. És így Jézust rabbinak tartották, hiszen ez a megszólítás, mert amikor azt olvasok a Károli fordításban, hogy mester, ott mindenhol ez van, hogy rabbi. Tehát ma is, ha valaki rabbi akar lenni, akkor elmegy néhány évet egy kétkezű, vagy fizikai munka, vagy nem fizikai munkában dolgozik, ott 2-3 évet eltölt, tehát egy szakmát szerez, gyakorlatot, tapasztalatot is gyűjt hozzá, és utána mehet el rabbinak tanulni. Nincs úgy, hogy leérettségiztem, 18 éves vagyok, és megyek teológiát tanulni. Mindenkinek a munkát és a munkával kapcsolatos dolgokat meg kell tanulnia.
0: Én befejező gondolatom az, hogy innen származik az, hogy nem mindenki profita a saját házájába.
1: Saját házájába. Igen, és akkor még egy nagyon picit ellent fogok neked mondani, de tudom, hogy jó barátok vagyunk, és nem fogsz erre megsértődni. Az ács az egy olyan rabbi foglalkozás volt, hogy ha például egy vitát

0: fontos, hogy a munka egy célt ad az embernek, és ezt a munkát már kicsikorban kell elkezdeni, hogy a gyerekeknek természetes legyen az, hogy feladatuk van, hogy nekik is van egy pici munkájuk. És aki elveszti ezt a célt, az nem lát kiutat, és sok öngyilkosnak is ez a baja, hogy értelmetlennek látja az életét, és nem fedezi fel, hogy neki is van egy olyan célja, amit meg kéne találni.
1: Amit a munkán keresztül tud megvalósítani, igen, ugye?
0: És hát tulajdonképpen a semmittevés az csak egy ideig boldogít, utána nagyon unalmassá válik, legalábbis
1: ezt
0: számomra.
1: Igen.
0: És hát ugye a munka sokféle lehet, mert van, aki lélekülő napi robotot végez, és hát örül, ha már valamikor leteheti. Van, aki meg azzal foglalkozik, ami nem igazán szeret, és alig várja már, hogy nyugdíjba mehessen. Van, aki meg nem tud kikapcsolódni, és életét csak a munka tölti ki. Tehát meg kell találni mindig a harmóniát a munka, az egyéb tevékenység között, és Isten akarata szerint dolgozni. Ez olyan fontosnak gondoltam, és megtalálni azt a munkát, amelyben az adottságunk és az Istentől kapott érdeklődési körünk találkozik a világ szükségleteivel. És a másik, hogy amikor dolgozunk, akkor úgy dolgozunk, hogy minthogyha a jó Istennek dolgoznánk, minthogyha ő lenne mellettünk, és vele dolgoznánk. És ha ilyen a mi munkánk, akkor az tökéletes munka lesz.
2: Pál apostolnak a szavai jutnak eszembe, aki azt mondta, hogy kedves testvéreim, mindenkor buzgolkodjatok az Úr munkájában, és tudjátok meg azt, hogy a ti munkátok nem hiába való az Úrban. És én is az egyházban dolgozom, és ez a buzdítás a Pál apostolnak engem, nekem minden nap erőt ad, hogy nem hiába való a munkánk az Úrban.
3: Köszönöm szépen.
1: A következő gondolat a munka és a gondoskodás. Két nagyon szép Biblia versünk van, Mózes 5. könyve, 16. fejezet, 15. vers, és a Példabeszédek könyve 21. fejezet, és ott a 25. vers. Hogyan is találjuk ezeket feljegyezve?
0: 7 napon át ünnepelj Istenednek, az Úrnak azon a helyen, amelyet kiválaszt az Úr. Mert megáldotta Istened, az Úr minden termésedet, és kezed minden munkáját. Örvendez hát! A restet megöli vágyakozása, mert a két keze nem akar dolgozni.
1: Köszönöm szépen. Milyen szépen mondja a Biblia, hogy a restet. Mi a hétköznapi életben azt mondjuk a lusta embert. És tényleg azt látjuk, hogy a munka az valahogy mássá tesz. És vannak olyan generációk, akik a munka igazi örömét olyan nagyon nehezen tudják megtapasztalni. Vidéken élnek a testvérek, nincs munkakörülmény, nagyon nehéz helyzetben vannak, szegény körülmények közé születtek. És olyan szép, amikor azt mondja, hogy a két keze az Isten áldását, két kezének munkája az Isten keze áldását mondja. De itt az előbbi gondolat pedig azt mondja, hogy 7 napon át ünnepelj Istenednek. Még a normális életben 6 napig dolgozzál, de az Úrnak a te Istenednek szombatja, semmi dolgot ne tégy azon. Itt viszont 7 nap. És a mai probléma az, hogy azért nem tudunk ünnepelni, mert igazából agyon dolgozzuk magunkat, vagy pedig egy másik véglet,

0: a munkának a hiányát tapasztaljuk meg. És ez nagyon-nagyon fontos dolog. István.
1: Én azt emelném ki, hogy tulajdonképpen a Mózes ége azt mondja, hogy nagyon fontos dolgot, hogy megáldotta minden munkáját, ez az egyik dolog, és a második, hogy örvendez. Tehát azért tegyük fel őszintén magunknak a kérdések, hogy szoktunk te örvendezni a megáldott kezünk munkája után. Ez is egy nagyon dolog. A más fordítás azt mondja, hogy légy hát valóban boldog, vagy nagyobb örömmel ünnepeljed azt. Tehát ez az örömöt és az áldást emelném ki tulajdonképpen. És hát a restre meg a rustára pedig tulajdonképpen a vágyakozás azért öli meg, mert nem akar dolgozni. Tehát a tétlenség magyarul halált jelent. Ez is egy nagyon fontos gondolat a Bibliában.
0: Egy képet felvillantok, és már is adom a szót tovább. Fiatal koromban talán 6-8 éves lehettem, és édesapám vándorméhész volt, és mi mindig valahogy más erdőben, más mélegelőkön voltunk. Nekem nagyon sok barátom, ismerősöm volt, és valahol a Mátra aljában voltunk, és akkor kezdődött az aratás. És hát már hajnalban indultak az emberek, és a barátom mondta, hogy gyere le, mert aratás kezdődik, ilyet nem látsz Pesten. Hát tényleg lementem, az egész falu ment aratni, a kaszákat vitték az emberek, a sarlókat, meg az egyéb szerszámokat vitték az asszonyok, és akkor ott arattak, és néztük, hát közben én is jöttem, mentem, én is segítettem, de egyetlen egy dolog megragadt nekem évtizedek távlatából is, hogy amikor elérkezett az ebéd ideje, olyan örömmel és fáradtan és mégis örömmel ültek le, és ez az, amit te most itt mondtál, hogy Isten megáldotta a te kezednek munkáját, és örvendez. És én azt hiszem, hogy ma, amikor mindig csak egy darabot látunk a munkánkból, olyan nehéz örülni, pedig a Jóisten ezért adta a munkát, hogy örüljünk és örvendezzünk. Marika.
2: Nagyon fontos, hogy amikor dolgozunk, amikor munkálkodunk, akkor elhivatottságot érezzünk ahhoz a munkához. Ne csak egy szükséges, rossznak tekintsük azt a munkát, amit végzünk. És ugye itt többször említettétek, hogy a saját munkádat áldja meg az Úr, és örüljünk. Tehát ne mások munkájából éljél, és ha megkívánsz valamit, ami a másiknak megvan, akkor ne kívánd el, amikor az fáradtságos munkával szerezte meg. Ne akart munka nélkül ugyanazt, amit a másik munkával szerzett meg.
0: Köszönöm szépen, nagyon komoly gondolatok. István, esetleg, ha van gondolatod? Amíg gondolkodol, addig hadd mondjam, hogy nekem eszembe jutott az, hogy 3,5 éven keresztül Jézus fizikailag nem dolgozik, hanem a tanítványokkal megy az egyik helyről a másikra. De mielőtt bárki követ vetne rá, azt tudom mondani, hogy csak ha 3 napig Jézus mellett mennénk ott, akkor más lenne a véleményünk. Miért? Mert Jézus lelki munkát végzett. Jézus gyógyított, hatalmas területeket bejártak, gyalog. Jézus azoknak az embereknek vitte az evangéliumot. Térjetek meg, mert elközelgett az Isten országa. Változtassátok meg az életeteket. És Jézus abban a 3,5 esztendőben hatalmas nagy lelki munkát végzett. Előtte fizikai munkát, mint ács, mint asztalos, mint tetőács, tetővel foglalkozó ács, és később pedig, mint lelki ács, idézőjelbe. Igen?
1: Még ehhez annyit tennék hozzá, hogy ugye kezünk munkája tulajdonképpen Isten áldása, amit két dolgot nagyon fontos kiemelni, hogy értelmes életet élhessünk a kezünk munkájával, és Pál kiemel egy nagyon-nagyon fontos gondolatot, ez pedig, hogy mások javát is szolgáljuk. Tehát tulajdonképpen nagyon fontos, hogy dolgozzunk, hasznos munkát tegyünk, de az is fontos, hogy legyen mit adni másoknak is. Azt mondja az ige Pál szerint, hogy kemény munkával kell az erőtlenekről gondoskodni, és itt idézi az Úr Jézus szavait, hogy nagyobb boldogság adni, mint kapni.
0: Így van.
1: És ezt, ha értelmes munkát végzünk, akkor ezt sokszor át tudjuk élni, át lehet élni.
0: Köszönöm szépen. A korábbiakban említetted azt a Biblia szöveget, hogy aki nem dolgozik, az ne is egyék, és elmennénk ennek a Biblia szövegnek az eredeti színhelyére, hogy Pál miért írja le. A keresztények között nagyon sok olyan vándorprédikátor volt, akik járták a különböző keresztény közösségeket, gyülekezeteket. És onnan jön az, hogy 3 napig lehetett valaki vendégségben, egy keresztény közösségben. De ha 3 napig volt, akkor is kellett dolgozni. Természetesen, ha ez szombatra esett, akkor nem végeztek munkát. De hát milyen dolog az, hogy valahol vendégségbe vagyok, és hagyom, hogy engem csak kiszolgáljanak, látom, hogy a családnak a tagjai azok munkát végeznek, fizikai munkát végeznek, ezért mondja Pál, hogy aki nem hajlandó dolgozni, az ne is egyék. Úgyhogy ez valami érdekes dolog volt ott és akkor. Menjünk tovább, és a következő gondolatsor a kiváló munkavégzésről fog szólni. Mózes második könyve 25. fejezet 23. versétől egészen a 30. verséig. Mit mond itt a Biblia?
3: Azután készíts egy 2 könyök hosszú, 1 könyök széles és 1,5 könyök magas asztalt akácfából. Vonj be színaranyjal, és készíts rá körös körül aranyszegét. Készíts rá körös körül 1 tenyérnyi keretet, a keretére pedig készíts körös körül aranyszegét. Készíts hozzá 4 aranykarikát, és erősítsd a karikákat a 4 láb 4 felső végére. A rúdtartó karikák a keretnél legyenek, hogy hordozható legyen az asztal. A rudakat akácfából készítsd, és vondd be arannyal. Azokon hordozzák az asztalt. Készíts hozzá tálakat, serpenyőket, korsókat és kelyheket, amelyekkel majd az ital áldozatot bemutatják. Szín aranyból készítesd azokat. Tégy elém az asztalra mindenkor, szent kenyeret.
0: Köszönöm szépen. Azért gondoljuk el, az első megjegyzésem, hogy ezt egy több mint 80 éves ember, Mózes hallja az Istentől. Még megérteni is nehéz, hát még megjegyezni. Csak gondoljuk el, ha most mindenkinek adnánk egy tollat, hogy pontosan mit is hallottunk, írjuk csak le, mire emlékszünk vissza. Mózesnak csak egy lehetősége volt, amikor Isten kinyilatkoztatta a Sínai hegyen, hogy micsoda memóriája, micsoda fantasztikus emlékező tehetsége volt Mózesnek, és utána ezt le is írja, szó szerint. A következő, hogy a zsidóknak dolgozni kellett, mit? Hát el kellett készíteni a szent sátort, és ez a szent sátorból egy kis darab, egyetlen kis darab. De hát a csúcs az, hogy gondoljunk el, hogy a szent sátorba még delfin bőrt is kellett készíteni, delfin bőrből kellett takarót készíteni. Hát ezt aztán nem tudom, hogy honnan szerezték, de valószínűleg, hogy hozhatták magukkal. És azért mindenféle míves volt ott közöttük, volt asztalos, volt aranyméves, volt kovács, olyan foglalkozások, amelyek a sátor készítésnél hát bele tudták adni minden tehetségüket, és a legszebb dolgokat hozták ki. Nem azt mondták, hát jó, hát ezt úgyse látja senki, a főpap 1 évbe egyszer megy be, nem probléma, a papok meg úgysem nézik, hát most nincs rá nagyobb lehetőségünk. Fantasztikus. És ha itt az előző hétről becsempészhető kifejezést, hadd mondjam, művésziesen szép dolgokat tettek le az asztalra. És az Isten ilyen bizsukat nem fogadott sem akkor, sem ma el, hanem csak eredeti dolgokat, és a biztonság kedvéért megmondja, hogy akácfából, pontosan sittimfából kellett készíteni. István?
1: Én csak azt tenném még hozzá, hogy egy másik oldalát, hogy abba gondoltam bele, hogy egy asztalosnakban azt mondanád, hogy hogy kell egy asztalt elkészíteni ilyen hét szigorú feltétel mellett, akkor ez nehezen elképzelhető lenne.
0: De ez mind lehet, hogy sokáig kellene utána asztalost keresni.
1: Igen, sokan nem is vállalnánk. De ez minek számomra minden azt mutatja, és arra utal, hogy Istennek nagyon fontos volt a kiváló minőség. És tulajdonképpen egy jó értelembe vett mestermunkát vált el az emberektől, ahol mindenféle feltételt biztosítottak. Hát azt olvassuk az igében, hogy szükséges az anyag, ami kiváló minőségű, legjobb minőségű. Szükség volt a tervre, amit részletesen elmondott és felolvasott itt csak az asztalnál, de a Szentsátor berendezésének többi eszközeire vonatkozó és ugyanilyen részletes előírások voltak, és természetesen egy kiváló minőségi munkát várt el, de hát, hogy szépen mondjam, az emberi erőforrást vagy a humán erőforrásnak a feltételeit is biztosította, mert ahogy te is utaltál rá, egy kiváló képességű emberekre bízta ezeket a munkákat. Tehát volt képesség, volt ismeret, akik ismerték a dolgokat, sőt, még a továbbképzésekről is szó van, mert ott talált két embert, aki olyan tudású volt, hogy az ő tudását továbbadta a többieknek. Tehát komplex mesterművet várt el, de a komplex feltételeket is biztosította, és ez azt mutatja számunkra, hogy Isten elvárja azt tőlünk, hogy a lehető legjobbat nyújtsuk mindig, nem a egyszerűt, a gagyit várja, hanem a lehető
0: nem
1: legjobbat,
0: a
1: és azt is elvárja tőlünk, hogy a jó ügyek érdekében használjuk a talentumunkat, képességünket, időket, képzettségünket, amit tőle kapunk természetesen.
0: Köszönöm szépen, Marika.
2: Isten nem bízta az emberi kigondolásra a Szent Sátrat. Tehát neki fontos volt az, hogy az ő szentségét mutassa meg ez a sátor, hiszen a sátorban jelent meg. Tehát milyen az a hely, ahol megjelenik az Úr. És Jézusra utaló áldozati hely volt. Tehát ha belegondolunk, akkor ezt nem lehet egy ilyen megmester módjára valamit összecsapni.
0: Vagy pedig annak módjára, amit Egyiptomban láttak, hogy mik
2: igen,
0: vannak az egyiptomi
2: igen.
0: templomok környékére, és esetleg annak a hasonlatosságára, analógiájára.
2: És az az érdekes, hogy ez a sátor, ez a vándorlásuk során mindig szétszették, és vitték magukkal, és megint felállították, hogy milyen szépen, aprólékosan, tökéletesen lett ez kialakítva, de isteni bölcsességgel. De az emberi erőforrásokat is megadta az Úr hozzá, tehát nem csak az anyagokat, mert a Szentlélek fölkészített embereket, akik ezt meg tudták csinálni. És ma ugyan már nincs sátor, mert templomok vannak helyette, de a hétköznapokban ugyanúgy, ahogy a vándorlás során a sátor ment a néppel, ugyanúgy a mi mindennapjainkban, jön-e a sátor velünk? Velünk van-e az Úr? És mi tükrözzük...
0: És akarjuk-e, hogy velünk legyen az Úr?
2: És tükrözi-e a mi tiszta belsőnket ez a templom?
0: Köszönöm szépen, és így eszembe jutott, amikor itt olvastad, Marika, azt, hogy színaranyból, színaranyból, színaranyból, hogy ez milyen fontos volt az Úrnak, és vajon honnan volt a zsidóknak színaranyuk? Hát két rész. Két részből. Egyrészt a hölgyek levették a fülönfüggőjüket, meg a karperecüket, meg a nyakláncukat, meg a lábukról a különböző láncokat, bokaláncokat, másrészt az egyiptomiaktól. Szóval nagyon érdekes, hogy ez, amikor egy értékrendet felcserél egy nép, és én ezt tartanám a legfontosabbnak. Idáig az volt a lényeg, hogy hát én szép legyek, és innentől az a lényeg, hogy az Úr szép legyen, és a templomunk szép legyen. És ha valaki ránézett ott az egész izraelita pusztai vándorlás során erre a nemzetre, akkor csak azt tudott az eszébe jutni, hogy ezeknél milyen rend van. Most gondoljuk el, középen állt a sátor, a szentély, a hordozható szentély, és mellette a 12 törzs egyszer kisorsolták, és onnantól fogva mindig ott álltak. És minden törzsnek volt egy zászlaja, hogyha a kisgyerekek ugye elszaladgáltak, akkor csak a zászlót nézték, hogy melyik utcába kell, mert ugyanolyan volt mindegyik utca. Ugyanolyanok voltak a sátrak körülbelül. És hogyha valaki végignézett rajtuk, akkor azt látta, hogy ezeknél rend van. De a rend az mindig munka által, munka következményeképpen áll elő. Menjünk tovább. Munka és lelkület a következő gondolatsorunk, a szerdai. És itt van egy bibliaszöveg, a Galata 5.22-26, és utána lesz egy Szigeti Jenő testvértől egy idézet.
2: A lélek gyümölcse pedig szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás. Az ilyenek ellen nincs törvény. Aki pedig Krisztus Jézuséi, a testet megfeszítették szenvedélyeivel és kívánságaival együtt. Ha a lélek által élünk, akkor éljünk is a lélek szerint. Ne legyünk becsvágyók, egymást ingerlők, egymásra irigykedők. És az idézet, az az ember, aki Krisztus béketűrését tanulja, a lélek gyümölcsét termi, ami az ezer arcú szeretet. Csak az önzéstől, a saját teljesítményeink bűvöletéből megszabadulva ismerjük fel az új lehetőséget. A gyümölcs termés az újjászületett ember életformája. Az a létállapot, amikor a másikért kezdek élni. A gyümölcs termés nem rang, nem is elvégzendő feladat, hanem a krisztusi új ember természetes létállapota. A gyümölcsöt, ami nekem jó, engem gazdagít, magától termi a fa. A rózsa nem tehet róla, hogy illatozik. A gyümölcsfa sem azért ad gazdag termést, mert elhatározta. Akaratától független tulajdonsága a termés, a gyümölcs. Akinek kialakult Jézussal ez a hitbeli közössége, annak tulajdonsága lesz a szeretet. De soha nem úgy, hogy az énem produktuma, hanem úgy, hogy a Szentlélek termi bennem a gyümölcsöt. Nem véletlen, hogy Pál nem a hívő ember gyümölcseiről, hanem a lélek gyümölcséről beszél.
0: Köszönöm szépen. Szóval azt látjuk, hogy a munkának van egy lelkülete, és én azt hiszem, hogy a munka az mindig visszahat az emberre. A munka az nem esít. Az igazi munka és a jó munka az mindig az Istenre irányítja a figyelmet, hiszen a teremtésben is Isten az valamilyen módon munkálkodik, ugye? És amikor mi dolgozunk, munkálkodunk, akkor egy kicsit átérezzük annak a lehetőségét, amit az Isten a teremtéskor megvalósított. Azt gondolom, hogy itt van egy nagyon jó gondolat itt a szerdai alkalmon. Hallgassuk csak meg a megjegyzését.
3: Igen, ez a lelkülettel kapcsolatosan egy nagyon szép tapasztalatot olvashatunk. a floridai kórházban egy haldokló betegről szól, akinek a legjobb barátja az ágya mellett virasztott. Az ápolók gyakran benyitottak a kórterembe, hogy ellássák a pácienst. A látogató próbált beszélgetni a személyzettel, megkérdezte tőlük, hogy hol tanultak. Többen a floridai kórházi főiskolára jártak. Ez mély benyomást tett a beteg barátjára, aki később többször is ellátogatott a főiskolára. Miért? Amint másoknak is elmondta, úgy tűnt neki, hogy az ott végzett ápolók nagyobb szeretettel vették körül a haldokló barátját, akik máshol tanultak. Vagyis jelentős különbséget látott abban, ahogyan az ápolók a szenvedő barátjáról gondoskodtak. Tovább kérdezősködött a főiskoláról, meg a főiskolának a misszió munkájáról, és egy óriási nagy összeget adományozott a főiskola részére, hogy még több ilyen diákot neveljenek, akik jó lelkülettel bírnak.
0: Úgy gondolom, hogy ez egy nagyon fontos, hiszen az az iskola, ahol tanulunk, annak a szellemisége kihat a mi karakterünkre, a mi egyéniségünkre, kihat a mi munkavégzésünkre, és az Istennel való kapcsolatunk is alapvetően meghatározza a munkához való viszonyunkat. És ez nagyon-nagyon fontos volt, úgyhogy nagyon-nagyon szépen köszönöm, István.
1: Csak én annyit fűznék ehhez, hogy tulajdonképpen a lelkületünk meghatározza az életmódunkat.
0: Így van.
1: Ezt egy kijelentő módban is mondhatom, de kérdő mondatként is, hogy meghatározza az életmódunkat, ezt mindenkinek a döntse el. Mert tulajdonképpen, amikor keresztényi lettünk, ugye az ember keresztényi lesz, akkor azt mondjuk, hogy új emberé válik, ami az élet minden dimenziájában meg kéne, hogy nyilvánuljon. Hát itt, mivel a munkáról beszélünk, természetesen a munkában is meg kéne nyilvánulni ez, hogy új emberek lettünk. És ez a szép példa, ez támaszza alá tulajdonképpen, hogy a lelkületünk milyen életmódot határoz meg.
2: Én még azt tenném hozzá, hogy mindenki felé azonos lelkülettel lenni. Tehát ne legyen különbség, hogy ez szegény, ez elesett, ez hatalmas, hatalmon lévő, vagy gazdag.
0: Ez tehát, befolyásos.
2: Tehát mindenkivel azonos lelkülettel álljunk szembe. A másik dolog, hogy a Bibliában van egy példa, amikor Jézus elválasztja a juhokat a kecskéktől, és mindenkitől ugyanazt kérdezi, és mindenki ugyanazt a választ adja, hogy mikor cselekedtük ezt meg. És Jézus azt mondja, hogy amikor megcselekedtétek az én legkisebb atyám fiával, akkor velem cselekedtétek meg. Tehát, hogy mi hogy állunk neki, tehát észrevétlenül is nem magunkat fényezve kell a munkát végezni, hanem mindenkihez odafordulni, hogy érezze azt, hogy rajta is segít valaki.
0: Köszönöm szépen. A következő gondolatsor. A következő gondolatsor a munka és sáfárság. Talán azt tudom mondani, hogy mi bibliaforgató emberek nagyon jól értjük ennek a kifejezését, ennek a régies középkori szónak, hogy sáfár. Talán munkavezetőnek fordíthatnánk, de hát olyan furcsa. Maradjunk a sáfár kifejezésnél. Sáfár az a munkavezető, aki teljhatalmat kap a munka érdekében az ő urától, hogy a lehető legjobb minőséget tudja produkálni azzal a munkáskarral, ami alá be vannak osztva. Nézzük, hogy a Prédikátor könyve 9. fejezet 12. verse, majd a Korintusi első levél 10. fejezet 31. verse mit mond ezzel kapcsolatosan?
3: Nem tudja az ember azt sem, hogy mennyi ideje van még. Ahogyan a halak veszedelmes hálóba kerülhetnek, ahogyan a madarak törbe eshetnek, ugyanúgy jutnak kelepcébe az emberek is, ha hirtelen rájuk szakad a veszedelem ideje. Akár esztek, tehát, akár isztok, vagy bármi más tesztek, mindent Isten dicsőségére tegyetek.
0: Igen, a munka és a sáfárság összekapcsolódik, mert a sáfár az valakinek dolgozik, és mi is valakinek dolgozunk. Nem csak azért, hogy magunk megéljünk, hiszen akkor egy gazdagnak már nem kellene dolgozni, hanem azért is dolgozunk, mert az Isten dolgai iránt érzünk felelősséget. István?
1: Itt csak két megjegyzést szeretnék tenni. Nagyon örülök, hogy elmondtad a sáfárságnak az eredeti jelentését. Mert a mai, főleg egyházi valóságban ezt a sáfárságot leszűkítjük, és csak az anyagi felelősségről beszélünk, hogy ennél sokkal-sokkal tágabb értelemben, mert tulajdonképpen Péter világosan elmondja, hogy minden ember kapott ajándékot a Teremtőtől, és felelősségünk tartozunk, hogy ezzel hogyan sáfárkodjunk pénzünkkel, időnkkel, energiánkkal, talentumokkal, tehát ez mutatja, hogy a sáfárság egy sokkal-sokkal szélesebb kifejezés, és egy nagyon-nagyon lényeges dologra mutat az eredeti kifejezés, ez pedig a felelősség kérdésre. Hogy a felelősek vagyunk ezt fejleszteni egyrészt, gondoljuk csak a példázatokra, és hasznosítani is, ez is nagyon fontos. És ha csak a anyagira leszűkítjük, és ezt a gondolatot mögé tesszük, hogy fejleszteni és hasznosítani, akkor már teljesen már más megvilágításra kerül az egész. De én óvnák mindenkit attól, hogy ez a mostani divat, a sáfárság egyenlő a anyagi felelősséget gondoljuk, hanem komplex, eredeti értelmében mondanám így, amit te nagyon helyesen mondtál.
0: Köszönöm szépen. A következő, eljutottunk tanulmányunk végéhez, az összefoglaláshoz, és az összefoglalás előtt még, Marika, azt hiszem szólni akartál valamit, tedd meg nyugodtan.
2: Hát amikor megszülettünk, akkor nem volt semmink, amikor meghalunk, akkor mit viszünk magunkkal?
0: Semmit.
2: Mi a fontos egy élet során? Az, hogy földi kincseket gyűjtsünk, vagy mennyei kincseket. Mert hogyha Isten hasonlatossága, jellem tulajdonsága kibontakozik bennünk, azt visszük magunkkal a mennybe. Ami a földi kincseket érinti, az megeszi a rozsda és a moly, és az nem jön velünk. Hogy melyik az értékesebb kincs?
0: Így van. Tudjuk mindannyian a nagyon jó választ, és az összefoglalást légy oly kedves, mondd el számunkra.
2: Nem a munka lett átkozott, hanem a föld. Isten áldásnak szánta a munkát az ember számára. A vesződtséges és gondterhelt életet, amely ettől fogva az ember sorsa lett, Isten szeretetből, figyelmeztetésül választotta ki. A bűn miatt volt szükség erre, hogy határt szabjon étvágyának, szenvedélyeinek és önuralomra tanítsa. Ez benne volt Isten csodálatos tervében. Így akarta az embert a bűn rontásától és pusztításától megmenteni. Lehetséges, hogy mi magunk tettük a munkát átokká a monotonitásával, a túlhajszolással, vagy pedig az életünkben betöltött szerepének túlértékelésével. Bármi legyen is a helyzetünk, fontos megtanulnunk helyes nézőpontból tekinteni rá. A keresztény oktatás segítségével arra kell nevelni az embereket, hogy felmérjék a munka értékét, de ne váljon a bálványukká.
0: Köszönöm szépen. Amen.

Kedves hallgatóink, egy napot se adjunk fel. Minden nap tanulmányozzuk a Biblia üzeneteit, az evangéliumot, tiszta forrásból.

0: Vajon mi a titka annak, hogy egy házasságban akár évtizedeken át is meg lehet tartani a szerelmet? Hogyan lehet erősíteni a házastársi elköteleződést? Hogyan lehet elkerülni egy kapcsolat kiüresedését, vagy éppen a válást ebben a kihívásoktól túlfeszített világban?
1: Love Story.
0: És azután.
2: Gere Rilla és Gere József műsora.
0: A mai műsorunk vendége Vince Attila és kedves felesége Vince Timi. 4 gyermekük van, úgyhogy a gyereknevelésről is majd sok mindent el fognak mondani, meg a munkájukról, de hát mindig azzal szoktuk kezdeni, hogy a love story. Mind a ketten már keresztények voltatok, amikor megismerkedtetek. Talán a love story előtt még a másik love story-t, hogy Istennel hogy kerültetek kapcsolatba, és utána egymással.
3: Amikor mi megismerkedtünk, akkor én nem voltam keresztény, a Timcsi volt keresztény, ő több generációs baptista családból származik, a miskolci baptista gyülekezetben élt a szüleivel, nagyszüleivel. Nekem pedig a nagymamám volt az, aki abba a gyülekezetbe járt, ahova Timcsi, illetve a szüleim, nagyszülei, és az én szüleim generációjánál kimaradt a kereszténység, és én 18 éves voltam, amikor megtértem. Timcsi pedig, hát ez anyateljjel szívta magába a hitet. Ő 14 éves volt, azt hiszem, ugye, amikor bemerítkezett. Úgyhogy amikor mi először találkoztunk, akkor én nem voltam megtérve. Tehát nem voltam soha ateista, istentagadó, de mivel a szüleim ezt így nem nagyon nyomták, ezért nekem ez egy ilyen fehér folt volt. Aztán, hát hogyha most ez a fő kérdés, hogy én hogyan kerültem kapcsolatba, akkor nekem az a történetem, hogy én ilyen tudományos beállítottságú ember vagyok, és én először Istennel a természetben találkoztam. Az Ista voltam, amikor rájöttem arra, hogy az a világ, amiben élünk, az nem lehet a véletlen műve. És utána, ahogy egyre többet foglalkoztam ezzel a témával, egyre többet kerestem, később egy gyülekezetbe éreztem, hogy Jézus szól. Tehát azt úgy már nem tudtam magamtól. Ott azért volt egy olyan megtérésre hívás, ahol éreztem, hogy itt most már nem csak az a kérdés, hogy a teremtő hogy teremtette a világot, hanem az, hogy itt személyesen szól hozzám. És akkor tettem meg ezt a lépést. Hát nekem az volt a legnagyobb ilyen átélésem, hogy olyan érzésem volt, mint hogyha hazajöttem volna. Tehát olyan, mint amikor a hajó kiköt, hogy jó kikötőben vagy, nem kell tovább keresgélni, mert előtte elég komoly ilyen belső vívódásom volt, hogy ez most hogy van, nincs, és ez nem csak egy ilyen egyszerű logikus érvelés volt, hanem ez egy nagyon komoly belső vívódás, de megszólított az Isten, és ezt tudom, hogy ő szólított, és akkor azt mondtam, hogy igen, én szeretném, hogyha innentől kezdve veled folytatnám az életemet, és onnantól kezdve már Jézust is ismertem. Egyébként nagyon érdekes történet volt, emlékszem, Miskolcon voltam, és Budapestre jöttem föl, és ez a személyes kapcsolat az úgy kezdődött, hogy álltam a pályaudvaron, és akkor megkopogtatta a hátamat egy hívő ember, és akkor hát rögtön úgy azt mondta, hogy maga olyan értelmes embernek látszik, adhatok önnek valamit? És akkor hát onnantól kezdve, hogy azt mondta, hogy maga olyan értelmes embernek látszik, akkor úgy rögtön visszafordultam, mert lehet, hogy amúgy meg mentem volna tovább. És akkor adott nekem nem egy Bibliát, hanem egy keresztény könyvet. És ez szólt a személyes Istenről. Tehát nem az, ami így tapasztalható a természetben, meg a világmindenségben, meg a kozmoszban, hanem a személyes Istenről. És én igazából ott kezdtem el így annak a könyvnek a kapcsán gondolkodni, keresni.
0: De hát a Timivel való kapcsolat akkor már megvolt? Vagy?
3: A Timcsivel, igen. Hát,
0: az is gondolom azért hozzá, afelé
3: mindenképpen
0: irányított.
3: Mindenképpen. Hát a Timcsivel való kapcsolatom az... Én 16 éves vagy 17 éves voltam, amikor mi először találkoztunk. Mi egy gimnáziumba jártunk, de nem tudtunk egymásról, holott talán a tantermünk nagyjából közel volt egymáshoz. Én a harmadikat fejeztem be, a Timcsi a másodikat, és akkor abban a gyülekezetben, ahova Timcsi járt születésétől fogva, jött egy amerikai fúvós csapat, És a nagymamám vállalt egy családot, hogy ő, vagy egy srácot, hogy ő elviszi, ad neki szállást, és mi angolul nem tudott, azért megkért engem, hogy hát menjek már el, és akkor legyek én is ott, tolmácsoljak neki. És ez egy nagyon érdekes szituáció volt, mert ugye vártuk a buszt mindannyian, ott a baptista gyülekezetbe, én ott ugye átsorogtam, mint úgy nem tudom, mit egyedül.
1: Tolmácsos.
3: És akkor volt egy fiatal csapat, és akkor úgy megszólítottak, hogy hát figyelj már, te gyere már ide hozzánk, és akkor megkérdezték, hogy téged hogy hívnak, mondtam, hogy hogy hívnak, és akkor kérdezték, hogy hova jársz. És akkor mondtam, hogy a Miskolci Földes Ferenc gimnáziumba. És akkor nagyon érdekes volt a sztori, a gyerekeknek a figyelme így a Timcsire irányzékolódott, mert hogy ő is ugyanabban a gimnáziumban járt, és hát Miskolcon, aki oda járt, az egy ilyen, hogy mondjam, egy ilyen néma összetartozást is jelentett. És akkor mondták, hogy hát itt van a Miklós Tímea, ő is oda jár, és akkor igazából ott láttuk egymást először. Ott azt lehet mondani, hogy ott találkoztunk először. És akkor ugye mindenki ment a dolgára, viszont a gimnáziumba, akkor én kezdtem a negyediket, Timcsike a harmadikat, és ott már azért is üdvözöltük egymást. Én hogy próbáltam villogni, hogy hogy matekháziát csinálta a szünetbe, és akkor nem mentem azért, na, mit csinálsz, és akkor próbáltam segíteni neki a matekháziában, de ez teljesen ilyen hétköznapi barátság volt.
1: De mielőtt még folytatnád a love story-t, hadd kérdezzem meg a Timit, hogy ő keresztény családban nőtt fel, de aki a keresztény családban nőtt fel, őnek is egy személyes találkozásra szüksége van, és utána folytatjuk a love story-t. Hogy történt ez nálad?
4: Hát én is egy ilyen nagyon gondolkodó ember vagyok, és én 14 évesen tértem meg, és tudom mondani, hogy az tényleg egy személyes döntés volt. Ezt megelőzte egy olyan fél év, egy éves ilyen vívódás, amikor úgy végig gondoltam, hogy az, amit én hallottam gyerekkoromtól, az vajon tényleg igaz, hogy nem csak azért gondolom ezeket, mert ez a neveltetésem. Uh-huh. És én így nagyon kutakodtam, én is nagyon kerestem, és nagyon sokat köszönhetek az akkori lelki pásztorúnak, mert ő sokat beszélgetett velem, a bibliaköri tanítómnak, őnek is mindig feltettem a kérdéseimet, és kaptam a kérdésekre választ. És emlékszem, hogy 14 évesen azért keresztény családban még nem olyan sok bűnnel él az ember, de én megsirattam a bűneimet, és tudtam meghozni ezt a döntést, hogy az Urat akarom követni. Úgyhogy azért ez már nagyon régen volt, 14 éves koromban, azóta az Úrral járok.
1: Köszönöm. Folytathatjuk akkor a love story-t. Vagy esetleg Timinek átadod ezügyben is a
3: nem,
1: szót?
3: Azért,
1: még van
4: valami jobban ő mondja.
0: Figyelem így a kettőtök közötti kommunikáció.
3: Azért mondanám én, mert...
0: Ismerős, bocsánat.
3: Mert a Timcsi, mikor 18 éves lett, akkor én megírtam ezt a történetet, írtam egy, hát semmi extra nem volt, de az addigi történetünket leírtam, és ugye ez nagyon bennem van még. Nagyon érdekes, hogy egy évvel ezelőtt a gyerekeim megtalálták a polcon ezt a életünk történetét, és akkor elolvasták, emlékszel, és mondták, hogy te nagyon-nagyon romantikus voltál, nem gondoltam volna róla, szóval nagyon, nagyon vicces volt. És én érettségiztem, Timcsi volt harmadikos, és elballagtam, és kaptam 7,5 ezer forintot a ballagásomra, és én azzal a fejjel azt mondtam, hogy olyan jó lenne, hogyha ezt nem valami tárgyra költeném, hanem valami élményre, és olyan jó lenne olyan élményre költeni, ami egy ilyen nagyon hosszú ideig tartó élmény lenne. És kiléptem a gimnáziumnak az ajtaján, és összetalálkoztam a Tímeával, és mondta, hogy hát figyelj, van egy keresztény csoport, akik mennek Olaszországba nyaralni, 6 fő, és az egyik lemondta. És már mondtuk fűnek, fának, hogy lenne kedve eljönni, senki nem akart erre vállalkozni, hogy neked lenne kedve kijönni velünk Olaszországba egy hétre. És én ott nem is tudom, hogy azt mondtam, hogy persze. Mert csak az volt bennem, hogy én egy ilyen élményt szerettem volna, és hát feltételeztem, hogy ha elmegyek ilyen fiatalokkal, akkor az nagy élmény lesz.
4: És pont ennyit kellett befizetni.
3: És pont ennyi, és ráadásul pont ennyi volt, igen, az összeg, amit kellett fizetni. És eltöltöttünk egy hetet, nem csak ketten, hanem egy 6 fős társasággal, és én ott találkoztam olyan komoly keresztény srácokkal, akiknek élő hite volt. És akkor sokat beszélgettünk, mivel egy magyar tanárunk volt, tehát nagyon voltak közös dolgaink. Azt azért láttuk, hogy nagyon különbözőek vagyunk. Tehát én egy reál beállítottságú, Timcsike abszolút egy humán beállítottságú. Viszont arra jöttünk rá, hogy noha így a felszínen vannak különbségek, belül nagyon hasonlítunk egymásra.
1: Már akkor rájöttetek
3: akkor
1: erre,
3: rájöttünk.
1: Ezen az úton?
3: Így
4: de
3: van.
4: Nem voltunk szerelmesek.
3: Nem voltunk szerelmesek, csak azt meg tudtuk fogalmazni, hogy valami belül, a mélyen nagyon hasonlít egymásban. Ahogy mondta Timcsi, tényleg nem voltunk szerelmesek egymásban, csak ilyen barátok voltunk. Nagyon jókat beszélgettünk, tehát a lelkünk azért úgy közeledett egymáshoz. Igen. Mindig szokta Timcsi kérdezni, mi az, ami engem megragadott benne. Engem az ragadott meg benne, hogy volt egy nagyon, illetve van is mind a mai napig egy nagyon nyitott bensője. Egy olyan kisugárzása van, ami engem megragadott. Először nem mint szerelem ragadott meg, hanem van egy az életről alkotott véleménye, a belső lénye, a tekintete, a kedvessége, a segítőkészsége. Ez nekem nagyon vonzó volt. És hát volt egy nagyon érdekes történet. Az utolsó éjszaka kimentünk a tenger partjára, ott néztük a csillagokat, és sétáltunk vissza a szállodába, és nagyon őszintén azt kívántuk egymásnak, hogy mivel láttuk az értékét a másiknak, hogy én azt mondtam neki, hogy Timcsikém, én nagyon szeretném, hogyha te, bár nem azt mondtam, hogy Timcsikém, hanem Tíme, nagyon szeretném, hogyha ha megtalálnád azt az igazi boldogságot, valami olyan srác mellett, aki
4: én is ezt
3: aki nagyon
4: neki.
3: Jó hozzád. Igen. És a Tíme ugyanezt kívánta nekem. Ez innen visszanézve egy nagyon, nagyon érdekes dolog, de ez tényleg így történt, hogy mind a ketten azt kívántuk, hogy az igazit találja meg. És elindultunk haza, és hát én azért éreztem, hogy én nem szeretném, hogyha itt vége lenne ennek a kapcsolatnak, bár hogyha én nem találok ki valamit, akkor vége lesz. És akkor jött egy ilyen ötletem, hogy mondtam neki, hogy mit szólnál, hogyha én engem tanítanál zongorázni. Persze ez csak egy ilyen kamu dolog volt, de mondtam
1: hát ezt nem tudtam. Meg nem érezted
3: ezt
1: meg?
3: Ezt neki nem mondtam el.
0: És bocsánat, csak az idő rendi sorrend miatt kérdezem, hogy Tíme, te nem éreztél ekkor még semmi különösebb vonzalmat, csak mint barát, vagy?
4: Hát tetszett nekem, tehát levett a lábamról, de nem voltam szerelmes. Meg hát, ha nagyon őszinte akarok lenni, hogyha ő kezdeményezett volna, akkor hát lehet, hogy én hamarabb beleszeretek. De ott csak a lelkünk találkozott, igazán azt tudom mondani. És akkor tényleg azt kívánta nekem, hogy találjam meg az igazit, én is azt kívántam neki. És másnap pedig akkor jött, amikor leszálltunk a buszról ezzel a kérdéssel, hogy szeretne tőlem zongora leckéket venni. Úgyhogy én nem gondoltam, hogy ő neki hátsó szándéka van, mert nem ezt beszéltük meg az előtti este, és azt hittem, hogy ő tényleg csak zenét
0: jó
4: akart tanulni.
0: Jó indulatú hátsó szándéka van.
1: És elindultak a zongora leckék.
4: Igen, és ő feljárt hozzánk zongora órákat venni.
0: És ügyes volt?
4: Igen.
3: Hát nagyon érdekes, ugye itt volt a műsorotokban.
0: Mire képes a szerelem még zongorát?
1: Igen, ez nem
3: tudom. Emlékszem, hogy itt a műsorotokban volt a Madarász Isti, meg a felesége, és mi egy bérházban laktunk, fölöttünk laktak az Istiek, és akkor fölmentem a anyukájához, bekopogtam, mondom, Jutka néni, nekik volt zongorájuk, hogy nem lehetne, hogy néhányszor beülnék, és akkor zongoráznék. És akkor tényleg fogtam a harmóniumos könyvet, a baptista harmóniumos könyvet, és akkor Timcsi adott engem feladatokat, én ott klimpíroztam, próbáltam.
4: Gyakorolt.
3: Tehát gyakoroltam tényleg az órákra, de nem tudtam meg zongorázni. Viszont
0: hát mert a hátsó szándék bejött, akkor már a kamu borítás az.
3: A fedősztorit azt el lehetett engedni. És akkor
4: én komolyan tanítottam őt, én nem gondoltam, hogy neki hátsó szándéka van.
3: Igen, és akkor volt egy nagyon érdekes dolog, mondtam, vagy kitaláltuk, hogy menjünk el kirándulni a Bükkbe, ugye Miskolcon ott van, nem lesz a Bükk, nagyon szeretjük mind a ketten, és akkor sétáltunk egyet a Bükkbe, és nagyon érdekes volt, van egy hely, soha nem felejtjük el, a gyerekeinek mind a mai napig, akárhányszor megyünk, elmondjuk, hogy a Timcsi csinált nekem egy ilyen régi kész, ilyen retro termoszban egy tejberist. És ez engem nagyon-nagyon, a szívemet nagyon melengette, hogy elmentünk kirándulni, és a Tímea főz nekem valamit. Ez ott az első főzti, amit ott megkóstoltam. És éreztem, hogy ott már valami ott keletkezik. És eltévedtünk az erdőbe, ránk sötétedett, ami azért a bükkbe az nagyon egyszerű dolog.
4: Nagyon eltévedtünk.
3: Nem láttuk az utat, és ott mondta Tincső, hogy hát kérdezte tőlem, hogy te nem félsz? Mondtam, hát kicsit félek. Ő nagyon fél, és akkor mondtam, hogy hát ha gondolod, nyugodtan fogd meg a kezemet, és akkor tényleg nem fogunk leesni sehova.
4: Vagy én ketten.
3: Éreztem, igen. Okay. Hogy megfogtam a kezét, de ez is még ilyen szóval nem ilyen igazi volt, csak azért, hogy tényleg biztonságosan tudjunk közlekedni. Én ott éreztem igazából, hogy én már nagyon vonzódom a Tímea felé. Már nem csak barátilag, hanem tetszett az, ahogy tetszett az ő külalakja, a külseje, a mosolya, tehát már mint nő is nagyon-nagyon megtetszett nekem.
4: És kitaláltatok?
3: És kitaláltunk, igen.
4: Az utolsó buszt elértük.
3: Az utolsó buszt valahol elértük. Wow. Ez egy nagyon kalamajtás történet volt.
4: És ekkor már te éreztél valamit?

0: valaki gyülekezetben meg is kérdezte, és kérdezi az Attila, akkor most ez komoly? És mondja, hogy hát nem is tudom, mit mondtál, de hogy tehát nem volt még ennyire
1: csak
0: publikus.
1: Csak egy ismerkedünk.
2: Aha.
0: Igen. És mi onnan indítjuk igazából augusztus 20-án.
1: De akkor már egyértelműen láttam az Attilán igen, augusztus 20-án.
0: Igen, és csókoltam a vízijáték alatt. Azóta a gyerekeimnek mindig elmondom, hogy igazából az akkori miniszterelnököt megkértem, hogy nem lehetne az, hogy augusztus 20-án, mivel akkor csókoltam meg először, hogy akkor lenne egy ilyen nemzeti ünnep, és akkor elejelint a gyerekeim, tényleg azt hitték, hogy ez azért van augusztus
1: 20-án. Mert akkor is házasodtunk.
0: De akkor is házasodtunk össze, tehát úgy, igen, ez így
3: egy évre rá, vagy hogy? Nem,
0: három évre rá. Három évre rá házasodtunk. Egy évig, hát udvaroltam, és utána nekem nagyon komoly kérdés volt a jegyesség, hogy ez hogy működik, mikor kell eljegyezni egy fiúnak egy lányt. És emlékszem, hogy akkor a barátaim, keresztény barátaimat próbáltam kérdezni, de igazából nem adtak megnyugtató választ. És én mondtam a Timcsinek, hogy én nagyon gondolkodom ezen.
1: Mondtad nekem?
0: Igen, hogy
1: a jegyesség.
0: Igen, mondtam, hogy én gondolkodom ezen, de hogy nem tudtak meggyőzni, hogy mikor kell. Azt mondták, hogy jó, majd, hogyha elvégzed az egyetemet, akkor majd biztos, hogy akkor már célszerű, de bennem motoszkált valami, hogy ez mintha nem oda kötődne, hogy az embernek egzisztenciája van, vagy végzettsége van, diplomája van. És én akkor befejeztem az első évet az egyetemen, és a Timcsi meg a negyediket a gimibe, és ő is Budapesten kezdett el tanulni.
1: Én meg már miattad kezdtem itt. Tehát úgy néztem egyetemet, igen, hogy akkor menjek utána.
0: Két alternatívája igen volt, vagy Debrecen, vagy Budapest, és mivel igen én Budapesten kezdtem el tanulni, ezért ő is azt az egyetemet választotta.
1: Mentem utána, mindig.
0: Igen, és amikor már mind a ketten Budapesten voltunk, akkor egy közös gyülekezetet kerestünk, voltunk néhány baptista gyülekezetbe, és akkor ellátogattunk a Peslőrinci, akkor még baptista gyülekezetbe, ma már Agapé, és akkor ott éreztük, hogy ott a helyünk. És néhány ott lét után a lelkésszel Perisi Istvánnal leültünk beszélgetni, és ő feltette azt a kérdést, amire én nagyon vártam mindig is, hogy először én kérdeztem tőle, hogy ő mit gondol az eljegyzésről. És ő nagyon komolyan nekem szegezte a kérdést, hogy Attila, eldőlt a szívedbe, hogy a Tímea lesz a te jövendő belid? És mondtam tényleg komolyan, hogy bennem eldőlt. És akkor azt mondta, hogy akkor itt az idő, hogy akkor ne várjál. Sőt, még azt is mondta, hogy nehogy azt gondolják, hogy szabad préda, aki melletted van. Tehát, hogy tényleg olyan meggyőző volt, és akkor elkezdtünk dolgozni azon, hogy akkor legyen eljegyzés. Nagyon messze volt még egy évre rá történt az eljegyzés, de elkezdtünk gondolkodni, nagyon szegények voltunk az egyetemen.
1: Hát akkor te kezdtél el gondolkodni, mert engem meglepett.
0: Igen? Akkor igen, lehet, hogy ez csak az igen én fejemben
1: volt. Te megkérted a kezem, akkor még nekem ez olyan hú.
3: Az jó, a csajoknak az nagyon jó, ez a hú.
1: Igen, igen. Tehát én nem tudtam, hogy benned ilyen kérdések vannak a jegyességgel kapcsolatban.
0: Én már nem is emlékszem erre. Az viszont egy érdekes dolog volt, hogy mi olyan klasszikusoknak tartjuk magunkat, tehát én nekem nagyon fontos volt, bár soha nem tanítottak erre, hogy a jövendőbeli apósommal azért le kell ülni beszélni. És ez nagyon érdekes volt, mert akkor már aztán mondtam neked, hogy szeretnék apukáddal beszélni, és akkor leültünk így, mint ahogy ti.
1: Tényleg, előbb kérted meg a kezem az erdőben, és akkor utána volt a nem tudom,
0: apósom nagyon komoly ember, két diplomás villamosmérnök, most már nincs közöttünk, de leült így velünk szembe, és akkor én mondtam neki, hogy hát hogy én szeretném a Tímeát feleségül venni. És akkor így elkezdtem a mondani valómat, és az első mondat után félbeszakított, és mondta, hogy Attilácskám, oké, hagyjuk a vallást, mivel fogod eltartani? És akkor így éreztem, hogy ez egy férfias kérdés, nagyon komoly hívő ember volt ő is, tehát hogy nem ez volt a kérdés, csak hogy éreztem ennek a súlyát, hogy én most megkérem az ő lányának a kezét, akkor ő apaként szeretné azt tudni, hogy mellettem egyfajta biztonságban lesz. És hát akkor fejeztem be a második egyetemi évet, tehát olyan nagyon nem tudtam még előre tervezni, de terveim voltak, és elmondtam, hogy mit szeretnék, amíg nincs diplománk, addig mit csinálnánk, és elmondtam úgy őszintén, és azt vettem észre az apósomon, hogy meggyőzte őt.
3: Csodás.
0: És akkor mondta, hogy jó, akkor

0: Tilácskám, akkor most már jött a vallás, hogy akkor hogyan is kaptad őt, meg hogy mit gondoltok, meg így. És ami nagyon érdekes, hogy voltunk az IFI-nek a pásztorai 6-7 éven keresztül, és ezt én bevittem a fiúknak, hogy srácok, hogyha udvaroltok egy lánynak, akkor az egy jó dolog, hogyha leültök az édesapával, a leendő apósatokkal, a lány édesapjával. És nem engedélyt kértek, de szeretnétek kinyilvánítani a szándékotokat a jövendőbeli apósatoknak. És én nagyon büszke vagyok a srácokra. Akkor az IFI-ben én 20 éves fiatalok voltak, többen összeházasodtak, 5-6 ember. És minden fiatal, fiú leült a jövendőbeli apósával, és elmondta neki, hogy szeretnék udvarolni a lányának, mi a véleménye, szeretném az áldását erre kérni, mielőtt a lánynak megkérték a kezüket, a fiúk előtte a apukával leültek titokban, és elmondták, hogy ezt szeretnék. Nagyon romantikusan tették. Úgyhogy nekem ez így nagyon jó érzés volt, hogy láttam a srácokon, hogy ez nem is volt kérdés, hogy ez egy ilyen, lehet, hogy klasszikus, de ez egy helyes forma, amikor a fiú kinyilvánítja férfiasan a szándékát a jövendőbeli apusának, hogy igen, én szeretnék udvarolni a lánynak.
1: Hát igen, mégis az igé is azt mondja, hogy a úrtól vannak a férfiú lépései, tehát az, hogy lépjen igenis a férfiú, és mondja meg, mit akar.
0: Igen, tehát hogy ne ilyen fű alatt titokban, hanem... Na és akkor megkértem a kezét.

0: elindult a házasságotok, és hát azért gyönyörű, ahogy halljuk, és a szerelem nagyon dúlt, hogy amikor elkezdődtek a nehézségek, talán ebbe most már belekezdhetnénk, mert azért voltak nehézségek keményen az életetekbe, hogy hogy tudtátok ezt közösen átvészelni, és nem is akárhogy, hogyha erről mesélnétek.
1: Ez egy nagyon nehéz sztorik voltak. Sok évet küzdöttünk, és küzdünk mind a mai napig betegséggel. És hát először is azt vettük észre, hogy a prés, a nehézség, a nyomorúság, az kihozza az embernek az igazán bensőjét.
2: Még a gyengeségeit.
1: A gyengeségeit, amivel még talán ő sincs teljesen tisztában. És azt tapasztaltuk, hogy egyre nagyobb volt a prés, egyre jobban jöttek ki azok a dolgok, azok a gyengeségek, amiket békeidőben, vagy amikor minden szuper, tudja az ember takargatni, de amikor prés van, akkor nem tudja. És sokszor összecsattantunk egymással, voltak, amiket nem tudtunk igazából megbeszélni hosszú ideig, csak később. Voltak tényleg nagyon nehéz időszakok. Talán azt tapasztaltuk, hogy az Istennek a valós segítsége nélkül talán azt mondom, nem is ment volna. Csak egy példát hadd mondjak, volt egyszer egy olyan, hogy emlékszel, hogy szombat este kijött valami feszültség, és mondta nekem a tímel, hogy drágám, ebben a nehéz helyzetben te, mikor mondok neked valamit, és az neked fáj, akkor te mindig egy fallal veszed körbe magadat, mindig visszavágsz, és akkor én ott persze puffogtam, hogy nem, ez nem is igaz. És másnap, akkor Miskolcon voltunk, másnap utaztunk a gyülekezetbe Budapestre, egy proféta volt nálunk, és akkor mi is kimentünk, hogyha az Úrnak van üzenete hozzánk, akkor mondjon nekünk, és úgyhogy nem ismer bennünket, ugyanezt a dolgot elmondta. Hát ott éreztem, hogy én megsemmisülök, mármint pozitív értelemben, hogy amit a tímea mondott, és amit én nem fogadtam el, én ágáltam ellene, vitáztam, azt Isten is mondja. Tehát azt nagyon tapasztaltuk, hogy ilyen nehéz helyzetekben az Úrnak egy ilyen speciális segítsége nélkül, hát nem tudom, hogy hol lehet lenni. Mert azért vannak nagyon-nagyon komoly szituációk, komoly harcok keresztény házasságokban is, legalábbis mi ezt tapasztaltuk. De amit mi tapasztalunk, hogy igazából nem félünk ezektől a vitáktól, vagy harcoktól.
2: Hiszünk
1: mindig ez
2: a
1: kérdés, hogy mit csinál, hogyan tudunk kikeveredni.
3: De hát, hogyha tapasztaltad, hogy a téma szól, az olyan, mintha Isten szólna.
2: Nem azért hallgatott, hanem azért, mert proféta mondta neki.
1: Igen, de onnan, de
2: nagyon
1: onnan,
2: nagy különbség.
1: Nekem onnantól kezdve egy olyan tanács volt az Úrtól, hogy azért nagyon komolyan kell figyelni arra, amit ő érez. Mert lehet, hogy én csípőből elutasítom, de ez a példa azt mutatta, hogy neki igaza van. És innentől kezdve, amikor Tincsi mond nekem valamit, ami fáj, nem tudom lesöpörni már, mert tudom, hogy nagyon sokszor beigazolódott. És akkor én megyek a barlangomba, és akkor próbálom az Úrral ezt így megbeszélni, persze vele is, ha kell, akkor bocsánatot kérni, rendezni a dolgokat, de az Istennek a személyes tanácsa az nagyon nagy segítség ilyen helyzetben, vagy legalábbis én ezt tapasztalom.
0: És jöttek sorba a gyerekek, bocsánat,
2: igen,
0: Timi.
2: Az első babánk az elment. Tehát 14 hetes teres voltam, amikor voltam egy ultrahangvizsgálaton, és azt mondták, hogy már körülbelül 2 hete nem él. És az egy ilyen nagyon kemény időszak volt, mert erre nem számítottuk. Tehát szerelmesek voltunk, nagyon szerettük egymást, úgy éreztük, hogy Isten megajándékozott minket, és nem gondoltuk, hogy ilyen előfordulhat velünk. És őt nagyon meggyászoltuk. És ráadásul az egy ilyen lázas fertőző betegség volt, ami azt mondták, hogy ő is elpusztította, mert előtte levő pár hétben még minden rendben volt, és egészséges volt, és minden ultrahangunk, minden eredményünk, laborunk, minden nagyon szépen fejlődött, és Ez egy ilyen tragédia volt, amin nagyon nehezen léptünk túl.
0: Mennyi idő volt az, amikor túlléptetek már? Emlékszel erre?
2: Hát kellettek hónapok. De emlékszem, hogy például a halála után egy évvel beszélgettünk egy lelkész házaspárral, és ők mondták nekünk, hogy adjunk a babának nevet, és mondjuk el, hogy elengedjük őt. És én már akkor rég azt gondoltam, hogy én ezen túl vagyok, de az, hogy nekem nevet kellett adni, és hogy ki kellett, hogy mondjam, hogy elengedem Vince Benyámint, ez mutatta azt, hogy én még akkor nem engedtem el, és kellett nekem egy jó pár nap. És addig kívülről senki nem látta rajtunk, hogy ez minket bármiben megviselt volna, csak ha nem látott senki, akkor sírtunk. De miután megtettük ezt, és elmondtuk, hogy elengedjük Vince Benyámint, akkor tényleg jött egy gyógyulás a szívünkbe. És onnantól kezdve már nem sírtunk. De ha most megkérdezik, hány gyerekünk van, akkor azért néha azt mondjuk, hogy öt. Csak az egyik a mennyben van, úgyhogy majd találkozunk.
0: És mennyi időre rájött a következő baba?
1: Kettő.
2: Két év. Igen, mert én utána próbáltunk arra, hogy egészséges legyek, jól legyek, mert ennek elindított egy mérgezést a szervezetembe, ez az első babának a halála. Úgyhogy utána ez okozott mindenféle nehézséget nálunk, és nagyon rajta voltunk, hogy jól legyek, egészséges legyek, felépüljek, gyógyuljak, és utána született a Ráhel két év múlva az első.
0: És akkor az első három elég gyorsan sorba jött?
2: Nem. A Ráhel szülése az egy nagyon kemény szülés volt, és az még jobban borította ezt a szervezetembe, és akkor utána évekig nem volt gyerekünk, és azt gondoltuk, hogy nem is lesz.
0: Wow.
2: Tehát, hogy mi ezt így elengedtük, és az orvosunkkal is nagyon jóba voltunk, a nőgyógyászunkkal, és ő is azt ajánlotta, hogy inkább ne, és ezt így el is engedtük, hogy mi. Akkor kezdtem el a doktori iskolát, akkor azt mondtam, hogy jó, akkor én, nekem lehet, hogy más a pályám.
0: Ez hány év volt, Timi, ez a köztes időszak?
2: A Ráhel után. 6 évvel később született a második.
0: Tehát akkor úgy gondoltad, hogy így van időd most magadra, és akkor hát, elindulsz azon, aki szeretnél.
2: Nem is az, hogy magamra, hanem hogy így gondoltam, hogy akkor ez az én utam. Én már Rásit vártam, akkor már elkezdtem a doktori iskolát. Tehát, hogy én úgy igen, akkor csináltuk, igen, kismamaként is, igen, meg előtte levő évben is én már jártam a PhD kurzusra. Úgyhogy csak hát akkor belevetettem magam, igen. Azt gondoltam, hogy akkor hát lehet, hogy így nem több gyermekes anyuka leszek, meg nem ilyen család, mert mi több gyereket terveztünk az elején, hanem akkor lehet, hogy nekem más az utam, és akkor nekem kutatni kell.
1: És ezt tényleg elengedtük. És úgy volt a fejünkben, hogy így hárman fogunk érdekelni. És volt egy nagyon érdekes dolog, éreztük, hogy jó lenne venni valami otthont, mert eddig szolgálati lakásban laktunk. Ugye én szintén PhD ösztöndíjas voltam, meg polgári szolgálatos katona, tehát azért nem volt pénzünk egyáltalán, viszont a szolgálati lakás így megkönnyítette a létet, az egzisztenciális létet. És amikor már oda jutottunk, hogy jó lenne valami házat venni, akkor hát sok mindent néztünk, több százat, és volt egy hely, ahol beléptünk, amit megnéztünk, és én nekem volt egy ilyen belelátásom, beleláttam abba a helybe, ami családunkat. És mondtam a Timcsinek, hogy figyelj, ez picit másabb, mint amit eddig néztünk. Kimentem a kertbe, ott is bejártam, és próbáltam ilyen szellemileg ilyen impulzust venni, és végül is azt vettük meg, ami kétszer akkora volt, mint amire nekünk szükségünk volt. De azért vettük meg, azért vettük meg, mert éreztük az Úrnak egy ilyen vezetését, hogy ez a tiétek. És akkor nem nagyon kérdezgettük, hogy de hát ez túl nagy nekünk.
2: A szomszédnéni megkérdezte, hogy hány gyermeket tervezünk, és akkor mondtuk neki, hogy hát nekünk csak egy lesz.
1: Aha. Igen. És akkor megvettük, elkezdtük felújítani, és akkor egyszer csak mondja nekem a Timsi, hogy figyelj, lehet, hogy kismama. És hát kismama lett. Tehát amikor megvettük azt a házat, akkor lett kismama. És hát onnantól kezdve 4,5 év alatt 3 gyermekünk
0: akkor
1: született.
0: Akkor ott
1: így. Tehát itt a első után volt 6 év szület, és utána pedig egy ilyen nagy...
2: Igen.
3: Boom, és, baby boom.
2: Igen. És ez egy óriási bizonyság volt, mert amikor az első lányunk 2 éves volt, én akkor lettem nagyon-nagyon beteg. És akkor volt egy jó pár hónap, hogy annyira rosszul voltam, a szülőkhöz is haza kellett költözni vidékre, és volt egy húsvéti istentisztelet, amire elmentünk, és nem bírtam végigülni az istentiszteleti alkalmat, mert nem tudtam fölfele nézni. És kimentünk oda az erdőbe, ahol megkérte a kezemet, az ikonikus helyre, és mondtam neki, hogy engedjen el engem. Tehát, hogy akkor már nem bírtam azt, hogy hónapok óta nagyon-nagyon rosszul voltam, és nagyon szerettem őt, nagyon szerettem a lányomat, de már akkor olyan állapotban voltam, hogy azt mondtam, hogy inkább mennék az atyához. És az az egyik legszebb szerelmi vallomás volt, hogy ő engem elengedett. És így együtt imádkoztunk, és az úr másképp döntött.
0: Wow.
2: És aztán nem azonnal, de kezdett engem felépíteni, kezdett gyógyítani, és az meg egy különös isteni csoda volt, hogy utána a második lányunk húsvétkor született. Tehát évekkel később pont húsvétkor. És
0: teljesen felépültél?
2: Igen. Némely maradvány dolgokkal azért még küzdök, De jól vagyok, tudok dolgozni, úgyhogy el tudom látni a családomat. És minden nap úgy kelünk fel, hogy lehet, hogy következő nap az úr teljesen meggyógyít.
1: És ezzel, amit a Timsi mondott, nagyon érdekes, hogy már megvolt mind a 4 gyerekünk, már a legkisebb is, már nagyobb acska volt, és elmentünk erre a helyre, ahol én a tímeát elengedtem. És a gyerekeket hagytuk valahol, és mi ketten elsétáltunk, mert tudtuk, hogy ez hol van, nekünk az egy ilyen spirituális hely, és hálát adtunk, hogy nem az a forgatókönyv következett be, hogy Tímea megy a mennybe, és akkor én itt egyedül folytatom a földi pályafutásomat, hanem az úr megengedte, hogy akkor éljen, és hogy gyerekeink szülessenek. Ez egy nagyon, nagyon bensőséges hála volt ott azon a helyen, ahol az megtörtént. Úgyhogy azt látjuk, hogy az életnek a napjai azok nem természetesek. Hogy mondta Timsi, hogy tényleg nem tudjuk, hogy merre billennek a dolgok. Úgyhogy próbálunk úgy élni, nem mindig tudunk, hogy azért a napnak az örömét mindig valahogy próbáljuk megélni, mert van, akinek természetes, van, akinek nem természetes, hogy lesz holnap. És ezt mi megtanultuk, amikor a Timsi nagyon rosszul volt, és ezt a tanítást, ezt visszük magunkkal. Tehát, hogy amikor már jobb a helyzet, akkor is próbálunk úgy élni. Ahogy az ige is mondja, hogy örülj ifjúkorodban elvett feleségednek, hiába való életed minden napján. És ebben van ez a tanítás, hogy ezt minden nap meg kell tenni. Tehát vannak küzdelmek, kihívások, harcok, de akkor is próbálunk örülni.
2: És nekünk a 4 gyermek, ez különösen ilyen ajándék.
0: Azért mondjuk el, hogy a 4. fiú.
2: Igen.
0: Ez egy különleges ajándék volt, gondolom, a családnak.
2: Nagyon. Én nagyon szeretem a lányaimat. Az Attila kifejezetten lányos apa volt. Ő mondta, hogy ő lányokat szeretne nagyon. Aha. De nekem volt a szívem vágya egy kisfiú. És nálunk az nagyon, nagyon jó szerintem, hogy minden gyermekünknek a nevét ezt ő adta. Úgy voltam vele, hogy ő vezeti a családot, ő a családfő, és én megtisztelem azzal, hogy ő adja a gyerekeknek a nevét, meg ő neki ez nagyon fontos is volt. De egyszer prédikált a névadásról, hogy Isten hogyan adja a neveket, hogyan változtatja meg, és akkor én úgy éreztem, hogy én annyira tisztelem őt, hogy akkor ezt tegye ő. És ő mindig bement a csendes kamrába, és onnan kérte el Istentől a gyerekek nevét. És az első gyerekünknél, aki megszületett, mondta, hogy ő azt a nevet kapta, hogy Ráhel. És akkor mondtam, hogy hú, nekem ez nem tetszik. Na, hogy ebből az antiszemita világból ez nagyon zsidó név, és hogy nem lesz ebből baja, hogy Ráhelnek hívják. És így viaskodtam magamban, de azt mondtam, hogy jó, ha az úr neki azt mondta, akkor legyen Ráhel a neve, és akkor mondtam az úrnak, hogy de akkor vigyázzon rá. És azt jelenti a neve, hogy szelíd bárány. És megszületett a Ráhel, és tényleg ilyen szelíd bárány volt. Úgyhogy a homokozóban, amikor mindenki elvette másnak a játékát, ő mindenkinek odaadta az övét. Tehát, hogy tényleg egy ilyen szelíd bárány volt. Úgyhogy mikor megtudtuk, hogy másodszorra is kismama vagyok, akkor már én onnantól kezdve minden nap megkérdeztem, hogy beszélte már vele az úr, hogy mi lesz a második gyerekünknek a neve, és akkor kapta azt a nevet, hogy Johanna. Ő neki pedig azt jelenti a neve, hogy Isten kegyelme. És mikor ugye ezek a nagy betegségek után mi elmentünk a nőgyógyászunkhoz, és akkor elmondtam, hogy kismama vagyok, ő megvizsgált, és akkor utána egy órán keresztül mondta a kockázatokat, akkor ez volt az, ami engem borzasztóan bátorított, hogy azt jelenti a neve, hogy Isten kegyelme. És akkor az volt bennem, hogy neki ezt orvos el kell mondani a kockázatokat, de hogy ez nem így lesz, mert hogy Isten azt mondta, hogy ő Istennek a kegyelme. És mikor megijedtem a terhesség alatt, vagy voltak ilyen kockázatos dolgok, akkor mindig ez volt az, ami engem nagyon bátorított, hogy Isten azt mondta, hogy ő Isten kegyelme, és annyira Isten kegyelme az a lányunk.
0: Mondjuk hát a következő kettőt is.
2: A harmadiknál csak egy nevet kapott, a Vivianát, az azt jelenti, hogy élő eleven, és hát ez is nagyon profétikus volt, mert az ő szülése közben is azért voltak komplikációk, tehát az, hogy ő élve megszületett, már az is Isten dicsősége volt, hogy én is életben maradtam, és meg tudtam szülni, és hát ő az, aki az a huncut lányunk volt, aki toporzékolni tud, aki szereti az életet, telve van élettel. És aztán, utána, amikor a negyedik babát vártunk, és akkor egyszer csak jött le a lépcsőn, és akkor azt mondta, hogy azt a nevet kapta, hogy Jonatán, akkor én már nagyon izgatott voltam. Mindegyik gyerekünknél hamarabb kapta egyébként meg a neveket, mint ahogy kiderült ultrahangon, hogy ő most lány vagy fiú, hanem ez ilyen mennyei inspiráció volt. És hát akkor én nagyon-nagyon boldog voltam, úgyhogy alig vártam, hogy 12 hetes legyek, hogy kiderüljön az ultrahangon, hogy tényleg Jonatán, nem hallotta félre, és azt jelenti, hogy Istennek az ajándéka. És nekem volt egy ilyen szívem vágy, hogy úgy szerettem volna egy olyan fiút, aki olyan, mint ő. És hát a fiú nagyon olyan, mint ő. Egyedül a barna szeme az, ami az enyém, de a gondolkodása ugyan ez a fizikusakat, úgyhogy ő neki nem lehetett mesélni gyerekkorában, ő kísérletek könyvét kérte, hogy esti mese legyen.
0: Úgyhogy
2: őt már 5 évesen foglalkoztatta a centrifugális erő, vagy centripetális, nem is tudom, hogy kell mondani, ezt jobban tudod. Úgyhogy ez Istennek a jósága.
0: Ilyen sok gyerek mellett nagyon sokat szolgáltok is a mai napig is, ha jól tudom. Hogy fér ez bele? Mi a logisztika?
1: Hát ez nagyon nehéz volt az elején, mert amikor a Jonatán a negyedik volt úgy, hogy már nem szopizott este, éjszaka, akkor kaptuk meg az elhívást az úrtól félreérthetetlenül arra, hogy az ifit kezdjük elvezetni.
0: Wow.
1: Nem is értettük, hogy 4 gyerek, abból nagyon sok kicsi, én dolgozom.
2: Én szakvizsgázom.
1: Ő szakvizsgázik, és még egy ilyen mellé. De Istentől jött az elhívás, és azt mondtuk, hogy oké, hogyha te azt mondod, hogy itt az idő, akkor legyen. És nagyon érdekes, hogy én azért azt mondtam az úrnak, hogy ha addig tudom ezt csinálni, míg a saját gyerekeink, a saját házunk népe nem szenvedi ennek kárát. És nem szenvedte kárát. És csináltuk, hogy nehéz megmondani, magam sem tudom, mindig lépésről lépésre jöttek a megoldások, de tény, hogy 4 kicsi gyerekkel csináltuk ezt.
2: Vittük magunkkal őket.
1: Vittük magunkkal, ők rendkívüli
2: módon nyitott volt
1: elveszték.
2: A házunk, jöttek, mentek a fiatalok. Egyszer valamelyik gyerekünk megkérdezte, hogy apa, neked a céged az az ifi? És akkor úgy mosolyogtunk, hogy nem. Ez igen. A szolgálatunk.
0: Igen. És ezt igen. 6 évig csináltátok?
1: Igen, körülbelül 6 évig.
0: Ezután, vagy most van valami?
1: 6 évig csináltuk, uh-huh. Aztán leadtuk, azért adtuk le, mert a fiatalok már nem mertek tegezni. És nekem ez egy olyan igen. jelzés volt, aha. hogy most már a szülő kategóriája, szülő
2: addig barátok voltunk.
1: Kategóriájába léptünk, uh-huh. Lehet, hogy jobb, uh-huh. hogyha egy fiatalabb viszi tovább. Uh-huh. Most is szolgálunk, jegyeseket készítünk fel házasságra. Én a gyülekezetünk vagyok egyik presbitere, tanítója, Timcsi a gyerek munkában vesz részt. Ezeket tesszük most, ugye? Nem hagytam ki semmit.
2: Igen. Ez nem, ezek nem is olyan nagy kihívások, inkább ami nagy kihívás az a munka. Uh-huh. Tehát, hogy nálunk az borított föl sok mindent.
0: Mind a ketten teljes időben dolgoztok.
2: Igen.
1: Igen.
2: Most már igen. Igen. Uh-huh. Pár évig igen. voltam igen. főállású anya.
0: De azt is élvezted otthon igen. lenni.
2: Igen. De annyira nem voltam azért otthon. Tehát, hogy három négy állásban dolgoztam, otthon. És így voltam mellette főállású anya.
0: Értem.
2: Mert a 4 gyerek után visszamentem. Beszéljünk erről?
0: Pár percünk van a műsorból.
1: Ezt azért megéltük akkor csak annyit, hogy megéltük, hogy ma azért nagyon nehéz azoknak a családoknak, ahol mind a ketten dolgoznak, és mondjuk szép számú gyereksereg van. Ez nagy kihívás. Nem annyira természetes, nem annyira egyszerű, tehát ennek azért érezzük a feszültségét, hogy így, mint egy cirkuszi mutatványos kell itt is megfelelni, ott is megfelelni, és azért látjuk ennek a kihívását, érezzük azért az egzisztenciális kihívást is, hogy ezért kétkeresős családmodell az sokszor jobban működik, mint az egykeresős családmodell, de apára is, anyára is szükség van, tehát azért átérezzük keresztényként, hogy ma ebben a mai társadalomban ez egy óriási kihívás szerintem minden családnak. Úgyhogy ennek nagyon komolyan átéltük a mélységeit is, voltak benne hidegzuhanyok, olyan tükröt tartott elém, hogy azt se gondoltam, hogy ilyen létezik. Én mondtam a Timcsének, hogy jobb, hogyha, vagy hát a család érdekében talán jobb, hogyha mégis dolgozik is, meg anya is. És amikor ez megtörtént, akkor én leakadtam teljesen. Én úgy éreztem, hogy a feleségem már nincs otthon, úgy sírtam, pedig én vagyok egy sírós
2: igen,
1: ember.
2: Én nem láttam őt sírni.
1: De aha. úgy éreztem, hogy én nekem megborult az egész bensőm azzal, hogy a Tímea már nincs otthon. Előtte otthon volt, és én teljesen. Tehát tényleg sírtam,
2: én meg nem értettem, hogy mi a baja. Hát azért depressziós nem lettél, hát, azért az más, de nem szomorkodtál. Igen. Én visszamentem dolgozni, én élveztem a munkámat, és őt meg azt láttam, hogy boldogtalan. Úgyhogy,
0: és mennyi idő volt az, amíg
1: hát ezt történt? Nagyjából 2 év volt, vagy nem, nagyjából fél év volt ez a nagyon mély időszak, és akkor ott éreztük, hogy a hajón valamennyit kormányozni kell, de szerencsére akkor már a szakvizsgáját befejezte, tehát akkor lejött egy nagyobb teher.
2: Hát igen, az volt kemény. Úgyhogy még gyerekek mellett szakvizsgázni, és az utolsó fél évet úgy csináltam, hogy akkor már visszamentem teljes állásba, és az egyetemen is ugye meg kell csinálni a diplomamunkámat. Na, az volt nagyon kemény. És megcsináltam, és ezek után mondta ő, hogy ő most szeretné, hogy én legyek főállású anya. És mondtam, hogy most? Tehát, hogyha 2 évvel hamarabb kéri, akkor azt mondom, hogy igen, és nem akarok menni szakvizsgázni, mert akkor nálunk akkor jött be egy ilyen kötelezettség, hogy úgy mehetek vissza dolgozni, úgy dolgozhatok szakszolgálatnál, hogy szakvizsgánk van. Tehát, hogyha hamarabb mondta volna, akkor azt mondtam volna, hogy jó, mert nem akartam így a gyerekektől menni, de ő szerette volna, hogy menjek, és akkor mondtam, hogy hát most mondja, és akkor mondtam, hogy aludjunk rá egyet, és akkor vártam a nyarat, hogy hát, ha meggondolja magát, hogy mindenki kipiheni a szakvizsga fáradalmait, de nem gondolta meg magát. Mm. És akkor szeptemberben minden papírt előkészített, és akkor mentem a főnökömhöz, és mondtam neki, hogy a férjem azt szeretné, hogy legyek főállású anya, és félállásba szeretnénk dolgozni, de maximum 3/4-et enged a főállású anyaság mellett. És hát ők nyilván azt szerették volna, hogy 3/4 állásban maradjak, mert logopédus hiány van azért. És akkor így lettem főállású anya, és akkor már csak délelőtt mentem el dolgozni, és délután már nem.
1: És ebben a megpróbáltatásban azt megtanultam, hogy magam se tudom, hogy mi rejlik bennem, amíg bizonyos helyzet ki nem hozza. Jö. Tehát én mondtam neki, hogy csinálja, persze, támogatom, jó, még azt is megmerem kockáztatni, mert komolyan vettük, hogy még az urat is kérdeztük, hogy mi legyen, hogy legyen, tehát mindent megpróbáltunk. Erre elindult a hajó, belekerültem a szituációba, és éreztem, hogy kész, én megsemmisültem. És aztán azt látom, hogy bizonyos helyzetekben nem tudom magam beleképzelni, mikor benne vagyok, egészen másképpen reagáltam, mint azt én józan ésszel elképzeltem volna. Úgyhogy onnantól kezdve
2: egy hadvezér. Tehát ő megszokta azt, hogy ő akkor megy üzleti tárgyalásra, amikor akar, akkor megy presbiterire, amikor akar. Tehát, hogy ő éli a termékeny férfiúi családvezető életét. És így azért, amikor én is visszamentem teljes állásba dolgozni, ott nagyon össze kellett hangolni, hogy akkor most, ha én délután dolgozom, akkor hogy lesznek a gyerekek, hogy mint... És akkor azért az nem volt egy könnyű időszak, akkor végig is gondoltuk, hogy aztán azt mondtuk, hogy jó, hát a nő teremtett egy segítőtársként, és nem fordítva, de a férfi is segíti persze, a feleségét, persze. Ne úgy értsétek, csak hogy mégis teremtettségtől fogva azért a nőt teremtette Isten segítőtársnak, és akkor hoztunk egy ilyen döntést, hogy akkor én szeretnék az ő segítőtársa lenni, és akkor oda megy, ahova akar, és amíg délelőtt a gyerekek óvodába, iskolába vannak, én is akkor dolgozom, és így segítek abban, hogy ő...
1: És akkor most így tudjon. Tudtuk ezt megvalósítani, mind a ketten dolgozunk, hogy amikor a gyerekek intézményben vannak délelőttönként, akkor Timcsike is dolgozik, és amikor ők jönnek haza, akkor már Tímea otthon van, és akkor tudja őket fogadni.
2: Hát ez gyönyörű. És azért velük együtt azért még folytatom otthon a munkámat, de mégis ott vagyok, és jelen vagyok.
1: Igen.
0: Ez gyönyörű látni. Én nagyon köszönöm leginkább azt, hogy őszinték voltatok, és itt mindent elmondhatok nekünk, a nehézségeket, a kompromisszumokat, minden, ami az életetekben úgy nagyjából eddig lezajlott. Nagyon köszönöm, én is tanultam belőle, és a Jóisten további áldását, bölcsességét köszönöm. Kívánjuk köszönjük az életetekre. Szépen.

0: Love Story
1: és azután.
2: Gere Lilla és Gere József műsorát hallották.

0: Kedves hallgatóink, könyörögjünk mennyei édesatyánk segítségéért, hogy a nyomorúságunkból való kiútkeresés, szabadulni akarás ne merüljön ki vádaskodásban, a mások felelősségének kutatásában, hanem hadd csöndesítsen és vezessen minket a szabadításunkra emlékező és váró reménység. Köszönjük meg azt a kegyelmet, hogy hozzátartozhatunk. Jó nekünk abban a hitben élnünk, hogy bárhogyan alakuljon is a sorsunk, minket az Úr szeretetétől semmi el nem szakíthat.
1: Szól a rádió. Evangélium tiszta forrásból.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áhíta címe: Istenben megnyugodni, nem kapkodni. A mai ige 62. Zsoltár 2. verse: Csak Istennél csendesül el lelkem, tőle kapok segítséget. Gondolatok az ígéről. Áldott az a helyzet, amelyben tudunk valóban az Úrban és egyedül csak ő benne elcsendesülni. Jó lenne ezt tenni ma és minden nap. Megnyugodni és várni az Úr által megszabott időt. Őre várni a szolgálatban, benne bízni boldog várakozásban, előtte imádságban elcsendesülni és lelki nyugalmat találni. Ez a lehető legjobb magatartás, amit mind teremtmények, teremtőnk, mint szolgák, urunk, és mint gyermekek, atyánk előtt tanúsíthatunk. Ne próbáljunk parancsolni Istennek, sem szemrehányást tenni neki, nehogy rossz kedvűek vagy bizalmatlanok legyünk vele szemben, de ne is meneküljünk sorsunk elől, és ne futkossunk emberekhez segítségért. Ez ellentétes volna az Istenben való elcsöndesüléssel. Istenben, és csak is ő benne bízzunk, teljes szívvel. Milyen áldott a bizonyosság, mikor tudom, tőle kapok segítséget. Számíthatok rá. Istentől jön a segítség, és senki mástól. Ővé minden dicsőség, mert egyedül ő tud, és ő fog megszabadítani. Bizonyosan megteszi akkor és úgy, ahogyan azt ő jónak látja. Megszabadít a kétségekből, a szenvedésekből, a rágalmazásokból, és minden szükségünkből. Noha mindennek egyelőre még semmi jelét nem látjuk, ne térjünk el semmiképpen se az Úr akaratának teljesítésétől, hiszen az Úr irántunk való szeretete és hűsége felől semmi kétségünk sem lehet. Nem sokára meglátjuk a most még rejtett útjait, ezért dicsőítsük irgalmáért már előre is. Ismerd meg őt és kövesd! Tábor szerveznek az Esztergom Budapesti Főegyház megye fiataljai számára. Mindnyájan egy szívvel. Ezzel a mottóval szervez tábort az Esztergom Budapesti Főegyház megye mától augusztus 11 és 15 között Bodajkon. Az ötnapos tábor különleges a maga nemében. Mind a tematikáját, mind a programokat, előadókat és a szervezőket tekintve is. Három altáborra osztják majd a résztvevőket, ezáltal mindenki a saját korosztályának megfelelően tud majd kapcsolódni a programokhoz, beszélgetésekhez. Az altáboroknak külön papjuk és egy szerzetesük lesz, akik rendelkezésre állnak, ha egy táborozó mélyebb beszélgetésre vágyna. Szeptemberben folytatódik a kelenföldi barokk esték. A nyári szünet után folytatódik a 27. éve tartó sorozat a kelenföldi barokk esték. A sorozat őszi hangversenye szeptember 12-én szombaton 17 órakor kezdődik a kelenföldi református templomban. Svájcból érkezik egy orgonaművész, Tamás Mihály, aki orgonista Svájcban, Zollikon városban, a katolikus templom orgonistája. A műsorában a 137. Zsoltál korálföldolgozásai hangzanak el több barokk szerzőtől. Igét hirdett Takaró János Lajos lelkipásztor. A szépnek, tartalmasnak ígérkező műsorra minden érdeklődőt szeretettel várnak. Az időjárásról. Ma tetőzik a meleg. Ma kedden a felhők mellett sok a napsütés, néhol eshet eső, északnyugatira fordul a szél, és 32-38 fokunk van. Szerdán túlnyomóan derült, napos, száraz időre van kilátás. Az északias szél élénkül, és 27-34 fok várható.
0: Híreinket hallották.

szól a fide, egyedül hitáltal. Megigazulván azért hitáltal, békességünk van Istennel, a mi Úrunk Jézus Krisztus által. A hitáltali megigazulás és a Krisztusban való hitáltali üdvözülés a protestáns kereszténység központi

Mit gondolsz? Ki az a megbízható és értelmes szolga, akit az Úr háza népe fölé állít, hogy adja ki nekik az ételt kellő időben? Boldog az a szolga, akit ura, amikor megérkezik, ebben a munkában talál. Bizony, mondom nektek, minden vagyona fölé rendeli őt.

Manapság egyre nehezebb olyan embereket találni, akik megbízhatóak, akikre lehet számítani. Még a magukat kereszténynek tartók körében is. Pedig a megbízhatóság megkönnyíti az életünket. A megbízhatatlanság viszont megnehezíti azt. A megbízhatóság az a ragasztó, amely közelebb von bennünket a barátainkhoz, a családunkhoz. Enélkül nem tudunk olyan bensőséges kapcsolatokat kialakítani, amilyeneket Isten szeretne számunkra. Mennyire számíthatnak rád az emberek? Mit tehetnél azért, hogy megbízható emberként tekintsenek rád?

Isten hűséges és megbízható. Ezért kell nekünk is ilyennek lennünk. Hiszen ő azt kívánja tőlünk, hogy ráhasonlítsunk. Az emberek általában látványos módon akarják Istent szolgálni. Ő azonban azt mondja, hogy a bizalmat azáltal építhetjük a legjobban, ha a kis dolgokban hűségesek vagyunk. Az Úr látja, hogy mit teszünk, és azt ígérte, hogy ha hűségesnek bizonyulunk, egyre nagyobb felelősséget fog ránk bízni. Ha ma visszatérne, vajon azon a helyen találna, ahová ő állított téged? Elmondható-e rólad, hogy megbízható és értelmes szolga vagy? Számíthat rád Isten? Kész vagy engedelmeskedni neki a kis és nagy dolgokban egyaránt? Megszoktad-e tenni, amit kér tőled?

Boldog az a szolga, akit az ura, amikor visszatér, abban a munkában talál, amire elhívta őt. Minden vagyona fölé rendeli. Hallottuk az ígéretet az előbb felolvasott szentírási részben. Törekedj arra, hogy ez a te életedben is élő valósággá váljon.

0: baptista áhítat igei gondolatai mára.
1: Áhítat, augusztus 11-e. Galata beliekhez írt levél, első fejezet 11-től 16. versig. Tudtotokra adom, testvéreim, hogy az evangélium, amelyet én hirdettem, nem embertől származik, mert én nem embertől vettem. Nem is tanítottak rá, hanem Jézus Krisztus kinyilatkoztatásából kaptam. Mert hallottátok, milyen volt az én egykori magatartásom a zsidóság körében, hogy féktelenül üldöztem az Isten egyházát, és pusztítottam azt. És a zsidó hithűségben sok kortársamat felülmúltam népem körében, minthogy fölöttébb buzgó rajongója voltam atyáim hagyományainak. De amikor úgy tetszett annak, aki engem anyám méhétől fogva kiválasztott és kegyelme által elhívott, hogy kinyilatkoztassa fiát én bennem, hogy hirdessem őt a pogányok között, nem tanácskoztam testtel és vérrel. Ezt kitől hallottad? Teszik fel sokan a kérdést, ha valami komoly vagy nehéz témát mond el valaki. Kíváncsi az ember a forrásra, annak hitelességére. Amit Pál hirdetett, annak a forrása maga Jézus volt, tőle kapta a kijelentést. Nagy dolgokra hívta el őt az Úr, ezért közvetlenül adott neki üzenetet, tanítást. Nagy küldetéshez erős kinyilatkoztatást kapcsolt Jézus. Ehhez viszont nagy felelősség is jár. A kijelentések nagysága miatt kellett Istennek védelmet garantálnia Pál életében, hogy alázatban tudjon szolgálni. Úgy látom, sokan szeretnének ma nagy kijelentések birtokában felszólalni és erővel hirdetni, hogy azt mondja az Úr. Az már nem látszik minden esetben, hogy nem tanácskoznak testtel és vérrel, azaz nem nézik a személyes előnyöket, a kívánatos kényelmet, a versenyképes fizetést, a frekventált lakóhely igényét, stb. Kedves olvasó, hallgató, hogy tekintesz Pálra, mint az evangélium hirdetőjére? Csodálod? Példa előtted? Ez nagyon jó. Kérlek, kövesd is ezt a példát, értsd meg, ha kiválaszt és elhív. Figyelj és vedd át az üzenetet, ha szól. Ha nagy kijelentést kapsz, igényeld a kegyelmet is, hogy megállhass a szolgálatban. A felvételt a Magyarországi Baptista Egyház kiadványa alapján az MBS speciális missziójának munkatársai készítették.

0: Csendes percek.
1: A mai elhitatott Barbara Vrisberg írta Illinois államból, az Egyesült Államokból. Add át. Légy erős és bátor, ne félj és ne retteg, mert veled van Istened az Úr, mindenütt, amerre csak jársz. Józsué könyvének első fejezetének 9. verse. Aznap, amikor önkéntesként segítettem Régen unokám másodikos osztályában, a tanárnő megkérte Régent, hogy válasszon egy könyvet és olvassa fel az osztálynak. Régen később elmesélte nekem, hogy aggódott, hogy a többiek irigyek lesznek rá, amiért ő olvashat fel. Végül úgy döntött, ha bármi gond adódna, majd a tanárnő megoldja. Felismerte, hogy nem kell aggódnia, hiszen a tanárnő feladata a problémáknak a megoldása, nem pedig az övé. Szerencsére semmi gond nem volt, és az osztály élvezte az olvasást. Ahogy elgondolkodtam, ezen két fontos igazságra jöttem rá. Először is rengeteg időt és energiát pazarlunk olyan dolgok miatti aggodalmaskodásra, amelyek soha nem következnek be. Másodszor, ha valóban felmerül egy probléma, hagynunk kell, hogy ő az egyetlen intézkedjen, aki a dolgok felett áll. Gyakran előbb próbálhatjuk magunk megoldani a helyzetet, mielőtt egyáltalán eszünkbe jutna átadni azt Istennek. Pedig aggódás helyett bízhatunk, hogy Isten kézben tartja a dolgokat. Amikor a tanítványokat vihar érte, tudták, hogy Jézus meg tudja menteni őket, mégis elcsodálkoztak, amikor megtette. Józsué könyvének első fejezetének 9. verse arra hív, hogy legyünk erősek és bátrak, ne féljünk, mert Isten velünk lesz mindenütt. Átadhatjuk aggodalmainkat Istennek ahelyett, hogy egyedül próbálnánk megküzdeni velük. Urunk, köszönjük, hogy szeretsz és törődsz a gondjainkkal, és a bajban először Te hozzád fordulhatunk. Amen. Napi gondolat. Problémák idején is tudom, Isten kezében van az irányítás. Imádkozzunk a pedagógusokért.
0: A felvételt a Metodista Média Szolgálat készítette.

0: A költészet hangján.
1: A franciásan könnyed, de sokhúrú író, költő, Heltai Jenő 1871. augusztus 11-én született. Ő írta Kacsó Pongrácz János Vitéz című daljátékához is a szövegeket, bizonyára ismerős a Kék tó tiszta tó kezdetű is. 1936-ban mutatták be a Magyar Színházban a Néma Levente című verses színpadi játékát, a színházak ma is játsszák. Sikeres volt publicistaként, producerként és dramaturgként is. Műfordítói tevékenységéért a francia becsületrenddel tüntették ki. Ő volt a PEN Klub magyar elnöke, 57-ben Kossuth díjat kapott 86 éves korában, nem sokkal a halála előtt.

Heltai Jenő, Szabadság, részletek. Tudd meg, szabad csak az, akit szó nem butít, fény nem vakít, se rang, se kincs nem veszteget meg. Az, aki nyíltan gyűlölhet, szerethet, a látszatot lenézi, meg nem óvja, nincs letagadni, titkolni valója. Tudd meg, szabad csak az, kinek ajkát hazugság nem fertőzi meg, aki üres jelszókat nem visít, nem áltat, nem ígér, nem hamisít, nem alkuszik meg. Hű becsületéhez, bátran kimondja, mit gondol, mit érez. Nem nézi azt, hogy tetszetős-e, sem azt, kinek ki volt és volt-e őse. Tudd meg, szabad csak az, aki, ha neve nincs is, mégis valaki, vagy forró, vagy hideg, de sose langyos. Tüzet fölöslegesen nem harangoz, van mindene, ha nincs is semmije, mert nem szorul rá soha senkire, helyét megállja mindig, mindenütt. Szabadság. Ezt a megszentelt nevet könnyelműen ingyen ajkadra nevedd. Tudd meg, szabad csak az, aki oly áhítattal mondja ki, mint istenének szent nevét a jó pap. Szabad csak az, kit nem rettent a holnap, az sose rab, ki lélekben szabad, hol áldozat nincs, nincs szabadság. Ott van csupán, ahol szavát megértve meghalni tudnak, s élni mernek érte. A szabadság nem perzsavásár, nem a te árud. Milliók kincse az, mint a reménység, napsugár, tavasz, mint a virág, mely dúskejhét kitárva ráönti illatát a szomjazó világra, hogy abból jó testvéri jusson, minden szegénynek ugyanannyi jusson. Míg több jut egynek, másnak kevesebb, nincs még szabadság, éget még a seb. Amíg te is csak másnál szabadabb vagy, te sem vagy még szabad, te is csak gyáva rab vagy.

0: az élet vize.
1: Jézus nyomában járva. Valaki pedig abból a vízből iszik, amelyet én adok neki, örök életre, buzgó víznek kútfeje lesz ő benne. János evangélium, 4. rész, 14. vers. Gondolatok az igéről. Krisztus a samáriai asszonnyal beszélgetve, ahelyett, hogy lekicsinyelte volna Jákob kútját, valami jobbat tárt az asszony elé. A beszélgetést arra a kincsre terelte, amelyet ő adhat, s az élő vizet, az evangélium örömét és reménységét ajánlotta fel az asszonynak. Milyen nagy érdeklődést tanúsított Jézus egyetlen asszony iránt. Mennyire komolyan és ünnepélyesen beszélt vele. Amikor az asszony hallotta a megváltó szavait, ott hagyta a vízhordó edényét, s a városba sietve így szólt azokhoz, akikkel találkozott. Gyertek, lássatok egy embert, aki megmondott nekem mindent, amit valamikor is cselekedtem. Vajon nem ő a Krisztus? János 4:20. Azt olvassuk, hogy abban a városban a szamaritánusok közül sokan hittek Jézusban, és ki tudja felbecsülni azt a hatást, amelyet szavai gyakoroltak az emberekre az azóta eltelt hosszú évek során. Isten azt kívánja, hogy kegyelme igéjét ismertessük meg minden emberrel. Ezt legnagyobb részt személyes munkával kell elvégeznünk. Ez volt Jézus Krisztus módszere is.

0: A türelem boldogságot hoz.
1: Íme, boldognak mondjuk azokat, akik tűrni tudtak a szenvedésekben. Jób álhatatosságáról hallottatok és láttátok, hogyan intézte a sorsát az Úr, mert igen irgalmas és könyörületes az Úr. Jakab apostol levele 5. fejezet, 11. vers. Próbáltam néhány szinonimát találni a türelem szóra, és nem is olyan kevés van. Kitartás, álhatatosság, elnézés, megengedés, remény, tolerancia, bizakodás. A türelem azon erények egyike, amely akadályokból és szenvedésekből születik, de hozzájárul más erények, például a hit, a remény és a megbocsátás növekedéséhez és fejlődéséhez. Lehet, hogy édesanya vagy, és újra meg újra gyakoroltad a türelmet a gyermekeddel szemben, aki ezredszerre sem hallgatott rád. Lehet, hogy te vagy a nagyobb testvér, akinek újra és újra türelmesnek kell lennie a kisebbek hibáival szemben. Lehet, hogy egy munkahelyen dolgozol egy olyan kollégával, aki helytelenül viselkedik, nehézségeket okozva neked, és rossz hírbe kever. Lehet, hogy hosszú ideje beteg vagy, és olyan fájdalmakat tűrsz, amelyeket már alig bírsz elviselni. De milyen nagy öröm, amikor a gyermek felnőve hallgat rád, a kisebb testvérek felnőnek és szép baráti kapcsolat alakul ki köztetek, vagy amikor a nehéz természetű kolléga a legmegbízhatóbb munkatársaddá válik. És milyen boldogság az is, amikor betegen rádöbbensz, hogy a jelen szenvedései eltörpülnek a jövendő dicsőség fényében. A Szentírásban a türelem Jób szenvedéseivel van összekapcsolva. Egy gazdag és fedhetetlen emberével, aki mindent elveszít, mégis rendíthetetlen marad hitében. Minden megpróbáltatás közepette Jób semmiben sem vétkezett, és nem szólt illetlenül Isten ellen. Végül Isten kétszeresen megáldotta őt mindazzal, amit korábban birtokolt, megáldotta családi életét, és hosszú életet adott neki. A türelem nem passzív lemondás, hanem erőteljes várakozás. Bátorság, amely mindvégig megőrzi a lelket a megpróbáltatásokban és szenvedésekben. Isten nem ígérte meg, hogy mentesek leszünk a próbáktól. Éppen ellenkezőleg. A nehézségek iskolájában formálja jellemünket. A türelem nem egyik pillanatról a másikra születik, hanem a hit harcaiban, a csendes imádságban, a könnyek között megedzett lélekben. Sokan szeretnének azonnal szabadulást a problémáktól, pedig éppen ezek a tűzpróbák készítenek fel bennünket a mennyei örökségre. Minden nehézség, amelyet türelemmel hordozunk, közelebb visz a Mesterhez. Egy olyan világban, amely gyakran azonnali eredményeket követel, Jób türelme emlékeztet bennünket arra, milyen nagy érték a nehézségek elviselése és a szenvedés végének kivárása. A türelem gyümölcse mindig édes. Megelégedettséget hoz, vigasztal és enyhíti a rejtett fájdalmakat, visszaadja az ellopott mosolyokat, letörli az elfojtott könnyeket. Kérd Istent ma is, hogy adjon neked türelmet, bármilyen helyzetben is vagy. Irgalma és kegyelme által ő megnöveli a türelem magját, és örömmé, valamint áldássá változtatja azt. Mennyei Atyám, kérlek, formáld bennem a türelem drága kincsét, segíts, hogy próbák között is rád tekintsek, bízva ígéreteidben, és hogy életem a te hűséged dicsőségére szolgáljon. Amen.
0: Közreműködött Varga Gyulai Bernadett.

Szabadság. A Magyarországi Evangélikus Egyház napi útmutató igéi.

Augusztus 11-én a következőképpen szól hozzánk Isten igéje. Az Ószövetségi igét a Zsoltárok könyvének 143. fejezete 8. verséből olvasom. Ismertesd meg velem, melyik úton járjak, mert hozzád vágyódik lelkem. Az Újszövetségi ige János evangéliumának 6. fejezete 68-69. verséből szól hozzánk. Uram, kihez mennénk? Örök életbeszéde van nálad. És mi hisszük és tudjuk, hogy te vagy az Istennek szentje. Nem is tudom, hogyan utasíthatják el Jézust Krisztus tömegek, akik hallottak róla, és mégsem kell nekik. Mégsem Jézus kell nekik. Nem feltétlenül más, nagy vallásokra gondolok, amelyek kultúrákat, társadalmakat itatnak át, és hozzátartoznak akár a nemzeti identitás tudathoz is. Sokkal inkább azokra, akik keresztény gyökerű kultúrában születtek, nőttek fel, szervesen hozzájuk tartozik a kereszténység, mégsem kell nekik Jézus, az út. Spiritualitásuk vágyódásával összeválogatnak maguknak vallás és vallásos darabkákat, mintha svéd asztalról válogatnának falatkákat. Sok ilyen van. Talán marad néhány falat kereszténység is a tányérjukon, de nem tudom mi. Aki nincs velem, az ellenem van, és aki nem velem gyűjt, az tékozol, mondja Máté evangéliumának 12. fejezetének 30. verse. Mire gondol Dávid király, amikor a 143. Zsoltárban megnevezte vágyódása tárgyaként, mint egy célként az urat, és több útról szólt? Mindegyik út az Úrhoz vezetne? Van, aki így gondolja. Jézus mégis saját magát nevezi útnak. Nem egy útnak, hanem az útnak. És hozzáteszi, hogy csak általa mehetünk az Atyához. Miért nem kell tömegeknek Jézus? Elriasztották tőle őket? Csúffá tettük volna Krisztust? Hamissá? Saját maszkunkat húztuk az arcára? Mi a felelősségünk a tömegek távol maradásában? És én hol vagyok? Valahol az úton, és ő velem. Imádkozzunk! Köszönöm, Jézus, hogy veled az élet nem a teljesítményemről szól. Lehetek kezdő. Nem vizsgáztatsz engem. Köszönöm, hogy amíg tart az utam, te addig hívsz. Veled járhatok, mint a tanítványaid. Veled és tőled tanulhatok. Nem csak képzelem, te teszel képessé arra, amire hívsz, amit kérsz, vársz tőlem. Köszönöm, hogy út vagy, és igazság is, és élet is. Csak veled van értelme egyet is lépnem. Amen. Az áhítatot Simon Réka írta, amelynek alapjául a következő ószövetségi és újszövetségi igék szolgáltak. Ismertesd meg velem, melyik úton járjak, mert hozzád vágyódik lelkem. Uram, kihez mennénk? Örök életbeszéde van nálad, és mi hisszük és tudjuk, hogy te vagy az Istennek szentje.

Élt egyszer egy fiatalember, Mihály, akinek szíve tiszta volt, és hite erős. Korán megtanulta az Isten iránti engedelmesség fontosságát, és minden napjaiban igyekezett a helyes úton járni. Kora reggelente tanulmányozta a Szentírást, buzgón imádkozott, mielőtt a napi feladatait elkezdte volna. Tisztelték becsületessége és szorgalma miatt. Azonban a világ nem mindig kínál egyértelmű utakat. Egy nap Mihály kapott egy visszautasíthatatlan ajánlatot. Egy távoli városban egy nagyobb vállalkozásnál kaphatott állást, ami bizony fényes jövővel kecsegtetett. Elköltözött hát, és az új környezetben a dolgok fokozatosan megváltoztak. Eleinte csak apró, jelentéktelennek tűnő kompromisszumokat kötött. A nagyvárosban az istentiszteletek már nem voltak szentek, mint odahaza. A kollégák gyakran hívták szórakozni, és Mihály, attól tartva, hogy kívülállónak tűnik, elkezdett velük tartani. Először csak egy pohárral ivott, aztán már kettővel. A korai reggeli csendes órákat felváltotta a fáradtság, és a Biblia is egyre ritkábban került a kezébe. Majd holnap bepótolom, gondolta, de ez a holnap sosem jött el igazán. A munkahelyen is megjelentek a kísértések. Egy kollégája, Péter, aki igen ravasz volt, rávette, hogy egy apró, ártatlannak tűnő hazugsággal segítsen neki egy üzletet nyélbe ütni. Mihály lelkiismerete tiltakozott, de Péter meggyőzte. Senkinek sem ártunk vele, Misi, és valljuk meg, mindkét fél jól jár. Tudod, néha muszáj egy kicsit hajlítani a szabályokon. És Mihály engedett. Az első hazugságot követte a második, aztán egy harmadik, mindegyik egyre-egyre nagyobb és merészebb volt. Az apró kompromisszumokból háló szövődött köré, és Mihály egyre inkább belegabajodott.

ahogy teltek a hetek, hónapok, Mihály szívében valami megkeményedett. A lelkiismeretének hangja, amely eleinte még élesen figyelmeztette, egyre halkabbá vált, majd szinte teljesen elnémult. Már nem érezte azt a mély bűntudatot, mint korábban. Előfordult, hogy feleslegesen bántott meg embereket, hogy kihasználta a helyzeteket a saját előnyére, és mindezt már hidegvérrel tette. Arcáról eltűnt a korábbi béke, és a tekintetébe beleköltözött egyfajta nyugtalanság. Egy éjszaka, miután egy különösen tisztességtelen üzletet kötött, Mihály álmatlanul forgolódott az ágyában. Felkapcsolta a lámpát, és hogy elterelje valamivel a figyelmét, elővette Reményik Sándor

a nem törődömség romboltak mindent, falról falra. És egyszer csak, egy szürke reggelen, ott állt a rom, a puszta semmi. Ami egykor volt, az már nincsen, mert hagytuk, hogy lassan elessen.

mintha jégcsap fúródott volna Mihály szívébe. Rájött, hogy bár fizikailag él, de a lelke halott. Emlékezett édesanyja szelíd szavaira, apja imáira, és arra a békére, amit valaha érzett. A felismerés elsöprő volt. Megdöbbenve láttam, milyen messzire tévedt el attól az úttól, melyen járni akart. Az apró, ártatlannak tűnő lépések a sötétség felé vezettek, és most egy szakadék szélén állt. Nem volt megdöbbentő, drasztikus esemény, ami idáig sodorta, hanem a csendes, fokozatos engedékenység. Az elvetett elvek és a megkötött kompromisszumok sora.

Azon az éjszakán Mihály először érezte újra a bűnbánat mélységét. Térdre esett, és tényleg a szívéből jövő imát mondott. Nem takargatta bűneit, nem mentegetőzött. Kétségbe esetten kérte Istent, hogy bocsásson meg neki, és adjon erőt a változáshoz. Elhatározta, hogy mindent megtesz, hogy jóvá tegye, amit elrontott. A következő napok nagyon nehezen teltek. Szégyenkezve kereste fel azokat az embereket, akiket megbántott, és őszintén bocsánatot kért tőlük. Vállalta a következményeket, még akkor is, ha ez a munkahelye elvesztésével járt. Visszatért a reggeli csendes órákhoz, és újra elkezdte kutatni a Szentírást. Lépésről lépésre, ahogy korábban eltávolodott, most fokozatosan visszatért az igazság útjára. A története tanulságul szolgált a falubelieknek, és még a városban is sokaknak. Megmutatta, hogy a bűn valóban képes lépésről lépésre besurranni az életbe, észrevétlenül aláásva az ember jellemét, és elszakítva őt Istentől. De Mihály története a reményről is szólt. Arról, hogy sosem késő megtérni, és az isteni kegyelem képes a legsötétebb mélységekből is felemelni az embert, ha ő őszintén megbánja bűneit, és Krisztushoz fordul. Mihály soha többé nem felejtette el, mennyire fontos minden apró döntés. Megtanulta, hogy az igazi erő nem abban rejlik, hogy sosem botlunk meg, hanem abban,

hogy felállunk, amikor elesünk, és hittel, álhatatosan törekszünk az igaz úton járni. Az élete bizonysággá vált arról, hogy az apró kompromisszumok veszélyesek, de az isteni szeretet és irgalom ereje határtalan.

A bűn és a rossz döntések gyakran nem egyetlen drasztikus eseményként, hanem lépésről lépésre, apró, látszólag jelentéktelen kompromisszumok sorozataként lopakodnak be az életünkbe. Ezek az apró engedmények fokozatosan gyengítik a lelkiismeretet, és eltávolítanak bennünket az igazságtól, Isten akaratától. Ez egy erőteljes figyelmeztetés a lelki éberség fontosságára, és arra, hogy mindig tartsuk szem előtt elveinket, nehogy az apró kompromisszumok hálója csapdába ejtsen bennünket. Ugyanakkor bátorítást is nyújt, hogy a bűnbánat és a megtérés által mindig van lehetőségünk az újrakezdésre.

mindenki saját kívánságától vonzva és csalogatva esik kísértésbe. Azután a kívánság megfogamva bűnt szül, a bűn pedig kiteljesedve halált nemz. Jakab apostol levele, 1. fejezet, 14. és 15. vers.

0: Kedves hallgatóink, könyörögjünk mennyei édesatyánk segítségéért, hogy a nyomorúságunkból való kiútkeresés, szabadulni akarás ne merüljön ki vádaskodásban, a mások felelősségének kutatásában, hanem hadd csöndesítsen és vezessen minket a szabadításunkra emlékező és váró reménység. Köszönjük meg azt a kegyelmet, hogy hozzátartozhatunk. Jó nekünk abban a hitben élnünk, hogy bárhogyan alakuljon is a sorsunk, minket az Úr szeretetétől semmi el nem szakíthat.
1: Szól a rádió. A Reformált Evangélium.

0: hír összeállításunk következik.
1: Száz év után is magyarul dicsőítik Istent Montrealban. Alapításának 100. évfordulóját ünnepelte az idén a montreali magyar református gyülekezet. A kanadai magyar reformátusság egyik legrégebbi közösségével a magyarországi református egyház küldöttsége is együtt ünnepelt. Nem csak a kerek 100 évért fontos ez, hanem azért is, mert jelzi, hogy van egy gyülekezet, ahol élet, hit és közösség van, fogalmazott Sógor Csaba, a Hivatal Kárpát-medencei és Diaszpora osztályának vezetője, a montreali gyülekezetnél tett látogatás után a centenáriumról hozzátette. Az évforduló a Kárpát-medencében élő reformátusok számára is biztatás, hiszen minden közösségnek erőt adhat egy másik közösség életereje és hite. Mező István Mózes, a zsinati hivatal vezetője szerint az is örömhír, ha Magyarországon egy gyülekezet 100 éven keresztül virágzik, a kanadai magyarság körében azonban ennek még nagyobb a jelentősége. A montreali közösség és valamennyi magyar református számára hatalmas öröm, hogy ebben a gyülekezetben 100 év elteltével is dicsőíthetik Isten. Válaszok a megoldhatatlanra. Pál Feri lelkész tartott előadást a 15. Szélrózsán. Megoldható nehézség áll előttünk? Akkor ne panaszkodjunk, hanem oldjuk meg. Megoldhatatlan a probléma? Akkor viszont ne akarjuk erőből mindenáron csak azért is megoldani, mert nem érhetünk célhoz. De az ilyen drámai helyzetekre is adhatunk olyan választ, amely hiteles, igaz és érvényes lesz. Nem szavakkal, hanem más módokon, hogy miként, arról Pál Feri római katolikus pap mentálhigiénis szakember tartott előadást a 15. Szélrózsa evangélikus ifjúsági találkozón Sopronban. Vannak helyzetek, amelyekre nem lehet, nem érdemes, és nem is kell mondani valamit. Ez azonban nem jelenti azt, hogy tehetetlenül, eszköztelenül kell vergődnünk, hogy ne találhatnánk utat a túléléshez, vagy ne nyújthatnánk kapaszkodót másoknak. Pál Feri súlyos, tragikus élethelyzeteket mesélt el, és mutatta meg, mégis mit tehetünk, illetve hogyan segíthetünk, ha hasonló veszteségek érnek minket, vagy ha reménytelennek és kilátástalannak tűnnek a dolgok. Isten nem szerelő, hanem teremtő. Egyházmegyei evangelizáció egyházas dengelegen. A Nógrádi Evangélikus Egyházmegye augusztus 2-án egyházas dengelegen tartotta az előre meghirdetett idei evangelizációs alkalmát. A délután mottóját az év igéje adta. Íme újjáteremtek mindent. Jelenések 21:5. Ez az üzenet nem csak a plakáton jelent meg, amelyen egyetlen vízcsepp hull a kiszáradt földre, hanem az egész együttlétet végig kísérte. A közel 200 résztvevő a rendkívüli hőség ellenére érkezett meg egyházas dengelegre, a fás, ligetes, árnyékkal bőségesen ellátott udvarra, az iskolába. A délután 37 fokos melegben kezdődött, ám az úrvacsorai közösség kezdetén megérkezett a várva várt eső. Mivel a program ezen része fedett helyen zajlott, a csapadék nem okozott fennakadást, inkább fölfrissülést. Sokan úgy éltük meg ezt a pillanatot, mint amely különös módon kapcsolódott a nap üzenetéhez. Isten ma is képes új életet fakasztani ott, ahol emberileg csak szárazságot látunk. Az időjárásról. Ma tetőzik a meleg. Ma kedden a felhők mellett sok a napsütés, néhol eshet eső, északnyugatira fordul a szél, és 32-38 fokunk van. Szerdán túlnyomóan derült, napos, száraz időre van kilátás. Az északias szél élénkül, és 27-34 fok várható.
0: Híreinket hallották.

szól a fide, egyedül hitáltal. Megigazulván azért hitáltal, békességünk van Istennel, a mi Úrunk Jézus Krisztus által. A hitáltali megigazulás és a Krisztusban való hitáltali üdvözülés a protestáns kereszténység központi

Majd ezt mondta. Ha valaki elbocsátja feleségét, és az, eltávozva férjétől, egy másik férfié lesz, vajon visszatérhet-e megint hozzá? Nem válna-e ezzel gyalázatossá az ország? Te pedig, aki sok barátoddal paráználkodtál, vissza akarsz térni hozzám? Így szólt az Úr. Nézz föl a hegytetőkre, és lásd meg, hol nem háltak veled. Kiültél eléjük az útra, mint az arab a pusztában. Gyalázatossá tetted az országot, paráznaságoddal és gonoszságoddal. Ezért maradtak el az esőzések, tavaszi eső sem volt, mégis olyan a homlokod, mint egy paráznáé, félredobtál minden szemérmet. Bezzeg most így kiáltasz hozzám, atyám, ifjúságomtól fogva te vagy a segítőm, örökké tart-e haragod, megmarad mindvégig? Így beszélsz, de közben folytatod rossz életedet, ahogy csak bírod. Ezt mondta nekem az Úr Jósiás király idejében. Láttad, hogy mit művelt az elpártolt Izrael? Eljár minden magas hegyre, minden buja zöld fa alá, és ott paráználkodott. Így szóltam, miután mindezt elkövette. Térj vissza hozzám! De nem tért vissza. Látta ezt hűtlen húga, Júda. És bár látta, hogy a sok házasságtörés miatt elbocsátottam az elpártolt Izraelt, és kiadtam vállólevelét, mégsem félt húga, a hűtlen Júda, hanem elkezdett ő is paráználkodni. Így történt, hogy könnyelmű paráznaságával gyalázatossá tette az országot, hiszen kővel és fával is paráználkodott. Mindezek ellenére nem tért vissza hozzám hűtlen húga Júda egész szívével, hanem csak képmutató módon. Így szól az Úr. Jeremiás könyve, 3. fejezet, 1-től 10-ig.

0: olyan rossz.
1: Isten nézi, amint népe elhagyja őt, és semmilyen bűntudatot sem mutat eközben. Amit a vallásszabadság korában normálisnak tekintenek, attól meghasad Isten szíve. Isten népe viselkedését ahhoz az asszonyéhoz hasonlítja, aki prostituáltá válik. Ugyanakkor az asszony még öntudatosan is lép fel, mintha férje szerelmébe mindennek ellenére biztos lehetne. Az akkori törvények értelmében egy ilyen asszony elveszítette minden jogát arra, hogy visszatérjen a férjéhez. Jeremiás feladata, hogy hirdesse Istennek ezt az ítéletét. De a szerető Isten várja a visszatérést, hogy megbocsáthasson. Csak az kaphat kegyelmet, akit jogosan elítéltek, így szabályozza ezt a törvény a mai napig. Ezért vár Isten sóvárogva népe visszatérésére. Kegyelmet akar ajándékozni, és fel akarja ajánlani az újrakezdés lehetőségét. Körülbelül 100 évvel korábban oszlatta fel Asszíria királya a testvérnép országát, Izraelt, az északi tartományt. De Júda, a megmaradt nép, semmit sem okult belőle. Ezért illik jól ez a szövegrész a reformáció ünnepéhez ma. Ez volt Luther Márton törekvése is. Visszatérni a gyökerekhez, és Isten kegyelméből élni. Isten erre vár. Egyedül kegyelemből állhatunk meg mi emberek Isten előtt. Luther központi üzenete épp erre világított rá. Felismerte, hogy semmi más nem teheti igazzá az embert Isten előtt. Jézusban viszont maga Isten adta az életét ezért a megoldásért.

Egyedül kegyelemből, egyedül hitáltal. Ha szeretnél csodákra lelni, annak ellenére, hogy tudod, a szíved egy napon elemésztődik, akkor légy csendben, és hagyd, hogy mélyen a szívedbe vésődjön a kegyelem képe, már most.

Tárjuk ki most a szívünket, tegyük le Isten elé terhünket, kéréseinket, tiszta szándékkal imádkozva.

Egyetlen jóságos Istenünk, kérünk, légy ma is segítségünkre, hogy a holnap felé mehessünk, vissza nem tekintve, erőfeszítésektől sosem vonakodva. Adj erős lelket, bizonyosságot, hogy remélhessünk újra, mintha ma kezdődnék az élet. Adj reményt a dúló viharok között, hogy a mélységből is imádkozhassunk hozzád, mert igazán hisszük, hogy akkor is mellettünk állsz. Mi benned bizakodunk a gyötrelemben is, esőben, szélben, és te vagy velünk örömünkben, a szelíd fuvallatban, amellyel megérintesz minket. Add a te lelkedet, hogy eljöveteledre vágyakozva, teljességedet megsejthessük e napon is. Kérlek, adj békés szívet, amelynek nincs kedvére a komor töprengés. Szívet, amely nagylelkűen oda ajándékozza magát, és bensőségesen osztozik a fájdalomban. Hűséges és nemesen érző szívet, amely semmi jót nem feled, és semmi rosszért nem neheztel. Hűséges és nemes szívet, ami semmi jót nem felejt, és semmi rosszat nem tesz. Adj olyan győzhetetlen szívet, amelyet semmi háladatlanság be nem zár, semmi közömbösség ki nem fáraszt. Amen.

0: Közreműködtek Sümegi Nétót Piroska, Tárnoki Anita és Nyári István. Emlékezzünk! Kedves hallgatóink, szánjunk néhány percet fontos példákra. Emlékezzünk együtt jelentős személyiségekre, meghatározó eseményekre, hogy gazdagodjunk általuk.
1: Augusztus 11-e.
2: 1999-ben ezen a napon volt teljes napfagyatkozás hazánkban 12 óra 46 perckor. A megfigyelők számára úgy tűnt, mintha a hold eltakarta volna a napot. A nap átmérője 400-szorosa a hold átmérőjének, de a nap 400-szor távolabb van. Ezért tűnhetnek ugyanakkorának, ha a hold pontosan a föld és a nap közé kerül. Ekkor a nap koronája is megfigyelhető, valamint napkitörések is észlelhetők. Ez a jelenség igen ritka, nálunk előzőleg 1842-ben fordult elő. Vajda János komoran verselte meg. Ítélet van most fönn az égen, nézi a bámész föld nagy mohón. A napképe úgy elfeketül, mint az ember arca a bitón. Petőfi viszont lelkesülten. Az én képzetem egyenest fölfelé tör az égboltjáig, és ha ekkor éppen napfogyatkozás van, az elsötétedett nap mellett elsuhan. Elsuhan mellette egyet pillant rája, s megkerül a napnak elveszett pompája.
1: Többnyire augusztus 11-e táján szokott kezdődni a Nyírbátori Zenei Napok rendezvény sorozata. Már több mint fél évszázad telt el azóta, hogy 1967 nyarán a református templom falai között először csendült föl Kodály Psalmus Hungaricusa, mellyel sikerült megalapozni a zenei napok hagyományát. Nyírbátornak ugyan nem volt hangversenyterme, de a csodálatos műemlék templomai alkalmasak hangversenyek megrendezésére, oratóriumok megszólaltatására, és kitűnően érvényesül jó akusztikájú tereikben a nagyzenekari és nagyénekkari hangzás is.
2: Tűr István, szabadságharcos, olasz királyi altábornagy 1825-ben született. Szinte követhetetlenül kalandos és fordulatos élete többnyire a szabadságküzdelmekhez kötődött. Csupán egy-két elemet követhetünk nyomon. Az olasz 1848-as egységesítési harcok részese is volt, így menekülni kényszerült a Habsburg megtorlás elől. A világosi fegyverletételről Svájcban értesült. 1850 és 1853 között sok helyen megfordult. Az általános amnesztia után visszatért Magyarországra, s a közügyekben vett részt élénken. Megalapította a központi népnevelési kört is. 1859-ben, amikor kitört az olasz függetlenségi harc, több honfitársával együtt ő is oda sietett, hogy az Ausztria elleni háborúban részt vegyen. Giuseppe Garibaldi mellett szolgált. Ekkor kapta meg társaitól kitartásáért a rettenthetetlen magyar címét. Majd részt vett a Panama csatorna legjobb átvágási nyomvonalát kijelölő expedíció munkájában. 1881-ben a görög kormánytól 99 évre engedélyt nyert a korintoszi földszoroson keresztül ásandó csatorna létesítésére és üzemben tartására. Ott ma is tisztelik emlékét. Sokat fáradozott a francia, olasz és osztrák-magyar szövetség létrehozásán. A 7. nemzetközi békekongresszuson is ő elnökölt. Kéziratai, levelezése, emlékiratai, cikkei, a bel- és külföldi lapokban kinyomtatott munkái több ezer darabot tesznek ki.
1: 1901-ben megalakul a Rákosszent Mihály sashalmi református egyházközség. 16. kerületi hősök terei templomukat Sándi Gyula építette. 1934-ben szentelte föl Rafai Sándor püspök. A harmonikus templomtér négyszög alapú, a nyitott árkádos előcsarnok fölött pártázatos oromzat emelkedik. A fafaragásos, aranydíszítésű oltár Ronbán Ferenc faszobrász műve és adománya. Az oltárkép az Engedjétek hozzám a gyermekeket, Spandraft Ágoston festménye. A templomot 1994-ben kívülbelül restaurálták. Az egyházközség kiadványa a kiáltó szó.
2: Ercsei Dániel, bölcseleti doktor, tanár, a debreceni évek után Göttingenben tette le a doktori vizsgát. 1805-től tanszékén Debrecenben a filozófiát és a polgári magántörvényt tanította. Több megye és a tiszántúli egyházkerület táblabírója volt. Maradandó művei, észrevételek így című prédikációkra. Keresztény tolerancia, Magyarország statisztikája, honunkban ez volt az első ilyen mű, valamint a filozófia históriája.
0: Kedves hallgatóink, köszönjük, hogy együtt figyeltünk a múlt pillanat képeire.

0: a bölcsesség üzenete. Mindennapi útra való fiataloknak.
1: Ne tartozz azok közé, akik kezet adnak, és adósságért kezességet vállalnak. Miért vegyék fel alólad a fekvő helyedet is, ha nem lesz miből fizetned? Példabeszédek könyve 22. fejezet, 26.-27. vers.

Óriási csapda az adósság. Ennek sokféle formája van. Van, aki hitelre vesz lakást, autót, mosógépet vagy bármi mást. Az áruházak azzal kecsegtetnek, hogy vedd csak meg bátran, és egy kevés kezdő részlet ellenében már viheted is, amit megkívántál. Boldogan hazaviszed, használod, amit részletre vettél, de ha utána számolsz, új szerzeményed a rátett kamatokkal együtt a meghirdetett árnál sokkal többe fog kerülni. A szüleid biztos emlékeznek arra az időre, amikor sokan svájci frank alapú hitelt vettek fel, majd nem tudták visszafizetni, és miután már évek óta rendezték a törlesztő részleteket, még mindig az eredeti tartozásnál jóval több van hátra.

0: Addig nyújtózkodj, ameddig a takaród ér, figyelmeztet a bölcsmondás. Pál apostol ezt javasolja. Senkinek se tartozzatok semmivel, csak azzal, hogy egymást szeressétek. Én is szeretnélek óvainteni attól, hogy adósságba kerülj, akár kis, akár nagyobb dolog miatt. Tanulj meg uralkodni a kívánságodon, és várd meg, amíg összegyűlik a pénz arra, amit szeretnél megvenni. A mai ige azonban arra is figyelmeztet, hogy ne vállalj felelősséget mások adósságáért, mert bajt hozhatsz a magad és családod fejére.
1: Az útra valót írta Amotáni Benkő Noémi. Elmondta Klepács Csilla.

0: Isten fiai és leányai. Krisztus megszabadított bennünket az örök haláltól.
1: A mai ige Korintusbeliekhez írt második levél első fejezet 10. verse. Aki ilyen nagy, halálos veszedelemből megszabadított és meg is fog szabadítani minket, benne reménykedünk, és ezután is megszabadít. Gondolatok az igéről. Megváltunk azért jött erre a világra, hogy emberi természetben elviseljen minden kísértést, amellyel az ember csak megkörnyékezhető. Életében megtapasztalta a fortéos ellenség megcsaló, megtévesztő, pusztító erejét. Mint az emberi faj megváltója, figyelmezteti az emberiséget, hogy ne keressen olyan dolgokat, amelyek eltérítenek a keskeny útról. Dicső utat emelt azok számára, akik a mennyei lakóhelyek felé utaznak, amelyeket ígérete szerint ő készít azoknak, akik készek arra, hogy a királyi család tagjává váljanak. Krisztus életével vásárolt meg minden emberi lényt. Kegyetlen halált halt, hogy megmentse az embert az örök haláltól. Bűntelen életét adta, hogy a bűnös olyan életet nyerjen, amely Isten életével mérhető. Hálával olyan útról gondoskodott, amely által az ember szakíthat Sátánnal, visszatérhet Isten iránti hűségéhez, és a megváltóba vetett hit által bűnbocsánatot nyerhet. Ő, akinek adatot minden hatalom menjen és földön, helyreállít minden bűnbánó hívő lelket. Akik befogadják őt, hatalmat ad nekik arra, hogy Isten fiaivá legyenek. Mélyen érdeklődik minden lélek iránt, mert saját életének árát fizette, hogy senki se vesszen el örökre. Krisztus szolgái képesek és képesnek is kell lenniük arra, hogy szembeszálljanak minden kísértéssel, és győzzenek is felettük. Ezt kell mondaniuk, nem a magamé vagyok, áron vétettem meg. Krisztus értem hozott végtelen áldozatával kiiktatta az én erőmet, hogy többet adjak neki, mint amennyit kíván. Minden az övé. Ő vásárolt meg engem, testemet, lelkemet és értelmemet. Ő tart igényt minden időmre, minden képességemre. Akik befogadják őt és hisznek benne, Isten lelki gyermekei lesznek. Befogadják őket a királyi családba, és amint arra törekednek, hogy Isten akaratát cselekedjék, egyre inkább elváltoznak az ő képmására.

0: beszélgetés Jézussal, aki megszólít, üzen, bátorít minket, és válaszunkra vár.
1: Jöjj hozzám! Ez az én állandó meghívásom a számodra, amit szent suttogással közlök veled. Amikor a szíved és az elméd csendes, akkor képes vagy meghallani, ahogy hívlak, egyre közelebb magamhoz. Ahhoz, hogy közel jöjj hozzám, nincs szükség különösebb erőfeszítésre. Ez inkább olyan, minthogy nem állsz tovább ellen szeretetem mágneses vonzerejének. Nyisd meg magad szerető jelenlétem előtt, hogy betölthesselek teljességemmel. Azt akarom, hogy megtapasztald, milyen széles és hosszú és magas és mély az irántad való szeretetem, hogy így megismerd minden ismeretet felülmúló szeretetemet. A szeretetnek ezt a roppant óceánját nem lehet megmérni vagy megmagyarázni, de meg lehet tapasztalni.
0: Az elhangzottak a következő igékhez kapcsolódtak.
1: Jelenések könyve, 22. fejezet, 17. vers. János evangéliuma, 6. fejezet, 37. vers. Efézus beliekhez írott levél, 3. fejezet, 16-tól 19-ig terjedő versek.

0: Olvassuk együtt a Bibliát.
1: Ezékiel könyve, 7. rész. A harag napja. Így szólt hozzám az Úr igéje. Te, emberfia, ezt mondja az én Uram az Úr Izrael földjének. Vége van, jön a vég az ország négy oldalán. Most véged lesz. Rád zúdítom haragomat, elítéllek úgy, ahogy megérdemled, megbüntetlek minden utálatos tettedért. Nem szánakozom rajtad, és nem leszek könyörületes, hanem úgy bánok veled, ahogy megérdemled. Utálatos tetteid következménye utalér. Akkor megtudjátok, hogy én vagyok az Úr. Így szól az én Uram az Úr. Egyik veszedelem jön a másik után. Jön a vég, jön a vég. Rád virratt, jön már. Jön rátok a felfordulás, ország lakói. Jön már az az idő, közel az a nap, amelyen rémület lesz a hegyeken, vígének helyett. Most már hamarosan kitöltöm rajtad lángoló haragomat, elbánok veled haragomban. Elítéllek úgy, ahogy megérdemled, és megbüntetlek minden utálatos tettedért. Nem szánakozom, és nem leszek könyörületes. Úgy bánok veled, ahogy megérdemled. Utálatos tetteid következménye utolér. Akkor megtudjátok, hogy én az Úr vagyok, aki lesújtott rátok. Itt van az a nap, eljött már, eljött a felfordulás. Virágzik a törvénysértés, virít a kevésség, az erőszak bűnös uralommá lett. Nem marad belőlük semmi, sem gazdagságukból, sem a zajos sokaságból, sem előkelőikből. Eljött az idő, elérkezett a nap. A vevő ne örüljön, az eladó ne búsuljon, mert minden gazdagságot utolér a harag. Az eladó nem veheti vissza, amit eladott, még ha életben maradna is, mert a látomás minden gazdagságra vonatkozik, és visszavonhatatlan, hiszen még az életét sem tarthatja meg senki a bűne miatt. Fújjátok csak a kürtöt, készítsetek elő mindent. Nem fog senki harcba menni, mert izzó haragom elért minden gazdagságot. Kint fegyver pusztít, bent dögvész és éhínség. Aki a mezőn van, fegyvertől hal meg. Aki a városban van, azt éhínség és dögvész emészti meg. És ha lesznek is, akik megmenekülnek, olyanok lesznek, mint a búgó galambok a hegyeken, mindnyájan nyögnek bűneik miatt. Minden kéz ellankad, minden térd vízes lesz. Zsákruhát öltenek, rettegés borul rájuk. Minden arcon szégyenpér lesz, mindenki fején kopasság. Ezüstjüket az utcára dobják, és aranyuk szemétbe kerül. Ezüstjük és aranyuk nem tudja megmenteni őket az Úr haragjának napján. Éhségüket nem csillapítják, gyomrukat nem tölthetik meg vele. Ez csak bűnbe vitte őket. Díszes ékszerként büszkélkedtek vele, sőt utálatos és förtelmes báványokat csináltak belőle. Ezért tettem a számukra szemétté. Odadtam prédaként az idegeneknek, és zsákmányul a föld bűnöseinek, akik meggyalázzák. Elfordítom tőlük arcomat, és meggyalázzák szent helyemet. Fosztogatók hatolnak be oda, és meggyalázzák. Készítsd a láncot, mert tele van az ország törvényesített vérontással, és tele van a város erőszakkal. De én idehozom a leggonoszabb népeket, és birtokba veszik a házaikat. Véget vetek az erőszakosok gőgjének, és meggyalázzák szentélyeiket. Rettegés jön, békét keresnek, de hiába. Egyik baj jön a másik után, egyik hír a másik után érkezik. Látomást keresnek a prófétánál, de hiába. Nem tud útmutatást adni a pap, sem tanácsot a vén. A király gyászolni fog, a fejedelmet döbbenet fogja el, és az ország népét rémület bénítja meg. Úgy bánok velük, ahogy megérdemlik. Ahogyan ők ítéltek, úgy ítélem meg őket. Akkor majd megtudják, hogy én vagyok az Úr.

0: Mai szakasz, Ezékiel 7. rész. A 7. fejezet igen súlyos olvasmány, mert az ítéletről szól. Fiatal korunkban talán mi is sokszor keveredtünk bajba. Gyakran azt tettük, amit nem kellett volna. És ennek eredményeként sokszor találkoztunk az ítélettel és a büntetéssel. Szükségünk lehet tehát arra, hogy ezt a 7. fejezetet imádságos szívvel tanulmányozzuk. Láthatjuk, hogy milyen teljes és megsemmisítő volt az Izrael számára kilátásba helyezett ítélet, és hogy milyen személyes volt Isten számára, amit a személyes névmások jeleznek a 8.-9. versekben. Milyen teljes volt Izrael bálványainak a kudarca abban, hogy megmentsék őket Babilontól. A szövegben Isten kegyelmének egyetlen kis sugarát sem lejjük e fejezetben. Pedig a kegyelem és az ítélet nem választható külön. A kegyelem Isten mérlegén ugyanannyit nyom alatban, mint az ítélet a mérleg másik serpenyőjében. Meg kell látnunk Isten kegyelmét az ítéletében. Hogyan lehet az ítélet kegyelemmel telített? Úgy, hogy a célja nem csak a büntetés, hanem a jellemépítés és a növekedés. Isten fegyelmezése kegyelmes, mert ráébreszt arra a tényre, hogy nekünk is komolyan kell vennünk a bűnt. A fegyelmezésnek időnként szigorúnak kell lennie, hogy a bűn ne terjedjen gyorsabban, mint ahogy amúgy is terjed, és az ítélet azt is nyilvánosságra hozza, hogy bálványaink milyen haszontalanok. Amikor Isten népe szembenézett Isten ítéletével, ezüstjüket és aranyukat kidobálták az utcára, mintha tisztátalan volna, ahogyan a 19. versben áll. Az ítéletben megnyilvánuló kegyelem által mi is rájövünk bálványaink értelmetlenségére, amelyeket azért választottunk, hogy kielégítsenek bennünket és elvegyék a félelmeinket. Az Ezékiel által megjövendőlt ítélet nem jelentette Júda végső ítéletét. Az ítélet közepette lehetőségük nyílt a bűnbánatra és az egy igaz Istenhez való megtérésre. Amint ma az ítélet folyik, mi is lehetőséget kaptunk arra, hogy elforduljunk bálványainktól és visszatérjünk Istenhez. Az ítéletben ott van a kegyelem.
1: Napi Biblia magyarázatunkat hallották.

0: iránytű.
1: Amikor közeledett és látta a várost, sírt azon, mondván: Vaj, ha megismerted volna te is, csak e te mostani napodon is, amik a te békességedre valók.

Hányszor akartam egybegyűjteni a te fiaidat, miképpen a tyúk egybegyűjti kis csirkéit a szárnya alá. És te nem akartad. Máté evangélium a 23. fejezet, 37. vers. Ó, te nép, aki minden más népnél nagyobb kegyelemben részesültél, bárcsak felismerted volna meglátogatásod idejét és azt, ami a te békességedet szolgálja. Feltartóztattam az igazságszolgáltatás angyalát, megtérésre szólítottalak, de hiába. Nem akartok hozzám jönni, hogy életetek legyen. János evangéliuma 5. fejezet 40. vers. Krisztus a megátalkodott, hitetlen, lázadó és Isten büntető ítélete elé siető világ szimbólumát látta Jeruzsálemben. Az elbukott emberiség szenvedéseinek súlya nehezedett a lelkére. Ez késztette a mérhetetlenül fájdalmas kiáltásra. Ismerte a bűn történetét, amire rányomta bélyegét az emberi szenvedés, a könny és vér. Szíve szánalomra indult a föld nyomorgó, szenvedő lakói iránt. Mindenkin szeretett volna segíteni. De még az ő kezesen fordíthatta el a nyomorúságok árját, mert csak kevesen akartak meríteni a segítség egyedüli forrásából. Jézus kész volt meghalni azért, hogy lehetővé tegye számukra az üdvösséget. Milyen döbbenetes jelenet! A menny királya sír. Az örök Isten fia nyugtalan, és meggörnyed a fájdalom súlya alatt. Az egész menny megrendült. Itt láthatjuk, hogy milyen rettenetes dolog a bűn. Arról tanúskodik ez a jelenet, hogy milyen nehéz feladat még a végtelen hatalom számára is megmenteni a bűnöst az isteni parancsolatok áthágásának következményeitől. A bűn foglyainak milliói, akik Sátán rabszolgái, még az ő meglátogatásuk napján sem hajlandók meghallgatni az igazság igéit. Rettenetes vakság, érthetetlen elvakultság.

0: Merengő. Gondolat a mai napra.
1: A valódi gazdagság. Legyen valaki bármilyen szegény, belső gazdagságunkat mindig meg lehet osztani másokkal. Anna Frank.

0: Mai ige. A Keresztény Média Alapítvány napi áhítata.
1: Néha bölcsebb nemet mondani. Nem tudom egyedül vinni, mert túl nehéz nekem. Mózes 4. könyve 11. fejezet 14-es vers. Mózes addig-addig tűrte a panaszáradatot, hallgatta az emberek keserű beszédét és sopánkodását, míg végül így szólt Istenhez. Nem tudom egyedül vinni ezt az egész népet, mert túl nehéz nekem. Isten egyetértett vele, és arra utasította, hogy válasszon ki 70 érett jellemű vezetőt, akik majd

vele együtt hordozzák a nép terhét. Mózes 4. könyve, 11. fejezet, 17. vers. Így Izrael végül mégiscsak eljutott az ígéret földjeig. Mózeshez hasonlóan talán te is úgy érzed, hogy elérted a teljesítő képességet határát. Igen, a Szentírásban az áll, hogy mindenre van erőm Krisztusban, aki megerősít engem, de ez nem arról szól, hogy annyi feladatot kellene magadra vállalnod, amiben kiégsz, hanem arról, hogy Isten átsegít a megpróbáltatásokkal teli időszakokon. Érezheted úgy néha, hogy már túl nagy a teher, és semmi baj azzal, ha ezt elismered. Rendben van, ha bizonyos dolgokra nemet mondasz, hogy élvezhessd az életet, ahogyan Isten eltervezte. Nem kell másokhoz igazodnod, vagy másokkal lépést tartanod. Isten soha nem ad neked nagyobb feladatot, mint amekkora kegyelmet. Mindannyian mások vagyunk, és különböző módon birkozzunk meg a kihívásokkal. Legyünk azok, akikké Isten teremtett bennünket, és ne érezzük úgy, hogy bocsánatot kell kérnünk érte. Fel kell vállalnunk, és el kell végeznünk mindent, amit Isten ránk bízott, de nem kell belebetegednünk a stresszbe és a leterheltségbe. Ha tehát úgy érzed, elérted a határaidat, fordulj az Úrhoz, ő segíteni fog abban, hogy józanabbul és egészségesebben éld az életed.

0: Kedves hallgatóink, könyörögjünk mennyei édesatyánk segítségéért, hogy a nyomorúságunkból való kiútkeresés, szabadulni akarás ne merüljön ki vádaskodásban, a mások felelősségének kutatásában, hanem hadd csöndesítsen és vezessen minket a szabadításunkra emlékező és váró reménység. Köszönjük meg azt a kegyelmet, hogy hozzátartozhatunk. Jó nekünk abban a hitben élnünk, hogy bárhogyan alakuljon is a sorsunk, minket az Úr szeretetétől semmi el nem szakíthat.
1: Szól a rádió. Vissza az igazsághoz.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Csütörtökön kezdődik az idei szárszói konferencia. Lélek és algoritmus. Hit és digitalizáció Szárszón. Ezzel a címmel rendezik meg az idén a Reformátusok Szárszói konferenciáját augusztus 13-a és 16-a között a Balatonszárszói Solideo Gloria Hotel és Konferencia Központban. A találkozó középpontjában ezúttal a mesterséges intelligencia, a digitalizáció és a keresztény hit kapcsolata áll. Az idei konferencia arra hívja a résztvevőket, hogy közösen gondolkodjanak arról, milyen viszonyban állunk az életünket egyre inkább átszövő technológiával. A négy napos találkozó közös áhítatokkal, plenáris előadásokkal, pódiumbeszélgetésekkel és témaföldolgozó alkalmakkal várja a résztvevőket. A konferencia a hagyományoknak megfelelően vasárnap délelőtt úrvacsorás istentisztelettel zárul. Bízzatok, én legyőztem a világot. A szőuli ifjúsági világtalálkozó himnusza. Éppen egy évvel a 2027-es szőuli ifjúsági világtalálkozó kezdete előtt, augusztus 3-án hétfőn mutatták be a találkozó hivatalos himnuszát, amelynek címe Bízzatok, én legyőztem a világot. A himnusz megadja az alaphangot a katolikus fiatalok közelgő nemzetközi találkozójához, amelyet 2027. augusztus 3-a és 8-a között rendeznek meg Szőulban. A dal 2027-es ifjúsági világtalálkozóra választott témáról szól, Bízzatok, én legyőztem a világot, ami János evangéliumából származik, a 16:33-ból. A himnuszt több nyelven adják elő, többek között koreaiul, angolul, franciául, spanyolul, portugálul és olaszul. Ismét ingyenes szabadtéri koncertet ad a Budapesti Fesztivál zenekara Hősök terén. A Budapesti Fesztivál zenekar és Fischer Iván ismét ingyenes szabadtéri koncertet ad a Hősök terén szeptember 12-én. Ezen bemutatkozik a zenekar frissen alakult gyermekkórusa is, közölte az együttes pénteken. A tájékoztatás szerint a hangverseny 18:30-kor kezdődik, a koncertet Fischer Iván vezényli. A szervező közlése szerint a koncert elsősorban a családokat és a legfiatalabb zenerajongókat szólítja meg. A rendezvény ingyenesen látogatható, a részvételhez nincs szükség regisztrációra sem. Kérik, hogy a közönség a kényelmesebb ülőhelyek érdekében időben érkezzen. A helyszínen papírszékeket is biztosítanak, amelyeket a koncert után haza lehet vinni. Minden hely betelt a Debreceni Református Hittudományi Egyetemen a tanítóképző szakon. A hitéleti szakok esetén még be lehet jutni próbafelvételivel az egyetemre. Nagyon szép eredményeket hozott az idei felsőfokú felvételi eljárás a Debreceni Református Hittudományi Egyetemen. Folytatódott az utóbbi években tapasztalható tendencia, hogy kismértékben ugyan, de folyamatosan növekszik az intézménybe jelentkezők száma, elsősorban a tanítóképzés területén, és főként levelező formában. Ez azt eredményezte, hogy a tanítószakokra nappali képzésben 50, levelezőben pedig 75 új hallgatót vettek föl a szeptembertől induló tanévre, és ezzel beteltek a férőhelyek. A hitéleti képzéseknél összesen 34-en folytathatják itt felsőfokon tanulmányaikat, közülük 15-en jelentkeztek lelkésznek. Az időjárásról. Ma tetőzik a meleg. Ma kedden a felhők mellett sok a napsütés, néhol eshet eső. Északnyugatira fordul a szél, és 32-38 fokunk van. Szerdán túlnyomóan derült, napos, száraz időre van kilátás. Az északias szél élénkül, és 27-34 fok várható.
0: Híreinket hallották.

Milyen jó hálát adni az Úrnak, és zengeni neved dicséretét. Hirdetni reggel szeretetedet és hűségedet. Kedves hallgatóink! Az új nap reggelén hittel teli, áldott és békés napot kívánunk. Az Úr vezesse önöket!

szól a fide, egyedül hitáltal. Megigazulván azért hitáltal, békességünk van Istennel, a mi Úrunk Jézus Krisztus által. A hitáltali megigazulás és a Krisztusban való hitáltali üdvözülés a protestáns kereszténység központi

Reggeli csendesség. Megbízható vagy?

Mit gondolsz? Ki az a megbízható és értelmes szolga, akit az Úr háza népe fölé állít, hogy adja ki nekik az ételt kellő időben? Boldog az a szolga, akit ura, amikor megérkezik, ebben a munkában talál. Bizony, mondom nektek, minden vagyona fölé rendeli őt.

Manapság egyre nehezebb olyan embereket találni, akik megbízhatóak, akikre lehet számítani. Még a magukat kereszténynek tartók körében is. Pedig a megbízhatóság megkönnyíti az életünket. A megbízhatatlanság viszont megnehezíti azt. A megbízhatóság az a ragasztó, amely közelebb von bennünket a barátainkhoz, a családunkhoz. Enélkül nem tudunk olyan bensőséges kapcsolatokat kialakítani, amilyeneket Isten szeretne számunkra. Mennyire számíthatnak rád az emberek? Mit tehetnél azért, hogy megbízható emberként tekintsenek rád?

Isten hűséges és megbízható. Ezért kell nekünk is ilyennek lennünk. Hiszen ő azt kívánja tőlünk, hogy ráhasonlítsunk. Az emberek általában látványos módon akarják Istent szolgálni. Ő azonban azt mondja, hogy a bizalmat azáltal építhetjük a legjobban, ha a kis dolgokban hűségesek vagyunk. Az Úr látja, hogy mit teszünk, és azt ígérte, hogy ha hűségesnek bizonyulunk, egyre nagyobb felelősséget fog ránk bízni. Ha ma visszatérne, vajon azon a helyen találna, ahová ő állított téged? Elmondható-e rólad, hogy megbízható és értelmes szolga vagy? Számíthat rád Isten? Kész vagy engedelmeskedni neki a kis és nagy dolgokban egyaránt? Megszoktad-e tenni, amit kér tőled?

Boldog az a szolga, akit az ura, amikor visszatér, abban a munkában talál, amire elhívta őt. Minden vagyona fölé rendeli. Hallottuk az ígéretet az előbb felolvasott szentírási részben. Törekedj arra, hogy ez a te életedben is élő valósággá váljon.

0: A baptista áhítat igei gondolatai mára.
1: Áhítat, augusztus 11-e. Galata beliekhez írt levél, első fejezet 11-től 16. versig. Tudtotokra adom, testvéreim, hogy az evangélium, amelyet én hirdettem, nem embertől származik, mert én nem embertől vettem. Nem is tanítottak rá, hanem Jézus Krisztus kinyilatkoztatásából kaptam. Mert hallottátok, milyen volt az én egykori magatartásom a zsidóság körében, hogy féktelenül üldöztem az Isten egyházát, és pusztítottam azt. És a zsidó hithűségben sok kortársamat felülmúltam népem körében, minthogy fölöttébb buzgó rajongója voltam atyáim hagyományainak. De amikor úgy tetszett annak, aki engem anyám méhétől fogva kiválasztott és kegyelme által elhívott, hogy kinyilatkoztassa fiát én bennem, hogy hirdessem őt a pogányok között, nem tanácskoztam testtel és vérrel. Ezt kitől hallottad? Teszik fel sokan a kérdést, ha valami komoly vagy nehéz témát mond el valaki. Kíváncsi az ember a forrásra, annak hitelességére. Amit Pál hirdetett, annak a forrása maga Jézus volt, tőle kapta a kijelentést. Nagy dolgokra hívta el őt az Úr, ezért közvetlenül adott neki üzenetet, tanítást. Nagy küldetéshez erős kinyilatkoztatást kapcsolt Jézus. Ehhez viszont nagy felelősség is jár. A kijelentések nagysága miatt kellett Istennek védelmet garantálnia Pál életében, hogy alázatban tudjon szolgálni. Úgy látom, sokan szeretnének ma nagy kijelentések birtokában felszólalni és erővel hirdetni, hogy azt mondja az Úr. Az már nem látszik minden esetben, hogy nem tanácskoznak testtel és vérrel, azaz nem nézik a személyes előnyöket, a kívánatos kényelmet, a versenyképes fizetést, a frekventált lakóhely igényét, stb. Kedves olvasó, hallgató, hogy tekintesz Pálra, mint az evangélium hirdetőjére? Csodálod? Példa előtted? Ez nagyon jó. Kérlek, kövesd is ezt a példát, értsd meg, ha kiválaszt és elhív. Figyelj és vedd át az üzenetet, ha szól. Ha nagy kijelentést kapsz, igényeld a kegyelmet is, hogy megállhass a szolgálatban. A felvételt a Magyarországi Baptista Egyház kiadványa alapján az MBS speciális missziójának munkatársai készítették.

0: Csendes percek.
1: A mai elhitatott Barbara Risberg írta Illinois államból, az Egyesült Államokból. Add át. Légy erős és bátor, ne félj és ne retteg, mert veled van Istened az Úr, mindenütt, amerre csak jársz. Józsué könyvének első fejezetének 9. verse. Aznap, amikor önkéntesként segítettem Régen unokám másodikos osztályában, a tanárnő megkérte Régent, hogy válasszon egy könyvet és olvassa fel az osztálynak. Régen később elmesélte nekem, hogy aggódott, hogy a többiek irigyek lesznek rá, amiért ő olvashat fel. Végül úgy döntött, ha bármi gond adódna, majd a tanárnő megoldja. Felismerte, hogy nem kell aggódnia, hiszen a tanárnő feladata a problémáknak a megoldása, nem pedig az övé. Szerencsére semmi gond nem volt, és az osztály élvezte az olvasást. Ahogy elgondolkodtam ezen, két fontos igazságra jöttem rá. Először is rengeteg időt és energiát pazarlunk olyan dolgok miatti aggodalmaskodásra, amelyek soha nem következnek be. Másodszor, ha valóban felmerül egy probléma, hagynunk kell, hogy ő az egyetlen intézkedjen, aki a dolgok felett áll. Gyakran előbb próbálhatjuk magunk megoldani a helyzetet, mielőtt egyáltalán eszünkbe jutna átadni azt Istennek. Pedig aggódás helyett bízhatunk, hogy Isten kézben tartja a dolgokat. Amikor a tanítványokat vihar érte, tudták, hogy Jézus meg tudja menteni őket. Mégis elcsodálkoztak, amikor megtette. Józsué könyvének első fejezetének 9. verse arra hív, hogy legyünk erősek és bátrak, ne féljünk, mert Isten velünk lesz mindenütt. Átadhatjuk aggodalmainkat Istennek ahelyett, hogy egyedül próbálnánk megküzdeni velük. Urunk, köszönjük, hogy szeretsz és törődsz a gondjainkkal, és a bajban először Te hozzád fordulhatunk. Amen. Napi gondolat. Problémák idején is tudom, Isten kezében van az irányítás. Imádkozzunk a pedagógusokért.
0: A felvételt a Metodista Média Szolgálat készítette.

0: költészet hangján.
1: A franciásan könnyed, de sokhúrú író, költő, Heltai Jenő 1871. augusztus 11-én született. Ő írta Kacsó Pongrácz János Vitéz című daljátékához is a szövegeket, bizonyára ismerős a Kék tó tiszta tó kezdetű is. 1936-ban mutatták be a Magyar Színházban a Néma Levente című verses színpadi játékát, a színházak ma is játsszák. Sikeres volt publicistaként, producerként és dramaturgként is. Műfordítói tevékenységéért a francia becsületrenddel tüntették ki. Ő volt a Pen Club magyar elnöke, 57-ben Kossuth díjat kapott, 86 éves korában, nem sokkal a halála előtt.

Heltai Jenő, Szabadság, részletek. Tudd meg, szabad csak az, akit szó nem butít, fény nem vakít, se rang, se kincs nem veszteget meg. Az, aki nyíltan gyűlölhet, szerethet, a látszatot lenézi, meg nem óvja, nincs letagadni, titkolni valója. Tudd meg, szabad csak az, kinek ajkát hazugság nem fertőzi meg, aki üres jelszókat nem visít, nem áltat, nem ígér, nem hamisít, nem alkuszik meg. Hű becsületéhez, bátran kimondja, mit gondol, mit érez. Nem nézi azt, hogy tetszetős-e, sem azt, kinek ki volt és volt-e őse. Tudd meg, szabad csak az, aki, ha neve nincs is, mégis valaki. Vagy forró, vagy hideg, de sose langyos. Tüzet fölöslegesen nem harangoz, van mindene, ha nincs is semmije, mert nem szorul rá soha senkire. Helyét megállja mindig, mindenütt. Szabadság. Ezt a megszentelt nevet könnyelműen ingyen ajkadra neved. Tudd meg, szabad csak az, aki új áhítattal mondja ki, mint Istenének szent nevét a jó pap. Szabad csak az, kit nem rettent a holnap, az sose rab, ki lélekben szabad. Hol áldozat nincs, nincs szabadság. Ott van csupán, ahol szavát megértve meghalni tudnak, s élni mernek érte. A szabadság nem perzsavásár, nem a te árud. Milliók kincse az, mint a reménység, napsugár, tavasz, mint a virág, mely dúskejhét kitárva ráönti illatát a szomjazó világra, hogy abból jó testvéri jusson, minden szegénynek ugyanannyi jusson. Míg több jut egynek, másnak kevesebb, nincs még szabadság, éget még a seb. Amíg te is csak másnál szabadabb vagy, te sem vagy még szabad, te is csak gyáva rab vagy.

0: Az élet vize.
1: Jézus nyomában járva. Valaki pedig abból a vízből iszik, amelyet én adok neki, örök életre, buzgó víznek kútfeje lesz ő benne. János evangélium, 4. rész, 14. vers. Gondolatok az igéről. Krisztus a samáriai asszonnyal beszélgetve, ahelyett, hogy lekicsinyelte volna Jákob kútját, valami jobbat tárt az asszony elé. A beszélgetést arra a kincsre terelte, amelyet ő adhat, s az élő vizet, az evangélium örömét és reménységét ajánlotta fel az asszonynak. Milyen nagy érdeklődést tanúsított Jézus egyetlen asszony iránt. Mennyire komolyan és ünnepélyesen beszélt vele. Amikor az asszony hallotta a megváltó szavait, otthagyta a vízhordó edényét, s a városba sietve így szólt azokhoz, akikkel találkozott. Gyertek, lássatok egy embert, aki megmondott nekem mindent, amit valamikor is cselekedtem. Vajon nem ő a Krisztus? János 4:20. Azt olvassuk, hogy abban a városban a szamaritánusok közül sokan hittek Jézusban, és ki tudja felbecsülni azt a hatást, amelyet szavai gyakoroltak az emberekre az azóta eltelt hosszú évek során. Isten azt kívánja, hogy kegyelme igéjét ismertessük meg minden emberrel. Ezt legnagyobb részt személyes munkával kell elvégeznünk. Ez volt Jézus Krisztus módszere is.

0: A türelem boldogságot hoz.
1: Íme, boldognak mondjuk azokat, akik tűrni tudtak a szenvedésekben. Jób álhatatosságáról hallottatok, és láttátok, hogyan intézte a sorsát az Úr, mert igen irgalmas és könyörületes az Úr. Jakab apostol levele 5. fejezet, 11. vers. Próbáltam néhány szinonimát találni a türelem szóra, és nem is olyan kevés van. Kitartás, álhatatosság, elnézés, megengedés, remény, tolerancia, bizakodás. A türelem azon erények egyike, amely akadályokból és szenvedésekből születik, de hozzájárul más erények, például a hit, a remény és a megbocsátás növekedéséhez és fejlődéséhez. Lehet, hogy édesanya vagy, és újra meg újra gyakoroltad a türelmet a gyermekeddel szemben, aki ezredszerre sem hallgatott rád. Lehet, hogy te vagy a nagyobb testvér, akinek újra és újra türelmesnek kell lennie a kisebbek hibáival szemben. Lehet, hogy egy munkahelyen dolgozol egy olyan kollégával, aki helytelenül viselkedik, nehézségeket okozva neked, és rossz hírbe kever. Lehet, hogy hosszú ideje beteg vagy, és olyan fájdalmakat tűrsz, amelyeket már alig bírsz elviselni. De milyen nagy öröm, amikor a gyermek felnőve hallgat rád, a kisebb testvérek felnőnek és szép baráti kapcsolat alakul ki köztetek, vagy amikor a nehéz természetű kolléga a legmegbízhatóbb munkatársaddá válik. És milyen boldogság az is, amikor betegen rádöbbensz, hogy a jelen szenvedései eltörpülnek a jövendő dicsőség fényében. Szentírásban a türelem Jób szenvedéseivel van összekapcsolva. Egy gazdag és fedhetetlen emberével, aki mindent elveszít, mégis rendíthetetlen marad hitében. Minden megpróbáltatás közepette Jób semmiben sem vétkezett, és nem szólt illetlenül Isten ellen. Végül Isten kétszeresen megáldotta őt mindazzal, amit korábban birtokolt, megáldott a családi életét, és hosszú életet adott neki. A türelem nem passzív lemondás, hanem erőteljes várakozás. Bátorság, amely mindvégig megőrzi a lelket a megpróbáltatásokban és szenvedésekben. Isten nem ígérte meg, hogy mentesek leszünk a próbáktól. Éppen ellenkezőleg. A nehézségek iskolájában formálja jellemünket. A türelem nem egyik pillanatról a másikra születik, hanem a hit harcaiban, a csendes imádságban, a könnyek között megedzett lélekben. Sokan szeretnének azonnal szabadulást a problémáktól, pedig éppen ezek a tűzpróbák készítenek fel bennünket a mennyei örökségre. Minden nehézség, amelyet türelemmel hordozunk, közelebb visz a Mesterhez. Egy olyan világban, amely gyakran azonnali eredményeket követel, Jób türelme emlékeztet bennünket arra, milyen nagy érték a nehézségek elviselése és a szenvedés végének kivárása. A türelem gyümölcse mindig édes. Megelégedettséget hoz, vigasztal és enyhíti a rejtett fájdalmakat, visszaadja az ellopott mosolyokat, letörli az elfojtott könnyeket. Kérd Istent ma is, hogy adjon neked türelmet, bármilyen helyzetben is vagy. Irgalma és kegyelme által ő megnöveli a türelem magját, és örömmé, valamint áldássá változtatja azt. Mennyei Atyám, kérlek, formáld bennem a türelem drága kincsét, segíts, hogy próbák között is rád tekintsek, bízva ígéreteidben, és hogy életem a te hűséged dicsőségére szolgáljon. Amen.
2: Közreműködött Varga Gyulai Bernadett.

Szabadság. A Magyarországi Evangélikus Egyház napi útmutató igéi.

Augusztus 11-én a következőképpen szól hozzánk Isten igéje. Az Ószövetségi igét a Zsoltárok könyvének 143. fejezete 8. verséből olvasom. Ismertesd meg velem, melyik úton járjak, mert hozzád vágyódik lelkem. Az Újszövetségi ige János evangéliumának 6. fejezete 68-69. verséből szól hozzánk. Uram, kihez mennénk? Örök életbeszéde van nálad. És mi hisszük és tudjuk, hogy te vagy az Istennek szentje. Nem is tudom, hogyan utasíthatják el Jézust Krisztus tömegek, akik hallottak róla, és mégsem kell nekik. Mégsem Jézus kell nekik. Nem feltétlenül más, nagy vallásokra gondolok, amelyek kultúrákat, társadalmakat itatnak át, és hozzátartoznak akár a nemzeti identitás tudathoz is. Sokkal inkább azokra, akik keresztény gyökerű kultúrában születtek, nőttek fel, szervesen hozzájuk tartozik a kereszténység, mégsem kell nekik Jézus, az út. Spiritualitásuk vágyódásával összeválogatnak maguknak vallás és vallásos darabkákat, mintha svédasztalról válogatnának falatkákat. Sok ilyen van. Talán marad néhány falat kereszténység is a tányérjukon, de nem tudom mi. Aki nincs velem, az ellenem van, és aki nem velem gyűjt, az tékozol, mondja Máté evangéliumának 12. fejezetének 30. verse. Mire gondol Dávid király, amikor a 143. Zsoltárban megnevezte vágyódása tárgyaként, mint egy célként az urat, és több útról szólt? Mindegyik út az Úrhoz vezetne? Van, aki így gondolja. Jézus mégis saját magát nevezi útnak. Nem egy útnak, hanem az útnak. És hozzáteszi, hogy csak általa mehetünk az Atyához. Miért nem kell tömegeknek Jézus? Elriasztották tőle őket? Csúffá tettük volna Krisztust? Hamissá? Saját maszkunkat húztuk az arcára? Mi a felelősségünk a tömegek távol maradásában? És én hol vagyok? Valahol az úton, és ő velem. Imádkozzunk! Köszönöm, Jézus, hogy veled az élet nem a teljesítményemről szól. Lehetek kezdő. Nem vizsgáztatsz engem. Köszönöm, hogy amíg tart az utam, te addig hívsz. Veled járhatok, mint a tanítványaid. Veled és tőled tanulhatok. Nem csak képzelem, te teszel képessé arra, amire hívsz, amit kérsz, vársz tőlem. Köszönöm, hogy út vagy, és igazság is, és élet is. Csak veled van értelme egyet is lépnem. Amen. Az áhítatot Simon Réka írta, amelynek alapjául a következő ószövetségi és újszövetségi igék szolgáltak. Ismertesd meg velem, melyik úton járjak, mert hozzád vágyódik lelkem. Uram, kihez mennénk? Örök életbeszéde van nálad, és mi hisszük és tudjuk, hogy te vagy az Istennek szentje.

Élt egyszer egy fiatalember, Mihály, akinek szíve tiszta volt, és hite erős. Korán megtanulta az Isten iránti engedelmesség fontosságát, és minden napjaiban igyekezett a helyes úton járni. Kora reggelente tanulmányozta a Szentírást, buzgón imádkozott, mielőtt a napi feladatait elkezdte volna. Tisztelték becsületessége és szorgalma miatt. Azonban a világ nem mindig kínál egyértelmű utakat. Egy nap Mihály kapott egy visszautasíthatatlan ajánlatot. Egy távoli városban egy nagyobb vállalkozásnál kaphatott állást, ami bizony fényes jövővel kecsegtetett. Elköltözött hát, és az új környezetben a dolgok fokozatosan megváltoztak. Eleinte csak apró, jelentéktelennek tűnő kompromisszumokat kötött. A nagyvárosban az istentiszteletek már nem voltak szentek, mint odahaza. A kollégák gyakran hívták szórakozni, és Mihály, attól tartva, hogy kívülállónak tűnik, elkezdett velük tartani. Először csak egy pohárral ivott, aztán már kettővel. A korai reggeli csendes órákat felváltotta a fáradtság, és a Biblia is egyre ritkábban került a kezébe. Majd holnap bepótolom, gondolta, de ez a holnap sosem jött el igazán. A munkahelyen is megjelentek a kísértések. Egy kollégája, Péter, aki igen ravasz volt, rávette, hogy egy apró, ártatlannak tűnő hazugsággal segítsen neki egy üzletet nyélbe ütni. Mihály lelkiismerete tiltakozott, de Péter meggyőzte. Senkinek sem ártunk vele, Misi, és valljuk meg, mindkét fél jól jár. Tudod, néha muszáj egy kicsit hajlítani a szabályokon. És Mihály engedett. Az első hazugságot követte a második, aztán egy harmadik, mindegyik egyre-egyre nagyobb és merészebb volt. Az apró kompromisszumokból háló szövődött köré, és Mihály egyre inkább belegabajodott.

ahogy teltek a hetek, hónapok, Mihály szívében valami megkeményedett. A lelkiismeretének hangja, amely eleinte még élesen figyelmeztette, egyre halkabbá vált, majd szinte teljesen elnémult. Már nem érezte azt a mély bűntudatot, mint korábban. Előfordult, hogy feleslegesen bántott meg embereket, hogy kihasználta a helyzeteket a saját előnyére, és mindezt már hidegvérrel tette. Arcáról eltűnt a korábbi béke, és a tekintetébe beleköltözött egyfajta nyugtalanság. Egy éjszaka, miután egy különösen tisztességtelen üzletet kötött, Mihály álmatlanul forgolódott az ágyában. Felkapcsolta a lámpát, és hogy elterelje valamivel a figyelmét, elővette Reményik Sándor verses kötetét. Találomra kinyitotta, és egy versnek soraira szegeződött a tekintete. Nem jött nagy

Ott állt a rom, a puszta semmi. Ami egykor volt, az már nincsen, mert hagytuk, hogy lassan elessen.

mintha jégcsap fúródott volna Mihály szívébe. Rájött, hogy bár fizikailag él, de a lelke halott. Emlékezett édesanyja szelíd szavaira, apja imáira, és arra a békére, amit valaha érzett. A felismerés elsöprő volt. Megdöbbenve láttam, milyen messzire tévedt el attól az úttól, melyen járni akart. Az apró, ártatlannak tűnő lépések a sötétség felé vezettek, és most egy szakadék szélén állt. Nem volt megdöbbentő, drasztikus esemény, ami idáig sodorta, hanem a csendes, fokozatos engedékenység. Az elvetett elvek és a megkötött kompromisszumok sora.

azon az éjszakán Mihály először érezte újra a bűnbánat mélységét. Térdre esett, és tényleg a szívéből jövő imát mondott. Nem takargatta bűneit, nem mentegetőzött. Kétségbe esetten kérte Istent, hogy bocsásson meg neki, és adjon erőt a változáshoz. Elhatározta, hogy mindent megtesz, hogy jóvá tegye, amit elrontott. A következő napok nagyon nehezen teltek. Szégyenkezve kereste fel azokat az embereket, akiket megbántott, és őszintén bocsánatot kért tőlük. Vállalta a következményeket, még akkor is, ha ez a munkahelye elvesztésével járt. Visszatért a reggeli csendes órákhoz, és újra elkezdte kutatni a Szentírást. Lépésről lépésre, ahogy korábban eltávolodott, most fokozatosan visszatért az igazság útjára. A története tanulságul szolgált a falubelieknek, és még a városban is sokaknak. Megmutatta, hogy a bűn valóban képes lépésről lépésre besurranni az életbe, észrevétlenül alásva az ember jellemét, és elszakítva őt Istentől. De Mihály története a reményről is szólt. Arról, hogy sosem késő megtérni, és az isteni kegyelem képes a legsötétebb mélységekből is felemelni az embert, ha ő őszintén megbánja bűneit, és Krisztushoz fordul. Mihály soha többé nem felejtette el, mennyire fontos minden apró döntés. Megtanulta, hogy az igazi erő nem abban rejlik, hogy sosem botlunk meg, hanem abban, hogy felállunk, amikor elesünk, és hittel, álhatatosan törekszünk az igaz úton járni. Az élete bizonysággá

vált arról, hogy az apró kompromisszumok veszélyesek, de az isteni szeretet és irgalom ereje határtalan.

A bűn és a rossz döntések gyakran nem egyetlen drasztikus eseményként, hanem lépésről lépésre, apró, látszólag jelentéktelen kompromisszumok sorozataként lopakodnak be az életünkbe. Ezek az apró engedmények fokozatosan gyengítik a lelkiismeretet, és eltávolítanak bennünket az igazságtól, Isten akaratától. Ez egy erőteljes figyelmeztetés a lelki éberség fontosságára, és arra, hogy mindig tartsuk szem előtt elveinket, nehogy az apró kompromisszumok hálója csapdába ejtsen bennünket. Ugyanakkor bátorítást is nyújt, hogy a bűnbánat és a megtérés által mindig van lehetőségünk az újrakezdésre.

mindenki saját kívánságától vonzva és csalogatva esik kísértésbe. Azután a kívánság megfogamva bűnt szül, a bűn pedig kiteljesedve halált nemz. Jakab apostol levele, 1. fejezet, 14. és 15. vers.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Évszázadok üzenete. A fölújított esztergomi keresztény múzeum újra rendezett állandó kiállításáról. Az esztergom vízivárosi plébánia templomban június 30-án ünnepélyesen megnyitották a fölújított esztergomi keresztény múzeum újra rendezett állandó kiállítását. Az esztergom budapesti főegyházmegye tulajdonában álló országos képtár Magyarország leggazdagabb és Európa egyik legjelentősebb egyházi gyűjteménye, amely több mint 10 000 műtárgyat őriz. A beruházás a főegyházmegye 300 millió forint összegű támogatásával valósult meg. A múzeum modernizált kiállítási térrel és új koncepcióval várja a látogatókat. A múzeum följutása során a kiállító tér mérete nem változott, továbbra is ugyanakkora, mint korábban volt. Ezért a tárgyakat gyakran két, néhol három sorban helyezték el, hogy minél több művet tudjanak bemutatni. A gyűjtemény egyik különlegessége, hogy Budapesten kívül egyedül itt láthatunk ennyire régi műveket, és csak a Keresztény Múzeumban ismerhetjük meg a maga teljességében a 12. század utolsó harmadától egészen a 21. századig terjedő művészettörténeti fejlődést. Nyári program lehetőségek a Görögkatolikus Múzeumban. A Görögkatolikus Múzeum a tanév során rendszeresen tartott tematikus foglalkozásokat gyermekek számára, illetve több kiállítást, zenei programot is szervezett. Az intézmény azonban nyáron sem zárja be kapuit. Gyermekek és felnőttek számára is kínálnak program lehetőségeket a szünidőben. Kocsis Fülöp metropolita levele Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszternek. Kocsis Fülöp Hajdú Dorogi érsek metropolita a társadalmi egyeztetés részeként levelet küldött Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszternek a szívhangrendelettel, az esemény utáni tabletta vénykötelezettségének megszüntetésével és az abortusz tabletta bevezetésének lehetőségével kapcsolatban. A levelet augusztus 8-án tette közzé, amely így kezdődik. Tisztelt miniszter úr! Egy internetes cikkből értesültem arról, hogy az egészségügyi minisztérium várja a véleményeket az általuk a napokban fölvetett kérdések kapcsán. A szívhangrendeletként ismert szabályozásról, az esemény utáni tabletta vénykötelezettségének megszüntetéséről és az abortusz tabletta bevezetésének lehetőségéről. Hozzánk, görögkatolikus egyházi vezetőkhöz egyenesen nem érkezett ilyen tartalmú megkeresés, és ismereteim szerint más katolikus egyházi vezetőkhöz sem. Mégis megszólítva érzem magam, hogy az összetett kérdéskör kapcsán megfogalmazzam görögkatolikus egyházunk álláspontját, amely természetesen teljes mértékben megegyezik a katolikus egyház tanításával is. Több száz református férőhely áll a pihennivágyók rendelkezésére az egyházkerület területén. A református közösségek szívesen veszik igénybe a tiszántúli református egyházkerület területén lévő egyházi kézben működő szálláshelyeket, de ma már a világi vendégek is gyakran választják ezeket az üdülőket és vendégházakat. Erről beszélt az egyházkerület turisztikai szakértője. A kerület kezelésében üzemel Berekfürdőn a Megbékélés háza és néhány éve a mellette található Turing Hotel is. A két épületben összesen mintegy 220 ember tudnak elhelyezni. Az időjárásról. Ma tetőzik a meleg. Ma kedden a felhők mellett sok a napsütés, néhol eshet eső. Északnyugatira fordul a szél, és 32-38 fokunk van. Szerdán túlnyomóan derült, napos, száraz időre van kilátás. Az északias szél élénkül, és 27-34 fok várható.
0: Híreinket hallották.

Szól a fide, egyedül hitáltal. Megigazulván azért hitáltal, békességünk van Istennel, a mi Úrunk Jézus Krisztus által. A hitáltali megigazulás és a Krisztusban való hitáltali üdvözülés a protestáns kereszténység központi tanítása.

A Magyar Evangéliumi Rádió műsorát sugározzuk. Szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat!

0: Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóimat! Ez itt a Nehéz esetek a Bibliában sorozat. Benne Kulcsár Tibort hallják.
1: Akik nyomon követik ezt a sorozatot, tudatában vannak annak, hogy hetek óta újra és újra olyan nem az evangéliumokban, nem az apostolok cselekedeteiben előforduló nehéz esetet keresünk, amit indokolt, hogy minnyájan Isten jelenlétében végig gondoljunk. A mai is ilyen lesz, a Kolossei levél 4. fejezetéből fogok olvasni, a 4. fejezet 7. versétől néhány verszakot. Az én egész helyzetemet megismerteti majd veletek Tükikosz, a szeretett testvér, a hű diakónus, szolgatársam az Úrban. Őt éppen azért küldtem hozzátok, hogy megismerjétek körülményeinket, és megvigasztalja szíveteket. Velem egy Onézimus is, a hű és szeretett testvér, aki közületek való. Ők tehát minden tudatnak veletek, ami itt történik. Ha az Úr akarja és élünk, nem sokára majd Tükikosz személyére külön visszatérünk. Nem ő az, akit elsősorban most oda szeretnék hozni kedves hallgatóim elé, hanem a kolossei gyülekezetnek egy rendkívül nehéz, rendkívül nagysúlyú esetét. Mert hogy ez a Tükikosz, amikor Rómából elindul, és magával viszi Onézimuszt, nem csak Pál apostol levelét viszi magával, hanem a Filemonhoz írt levélként ismert levelet is, és ezzel a gyülekezetet is, és Filemont is, illetve kedves feleségét is egy rendkívül nehéz helyzetbe hozza. Természetesen ez nagyon rosszul hangzik, hogy Pál apostol valakit nehéz helyzetbe hoz, de hát nem csak Pál apostollal fordulhat ez elő, hanem minnyájunkkal előfordulhat, aki az adott társadalomban, egy adott élethelyzetben valami olyan döntésre kényszerül, ami a közerkölcs, a közgondolkozás úgy általában a köz szempontjából nem teljesen elfogadott, nem teljesen kívánatos, vagy egyenesen elképesztő, barátságtalan, vagy meggondolatlan lépés. Mert hogy mit is mond Pál? Az, hogy Tükikosz viszi magával Onézimuszt, aki egyébként hű, szeretett testvér, és közülük való. Igen ám, de ez a közülük valóság mindjárt más színezetet fog nyerni, hogyha a Filemonhoz írt levelet elolvassuk. Tessék csak figyelni, mit ír itt a 4. verstől Pál apostol. Hálát adok mindenkor az én Istenemnek, amikor megemlékezem rólad imádságaimban, mert hallottam az Úr Jézusba vetett hitedről, és a szentek iránt tanúsított szeretetedről. És imádkozom azért, hogy a hitünkben való közösséged eljuttasson téged mindannak a jónak a megismerésére, amely Krisztusért van bennünk. Szeretetedben sok örömünk és vigasztalásunk volt, mert a szentek szíve felüdült általad, testvérem. Krisztusban tehát egészen nyíltan megparancsolhatnám neked azt, ami kötelességed volna, a szeretet miatt azonban inkább csak kérlek, mert ilyen vagyok én az öreg Pál, most még fogoly is Krisztusért. Kérlek pedig téged az én fiamért, akit a fogságban szültem, Onézimuszért, aki egykor neked haszontalan volt, most pedig neked is, nekem is hasznos. Visszaküldöm neked őt, vagyis az én szívemet, pedig magamnál szerettem volna tartani, hogy helyetted szolgáljon nekem az evangéliumért szenvedett fogságomban. Beleegyezésed nélkül azonban semmit sem akartam tenni, hogy jó tetted ne kényszerű, hanem önkéntes legyen, hiszen talán azért szakadt el tőled egy időre, hogy örökre visszanyert. Most már nem úgy, mint rabszolgát, hanem rabszolgánál jóval többet, aki nekem is, de sokkal inkább neked, testi értelemben is, és az Úrban is, szeretett testvéred. Ha tehát engem társadnak tartasz, fogadd őt úgy, mint engem. Ha pedig valamivel megbántott vagy tartozik, azt nekem számítsd fel. Én, Pál, saját kezemmel írom ezt, megadom neked. Azt nem akarom mondani, hogy önmagaddal is tartozol nekem. Bizony, testvérem, bár csak hasznodat vehetném az Úrban. Nyugtasd meg az én szívemet Krisztusban. Engedelmességedben bízva írok neked, mert tudom, hogy többet is megteszel annál, amit mondok. Egyúttal készíts szállást is nekem, mert remélem, hogy imádságotokért ajándékul kaptok engem. És köszönt téged, Epafrász, fogolytársam Krisztus Jézusban. Márk, Arisztarchosz, Démász és Lukács az én munkatársaim, az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen veletek. Ez egy nagyon kedves levél, egészen addig, amíg az ember nem kezd azon gondolkozni, hogy és hogy élhette át ezt a címzett? Valaki erre azt mondhatja, hát hogy élhette volna át? Hát hívő ember, hát keresztény ember, hát magától értetődik ez az egész, nem? Szeretném elmondani, hogy Kolosséban Filemon nemesi származású emberként egy komoly háznak a feje. Mint ahogy minden nemes ember számos szolgával, illetve rabszolgával kellett, hogy rendelkezzen, és egészen biztosan abban a városban, Kolosséban beletartozott azok közé, az emberek közé, akit ugye a fél város ismert, lehet, hogy úgy kellett volna mondanom, hogy az egész város ismert. Egyszer azt mondta valaki, a rang kötelez. A rang, a cím, a pozíció általában bizonyos viselkedési sémákat, bizonyos viselkedési struktúrákat tételez föl, és nem véletlen, hogy valaki azt mondta, egy magas állami beosztásban levő ember nem olyan régen nekem, hogy olyan jó nektek, én ugyan hiába vagyok hívő, az én pozíciómban nem engedhetem meg magamnak, hogy én Jézusról beszéljek. Hát az a helyzet, hogy Pál apostol, mintha nem egészen ezen a gondolkozáson lenne. Ő bizony nem csak hogy megengedhetőnek tartotta, hogy valaki hívő nemesként, valóban hívőként viselkedjen, hanem ez a leveléből kiderül, hogy egyenesen el is várja. Pedig hát a szituáció az meglehetősen kellemetlen, sőt, Filemonra nézve nagyon kínos. Megvoltak a társadalmi beidegződések a szökött rabszolgák kérdésében. Tehát, hogy senki félre ne értse, a keresztet eredetileg a római birodalomban az államellenes tevékenységnek, illetve a szökött rabszolgáknak találták ki, és alkalmazták először. Nagyon-nagyon-nagyon elvétre fordult elő, hogy egy szökött rabszolga túlélhette, de a legjobb esetben is arra kellett, hogy számítson, hogy tüzes bélyeget sütnek a testébe, jelezve minden kívülállónak, hogy ez egy szökött rabszolga. Úgyhogy ez a bélyeg általában a homlokra került olyan helyre, ami eltávolíthatatlan, eltakarhatatlan volt, legalábbis a legtöbb szem gyorsan fölfedezte. Így aztán, amik Pál apostol Onézimus kapcsán szóba hoz, az a társadalmi hovatartozásnak a semmibevételét jelenti, a Kolosséban meglevő pozíciók, rangok, ismertség félretételét jelenti Filemon oldaláról, illetve, hogy egy kicsit beszéljünk a társadalmi szituációról, azt is jelenti, hogy olyan példát statuál Kolossé többi rabszolgatartója előtt, ami várhatóan hatalmas békétlenséget vagy felháborodást fog kiváltani, mert azt üzeni minden rabszolgának, hogy büntetlenül meg lehet szökni a gazdától, sőt, még a végén lehet, hogy meg is fognak ünnepelni. Azt hiszem, hogyha ezt valaki végig gondolja, akkor erőteljesen meg kell kérdezni magunktól, hogy milyen helyzetben és meddig működik a hitünk. Valóban szembe mehet egy hívő ember a társadalomban éppen érvényes írott vagy íratlan szabályokkal? Vajon félreteheti-e egy hívő ember annak a kérdését, hogy hogy fognak rám nézni? Például a többi nemes urak. Félreteheti-e a hívő ember, hogy hogy fognak ránézni a többi vállalatvezetők? Hogy fognak ránézni a többi vállalkozók? Ugye természetesen roppant könnyelmesen hátradőlhetnénk, és azt mondanánk, hogy ó, mosuk kezeinket, nekünk nincsenek rabszolgáink, nekünk már ezzel a problémával nem kell szembesülni, nekünk soha ilyen kérdésünk nem lesz, úgyhogy ez egy szép bibliai szakasz, amit kedvünkre elemezgethetünk, és mondhatunk róla sok mindent. Tényleg így van? És akinek vannak beosztottjai, és akinek vannak esetleg valóban munkavállalói, mert ő maga a munkáltató, Vannak-e olyan helyzetek, amikor szembe kell fordulni a társadalmi trenddel? És hogyha valaki nem munkavállaló és nem munkáltató, hanem csak él egy országban, él egy közösségben, Európában, Magyarországon, a városában, falujában, vagy éppen a környező országok magyarul beszélő területein, akkor vajon, amikor jön egy elvárás, egy társadalmi nyomás, egy olyan helyzet, aminél úgy érzi az ember, hogy hát nem nagyon lenne jó kicsúszni, vagy kibújni a szabályok alól, mert ugyan én hívő vagyok, de hát mégis mit fog mondani a főnököm, mit fog mondani, ha beosztottam? Hát önmagammal fogok tulajdonképpen valamilyen módon kitolni, hogyha ezt a bibliai értékrendet képviselem, hát bajba kerülök miatta, vagy bajba kerülhetek miatta. Pál apostol nem mondta azt, hogy egyet ért azzal, hogy Onézimus szökött rabszolga lett. Ő csak azt mondta, találkoztam vele fogságomban, és Krisztusban újjászületett. És mivel Krisztusban újjászületett, ezért fogott tollat Pál apostol, és merte leírni, hogy testvérem, gyermekem, aki neked is testvéred, és aki neked is fontos, pedig valamikor haszontalan volt. Természetesen ennek az éremnek van egy Filemon és Appia oldaláról látott oldala, de hát minden éremnek legalább két oldala van, meg a rece, mondta valaki, tehát még éle is van minden éremnek, és hát kénytelenek vagyunk megnézni egy kicsit Onézimus oldaláról. Tessék csak arra gondolni, hogy Onézimus nagyon okos rabszolga lehetett. Honnan lehet ezt tudni? Hát Kolosséból valahogy csak eljutott Rómába. Egészen biztosan nem a rabszolga Tours megfelelő jegybiztosításával tette meg ezt az utat, hanem mindenféle titkos utakon, önmagát bujtatva, rejtett módon, de hát gondoskodnia kellett a táplálékról, gondoskodni kellett szállásról, gondoskodni kellett mindarról a biztonságról, hogy ő elérjen Rómába. És ott nyilván nem az első 3 percben találkozott Pállal. De ha már eljutott odáig, és nem véletlen oda irányult a legtöbb szökött rabszolga, hiszen az volt az a világváros, ahol úgy el lehetett tűnni a tömeg sűrűjében. Ha már eljutott odáig, hogy lehet rábeszélni, hogy visszamenjen? Tetszettek már ezen gondolkozni? Hiszen miért is menne vissza? Hát azt kockáztatja, hogy a gazdája félreteszi a kereszténységét, és alkalomattán a legsúlyosabb büntetést kell elszenvednie. Ebből is látszik, hogy amit Pál ír, az valóban igaz. Mert hogy Onézimus, mikor megszökött az ő urától, akkor valóban valami súlyos dolgot követett el, és nem szeretném, ha bárki azt gondolna, hogy én most itt egy prédikációt akarok mondani a rabszolgaság védelmében, de valóban a kor szabályai szerint ő fellázadt az ura ellen. És nem lehet úgy újjászületett életet élni, hogy semmibe veszem a rendezésnek a kötelezettségét. Mit jelent ez? Azt mondja a Szentírás, hogy ha megvalljuk bűneinket, ő hű és igaz, és megbocsátja azokat, és megtisztít minden habisságtól. De azt is mondja a Szentírás, hogy egymás előtt is rendezni kell a dolgainkat. Tessenek csak Zákeus történetére gondolni. Nem mondta neki az Úr Jézus egy szóval se, hogy te Zákeus, most már tudom, hogy hajlik a szíved arra, hogy velem rendezd a kapcsolatodat, hogy az élő Istennel rendezd a kapcsolatodat, elhagyjuk, nem kell végigmenni az egész városon, nem kell végig szenvedni azt, hogy mit fognak mondani az emberek, amikor te elmondod, hogy megloptad őket, gonoszul elvettél tőlük valamit, hogy egy kicsit túlárasztad az adót, és hogy belőlük éltél. Nem kell attól tartanod, hogy majd esetleg milyen gorombaságokat mondanak, meg még talán még kiköpnek is, mint ahogy eredetileg egyébként ez sokszor előfordult, hanem azt mondta az Úr Jézus, amikor meghallotta Zákeus döntését, hogy én akkor végigmegyek, és nem csak a szegényeknek adom a vagyonom felét, hanem a törvény rendelése alapján 4-szeresét fizetem vissza mindenkinek, akitől gonoszul elvettem valamit, és az Úr Jézus erre azt mondta, hogy ma lett üdvössége ennek a háznak. nem felmentette Zákeust, hanem úgy értékelte, hogy ez a döntés bizonyítja, hogy üdvösség született az ő szívében, Istentől jövő új élet. Onézimus új életét is az bizonyítja teljes mértékben világosan, hogy ő vállalja önmagát. Felvállalja azt, hogy ő kicsoda, mi volt korábban, hogy rendeznie kell, és erre mondhatja valaki, hogy de hát Filemonnak kutya kötelessége, hát Pál apostol is megírta. Azért ezt szeretném mondani, hogy Filemonnak dönteni kell majd emellett. De Filemon súlyos árat fizet, ha elfogadja Pál apostolnak a tanácsát. Ez nem azt jelenti, hogy én úgy gondolnám, hogy ő nem fogadja el. Egészen biztos vagyok benne, hogy elfogadta. Csak a szeretetnek ára van. A szeretet nem egy hullámzó, szentimentális érzéscsomag. A szeretetnek ára van. Ha Filemon elfogadja Onézimus testvérének, akkor amiről az elején beszéltem, mindazokat a kérdéseket is tulajdonképpen vállalja, vagy átlép azon, hogy most azon törje a fejét, hogy mi lesz majd ennek a következménye, és elfogadja azt, hogy Krisztusban testvért kapott, megbocsát a bocsánatkérőnek, még egyszer szeretném hangsúlyozni, a bocsánatkérőnek, annak, aki rendezni jött a dolgait, és Krisztusért, nem tutyimutyiságból, nem azért, mert gyáva, hogy úgy viselkedjen, mint aki a törvény által is kötelezett dolgokra, hanem éppen hatalmas Krisztusból merített bátorsággal ki fogja mondani azt, hogy testvérem Krisztusban. És mi lesz Filemon többi rabszolgáival? Tetszett már azon gondolkozni, hogy Pál apostol elmulasztotta odaírni, hogy egyébként, kedves Filemon testvérem, ha lenne még a házadnál rabszolga, akkor azt holnap reggel a levélhez képest, ugye felszabadítod minnyájat, hogy csak egy sorba jussanak Onézimusszal. Egyébként írta azt Pál apostol, hogy Onézimus nem Filemon rabszolgájaként érkezik vissza? Azt írta, hogy valamikor haszontalan volt, és most nem mint rabszolgát küldi vissza, hanem mint testvért. De az, hogy ő felszabadított rabszolgaként éle tovább, az is majd Filemon döntése. Pál apostol ugyan mondja, hogy ha kárt okozott, ami egyébként minden valószínűség szerint így van, hiszen amikor rabszolga szökésről olvasunk a történelmi leírások szerint, ezért a legtöbb rabszolga az útra való egy részét, azt a gazdájától vitte el, de azt mondja Pál apostol, hogy ha kárt okozott, azt nekem számítsd fel. Nyilván valaki azt mondhatja erre, hogy ó, Pál apostolnak ez egy költői fölajánlása, hát mindenki tudta, hogy itt semmiben nem fog kerülni semmi. Ez egyáltalában nem így van. Pál apostol egészen biztos vagyok benne, hogy komolyan gondolta, és hogy ezzel kapcsolatban Filemonék milyen döntéseket hoztak meg, ezt nem jegyzi föl nekünk ugyan a Szentírás, de egészen biztos vagyok benne, hogy a kolossé gyülekezet pontosan tudta később. Már csak azért is, mert ez a két levél egyszerre érkezik. És tessenek majd megnézni az üdvözléseket, meg az ajánlásokat. Pál apostol azzal fejezi be a kolossei levelet, hogy mondjátok meg Archiposznak, hogy álljon az Úrban, hogy legyen erős az Úrban. Annak a mai szóval élek lelki pásztornak üzeni ezt, aki akkor a kolossei gyülekezet élén áll, és nyilván, amikor ez a levél megérkezik, és felolvassák a kolossei gyülekezetben, és vele együtt érkezik Onézimus, és érkezik az a másik levél is, az egész kolossei gyülekezet is felbojdul, és nagyon komoly kérdések ébrednek. Hogy kell döntenünk? És kérem, hogy tessék majd ennek a fényében elolvasni önmagának, mindenkinek a kolossei levelet, és nem elfelejteni, hogy amikor Pál apostol például azt mondja, hogy hogy kell élni a mindennapokban, akkor közben ott van ez a helyzet. És az egész kolossei gyülekezet nyilván teljes mértékben felajzott és kiélezett hangulatban hallgatta végig Pál apostolnak a mondatait, mondjuk például, hogy ne az evilági, a földi dolgokra törekedjenek, hanem az odafelvalókra. És hogy ne felejtsék el azt, hogy Krisztus a Golgotai kereszten mindegyikért kifizette az árat, egyszer és mindenkorra. És hogy lefegyverezte a fejedelemségeket és a hatalmasságokat, és nyilvánosan megszégyenítette őket. A gyülekezet minden tekintetben élő bizonyságtétel a Krisztusról. És hogyha nem tud krisztusi módon állni egy-egy kiélezett helyzetben, akkor elveszíti ezt a jogosultságát. Hadd kanyarodjak vissza a mai napra, azokra az órákra, amikben élünk. Ezekben az órákban vajon milyen levelet írna nekünk Pál? Vajon milyen témákat sorolna fel? Mert hogy nagyon akut dolog az, amiről ír, úgy is lehetne mondani, és bocsánat ezért a kicsit furcsa kifejezésért, hogy Pál apostol rendesen beletenyerelt a társadalmi problémák kellős közepébe. Hát ez a rabszolga kérdés, ez pont akkor, amikor egyébként is a római birodalomban sok minden recseg, ropog, és nagyon sok a rabszolgalázadás szerte a római birodalom különböző területein, pont Pál a bajgatja, hát inkább hallgatni kéne, még a végén a kereszténység kerülhet vád alá, hogy társadalom ellenes, hogy az adott kultúrának az ellensége, hát mi lesz akkor? Hát nem kéne inkább csendbe maradni? Hát örüljünk annak, hogy most éppen nincsen üldözés. Nem ezt kellett volna mondani? Nem. A hívő ember, miközben tudatában van a környezetnek, fölnéz Krisztusra, a hit szerzőjére és beteljesítőjére, aki az előtte levő öröm helyett a gyalázattal nem törődve vállalta a keresztet. Mert ha nem ezt teszi, akkor belesüllyed a társadalmi problémák, elvárások, trendek örvényébe, és eltűnik a hite. Pál pontosan tudta, hogy nagyon problémás dologról ír, de azt is tudta, hogy a mi Urunk azért jött erre a világra, hogy a sátán munkáját lerontsa. És az is a sátán munkája, hogyha mi csak úgy tudunk egymásról gondolkozni, mint tulajdonos és tulajdon, mint rabszolgatartó meg rabszolga, mint főnök, aki sokszor, bocsánat, de azt hiszi magáról, hogy ő a mindenható, és a beosztott, aki egyébként sokszor úgy éli meg, hogy rabszolgasorban van, és nem azért jött a Krisztus, hogy mi hívő emberekként a társadalmi trendeket vegyük át. De nem csak ezen a téren. Ma bizonyára írna sok érzékeny és fájdalmas pontról, gyereknevelésről, házasságról, ahhoz való hozzáállásról, kultúráról vagy kultúrálatlanságról, más vallásokhoz való viszonyunkról, befogadásról vagy elutasításról, antiról vagy szentimentalizmusról és még rengeteg mindenről. Kérem, ne felejtsük el, amikor Pál Filemonékat szólította meg, nem a fogoly Pál írt, ő csak eszköz volt a Krisztus kezében. Itt Krisztus az, aki üzen. Mi a válasz erre az üzenetre? Amen.
2: A Mera Rádió műsorát hallották.

Reményik Sándor, a belülvalók árnyéka. Az üvegtestnek finomka hibái. Holt szememben a mikroszkópium is alig-alig fogja megtalálni. Ó, nem veszélyesek, és lehet tőlük látni. Csak nem maradnak el tőlem soha. Már vittem őket völgyek mély ölébe. Vittem havasok ormaira. Merítettem magányba, társaságba, villanyözömbe, viaszgyertyalánkba, végig hulcoltam földön és egen. Árnyékuk ott vonaglott mindenen. Mit ér a kék azúr, a kékjén ott repülnek? A hamvas rózsa arc, ha reát települnek. Az aranymintás alkonyat, ha beleszövik magukat, e minden mintát átütő pokoli pontok, vonalak. A hófehérje, dér ezüstje, erdők elsős maragdja is mit ér, ha ez az őrült szúnyogkarnevál minden látásban, mindenütt kísér. Jaj, mit akarnak? Miért jönnek velem végig, végig, végig az életen? Csak este a lámpámat eloltom, s őket a nagy rokon sötétbe folytom. Csak akkor adnak pihenőt nekem.

0: Egészségpercek.
1: Világszerte egyre több a túlsúlyos gyerek, különösen a 10 és 14 éves korosztályban. Az okok sok tényezőre vezethetőek vissza, amelybe beletartozik a kalóriadús táplálkozás és a mozgásszegény életmód. A sok számítógépezés és televíziózás, valamint az ezek alatti evés-ivás nagyban hozzájárul ahhoz, hogy a kövérség már a tizenéves kor elején is problémát jelentsen. Kimutatták, hogy ha valaki esténként több mint 2 órát tévézik, akkor ez a nagyobb testsúlyban is megmutatkozik. Ehhez hozzájárul a tévézés közben, illetve a nap folyamán megivült üdítőitalok mennyisége is. Azok, akik naponta legalább 3 pohár üdítőitalt fogyasztanak, nagyobb eséllyel lesznek kövérek, mint azok, akik ennél kevesebbet vagy egyáltalán nem isznak. Az eredmények alapján tehát legalább 2 fontos dolog van, amivel megakadályozhatjuk gyermekeink korai elhízását. A televízió előtt eltöltött idő lerövidítése, valamint a napközben és főleg a tévézés közben megivott üdítőital mennyiségének radikális csökkentése.

0: Olvassuk együtt a Bibliát.
1: A példabeszédek könyve, első rész, a bölcs mondások célja. Salamonnak, Dávid fiának, Izrael királyának a példabeszédei. Ismerd meg a bölcsességet és az intést, értsd meg az értelmes mondásokat. Fogadd el az okos intést, az igazságot, a törvényt és a becsületességet. Ezek adnak az együgyűeknek okosságot, az ifjúnak ismeretet és megfontolást. Hallgat rá a bölcs és gyarapítja tudását, az értelmes útmutatást nyer, és megérti a példázatot és a hasonlatot, a bölcsek szavait és találós kérdéseit. Az Úrnak félelme az ismeret kezdete, a bölcsességet és intést csak a bolondok vetik meg. Hallgass, fiam, apád intésére, és ne hagyd el anyád tanítását, mert ékes koszorú ez a fejeden és ékszer a nyakadon. Gonoszok cinkostársa ne légy. Fiam, ha vétkezők csábítanak, ne engedj nekik. Ha ezt mondják, jöjj velünk, álljunk lesbe vérontásra, ólálkodjunk az ártatlanra ok nélkül is. Nyeljük el őket, mint a holtak hazája az élőket, tökéletesen, mint akik sírba szállnak. Mindenféle drága kincset találunk, megtöltjük házunkat zsákmánnyal. Ha ránk bízott sorsodat, egy erszényünk lesz mindnyájunknak. Fiam, ne járj velük egy úton, ne lépj rá ösvényükre, mert lábuk gonosz cél után fut, és vérontásra sietnek. De hiába feszítik ki a hálót a repdeső madarak elé, mert ők a saját vérük ellen állnak lesbe, saját vesztükre ólálkodnak. Így jár minden haszonleső, tulajdon életét veszi el. Az engedetlenek veszedelembe jutnak. A bölcsesség az utcán kiállt, a tereken hallatja szavát. Lármás utcasarkon kiállt, a városkapuk bejáratánál mondja mondásait. Együgyűek, meddig szeretitek az együgyűséget, meddig gyönyörködnek a csúfolódók a csúfolásban, meddig gyűlölik az ostobák az ismeretet. Térjetek meg, ha megdorgállak, és én kiárasztom rátok lelkemet, megismertetem veletek igéimet. Kiáltottam nektek, de vonakodtatok, kinyújtottam kezem, de senki sem figyelt. Semmibe vettétek minden tanácsomat, és feddésemmel nem törődtetek, ezért én is nevetek majd a bajotokon, kigúnyollak, ha eljön, amitől rettegtek, ha eljön viharként, amitől rettegtek, és megjön forgószélként a bajotok, ha eljön rátok a nyomorúság és az ínség. Akkor majd kiáltanak hozzám, de nem válaszolok. Keresnek engem, de nem találnak meg, mert gyűlölték a tudást, és nem az Úr félelmét választották, nem törődtek tanácsommal, megvetették minden feddésemet. Ezért majd tetteik gyümölcsét eszik, és megcsömörlenek saját terveiktől. Mert az együgyűeket saját ellenkezésük öli meg, és az ostobákat elbizakodottságuk pusztítja el. De aki rám hallgat, biztonságban lesz és nyugodtan, mert nem rettenti baj.

0: Mai szakasz, példabeszédek 1. Ó, bárcsak minnyájunknak olyan édesapja lenne, mint Salamon, aki tanácsol és kalauzol az élet útvesztőiben. Salamon úgy kezdi fia intését, hogy ékes szólóan kijelenti, miért kell törekedni a bölcsességre. Ismerd meg a bölcsességet és az intést. Értsd meg az értelmes mondásokat. Fogadd el az okos intést, az igazságot, a törvényt és a becsületességet. Ezek adnak az együgyűeknek okosságot, az ifjúnak ismeretet és megfontolást. Vajon nem vágyik-e mindenre természetéből adódóan az ember? De hogyan lehet ezt megszerezni? Az Úr félelmével, javasolja Salamon, olyan szavak ezek, amelyek tele vannak értelemmel és tapasztalattal. Salamon fiának adott tanácsát, hogy hallgasson édesapjára és édesanyjára, szépen illusztrálja a következő képpel. Ékes koszorú ez a fejeden, és ékszer a nyakadon. Ó, ha a bölcsesség ennyire kézzelfogható és látványos lenne, akkor valószínűleg sok csapdát elkerülnénk, amiket utunkba helyez az ellenség. Salamon megszemélyesíti a bölcsességet ebben a fejezetben, szinte életre keltve azt szavakon és érzéseken keresztül. Aki rám hallgat, biztonságban lesz és nyugodtan, szól a bölcsesség, mert nem rettenti baj. Féljük ma az Urat, hadd legyen ő a bölcsességünk, s akkor biztonságban leszünk jelenlétében.
1: Napi Biblia magyarázatunkat hallották.

0: iránytű.
1: Az írás mindenkit bűn alá rekesztett, hogy az ígéret a Jézus Krisztusba vetett hit alapján adassék azoknak, akik hisznek. Eként a törvény Krisztusra vezérlő mesterünké lett, hogy hitből igazuljunk meg. Az ember megváltásának egyetlen útja van, amint megváltónk kijelenti. Nélkülem semmit sem tehettek. Krisztus által, egyedül Jézus Krisztus által az élet forrásának folyamai megújítják az ember természetét, átalakítják ízlését és a menny felé irányítják figyelmét. Az isteni és az emberi természet egyesítésével Krisztus életadó erőt árasztott a bűneik miatt halott lelkekbe. Amikor gondolataink a Golgotára irányulnak, Krisztust látjuk a szégyenteli kereszten. Miért halt meg? A bűn következménye miatt. Mi a bűn? A törvénytelenség. Ekkor értjük meg a bűn valódi jellegét. A semmibe vett isteni törvény nem adhat felmentést a törvényszegőnek. Isten törvénye a tanító mesterünk, amely büntetés szab ki a vétkezőkre. Hol a megoldás? A törvény Krisztushoz vezet bennünket, aki azért feszítetett keresztre, hogy igazságában részesíthesse a bukott, bűnös embert, akit így az ő igazi jellemének fehér ruhájában mutathat be az Atya előtt.

0: Isten fiai és leányai. Krisztus megszabadított bennünket az örök haláltól.
1: A mai ige Korintusbeliekhez írt második levél első fejezet 10. verse. Aki ilyen nagy, halálos veszedelemből megszabadított és meg is fog szabadítani minket. Benne reménykedünk, és ezután is megszabadít. Gondolatok az igéről. Megváltunk azért jött erre a világra, hogy emberi természetben elviseljen minden kísértést, amellyel az ember csak megkörnyékezhető. Életében megtapasztalta a fortéos ellenség megcsaló, megtévesztő, pusztító erejét. Mint az emberi faj megváltója, figyelmezteti az emberiséget, hogy ne keressen olyan dolgokat, amelyek eltérítenek a keskeny útról. Dicső utat emelt azok számára, akik a mennyei lakóhelyek felé utaznak, amelyeket ígérete szerint ő készít azoknak, akik készek arra, hogy a királyi család tagjává váljanak. Krisztus életével vásárolt meg minden emberi lényt. Kegyetlen halált halt, hogy megmentse az embert az örök haláltól. Bűntelen életét adta, hogy a bűnös olyan életet nyerjen, amely Isten életével mérhető.

érdeklődik minden lélek iránt, mert saját életének árát fizette, hogy senki se vesszen el örökre. Krisztus szolgái képesek és képesnek is kell lenniük arra, hogy szembeszálljanak minden kísértéssel, és győzzenek is felettük. Ezt kell mondaniuk: nem a magamé vagyok, áron vétettem meg. Krisztus értem hozott végtelen áldozatával kiiktatta az én erőmet, hogy többet adjak neki, mint amennyit kíván. Minden az övé. Ő vásárolt meg engem, testemet, lelkemet és értelmemet. Ő tart igényt minden időmre, minden képességemre. Akik befogadják őt és hisznek benne, Isten lelki gyermekei lesznek. Befogadják őket a királyi családba, és amint arra törekednek, hogy Isten akaratát cselekedjék, egyre inkább elváltoznak az ő képmására.

0: Mai ige. A Keresztény Média Alapítvány napi áhítata.
1: Néha bölcsebb nemet mondani. Nem tudom egyedül vinni, mert túl nehéz nekem. Mózes 4. könyve 11. fejezet 14-es vers. Mózes addig-addig tűrte a panaszáradatot, hallgatta az emberek keserű beszédét és sopánkodását, míg végül így szólt Istenhez. Nem tudom egyedül vinni ezt az egész népet, mert túl nehéz nekem. Isten egyetértett vele, és arra utasította, hogy válasszon ki 70 érett jellemű vezetőt, akik majd vele együtt hordozzák a nép terhét. Mózes 4. könyve 11. fejezet 17-es vers. Így Izrael végül mégiscsak eljutott az ígéret földjeig. Mózeshez hasonlóan talán te is úgy érzed, hogy elérted a teljesítő képességet határát. Igen, a Szentírásban az áll, hogy mindenre van erőm Krisztusban, aki megerősít engem, de ez nem arról szól, hogy annyi feladatot kellene magadra vállalnod, amiben kiégsz, hanem arról, hogy Isten átsegít a megpróbáltatásokkal teli időszakokon. Érezheted úgy néha, hogy már túl nagy a teher, és semmi baj azzal, ha ezt elismered. Rendben van, ha bizonyos dolgokra nemet mondasz, hogy élvezhessd az életet, ahogyan Isten eltervezte. Nem kell másokhoz igazodnod, vagy másokkal lépést tartanod. Isten soha nem ad neked nagyobb feladatot, mint amekkora kegyelmet. Mindannyian mások vagyunk, és különböző módon birkozzunk meg a kihívásokkal. Legyünk azok, akikké Isten teremtett bennünket, és ne érezzük úgy, hogy bocsánatot kell kérnünk érte. Fel kell vállalnunk, és el kell végeznünk mindent, amit Isten ránk bízott, de nem kell belebetegednünk a stresszbe és a leterheltségbe. Ha tehát úgy érzed, elérted a határaidat, fordulj az Úrhoz. Ő segíteni fog abban, hogy józanabbul és egészségesebben éld az életed.

A reformáció története. A mélyen vallásos Luther Márton életrajzának 27. szakaszát olvassuk fel. Luther az országgyűlés előtt németül beszélt. Utána viszont el kellett ismételnie szavait latinul. Kimerültem bár, de eleget tette kérésnek, és ismét elmondta beszédét, ugyanolyan világosan és lendületesen, mint először. Számos

fejedelmet annyira elvakított a téveigés és a babona, hogy az első alkalommal nem fogták fel Luther okfejtését. De amikor elismételte beszédét, tökéletesen megértették. Luther szavai felbőszítették azokat, akik konokul behunyták szemüket a világosság előtt, és szánt szándékkal nem engedték, hogy az igazság meggyőzze őket. Amikor Luther elhallgatott, a gyűlés szóvivője indulatosan mondta: nem válaszoltál a feltett kérdésekre. Világos és pontost választ kérünk. Visszalépsz, vagy nem? A reformátor így válaszolt: mivel császári felséged és ti kegyelmes urak, világos, egyszerű és pontos választ kívántok, megadom. Ez a válaszom. Hitemet nem rendelhetem alá sem a pápának, sem a tanácsoknak, mivel a napnál is világosabb, hogy a pápa és a zsinatok sokszor tévednek, és egymásnak ellent mondanak. Ezért, ha csak a Szentírásból vett bizonyítékokkal, vagy a legvilágosabb érvekkel, és az általam idézett szakaszok alkalmazásával meg nem győznek, és ha csak így fel nem szabadítják Isten szavának elkötelezett lelkiismeretemet, nem tudom és nem is akarom visszavonni tanaimat, mert a keresztény ember számára veszélyes dolog a lelkiismeretével ellentétesen szólni. Itt állok, másként nem tehetek. Isten engem úgy segéljen. Amen. Ez az igaz ember tehát Isten igéjének biztos alapján állt. A menny fénye ragyogott arcán, amikor a téveigés hatalmát leleplezte és a világot legyőző hit hatalmáról beszélt, nemes és tiszta jelleme, szívének békessége és öröme nem maradt rejtve senki előtt. Egy darabig az egész közösség szótlan volt a csodálkozástól. Luther először halkan, tisztelettudóan, szinte engedékenyen beszélt. A pápa hívei ezt úgy értelmezték, hogy kezdi elhagyni a bátorsága. Amikor halasztást kért, azt gondolták, hogy ezzel csak meghátrálását akarja bevezetni. Károly, aki félig meddig megvetéssel figyelte a szerzetes megviselt külsejét, dísztelen öltözetét és beszédének egyszerűségét, így szólt: ez a barát soha nem fog belőlem eretneket csinálni. Bátorságán és határozottságán, valamint érvelésének erején és tisztaságán mindegyik párt végtelenül meglepődött. A császár is elcsodálkozva kiáltott: ez a barát rettenthetetlen szívvel és rendületlen bátorsággal beszél. Számos német fejedelem büszkén és örömmel szemlélte nemzetének a képviselőjét. Róma hívei vereséget szenvedtek. Ügyük nagyon rosszul állt. Igyekeztek megőrizni hatalmukat, de nem a Szentírásra hivatkozva, hanem fenyegetéssel, Róma szokásos eszközével.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áhíta címe: Istenben megnyugodni, nem kapkodni. A mai ige 62. Zsoltár 2. verse. Csak Istennél csendesül el lelkem, tőle kapok segítséget. Gondolatok az ígéről. Áldott az a helyzet, amelyben tudunk valóban az Úrban, és egyedül csak ő benne elcsendesülni. Jó lenne ezt tenni ma és minden nap. Megnyugodni és várni az Úr által megszabott időt. Őre várni a szolgálatban, benne bízni boldog várakozásban, előtte imádságban elcsendesülni és lelki nyugalmat találni. Ez a lehető legjobb magatartás, amit mind teremtmények, teremtőnk, mint szolgák, urunk, és mint gyermekek, atyánk előtt tanúsíthatunk. Ne próbáljunk parancsolni Istennek, sem szemrehányást tenni neki, nehogy rossz kedvűek vagy bizalmatlanok legyünk vele szemben, de ne is meneküljünk sorsunk elől, és ne futkossunk emberekhez segítségért. Ez ellentétes volna az Istenben való elcsöndesüléssel. Istenben, és csak is ő benne bízzunk, teljes szívvel. Milyen áldott a bizonyosság, mikor tudom, tőle kapok segítséget. Számíthatok rá. Istentől jön a segítség, és senki mástól. Ővé minden dicsőség, mert egyedül ő tud, és ő fog megszabadítani. Bizonyosan megteszi akkor és úgy, ahogyan azt ő jónak látja. Megszabadít a kétségekből, a szenvedésekből, a rágalmazásokból és minden szükségünkből. Noha mindennek egyelőre még semmi jelét nem látjuk, ne térjünk el semmiképpen se az Úr akaratának teljesítésétől, hiszen az Úr irántunk való szeretete és hűsége felől semmi kétségünk sem lehet. Nem sokára meglátjuk a most még rejtett útjait, ezért dicsőítsük irgalmáért már előre is. Ismerd meg őt és kövesd! Tábor szerveznek az Esztergom budapesti főegyházmegye fiataljai számára. Mindnyájan egy szívvel. Ezzel a mottóval szervez tábort az Esztergom budapesti főegyházmegye mától augusztus 11 és 15 között Bodajkon. Az ötnapos tábor különleges a maga nemében. Mind a tematikáját, mind a programokat, előadókat és a szervezőket tekintve is. Három altáborra osztják majd a résztvevőket, ezáltal mindenki a saját korosztályának megfelelően tud majd kapcsolódni a programokhoz, beszélgetésekhez. Az altáboroknak külön papjuk és egy szerzetesük lesz, akik rendelkezésre állnak, ha egy táborozó mélyebb beszélgetésre vágyna. Szeptemberben folytatódik a kelenföldi barokk esték. A nyári szünet után folytatódik a 27. éve tartó sorozat a kelenföldi barokk esték. A sorozat őszi hangversenye szeptember 12-én szombaton 17 órakor kezdődik a kelenföldi református templomban. Svájcból érkezik egy orgonaművész, Tamás Mihály, aki orgonista Svájcban, Zollikon városban, katolikus templom orgonistája. A műsorában a 137. Zsoltál korálföldolgozásai hangzanak el több barokk szerzőtől. Igét hirdett Takaró János Lajos lelkipásztor. A szépnek, tartalmasnak ígérkező műsorra minden érdeklődőt szeretettel várnak. Az időjárásról. Ma tetőzik a meleg. Ma kedden a felhők mellett sok a napsütés, néhol eshet eső, északnyugatira fordul a szél, és 32-38 fokunk van. Szerdán túlnyomóan derült, napos, száraz időre van kilátás. Az északias szél élénkül, és 27-34 fok várható.
0: Híreinket hallották.
2: Thank you. A Bibliai Szabad Egyetem Budapest Terézvárosi előadás sorozatát hallják. Mai műsorunkban dr. Szigeti Jenő emeritus professzor és dr. Tokics Imre főiskolai tanár közös előadását hallgathatjuk meg Esdrás és Nehémiás könyvéről.
3: Jó estét kívánok, nagyon-nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Esdrás könyvéről lesz ma este szó, illetve hát az előadás első részében Esdrás könyvéről, és a második részében Szigeti tanár úr segítségével Nehemiás könyvéről lesz szó. Esdrás, Nehemiás és Krónikák könyvét a teológiai szakirodalom krónikás történeti műnek nevezi. Ennek talán az a lényege, hogy a fogságban lévő, a fogságot fizikailag, lelkileg és vallásilag átélő zsidóság visszatekint a történelmi múltjára, és egy kérdést tesz fel, és megkérdezi, hogy miért következett be a fogság. És a krónikás a történeti módszerein keresztül próbálja megkeresni a múltban, az elmúlt 500 év pontjain keresztül, hogy miért következett be a fogság. Esdrás könyve pedig az új exóduszról szól, az új hazatérésről. Ahogy az Ószövetség első exódusza az Egyiptomból való hazatérést jelképezte, úgy az új exódusz lényegében a Babilonból való hazatérést teszi lehetővé. Ez a hazatérés 70 év távlatából egy generációváltás után következik be, és nem volt könnyű sem a kezdet, sem a későbbi folytatás. Esdrás egy rendkívül nagy tudású, törvényismerő, papi családból származó, hallatlan tudással és vezetői képességekkel megáldott ember volt. Bátran kijelenthetjük, Esdrás nélkül ma zsidóságról beszélni valószínűleg a 21. században már nem lehetne. Esdrás volt az, aki felismerte a hazatérő zsidóságban a törvény iránti hűtlenség. Odáig fog vezetni, hogy ez a nép is a többi más népekhez hasonlóan el fog tűnni a történelem színpadáról. És Esdrás végsőkig megfeszítve gondolkodását elhatározta azt, hogy radikális tettel és radikális cselekedettel megmenti saját népét, megmenti Izraelt. Halatlan nagy dolgokra kell elszánja magát ez a pap, hiszen a korábban megkötött házasságokat, pogány asszonyokkal kötött házasságokat felbontatja, a pogány nőket, asszonyokat, anyákat visszaküldi abba a kultúrába, ahonnan jöttek, hiszen Izrael elfelejtette már e pogánysággal való találkozásban, hogy mi az ábrahámi hite, hogy mi a 10 parancsolat alapvető követelménye, hogy mi az egyetlen Isten imádatának előfeltétele. És lassan-lassan Izrael olyanná kezdett válni ebben az átalakuló folyamatban, mint kultúrája peremén élő pogány társadalom. Esdrás és Nehemiás könyve eredetileg egy egységet képezett. Legelőször Origenész választotta szét ezt a két könyvet, majd a modern Biblia kiadás, a 15. században a híressé vált Bomber kiadás az, amely végleg elválasztotta Esdrás két könyvét, az első könyvét Esdrásnak nevezi, a második könyvet pedig Nehémiásnak nevezte. Így lényegében a mai modern Biblia kiadások is ezt a szétválasztást tükrözik. El kell ismerni azt, hogy különleges politikai helyzet az, amiben Esdrás él, és az a perzsa birodalom, amely lényegében a babiloni, az új babiloni birodalomtól átveszi a karmesteri pálcát, és föláll a legnagyobbaknak szánt dobogóra, és lényegében népek, nemzetek, kultúrák felett hozhat döntést, hiszen nincs nála erősebb ebben a térségben. Bármit megtehet, hiszen megvan rá hatalma, pénze, befolyása.
4: Senki nem kérdezheti meg a perzsákat, miért mit tettél, miért ezt tetted. És el kell mondani azt, hogy ebben az időben a perzsa birodalom olyan vallás szabadsági törvényeket hoz, amely még ma is példa lehet a művelt Európában a 21. században. És rájön a perzsa birodalom arra, hogy kérem szépen, a szabadság, a jövő és a boldogság a birodalmában ahhoz van kötve, hogy birodalmának minden egyes népeleme jól érezze magát, szabadon imádhassa saját istenét, szabadon gyakorolhassa vallását. És ha ezekbe egy birodalom fölülről belenyúl, akkor már is elkezd ketyegni az a bomba, amely egy bizonyos idő után fel fog robbanni. És a berzsa uralkodók ezt tökéletesen látták, és azt mondták a zsidóknak, haza akartok menni? Szomorúak vagytok ti itt a birodalom másik részében? Máshol születtetek, más a hazátok, más az istenetek, más a kultuszotok, más a fővárosotok? Menjetek haza, sőt, még pénzt is adok. És Esdrás ilyen körülmények hatására összegyűjti népének maradékát, hiszen nem mindenki csatlakozott a hazatérőkhöz, és először csak néhány száz, majd néhány ezer ember, esetleg néhány tízezer ember hazatér az exilumból, a fogságból. A hosszú útra a perzsa király katonaságot is szeretett volna kirendelni Esdrás és a hazatérő zsidók biztosítására. De Esdrás lelkületét jól jellemezte az, hogy miközben megköszöni a nagy király kegyeit, megköszöni azt az ajándékot, pénzadományt, amelyet az újjáépítésre szánt oda a perzsa uralkodó, de azt mondta, nem kérünk a katonaságból, mert az az Isten, aki az őseinket, Ábrahámot, Izsákot és Jákobot vezette, aki hazát adott nekünk, az az Isten a hazafele vezető úton is velünk lesz. És úgy gondolom, hogy Esdrás egy hallatlan nagy dolgot tett ezzel a mondatával, egy nagy kijelentést tett, ami az évszázadok, évezredek távlatából is visszacseng a ma ember fülébe. Rendkívül nehéz körülmények fogadták Esdrást. Ezek a körülmények nem voltak olyan szépek, mint Babilonban elgondolták. Szegénység, szárasság, nélkülözés, ez fogadta a hazatérőket. Sőt, a környezetükben lévő pogányok, miután szerettek volna csatlakozni az építkezéshez, majd ezt visszautasították a zsidók, ellenségeskedést indítanak az újjáépítőkkel. Valóságosan beigazolódott az, hogy egyik kezükben a szerszám, másik kezükben az önvédelmi fegyvert használták. Hiszen a körülöttük lévő pogányok meg akarják szüntetni, el akarják tüntetni a zsidóságot. Feljelentik a perzsáknál, hogy nem csak a templomot építik, hanem a városnak kapuját és erődítményeket húznak, és egy következő lázadásnak lényegében a csíráit most vetik meg. Ezért egy bizonyos rövid időre félbe is szakad az építkezés. És bizony azok, akik hazamennek Esdrással, ezek a régiek voltak, akik még itt születtek, nem a fogságban, nem Babilonban, hanem Izrael földjén. Ezek már idős emberek, 70, 80, 90 éves emberek, akik hazaérkezve látják az embertelen körülményeket, a szegénységet, a nincstelenséget, látják az óriási lehetőséget, és ugyanakkor látják a szárazságot, és tudják, hogy nem lesz könnyű talpon maradni. Semmi más esélyük nincs a hazatérőknek. Csak az az ígéret, hogy Isten velük van. És ez volt az, amely kimozdította mindig a holtpontról őket. Körülbelül egy 1500-1800 kilométeres utat tesznek meg. Ez az ókori világban nem volt könnyű út. Hiszen a hazafele vezető úton valószínűleg nagyon sokan meghaltak. Az ember feletti erőltetett menet sok ember életébe került, akiknek már csak az emlékét őrizték a hazatérők. Ugyanazon az úton mentek, amely úton annak idején Nabukodonozor, az újbabiloni birodalom koronázatlan királya vitte fogva 597 és 596-ban a foglyokat. Végigmentek a csontok mezején, ahol ezer számra ott voltak a meghalt, elpusztult honfitársaik tetemei. Már csak a csontok fehér lettek. A hatalmas nagy homok sivatag szélén mentek, és hazajutottak. Fizikailag és lelkileg teljesen elfáradtak, hiszen a feljegyzésekből nagyon jól tudjuk azt, hogy az utolsó három nap, amikor Izrael határához érkeztek, éjjel-nappal mentek, és amikor megérkeztek Jeruzsálem romhalmazához, a felégetett, üszkös kövekhez, és a templom maradványaihoz hálát adtak, örültek és boldogok voltak, hogy egyáltalán még élnek, és elindult az újjáépítés. Gondoljuk el, mintha fél Budapest területén egyetlen egy épület nem állna. Minden épület egy háború nyomait, egy borzalmas pusztítást és elüszkösödött, felgyújtott utcák képét mutatná számunkra. Jeruzsálemben egyetlen egy ház, utca nem létezett. És ebben a kietlennek tűnő, puszta, sivár romhalmazban Esdrás odaáll, és elkezdi építeni az úrházát. Teljesen logikátlan. Ma talán parlamenti épületet építenénk. Ma talán kormányzósági rezidenciát, vagy katonai telepet hoznánk létre. De ezek az emberek meg voltak arról győződve, hogy a jövő akkor lehetséges, ha felépítik a romban álló templomot. Nem volt könnyű. Hiszen a templom építkezésnek voltak mélypontjai, és voltak magaslatai. Ha a hazatérés dátumát szeretnénk regisztrálni, akkor azt tudjuk mondani, hogy 538-ban következett be, és 537-ben érkeznek meg Jeruzsálemhez, viszont a templomot csak 515-ben tudják felszentelni. Több mint 20 év hiába való küzdelme, vitája, hatalmas ellenségeskedése a környezettel, hol leállította, hol meg megsokszorozta ezt az építkezést. Egy biztos, aki Esdrás könyvét végigolvassa, annak tudnia kell nagy vonalakban a világtörténelem közel-keleti térségében megtörtént eseményeit, hiszen magában a könyvben sokszor évtizedekkel vagy akár fél évszázaddal későbbi események is egész közel néhány vers távolságba jelennek meg. De Esdrás könyve nem történelem könyvet akar írni az utókor számára. Esdrás azt akarja megmutatni, és Esdrás arra akar rávilágítani saját népe életében. Amikor elhagyták az Istent, akkor egy ideig nagyon jó volt, gazdaságilag, vagyon szempontjából, és aztán jött a katasztrófa, a krízis, amiből úgy nézett ki, hogy nincs menekvés, hiszen nem csak az izraeliták, nem csak a zsidók, hanem a pogány világ is azt mondta, hogy Izrael meghalt. Izrael soha többet nem támad föl. Ahogy annak idején a 10 törzs, Asszíria deportálása következtében eltűnt a történelem színpadáról, örökre úgy fog a déli két törzs is örökre kiirattatni az emberi emlékezetből. És akkor 70 év távlatából, 70 év halotti állapotából egyszer csak jön a feltámadás, mint egy varázsszóra feláll egy ember, akit Esdrásnak nevezünk, aki pap volt, aki csodálatos vezető volt, aki Mózeshez hasonlóan van megjelenítve, hiszen ugyanúgy vezeti végig népét, ahogy Mózes pusztában az övéit, és hazavisz egy maréknyi csapatot, és azt mondta, ti vagytok a jövő, ha hűségesek vagytok, ha hisztek Istenben, akkor nagy és még nagyobb dolgokat fog Isten rajtatok és általatok véghez vinni. Lényegében a Szentváros újjáépítéséről szól Esdrás könyve. A történeti háttér nem a legfontosabb szempont az írója számára, hiszen csupán abból van jelentősége, és abban van jelentősége, hogy bemutassa Izrael reménytelen helyzetét, a nagy világpolitikai események változását és változásait, és rámutasson a gondviselés keskeny, szűk, vörös fonalának jelentőségére a történelem eseményei mögött. Minden mondani valója a templomról, az Isten tiszteletről, Istenről és saját népéről szól. Ha a perzsákról beszél, akkor is az Istenéről beszél, hiszen a perzsák döntésén keresztül Ábrahám, Izsák és Jákob istene tette le a dolgokat. Zárójelben jegyzem meg, hogy ez a rendkívül fejlett és érzékeny persa társadalom évszázadokkal később, Krisztus után 600 körül totálisan az ellenkezőjét valósította meg. Akárhová a perzsák bejutottak, mint egy 1000 esztendővel később, mindenhol a vallásszabadságot megtörték, mindent leromboltak, mindent elpusztítottak. Íme egy nagyon jó pillanatkép, hogy egy nemzet életében is, egy történelmi időn belül mekkora óriási változások jöhetnek létre. Kürosz az az uralkodó volt, aki látta előre a jövőt, aki eleve úgy tervezte meg birodalmának etnikumait, hogy mindenki boldog lehessen. Mert ha az emberek boldogok, akkor nem fognak lázadni. Ha nem lázadnak, nem kell akkor a katonaság. Akkor mindenki be fogja szolgáltatni a megfelelő adókat, és akkor nem kell háborúzni. 515-ben felszentelik a templomot. Aggeus, akiről majd később fogunk szólni, vagy Károli Gáspár fordításában található Haggeus, csodálatos bőti beszédeket tart, és ennek a hatására végül is befejezik a templomot. A templom felszentelés különleges esemény Izrael életében. Még ma is ünnepként ünnepli a mai zsidóság a második templomnak a felszentelését. Minden szegényes, minden kopott, minden kívánivalót hagy maga mögött, és ha összehasonlítjuk a két templom felszentelését, a salamoni templom felszentelését, és az Esdrás által felépített templom felszentelését. A kettő között minőségileg fényévnyi távolságok vannak. Az egyikben egy nagy, gazdag király minden vagyonát, energiáját, minden bevételét beleteszi az épület gazdagításába, csinosításában, és ahol a külső vonja le az emberi tekinteteknek a nézését. A másik templom szegényes, bontott kövekből, üszkös téglákból, verejtékkel, kínnal felépített épület, amelyre úgy gondolják némelyek, hogy még szégyent is jelent az Isten házának nevezni a régi épület patinás szépségéhez képest. És a proféták azt mondják, hogy ez a második templom dicsőségében mégis meg fogja előzni a salamoni templom minden dicsőségét és fényes ragyogását. Mert ez a templom nem az aranyáról lesz híres, nem a belefektetett munka precizitásáról, hanem valami másról. Az eljövendő messiás ebben a templomban fog megjelenni. És szólnunk kell még néhány perc erejéig a messiás hitnek a feléledéséről. Hiszen talán Izraelben soha nem dobogott a messiás utáni hit oly lelkesen, oly szaporán, mint Esdrás és Nehemiás időszakában. Minden tetrekész, minden Istentől jövő, szent életű emberben a messiás látták. De a messiás mégsem érkezett el. Akkor és ott. De talán mondhatnánk, az új szövetség nagyon sok gondolata, lelkisége pontosan Esdrás és Nehemiás könyvéhez kapcsolódik. A messiási eszme lángjának fellobogása pontosan az esdrási és nehemiási időkhez vezethető vissza. Esdrás és Nehemiás könyvének van egy összetartozó kapocsa. És hadd beszéljek még erről. Hiszen van Esdrás könyvében egy Eljásib néven ismert főpap, amely majd Nehemiás könyvébe is megjelenik. Sőt, van egy Jadua nevezetű főpap is, amely Nehemiás könyve 12. fejezet 11. versében megjelenik. Nos, nagyon jól tudjuk, hogy ez a Jadua főpap Nagy Sándorral, világhódító Alexandrosszal 330-ban találkozik. És ha ez a Jadua ugyanaz, aki Nehemiás könyvében szerepel, akkor valószínű, hogy ekkor már nagyon idős lehet, számításaink szerint minimum 80 esztendős, vagy e fölött kell, hogy legyen, hiszen még Nehemiással is személyesen találkozott. És amikor fölépítik a templomot, záró gondolatként hadd mondjam el, 515-ben felszentelik a templomot. Az egész város újjáépítése még évtizedeket várat magába, hiszen csak 457-ben indul el a város utcáinak, tereinek, közterületének újjáépítése, amely néhány év alatt meg is valósul. Összegezve talán annyit tudunk elmondani. Esdrás könyve a gondviselés, a gondviselésbe vetett hit és a gondviselésre támaszkodó vezető és nép csodálatos könyve. Úgy gondolom, hogy nagyon sokunknak, akik nagyon sokszor megfáradunk az életben, nem látjuk a gondviselést. Többet kellene olvassuk Esdrás könyvét, hogy jobban értékeljük azokat a pillanatokat, amikor Isten egészen közel van hozzánk. És itt elérkezett a pillanat, hogy Szigeti Jenő tanár úrnak átadjam a szót, aki Nehemiás könyvében vezet bennünket tovább.
5: Nagyon sok szeretettel köszöntök én is mindenkit. 515-ben felépül a templom. Nehemiás könyve évtizedekkel későbbi történet. És ez a történet megint egy nagyszabású emberről szól, aki idegen földön, Perzsiába születik, és mégis Jeruzsálemnek az igazi megépítője lesz. Mi történik 515 után? Néhány gondolatot hallottunk, de egy kicsit élesítsük ezt a képet. Jeruzsálem félig meddig romváros marad. A hazatérő zsidók felépítik ugyan a templomot, a léviták és a papok városa lesz Jeruzsálem, de nagyon sok ember, aki tehetősebb, az a judeai vidéki városkákba húzódik meg, és Jeruzsálem csak nem üres lesz. Ugyanakkor a külső ellenfél nem győzi vádolni Jeruzsálemet. Mindenki tudja, hogy Jeruzsálem stratégiailag egy nagyon erős város, ha megépülnek a falak, akkor ez Júdeának, sőt, egész Palesztinának a legerősebb erődje lesz. Központjában van, nagyon nehéz fizikai eszközökkel bevenni, hiszen egy földnyelven van, és éppen ezért mindent elkövetnek a környező uralkodók, hogy valahogyan a város megépülését, és ezzel együtt a gyülekezet megszületését, és ezt szeretném nagyon hangsúlyozni, az istentisztelet teljes rendjének a helyreállását valahogyan akadályozzák, vagy egyáltalán megakadályozzák. Tudjuk azt, hogy a perzsák a vádaskodás nyomán, és erről is beszél a könyv, ha megnézzük Esdrás könyve 4. fejezetének 17. versétől kezdődő szakaszt, látjuk azt, hogy a falak felépítését leállítja az uralkodó. Éppen ezért kiszolgáltatott város lesz Jeruzsálem. És ezt a nagy problémát Nehémiás, aki megoldja. Nehémiás könyvét két nagy egységre lehet bontani. Az első egységnek úgy lehetne megadni a tartalmát, hogy a fal felépítése. A második résznek pedig azt a címet adnám, hogy a nép megépítése. A kettő összefügg egymással. Isten népért nem lehet úgy tenni, hogy csak lelkizek és lelki kérdésekkel foglalkozom. Isten mindig elvárja az ő szolgáitól azt, hogy fizikailag is, a reális élet talaján is Isten népének az építője legyen. Ki ez a Nehémiás? Ahogy említettem, Nehémiás, neve is beszélő név, mint az ókori nevek mindegyike, azt jelenti, hogy Isten megvigasztal, vagy Isten a megvigasztaló, így lehetne a Nehémiás nevet visszaadni. Valószínűleg előkelő származású volt. Perzsiába született, és Perzsiába futott be karriert. Hiszen amikor megismerjük, akkor az uralkodó közvetlen környezetéhez tartozik, udvari hierarchiában nagyon előkelő helyen álló pohárnok volt. Ezt mi nem nagyon értjük azt, hogy mi az, hogy pohárnok, de lényegében a pohárnokon megfordult egy uralkodó élete. Hiszen azok az uralkodók, akik nem természetes halála haltak meg, nagyon sok van ilyen többsége, az valahol itallal kapta a mérget. Ez egy feltétlen bizalmi állás volt. Nehémiás pohárnok a perzsa udvarban, méghozzá tudjuk azt is, hogy első Artaxerxes Longimanus idején, akinek a uralkodás idejét is elég pontosan tudjuk, Krisztus előtt 464 és 423 között uralkodott. Könyvből, és én most szeretném a könyvet egy kicsikét boncolgatni, és nem annyira a történeti háttérről beszélni. A könyv az ott kezdődik, hogy Artaxerxes Longimanusnak a 20. évében vagyunk. Ez pontosan 445 hónapot is tudjuk, azt mondja, hogy 20. esztendő Kiszlév habában történt, ami történt, és a helyszínt is tudjuk, Susán vára. Ez 445 decemberre. Az uralkodó palotája Susánban van, ez a perzsa birodalomnak, a régi babiloniai birodalom határán lévő székvárosa volt. Később aztán a könyvből is tudjuk, Babilonba költözik a perzsa palota, hogy így mondjam. Ekkor még Susán várában van, amikor az történik, hogy Nehémiás egyik testvére, Hannáni, aki otthon él már, eljön meglátogatni Nehémiást több más zsidó férfival együtt. Nem tudjuk, hogy ez egy delegáció lehetett, vagy mit kerestek a fővárosba. Lehet, hogy egy kérvényező delegátus volt. És ezeknek a híradása alapján megtudja az otthoni állapotokat. Megtudja azt, hogy kiszolgáltatott város Jeruzsálem, megtudja azt, hogy a nép egyre jobban eltávolodik az Istentől, megtudja azt, hogy a különböző kiskirályok, azok a satrafák, ugye ezek a fejedelmecskék, akik a folyón túl vannak, azok bizony sanyargatják a népet, és a nép a felbomlás szélére került. Lesz-e Istennek népe, vagy sem? Ez a nagy kérdés. Azt írja Nehémiás egyes szám első személyben, ez egy nagyon érdekes személyes krónika, hogy így mondjam. Ez egy különös könyv, a Nehémiás könyve. Azt lehet mondani, egy ókori riport, amiben maga a főszereplő mondja el interjú formájában azt, ami történt. Azt olvassuk, amikor meghallottam ezeket, napokon át ültem, sírtam és gyászoltam, böjtöltem és imádkoztam a mennyisten előtt. Úgy néz ki, hogy Nehémiás tehetetlen. Mit lehet tenni a népért? Ő befolyásos ember, nagyon sok más befolyásos ember is tett nagyon sokat a zsidóságért, majd Eszter könyvében is látunk egy ilyen esetet. De vajon most mi lesz a néppel? Megmarad-e az Isten népe, vagy sem? Ezután Nehémiás leírja a maga imáját, ami azért érdekes, mert egy imádságban, egy imádkozó ember szívébe belenézni, az mindig nagyszerű dolog. Nagyon érdekes, hogy figyeljük meg, hogy az ima először is arról szól, hogy kicsoda az Isten. Azután elmondja a maga kérését, azután bűnbánatot gyakorol, és végül pedig Isten ígéreteit sorolja fel, és kéri számon, bátran tudom mondani így, az Istenen. És ezután az imádkozás után, ami biztos nem egy imádkozás volt, hanem sokszor imádkozásnak az összefoglalása, ő tovább végzi a szolgálatát, igaz, hogy nehéz szívvel, az otthonáért, a hazáért, Artaxerxes Longimanus előtt. Eltelnek hónapok. 20. évének, uralkodásának 20. évének Niszán hónapjában, ahogy mondja a Biblia, történt az, hogy bor volt előttem, fölvettem a bort, és oda gyújtottam a királynak. Nem szoktam szomorú lenni ő előtte, ezért így szólt hozzám a király. Miért szomorú az arcot? Hiszen nem vagy beteg. Nem lehet ez más, csak a szív szomorúsága. Ekkor nagyon megijedt Nehémiás. Esetleg azt gondolja a király, hogy én most mérget adok? Azt gondolja a király, hogy én valaki másnak vagyok az eszköze? Most mi lesz? De mivel Nehémiás szívében imádkozva szent tervek készültek, és ez egy nagyon fontos dolog. Nem elég csak imádkozni, hanem az imádkozás egy olyan beszélgetés az Istennel, ami mindig a reális életbe vezet vissza bennünket. Ma nagyon sokszor az emberek azért tévednek az imádkozás kapcsán, mert azt gondolják, az imádság az a vészkijárat, amin el lehet menekülni az élet valóság elől. Nem így történt. Nehémiás imádkozik, és közben szent tervek készülnek benne. És ezért ebben a döntő pillanatban, amikor tele van félelemmel, így szólal meg, örökké éljen a király. Hogy ne volna szomorú az arcom, hiszen a város, a lőseim sírja van, rommá lett, és kapuit tűzemésztette meg. Kiváló diplomáciai érzékkel elmondott mondat. Diplomáciai iskolába kell tanítani. Nem mondja ki Jeruzsálem nevét. Miért nem? Királyi rendelet állította le Jeruzsálem falainak a felépítését, Ezrás könyvében utaltam rá. Ezért a szíve felől közelíti meg a királyt. És a király visszakérdez, hogy mit kívánsz tehát. És figyeljük meg azokat a szent terveket, amik születtek. Nehémiás nem valami szép érzelmi ömlengést mond el. Nagyon sokszor ezek az érzelmi ömlengések teszik tönkre az imádságunk reális hátterét, hanem miről van szó? Elmondja pontosan a tervet. Pontosan tudja azt, hogy mit kér. Kér megbízó levelet, kér úti levelet. Elsorolja pontosan, hogy kinek kell ez az úti levél. Pontosan a fejébe ott az útirány. Még arra is van gondja, hogy kérjen levelet, például Aszáfhoz, a királyi erdők őréhez, hogy adjon gerendákat, még azt is megmondja, hogy mennyit, és azt mondja, hogy milyen minőséget, minden építőanyagot. Teljesen kész fegyverzettel ott áll a király előtt, és kér. És a király ad. És Nehémiás elindulhat haza megépíteni a várost, őseinek sírját. Hamar híre megy ennek. Nem marad titokban. Rögtön Nehémiás leírja, hogy meghallotta ezt a horóni Szamballát és Tóbíja, az amóni szolga, és nagyon rosszallották, hogy jött egy olyan ember, aki Izrael fiainak a javát keresi. Rögtön beindul az ellen támadás. És ha Nehémiás könyvének van érdekessége, akkor az az érdekessége, hogy pontosan ezt a belső lelki harcot írja le. Nehémiás kiváló vezető, nagyon hatékonyan dolgozik, majd látjuk, 52 nap alatt megépíti Jeruzsálem falait. De az igazi harc nem a falakkal van, hanem az igazi harc azzal az ellenállással van, amivel meg kell küzdenie Nehémiásnak. Évtizedeken keresztül nem tudja a zsidóság felépíteni Jeruzsálem falát. Belső és külső nehézségek miatt. Mert a belső nehézség és a külső nehézség az mindig tükrözi egymást, mindig egymást erősíti. Nehémiás előtt megjelenik ez a nehézség. Most mit tesz Nehémiás? Hazaérkezik csöndbe. Mindenki látja, hogy egy nagy úr jött meg, hazánk fia, perzsa király pohárnoka. És Nehémiás nem politikai nagy szónoklatokba kezd. Nem azt mondja el, hogy hát, tudjátok, feleim, én azért jöttem, mert itt van a zsebemben ilyen engedély, olyan engedély, amolyan engedély, megcsinálom én a falakat. Nehémiás, mint kiváló vezető, először azt nézi meg, hogy mit kell tenni. A frázisok azok azért veszélyesek minden vezető életében, mert eltakarják azt, hogy mit kell tenni. A szólamokba bele szoktak fulladni. Azt olvassuk, hogy miután megérkeztem Jeruzsálemben, ott voltam 3 napig, míg erre is figyel, hogy nem rögtön kezd tüsténkedni. 3 napig ott volt, elindultam éjszaka néhány emberrel, de senkinek sem mondtam meg, hogy milyen cselekedetekre indítja szívem az én Istenemet Jeruzsálemért. Pontosan felméri a falat. Lépésről lépésre. Itt találjuk például a Nehémiás könyvében a legpontosabb leírását az ószövetségi Jeruzsálem falainak. Minden romot, szinte minden követ számba vesz. És amikor ezzel végez, akkor konkrét tervek születnek benne. Az előjárók sem tudták, hogy hová ment, a papoknak sem mondta meg, sem a többi munkásnak nem mondott el semmit, de másnap elhangzik a felhívás. Jöjjetek, építsük fel Jeruzsálem várfalát, hogy ne gyalázzanak többé bennünket. És a legnagyobb meglepetésére a jeruzsálemieknek pontosan tudja, hogy mit kell tenni. Az nem igazán vezető, aki azt mondja, hogy előre ott a cél, és ő ott marad. Az igazi vezető az az, aki elől jár. Nehémiás ilyen volt. Milliméterre tudta, hogy mit kell tenni. A csúfolódók sem voltak tétlenek. Az ellenségnek a másik fegyvere a rossz indulat után a csúfolódás. Tudnélik, egy munkát csak úgy lehet elkezdeni, hogyha hiszek abban, amit teszek. Ha valaki nem hisz abban, amit tesz, az ne is kezdje el. De ez a hit nem egyszerűen a munkába vetett hit volt, itt már elárulta Nehémiás, hogy senkinek sem mondtam meg, milyen cselekedetekre indítja a szívemet az Úr. Nehémiásnak küldetéstudata volt. Hivatása és küldetése. A keresztény ember egy olyan ember, akinek az életében ez a kétütemű motor hajtja a cselekedeteket. Hivatás, Isten magához hív, és küldetés, elküld, hogy tegyek valamit ő érte. A reformáció idején lett általános ez a szó, hogy hivatás, éppen a luteri hivatási etika kapcsán, hogy Isten elhív azért, hogy elküldjön. Ezt jelenti kereszténynek lenni. Ezért a csúfolódókkal nemigen törődik Nehémiás, hanem elossza a munkát. Minden családnak, minden egyes egységének, a kicsi-kicsi, nagyon-nagyon meggyötört Jeruzsálemnek elossza a munkát. Pontosan. Ettől eddig a te részed. Ettől eddig te csinálod. Ettől eddig te csinálod. Mindenkinek az erőit ismeri. Hogy mennyi munkás áll rendelkezésre. Mi az, amit meg tudnak csinálni. És ezt pontosan leírja a könyv, hogy kinek mi a dolga. És a fal építés elkezdődik. Ezért hát Szamballat, az ellen tábor vezére, és Tóbia méregbe jött, így olvassuk a könyvben, nagy bosszúságában gúnyolni kezdte a júdeaiakat, és azt mondta a honfitársainak, Samária seregeinek, mit csinálnak ezek a nyomorult júdeaiak? Hát, mit tesznek ők? Talán áldozni is akarnak? Mert még ma befejezik? Életre kelhet ez a halom kő, ami porrá égett? Mellett állt az amoni Tóbia, és ezt mondta, bármit is építsenek, és ha ráugrik egy róka, azt is lenődni a kőfalakat. Megint a csüggesztés technikája. Ha valamit az Istenért akarok tenni, és van belső hivatás érzésem, akkor az egyik legnagyobb támadás mindig a csüggedés. A csüggedésen úrrá tudok-e lenni? És a fal épül tovább. Ekkor az ellenfél látván, hogy ez nem ér célt, összefognak, és elkezdik támadni olyan kis háborúval a fal építőit. És ez fékezi a munkát. Ott kell állni a falon, karddal a kézbe, a másik kézbe ott a vakolókanál, és hogy minél kevesebbet használják a vakolókanalat, arról gondoskodik az ellenfél. És akkor még a vidéken lakó júdeaiak is jönnek. Ezek is egy kicsit segítenek, egy kicsit hitetlenkednek. És most Nehémiás előtt ott a nagy kérdés, hogy van ez a jeruzsálemiek ügye, vagy az egész Júdea ügye. Sikerül-e bevonni a júdeaiakat ennek a falnak az építésébe, vagy pedig nem? És az építkezés folyik fölfegyverezve. Jönnek a júdeaiak is. Sikerül azt a látást adni az embereknek, hogy emberek, a fal csak akkor fog megépülni, csak akkor maradunk meg mi Isten népe. Csak akkor lesz Jeruzsálemben áldozat, helyes áldozat. Csak akkor lesz a második ház dicsősége nagyobb az elsőnél, ahogy a proféták mondták, hogyha most összefogunk. Ha mindnyájan megtesszük azt, amit tennünk kell a falért. Az ellenfél nem csak kívül van. Ahhoz, hogy ezt a nagyon nehéz programot rendbe el lehessen végezni, ahhoz szükség volt Nehémiásnak belülről is rendet teremteni. Nagyon hamar kiderült, hogy miért volt az, hogy olyan nehezen épült meg a fal, meg a templom, meg mennyit kínlódnak évtizedeken keresztül azért, hogy megalapítsák újra-újra azt az istentiszteleti rendet, felálljon az a gyülekezet, mondanám én újszövetségi nyelven, amelyik Isten dicséríti. Kiderül, hogy ott vannak az uzsorások. Vannak, akik anyagilag jól akarnak járni. És kiderül, hogy ezt a kettős terhet nehezen viseli a nép. És akkor Nehémiásnak most belülről is rendet kell teremteni, összejövje a népet. És az uzsorásokat ráveszi arra, hogy ha azt akarjátok, hogy megmaradjunk, akkor engedjétek el az uzsorakamatokat. És eléri ezt, de hogy? Ő maga is példát ad. Elmondja azt, hogy ő a helytartónak járó fizetséget nem veszi fel. Ő a fal építőjét etette, itatta. A szegényeinek a mindennapi kenyérről gondoskodott. Elmondja, az én asztalomnál étkeztek a júdeiak, 150 előjáró, meg mindazok, akik a körülöttünk lévő pogány népek közül jöttek, azokat, akit bevont a fal építésébe. Mert Isten ügye az mindig személyes áldozatokat kíván. Az ellenfelek nem hagyják abba, elkezdik fenyegetni. Taktikusan. Először az, hogy jöjj, találkozzunk Kefirimben, az Ónó völgyében. Ők ugyanis merényletet terveztek ellenem, írja Nehémiás, amin ő átlát. Nehémiás megüzeni nekik nagyon udvariasan, hogy nem mehetek, nagy munkát kell végeznem, félbe maradna a munka, abba hagynám, és hozzátok mennék. Négyszer is küldtek követeket. Azután jön a nyílt levél, amelyben elmondják azt, hogy bizonyára azért ilyen makacs Nehémiás, mert lázadást tervez. És mindent elkövetnek, hogy Nehémiásnak elmenjen a kedve a munkától. Azután megint jön a belső ellenfél. Feláll egy valaki, aki álproféta, vagy hamis proféta is lehetne mondani, aki fülébe sugja Nehémiásnak, hogy gyere a templomba, zárkózz be, mert tudod, összeesküvést terveztek ellened, és a templomba te megmenekülsz, ne dugd ki az orrodat se a templomból. Ez tulajdonképpen annak a nagy kockázata, vagy ez tulajdonképpen az, hogy megint abban maradjon a fal építése. De mindezeken az akadályokon Nehémiás túllép. És ezért 52 nap alatt, ennek az évnek az augusztus-szeptemberére, elul hónapba, készen van a fal. Itt nem fejeződik be Nehémiás könyve. Mert a fal áll, ismét vár Jeruzsálem, de az utcák romokban vannak, rengeteg a romosház, néhány ember lakik csak, nagy összevisszaság van a falakon belül, rendre van szükség. Nehémiás szervezkedik. Elsősorban megbízásokat ad. Megbízást ad, hogy kik őrizzék a falakat, a kapukat, megbízást ad a papoknak, papok, a léviták, az énekesek, a templomszolgák, Salmon szolgáinak a rendjét felállítja. És erre a rendre valami elindul. Ez a rend kezdi vonzani azokat az embereket, akikben él a hit. És elindulnak haza ezrek a számüzetésből. Azt olvassuk a Bibliában a 7. fejezet 6. versébe. Sok olyan is jön, aki még a származását se tudja igazolni, csak a szívében ott ég a hit. És az emberek annak ellenére, hogy nagy terhet vállaltak, belenyúlnak a zsebükbe, és adományokat adnak, hogy a templomi szolgálat megint szabályszerűen és jól elinduljon. És itt el kell kezdeni a lelki újjáépítést is. És Nehémiás könyve ezzel fejeződik be.
6: elsősorban felolvassák a törvénykönyvet. Ekkor már nagyon sok olyan ember van, aki a törvényről alig-alig hallott. Azután ünnepet ülnek, és az Ószövetségi Sátoros ünnep megrendezésére kerül sor, amiről elmondja, hogy lombsátort készítettek az emberek, és bizony nem tettek így Izrael fiai Józsénak, a Nun fiának az ideje óta. Ez egy elhanyagult ünnep volt. És ennek az ünnepnek új tartalmat ad Nehémiás. És ez az új tartalom az, hogy ez az ünnep lesz a Tóra megtanulásának az ünnepe.

0: engedd meg. És ezért az én dolgom az, hogy szembenézek az Isten törvényével. Belenézek a tükörbe. És rájöjjek arra, hogy hol kell bánnom a bűnömet. És a 9. fejezet egy megrázó nagy bűnvallomás, amit egy nagy eskü követ. És ez a szövetség megerősítése. Ha ez a nagy eskü nincs, ha Esdrás és Nehémiás együtt, ezt a nagy esküt nem veszi ki a néptől, akkor ma talán nincsen zsidóság, ahogy az előbb hallottuk. Amikor ez megtörténik, akkor elkezdődik Jeruzsálem benépesítése. Pontosan elossza megint, úgy mondanám mérnöki pontossággal, mindenkinek a dolgát a városba. Meghatározza a fogságból visszajött léviták rendjét nagy családonként, a papoknak a rendjét szolgálati rendszerint, felavatja Jeruzsálem falait, és akkor kiderül, hogy nagyon szép jövő áll ezelőtt a város előtt, de a szövetséget komolyan kell venni. Nehémiás visszatér Babilonba, tudjuk azt, hogy 433-32-ben visszatér Szambalát királyhoz, és tovább folytatja a szolgálatát. És mivel nincs Nehémiás, úgy kezdenek lazulni a dolgok. És ezért még egyszer vissza kell térnie. Vissza kell térnie Susán várába, Szamballat minden ellenkezése ellenére, Artaxerxes Longimanus mellett, ugye utolsó éveit éli, és Szamballatnak elég nagy befolyása van, ez egy külön érdekes téma lenne, de most nem megyek bele. És a lelki rendcsinálás tovább folytatja. Meg kell szabadulni az idegen hatásoktól. Itt születik meg tulajdonképpen az a zsidóság, amelyik az Ószövetséget egészen végig, az Ószövetséget egészen Jézusig megőrizte. Hiszen az a templomi szolgálat, ami ebben a második házban volt, csak akkor ért véget, amikor Jézus halálakor a kárpit ketté hasadt. Előtte minden bárány Jézusra mutatott. És hogy ez megmaradt, és hogy az Ószövetség ránk maradt, és hogy az Ószövetség ma is a mi életünk egyik útmutatója, ezt Esdrásnak és Nehémiásnak kell köszönni. Ezért én mindenkinek nagy szeretettel ajánlom ezt a könyvet, ami nagyon érdekes, még vezetéstudományi szempontból is érdekes, olvassuk ezt a könyvet, és Isten áldása legyen önökön. Köszönöm, hogy meghallgatta.
1: A Bibliai Szabad Egyetem előadását hallották Budapest Terézvárosból.

0: a bölcsesség üzenete. Mindennapi útra való fiataloknak.
1: Ne tartozz azok közé, akik kezet adnak, és adósságért kezességet vállalnak. Miért vegyék fel alólad a fekvő helyedet is, ha nem lesz miből fizetned? Példabeszédek könyve 22. fejezet, 26. 27. vers.

Óriási csapda az adósság. Ennek sokféle formája van. Van, aki hitelre vesz lakást, autót, mosógépet vagy bármi mást. Az áruházak azzal kecsegtetnek, hogy vedd csak meg bátran, és egy kevés kezdőrészlet ellenében már viheted is, amit megkívántál. Boldogan hazaviszed, használod, amit részletre vettél, de ha utána számolsz, új szerzeményed a rátett kamatokkal együtt a meghirdetett árnál sokkal többe fog kerülni. A szüleid biztos emlékeznek arra az időre, amikor sokan svájci frank alapú hitelt vettek fel, majd nem tudták visszafizetni, és miután már évek óta rendezték a törlesztő részleteket, még mindig az eredeti tartozásnál jóval több van hátra.

0: Addig nyújtózkodj, ameddig a takaród ér, figyelmeztet a bölcsmondás. Pál apostol ezt javasolja. Senkinek se tartozzatok semmivel, csak azzal, hogy egymást szeressétek. Én is szeretnélek óvainteni attól, hogy adósságba kerülj, akár kis, akár nagyobb dolog miatt. Tanulj meg uralkodni a kívánságodon, és várd meg, amíg összegyűlik a pénz arra, amit szeretnél megvenni. A mai ige azonban arra is figyelmeztet, hogy ne vállalj felelősséget mások adósságáért, mert bajt hozhatsz a magad és családod fejére.
1: Az útra valót írta Amotáné Benkő Noémi. Elmondta Klepács Csilla. Szól a rádió. Vissza az igazsághoz.

0: Ír összeállításunk következik.
1: 100 év után is magyarul dicsőítik Istent Montrealban. Alapításának 100. évfordulóját ünnepelte az idén a montreali magyar református gyülekezet. A kanadai magyar reformátusság egyik legrégebbi közösségével a magyarországi református egyház küldöttsége is együtt ünnepelt. Nem csak a kerek 100 évért fontos ez, hanem azért is, mert jelzi, hogy van egy gyülekezet, ahol élet, hit és közösség van, fogalmazott Sógor Csaba, a Hivatal Kárpát-medencei és Diaszpora osztályának vezetője, a montreali gyülekezetnél tett látogatás után a centenáriumról hozzátette. Az évforduló a Kárpát-medencében élő reformátusok számára is biztatás, hiszen minden közösségnek erőt adhat egy másik közösség életereje és hite. Mező István Mózes, a zsinati hivatal vezetője szerint az is örömhír, ha Magyarországon egy gyülekezet 100 éven keresztül virágzik, a kanadai magyarság körében azonban ennek még nagyobb a jelentősége. A montreali közösség és valamennyi magyar református számára hatalmas öröm, hogy ebben a gyülekezetben 100 év elteltével is dicsőíthetik Istent. Válaszok a megoldhatatlanra. Pál Feri lelkész tartott előadást a 15. szélrózsán. Megoldható nehézség áll előttünk? Akkor ne panaszkodjunk, hanem oldjuk meg. Megoldhatatlan a probléma? Akkor viszont ne akarjuk erőből mindenáron csak azért is megoldani, mert nem érhetünk célhoz. De az ilyen drámai helyzetekre is adhatunk olyan választ, amely hiteles, igaz és érvényes lesz. Nem szavakkal, hanem más módokon, hogy miként, arról Pál Feri római katolikus pap mentálhigiénis szakember tartott előadást a 15. Szél Rózsa evangélikus ifjúsági találkozón Sopronban. Vannak helyzetek, amelyekre nem lehet, nem érdemes, és nem is kell mondani valamit. Ez azonban nem jelenti azt, hogy tehetetlenül, eszköztelenül kell vergődnünk, hogy ne találhatnánk utat a túléléshez, vagy ne nyújthatnánk kapaszkodót másoknak. Pál Feri súlyos, tragikus élethelyzeteket mesélt el, és mutatta meg, mégis mit tehetünk, illetve hogyan segíthetünk, ha hasonló veszteségek érnek minket, vagy ha reménytelennek és kilátástalannak tűnnek a dolgok. Isten nem szerelő, hanem teremtő. Egyházmegyei evangelizáció egyházas dengelegen. A Nógrádi Evangélikus Egyházmegye augusztus 2-án egyházas dengelegen tartotta az előre meghirdetett idei evangelizációs alkalmát. A délután mottóját az év igéje adta, íme újjáteremtek mindent, Jelenések 21:5. Ez az üzenet nem csak a plakáton jelent meg, amelyen egyetlen vízcsepp hull a kiszáradt földre, hanem az egész együttlétet végig kísérte. A közel 200 résztvevő a rendkívüli hőség ellenére érkezett meg egy házas dengelegre, a fás, ligetes, árnyékkal bőségesen ellátott udvarra, az iskolába. A délután 37 fokos melegben kezdődött, ám az úrvacsorai közösség kezdetén megérkezett a várva várt eső. Mivel a program ezen része fedett helyen zajlott, a csapadék nem okozott fennakadást, inkább fölfrissülést. Sokan úgy éltük meg ezt a pillanatot, mint amely különös módon kapcsolódott a nap üzenetéhez. Isten ma is képes új életet fakasztani ott, ahol emberileg csak szárazságot látunk. Az időjárásról. Ma tetőzik a meleg. Ma kedden a felhők mellett sok a napsütés, néhol eshet eső, északnyugatira fordul a szél, és 32-38 fokunk van. Szerdán túlnyomóan derült, napos, száraz időre van kilátás. Az északias szél élénkül, és 27-34 fok várható.
0: Híreinket hallották.

0: Merengő. Gondolat a mai napra.
1: A valódi gazdagság. Legyen valaki bármilyen szegény, belső gazdagságunkat mindig meg lehet osztani másokkal. Anna Frank.

0: Élénk színek.
1: És a pap ölje meg a bűnért való áldozati bakot, mely a népé. Mózes 3. könyve, 16. fejezet, 15. vers.

Jánost figyelmeztették a szülei, hogy ne menjen ki az utcára. Mégis úgy tűnt, hogy semmi sem akadályozhatja meg, hogy a lehető legjobban megközelítse az út szélét, ahonnan figyelheti a forgalmat. Abban sem akadályozhatta meg semmi, hogy kiszaladjon az útra a labdája után. A kutyáját elütötte egy autó. A fiú látta a balesetet, és sírva rohant haza. Az eset után mindig hajlandó volt körülnézni, mielőtt átkelt az úttesten. Janit a vérrontás tanította meg arra, amire a szülői intés nem volt elég. Most már érzékelte a veszélyt. Isten elmondta az izraelitáknak, hogyan kell viselkedniük, de ez nem jelentette azt, hogy engedelmeskedni is fognak. A nép sok esetben épp az ellenkezőjét tette. Ez annak tudható be, hogy nem hittek Isten bölcsességében és jóságában. Nem kedvelték a parancsolatokat, és nem hitték el a figyelmeztetéseket sem. Nem kezelték kellő komolysággal a gonoszságot, vagyis a bűnt.

Hogyan emlékeztette népét Isten a bűn súlyos voltára? Az Ótestamentumban Isten azt kérte gyermekeitől, hogy mutassanak be engesztelő áldozatot a bűneikért. A pap az áldozatot hozó személy nevében ölte meg a tulkot, a kecskét vagy a bárányt, és az állatok vérével, vagyis a bűn komolyságára utaló élénk színnel szennyezte be az oltárt. A különleges engesztelési nap évente egyszer mutatott rá Isten bűnnel kapcsolatos kétféle látásmódjára. Isten elsősorban megítéli a bűnt. Nem jó, ha a bűn büntetlenül marad. Ennek érdekében Isten úgy rendelkezett, hogy egy kecskebakot öljenek le az emberi bűnökért, és ne az emberek életét vegyék el. Másodszorban pedig Isten kész megbocsátani. Ezért kérte a papokat, hogy egy második kecskebakot, az engesztelés bakját küldjék ki a pusztába, ami azt jelképezte, hogy Isten eltávolítja és elfelejti a bűneinket. Izrael népét ezek az áldozatok emlékeztették évről évre a bűn szörnyű voltára. Talán elrettentően hangzik.

0: Az Isten szembeni engedetlenség azonban szörnyűbb ennél. Még egy állat halála sem tudta bemutatni teljes mértékben bűneink súlyosságát, és nem hozhatta helyre azt, amit elrontottunk. Egy állat nem fizethet az ember bűneiért, mint ahogyan napjainkban egy elítélt sem küldheti maga helyett a kutyáját a villamosszékbe. Az emberiség bűneiért járó büntetést csak egy valaki róhatta le. Valakinek meg kellett halnia, hogy mi újra Isten barátai lehessünk.
1: Közreműködött Balázs László.

Széchenyi István foglalatja minden jónak. Isten, te foglalatja minden jónak, magasztosnak, tökéletesnek, befejezetnek, töltsd meg szívemet és lelkemet a te szent lelkeddel. Erősíts meg engem mennyei hatalmaddal, hogy földi gyarlóságaimon erőt véve elmémet hozzád felemelhessem. Tisztíts meg érzékeimet minden hozzám tapadott földi salaktól, s világosságoddal töltsd be emberi természetemet, hogy ez a te művet hozzád méltó lehessen. Öntsd bizalmadat lelkembe, s ne engedd meg, hogy a te végzéseidet bírálgassam, vagy éppen kételkedhessem a te mindenhatóságodban, minden tudásodban és végtelen irgalmasságodban. Add végre a te legjobb áldásodat minden hozzátartozóimra s barátaimra, hogy egykoron mindnyájan együtt dicsőíthessünk és magasztalhassunk téged mind örökké.

0: napversét elmondta Gondán Károly.
1: Válogatás Nemeshegyi Gyula lelkipásztor több mint 40 évvel ezelőtt a Monte Carlo rádióban elhangzott szolgálataiból. 22. rész. Fontos beszerezni valók. Péter második levele, első fejezet, másodiktól a 11. versig. Kegyelem és békesség áradjon rátok bőségesen az Istennek és Jézusnak, a mi Urunknak megismerésében. Az ő isteni ereje mindennel megajándékozott minket, ami az életre és kegyességre való az ő megismerése által, aki minket a saját dicsőségével és hatalmával elhívott, amelyek által igen nagy és becses ígéretekkel ajándékozott meg bennünket, hogy általuk isteni természet részeseivé legyetek, kikerülve azt a romlottságot, amely a kívánság miatt van a világban. Éppen ezért minden igyekezettel azon legyetek, hogy a ti hitetekhez bőségesen adjatok még erényt, az erényhez ismeretet, az ismerethez pedig önuralmat, az önuralomhoz türelmet, a türelemhez kegyességet, a kegyességhez testvériességet, a testvériességhez szeretetet. Mert ha ezek megvannak és gyarapodnak bennetek, nem lesztek sem tétlenek, sem gyümölcstelenek, ami Urunk Jézus Krisztus megismerésében. Akiben pedig ezek nincsenek meg, az vak, rövidlátó, elfelejtkezett a régi bűneiből való megtisztulásáról. Azért, testvéreim, igyekezzetek még inkább megerősíteni elhivatásotokat és kiválasztásotokat, mert ha ezeket teszitek, soha nem buktok el. Mert így gazdagon megadatik nektek a bemenetel, ami Urunk és üdvözítőnk Jézus Krisztus örök országába.

nyár végén és ősszel nagy bevásárlási láz szokta fűteni az embereket. Beszerzik a télire szükséges dolgokat, például élelmet, ruházatot, téli tüzelőt, stb. A háziasszonyok a télire való befőzésekkel és egyéb eltevésekkel szaporítják napi munkájukat. A hosszú, hideg télen jól jön a nyár áldásainak gyümölcseiből egy kis ízelítő. Ez az előre való tekintés és gondoskodás semmiképpen nem elítélni való, csak az a baj, hogy sokan megfeledkeznek arról, hogy a lelkük számára is gyűjtögessenek egy kis tartalékot. Pedig az ige világosan tanítja, az odafelvalókkal törődjetek, ne a földiekkel. Ebben a kis szolgálatomban szeretnék rámutatni a felolvasott ige alapján, hogy mit is kell beszereznünk a lelkünk számára ebben az időszakban. Először is a hitet. Ez a legfontosabb lelki kellék. Hit nélkül nem mondható kereszténynek senki. Azt olvasjuk a Zsidókhoz írt levél 11. rész 6. versében. Hit nélkül pedig lehetetlen Istennek tetszeni, mert aki Isten elé járul, hinnie kell, hogy ő létezik, és megjutalmazza azokat, akik őt keresik. Hit nélkül még a földön is nehéz lenne élni. Ugyanis minden embernek van valamilyen emberekbe vagy önmagába vetett hite, de ez az üdvösség szempontjából nem ér semmit. Bár nagyon fontos, hogy hinni tudjunk egymásban vagy önmagunkban, azonban ez nem pótolja az Úr Jézusban való élő hitet. A földi vonatkozású hit nem biztosítja az üdvösséget, csak az Úr Jézusban való hit. Ezt hirdették az apostolok is a Filippi-beli börtönőrnek. Higgy az Úr Jézus Krisztusban, és üdvözülsz mind te, mind a te házad népe. Föltehetnénk a kérdést, hogyan szerezhetjük be ezt a fajta hitet? Először is, ha kérjük, vagy imádkozunk érte. Hiszen, ha kérjük a mindennapi kenyeret, a ruhát, az erőt, az egészséget, miért ne kérhetnénk a hitet is? Nem személyválogató a mi atyánk, hogy ezt a jót ne adná, ha komolyan kérjük. A tanítványok is azt kérték az Úr Jézustól egy alkalommal, növeld a mi hitünket. A hit beszerzésének másik módja, ha olvassuk a Bibliát rendszeresen. Aztán, ha figyelmesen hallgatjuk az ige hirdetéseket. Pál apostol mondja, a hit hallásból van, a hallás pedig Isten igéje által. De erősítheti vagy növelheti a hitünket az is, ha figyelemmel kísérjük életünk eseményeiben Isten gondviselését. A bizonyságok fellegei vesznek körül bennünket, hogy mennyire szeret bennünket jó atyánk. Szerezzük be az Úr Jézus érkezése előtt a jó cselekedeteket is. Bár jó cselekedeteinknek nincsenek üdvösséget szerző érdemük, de éppen a jó cselekedeteink bizonyítják az igazi hit voltát. Jakab apostol azt mondja, a hit is, ha cselekedetei nincsenek, megholt önmagában. A jó cselekedeteknek három irányban van jó hatása. Örömöt jelent a jó cselekvőnek, azután annak, akivel jót cselekszünk. De jó cselekedeteink gyakorlásának örül az Úr is. Milyen sokan megfosztják magukat és másokat is ettől az örömtől. Pedig jót cselekedni nem rossz befektetés. Az Úr Jézus azt mondja, még egy pohár víz sem marad jutalom nélkül, amit az ő nevében adunk valakinek. Mennyivel inkább megjutalmazza azokat, akik ennél többet is tettek. Az utolsó ítélet napján nagyon is figyelembe veszi az Úr Jézus a másokkal szembeni jó cselekedeteinket, ahogyan azt olvashatjuk Máté evangéliuma 25. fejezetének 34. és következő verseiben. Szerezzük be a tudományt is. Vajon milyen tudományról lehet itt szó? Csakis lelki természetű tudományról. Ezt nem pótolja a magas iskolai végzettség sem. Egyetemi diploma nélkül lehet üdvözülni, de a Krisztus ismerete és elfogadása nélkül nem. Az a legszebb és legnagyobb tudomány, ha elismerem, hogy bűnös vagyok, méghozzá első a bűnösök között. Ezzel a tudománnyal nem rendelkezik mindenki. Ehhez nagy önismeret és alázat szükséges. Pál rendelkezett ezzel a tudománnyal. Azt írta Timóteusnak, igaz beszéd ez, és teljes elfogadásra méltó, hogy Krisztus Jézus azért jött e világra, hogy megtartsa a bűnösöket, akik közül első vagyok én. Péter is rendelkezett ezzel a tudománnyal, mert azt mondta az Úr Jézusnak a csodálatos halfogás után, eredj el én tőlem,
mert én bűnös ember vagyok, Uram. Azután a jeruzsálemi templomban imádkozó vámszedő is rendelkezett ezzel a tudománnyal, mert nem elbizakodottan imádkozott, mint a farizeus, hanem így: Isten, légy irgalmas nékem bűnösnek. De a felsoroltakon kívül sokan rendelkeztek még ezzel a tudománnyal, és az ilyenek valamennyien megtapasztalták, hogy Isten az alázatosoknak kegyelmet ad. Minden esetre jó érzés tudni, hogy nincsen azért immár semmi kárhoztatásuk azoknak, akik Krisztus Jézusban vannak, kik nem test szerint járnak, hanem lélek szerint. Szerezzük be a mértékletességet is. Nem csak evésben, ivásban lehet mértéktelennek lenni, hanem a beszédben, öltözködésben és a földiek hajszolásában, illetve a tehetetlenségben is. Milyen sokszor azért nem jut idő az elcsendesedésre, az odafelvaló keresésére, mert mindig a földiekkel foglaljuk le magunkat. Pedig előttünk a sok példa napról napra, hogy minden itt marad, ha e földről el kell mennünk. A mammon nem fog követni bennünket a síron túlra, de a cselekedeteink követni fognak. Legyünk hát mértékletesek a földiek keresésében, hogy időt tudjunk szakítani a jobb rész keresésére is. Szerezzük be a tűrést is. Ez manapság sok embernél ismeretlen fogalom, pedig nélkülözhetetlen lelki kellék. Napjainkban az idegesség, indulatosság, a hirtelen felgerjedés jellemzi az embereket. Már a kisgyermek is ezt hozza magával e világra. Talán ez az első rossz öröksége a szülőktől. Bárhogy próbálnánk is megnyugtatni magunkat ezzel a rossz tulajdonsággal, hozzánk hívő emberekhez nem illik. Az Úr Jézus azt mondja: Tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok, és nyugalmat találtok a ti lelkeiteknek. Az idegességgel békétlenné, sőt, pokollá teszik az emberek egymás életét úgy a családban, mint a társadalmi életben. Az idegességnek, illetve lobbanékonyságnak legjobb orvossága az önuralom. Természetesen a magunk erejével ez sem megy minden alkalommal. Talán egyszer-kétszer sikerül, de azután újra kiborulunk. De az önuralmat is be lehet szerezni az érette való imádság által. Így az apostollal együtt mi is elmondhatjuk: Mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. Van erőnk a naponkénti béketűréshez is. Szerezzük be a kegyességet is. Értsük alatta az irgalmasságot, a könyörületet. Törekedjünk még a gonoszt is jóval meggyőzni. Ha ezt meg tudjuk tenni, eleven szenet gyűjtünk ellenségeink fejére. Ez a legnagyobb győzelem önmagunk és mások felett. Sajnos a kegyesség helyett is inkább a bosszú vágy és a rossz akarat hevíti a legtöbb embert. Pedig mennyien imádkozzuk: bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. Gondoltunk-e már arra, mi lenne velünk, ha Isten is úgy bocsátaná meg bűneinket, ahogy mi meg tudunk bocsátani egymásnak? Az az érzésem, hogy valamennyiünknek menthetetlenül el kellene veszni, ha Istenünk bocsánata is olyan szegény lenne, mint amilyen a miénk szokott lenni. Hála őnéki, hogy nem bűneink szerint fizet, hanem kegyelmet kegyelemmel tetéz minden nap. Természetesen tőlünk is ezt a magatartást várja. Végül szerezzük be ez időben a szeretetet. Olyan lelki kellék ez, mint valami felöltő, ami beborítja az alatta lévő ruházatot. Ha a szeretet borítja be a felsorolt erényeket, nem tesznek minket hivalkodókká, képmutatókká, álszentekké, hanem gazdagon adatik majd az Isten országába való bemenetel. Tehát a felsorolt erényeknek, a hitnek, a jó cselekedeteknek, az önmagunk felüli tudománynak, a mértékletességnek, a türelemnek, a kegyességnek és a szeretetnek beszerzésére törekedjünk életünk minden napján. Legyen így. Amen.

0: ne maradjon lehangolt. Lélekhangoló, az Evangélikus Rádió misszió műsora.
1: Sok mindent utólag láttam meg, hogy az Isten milyen csodálatosan rendezi a dolgokat. Mondta, hogy szemtől szemben nem láthatsz, de a hátamat meglátod. Mikor elmegy, akkor döbbenünk rá, hogy itt járt.
2: Szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat. Műsorunk vendége a 87 éves Asbót Lászlóné Erzsike néni. Gyermekként, majd férjével a háború idején és az azt követő évtizedekben sok nehéz és csodás eseményt élt meg, melyek között Isten tartotta meg őket. Ezekről beszél hallgatóinknak Győri Gábor Dávid, missziói lelkész mikrofonja előtt.
3: Asbót Lászlóné Erzsi nénivel beszélgetünk itt a soproni otthonában. Erzsi néni 87. évében van már, és fantasztikus lelki-szellemi frissességről tesz tanúbizonyságot. Kezdjük talán az elején ezt a történetet. Erzsi néni lelkész családban nevelkedett, és hát sok-sok lelki élményt már kisgyermekként magába szívhatott. Mik a legmeghatározóbbak ebben a történetben, a gyökereket?
1: A legmeghatározóbb az életemben a kezdeténél az az ige, hogy még mielőtt megfogantál, ismertelek, és tudom, hogy mi a tervem veled. Engem egész kiskoromban az Isten csodálatosan életbe tartott, pedig elvihetett volna. Édesanyám felnőttként tanult meg kerékpározni, és egy hosszabb kerékpártúrát tett az édesapámmal, és utána a következő nap erős gyomorgörcsökkel vérezni kezdett. Elment a nőgyógyászhoz, aki azt mondta neki, hogy hát hölgyem, ez a gyerek már majdnem beszél. Édesanyám csodálkozott, és azt mondta, de doktor úr, hát az előző hónapban megvolt. Azt mondja, az előfordul, de ez már legalább 6 hetes terhesség. Lehet, hogy megmarad. Hát megmaradtam, kapaszkodtam. Megszülettem annak rendje módja szerint, nevelkedtem. 3,5 éves koromban a nagyszüleimnél nyaraltunk, és egyik nap olyan kedvetlen voltam, másik nap egy kis hőemelkedésem volt. Aztán a 4.-5. napon észrevették, hogy megmerevednek a tagjaim, nem beszélek, fönnakad a szemem. Na hát erre gyorsan orvost hívtak, aki megvizsgált, és azt mondta, hogy azonnal beviszem a kórházba. Megnézték az agyvizet, és kiderült, hogy zavaros. Ennek a betegségnek az a neve, hogy meningizmus, ami azt jelenti, hogy agyhártya izgalom. És az orvos azt mondta, hogy semmit nem tudunk csinálni. Ha megmarad is, fogyatékos lesz. Hát édesanyám azt se tudta, hogy miért imádkozzon. Életben maradjak, vagy nem. Akkor azt mondta az orvos, hogy egyet próbálhatunk még, az édesanyjától kapjon vért. Ezután kezdtem magamhoz térni. Újra tanultam beszélni is, járni is, és szellemi fogyatékos sem lettem, sőt a testvéreim közül a legélesebb memóriám. Ezek voltak a gyerekkoriak. Aztán később, ahogyan nőttem, jött a háború. Ott is elvihetett volna az Úristen akár valamennyiünket is. 1944-ben, mikor éppen elsős voltam, már nem járhattunk iskolába a sok légiriadó miatt. 44. december 6-án bombázták először Sopront, és a mi épületünket körbe bombázták. Egy sem találta el, de teljesen romokba lett az épület. Mi a pincébe hugommal, aki akkor 1,5 éves volt, a bátyámmal, édesanyámmal éltük át. A két nővérem azokat bekihívták az iskolájukba, ahol tanítónőképzőben jártak, és ők ott az óvóhelyen vészelték át. Édesapám meg ki volt vezényelve lövészárkotásnyi Sopron környékén egyik erdő vonulatba. Ő onnan nézte végig, mint első világháborút viselt tapasztalt katona, hogy éppen a lakóterületünk fölött hullanak és robbannak a bombák. Összejött az egész család, édesapám összeroskadt lelkileg, hogy földönfutók vagyunk, édesanyám pedig kitárta a karját, és azt mondta, hogy nem mind a heten élünk. És ez ment tovább, mert aztán hajléktalanság, front elől menekülés, külföldi nyomorgás, 9 hónapig erdei gombán, gyümölcsön, könyöradományos krumplin, aztán kaptunk kenyérjegyet, meg valami más jegyet. Mi 9 hónap után aztán hazajöhettünk. Édesapám nem volt hajlandó, bár perfekt német volt Németországba maradni. Ami a Rákosi rendszerbe egy lelkészt és tanárt, vallástanárt érhet, az őt megérte. 9 hónapig végezte úgy a hitoktatást, hogy se az államtól nem kapott tanári fizetést, se az egyház még nem rendezte a státusát. Még végül aztán több mint 25 évi szolgálat után segédlelkészi kongruát biztosítottak neki, amiből 3 gyereket még kellett fölnevelni, tanítatni a szüleinknek. Már úgy kezdett az értelmem nőni, és hát a családi hívő környezetben esti áhítatók, Németországba édesapám elment a templomba, leírta gyorsírással az igehirdetést, otthon megtartotta az Isten tiszteletet a családnak, tehát a lelki élet az nagyon sokat jelentett. Édesanyámba erősebb volt a tartás, édesapám hallgatagságba vonult, de biztos, hogy a belső tartását Isten adta.

0: Aztán jött a front utáni időben, mikor már konszolidálódtak nagyjából a viszonyok, az ébredési hullám. Engem olyan tinédzserkor előtti korba megérintett, és a nővéreimet is. Mi nekünk tetszett a konferenciás ének, az énekem az úr, és félre vonultunk, a szükséglakásunk mellett volt egy helyiség, és hát ott az egyik helyiség félre volt, külön volt tartva a leány egylet számára. És a testvéreim mondták, hogy gyere át. Hát oda átmentem, olvastunk igét, és mondta, hogy most imádkozzunk. Mondom, de mit imádkozzunk? Hát elmondott saját szavaiddal, ami benned van. És hát így tanítgatott a tudatosabb keresztény életre.
1: Hány éves tetszett legkor?
0: Hát akkor olyan 10 éves lehettem. 12 voltam, amikor egész jó zongoráztam, amikor az volt egyházi tanítóknak megtiltották, hogy kántori szolgálatot végezzenek. Akkor mondtam édesapámnak, hogy apukám, én nem lehetnék a gyerekisten tiszteleten kántor, meg tudnám csinálni. Hatalmas nagy harmónium volt, meg kellett tanulnom a fújtatást, mert ugye addig a zongora pedál másképp működött, ment szépen, és egész addig, míg férhez nem mentem, ezt csináltam. Talán egy 10-11 lehettem, volt Sopronban egy evangelizáció, Balikó Zoli bácsi volt itt evangelizálni, gyerekeket, fiatalokat hívott össze, és nekik külön beszélt. Hát arra elmentem. És hát a evangelizáción utána azt mondta Zoli bácsi, hogy aki akar még valamit mondani, az jöjjön be a nagy sekressébe hozzá. Hát én óvatosan oda mentem a nagy sekresse ajtajához. Jött az egyházfi, és azt mondta, kislány, te mit keresel itt? Be akarsz menni? Csak biccentettem, mert nem mertem megszólalni se. Erre kinyitott az ajtót, és benyomott. Zoli bácsi kedvesen fogadott, na, gyere! Beszélgetni akart. Én meg úgy sírtam, mint az áporeső. Hát ez volt az első élményem, mikor látta, hogy nem tudsz szóra bírni. Volt ott egy kis, most is megvan még, egy kis gyóntatószék. Azt mondja, gyere ide, térdelj le, ő bement a gyóntatószékbe, fejemre tette a kezét, és feloldozott. Hát a feloldozást azt értettem, és én úgy éreztem, hogy repülök, mintha nem lenne súlyom, teljes volt a boldogságom, ez volt az első nagy hitbeli élményem. 12 éves koromban, 2 nyáron, Répce-Lakra én is elkerültem serdülő konferenciára, és hát nagyon-nagyon jól éreztem magamat. Akkor megint feltöltekeztem, de közben már azért én olvasgattam. Korábban, mint a konfirmációm, kaptam az első Bibliát, úgyhogy azért akkor már én olvasgattam, meg saját szavaimmal imádkoztam. És amikor aztán a konferencián, a másodikon is részt vettem, akkor azt mondtam, hogy én szeretnék egész életemben Istennek szolgálni. De hát akkoriban nők még teológiára nem mehettek. Hát addig gondolkoztam, még azt gondoltam ki, hogy én elmegyek misszionáriusnak, mert oda a nők is mehetnek, és ott fogok szolgálni a négerek között. És ehhez nekem orvosnak kell lenni. Azt mondtam, ha az Úristen akarja, akkor föl fognak venni.

0: Folytatjuk az Evangélikus Rádió Misszió műsorát, a lélekhangolót, Asmóth László nével Győri Gábor Dávid beszélget.
1: 17 éves koromban kezdett engem foglalkoztatni az, hogy azért egy lánynak férhez kéne menni, de hát honnan tudom én meg, hogy ki lesz olyan ember, akinek egyáltalán én érdekes leszek. És édesapám festegetett, abból is egy kis zsebpénzt tudott szerezni, és mindenki kapott egy kis igés lapocskát, amin ez volt, hogy nem jó az embernek egyedül lenni, szerzek neki segítőtársat. És akkor csak úgy fogtam magamat, és aláhúztam azt, hogy szerzek. Majd az Isten megmutatja. Hogyan? Nem tudom. Jött a nyár, előtte volt a bátyámnak a szentelése. Mivel Sopron határsáv volt még, nem a soproni templomba szentelték lelkésznek, hanem Celldömölkön, az Asbóth Lászlót, a Bödecs Barnabást, az Icés Gábort, meg a bátyámat, a Magasi Sándort. Akkor találkoztam először az Asbóth Lászlóval, szobatársa volt a bátyámnak. Hát mondtam, itt most nyugodtan beszélgetek ezekkel a teológusokkal, mert ezekkel többet az életben nem találkozom. Hát olyan jól beszélgettünk a szentelés után a diófa alatt, hogy Asbóth Laci megjegyezte, hogy ezzel olyan jó volna megismerkedni. És hát írt a bátyámnak, hogy van-e esélye rá, hogy én velem megpróbáljon ismerkedni. Bátyám meg azt írta neki, hogy az Isten útjai kifürkészhetetlenek. Hát aztán eljött Sopronba, és hát megkérdezte, hogy tiszteletét teheti el a családnál. Hát ez a nővérkém, aki engem lelki gondozott, ezt tudta, mert a bátyám beavatta a titokba, hogy velem akar ismerkedni a Laci, és azt mondja, mit gondolsz, miért jön hozzánk a Laci, Asbóth Laci? Sándornak jó barátja volt, ő meg már valahol Tiszaföldváron, vagy hol volt segédlelkész a bátyám, meglátogat bennünket is. Veled akar megismerkedni. Na jó, hát ha ismerkedni akar, akkor ismerkedjünk. És akkor beszélgettünk, elmondtam, hogy minek készülök, ő meg hát elmondta, hogy hova kerül, meg hát beszélgetett a családjáról. Na aztán, amikor ez a beszélgetések megvoltak a sétán, utána megkérdezte, hogy levelezhetnénk-e, mivel hát ugye Veszprém messze van, Sopron határsáv, nem olyan egyszerű dolog találkozni. És hát megkaptuk az engedélyt édesanyáméktól. Ő is írt az életéről, hogy milyen szorványokba jár, milyen szolgálatai vannak. Most otthon volt, segített almát születelni a szüleinek, most Veszprém egyetemi ifjúság között próbálkoztak valamilyen egyetemi ifjúsági munkával. Én meg a saját életemből mit tanulok, hogyan megy az iskola. És hát aztán, amikor már vége volt a karácsonyi ünnepkörnek, Vízkeresztnek, akkor tudott ő egy pár napra Sopronba jönni újra. Erre már nem emlékszem, hogy azután, vagy még azelőtt mondta-e a férjem, hogy ő is gondolt arra, hogy külmisszióba jó lenne, de hát egyenlőre nincs rá lehetőség. De hát nem gondoltam-e arra, hogy esetleg valami gyülekezetbe, lelkész feleségként. Aztán a személyes találkozás az meg a sok előzetes ismerettség, meghozta azt a döntést, hogy a férjem direkt bekérdezte meg, hogy nem lennék-e a felesége, és természetesen csak valami kis gyülekezetbe számíthatunk, akkor még nagyon kevés elhelyezkedési lehetőség volt. Sokan segédlelkészként évtizedet is töltöttek el. És akkor, amikor hát ott voltam az anyósoméknál, egyszer csak jött haza a férjem, hogy az esperes kiküldte őt Tésre. Egy nagyon pici evangélikus gyülekezet, de nagyon erős vallási kötődésű, és ott volt egy lelkész, aki valami gyújtó beszédet mondott 56-ba, és ezért neki menekülni kellett, közben a családi élete is megromlott, és hát jött a küldöttség, az esperes, hát azt mondja, nem tudok más, azt mondja, a László itt van, a segédlelkészem, ő még nem választható, de kiküldöm, és hát végezzen akkor minden munkát ott. Hát berendezték a parókiát, éjfélre értünk egy bányász busszal föl. Ja, és akkor ne legyen gondjuk, tisztelendúr, presbiterek minden nap másik vendégül látja, reggeli, ebéd, vacsora. mivel mi itthon nagyon zárt családi életet éltünk, én ott figyeltem, hogy a férjem hogyan ismerkedik teljesen ismeretlen emberekkel. És rengeteget tanultam. És akkor kiderült már karácsony után, hogy bizony várom az első babánkat, és karácsony meg új év között jött a hivatalos írás, akkor már a püspökök lemondtak, ez ugye 57-ben volt, hogy január 3-án lelkészvizsga. Fogta a fejét a férjem is, megvolt és megkapta, rögtön megtartották a lelkészválasztást, és hát attól fogva aztán 7 évig ott voltunk.

0: Akkor a családról néhány mondat, hány gyermek született?
1: Tésen született 3 gyerekünk, és amikor a második is 1 éves elmúlt, akkor a idősebbi kislányunk nagyon beteg lett. Kanyaró járvány volt az iskolába, és hát a gyerekek behúzolták a kanyarót. Ez a kislány nagyon egészséges volt, soha nem volt beteg. Lezajlott a kanyaró, le is ráztalanodott, kedvetlen maradt, és egy pár nap után olyan kicsit fulladva, magas kis cérna hangon kezdett cincogni. Bejöttek az asszonyok is, hogy hát hogy van a kislány, mert hát mondtam, hogy beteg. És akkor az egyik asszony mondta, hogy van itt egy orvos csótról, el kellene hívni. Azt mondta, hogy úgy néz ki, hogy kezdődő tüdőgyulladás. Megírom a mentőcédulát, ha 1 órán belül nem lesz jobban, akkor hívják ki a mentőt. Hát mi nem vártuk meg az 1 órát, mert egyre jobban fulladt. Elmentem én a mentővel, lementünk a Várpalotai kórházba, megnézték, aztán rögtön mondták, hogy tovább küldöm a Veszprémi gyerekkórházba. Akkor fordult meg először bennem az, hogy el is lehet veszíteni egy kis gyereket. Előtte 3 héttel temetett a férjem egy férfit, és hát kimentünk halottak napján a temetőbe, volt ott 2 lelkészsír, meg egy kis lelkészgyerek sír is, és a kislányommal kimentünk, virágot tettünk ezekre a sírokra, és ott zokogott ez az özvegyasszony, 2 kislánya maradt. Mondja a kislányom, az Erika, hogy miért sír a néni? Mondtam, elment Jézushoz az apukája, a Irmának, meg nem tudom, ki volt a kislány. Én is elmegyek a Jézushoz, mondtam, mert akkor mindenre mondta én is. Akkor úgy megrémültem. Nagyon érdekes volt, ahogyan az Isten készített előtt. Veszprémbe átvették a gyereket, hát ott mondtam az orvosnak, mikor átvették, hogy hát természetesen átvesszük, megvizsgáljuk. Mondom, hogy tessék mondani, hol tudnék meghúzódni hajnali, mondjuk olyan 4 óra utánig, mert hát addig nem megy vonatom. Azt mondja, itt van a gyerekváró, azt mondja, ott le lehet ülni, lehet pihenni. Hát én ott a részben bóbiskoltam, részben meg imádkoztam, és akkor, mikor fölébredtem, akkor láttam, hogy a gyerek ki van tolva a folyosóra, hallom a hangját, ahogy zihál, és látom, hogy szaladt föl, hol a nővér, hol az orvos, injekciós tűvel az emeletre, ott volt a gyógyszerraktáruk, és akkor megint eltűnek, és én meg néztem erősen, mondom, hát amíg szaladgálnak, nem megyek oda, és akkor egyszer csak csönd lett, nem szaladgáltak többet, hallottam, hogy láttam, hogy betolják a kis ágyat a kórterembe, akkor megint vártam, és közben én nekem végigfutott minden az agyamon. Az első gyerek az különleges élmény egy édesanyának, és ahogyan nő és kezd emberré formálódni, az egy csoda. És akkor eszembe jutott, jaj, Rusi leánya, eszembe jutott Izsák feláldozása.

És hát akkor megmutatták, hát olyan volt, mintha aludna. Keresztet rajzoltam a homlokára, és elbúcsúztam tőle. Aztán mentem ki, beültem a vonatba, és akkor jöttem rá, hogy a Jézus én bizodalmamat az egész végig tudom, és ezeket mondogattam magamba. Ott ültem, és vártam, hogy Várpalotára érjünk. Hát Várpalotára értünk reggel olyan 8 óra, vagy még korábban, és akkor postára hívták a Tésen is a férjemet, hogy telefonja van, és akkor mondom a telefonba, ezzel kezdtem, hogy Lacikám, kapaszkodjunk meg Isten erős kezébe. Nagy csönd volt, és akkor azt mondja, mit mondtál? Megint elmondtam. Mondtam, meghalt az Erzsike. Aztán, mikor hazaértem, utána mondta a férjem, hogy hallottam én nagyon jól, hogy mit mondtál, csak még egyszer akartam hallani. A gyászt Isten úgy oldotta fel, hogy mindig a meglevőért kellett remegnem, mindig ebben kellett foglalkoznom, mert rossz evő volt, mindig belázasodott, mindjárt szaladni kellett vele, mindig kezdődött tüdőgyulladás. Tehát Isten a rosszat csodálatos módon jóra használta fel. És hát közben volt, amikor már kicsfiú is megvolt, hogy Malomsokra kellett jönnünk. Az a szolgálatnak ez egy szép része volt, és sokat tanultam lelki szempontból is.

0: azt tetszett mondani az elején, hogy misszionáriusnak készült Erzsi néni, de hát nem így alakult,
1: Isten, így alakult.
0: Isten máshogy irányította a lépteket, de nem volt kevésbé izgalmas nem, ez az aktív
1: nem,
0: élet.
1: Nem. Szolgálatba állított, de máshová. És mindig kerestük azt, hogy hol van szolgálati lehetőség.
0: Az aktív évek után azért egy hosszú nyugdíjas időszak hosszú, is adatik Erzsi néninek, és a szolgálatban nem lehet nyugdíjba menni. Én úgy nem, tudom, hogy nyugdíjasként nem. is talán tanítással nem, tetszett nem, foglalkozni
1: nem.
0: hittannal.
1: Egy hittant evangélikus iskolákban nem kellett, sőt gimnáziumban nem, mert én nekem csak a képesítésem csak a általános iskolára szóltak a tehetikai. Egyébként másfél évig a Bokodi gyülekezetet teljes állásba helyettesítettem a Simonfai nyugdíjba menése után. Szebik püspök úr nekem külön egy névre szóló, és csak a Bokodra szóló engedélyt adott minden nemű egyházi szolgálatra, kivéve az anyagi ügyek intézését, a presbitérium összehívását. Úgyhogy én ott temettem, eskedtem, kereszteltem, úrvacsorát osztottam, és egyszer konfirmáltam is.
0: De hát aztán, amikor ez a misszionáriusi szolgálat, ez teljesen kiterjesedett.
1: Nagyon érdekes módon, tehát örömmel csináltam, és jól éreztem magamat. Mondtam, hogyha valaki zavar, mondjuk, hogy esketek, és nem Luther kabát van, akkor szólok a férjemnek, és összeadja. Nem, nem, jó lesz ez a fekete ruha, jó lesz így.
0: Egy picit tessék arról mesélni, hogy hogy tetszik az igével foglalkozni naponta, hogy jelent ez lelki muníciót, úgy, hogy most itt idősen azért egyre kevésbé lát Erzsi néni, hogy hogy lehet mégis így megtalálni az evangélium üzenetet.
1: Na most 2003 körül hozzám kerültek az összes iratai édesapámnak. Akkor tanultam meg a számítógépkezelést, mert azt mondtam, hogy édesapám gyöngybetű, de olyan pici virács, hogy a javát át kellene tenni. Megtanultam én még tésen egy gép és gyorsíró tanuló kislánytól, hogy kell vakuníró gépelni. Ez már előkészítette azt, hogy amikor én nekem a látásvesztésem vált, akkor betették a hangzóprogramot. Attól fogva nagyon örültem, mert hangos biblia könyvenként rajta van. Találtam most egy ilyet, hogy biblia 365 napra elosztva. Visszakanyarodom arra, hogy sok mindent utólag láttam meg, hogy az Isten milyen csodálatosan rendezi a dolgokat. Mondta, hogy szemtől szembe nem láthatsz, de a hátamat meglátod. Mikor elmegy, akkor döbbenünk rá, hogy itt járt. Még egy nagyon érdekes Isten

0: jel volt, a férjem 2000-ben diagnosztizáltak nála egy rossz indulatú végbéldaganatot. Eltávolították, ki kellett vezetni, de egy szó panasz nélkül elfogadta, és ugyanígy fogadta el az Alzheimer-kort. De az imádságai, az összefüggő, azok tökéletesek voltak.
1: Tehát, hogy nagyon érdekes tapasztalat volt ez, hogy az imádságai azok tiszták
0: voltak. Igen, az imádságai, sőt, egy igen hirdetés, de az álmomból ébredtem fel, hogy az olyan erővel mondta, és amikor fordta, mit beszél ez? Hát ez prédikál. Holcál ennek volt ez egy ilyen könyv, vagy az Alzheimer-kór és egyéb demenciák, és ott írja azt, hogy van a nyúltagyba vagy kisagyba egy olyan központ, amihez nem lehet hozzáférni, se beletenni, se kivenni nem lehet belőle. Tehát az a Édenbe elvesztett Isten élmény valahol kódolva van bennünk. Tehát még az is keresi, aki nem akarja. Azt mondtam, hogy ez lehet az, hogy a hit bele van kódolva, és nem fér hozzá a gonosz.
2: Végéhez közeledő lélekhangoló műsorunkban a közel 90 éves Asbóth Lászlóné volt a vendégünk. Erzsike néni lelkész feleségként missziós lelkülettel szolgálta Istent férje mellett sok évtizeden keresztül. A beszélgetés többi interjúnkkal együtt megtalálható az Evangélikus Missziói Központ honlapján, a missio.lutheran.hu webcímen. Az Evangélikus Rádiómissziónak írhatnak e-mailt az evmis@lutheran.hu címre, illetve küldhetnek SMS-t a 0620 620 36 79-es számra. Most szeretettel búcsúzunk kedves hallgatóinktól.

0: hír összeállításunk következik.
1: Csütörtökön kezdődik az idei szárszói konferencia. Lélek és algoritmus. Hit és digitalizáció Szárszón. Ezzel a címmel rendezik meg az idén a Reformátusok Szárszói konferenciáját augusztus 13-a és 16-a között a Balatonszárszói Solideo Gloria Hotel és Konferencia Központban. A találkozó középpontjában ezúttal a mesterséges intelligencia, a digitalizáció és a keresztény hit kapcsolata áll. Az idei konferencia arra hívja a résztvevőket, hogy közösen gondolkodjanak arról, milyen viszonyban állunk az életünket egyre inkább átszövő technológiával. A négy napos találkozó közös áhítatokkal, plenáris előadásokkal, pódiumbeszélgetésekkel és témaföldolgozó alkalmakkal várja a résztvevőket. A konferencia a hagyományoknak megfelelően vasárnap délelőtt úrvacsorás istentisztelettel zárul. Bízzatok, én legyőztem a világot, a szőuli ifjúsági világtalálkozó himnusza. Éppen egy évvel a 2027-es szőuli ifjúsági világtalálkozó kezdete előtt, augusztus 3-án hétfőn mutatták be a találkozó hivatalos himnuszát, amelynek címe Bízzatok, én legyőztem a világot. A himnusz megadja az alaphangot a katolikus fiatalok közelgő nemzetközi találkozójához, amelyet 2027. augusztus 3-a és 8-a között rendeznek meg Szőulban. A dal 2027-es ifjúsági világtalálkozóra választott témáról szól, Bízzatok, én legyőztem a világot, ami János evangéliumából származik, a 16:33-ból. A himnuszt több nyelven adják elő, többek között koreaiul, angolul, franciául, spanyolul, portugálul és olaszul. Ismét ingyenes szabadtéri koncertet ad a Budapesti Fesztivál zenekara Hősök terén. A Budapesti Fesztivál zenekar és Fischer Iván ismét ingyenes szabadtéri koncertet ad a Hősök terén szeptember 12-én. Ezen bemutatkozik a zenekar frissen alakult gyermekkórusa is, közölte az együttes pénteken. A tájékoztatás szerint a hangverseny 18:30-kor kezdődik, a koncertet Fischer Iván vezényli. A szervezők közlése szerint a koncert elsősorban a családokat és a legfiatalabb zenerajongókat szólítja meg. A rendezvény ingyenesen látogatható, a részvételhez nincs szükség regisztrációra sem. Kérik, hogy a közönség a kényelmesebb ülőhelyek érdekében időben érkezzen. A helyszínen papírszékeket is biztosítanak, amelyeket a koncert után haza lehet vinni. Minden hely betelt a Debreceni Református Hittudományi Egyetemen, a tanítóképző szakon. A hitéleti szakok esetén még be lehet jutni próbafelvételivel az egyetemre. Nagyon szép eredményeket hozott az idei felsőfokú felvételi eljárás a Debreceni Református Hittudományi Egyetemen. Folytatódott az utóbbi években tapasztalható tendencia, hogy kismértékben ugyan, de folyamatosan növekszik az intézménybe jelentkezők száma, elsősorban a tanítóképzés területén, és főként levelező formában. Ez azt eredményezte, hogy a tanítószakokra nappali képzésben 50, levelezőben pedig 75 új hallgatót vettek föl a szeptembertől induló tanévre, és ezzel beteltek a férőhelyek. A hitéleti képzéseknél összesen 34-en folytathatják itt felsőfokon tanulmányaikat, közülük 15-en jelentkeztek lelkésznek. Az időjárásról. Ma tetőzik a meleg. Ma kedden a felhők mellett sok a napsütés, néhol eshet eső. Északnyugatira fordul a szél, és 32-38 fokunk van. Szerdán túlnyomóan derült, napos, száraz időre van kilátás. Az északias szél élénkül, és 27-34 fok várható.
0: Híreinket hallották.

Agora. Az ógörög Agora egyszerre volt piasztér és szentélykörzet. A Szóla Rádió Agorája a súlyos emberi, erkölcsi, társadalmi és világnézeti kérdések fóruma, ahol a különböző megközelítések között a keresztény nézőpont képezi az eligazodni kívánók számára a fogódzót és a perspektívát. Ebben a beszélgető műsorban a hallgatókkal együtt mérlegelünk, fontolgatunk, latolgatunk, gondolkodunk és meggyőződünk. A beszélgetést vezeti Kamarás István.

0: Kedves hallgatóink, mai beszélgetésünknek ezt a címet adtuk, Quo Vadis, megszólalnak-e egyházaink? És ezt most nem is pontosítanám, ebben a beszélgetésben Fabin Tamás nyugalmazott evangélikus püspök, Steinbach József református püspök, Várszegi Asztrik Benedek rendi emeritus apát vesznek részt. Sokan hívők, klerikusok, de még egyházi vezetők is egyetértenek abban, hogy rendszerváltozással felérő kormányváltás jóval nagyobb mozgásteret, szabadságteret jelenthet Magyarországon mindenkinek, beleértve a hívőket és az egyházakat. Most már csak az a kérdés felétek, hogy hova tovább, merre tovább, hogyan tovább?
1: Tisztelettel köszöntöm a jelenlévőket, köszönöm a megtisztelő meghívást, hogy itt lehetek. Talán akik ismernek, hogy mindig úgy próbáltam szolgálni, hogy a párbeszéd a közösség embere voltam, jó beszélgetni, és gyakorlatilag a kereszténység lényege is az, hogy beszélgetni egymással, és beszélgetni nem csak a fele baráttal, hanem az embertársal. Ez rendkívül fontos. Azt nem is mondva, magunk felől megfogalmazva, hogy az evangélium egyetemes, és nekünk valahol az a küldetésünk, a szónak az abszolút alázatos és Krisztus értelmében, hogy az evangélium életöröme és ajándéka átjárja ezt a világot, tehát minden ember felé nyitottan és reménységgel tekintve. És nyilván én nem tudom megtagadni az eddigi 62 évem egyetlen egy évét sem. Nálunk maximálva van 3x6 év a püspökség, számomra különösen is a számvetés ideje van, ami számomra a gyülekezeti szolgálatból való nyugdíjba menetelt is jelenti, így döntöttünk, és ebben békességem van. Sőt, valamilyen szinten az egyházi közéletből való kivonulást is, ezért különösképpen a számvetés ideje van számomra, és mind a 62 évemre, most nyilván pár évet, amikor az ember még nem eszmél, de azért egészen fiatal korból vannak templomélményeim és egyházélményeim és emlékeim és emberkapcsolatokról tapasztalataim, hogy hála, alázat, bűnbánat és reménység van bennem, és a hogyan továbbot illetően is, hogyan tovább uram, én tele vagyok reménységgel, ezt nyilvánosan is kifejeztük. Az egyház mindig zarándok úton jár, biztos céllal. Ezt a biztosat nagy alázattal mondom, hogy Jézus Krisztus jár előttünk, akkor nem tévedünk el. A hogyan tovább ugyanakkor az egyház részéről ugyanaz, legalábbis én mindig erre törekedtem, és egyházvezetőként is próbáltam lelkipásztor maradni. Persze ezt én mondom magamról, ha nem így volt, azt nyugodtan meg lehet cáfolni, de erre törekedtem minden igyekezetemmel. Én nem vagyok politikus, de még politikusi vénám sincs. Tehát ilyen értelemben még talán egyházpolitikus sem vagyok, hanem lelki pásztorként vagyok egyházvezető, és ezzel a pásztori vezetésre törekedtem. Hogy a reménység emberei vagyunk, és az én szolgálatomat legalábbis erre igyekeztem, ez határozta meg, és a feladatunk ugyanaz, az evangélium örömével átjárni ezt a világot, hirdetni és hitelesen megélni.
2: Köszönöm a lehetőséget, és szeretem a kihívásokat. Ezért is értem azt, hogy egy olyan rendszerben talán nagyon feladat keresztjének lenni, amelyik kevesebbet beszél a kereszténységről. Lehet, hogy ez kicsit bántó a politikusokra nézve, de a papokra nézve is. Amit szoktam mondani, hogy az nem jó, ha a politikus prédikál, és a lelkész politizál. Ez azért sajnos megfordul sokszor. A 90 előtti rendszerben azért láttuk, hogy milyen sokszor politizáltak a lelkészek. Nálunk az evangélikus egyházban egyfajta kötelező diakóniai teológia, reformátusoknál a szolgálat teológia, tulajdonképpen egy fedőneve volt a politikai lojalitásnak, és a rendszerváltozás után én nagyon örültem annak, hogy ezektől a kényszerektől talán megszabadul az egyház. Az elmúlt 15 évben viszont arra láttunk nem túl szerencsés példákat, hogy a politikusok voltak hajlamosak prédikálni. Sokszor meg is próbálták mondani, hogy hogy kell érteni a Bibliát. Én átéltem nem egyszer, hogy valaki megmagyarázta nekem politikusként, hogy a Biblia helyes értelmezése az úgy van, hogy ha megütnek az egyik arcunkon, nehogy bár oda tartjuk a másik arcunkat. Én azt szoktam mondani, hogy az én Bibliámban Jézus nem ezt mondta, hanem azt, hogy tartsd oda a másik utcádat. Szóval voltak itt azért visszaélések a Bibliával és a keresztény népvel. Ezért érzem azt, hogy egyébként sok pozitívummal együtt, ami köszönhető az elmúlt rendszernek, vagy az elmúlt 15 évnek, hiszen azért volt családpolitika, meg kisebbségi politika, kisebbségi politika is egyéb, amit nem lehet elvitatni, de a kereszténységnek egy kicsit kényelmes pozíciót adott. Egy katolikus teológus fogalmazott úgy, hogy a mama hotelből ki kell lépni. Az egyház kicsit hajlamos volt ott lenni a mama hotelban, és jó dolog, hogy most talán nagyobb kihívások között a népszámlálások ismeretében is mondhatjuk, hogy talán nem olyan többségi helyzetben, nem privilegizált helyzetben, de éppen ezért a hitvallásos kereszténység jegyében élhetünk a mai magyar társadalommal. Ez nem azt jelenti, hogy én tokkal vonóval tudom támogatni a mostani, mondjuk rendszerváltásnak nevezett történéseket. Eddig is azt mondtam, hogy kritikus szolidaritás a jelszavam, ahol hol a kritika, hol a szolidaritás az erősebb, még meglátjuk, hogy ez milyen irányba billen. De az egyháznak szép kihívás a mostani helyzet.
0: Köszönöm szépen. Várszegi Astrikat hallgatjuk.
3: Röviden annyit, hogy én 8 éve a nyilvánosságtól úgy mondjam visszavonultam, de hát ez gyenge dolog, mert interjút adok, véleményemet mondom. Életemben a harmadik rendszerváltáshoz hasonló jelenséget élek meg. És helyeslem, illetve látom azt, hogy Magyarország az emberek nagyon megmozdultak, rámozdultak. Az, hogy nagy keveredés, hogy nagy érzelmi hullámok csapkodnak körülöttünk, ezt elég nehéz elviselni, de azt gondolom nekünk, a felekezeteknek, az egyházaknak Jézus Krisztus a mintája, a párbeszéd, és amit újra kell nyitnunk az evangelizációnak, a szabadsága és a befolyás mentessége. Most gondolok arra is, amit a Tamás fogalmazott meg. És párbeszéd, és párbeszéd, és jó indulat, és az egyház őrizze meg, keresse meg azokat a vonásait, amivel az emberekkel megértő módon párbeszédbe tud lenni, és el tudja mondani a saját üzenetét. Röviden ennyit szeretnék hozzászólni most.
0: A Quo Vadisra kínálkozó stratégiák között ilyesmik szerepelnek, tovább a bevált úton, módon, a múltat be kell vallani, csak a jövőbe kell nézni, a holnapra megforgatjuk a világot szellemében, kislépésekben szépen fejlődni, a Jézusi programot jól megimádkozni, és így tovább. De én most kiemelnék 3 javaslatot, és kíváncsi vagyok, hogy mit szóltok hozzájuk, amelyikhez akartok, kapcsolódtok, vitatkozhattok vele, tovább vihetitek őket. Az egyik javaslat, ez nem mostani, de nagyon aktuális most is, Hervik Bühele katolikus teológus, politológus javasolja, hogy a holnapra megforgatjuk az egész világot forradalmisága, mint pedig a békés fejlődés csapdáit elkerülve, az itt és most valóságából kiindulva, a mindenkori terepviszonyokat figyelembe véve, ugyanakkor a szabadság, a béke, az öröm, az igazságosság és a kreativitás utópia horizontja által, tehát az itt és most és az utópia horizont egymás mellett, ezek által ihletve kell megpróbálni megvalósítani a jézusi programot. A másik javaslat, Hortobágyi Cirillé, ki azt mondja, és ez már a mostani konkrét helyzetre vonatkoztatva, a keresztény sorrend nem az, hogy felejtsünk, béküljünk ki, és csak azután kérdezzük meg, mi történt, hanem az igazság föltárása bűnbánat, jóvátétel, igazságos elszámoltatás, megbocsátás, jengesztelődés. Aki ebből a láncolatból kihagyja az igazságot és a jóvátételt, azaz irgalmat olcsóvá teszi, aki kihagyja a megbocsátás lehetőségét, az pedig az igazságot bosszúvá torzítja. Németh László bíboros pedig a következőt javasolja, a meg nem szólalás művészete időnként valóban bölcs és szükséges lehet. Ám ha a hallgatás rendszer szintűvé válik, és 16 éven át nem születik érdemi megszólalás a társadalmi igazságtalanságokról, a közbeszéd eldurvulásáról, a gyűlöletkeltés intézményesüléséről, a korrupció grasszálásáról, emberek rendszer szintű megbélyegzéséről, kiközösítéséről, a velük szembeni gyűlöletkeltésről, akkor az már nem erény, hanem súlyos mulasztás. A pásztor feladata nem csupán a nyáj őrzése, hanem a veszélyek felismerése és néven nevezése is, mert nekünk a kicsinyek evangéliumát kell hirdetnünk, ha alkalmas, ha nem. Kapcsolódjatok, ahogy gondoljátok, ezekhez a javaslatokhoz, gondolatokhoz. Tegyétek hozzá a sajátjaitokat. Szabad a gazda.
3: Csak nagyon röviden két mondat. Az előző vélemény is igaz, meg amit a főapát úr mond, illetve a bíboros úr, mindegyik a maga helyén program igaz és elfogadható. De el kellene indulni, mert még az én meglátásom, most ha hivatalos egyházainkat nézzük, hogy wir sind noch immer die schweigende Kirche, még mindig hallgató egyház vagyunk.
2: Ebben sok igazság van, és itt nehéz volt követni, mert nagyon komplex volt mindegyik, de az elsőből a hik et nunkot, a itt és mostot ragadnám ki, a másodikból valóban azt, hogy bizonyos szembenézésre szükség van, és megújulásra, bűnök bevallására, ugye ez a múltat be kell vallani, József Attila idézet, amit István szintén hoztál ide, evangélikus vagy protestáns teológusként talán a jóvátétellel kapcsolatban vagyok egy kicsit óvatosabb, mert a kegyelem én számomra valahol nem kötődik feltétlenül a jóvátételhez, de ez egy messze vezető teológiai gondolat. Emberileg jóvá kell tenni sok mindent, bocsánatot kell kérni, de az Isten irgalmát nem lehet kiérdemelni és jóvátétellel megszolgálni, de ez inkább egy teológiai gondolat. A bíboros úr, Németh László bíboros úr valóban nagyon határozottan szólt arról, hogy sokszor hallgatott az egyház, amikor beszélni kellett volna, és beszélt, amikor hallgatni kellett volna. Bordhőfer etikájában egyébként szó szerint ez van, ahol egy bűnvallást című fejezetet írt a 30-as években már, hogy az egyház megvallja, hogy milyen sokszor nem töltötte be a pásztori funkciót, nem vette észre a legelesettebbeket, leggyengébbeket, asszisztált sok társadalmi, kormányzati politikai bűnhöz, és ott írja Bonhoeffer, hogy hallgatott, amikor szót kellett volna emelni, ugye klasszikus idézett tőle, hogy nem énekelhet Gregoriánt, aki nem emel szót az üldöző zsidók mellett, és beszélt sokszor az egyház, amikor hallgatni kellett volna. Tehát a hallgatás bölcsessége, amivel kezdte Németh László, vagy valami ilyesmit mondott, az is szerintem igaz, hogy sokszor ne adjuk túl könnyen a szavainkat, és várjuk meg a sok fölösleges beszéd után a hallgatásnak a ajándékát, és akkor talán nagyobb súlya lesz a szavainknak. Ezt sokszor magamnak is kell mondani, hiszen megkérdeznek, és sokszor állásfoglalók ilyen-olyan ügyekben, lehet, hogy kicsit szembenézésre késztet engem is, hogy kevesebben szólni, többet hallgatni. És hallgatni is.
0: Tamás, szerinted milyen témákban, ügyekben kellene legsürgősebben megszólalni az egyházaknak, vezetőinek, tagjainak egyaránt? Ki mellett, ki ellen, milyen ügyben? Leginkább.
2: Azért örülök, hogy ügyeket említett, tehát nem feltétlenül emberek ellen vagy mellett.
0: Persze.
2: Most lehetne mondani államfőt és minisztert és sok mindenkit, média személyiséget és NKA által támogatott zseniket. Talán nem emberek ellen vagy mellett, hanem ügyek, értékek mellett kell szólnunk. Vagy ugye elhangzott a korrupció Németh László szavában, azt hiszem, hogy az például egy olyan ügy, amit nagyon határozottan képviselni kell, hogy bizony még az egyházon belül is kísértés ez. És talán ez a hitelességünk záloga, hogy önmagunkból kezdjük a kritikát, önkritikával, hogy hol hibáztunk, hol nem voltunk elég konzekvensek, hol fogadtunk el adott esetben olyan anyagi támogatást, amire nem lett volna szükségünk. Beszéljünk nyíltan, épültek templomok olyan helyen, ahol nem voltak hívek az elmúlt 15 évben, legalábbis evangélikus területen sajnos. Mert nem az egyház kezdeményezte a templomépítést, hanem a polgármester vagy a parlamenti képviselő. És ezt elfogadtuk köszönettel, és elmentük fölszentelni a templomot, pedig tudtuk, hogy más helyen sokkal jobb helye lett volna annak a pénznek. De ez az utolsó, amit mondok, hogy túlságosan sokat beszélünk a pénzről az egyházzal összefüggésben, és ez valószínűleg csak egy terület, a gazdasági kérdés. Ehelyett talán jobban kellene az emberek közötti szolidaritásról, szegényekről, hajléktalanokról, megalázottakról, családon belül erőszakot elszenvedőkről beszélni, és lehetne folytatni.

0: Kedves hallgatóink, folytatódik a beszélgetés Fabiny Tamással, Steinbach Józseffel és Várszegi Astrikkal, Quo Vadis egyházak címmel.
1: Hadd világítsam meg akkor egy másik oldalról is. Nagyon elgondolkodtató, mint Bühelének, mint Hortobágyi Cirilnek, mint Németh Bíborosnak mindaz, amit mondott, de akkor én még hadd árnyaljam, jó?
0: Nagyon jó.
1: Hiszen akkor én hadd beszéljek arról, hogy tehát igen, az egyház hallgat vagy szól. Minden vasárnap hűséges lelkészeink a legkisebb vidéki faluban is, ahol gyakorlatilag nincs egzisztencia, felmennek a szószékre, és hirdetik az evangéliumot, és hirdetik a krisztusi szeretetet, és ezt gyakorolják is. Hősök a szónak az emberi értelmében, ahol már se iskola, se posta, se orvos, mi a vidék egyháza voltunk, kitartanak és szólnak. És én vallom azt, hogy a gyülekezeteknek anyagilag önállónak kell lenni. Jó részt ez meg is valósul. Lehet, hogy gyengített az adakozási kedvet bizonyos történések, de erről hadd beszéljek. Viszont ezeket a gyülekezeteket a saját pénzünk szolidaritási alapjából támogatjuk, hogy az ott élő embereknek is legyen evangélium, és legyen támasz, és legyen segítség. Tehát ők is minden vasárnap, és a Kárpát-medencében sok ezer református lelkész minden vasárnap felmegy a szószékre, és szól. És szólja az evangéliumot. Egészen kis helyeken, nagy helyeken is. Tehát ha az a szólás, hogy aktuális közéletben megszólalni, én egyre inkább azt látom, hogy legfeljebb a kultúra, minden ága, a tudományok, művészetek és a sport az, ami egy híd lehet a társadalom felé, a közéletet egyre inkább nem érzem annak, mert nem lehet jól szólni. Jelen pillanatban ez a helyzet, én ezt hadd mondjam teljes alázattal, nem biztos, hogy így van. És miért csak az elmúlt 16 évről beszélünk? Ez egy szűkített optika. Volt, milyen elszámoltatás volt a rendszerváltás után? Milyen elszámoltatás volt a korábbi kormányváltásuk után? Nem tudom, csak kérdezem. Miért nem szólunk a korrupció ellen? Hogy ne szólnánk? Lehetetlen az egyháznak a sem az én jó lelkiismeretembe, és Isten látja a lelkemet, az én szívem, lelkem tiszta, ezt az Úr tudja, és én, és nekem ez elég. Ma már bárkire bármit rá lehet fogni, ez persze nem azt jelenti, hogy nem történtek bűnök, csak hogy általánosságban szólhatok a korrupcióról, és szólunk is. De konkrétan hogyan szóljak? Hát az egy, én nem lelkész vagyok, nem ügyész. Tehát most tényleg hallgat az egyház, és hallgatott az egyház? Nem tudom, én ezt nem tudom így elfogadni. Elnézést kérek. A másik, hogy a református ezer okból szitokszó lett 2024 óta. És ezt nagyon-nagyon nehezen és nyomorúságosan éljük meg. És hogy ennek mik az okai, nem akarok ebbe belemenni. De összeállítottam egy kötetet, egy gyönyörű kötetet röviden, ez is református az a címe, amely csak az országos egyház, 100 országos egyházunk, 100 szolgálatát mutatja be, aminek a jó része lakásotthonok, házi segítségnyújtás, gyermekvédelem, idős otthon, fogyatékos otthon, társadalmi missziók, a börtönmissziótól kezdve, a Betesda kórház, a számos más szolgálatunk. Nem is tudom felsorolni, és ebbe akkor a gyülekezeti, püspöki, kerületi és egyházmegyei és kárpát-medencei szolgálatok nincsenek benne, akik egyházközeli emberek rektorálták ezt a kötetet, azok bevallották, hogy a 80%-án erről a szolgálatról nem tudnak, hogy ezt csináljuk. Elnézést, én nem védekezni akarok, és nem magyarázni akarom, a rengeteg hibát követel az egyház, és ezzel kezdtem, a bűnbánattal. De az sem megy, hogy nekünk itt az anyaországban 2800 lelkészünkről van szó, akiknek jó részének a szolgálatáról nem is tudunk. Akik még abban a korban, mint én, de ezt nem kell mondani, a 80-as évek elején mentek teológiára, akik most kimennek, és ahol abszolút nem, a lelkipásztori szolgálat nem volt karrier, nem volt egzisztencia. Elhívásból mentek erre a szolgálatra. Most azt kell megérni, hogy én értem a problémát, de azt kell megérni, hogy szégyeljük magunkat. Az első között, tehát a Dunántúli Református Egyházkerület, aminek a vezetője voltam, az utolsó között kapott forrásokat. Az én püspöki jelentésemben kezdetektől fogva vissza lehet arra tekinteni, hogy jeleztem ennek az áldása mellett minden veszélyét. Kezdettől fogva. Hogy akkor gondoljuk már át az egyházfinanszírozás rendszerét. És hogy mik lehetnek ennek a következményei. Ugyanakkor az jól esett, hogy mivel nekünk nincs működő vagyonunk, hogy volt egy olyan kormányzat 2010-től, amely fontosnak tartotta a keresztény értékeket, és támogatott bennünket. Nyilván ez 16 év alatt sokat változott, és az a kérdésem, hogy mi most magunknak fogadtuk el a pénzt? Amit a református egyházban kaptunk, az intézmény, szociális és közoktatási intézmények fenntartására. Az ingatlan kárpótlásból romokat kaptunk vissza, felújítására kaptuk. A keresztény örökség a településkép megőrzésére. A közösségek fejlesztésére, vidéken is. Tehát, ha már így alakult, mi próbáltuk jó lelkiismerettel fogadni ezeket a pénzeket, miközben a gyülekezetekben jelezni, hogy lesznek majd más idők, és tessenek felkészülni arra, hogy a szolgálat ugyanaz marad, de azzal nem tudok egyetérteni, és én most egyházon belülről beszélek, hogy itt mindenki elfogadta a pénzt, és egy ünnepi istentiszteleten a szemembe mondják, hogy elstandolt ingatlanok, ott, ahol minden kormányzati felújításból épült. De ez nem kívülről, belülről. És elnézést, hogy ennyire belemegyek, csak ezek annyira összetett kérdések, hogy ez egyfajta részleges kárpótlás folytatása volt, hogy jól éltünk-e vele, vagy nem jól éltünk vele, az egy nagy kérdés, amiben megítél bennünket a történelem. Mindenki maga fog számot adni az Isten szín előtt az Istennek, ahogy olvassuk a római levél első fejezetében, de én mondom, nem vagyok politikus, tehát lelkipásztor vagyok, csak elnézést, hogy akkor én megpróbálom ugyanúgy egyetértve a megszólalókkal mégis védeni a szeretett egyházat, ahol egyébként arányában minden felekezet megkapta magáét, bocsánat. Mert ugye nálunk is voltak olyan felekezetek, hogy mi még az ablakot is magunk cserélték ki. És mondom a jövedelemkiegészítést, a hitoktatói óradíjat, Ja, az más. Miért más? Tehát nagyon messzire visznek ezek a kérdések, és remélem, hogy nem veszi. Tehát én ezt teljes nyugalommal, békességgel mondom, de az árnyalás kedvéért mondom, hogy nyilván a hibát követtünk el, vállalni kell a következményeket. Én személy szerint 2024 óta semmi más nem csinálok, mint bocsánatot kérek. És ezt jó lelkiismerettel teszem. Természetesen, és bármi hibát elkövettünk, bocsássanak meg. Ha valamivel visszaéltünk, annak vállalni kell a következményét. De én nem tudom a keresztény örökséget, annak a hitvallásait, értékrendszerét megtagadni, mert abba belehalnék. Ebben nőttem fel. Meggyőződésem, hogy ez ad egy olyan medret. A szabadság az egy csodálatos krisztusi ajándék, egy olyan medret, amiben a szabadság kiteljesedhet. Bonhoeffer mondta, hogy a szabadság csak önkorlátozásban élhető meg. És mi elfelejtettük azt, hogy az a jólét, és az a szabadság, amivel most, mert a szabadság sokféleképpen lehet értelmezni, de csak a krisztusi irgalom és keresztény kultúra talán jöhetett létre, amiben most vagyunk. Ahol nyilván, akik éltünk a konkrét diktatúrában, ahhoz képest ma mindenki elmondhatja, hogy mit lát. Én is elmondhatom, elmondtam, ne haragudjanak rám, ha valakinek nem tetszik. Én egyre inkább ebben vagyok, és ebben a számadásban magam számára is ezt megfogalmaztam. Tehát a lényege az, hogy bocsánat mindenért, következményeket vállaljuk, de azt nem tudom vállalni, hogy az egyház az, és a református egyház az a rossz. A mindeneknek a minden bajnak a forrása, mert lassan már itt tartunk. Tehát amikor engem lepedofíloznak. Tehát onnantól kezdve értsék meg, testvéreim, hogy van egy határ. Bármi lesz a én mondtam, én bármikor, abban a pillanatban félreállok, leteszek mindent. Nekem, én nem kívántam magamnak se a püspöki tisztséget, sem ezt, de bocsássanak meg, hogy én most ebben a körben abszolút szeretettel, abszolút megimádkozva, abszolút békességgel és higgadtan, és köszönöm ezt önöknek, hogy végighallgattak, hogy ezt elmondhattam.
0: Köszönjük. Hát akkor megkérdezem a beszélgető társakat, hogy van-e kedvük valamiképpen kapcsolódni?
2: Hát a hallgatás a legbölcsebb ilyenkor, mert azért annyi húrt megpengedett a püspök úr. Én közben mindig arra gondoltam, hogy ugye most mi itt egy ilyen vitába vagyunk a világgal, a változó világgal, de nem csak ezt a vitát kell nekünk, vagy a szólást vállalni, hanem az, hogy saját magunk küldetését is tisztáznunk kell ebben a küzdelemben, amibe belekerültünk. Hogy tulajdonképpen mi az egyház, mi a küldetésünk, miről kell lemondanunk, mihez nem szabad ragaszkodnunk, és mi az, amihez viszont következetesen ragaszkodnunk kell a saját létünk és a missziónknak az érdekében. A történelem fölgyorsult körülöttünk, és nem tudtuk követni az első rendszerváltozás se, nem tudjuk követni most ez se, és hát egy kicsit úgy látszik, hogy olyan, hogy mondjam, nem cél nélkül, ez nem jó kifejezés, de az, hogy zavarba vagyunk és kapkodunk. És ilyenkor azt gondolom, hogy az embernek nyugalmat kell magára, a közösségére parancsolnia vagy vállalnia, és a kabátot újra kell gombolnunk. A politikához való viszonyunkat, a saját közösségeink belső viszonyai, helyünket a világban, egy előre haladott, szekularizált világba, ahol nem kérdezik a te jó lelkiismeretedet, hanem megtámadnak, vagy megkritizálnak, és vállalnunk kell másoknak is a terhét, meg a bűnét. Rövidre fogva, valahol Krisztus előtt bűnbánatban, az evangélium lelkületében újra kell kezdenünk, illetve azt az irányt kell fölvennünk, amely az egyházat hitelessé, megtisztultá teszi. És akkor folytatjuk az életet, a missziónkat, a feladatunkat. Nem önmagunkért élünk.
3: Köszönöm
0: Jó,
3: Steinbach
0: most jó.
3: úr őszinte szavait, és engem is megérintettek nyilván, ha szabad Jóskának mondom, hiszen jól ismerjük egymást, és én teljesen megértem a felindultságodat, hogy azt kell átélned, hogy reformátusságról mit mondanak, vagy téged személyesben milyen támadások érnek, ez teljességgel méltatlan. Ugyanakkor szerintem itt az idő a nyílt beszédre egymás között, hogy azért mit éltünk át. És most szándékosan nem református példát mondok. Én azért hallottam katolikus püspöktől olyat, hogy eljött egy állami vezető, mondta, hogy menjünk a kápolnába, imádkozzunk, meg volt az ima, utána megkérdezte a püspöktől, hogy ki lesz a beruházó. Elmondta, hogy ki, jaj, nem azzal kéne dolgoztatni, hanem én adok egy jobbat. Na most ez helyén való? Valószínűleg itt egy olyan politikai érdek írta felül a mondjuk így a gazdasági vagy egyházi szempontot, amit az illető politikus nem tett jól, és az egyház lehet, hogy elfogadta, lehet, hogy nem fogadta el. És olyat is hallottam, hogy bocsánat, hogy nevet mondok csak egy oldalról, hogy egy közösség meghívta a Sólyom Lászlót, nyugalmazott államfő, abban az időben, amikor ő bizony kritikus hangokat rengetett a kormánypárttal kapcsolatban, és ennek a közösségnek egy vezetője kapott egy elég durva SMS-t egy államtitkártól, hogy hogy merészeltétek őt meghívni. Helyén való ez? Vagy pedig illetéktelen beavatkozás? És szándékosan nem református példát mondtam, és nem is nevesítettem, és ezekről, ha nem beszélünk, akkor szerintem a homokodunk a fejünket. És nem akarok senkit se vádolni, és nem akarom a magunk sebeit nyalogatni. Hallottam én olyat, hogy az evangélikusoknál zárjunk el minden pénzcsapot, mert mi minden mond egy evangélikus püspök. Megéltünk, és mi is kaptuk támogatást, nincs erről szó. De azért nyilván volt különbségtétel, de nem éríts ki, hanem tudjuk azt mondani, amit Jézus mondott a tanítványoknak, hogy volt-e valami befogyatkozásodok? És azt mondták, hogy Uram, miért nem volt. Hát lehet, hogy Jóska, te is használtad az öngondoskodást, hogy az ablakot is adott esetben az egyházközség cserélte ki. És az is lehet, hogy veszély volt sokszor több vallási közösségbe, hogyha nagyobb támogatás jött, mert azt hitték a hívek, hogy akkor a versenyben már ezt kell tenni. És köszönöm, Jóska, hogy elmondtad, hogy felhívtad a figyelmet már korábban is arra, hogy az áldás mellett veszélyen is járhat egy állami támogatás, vagy egy adott esetben függőségi viszony. Tehát egymás között tényleg beszéljünk szerintem testvéri nyíltsággal, és nézzünk szembe azzal, hogy mi az, ami fájdalmas, és törekedjük arra, hogy ez másként történjen a jövőben.
2: Én megköszönöm Jóskának ezt az őszintességét, de nem vigasztalásként mondom, hogy a katolikusokról legalább annyi, ha nem több gyalázatot elmondtak. És amit a Tamás példát említett, hát akkor katolikus részről is hadd említsek valaki, valamelyik politikusunk azt mondta nekem, ilyen rossz pápánk, mint Ferenc pápa még nem volt. Az egyház történelem sem. És akkor kellő tapintattal és humorral megkérdeztem, hogy a reneszánsz pápák talán jobbak voltak. Aztán azt mondta, hogy még azok is jobbak voltak. Miért volt Ferenc pápa rossz pápa? Azért, mert migráns kérdésekben nem egyezett meg a helyi fölfogással. Na de hát ezek butaságok és ostobaságok, hogy mondjam, ezt nekünk nem szabad elfogadni, de mindegyik felekezet a maga módján, vagy püspökök, hogy mondjam, hát részesültek ebben a fajta kritikában, és most azt gondolom, hogy nem úgy tudjuk kimosni magunkat, hogy ezeket elutasítjuk, vagy elfogadtatjuk, hanem őszinte beszéd, egyszerű beszéd, ennek ellenére nem megbántani a másikat, de, hogy mondjam, következetesnek kell lennünk az egyház képviseletébe, amivel gyalázat is jár, sajnos azt kell mondani. Bármit mond az ember, bennünket bencéseket is ugyancsak meghordanak, ha arról van szó, és nem csak a politika, hanem még a saját egyházunk is, a szabadságunk miatt. Tehát itt nem csak rendszerváltás van, hanem az egyházról való gondolkodásunk kritikája is, amit belül következetesen az evangélium szellemében, a lélek segítségével újra kell kezdenünk, hogy hitelesek legyünk azokban a kérdések, amit mondunk.
0: Kedves hallgatóink, beszélgetést hallottak. Quo Vadis, megszólalnak-e egyházaink címmel? Fabin Tamás, Steinbach József és Várszegi Asztrik részvételével.
4: Kedves hallgatóink! Agóra, erkölcsi, társadalmi és világnézeti kérdések fóruma. Kamarás István fontolgató, latolgató, gondolkodó műsorát hallották.

0: az Egyházfórum világnézet rovata.
1: Lázár.
0: Kamarás István jegyzete.
1: Amikor Máriának és Mártának bátyja Lázár halálos betegsége végstádiumába jutott, a nővérek kikérték a klinikáról, hogy végóráiban otthon ápolják. Onnan üzenték meg Jézusnak, aki tanítványainak éppen lelki napot tartott, Élet a halál előtt címmel, az Élet a halál után kurzus folytatásaként, hogy Urunk, akit szeretsz, beteg. Méghozzá halálos beteg, figyelmeztették tanítványai. Ennek hallatára Jézus azt mondta, ez a betegség nem okozza halálát, hanem Isten dicsőségére lesz, hogy megdicsőjön általa Isten fia. De csak akkor, ha azonnal teszel valamit, sürgette Tamás. De Jézus, mintha mi sem történt volna, folytatta az Élet a halál előtt rekollekciót, pedig tudták jól, hogy nagyon szereti a három testvért, aztán estére megjött az SMS, bátyánk meghalt. Barátunk Lázár elaludt, de elmegyek és fölébresztem. Mester, ha alszik, akkor meggyógyul. Most már fejezzük be a lelki napot, mert már nagyon izgat minket. Hová akarsz kiukadni? Fakad ki Bertalan. Úgy látom, a következő lelki nap témája a metafora lesz, vagyis a szavak mélyebb értelme, mert amikor azt mondtam nektek, hogy elaludt, azt akartam közölni veletek, hogy elszenderedett, vagyis meghalt. Amikor másnap megérkeztek

0: amikor először jártam nálatok, most meg tudom, bizonyos vagy abban, hogy feltámad testvéred. Tudom, hogy feltámad, mondta Márta, majd a feltámadáskor, az utolsó napon. A tanítványok is ebben voltak bizonyosak, abban már csak reménykedtek, hogy Jézus mégiscsak felébreszti barátját. Jézus így folytatta. Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz bennem, még ha meghal is, élni fog. Az, aki úgy él, hogy hisz bennem, nem hal meg örökre. Hiszed ezt? Kérdezte Jézus. Igen, Uram, felelte Márta, hiszem, hogy te vagy a Messiás, az Isten fia, aki a világba jön. A tanítványok önkéntelenül megtapsolták, majd sűrűn szabadkoztak illetlenségük miatt, de Jézus megnyugtatta őket. Éppen, hogy ide illő és üdvös volt tőletek. Az ottani még élő szokás szerint a halott a nappaliban volt kiterítve, a ház tele volt vendégekkel, akik részvét látogatást tettek. Mielőtt beléptek volna a szobába, Mária zokogva borult Jézus lába elé. Uram, ha itt lettél volna, nem halt meg volna testvérem. Jézus lelke mélyéig megrendült, Márta csak annyit mondott, elég nekünk most, Uram, ha elmondod a szokásos imát. Jézus így felelt, nem, de azt mondtam, ha hiszel, meglátod Isten dicsőségét? Ezután az égre emelte tekintetét, és így imádkozott. Atyám, hálát adok neked, hogy meghallgattál, tudom, hogy mindig meghallgatsz, csak a köröttem álló nép miatt mondtam, hogy higgyék, te küldtél engem. E szavak után odament Lázárhoz, s rá kiáltott. Lázár, kelj föl! És Lázár felkapaszkodott, zsibbadt lábaira, csodálkozva nézett körül. Miért éppen én? Kérdezte. Ez bárkivel előfordulhat, bátyám, nyugtatta meg Márta igaz hittel.
1: Az Egyházfórum világnézet rovata.
0: Lázár.
1: Kamarás István jegyzete.

0: Az Egyházfórum világnézet rovata.
1: Az epilepsziás meggyógyítása.
0: Kamarás István jegyzete.
1: Amikor visszatért a tanítványokhoz, Jézus látta, hogy nagy népsokaság tolong körülöttük. Írástudók vitatkoztak velük, megkérdezte tőlük: miről vitatkoznak veletek? Arról, hogy mire képes az ember, felelték. Ekkor valaki megszólalt a tömegből: Mester, elhoztam hozzád a fiamat, akit néma lélek szállt meg, amikor hatalmába kerül, a földhöz vágja, habzik a szája, csikorgatja a fogát, és megmerevedik. Már szóltam tanítványaidnak, hogy üzzék ki, de nem tudták. Jézus a tanítványaira nézett, ők pedig szabadkoztak. Pedig hidd el, mindent megpróbáltunk, Mester, szabadkozott Péter. Füvekkel, teákkal kezdte Fülöp, fürdővel, iszappal folytatta Tádé, masszázzal, tornával folytatta Bertalan, sóval, borssal, tormával folytatta Máté, szép szóval, átokkal folytatta András, hókusz-pókusszal folytatta János, praktikákkal folytatta Júdás. Ó, te hitetlen nemzedék, kiáltott közbe Jézus, meddig maradjak még körödben, meddig tűrjelek benneteket? Kihez intézted ehhez a kemény szavakat? Kérdezte Jakab ijetten. Mindenkihez, aki itt van, felelte Jézus, majd odakérette a fiút. Mihelyst odavitték, a fiú a földre zuhant, és habzó szájjal fetrengett. Mióta szenved a bajban? Kérdezte apját. Kicsi kora óta vannak ilyen rohamai, válaszolta. Ha valamit megtehetsz, segíts rajtunk, és légy részvéttel irántunk. Jézus így felelt: minden lehetséges annak, aki hisz. A fiú apja erre felkiáltott: segíts hitetlensége!

0: Jézus ekkor ráparancsolt a tisztátalan lélekre, és a fiú azonnal meggyógyult. Amikor magukra maradtak, tanítványai faggatni kezdték Jézust. Mi miért nem tudtok kiűzni? Pedig még kifüstöléssel is próbálkoztunk. Jézus ezt felelte, mert még gyenge a hitetek, bizony, mondom nektek, ha csak akkora hitetek lesz is, mint a mustármag, és azt mondjátok ennek a hegynek itt, menj innét oda, oda megy, és nem lesz nektek semmi sem lehetetlen. Komolyan? Kérdezte Tamás. És mindenek előtt Tamás füstölés helyett imádsággal és böjtel.
1: Az Egyházfórum világnézet rovata.
0: Az epilepsziás meggyógyítása.
1: Kamarás István jegyzete.

0: Dél van.
1: Egyházakról mindenkinek. Híreink következnek az egyházak életéről, programjairól és szolgálatáról.
2: Velünk az Isten. A napi áhíta címe: Istenben megnyugodni, nem kapkodni. A mai ige 62. Zsoltár, 2. verse. Csak Istennél csendesül el lelkem, tőle kapok segítséget. Gondolatok az ígéről. Áldott az a helyzet, amelyben tudunk valóban az Úrban, és egyedül csak ő benne elcsendesülni. Jó lenne ezt tenni ma és minden nap. Megnyugodni és várni az Úr által megszabott időt. Őre várni a szolgálatban, benne bízni boldog várakozásban, előtte imádságban elcsendesülni és lelki nyugalmat találni. Ez a lehető legjobb magatartás, amit mind teremtmények, teremtőnk, mint szolgák, urunk, és mint gyermekek, atyánk előtt tanúsíthatunk. Ne próbáljunk parancsolni Istennek, sem szemrehányást tenni neki, nehogy rossz kedvűek vagy bizalmatlanok legyünk vele szemben, de ne is meneküljünk sorsunk elől, és ne futkossunk emberekhez segítségért. Ez ellentétes volna az Istenben való elcsöndesüléssel. Istenben, és csak is ő benne bízzunk, teljes szívvel. Milyen áldott a bizonyosság, mikor tudom, tőle kapok segítséget. Számíthatok rá. Istentől jön a segítség, és senki mástól, övé minden dicsőség, mert egyedül ő tud, és ő fog megszabadítani. Bizonyosan megteszi akkor és úgy, ahogyan azt ő jónak látja. Megszabadít a kétségekből, a szenvedésekből, a rágalmazásokból, és minden szükségünkből. Noha mindennek egyelőre még semmi jelét nem látjuk, ne térjünk el semmiképpen se az Úr akaratának teljesítésétől, hiszen az Úr irántunk való szeretete és hűsége felől semmi kétségünk sem lehet. Nem sokára meglátjuk a most még rejtett útjait, ezért dicsőítsük irgalmáért már előre is. Bízzatok, én legyőztem a világot. A szőuli ifjúsági világtalálkozó himnusza. Éppen egy évvel a 2027-es szőuli ifjúsági világtalálkozó kezdete előtt, augusztus 3-án hétfőn mutatták be a találkozó hivatalos himnuszát, amelynek címe: Bízzatok, én legyőztem a világot. A himnusz megadja az alaphangot a katolikus fiatalok közelgő nemzetközi találkozójához, amelyet 2027. augusztus 3-a és 8-a között rendeznek meg Szőulban. A dal 2027-es ifjúsági világtalálkozóra választott témáról szól: Bízzatok, én legyőztem a világot, ami János evangéliumából származik, a 16:33-ból. A himnuszt több nyelven adják elő, többek között koreaiul, angolul, franciául, spanyolul, portugálul és olaszul. 100 év után is magyarul dicsőítik Istent Montrealban. Alapításának 100. évfordulóját ünnepelte az idén a montreali magyar református gyülekezet. A kanadai magyar reformátusság egyik legrégebbi közösségével a magyarországi református egyház küldöttsége is együtt ünnepelt. Nem csak a kerek 100 évért fontos ez, hanem azért is, mert jelzi, hogy van egy gyülekezet, ahol élet, hit és közösség van, fogalmazott Csógor Csaba, a hivatal Kárpát-medencei és diaszpora osztályának vezetője, a montreali gyülekezetnél tett látogatás után a centenáriumról. Hozzátette: az évforduló a Kárpát-medencében élő reformátusok számára is biztatás, hiszen minden közösségnek erőt adhat egy másik közösség életereje és hite. Mező István Mózes, A zsinati hivatal vezetője szerint az is örömhír, ha Magyarországon egy gyülekezet 100 éven keresztül virágzik. A kanadai magyarság körében azonban ennek még nagyobb a jelentősége. A montreali közösség és valamennyi magyar református számára hatalmas öröm, hogy ebben a gyülekezetben 100 év elteltével is dicsőíthetik Istent. Válaszok a megoldhatatlanra. Pál Feri lelkész tartott előadást a 15. szélrózsán. Megoldható nehézség áll előttünk? Akkor ne panaszkodjunk, hanem oldjuk meg. Megoldhatatlan a probléma? Akkor viszont ne akarjuk erőből mindenáron csak azért is megoldani, mert nem érhetünk célhoz. De az ilyen drámai helyzetekre is adhatunk olyan választ, amely hiteles, igaz és érvényes lesz. Nem szavakkal, hanem más módokon. Hogy miként? Arról Pál Feri római katolikus pap mentálhigiénis szakember tartott előadást a 15. Szélrózsa evangélikus ifjúsági találkozón Sopronban. Vannak helyzetek, amelyekre nem lehet, nem érdemes, és nem is kell mondani valamit. Ez azonban nem jelenti azt, hogy tehetetlenül, eszköztelenül kell vergődnünk, hogy ne találhatnánk utat a túléléshez, vagy ne nyújthatnánk kapaszkodót másoknak. Pál Feri súlyos, tragikus élethelyzeteket mesélt el, és mutatta meg, mégis mit tehetünk, illetve hogyan segíthetünk, ha hasonló veszteségek érnek minket, vagy ha reménytelennek és kilátástalannak tűnnek a dolgok. Csütörtökön kezdődik az idei szárszói konferencia. Lélek és algoritmus. Hit és digitalizáció Szárszón. Ezzel a címmel rendezik meg az idén a Reformátusok Szárszói konferenciáját augusztus 13-a és 16-a között a Balatonszárszói Solideo Gloria Hotel és Konferencia Központban. A találkozó középpontjában ezúttal a mesterséges intelligencia, a digitalizáció és a keresztény hit kapcsolata áll. Az idei konferencia arra hívja a résztvevőket, hogy közösen gondolkodjanak arról, milyen viszonyban állunk az életünket egyre inkább átszövő technológiával. A 4 napos találkozó közös áhítatokkal, plenáris előadásokkal, pódiumbeszélgetésekkel és témaföldolgozó alkalmakkal várja a résztvevőket. A konferencia a hagyományoknak megfelelően vasárnap délelőtt úrvacsorás istentisztelettel zárul.
1: Kulturális programajánló.
2: Szeptemberben folytatódik a kelenföldi barokk esték. A nyári szünet után folytatódik a 27. éve tartó sorozat, a kelenföldi barokk esték. A sorozat őszi hangversenye szeptember 12-én szombaton 17 órakor kezdődik a kelenföldi református templomban. Svájcból érkezik egy orgonaművész, Tamás Mihály, aki orgonista Svájcban, Zollikon városban, a katolikus templom orgonistája. A műsorában a 137. Zsoltál korálföldolgozásai hangzanak el több barokk szerzőtől. Ígét hirdett Takaró János Lajos lelkipásztor. A szépnek, tartalmasnak ígérkező műsorra minden érdeklődőt szeretettel várnak. Ismét ingyenes szabadtéri koncertet ad a Budapesti Fesztivál zenekara Hősök terén. A Budapesti Fesztivál zenekar és Fischer Iván ismét ingyenes szabadtéri koncertet ad a Hősök terén szeptember 12-én. Ezen bemutatkozik a zenekar frissen alakult gyermekkórusa is, közölte az együttes pénteken. A tájékoztatás szerint a hangverseny 18 óra 30-kor kezdődik, a koncertet Fischer Iván vezényli. A szervező közlése szerint a koncert elsősorban a családokat és a legfiatalabb zenerajongókat szólítja meg. A rendezvény ingyenesen látogatható, a részvételhez nincs szükség regisztrációra sem. Kérik, hogy a közönség a kényelmesebb ülőhelyek érdekében időben érkezzen. A helyszínen papírszékeket is biztosítanak, amelyeket a koncert után haza lehet vinni. Minden hely betelt a Debreceni Református Hittudományi Egyetemen, a tanítóképző szakon. A hitéleti szakok esetén még be lehet jutni próbafelvételivel az egyetemre. Nagyon szép eredményeket hozott az idei felsőfokú felvételi eljárás a Debreceni Református Hittudományi Egyetemen. Folytatódott az utóbbi években tapasztalható tendencia, hogy kismértékben ugyan, de folyamatosan növekszik az intézménybe jelentkezők száma, elsősorban a tanítóképzés területén, és főként levelező formában. Ez azt eredményezte, hogy a tanítószakokra nappali képzésben 50, levelezőben pedig 75 új hallgatót vettek föl a szeptembertől induló tanévre, és ezzel beteltek a férőhelyek. A hitéleti képzéseknél összesen 34-en folytathatják itt felsőfokon tanulmányaikat, közülük 15-en jelentkeztek lelkésznek.
1: Egészséget mindenkinek!
2: Kocsis Fülöp metropolita levele Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszternek. Kocsis Fülöp Hajdú Dorogi érsek metropolita a társadalmi egyeztetés részeként levelet küldött Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszternek a szívhangrendelettel, az esemény utáni tabletta vénykötelezettségének megszüntetésével és az abortusz tabletta bevezetésének lehetőségével kapcsolatban. A levelet augusztus 8-án tette közzé, amely így kezdődik. Tisztelt miniszter úr! Egy internetes cikkből értesültem arról, hogy az egészségügyi minisztérium várja a véleményeket az általuk a napokban fölvetett kérdések kapcsán, a szívhangrendeletként ismert szabályozásról, az esemény utáni tabletta vénykötelezettségének megszüntetéséről és az abortusz tabletta bevezetésének lehetőségéről. Hozzánk, görögkatolikus egyházi vezetőkhöz egyenesen nem érkezett ilyen tartalmú megkeresés, és ismereteim szerint más katolikus egyházi vezetőkhöz sem. Mégis megszólítva érzem magam, hogy az összetett kérdéskör kapcsán megfogalmazzam görögkatolikus egyházunk álláspontját, amely természetesen teljes mértékben megegyezik a katolikus egyház tanításával is. Több száz református férőhely áll a pihennivágyók rendelkezésére az egyházkerület területén. A református közösségek szívesen veszik igénybe a tiszántúli református egyházkerület területén lévő egyházi kézben működő szálláshelyeket, de ma már a világi vendégek is gyakran választják ezeket az üdülőket és vendégházakat. Erről beszélt az egyházkerület turisztikai szakértője. A kerület kezelésében üzemel Berekfürdőn a Megbékélés háza és néhány éve a mellette található Turing Hotel is. A két épületben összesen mintegy 220 ember tudnak elhelyezni. Az időjárásról. Ma tetőzik a meleg. Lehűlés érkezett, de így is marad a hőség. Ma kedden a felhők mellett sok a napsütés, néhol eshet eső, északnyugatira fordul a szél, és 32-38 fokunk van. Szerdán túlnyomóan derült, napos, száraz időre van kilátás. Az északias szél élénkül, és 27-34 fok várható. A hét nagy részében anticiklonális hatások alakítják időjárásunkat. A keddi tetőzés után néhány fokos mérséklődés következik, de a nyári meleg végig kitart.
1: Egyházakról mindenkinek. Egyházi hír összeállításunkat hallották.
0: Énekeljetek az Úrnak új éneket. Isten dicsőítő zenei összeállításunkat hallhatják magyar és külföldi előadóktól.

A Krisztus békessége uralkodjon a szívetekben. A Krisztus beszéde lakjék bennetek gazdagon úgy, hogy tanítsátok egymást teljes bölcsességgel, és intsétek egymást zsoltárukkal, dicséretekkel, lelkiénekekkel, hálaadással énekeljetek szívetekben az Istennek.

0: Istent dicsőítő zenei összeállításunkat hallották.
1: Szól a rádió. Vissza az igazsághoz.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Évszázadok üzenete. A fölújított esztergomi keresztény múzeum újra rendezett állandó kiállításáról. Az esztergom vízivárosi plébánia templomban június 30-án ünnepélyesen megnyitották a fölújított esztergomi keresztény múzeum újra rendezett állandó kiállítását. Az Esztergom budapesti főegyházmegye tulajdonában álló országos képtár Magyarország leggazdagabb és Európa egyik legjelentősebb egyházi gyűjteménye, amely több mint 10 000 műtárgyat őriz. A beruházás a főegyházmegye 300 millió forint összegű támogatásával valósult meg. A múzeum modernizált kiállítási térrel és új koncepcióval várja a látogatókat. A múzeum följutása során a kiállító tér mérete nem változott, továbbra is ugyanakkora, mint korábban volt. Ezért a tárgyakat gyakran két, néhol három sorban helyezték el, hogy minél több művet tudjanak bemutatni. A gyűjtemény egyik különlegessége, hogy Budapesten kívül egyedül itt láthatunk ennyire régi műveket, és csak a Keresztény Múzeumban ismerhetjük meg a maga teljességében, a 12. század utolsó harmadától egészen a 21. századig terjedő művészettörténeti fejlődést. Nyári program lehetőségek a Görögkatolikus Múzeumban. A Görögkatolikus Múzeum a tanév során rendszeresen tartott tematikus foglalkozásokat gyermekek számára, illetve több kiállítást, zenei programot is szervezett. Az intézmény azonban nyáron sem zárja be kapuit. Gyermekek és felnőttek számára is kínálnak program lehetőségeket a szünidőben. Kocsis Fülöp metropolita levele Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszternek. Kocsis Fülöp Hajdú Dorogi érsek metropolita a társadalmi egyeztetés részeként levelet küldött Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszternek a szívhangrendelettel, az esemény utáni tabletta vénykötelezettségének megszüntetésével és az abortusz tabletta bevezetésének lehetőségével kapcsolatban. A levelet augusztus 8-án tette közzé, amely így kezdődik. Tisztelt miniszter úr! Egy internetes cikkből értesültem arról, hogy az egészségügyi minisztérium várja a véleményeket az általuk a napokban fölvetett kérdések kapcsán. A szívhangrendeletként ismert szabályozásról, az esemény utáni tabletta vénykötelezettségének megszüntetéséről és az abortusz tabletta bevezetésének lehetőségéről. Hozzánk, görögkatolikus egyházi vezetőkhöz egyenesen nem érkezett ilyen tartalmú megkeresés, és ismereteim szerint más katolikus egyházi vezetőkhöz sem. Mégis megszólítva érzem magam, hogy az összetett kérdéskör kapcsán megfogalmazzam görögkatolikus egyházunk álláspontját, amely természetesen teljes mértékben megegyezik a katolikus egyház tanításával is. Több száz református férőhely áll a pihennivágyók rendelkezésére az egyházkerület területén. A református közösségek szívesen veszik igénybe a tiszántúli református egyházkerület területén lévő egyházi kézben működő szálláshelyeket, de ma már a világi vendégek is gyakran választják ezeket az üdülőket és vendégházakat. Erről beszélt az egyházkerület turisztikai szakértője. A kerület kezelésében üzemel Berekfürdőn a Megbékélés háza és néhány éve a mellette található Turing Hotel is. A két épületben összesen mintegy 220 ember tudnak elhelyezni. Az időjárásról. Ma tetőzik a meleg. Ma kedden a felhők mellett sok a napsütés, néhol eshet eső. Északnyugatira fordul a szél, és 32-38 fokunk van. Szerdán túlnyomóan derült, napos, száraz időre van kilátás. Az északias szél élénkül, és 27-34 fok várható.
0: Híreinket hallották.

Evangélium tiszta forrásból. A tiszta forrás csak az Istentől ihletett írás, a Biblia. Ezért a Szentírás tanulmányozásával az egyik legnagyobb lehetőségünk megérteni az igazságot és Isten akaratát. Kedves hallgatóink! A Biblia tanulmányokról készült sorozatunkat folytatjuk.

Szeretettel köszöntelek benneteket, mindenkinek áldásos biblia tanulmányozást kívánok. Bevezetésként igét olvasok a Szentírásból, ahogy azt írva találjuk Jeremiás könyvének 25. fejezetébe, a 4. verstől a 7. versig terjedően a következőképpen. Az Úr elküldte hozzátok szolgáit, a profétákat, idejébe küldte, de ti nem hallgathatok és nem figyeltetek rájuk, meg sem hallgattátok őket. A proféták ezt mondták, térjen meg mindenki a maga gonosz útjáról és gaztetteiből. Akkor mindörökké azon a földön lakhattok, amelyet néktek és őseiteknek adott az Úr. Ne kövessetek más isteneket, ne tiszteljétek és ne imádjátok őket. Ne bosszantsatok engem kezetek csinálmányaival, hogy rosszat ne tegyek veletek. De ti nem hallgattatok rám, így szól az Úr, csak azért, hogy bosszantsatok kezetek csinálmányaival a saját vesztetekre.

0: Eljutottunk negyedik tanulmányunkhoz, aminek az a címe, hogy nehezebb úton. Úgy gondolom, hogy életünknek volt már olyan része, olyan szakasza, amire azt tudtuk mondani, hogy na, ez nehezebb volt, mint az előző szakasz. Nem a könnyű úton tapasztaljuk meg az Isten jelenlétét és segítségét, hanem sokszor a nehezebb úton. És nagyon szép az aranyszövegünk, amelyik azt mondja, és várom az Urat, aki Jákob háza elől eltakarta arcát, és benne reménykedem. Igen, a nehezebb út attól nehezebb, hogy úgy érezzük, mintha az Isten elfordult volna tőlünk. És vannak olyan időszakok, vannak olyan korszakok, vannak olyan évtizedek, amikor sokkal, de sokkal nehezebb nekünk kereszténynek lenni. És talán ez az 1900-as esztendő után következő évszázad, a 2000-től kezdődő évszázad is ezt jelzi. Mintha nehezebb lenne, mintha atyáink, elődeink, az előző generációk, akik évtizedekkel korábban éltek, mintha sokkal természetesebben vették volna a hitet, a kereszténységet. Mintha úgy érezzük, mintha az Úr eltakarta volna az orcáját mi felőlünk. De nem, a nehezebb úton is velünk van a mindenható Úr. És egy nagyon szép Biblia verset szeretnék megkérni, hogy olvassunk fel. Ézsaiás könyve, 7. fejezet, és ott a 14., 15. és 16. verse. Hogyan is mondjam, Marika?
1: Ezért maga az Úr fog jelet adni nektek. Íme egy fiatal nő, aki most várandós, fiút fog szülni, és Immanuelnek nevezi majd el. Tejszint és mézet fog az enni, amíg meg tudja vetni a rosszat, és a jót tudja választani.
0: Köszönöm szépen. Beteljesedett profécia, hiszen van az írás magyarázatnak egy olyan vertikuma, amikor azt mondják, hogy ez a király feleségéről szól, vagyis abban az időben és abban a korban, abban a szituációban és helyzetben értelmezhető az írás, de természetesen ez a jövendőlés, ez túlmutat Ézsaiás korán, és egészen ráfókuszál majd 800 évvel később, vagy több mint 800 évvel később megszületendő názáreti Jézus életére is. És olyan szép, amikor azt mondja itt, hogy szül fiat, és nevezd azt Immanuelnek. Szóval annyi sok bátorítást kap ez a király, és mégsem tud vele élni. És azt jelenti, itt az van a szövegben, hogy vajat és mézet eszik majd. A vaj és a méz az ígéret földjének a beteljesedését jelenti, hiszen az ígéret földjét annak idején Józsué és a többi kémek a tejjel és mézzel folyó földre azonosították, és azt mondták, hogy itt valami csodálatos. Tehát ez a tej és a méz az Isten áldásának lesz a következménye. István, hogy látod ezt a gondolatsort?
2: Hát én azzal kezdeném, hogy ismét egy újabb információ mond az Úr, mert tulajdonképpen válaszol az ő dilemmájára, mert azt mondja, mielőtt a gyermek Immanuel elég idős lenne ahhoz, hogy választani tudjon a különböző ételek között. Tehát ezzel tulajdonképpen arra utal, amit később az ige is mondta, hogy elhagyatottá válik az a föld, amelynek két királyától teredtek. Ezt az Úr előre megmondta, és most itt ez be is következik. És érdekes az, hogy tulajdonképpen igen, rá is mutatta arra, hogy a legfőbb ellenség nem a vélt szíriaiak és az izraeliek, vagy az
0: Igen, az északi ország
2: északi
0: lesz.
2: észak rész, hanem tulajdonképpen a legfőbb ellenség az asszírok lennek. Rá fogsz arra jönni, mert az asszírok tulajdonképpen, akit te megvesztegettél, azok elvégezték a munkájukat, mert szétverték az északi szövetséget, leigázták Izrael, Galilei és Jordán túli régióid, és elhurcolták a lakosság egy részét, és a terület egy részét az asszírok tartományának nyilvánították. Tehát ezeket mondhatjuk úgy is, hogy az ellenfelek rendben vannak, rövid távon, ezt a múlt alkalommal is kihangsúlyoztuk, de hosszabb távon azért nem ilyen egyszerű a helyzet. Ráadásul még úgy is vehetnénk, hogy a szír és az izrael végleges vereséget szenvedtek, és megpecsételtük a sorsok a két nekik. Itt van még egy érdekes a történetben, ugye Hósea, Izrael király fellázad az asszírok ellen, mert azért ez a jólét, idézőjelben tett jólét nem nagyon tetszett nekik, mert ez nem jólét volt, hanem egy kőkemény elnyomás volt, és fellázadt ellene, és ennek is megvannak a következménye, hogy elfoglalták Szamária a fővárosokat, Izraelit többet elhurcoltak, több ezeret elhurcoltak, akik idővel beolvadtak a helyi lakosság közé, és elvesztették identitásukat. Tehát itt az a gondolat jön vissza, azt, amit az előző tanulmányban is tudtam, hogy Isten előre megmondta, előre megjövendelte, hogy mi lesz Júda ellenségeivel, és Akháznak megüzente, hogy ez mindenképpen bekövetkezik, és személy szüksége arra, hogy Asszíria kezébe adja a hatalmat, vagy magát, vagy pontosabban.
0: Nagyon érdekes, 722-ben szűnt meg az északi királyság, akkor bukik el, és gyakorlatilag a főváros Samária, és Samária elbukását is egészen világosan tudjuk, hiszen ebben az időben 5. Szalmanasszár, aki 3. Tiglát-Pilézert követte a trónon, és ő is egy rendkívül keménykezű, határozott uralkodó. És gondoljátok el, hogy hát, ha azt mondom, akik ismerik és tudják, akár a nézőink, hallgatóink közül, hogy a Gellért-hegy meredeksége, akkor az még nem is igazán meredeket mondtam. Egy hatalmas várat gondoljunk el, egy megközelíthetetlen meredek domboldalon, és ez volt Samária, vagy Szamária. Ez volt az északi királyságnak a fővárosa. És gyakorlatilag egy éven keresztül nem tudják elfoglalni, hiába vannak nagyon sokan, olyan meredek, és olyan nagy távolságot kellett volna fölmenni, hogy lehetetlen. És akkor a táborban, ott ül az asszír táborban a fővezér, és azt látja, hogy az izraeli katonák ott lógatják a lábukat a nyíllövésnyi távolságon kívül a kőfalon, és az egyik lejtette a harci sisakját. És a harci sisakja legörül ugye a meredek sziklán, és valahol a hadsereg és a vár között ott fölakad. És akkor órákon keresztül azt látja, hogy egyszer csak megjelenik egy ember, aki lépésről lépésre jön, lemegy a sisakjáért, magához veszi és visszamegy. És akkor hívatta a fővezéreit, és azt mondta, ha az izraelita meg tudta ezt az utat tenni, akkor az asszír katonák is meg tudják tenni. 2 nap múlva elbukott a város. Szóval, amire mi azt gondoljuk, hogy tökéletes, bevehetetlen, ellenáll, már egy éve nem tud a legnagyobb ellenség sem fogást találni Samárián, de igen, fog tudni találni. Egyetlen egy biztonságunk van, és az nem más, mint az Úr. És a beteljesedett profécia. Úgyhogy Ézsaiás is ezeknek az eseményeknek az átélője volt. Minden nap hallgatták a híreket, na vajon mi lesz, na vajon hogy lesz. Ugye most még, amikor az előző gondolatot felolvastuk, ez 736 és 732 között volt a Szír-Efrém háború, és Ézsaiás bejelentette, hogy néhány év múlva meg fog szűnni az egész királyság. És 722-ben elesik Samária, utána még néhány évig létezik egy kis királyság, nagyon-nagyon szűk tartományát teszik Asszíriába, de mindenkit elvisznek, 500 kilométerrel arrébb deportálják, és onnan nincs visszajövetel, eltűnnek névtelenül. Nagyon érdekes, hogy van egy asszír népszámlálás, körülbelül a deportálást követően olyan 30-40 évben, és fölírják az embereknek a vallásait. És nagyon érdekes, hogy oda, ahová az izraelitákat elvitték, egy generációval később senki nem vallotta magát már izraelinák. Nem tudták a nyelvet, elhagyták a vallásukat, és teljes mértékben asszimilálódtak a környezetükhöz. És én azt hiszem, hogy ezzel az asszimiláció kérdésével ma is találkozhatunk a 21. században. Nagy veszély, ha a kereszténység elkezd asszimilálódni abba a társadalomba, abba a világi környezetbe, amiben van, mert ez előbb-utóbb meggyengíti a kereszténységnek a lényegét. Menjünk tovább a hétfői gondolatsorunkhoz. A megjövendőlt következmények. Itt a Krónikák második könyve 28. fejezet 20. versétől a 23. verséig Székely Marikát kérlek, hogy ismertesd, mit is jelent itt számunkra az Isten igéje, mit mond?
3: Rátört azért Tiglát-Pileszer, Asszíria királya, és megostromolta a helyet, hogy támogatta volna. Mert Áház kifosztotta ugyan az úrházát, és a király meg a vezető emberek palotáját és Asszíria királyának adta, de ez nem segített rajta. De Áház király nyomorúsága idején sem hagyott fel hűtlenségével az Úr iránt. Damaszkusz isteneinek áldozott, akik megverték őt, de ezt mondta, mivel Arám királyait megsegítik az isteneik, ezért nekik áldozom, és így majd engem is megsegítenek. Pedig ezek okozták bukását, és egész Izraelét is.
0: Köszönöm szépen. Tehát azt látjuk, hogy bekövetkezik, amit az Úr mond, még akkor is, hogyha úgy gondoljuk, hogy nem következik be. Nem a lehetőségek az igen és a nem igen között kell nekünk választani, hanem egyszerűen elfogadni gyermeki hittel, amit az Úr a prófétája által mond. És ilyenkor ugye azt mondjuk, hogy igen, Áhász a hűtlen király, ha mi lettünk volna a helyében, mennyivel bölcsebben oldottuk volna meg ezt a kérdést. Lehet. De vajon a mi időnkben nem történnek-e hasonló események, hogy az Úr ígéretét úgy félig megoldjuk? Mert Áhász az egyik felét megoldotta, a másik felét nem oldotta meg. Tehát valahogy olyan felemásan cselekedett. És én azt hiszem, hogy ez az egyik legveszélyesebb. A Jelenések könyve azt mondja, hogy sem hideg nem vagy, sem hév nem vagy, ezért kivetlek téged az én számból. Tehát az Úr közelében nincsenek ilyen aranyköztes megoldások, ilyen aranyközéputas megoldások. István?
2: Tulajdonképpen Áhász egy nagyon-nagyon nehéz döntés vagy problémával tehát tulajdonképpen az kellett volna eldönteni, hogy a félelem mellett teszi le a voksot, vagy a hit mellett teszi le a voksot. És a félelem és a hit között kellett volna neki méregelni. Az is igaz, hogy voltak erre jó hírei is, hogy a Szíria és az Izrael elveszett, de voltak rossz híre, amiről nem számított, hogy a szövetségesül vagy barátjául választotta a Szíria sokkal veszélyesebb ellenfél lesz, mint ahogy Szíria és Izrael volt neki. Erre ő nem számított, bár erre voltak komoly jelzéseik, amit nem hallgatott meg. És az is érdekes, hogy ahogy ugye múlt alkalommal beszéltük arról, hogy kérjen jelet, és két jelet is kapott, és ennek ellenére ezt nem vette komolyan.
0: Visszatáncolt.
2: Igen, de beteljesedett. És itt van a példa, amit előre megmondta ezt az Isten neki, hogy mi lesz a következménye. És tulajdonképpen még ennél rosszabb lett, amire jó gondolt. És nagyon szépen mondja ez a Zsoltár, a 114. Zsoltárban azt, hogy jobb az Úrnál keresni oltalmat, mint előkelő emberekre bízni. Ez egy más fordítás, a katolikus fordításban ezt mondja, jobb az Úrnál keresni menedéket, mint fejedelmekre építeni.
0: Ez is nagyon szép.
2: Tehát ez kifejezi ezt a meditációját is, hogy a félelem vagy a hit, hát jobb az Úrra bízni, aki előre megmondott mindig, hogy mik végül telekedni. És tulajdonképpen egy ilyen csalfa bizalma volt neki, mert emberileg talán érthetjük is azt, hogy bízott abban, hogy a asszírok elfoglalták az északén lévő országokat. De azt nem vette figyelembe, hogy az asszírok azért benne volt.
0: Nem minden... fognak megállni az ország a határánál.
2: Igen, benne van mindenkinek az óthatatlan hatalomvágya. Ő többre tényleg, ha ezt elérted, akkor még többet. Tehát ez az óthatatlan hatalomvágya az asszírokban benne volt, amivel ő tulajdonképpen nem számolt.
0: Igen, a magyar történelemben is átéltünk egy hasonlót, már is adom a szót, Marika. Amikor a törököket ki akartuk küzni, és kevesen voltunk hozzá, akkor hívtuk az osztrákokat segíteni, és azt gondoltuk, hogy majd az osztrákokkal közösen kiűzzük a törököket, és akkor milyen jó lesz, és függetlennek leszünk. Hát nem, gyakorlatilag több száz éven keresztül itt felejtették magukat az osztrákok, és ez mindig így van a politikában és a történelemben, hanem az Istenre hagyatkozunk.
2: Bocsánat, még egy gondolat még előtted, az, hogy tulajdonképpen itt megint ez az Isten csere gondolata bejön, hogy nem a egyedüli Istenbe bízott, hanem más Istenbe, mint a szövegben is olvastuk, az, hogy tulajdonképpen mivel Arám királyait megsegítették isteneik, ezért nekik áldozom, és így majd engem is megsegítették.
0: Igen.
2: Tehát erre a segítségre két jel is figyelmeztette volna, ezt elutasította, és mivel látta, hogy más istenek, ők másokat, az ő idézőjelben az ő isteneik megsegítettek, ezért neki áldozom, és ezért van az igében az, hogy összetörte az Isten házának felszerelését, az úrháza ajtóit bezáratta, oltárokat csináltatott magának Jeruzsálem minden utcasarkon, és Júda minden egyes városában áldozóhalmokat csináltatott, más isteneknek tömjedezett. Tehát, mint a múlt eszkévés mondatuk, így bosszantotta az igaz Isten.
0: Mintha elment volna az esze. Mintha elment volna az esze, a józan esze. Székely Marika.
3: Pedig Júda megmenekülhetett volna, hiszen az Úr mondta, hogy legyen nyugodt, és bízzál bennem. De ehelyett azt hitte Akház, hogy egy pogány királynak elkötelezi magát. Azt mondja, hogy én a te szolgád és fiad vagyok, és kiürít mindent. Az Úr templomából is minden kincset, meg a főemberek palotáiból minden kincset, és azt hiszi, hogy lekenyerezheti, és majd jobban bánik.
0: Majd lebratyizik az asszír uralkodóval.
3: Asszír uralkodó, mint a többi leigázott néppel. És amikor mi a mai világunkba elkötelezzük magunkat. Tehát ugye mindig össze kell hozni a régi történeteket a mai életünkben, hogy kinek kötelezzük el magunkat. Hogy amikor úgy gondoljuk, hogy mi nekünk nincs reménységünk, nincs előttünk semmilyen megoldás, csak az, hogy behódoljunk valaminek, ami nem is a mi elveinkkel összeegyeztethető, akkor már is elkötelezzük magunkat a rossz mellett. És Sátán más se akar, mint hogy előtte boruljunk le, és neki adjunk dicsőséget, és azt tegyük, amire ő akar sarkalni bennünket. Pedig tudhatjuk azt, hogy kié a hatalom a földön. Tehát akármilyen reménytelennek tűnik is a helyzetünk sok megoldásban, de az Úr mindig talál olyan megoldást, hogyha mi hűségesek vagyunk.
0: Pontosan. A fél megoldások azok mindig a gonosznak kedveznek, és az igazi megoldások pedig azok mindig egyszerűek. Az Úr mellé állni és az igazságot követni, ez egy egyszerű döntés. Ehelyett egy kicsit jobbra, egy kicsit balra ill, és azt mondta, hogy meddig sántikáltok még kétfelé. Hát Akháznak is ugye az egyik legnagyobb problémája az volt, hogy kétfele sántikált. És gyakorlatilag amióta a világ világ, és ameddig a világ világ, mindenki fogja tudni, hogy Izrael megsemmisítésében Akház játszotta, mint Júda királya játszotta a főszerepet. És ő ezt bevállalta. És ez egy fájdalmas dolog. Igen?
1: Ézsaiás proféta mindig azt hangsúlyozta a népének, hogy egyedül csak Istenben lehet bízni. Csak ő benne kell bízni, és a tanulmányuk ezt hangsúlyosan kiemeli, hogy mi is Istenben bízhatunk, ő a mi segítségünk, ő a mi oltalmunk, és Ellen White az írásaiban is mindig ezt hangsúlyozza, hiszen van egy nagyon-nagyon jól ismert gondolat tőle az Evangélium szolgái 259. oldaláról, ahol azt mondja, az a győzelem, amely legyőzte a világot, a mi hitünk. Hit által tudunk túltekinteni a jelen fáradtságain és nehézségein a jövőbe, ahol minden, ami most nyomaszt bennünket, világos lesz előttünk.
0: Köszönjük szépen, nagyon szép volt. Menjünk a keddi gondolatsorra. Egy név jelentése, és Ézsaiás 8. fejezetének az első 4 versét, kérem Tokics Marika, hogy olvast fel számunkra, tehát a 8. fejezet első 4 verse.
1: Ezt mondta nekem az Úr, fogj egy nagy írótáblát, és írd rá közönséges írással, hamar a zsákmányra, gyorsan a prédára. Megbízható tanúkul magam mellé vettem Úriá papot és Zekarját, Zebereiaká fiát, miután proféta asszonynál voltam, teherbe esett és fiút szült. Akkor ezt mondta nekem az Úr, legyen a neve hamar a zsákmányra, gyorsan a prédára, mert mielőtt a gyermek ki tudja mondani, hogy apám és anyám elviszik Damaszkusz gazdagságát és a Samáriában összeszedett zsákmányt Asszíria királyának.
0: Mennyi sok minden szimbólum van egy névben, és mennyi sok szimbólum van egy-egy cselekedetünkben, egy-egy mozdulatunkban, vagy egy-egy szó által kimondott gondolatunkban. És el tudom gondolni, hogy milyen meghökkentő volt ez, ahogy Ézsaiás nevezte, hogy siess a zsákmányra, vagy gyorsan a zsákmányra, siess a prédára. Szóval már amikor csak ő nevén szólította a gyermekét, már ennek azért volt vízhangja. És nekem nagyon tetszett, ahogy Marika felolvastat, hogy tanúkat vett maga mellé, és ezek a tanúk viszont, akiket Ézsaiás maga mellé vett, ezek hűséges, tisztelettudó, tisztességes emberek voltak. Rögtön mondja, hogy milyen hivatást gyakoroltak, milyen beosztást gyakoroltak. Szóval minden időben azért megvolt a maradék az Isten népe között. És ez nem csak Júda életében, vagy nem csak az új szövetségi keresztények idejében igaz, hanem a mi időszakunkban is igaz. Nagy kérdés, hogy ki a maradék, nem az a maradék, aki önmagát mellét verve azt mondja, hogy én vagyok a maradék, hanem az a maradék, aki szép csendesen a hétköznapi életben van, és akit az Isten annak tekint. Úgyhogy ez egy nagyon-nagyon fontos dolog volt. És mi történik? Az történik, amire nem gondolt a király, ugyanúgy fogságba viszik őt is, ugyanúgy elveszik a kincseit, meghagyják báb kormányként, báb királyként, de állandóan évről évre, hát megalázva kellett elmenni az asszír uralkodóhoz, aki újból meghosszabbította egy évre az ő uralkodását, de természetesen ennek óriási ára volt. Egy egész nép belerokkant ebbe. István?
2: Ez engem azt foglalkoztat, hogy ez a jelképes név, ez mind a két neve, Izsaiás fiainak mind a két neve, rengeteg információt tartalmazott ahhoz, hogy jól döntés hozzon az Áhá király. Tehát ez teljesen egyértelmű volt. Például az, hogy mint a igében is olvastuk, hogy tulajdonképpen
0: gyorsan a példára,
2: igen.
0: Ez
2: azt jelenti, hogy itt a kevesebb idő telik el, mire Asszíria legyőzi Szíriát és Izraelt, mint hogy a fiú fogantatása és megszületése után elérne azt a kort, életszakat, amikor már képes megszólítani apját és anyját. Ezt is mondja az idővel kapcsolatosan, ami mindig nagy problémánk az idő. De ez is egy nagyon-nagyon fontos információ, és egy direkt utalást arra, hogy tulajdonképpen mi a megoldás. Mert a megfejtés megmondja azt, hogy elragadja a zsákmányt, és amit elutasított, hogy le fogja győzni tulajdonképpen. Ez egy teljesen egyértelmű üzenet volt a élet. És még egy nagyon fontos gondolat, hogy mindig itt van ez az Immanuel név, ami nem a nevet jelenti, hanem a megfejtés, hogy velünk az Isten. A vigasztalás mindig ott van. A maradék is velünk az Isten. És a maradék is arra utal, hogy harc lesz. Lesznek elesettek, de lesznek maradékok is. És ez egy nagyon biztató ígéret, hogy nem pusztítás lesz, hanem harc lesz, amiben lesz egy maradék, ami megmarad.
0: Így van, és ez egy gyors harc lesz, nem álló háború, mert gyorsan a prédára, siess a zsákmányra, tehát itt hihetetlen gyorsan fognak történni az események, és ez így is történt, és ez továbbra is égő figyelmeztetésként, vagy aktuális figyelmeztetésként hangzott el. A szerdai gondolatsorunk: nem kell félnünk, ha az Urat féljük. Nem kell félnünk, ha az Urat követjük, ha őt féljük. És itt van a János első levelénél egy nagyon szép gondolat, János első levelénél, és ott a 4. fejezet és a 18. verse. Tokics Marika, mit is mond ez az ige?
1: A szeretetben nincsen félelem, sőt a teljes szeretet kiűzi a félelmet, mert a félelem gyötrelemmel jár, aki pedig fél, nem lett teljessé a szeretetben.
0: Fantasztikus, ahogy játszik a félelemmel és a szeretettel, és én azt hiszem, nem vagyok pszichológus, de azt hiszem, hogy a pszichológiába is áttér, és elmondja, hogy a szeretet és a félelem egymást kizáró fogalmak, mert ha valaki teljes mértékben elsajátítja a szeretetet, az már nem fog félni, és az másképp fogja látni a világot. Úgy tudom, hogy van egy nagyon szép szigeti idézetünk is, és Székely Marikát kérem, hogy ezzel kapcsolatosan legyen olyan kedves, és olvasson föl nekünk.
3: Szigeti Jenő, Szeretetválság, a boldogság hiányos világ című füzetéből a 6. oldalról olvasom. A szeretettel is úgy vagyunk, mint Szent Ágoston volt az idővel. Én is tudom, hogy mi az, te is tudod, hogy mi az. Mindennapi beszédünkben számtalan formában használjuk ezt a szót, de ha meg kell határozni, elbizonytalanodunk. Ennek a bizonytalankodásnak az oka az, hogy a másik ember nélkül sokágú emberi kapcsolatainktól elvonatkoztatva akarjuk meghatározni. Így csupán egy boldogító jó érzés lesz a szeretet, vagyis a rabságba ejti a személyválogatás. Van, akit szeretek, van, akit gyűlölök, és közben, mint szeretett fogyasztó, azon sóhajtozom, hogy a kötelező szeretetet a másik ember nem adja meg nekem. Így a szeretet a másik ember tartozása lesz csupán. Én nem szeretem őt, mert ő sem szeret engem, és ezért elmegyünk egymás mellett, és elfelejtjük ezzel a boldogságot is. Azért van a szeretet gyakorlása körül annyi zűrzavar a fejünkben, mert nem értjük a szeretet és a hit összefüggését. A hit nem elhívés, a szeretet pedig több, mint egy kellemes jó érzés. A hit bizalom abban az Istenben, aki teremtett minket, a szeretet pedig nem más, mint Istennel, a másik emberrel, a világgal és önmagammal megtalált harmonikus kapcsolat.
0: Köszönöm szépen, itt van egy nagyon jó megjegyzésünk, de először István.
2: Én még a felolvasott jánosi igéhez mondanék egy gondolatot, amit te már elkezdtél, csak folytatni szeretném, hogy rengeteg jó és pozitív támpontokat ad. Ugye az első rész az úgy szól, hogy szeretetben nincs félelem. Tehát a szeretet és a félelem egymást kizáró fogalom. És utána jön egy nagyon-nagyon fontos mondat, ami azt mondja, sőt a teljes szeretet kiűzi a félelmet. Én a teljes szeretetre mondanám azt, hogy az, ami kiűzi a félelmet. Mert a szeretgetés, ez nem a teljes szeretet, ez nem is kiűzi a félelmet. És utána így szól az ige, mert a félelem gyötrelemmel jár, aki pedig fél, nem lett tökéletesi a szeretetbe. Tehát ezt mondta. De hagyj olvassak egy másik fordítást, ahol még jobban hozza ezt a képünk elő. Azt mondja, ahol Isten szeretete uralkodik, ott nem marad hely a félelem számára. Sőt, amikor ez a szeretet egészen kiteljesedik, minden félelmet kiűz belőlünk. Ha valaki fél, igazából attól tart, hogy Isten meg fogja büntetni. Az én ember azért fél, mert Isten szeretete még nem töltötte be teljesen. Ezt a gondolatot én úgy érzem, hogy ez nagyon-nagyon jól kifejezi. Tehát ez egy kulcsfontosság a szeretettel kapcsolatban, hogy ugye nem mert Ézsaiásnak is az volt az üzenet, hogy nem kell félnünk a féljük az Istent, illetve akármilyen hatalmas az ellenség. Hát ezt el kéne hinni, és nem kell félni, amitől tulajdonképpen inkább a Isten kell figyelembe venni, vagy itt nagyon kapcsolódik ez a általunk nagyon kedvelt ige a hármas angyal üzenetben jelenéseknél, és azt mondja, hogy féljétek az Istent, és néki adjatok dicsőséget, ahelyett, hogy félnék, vagy dicsőítették a 13. fejezetben a földből feljövő fenevatot. Tehát itt is ez a kétféle választási lehetőség, és ez egy nagyon klasszikus döntés. És az a lényeg, itt visszatérve Ézsaiás korára, hogy az igazi Isten félelem azt jelenti, hogy őt tartjuk a világ egyenek legfőbb hatalmának. Tehát nem az asszírok, nem a izék, hanem a legfőbb hatalmat az Istenre kell tartani. És ha ebbe az irányba indult volna el a király, akkor te, amit előre is megjövendőlt, megmondott, hogy mi lesz, hogy lesz, akkor egy ígéret beteljesedése lett volna szemben, és nem pedig azzal, hogy valami egy hatalmas csalódás érté, mert az önerejében való bizakodás hát ide vezetett.
0: Köszönöm szépen, Marika.
3: Hogyha ézsaiási fejezetet nézzük, akkor az Úr figyelmezteti Ézsaiást, hogy ne járj a többség útján. És ami ezt a népet jellemzi, a rettegés, azt ne kövesd. És eszembe jutott, hogy az ősi Izraelnek hogy kellett az atyáknak a fiakat tanítani, hogy először meg kellett tanítani a törvényt, a Tórát, és második lépésben pedig az Isten félelmet. És mi bennünk is sokszor van félelem, de van világi félelem is. Tehát a félelem, ami ehhez köthető, az ugye inkább az, hogy a hatalomtól, a nehézségektől, magánytól, bosszútól, és még nem tudom hányféle dologtól félünk. Az Isten félelem meg egy egészen más dolgot takar, ahogy István is mondta, hogy én elismerem az Urat, bízom benne, és jó érzés az Urat követni. És kitől kéne nekünk félni? Hát nekünk a sátánnak a mesterkedéseitől kéne félni, mert mi gyengék vagyunk, és sátánnak meg annyi trükkje van, amivel mi nagyon sokszor elesünk, és csak az Úrban tudunk bízni, hogy ő erőt ad, és segít leküzdeni, mert ez a nagy küzdelem, ez a mai napig is tart.
0: Köszönöm szépen. Olyan szép a megjegyzésünk, amikor azt mondja, hogy a félelemnek több fajtája létezik. Amennyiben van egy olyan barátunk, akinek elképesztő nagy hatalma van, és akihez kölcsönös szeretet fűz, nem abban az értelemben félünk tőle, hogy azt gondolnánk, bántani fog bennünket, inkább úgy féljük őt, hogy ismerjük és tiszteletben tartjuk az erejét és kapcsolatunk határait. Ahogy én ezt végigolvastam, nekem eszembe jutott az életembe egy kis történet, hadd mondjam el nektek. Ez Balatonon történt. A balatoni üdülő mellett én minden reggel fölkeltem, és viszonylag korán, még a nagy meleg előtt lefutottam 10 kilométert. Mindig a következő faluba átfutottam, az körülbelül egy 5-6 kilométer, és jöttem vissza. És a második vagy harmadik napon azt vettem észre, hogy van egy hatalmas nagy kuvasz kutya egy telepen, egy ilyen zárt telepen. És a következő nap mindig vittem a kutyának egy kis ennivalót. Először nagyon ugatott, aztán ahogy vittem neki, összebarátkoztunk, és nagyon jó barátságba lettünk. És amikor már legalább egy hete ott futottam, elképedve láttam azt, hogy ki van bontva a kerítés, és megjelenik egy másik hatalmas nagy kuvasz vagy komondor, egy még nagyobb kutya, és az úgy jön nekem ott ki a kerítésen, hogy hát én nem félek a kutyától, de már azt néztem, hogy hogyan fogok védekezni. Ez az általam szeretett kutya elsőként jött ki ezen a kivágott nyíláson, elém állt, és megvédett a másik kutyától. És ott olyan kutya, hát nem tudom én, verekedés történt, és megvédett. És itt is valahol a szeretet jött, hogy a teljes szeretet kiűzi a félelmet. És az életben annyi sok félelem lehet, olyan sok helyzetben tudunk félni, vagy megijedni, vagy megrettenni. És a jó Istennel való kapcsolatunk tisztázott, akkor a szeretet oldaláról mi egy ilyen védelmi helyzetben, egy pajzs van körülöttünk. És ha ezt megtapasztaljuk az élet legkülönbözőbb helyzetében, és én azt hiszem, hogy mindegyikőtöknek, nektek is vannak hasonló tapasztalatotok, és a kedves nézőknek, és a látogatóknak, és akik velünk vannak most itt, néznek vagy hallanak bennünket, azok is el tudják mondani, igen, a teljes szeretet kiűzi a félelmet. A következő gondolatsorunk a csütörtöki, a hálátlanok, az élő halottak sötétsége. Van ebben a címben már valami figyelemfelhívó, és nagyon szép, ahogy Akház királyról olvashatunk a Királyok második könyve 16. fejezet 2., 3. és 4. versében.
3: 20 éves volt Áház, amikor uralkodni kezdett, és 16 évig uralkodott Jeruzsálembe. De nem azt tette, amit ősatja Dávid, amit helyesnek lát Istene, az Úr, hanem Izrael királyainak az útján járt, sőt, még a fiát is elégette áldozatul azoknak a népeknek az utálatos szokása szerint, amelyeket kiűzött az Úr Izrael fiai elől. Áldozott és tömjén nezett az áldozóhalmokon, a dombokon, és minden zöldelő fa alatt.
0: Tehát egy ember, aki mindenhol meg akar felelni a pogány istenségeknek, meg akar felelni a pogány uralkodóknak, és meg akar felelni az Istennek is, aki mindenhol mindennek meg akar felelni, az sehol nem fog megfelelni. Mennyivel egyszerűbb nekünk, kedves testvérek, hogy nekünk csak az Úrnak kell megfelelni. És ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. Marika, találtál megint valami gondolatsort?
1: Igen. Ellen White-tól szeretnék egy gondolatot felolvasni. Láttam, hogy Sátán hatalma növekszik. Hűséges követői közül sokaknak hatalma lesz, hogy csodákat műveljenek, sőt, még tüzet is hoznak alá az égből az emberek szeme láttára. Utalást kaptam Mózes napjaira, és láttam azokat a jeleket és csodákat, melyeket Isten művelt általa a fáraó előtt, melyek legtöbbjét az egyiptomi varázslók is utánozták. Éppen a szentek végső szabadulása előtt Isten hatalmasan kálkodik a népéért, és a modern kuruslóknak is megengedi, hogy utánozzák a menny csodáit. Ez az idő csak hamar eljön, és meg kell ragadnunk mindennyiunknak Jahve hatalmas karját, mert Sátánnak minden csodái és jelei népének a félrevezetésére valók.
0: Itt még megjegyzi a megjegyzésünk az, hogy lényegében okkultizmus csinált, és aki ilyenkor azt mondja, hogy hú, hát igen, mi ettől távol vagyunk. Mi is nagyon sokszor csinálunk olyan dolgokat, amiket a hitünk szerint nem kellene. Különböző horoszkópokat olvasunk, és talán elmondhatjuk, hogy a mai világon a horoszkópok az egyik legolvasottabb téma. És hol? Hát a művelt Európában, a keresztény Európában. Ne olvassunk horoszkópokat, olvassunk inkább az Isten igéjét. István, látom, hogy valamit mondani
2: én
0: akarsz.
2: Csak egy gondolatot még itt a végére, hogy tulajdonképpen ez az Ákháznak a tevékenysége, hát egy kimenetele tulajdonképpen az asszírokkal kötött szövetségnek is. Tehát az, amit én úgy mondok, hogy Isten csere, mert Isten csere nincs, mert egy Isten van csak. Csak más pogány isteneket imádott az igazi Isten helyett. És ez ennek a következmény. És érdekes ennek a reakciója is. Azért a nép az azért nem vette ezt jó néven, és ugye az ige is azt mondja, hogy a nép feldődik és sátkozza majd a királyt. És ennek a klasszikus megvalósulása is megtörtént, mert a király tulajdonképpen halála után nem a királyok temetőbe temették, hanem nem Izrael királyének a temetőjébe vitték, ahol a Krónikák könyve mondja, hanem egy úgy mondanám, vagy egy porjas temetőben, nem a királyi nagyságú temetőre. Tehát ebben benne van az, hogy amit mi mindig mondtunk, és a tanulmányokban ezt hangsúlyoztuk, hogy Ákház tulajdonképpen egy legrosszabb királya volt a népnek, és itt az halállal is az itt
0: a népítélet megjeleníti
2: ezt, hogy nem a királyok temetében. Ez tulajdonképpen egy nagyon nagy szégyen volt, pláne abban a korban, hogy egy királyt, aki, mint mondta Marika, 16 évig uralkodott, nem a királyi temetőbe viszik, hanem egy köztemetőbe temetik el.
0: Amit vet az ember az életével, azt aratja majd az élete után. Ha az Úr mellett állunk ki hűségesen, akkor egészen másképpen fognak gondolkodni rólunk. Ez így van. Nagyon szép az összefoglaló gondolatsorunk. Marika, légy oly kedves, olvast föl nekünk.
1: A héberek korában egyesek azt állították, miként ma a spiritiszták, hogy kapcsolatban vannak a halottakkal. A megidézett halottakat, ahogy a túlvilági látogatókat nevezték, a Biblia ördögi lelkeknek mondja. A halott idézés a Szentírás

0: Fanatizmus azonban, amely híveinek százait, ezreit, sőt mi több, millióit tartja számon, utat talált a tudományos körökbe, betört az egyházakba, pártfogásra talált a törvényhozó testületekben, sőt a királyok udvarában is. Ez az óriási csalás a régi időkben kárhoztatott és megtiltott boszorkányság új állarcot öltött. Isten a figyelmeztetés és a remény üzenetét erősítette meg Ézsaiás tettein, családján és szavain keresztül is. Az egyetlen biztos út, ha bízunk abban, hogy az Úr tudja, mit tesz. Szeret, és van elég ereje hozzá, hogy vezesse, óvja és gondját viselje mindazoknak, akik engedik neki, azokra pedig, akik más erőkhöz fordulnak, sajnos csak bajok várnak.
1: Köszönöm szépen, István!
2: Csak egyetlen gondolatot még itt ez a, felmerült ez a hűség és a hűtlenségnek a problémája. És tulajdonképpen Saulra vonatkozóan, amit az írás mond, van egy nagyon-nagyon fontos el, amit a hűtlenséggel kapcsolatosan fontos, hogy figyelembe venni, mert azt mondja az ige, hogy így halt meg Saul a hűtlensége miatt, mert hűtlen lett az Úrhoz, és nem fogadta meg az Úr szavát, sőt szellemet idézett, és azt kérdezte meg, nem az Urat kérdezte meg. Ezért öletett meg őt, és a királyságot pedig Dávidra, Isai fiára ruházta. Tehát ez egy nagyon fontos alapelv és tanács a hűtlenségre vonatkozóan. Hűséget válaszok mindig, és mindig Isten mellett döntsünk.
1: Köszönöm szépen! Az Úr hallgassa meg az elhangzottakat, és áldja meg a mi szíveinket.

Kedves hallgatóink, egy napot se adjunk fel. Minden nap tanulmányozzuk a Biblia üzeneteit, az evangéliumot, tiszta forrásból.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napjáhita címe: Istenben megnyugodni, nem kapkodni. A mai ige 62. Zsoltár, 2. verse. Csak Istennél csendesül el lelkem, tőle kapok segítséget. Gondolatok az ígéről. Áldott az a helyzet, amelyben tudunk valóban az Úrban, és egyedül csak ő benne elcsendesülni. Jó lenne ezt tenni ma és minden nap. Megnyugodni és várni az Úr által megszabott időt. Őre várni a szolgálatban, benne bízni boldog várakozásban, előtte imádságban elcsendesülni és lelki nyugalmat találni. Ez a lehető legjobb magatartás, amit mind teremtmények, teremtőnk, mint szolgák, urunk, és mint gyermekek, atyánk előtt tanúsíthatunk. Ne próbáljunk parancsolni Istennek, sem szemrehányást tenni neki, nehogy rossz kedvűek vagy bizalmatlanok legyünk vele szemben, de ne is meneküljünk sorsunk elől, és ne futkossunk emberekhez segítségért. Ez ellentétes volna az Istenben való elcsöndesüléssel. Istenben, és csak is ő benne bízzunk, teljes szívvel. Milyen áldott a bizonyosság, mikor tudom, tőle kapok segítséget. Számíthatok rá. Istentől jön a segítség, és senki mástól, övé minden dicsőség, mert egyedül ő tud, és ő fog megszabadítani. Bizonyosan megteszi akkor és úgy, ahogyan azt ő jónak látja. Megszabadít a kétségekből, a szenvedésekből, a rágalmazásokból, és minden szükségünkből. Noha mindennek egyelőre még semmi jelét nem látjuk, ne térjünk el semmiképpen se az Úr akaratának teljesítésétől, hiszen az Úr irántunk való szeretete és hűsége felől semmi kétségünk sem lehet. Nem sokára meglátjuk a most még rejtett útjait, ezért dicsőítsük irgalmáért már előre is. Ismerd meg őt és kövesd! Tábor szerveznek az Esztergom budapesti főegyház megye fiataljai számára. Mindnyájan egy szívvel. Ezzel a mottóval szervez tábort az Esztergom budapesti főegyház megye mától augusztus 11 és 15 között Bodajkon. Az ötnapos tábor különleges a maga nemében. Mind a tematikáját, mind a programokat, előadókat és a szervezőket tekintve is. Három altáborra osztják majd a résztvevőket, ezáltal mindenki a saját korosztályának megfelelően tud majd kapcsolódni a programokhoz, beszélgetésekhez. Az altáboroknak külön papjuk és egy szerzetesük lesz, akik rendelkezésre állnak, ha egy táborozó mélyebb beszélgetésre vágyna. Szeptemberben folytatódik a kelenföldi barokk esték. A nyári szünet után folytatódik a 27. éve tartó sorozat a kelenföldi barokk esték. A sorozat őszi hangversenye szeptember 12-én szombaton 17 órakor kezdődik a kelenföldi református templomban. Svájcból érkezik egy orgonaművész, Tamás Mihály, aki orgonista Svájcban, Zollikon városban, katolikus templom orgonistája. A műsorában a 137. Zsoltál korálföldolgozásai hangzanak el több barokk szerzőtől. Igét hirdett Takaró János Lajos lelkipásztor. A szépnek, tartalmasnak ígérkező műsorra minden érdeklődőt szeretettel várnak. Az időjárásról. Ma tetőzik a meleg. Ma kedden a felhők mellett sok a napsütés, néhol eshet eső, északnyugatira fordul a szél, és 32-38 fokunk van. Szerdán túlnyomóan derült, napos, száraz időre van kilátás. Az északias szél élénkül, és 27-34 fok várható.
0: Híreinket hallották.

0: Egyházak szerepe a mai társadalomban címmel Platti Iván műsora következik. A műsor célja az ide tartozó aktuális témakörök napirenden tartása és minél szélesebb körű nyílt elemzése.
1: Nagy szeretettel köszöntöm a rádió és televízió nézőit, de külön nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm Varga László püspökatyát, a Kaposvári Egyházmegye főpásztorát, és örülök, hogy elfogadtad a meghívást és megosztott gondolataidat, amiket én nagy szeretettel olvasok a Szemlélekben, de máshol is a Magyar Kurírba és különböző egyéb közösségektől is hallott, általad elmondott, különösen lelki gyakorlatokon. Olyan evidenciákat mondta ezt, amit sajnos az emberek nem nagyon ismernek. Úgyhogy úgy gondoltam, hogy osszuk meg, vagy osszad meg a gondolataidat a rádiós, a televízió nézővel. De hát mielőtt erre kerülne sor, azért egy Varga László azért 56-os forradalom előtti nyáron született, és hát most ugye a 62. évét tapossa, Tapolcáról valaki, hogy Kaposvárig, egy kis életutat azért mutassunk, vagy adjunk át az érdeklődőknek. Nagy szeretettel köszöntelek, és akkor kezdjük egy kis bemutatkozással.
2: Köszönöm a meghívást, én is szeretettel köszöntöm a nézőket, hallgatókat. A történetem az előbb kezdődött, mint 56. A nagyszüleim és a szüleim szeretete, hite példája, az még nem is tudtam róla, de már akkor ajándékként az enyém lett. Ezt később édesapám úgy fogalmazta meg, hogy olyan vagy, mint öreg apád. Én nem ismertem az édesapját, mert édesapám árva volt, amikor megnősült, akkor már nem éltek a szülei. De a nagypapa, az ő édesapja, különös érzékkel bírta az elesettek, a rászorulók iránt, és a faluban mindig ő volt az, aki összeszedte őket, segítette őket. Ezt, miután én Somocsámsóba kerültem plébánosnak, akkor befogadtam a sérülteket, és édesapám ezt a kettőt összekapcsolta. Mivel, ha a végéről kezdem, a egy évvel ezelőtt szenteltek püspökké, és akkor a püspöki jelmondatom egyetlen egy szó volt, az irgalom. Igazából erre fűzte fel a Jóisten az életemet. Már a nagyszüleimen keresztül, aztán a szüleimen keresztül, de én akkor ezt még nem tudtam. Én csak megszülettem, akkor, amikor ő igent mondott a sok lehetőség közül rám, és vallásos családban, egy nagyon pici faluban, Sáskán jöttek a szüleim, mivel az első gyermekük meghalt a szüléskor, ezért nagyon féltettek, hogy ha én megszületek, akkor velem is ez történik. Úgyhogy mikor vittek haza Tapolcáról a kórházból, vagy itt édesanyámmal, akkor a máterben, az alahalápon azonnal megkereszteltettek, hogy hát ha nem érem meg az út végét. De. És ez is érdekes, hogy fantasztikus a Jóisten, ahogyan előkészít mindent. A szentelésemkor mondták el a szüleim, hogy az engem keresztelő pap, akit üldöztek, és büntetésből volt ott Zalaalápon, azt mondta nekik, hogy belőlem pap lesz. És ők attól kezdve ezért imádkoztak, de soha nem árulták el, csak a szentelés után. Azért, hogy ne vagy befolyásoljanak a döntésben, de kitartóan imádkoztuk, akkor is, amikor erre semmi esélyem nem volt, mert nem tanulhattam, vagy segédmunkás voltam. Mivel őket üldözték, édesapám kántor volt, édesanyám sekrestyés, úgyhogy nagyon egyszerűen, szerényen éltünk, és minden munkát elvállalt édesapám, hogy el tudja tartani a családot. A gyerekkorom szép volt, annak ellenére, hogy az iskolában, a felső tagozatban akkor már az irgalmatlanságot előbb megtapasztaltam, mint az irgalmat.
1: Ez hol történt az iskola?
2: Zalahalápon. Sáskán volt az első négy év, aztán Zalahalápon tanultunk tovább. Ott az igazgató nem akarta, hogy hittanos legyen az iskolába. Mindent megtett, hogy kiiktassa a hittant. Édesapám akkor is beiratott, amikor ezt nem akarta. És ennek az lett a következménye, hogy előkészítette a hivatásomat ezen keresztül is, hogy jó Isten, mert az igazgató megakadályozta, hogy fölvegyenek bárhova. Mivel édesapámnak megígérte, ha beírat 8. is, akkor ő elintézi, hogy Magyarországon nem tanulhatok a középiskolákban, vagy szakközépiskolákban. És de ez minden Isten kezében van. Mindent Isten tart fönn, az ő szeretetében, és ő irányít. Csak ez visszatekintve látszik, akkor nem nagyon látszik. De ezzel a döntésével lehetővé tette, hogy egyetlen egy helyre jelentkezzek a tanulmányi vencésekhez, mert ott nem kérték a véleményét. Oda nem vettek fel, de Győrbe felvettek. A győri gimnáziumbát irányítottak, ahol nekem óriás élmény volt a szerzetes tanároknak, papoknak a
1: akkor
2: élete.
1: A Korzenszky Riárd volt az igazgató? Vagy ő panorama?
2: Nem, a Danci Vilebárd volt az igazgató, ja. Nagyon szerettük. Igazából ő meg a matek tanárom volt az, aki elhitette velem újra, hogy én nem vagyok buta, én tudok tanulni, mert az iskolában ezt súlykolták belém, hogy aki igen. vallásos, az buta, és hogy bebizonyítsák, mindig rontották a jegyemet. Én voltam a legrosszabb átlaggal fölvett diák az osztályunkban, 70-ben, 3,3-mal kerültem a győri bencésekhez, a többiek mind 4 fölött voltak. Viszont pont ennek a két paptanárnak a nagy bizalma, meg szeretete tette lehetővé, hogy elkezdtem javítani. Én nekik elhittem, hogy nem vagyok buta, ők mellém álltak, segítettek oroszból is, matekból is, és évvégére már mind a kettőből ötös voltam, és aztán fokozatosan élveztem, hogy nem igaz, amit mondtak, és tudok tanulni, és szerettem tanulni. Az is nagyon érdekes volt, hogy felajánlották a szüleimnek, hogy ha mégis az lenne bennem, hogy én esetleg pap leszek, akkor kérhetek egyházmegyei támogatást, mert fizetni kellett. De édesapám nem fogadta el, azt mondta, hogy ha nem lesz az, akkor neki bűntudata van, és nem tartja etikusnak, hogy én visszaéltem egy helyzettel. Úgyhogy inkább nélkülözött, inkább előteremtette, de ne legyen ilyen kedvezmény. Én nem készültem papnak. Bár azzal, hogy nagyon gyenge voltam fizikailag, kicsi voltam, és sovány, és gyenge, ez is megmentett sok mindent, mert nem tudtam részt venni azokba a bulikba, amiben a falusi srácok mind benne voltak. Én ebből kimaradtam, mert nem passzoltam a bandába. Így aztán olvastam. Rengeteget olvastam, és nagyon szerettem egyedül lenni, és nagyon szerettem olvasni. Mert akkor nem bántottak. Akkor én abban a világban lehettem, ami... A templom mellett volt a házunk, ott nőttem fel. A papokat is, akik ott voltak, mindig odajöttek a mi házunkba a plébánosok, és ott a szüleim befogadták őket, ott tettek, aztán elvégezték a szentmisét, és visszamentek a máterbe. 17 éves voltam, amikor először mozdult meg bennem valami, hogy nekem hivatásom van. Nem tudtam mi ez, nem értettem. Aztán megkérdeztem a plébános, hogy mit kell csinálni, hogyha bennem ilyen vágy van, hogy jelentkeznek el a püspöknél. És az ő kérésére, mikor megfogalmaztam a felvételi kérelmet, akkor beleírtam azt, hogy Budapesten szeretnék tanulni. Nem tudtam, hogy van vidéken, Budapesten teológia. Ő tudta, és azt mondta, hogy szerinte a tanulmányai miatt jelentkezzed, vagy kérdezte a püspöktől.
1: Kádár, volt akkor a püspök?
2: Kádár László volt a veszprémi püspök, és ő azonnal azt mondta, hogy hát a központiba küldöm. De hát ez csak két év múlva valósult meg, mert közben belépett a katonaság.
1: Ja.
2: Ami
1: és az hol volt?
2: Lentibe a büntető ezredben.
1: Az egy büntető
2: életem legszebb két éve volt.
1: Igen?
2: Minden, az életünk az üdvösség történet. Istenben és Istennel zajlik. Ő pontosan tudja, hogy mikor mit kell lépni. Még akkor is én nem értek belőle semmit, de hát nem köteles az orromra kötni az ő útjait. Nekem fel kell ismerni, hogyha él a kapcsolat. Nekem papírom volt arról, hogy alkalmatlan vagyok, testileg fejletlen, büszke voltam arra, hogy nem kell katonának lennem, mehetek tanulni, de hát a püspöknek le kellett adni a névsort, hogy kiket vett föl. A katonaság, ha kiegre, újra besoroztak, és akkor kezdődött a kaland, a tiszt azt mondta, hogy ha azt mondom, hogy nem akarok pap lenni, akkor ez a papír érvényes. Ha azt mondom, hogy pap akarok lenni, akkor ez érvénytelen. Mondtam, hogy az akarok lenni. Összetépte és besoroztak lentibe. Isten minden hatóságát mindig akkor tapasztalta meg a legintenzívebben, amikor az enyémnek vége volt. Az én minden hatóságomnak. Bekerültem egy rettenetes, számomra rettenetes közegbe. Mindenki idősebb, erősebb, erőszakosabb. És hát rám szálltak a katonatársaim elsősorban, hogy meg a volt tiszt is, aki közölte velem, hogy mindent meg fog tenni, kiverjen magából a papságot. És egy hónap alatt kikészítettek nagyon, fizikailag is, idegileg is, már alig voltam, csak ittam a kávét, meg imádkoztam, de nem működött az a fajta vallásosság, amit én kaptam. Én hiába imádkoztam, idézőjelben, a helyzet csak romlott. és nem tudtam, hogy mi van. És akkor találkoztam, a Jóisten összehozott egy baptista fiúval, aki megkérdezte, hogy hát van-e szentírásod? Mert úgy hallom, pap akarsz lenni. Mondtam, hogy van otthon. Hogy nem jó helyen van, itt kéne lenni, sőt, olvasni kellene, sőt, meg kellene élni. Biztos, hogy mondták nekem ezt a hittanórákon, csak sose volt fontos. Most viszont életbevágó kérdés lett, és odaadta a saját bibliáját. Hogy akkor
1: hogy hívták ezt a...
2: Ők Iván Imre. Most már nagypapa, a baptista lelkész volt sokáig a
1: Balaton. De az valamikor az Iványi család, az metodisták, nem?
2: Nem Iványi, Iván.
1: Ja, Iván.
2: Iván Imre.
1: Ja, jó.
2: Balaton, Szászon, Szemesen, azon a részen volt lelkész. Most már nyugdíjas nagypapa. És akkor én azt mondtam a Jóistennek, hogy kössünk alkut. Én megteszem, elolvasom, amit mondasz, megteszem, amit kérsz. De ha nem jön be, amit ígérsz, nem akarok pap lenni, se keresztény, mert végem. Itt ezzel tökre fognak tenni. Én ezt hívom a megtérésnek. Ez volt életem első megtérés tapasztalata, amikor egy lapra tettem föl mindent. És a hegyi beszédnél kezdtem el olvasni a nyolc boldogságot. Boldogok a lélekben szegények, mert övék a mennyek országa. Boldogok a szegények, mert övék a mennyek országa. És akkor akkor már 18 éves voltam, úgy döntöttem, hogy én gazdag vagyok, mert a szegénynek csak az van, ami rajta van, nekem meg még a málha zsákom is tele. Úgyhogy kiosztottam a kincstári cuccot, a málha zsák tartalmát. A katonák nagyon örültek, mert elvitték és piára átformálták, eladták, és pia lett belőle. Én pedig két dolgot éltem át, mindig féltem és szorongtam. Mert kicsi voltam, gyenge voltam, megvertek, meg lehetett verni, és meg is csinálták. Nem tudtam megvédeni magam, és az első, amit megtapasztaltam, alig, hogy ezt megléptem, hogy eltűnt a szorongás és a félelem. életemben először nem féltem, és nem szorongtam, és ez olyan döbbenetes tapasztalat volt, amit én nem ismertem, és a másik a szabadság. Egy belső szabadság, hogy én, nekem van lehetőségem másképpen dönteni. Olyan erővel tört rám ez a tapasztalat, hogy elkezdtem olvasni a Szentírást, és megcsinálni, amit olvastam. Hát a románcs után azonnal jött az üldöztetés boldogsága, mert nem volt meg a cuccam, és bezártak, de boldog voltam. Azért, mert az igazságért üldöznek, Jézusért kaptam, és amiért nagyon boldog voltam, hogy fegyveres őr vigyázta az ima időmet. Senki nem zavarhatott soha.
1: Igen, ez jó.
2: Egy hétig ott én elmélkedhettem, imádkozhattam. És mivel másonét szabad voltam arra, hogy másonét lássam a világot, és másonét közelítsem, amit ők büntetésnek adtak, azt én ajándékként fogtam föl, mert másképpen működött. Én úgy éreztem, hogy most áll talpra a világ bennem, mert Isten országára került ez a világ, amiben élek. Aztán nagyon gyorsan az 5. fejezet végén ott van az ellenség szeretet, parancsa, és akkor úgy döntöttem, hogy nem vagyok hajlandó lőni. Nem taníthatnak megölni senkit, nem vagyok hajlandó megölni semmilyen ideológia nevében. Hát ez komoly bonyodalmakat jelentett a Varsói Szerződés hadseregén belül. De boldog voltam, és szabad, és megúsztam. Egyszer voltam olyan helyzetben, hogy majdnem megöltek ezért egy éles hadgyakorlaton, mert ott se lőttem, de hát a Jóisten az életünk ura, nem a különböző világi politikai hatalmak, úgyhogy így éltem végig a 2 évet, nagyon sokat bántottak, üldöztek, de kellett, hogy a hitemről tapasztalat legyen, hogy az, amit Jézus mond, az igaz, és arra rá lehet hagyatkozni. És ezt én soha nem tudtam, ott tudtam meg élesben, a saját testembe vésztem az Isten, hogy ez működik, és az élet igéje, az ma is élet az igéje. Aztán leszereltem 2 év után, és akkor a központi szemináriumba kerültem, ahonnét minden év végén kirúgtak. Nem tudtam, mi van. Nem árulták el, hát nem tettem össze rendesen a kezemet, meg én mondva csinált indokokkal. A püspökön viszont mindig visszaküldött. Aztán a 3. év közepén én mentem el, akkor úgy gondoltam, hogy időben addigra már annyi bűnt, sebet, szennyet láttam meg az egyházam életéből, hogy nem bírtam feldolgozni. Ez nekem túl sok volt ez a
1: trauma
2: tapasztalat, és úgy gondoltam, hogy én nem akarok ebbe a zenekarba zenélni. Úgyhogy 3. év közepén, a vizsgére szakkedés közepén szépen elmentem, és hát a paskai, akkor már a paskai volt a püspököm, aki előtte rektorom, filozófia tanárom volt a központiban. Én csak betegszabadság rendelem, rendezel a dolgét, aztán visszaveszem. Én azt mondtam, engem többet nem lát, de nem így volt, mert...
1: Neki lett igaza.
2: Neki lett igaza. A Jóisten végig felhasználta őt. Ez is csodálatos.

ahhoz, hogy sikerüljön minden akadály ellenére a papság az életembe. Itt laktam a Tömi utcában, a lelkivezetőmnél, a Futókarcsi bácsinál. Segédmunkás voltam. Jelenleg akkor még semmit nem csináltam. Itt volt egy újabb megtérés élményem, amikor szembesítette Jóisten azzal, hogy hazudok. Megszöktem, mint Jónás a profétaság elől. És ez nagyon eltalált, ez a szembesítés, de nem volt erőm visszamenni. És a Pilinszkinek a cikke az Új Ember címlapján volt, amit észrevettem, az volt a cikknek a címe, hogy a címzet ismeretlen. És én elkezdtem olvasni, és az én voltam ez az ismeretlen címzet. Teljesen leírta az állapotomat, és ez oda vezetett, hogy szembesülve magammal elvégeztem egy nagy Jónást, és tudtam, hogy vissza fogok menni, de nem tudtam, hogy hogyan. Ez megint a Jóisten segített az igével. Már pünkös napján itt a Szondi utcai templomban voltam misén, este délelőtt már voltam a Tömi utcában, itt egy családdal voltam, és én délelőtt hallgattam az olvasmányokat és az evangéliumot, de semmit nem jelentett. Itt viszont este eltalált a Szent Lecke. Háromszor kértem az Urat, hogy vegye el a tévist a testemből, kéri, vagy írja Szent Pál. És ő mindig azt felelte, elég neked az én kegyelmem, az én erőmet, a gyengeségedbe lesz teljesen. És felhívtam a püspöket, hogy szeretnék vele beszélni. Fogadott, kérdezte, hogy mi történt. Mondtam, és ennyit mondtam neki, püspök úr, most már elég gyenge vagyok ahhoz, hogy pap legyek. Azt mondta, visszaveszem. Ide visszaküldött a központiba, itt megkérdezték, hogy harmada vagy negyedéves akarok lenni. Mondtam, ha választhatok, akkor negyedéves, mert a keresztfél évet leteszem egybe. Így lett, letettem az összes szigorlatot, az összes harmadéves, negyedéves vizsgát, már a negyedévben csak az első fél évet. A paskai püspök úr üzent, hogy hát, ha diákonos akarok lenni, akkor írjak egy kérvényt, mert nagy csütörtökön fölszentelne. Én nem ismertem gondolni arról, hogy én most sorra kerülhetek, hát igen. Ezek után nem. Megírtam a kérvényt, talentumot, gyümölcsöt, majdnem azt mondom, habzsoltam. De ez a nagy lángolás, ez egyetlen nagy éhséget ébresztett föl bennem. Amit így fogalmaztam meg, hogy ismerem a karizmáidat, ismerem a talentumaidat, szeretnék találkozni veled. Ezt mondtam az Istennek, fogalmam se volt, hogy hogyan történik, és nem is tudtam, mit kérek, csak ez a vágy volt a szívemben. Uh-huh. És ez vitt el engem a csendbe, a szentségimálásba. Egy franciaországi út, egy hónapos út után, vagy végén érett meg bennem a döntés, hogy a titok, ez a semmittevés, a csendes szentségimádás, és én ezt meg akarom próbálni. Úgyhogy még várpalotai káplán voltam, amikor 86. szeptember 18-án először önként letérdeltem szentségimádásra hajnalban a templomban, és aztán hát úgy maradtam 30 valány éve, mert felfedeztem egy olyan forrást, ami mind a mai napig az életem forrása, a hivatásom forrása, és ez a csend és a jelenlét, Isten jelenlétében megtanulni lenni, és a többi működik. Gyakorlatilag Isten országa magától terem, hogyha a maga földbe van, és igen. Hagyja, hogy a savak, meg a nedvek, minden, meg az a páncélját lebontsa. Ekkor kezdődött. És aztán hát ez oda vitt, hogy egy évvel később dispozíciót kaptam Somogy-Sámsonban. Ott is folytattam a szentségimádást, és tudtam, hogy a Jóisten lépni fog. Nem tudtam, hogy hogyan. Az volt egy Rómában kapott indítás egy karizmatikus konferencián, hogy osszam meg az életemet a szegényekkel. Tehát ne csak látogassam, hanem osszam meg. Amikor Sámsonba kerültem, akkor ott a plébánián

0: egy sérült volt, az én voltam, üres házba megérkeztem, de tudtam, hogy ez a Jóisten indítása volt, meg fogja oldani, fogalmam sincs hogyan. És minden nap mentem a csendbe, és csak vártam. Végeztem a feladatomat, amit plébánosként végezni kellett a falukban, és előtte ismerkedtem, még várkoló után megismerkedtem egy százszázalékosan béna férfival, aki, mikor megismertem, 35 éve feküdt mozdulatlanul. Meghalt az édesanyja, aki ápolta, gondozta, és így találkoztunk. Imádkoztam a gyógyulásáért, és egy nagyon mély belső gyógyulást élt. Tehát nem meghalni akart, nem lázadt Isten ellen, hanem tele volt hálával, hogy mennyire szereti az Isten. És amikor elkerültem Várpalotára, akkor iratott egy levelet, hogy szerezzek neki szociális otthonba, egyháziba a helyet, hogy tudjon imádságos légkörben lenni. Uh-huh. És én megígértem neki. De amikor letérdeltem az oltári szentségéről, csak egyetlen kérdést tett fel Jézus, hogy miért nem fogadott be. És ott álltam, hogy hát...
1: Itt a helye.
0: Emelni nem tudok, mert a gerincemmel baj van. Segítségem nincs, de hát a lelkivezetőm bölcs volt, azt mondta, hogy ha a püspök azt mondja, hogy be kell fogadnod, vagy befogadhatod, akkor be kell fogadnod, ha azt mondja, hogy nem, akkor nem kell befogadnod. És megkérdeztem, elmentem a szendi püspökhöz, hogy hát ezt az indítást kaptam, és szeretném befogadni a plébániára őt, de akkor, ha megengedi, akkor más sérülteket is, és az eukarisztiát szeretném a plébánián egyik szobába kápolnaként használva imádni. Tehát adjon engedélyt erre a kettőre.
1: Igen.
0: És a Szendi döbbenetes volt, még ilyen nagyon vehemes ember volt. Fölugrott, odajött, átölelt, és azt mondta, hogy ez a jövő egyháza, a szegények és az eukarisztia mindenben támogatott. Előtte többször fel akart függeszteni, de ez
1: az
0: most...
1: Más szempontok voltak
0: döbbenetes akkor. Volt. És akkor biztos voltam, hogy hát nem az én kóbor ötletem ez, hanem tényleg a Szentlélek indított. Mm-hmm. És akkor azt mondtam a Jóistennek, hogy tiéd a gerincem, ha őt be kell fogadnom, akkor ezzel meg te vigyázz. 7 évig éltünk együtt a Jóskával, ápoltam, gondoztam, fürdettem, vetettem, beöntést adtam, mindent, amit kellett egy tehetetlen, mozdulatlan férfival csinálni. Én 7 év alatt egyetlen egyszer nem feküdtem a gerincembe. Előtte mindig, évente többször.
1: Igen.
0: 7 évig soha. És aztán befogadtam másokat is a plébániára, egy fiatalembert, az Ozót. Én neki meghaltak a szülei, csipőtől lefele béna, enyhén értelmileg sérült. És aztán elkezdtek jönni az emberek. Mindig tele volt a ház. És én nagyon boldog voltam, egy közösség kialakult a plébánián, oda költöztek a falvakba családok, ott is egy közösség alakult ki. És akkor történt a II. János Pál pápa egyháza, megye alapítása, aminek az első püspök a Balázs püspök úr volt, és ő meg az első diszpozícióknak engem gondolt, hogy bevitt Kaposvárra a Szent Imrébe. Rettenetesen nehéz volt elengedni, mert 6 évig voltam Sámsonban, 7 falunk volt, de állandóan élet volt, tele volt a ház, a plébánia csoport, állandó lelki gyakorlatok voltak. És akkor hirtelen ezt ott kellett hagynom, és bemenni a városba. A sérültek jöttek velem, és ott
1: ez
0: folytat.
1: A Szent Imre templom, azt hiszem, egy ilyen fehér egytornyú,
0: igen,
1: és egy ilyen fasor van előtte.
0: Igen, ébet is van fasor, ugye? És a Szent Imre utca sarkán van.
1: Igen, ez azt hiszem, a sziszereknek volt talán.
0: Nem, a jezsuiták.
1: Jezsuiták.
0: Illetve a jezsuiták, ifjúsági templom volt, aha, 912-ben épült, igen, és aztán 48-ban a jezsuiták építettek rendházat oda a templom mögé.
1: Aha.
0: 1 évig használták, aztán feloszlatták őket, és igen, ott maradt a rendház, ami most kollégium, Szent Imre kollégium. És ennek a templomnak lettem a plébánosa. Ugyanazt csináltam, mint előtte. 4 nappal az odahelyezésem után már volt kápolnám. ahol nem csináltam semmit, mert ez a legfontosabb, hogy ne csináljunk semmit. Ez a jobbik rész. A Mártonyisgő élete az a kevésbé jobbik rész, de a kettő nagyon szorosan összetartozik. Ezt megtanultam az évek alatt, hogy egyik a másikra épül. Tehát bár Mária a jobbik részt választotta, de nem maradhat a semmit tevésbe. Ha nem, abból a jobbik részből nem születik tett, szolgáló szeretet, cselekedete, akkor ez csak öncélú lesz. De Mártának meg kell tanulni a Mária lelkiségét, mert ő mindig ki fog akadni, ha nem úgy történnek a dolgok, ahogyan ő szeretné. Folytattam ugyanezt, és hát gyakorlatilag ott is elkezdtek jönni az emberek. Én meg mindenkinek örültem, és mindenkinek adtam munkát. Aki megjelent, hogy segíthette, mondtam, hogy igen. Fogalmas volt akkor, hogy éppen mit, de hát ha Jóisten ide küldte, én nem ismertem, akkor majd találunk valamit, ami, és elkezdtek közösségek születni, házas közösségek, ima közösségek, szentlélek szemináriumok, alfa, mindenféle, nagyon pesgett az élet a 24 év alatt a plébánián, vagy a 24 évig voltam plébános, és hát most is az vezetett, amikor kineveztek püspöknek és felszenteltek, hogy ezt folytatni, tehát ezt a csendet és jelenlétet, a szentségimállást, ezt most a püspökségen gyakorlom a kápolnába, és biztos vagyok benne, hogy ebből a Jóisten életet fakaszt. Még nem tudom pontosan, hogy mit egy-két irányt látok, mert megértettem, hogy az evangelizáció meg a szegények irányába kell mennem, de az ő kezében van minden.
1: Ez így igaz, és végül is, mint a Szent Imre templom plébánosaként letti helynök, mert a kettőt megtartottad együtt, vagy az külön volt aztán már?
0: Nem, úgy volt, hogy irodaigazgató lettem először.
1: Ja, irodaigazgató.
0: És 9 évvel ezelőtt hívott be a püspök irodaigazgatónak. Aztán, amikor megbetegedett az előző helynök, akkor kinevezett helynöknek is. Én azt kértem csak a püspökömtől, hogy engedje meg, hogy plébános maradhassak, mert szeretnék nem hivatalnok lenni, hanem plébánosként végezni. És megengedte, úgyhogy ez úgy a kettő együttműködött. Hát most nem vagyok plébános, most sok plébánián van.
1: Igen.
0: Az egyház megyébe.
1: Hát igen, mert egyház megyés püspök vagy, nem úgy mondjuk, mint a Schnell György, aki egyben a Szent István bazilikának a plébánosa is, de ellátja a segédpüspöki teendőket is. Tulajdonképpen ebből merítkezik mindaz, amit adsz tovább, és a úgynevezett beiktatásod utáni első írás, amit én olvastam, illetve videón meg lehet nézni bárkinek, azért az nagyon meghatott, és most meg legutóbb éppen a pappá szentelésednek a évfordulójára, egy ilyen áprilisi, hogy is mondjam, hát mindenki számára fontos, számodra természetes, de nem mindenki számára természetes evidenciákat mondasz a szeretetről, a irgalmasságról, az egyház megújulásáról, és így tovább. Erről egy pár dolgot az, hogy azt hiszem az életed adja azt, hogy ezt kell továbbadnod. Amit te megéltél, és jó lenne, hogyha az emberek, akik vagy közösségbe, vagy maga a papság is, és itt ebben az esetben természetesen egy egyház vagy a papsága is a kezedben van, az így gondolkodjon. Jól gondolom én ezt, amit most összefoglalom.
0: Mivel az életem az Isten tenyerén van, ahogyan mondtad, és ez nem szólam, ez a valóság. Ez a valóság, hogy benne élünk, és ő bennünk él. Gyakorlatilag semmi mást nem tettem, mint engedtem a Szentléleknek, amire indított, és azt megpróbáltam megvalósítani. A lelki gyakorlatok, nagyon sok fele hívtak lelki gyakorlatokra, de én az első lelki gyakorlatot katonaként tartottam, illegálisan. És aki engem erre rávett, miközben tele voltam gátlással és kisebbségi komplexussal, egy katonatársam, aki azt mondta, hogy te neked ez lesz az utad. És én megtartottam életem első lelki gyakorlatát, amihez ő szervezte össze a közönséget.
1: Katonatársakat.
0: Igen. És attól kezdve, Hát a papság óta folyamatosan szinte álló lelki gyakorlatok. Mivel már nem győztem, akkor kitaláltuk, hogy jöjjenek oda a közösségek Kaposvárra, Szent Imrébe, és évente egy nagy lelki gyakorlat, egy nyitott lelki gyakorlat lesz,

0: minden nap fölírjak, és ami megszületik bennem ott a csendben, azt én megpróbálom közkincsé tenni. És ezek így szület. Szeptember vége óta megy ez a naponkénti üzenet. Nem tudom, hol tartok, nem, már hogy mennyi, hát, havonta 30 valamennyi, mert minden nap van. Minden nap van, és ez...
1: És ki hát, is adod majd azért ezeket?
0: Fogalmam sincs. Én nem szoktam előre ezeken gondolkodni. Majd a Szentlélek eldönti, hogy mi lesz a sorsa. Most így próbálok. Azt gondolom, hogy ez is szolgálat, mert nagyon sokakat elér. Vannak mondatok, amik egy nap alatt 20 000 embert elérnek.
1: Hát igen.
0: Különösen a megbocsátásról, irgalomról, az ellenségszeretetről, vagy a nyitottságról. Január 1-én ezt írtam föl, hogy mi lenne, ha ebben az évben megkeresnénk azokat, akik kiléptek az egyházból, és semmi más nem tennénk, csak leülnék melléjük, és meghallgatnák, hogy miért döntöttek így. És nem akarnánk megmagyarázni nekik semmit, hanem befogadnánk az ő fájdalmukat, vagy igazságukat, és nekünk annak mentén kellene változni. Ezt egy nap alatt 7 000 vagy 8 000 ember olvasta, és csak néztem, hogy történik ez.
1: Van egy ilyen címe egy veled való beszélgetésnek, azt mondja, ne legyen zárt, elitklub az egyház, tanuljunk az ateistáktól is. Persze, aki elolvassa, akkor már érti, hogy miért van ez. Gondolom, hogy a keresztény élet fontossága az alap, és a párbeszéd. Nem tudom, jól érzékelem, mert ezen múlik, és hát természetesen mind alapja a hit és a szeretet.
0: Jézus mindenkivel szobált. Elment a Simon farizeus házába, és a leprás Simonéba is. A római tiszter is szobált, és a zelótával is. A vámos Mátit meghívja, miközben meghívja Pétert is. Tehát azt a nyitottságot, azt az egyetemességet, amit ő elénk élt a szeretetben, csak akkor tudjuk megélni, ha a félelmeinket leküzdjük. Mert igen, igazából a félelmeink miatt építünk falakat, vagy ásunk árkokat, és aztán próbáljuk felosztani a világot fehérekre és feketékre, jókra és bűnösökre. Természetesen mi mindig a jó oldalon tudjuk magunkat. Én azt gondolom, hogy a Szentlélek is mindenkit meg akar hívni Isten országába. Mert Istennek minden ember gyermeke, nem csak a katolikus vagy a keresztény. Minden ember az ő gyermeke és képmása.
1: Igen.
0: És nekünk kell felnőni arra a szeretetre, ami az övé, nem pedig őt lerángatni abba a szűk kis nézőpontba, ami ilyenk, és akkor azt kérjük, hogy ő is úgy lássa a világot, ahogy mi látjuk.
1: Azt hiszem, hogy végszónak is nagyon jó, amit mondasz, és nagyon örülök, hogy sikerült rá benne téged, hogy együtt legyünk egy 50 percig, mert azt hiszem, hogy óriási muníciót adtál, nem csak nekem, hanem mind aki hallgatja és látja ezt a beszélgetést, aminek a lényege valóban az irgalmasság, a szeretet és a hit. Hát ehhez a munkához kívánok neked nagyon sok sikert, és az, hogy minden egyes papod és hívőd így gondolkodjon, mint te. Köszönöm szépen a beszélgetést.
0: Én is nagyon szépen köszönöm. Remélem megvalósul az álmom, hogy az irgalom betöltse mindenkit.
2: Kedves hallgatóink, Egyházak szerepe a mai társadalomban címmel Platti Iván műsorát hallották.

0: hír összeállításunk következik.
1: Száz év után is magyarul dicsőítik Istent Montrealban. Alapításának 100. évfordulóját ünnepelte az idén a montreali magyar református gyülekezet. A kanadai magyar reformátusság egyik legrégebbi közösségével a magyarországi református egyház küldöttsége is együtt ünnepelt. Nem csak a kerek 100 évért fontos ez, hanem azért is, mert jelzi, hogy van egy gyülekezet, ahol élet, hit és közösség van, fogalmazott Sógor Csaba, a Hivatal Kárpát-medencei és Diaszpora osztályának vezetője, a montreali gyülekezetnél tett látogatás után a centenáriumról hozzátette. Az évforduló a Kárpát-medencében élő reformátusok számára is biztatás, hiszen minden közösségnek erőt adhat egy másik közösség életereje és hite. Mező István Mózes, a zsinati hivatal vezetője szerint az is örömhír, ha Magyarországon egy gyülekezet 100 éven keresztül virágzik, a kanadai magyarság körében azonban ennek még nagyobb a jelentősége. A montreali közösség és valamennyi magyar református számára hatalmas öröm, hogy ebben a gyülekezetben 100 év elteltével is dicsőíthetik Isten. Válaszok a megoldhatatlanra. Pál Feri lelkész tartott előadást a 15. Szélrózsán. Megoldható nehézség áll előttünk? Akkor ne panaszkodjunk, hanem oldjuk meg. Megoldhatatlan a probléma? Akkor viszont ne akarjuk erőből mindenáron csak azért is megoldani, mert nem érhetünk célhoz. De az ilyen drámai helyzetekre is adhatunk olyan választ, amely hiteles, igaz és érvényes lesz. Nem szavakkal, hanem más módokon, hogy miként, arról Pál Feri római katolikus pap mentálhigiénés szakember tartott előadást a 15. Szélrózsa evangélikus ifjúsági találkozón Sopronban. Vannak helyzetek, amelyekre nem lehet, nem érdemes, és nem is kell mondani valamit. Ez azonban nem jelenti azt, hogy tehetetlenül, eszköztelenül kell vergődnünk, hogy ne találhatnánk utat a túléléshez, vagy ne nyújthatnánk kapaszkodót másoknak. Pál Feri súlyos, tragikus élethelyzeteket mesélt el, és mutatta meg, mégis mit tehetünk, illetve hogyan segíthetünk, ha hasonló veszteségek érnek minket, vagy ha reménytelennek és kilátástalannak tűnnek a dolgok. Isten nem szerelő, hanem teremtő. Egyházmegyei evangelizáció egyházas dengelegen. A Nógrádi Evangélikus Egyházmegye augusztus 2-án egyházas dengelegen tartotta az előre meghirdetett idei evangelizációs alkalmát. A délután mottóját az év igéje adta. Íme újjáteremtek mindent. Jelenések 21:5. Ez az üzenet nem csak a plakáton jelent meg, amelyen egyetlen vízcsepp hull a kiszáradt földre, hanem az egész együttlétet végig kísérte. A közel 200 résztvevő a rendkívüli hőség ellenére érkezett meg egyházas dengelegre, a fás, ligetes, árnyékkal bőségesen ellátott udvarra, az iskolába. A délután 37 fokos melegben kezdődött, ám az úrvacsorai közösség kezdetén megérkezett a várva várt eső. Mivel a program ezen része fedett helyen zajlott, a csapadék nem okozott fennakadást, inkább fölfrissülést. Sokan úgy éltük meg ezt a pillanatot, mint amely különös módon kapcsolódott a nap üzenetéhez. Isten ma is képes új életet fakasztani ott, ahol emberileg csak szárazságot látunk. Az időjárásról. Ma tetőzik a meleg. Ma kedden a felhők mellett sok a napsütés, néhol eshet eső, északnyugatira fordul a szél, és 32-38 fokunk van. Szerdán túlnyomóan derült, napos, száraz időre van kilátás. Az északias szél élénkül, és 27-34 fok várható.
0: Híreinket hallották.
2: Hírek a tudomány világából. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről. A tudomány mai állása.
3: Indul mai tudományos magazinunk abszolút aktualitásokkal most is természetesen. Két dolgot, illetve témát az asztalra tenni, illetve a mai műsorba a víz és az áram kérdését, úgyhogy ezt a mai napon meg fogjuk tenni. Vajon ki lesz a felelős, ha elfogy a víz? Elfogyhat a föld vízkészlete? És mikor vezették be a világ kutatói, illetve tudósai a vízcsőd, a globális vízcsőd fogalmát? Ezekkel a témákkal biztosan foglalkozunk, ami pedig az energiát és az energiaválságot illeti. A legfontosabb kérdés azt gondolom egy átlagos háztartás számára az, hogy hogyan lehet megoldani az energiatárolást a jövőben. Van ellakásban élők hátrányban, de fogok hozni megoldásokat. Ezen kívül szó lesz arról is, hogy ígéretesen rák elleni injekció van a piacon, de a magyar betegek egyelőre nagyon nehezen férhetnek hozzá, és vajon kaphatunk-e hőgutát attól, hogy egyszerűen melegünk van? Ez is ki fog derülni. Én Strasser Andrea vagyok, nagyon kellemes rádiózást kívánok mindenkinek, és azt mondom, vágjunk is bele a vizes témába. 2022-ben készült egy felmérés a Bayer Barométer jóvoltából, amelyből kiderült, hogy a magyar fiatalok több mint háromnegyede szerint kifogyunk majd az ivóvízből, harmaduk pedig úgy vélte, hogy ez hamarosan be is következhet. Úgyhogy nézzük meg, hogy a szakemberek, illetve a tudomány mai állása mit mond mindenről. Nos, habár a föld vízkészlete mennyiségi szempontból állandó, eloszlása egyenetlen, felhasználása pedig pazarló, ezt mondta Goda Zoltán, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem víztudományi karának vízellátási és csatornázási tanszékének tudományos segédmunkatársa az Agráruniónak. Meglehetősen összetett problémával állunk egyébként szemben, amikor a vízkérdésről van szó. Klímaváltozás ide vagy oda, 1,4 milliárd köbkilométernyi víz van a Földön, és ez nem változik. Azonban az eloszlása sosem volt egyenletes. A klímaváltozás miatt pedig a szélsőséges időjárási anomáliák gyakoribbá és még szélsőségesebbé válnak. A megváltozó vízeloszlás következtében pedig a Föld azon részei is egyre szárazabbá válhatnak, amelyeken korábban elegendő csapadék volt. Azt gondolom, hogy ezeket már tudjuk. Már 2020 óta nagyon aszályos éveink vannak, többfelé ivóvízhiány is kiszokott alakulni Magyarországon, de emögött elsősorban nem vízkészlet problémák állnak, mondják a szakemberek. Az ivóvízkészleteinkkel továbbra sem állunk rosszul, hiszen ezek elsősorban mélységi, vagy úgynevezett parti szűrésű, nagy folyóinkhoz köthető vízbázisok. Az éghajlatváltozás, az aszályos évek hatása sokkal inkább a sekkélymélységű talajvízszint visszaesésében mutatkozik meg, mivel ezek a vizek közel vannak a talajfelszínhez, jelentősen hatnak rájuk a meteorológiai körülmények, ez érinti fájdalmasan a mezőgazdasági termelőket is. Ami pedig az ivóvízellátást illeti, Góda Zoltán szerint ott az a probléma, hogy jelenleg Magyarországon drága technológiával kitermelt vizet régi, 50-60 éves elavult csővezetékeken keresztül szállítjuk, ugyanis a vízművek anyagi forrás hiány 2010 óta nem tudtak költeni ezeknek a rendszereknek a felújítására. Egész Magyarországon előregedett a hálózat, sok a meghibásodás, és igen jelentős a hálózati vízveszteség, mintegy 25%, így rengeteg víz folyik el és vész kárba. Hosszú távon a felszín alatti vízkészletek csökkenése kihat majd a vízbázisok állapotára is, de hogy ez mennyi idő, azt ma még nem igen lehet megmondani. A témával foglalkozó kutatók és a szakma már régóta figyelmeztet erre az időzített bombára, ám a jobbnál jobb, tudományosan megalapozott tanulmányok gyakran süket fülekre találnak, állítja a szakember. A politikai döntéshozók sokat tehetnének a jövőnkért, de ez idáig azonban ez jó részt megmaradt a szavak szintjén. Ami pedig a kisembert illeti, a vízügyi szakértők úgy gondolják, hogy továbbra is a spórolással tudunk segíteni, például a gyepet, a kertet ne ivóvízzel öntözzük, inkább gyűjtsük az esővizet, lehetőleg hajnalban locsoljunk, amikor alacsony a vízfogyasztás, ha van otthon kerti medence, igyekezzünk gondot fordítani a víz minőségének megőrzésére, hogy ne kelljen benne hetente cserélni a vizet. És még egy ötlet, a szakember szerint, ha az állam csak annyit tenne, hogy minden családi háznál ingyen biztosítana csapadék vízgyűjtő tartályokat, már az is sokat jelentene.
2: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása.
3: Nyáron, amikor melegünk van, gyakran mondjuk, hogy mindjárt hőgutát kapunk, de vajon ez valóban megtörténhet pusztán attól, hogy melegünk van? Vizsgáljuk meg ezt a kérdést tudományos szempontból. Egy biztos, a napszúrás és a leégés viszonylag gyakran előfordul, ám a hőguta ennél sokkal veszélyesebb ártalom. Hőgutáról akkor beszélhetünk, ha a hőháztartás összeomlása miatt a testhőmérséklet hosszú távon 39,5 fok fölé emelkedik, akár 41 fokig, a belső szervek ilyenkor károsodnak, kezelés nélkül pedig a halál is bekövetkezhet, tehát hőgutáról elméletileg akkor beszélhetünk, ha magas lázunk is van. Ha önmagában pusztán csak melegünk van, de nem vagyunk lázasak, akkor nincs hőgutánk. Egyébként maga a hőguta életveszélyes állapot, amely azonnali kórházi ellátást és mentőhívást igényel. A jelenség hazánkban nem gyakran fordul elő, ám már egyetlen hőgutának is hosszú távú, maradandó hatásai lehetnek. Az Amerikai Egyesült Államokban, ahol 2023-ban több mint 100 000 ember került kórházba hőártalom miatt, a kutatók elkezdték alaposabban vizsgálni a hőguta hosszú távú hatásait. Ezen betegek adatait nyomon követve ugyanis feltűnt nekik, hogy gyakrabban fordul elő náluk vese, máj, illetve szív- és érrendszeri betegség. Azóta néhány további vizsgálat is alátámasztotta a hőguta okozta kései szívelégtelenség és iszkémiás szívbetegség hőguta szövődményeként való létezését. Újabb tudományos felfedezések szerint pedig a hőguta hosszú távon a belső szervek mellett az immunrendszerre is hatással lehet. Néhány embernél megfigyelték, hogy a hőguta szövődményei az egész életükön át végig kísérték őket, az immunrendszerük még évekkel a hőguta elszenvedését követően is másképp működött, úgyhogy ezek a legfrissebb, illetve legutóbbi tudományos vizsgálatok a hőgutát illetően. Még az orvosok is felhívják egyébként pontosan a hőguta kapcsán a figyelmünket arra, hogy érdemes szem előtt tartanunk, hogy a föld hőmérsékletének folyamatos emelkedésével rendszeresebbé válhatnak a hőhullámok, amelyek a hőártalmak gyakoribb előfordulásához vezethetnek. Ajánlott elgondolkodni mindenek előtt a megelőzés, továbbá a hőgutát követő preventív terápia lehetőségein, különösen a veszélyeztetett csoportok esetében, ide soroljuk az időseket és a gyermekeket is. Ami a megelőzést illeti, szerintem azt már álmunkból felébresztve is jól tudjuk, 11 és 15 óra között ne tartózkodjunk a napon, ügyeljünk a folyadékpótlásra, a napon viseljünk kalapot, baseball sapkát, valamint lehetőleg természetes alapanyagú, jól szellőző lengeruházatot, ami pedig a napon tartózkodást illeti természetesen 11 óra előtt és 15 óra után se tartózkodjunk hosszú ideig a napon. A nyári téma után újabbal folytatjuk hamarosan, és maradunk az orvoslás, illetve az egészség területén, ugyanis ígéretes rák elleni injekció van a piacon, de a magyar betegek egyelőre nagyon nehezen férhetnek hozzá. Az injekciót külföldön tüdődaganat esetén használják, az érintett betegek Magyarországon egyelőre csak egyedi méltányossággal juthatnak hozzá a gyógyszerhez, de ez hosszas adminisztrációt igényel, viszont az előre haladott tüdőrákos betegeknek nincs sok idejük a várakozásra. Hogy milyen új csodaszerről van szó, ezzel a témával érkezem hamarosan.
2: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása.
3: ígéretes rák elleni injekció van a piacon, de a magyar betegek egyelőre nagyon nehezen férhetnek hozzá. Ezt a témát ígértem, ezzel jövök. Egy olyan injekcióról, illetve gyógyszerről van szó, amelyet kimondottan tüdődaganatos betegeknek adnak, viszont Magyarországon az injekció egyelőre nem engedélyezett. Az érintett betegek csak egyedi méltányossággal juthatnak hozzá, hosszas adminisztráció után, az előre haladott tüdőrákos betegeknek viszont nincs sok idejük a várakozásra. No, de lássuk, hogy egészen pontosan milyen szerről van szó. A gyógyszer egy célzott daganatellenes készítmény, amit a nem kissejtes tüdőrák bizonyos genetikai eltérésekkel bíró formáinak a kezelésére alkalmazzák, írja a Telex tudományos rovata. Egyébként az Országos Onkológiai Intézet oldalán írják róla, hogy a figyelem középpontjába került új terápiás lehetőség valóban további előrelépést hoz az onkológiai ellátásban. Az injekció az úgynevezett amivantamab hatóanyagú rákellenes injekció, amely példátlan eredményeket hozott egy 11 országra kiterjedő nemzetközi klinikai vizsgálatban. Az eredményeket az Amerikai Klinikai Onkológiai Társaság Chicagói éves konferenciáján mutatták be. A vizsgálatban 102 olyan beteg vett részt, akinek fej-nyaki daganata volt. Ez a rákos megbetegedések körében a hatodik leggyakoribb típus. Közülük 43 betegnél a daganat zsugorodott vagy teljesen eltűnt, 28 esetben jelentős méretbeli csökkenést figyeltek meg, míg 15 betegnél a daganat teljes egészében megsemmisült. De hogyan éri el a szer ezt a kiemelkedő eredményt? Nos, a daganat sejtek felszínén gyakran olyan kóros fehérjék, növekedési receptorok találhatók, amelyek a sejtek kóros szaporodását serkentik. Az amivantamab ezt a folyamatot különleges, kettős hatású stratégiával állítja meg, egyszerre blokkol két olyan kulcsfontosságú szabályozó fehérjét, amelyek a daganat sejtek növekedéséért és osztódásáért felelősek. Emellett aktiválja a szervezet saját védelmi rendszerét is, az immun sejtek felismerik és célzottan megsemmisítik a daganatot. Az Onkológiai Intézet főigazgató főorvosa, Dang Magdolna úgy nyilatkozott, hogy a készítmény elsősorban azoknál a betegeknél hatásos, akik már kaptak kemoterápiát és immunterápiát is, vagyis a betegségük kiújult vagy áttétet eredményezett, de a készítmény már bizonyította hatásosságát a tüdőrák esetében is, és megkapta az Egyesült Államok Élelmiszer és Gyógyszerügyi Hivatalának az engedélyét. A kezelés mellett szól az is, hogy sok rákkezeléssel ellentétben az amivantamabot apró injekcióként adják be a bőr alá, nem pedig intravénás cseppentésként, így a kezelés gyorsabb és kényelmesebb, és sokkal könnyebben elvégezhető a járóbeteg klinikákon. Az injekciót egyébként 3 hetente egyszer kell, hogy megkapják a betegek, de mindez egyelőre az Amerikai Egyesült Államokban lehetséges. Az Onkológiai Intézet szerint az amivantamab, vagyis az új rákellenes csoda injekció hamarosan itthon is megkaphatja a gyógyszerhatóság engedélyét.
2: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása.
3: Visszatérünk a vizes témához, mert ígértem, hogy elárulom, hogy mikor vezették be a kutatók, illetve a tudomány világa a globális vízcsőd fogalmát. Nos, azt, hogy beléptünk a globális vízcsőd korszakába, már 2026. januárjában hangoztatták a kutatók, méghozzá egy új ENSZ jelentésen keresztül, amely szerint a vízkészletek túlhasználata és szennyezése emberek milliárdjainak életét veszélyezteti, és akár rendszer szintű összeomláshoz is vezethet, ami súlyos következményekkel járna a békét és a társadalmi stabilitást illetően. A jelentés megáll megállapítja, hogy sok társadalom már régóta gyorsabban használja fel a felszíni talajvízkészleteket, mint amilyen ütemben azok természetes módon megújulnak, miközben a hosszú távú víztározók, például a víztartó rétegek és a vizes élőhelyek egy része helyrehozhatatlanul károsodott. A klímaváltozás pedig tovább súlyosbítja a helyzetet, olvadnak a víztározóként is szolgáló gleccserek, és egyre gyakoribbak az extrém, száraz és csapadékos időszakok közötti hirtelen váltások. A vízcsőd kifejezést egyébként a szakértők azért vezették be most, mert a jelentés szerint sok térség már túlhaladt azon a ponton, ahonnan még vissza lehetne térni a korábbi állapothoz, így már nem egyszerű hiányról vagy válságról van szó, hanem csődről, ahogy ezt a pénzügyi analógia is mutatja. A társadalmak tartósan több vizet fogyasztanak, mint amennyi fenntarthatóan járna nekik, vagyis többet költenek, mint amennyi bevételük van. Ezt valahogy így lehetne értelmezni, írja covid.hu. Ennek következtében tehát a föld lakosságának mintegy 75%-a ma már vízhiányos, vagy kritikusan vízhiányos országokban él, és körülbelül 2 milliárd ember tartózkodik olyan területeken, ahol a felszín süllyed a túlzott talajvíz kitermelés miatt. A vízhez kapcsolódó konfliktusok száma 2010 és 24 között nagyjából 20-ról több mint 400-ra nőtt, miközben olyan nagy folyók, mint az Egyesült Államokban a Colorado, egyre gyakrabban el sem jutnak a tengerig. A világ nagy tavai közül minden második zsugorodott az 1990-es évek eleje óta, és egyre több város él át olyan válságos időszakokat, amikor átmenetileg elfogy az ivóvíz, többek között az afrikai Fokváros, a brazíliai São Paulo és az iráni Teherán is megtapasztalta már ezt az elmúlt években. A globális édesvíz felhasználás mintegy 70%-a egyébként a mezőgazdasághoz kötődik, miközben a világ élelmiszertermelésének több mint fele olyan térségekben zajlik, ahol a víztárolás csökken és bizonytalanná vált, ami a nemzetközi kereskedelmen keresztül az ellátásbiztonságot is fenyegeti. Ez az ENSZ jelentés, amiről továbbra is szó van, súlyos környezeti és városi károkat is felsorol, például azt, hogy az elmúlt 50 évben az Európai Unió területével összemérhető nagyságú vízes élőhely tűnt el, miközben számos nagyváros süllyed, például az iráni Rafsanjan évente 30 centiméterrel. A vízcsőd egyik leglátványosabb jele pedig az, hogy a törökországi Konya mezőgazdasági térségben már több száz víznyelő jelent meg. Ez állt tehát már januárban az ENSZ új jelentésében, amely többek között a globális vízcsőd fogalmát ecsetelte, és akkor a víznyelőkről csak még egy mondat, mi a probléma a víznyelőkkel? Ugye hirtelen megnyíló, akár 50 méter mély és több száz méter széles lyukakról van szó, amelyek, ha termőföldeken jelennek meg, akkor egész termőföldeket tesznek használhatatlanná, a víznyelők teljesen kiszámíthatatlanul, sokszor minden előjel nélkül pillanatok alatt szakadnak be. Mondhatni, bárki alatt megnyílhat a föld munka közben a mezőgazdasági táblákon, például Törökországban a Konya medencében. Ez a probléma a víznyelőkkel többek között.
2: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása.
3: Vajon elpusztulhatnak a növények végelgyengülésben? Mit mond a tudomány mai állása erről? Ezzel folytatjuk. Azt gondolom mindannyian tudjuk, hogy a növények élettartama rendkívül tág határok között mozog, hiszen a néhány hónaptól egészen a több ezer évig terjedhet. Az öregedés folyamata azonban előbb-utóbb mindenképpen lelassítja a sejtosztódást, ami végül megszünteti a növényi regenerációs képességet. Ezt az összetett folyamatot a genetika, a hormonális változások és a különböző környezeti hatások egyaránt befolyásolják, írja az Origó tudományos rovata. Aki próbálkozott egyébként már kertészkedéssel, bizonyára megtapasztalta, hogy a növények számtalan okból pusztulhatnak el, a nem megfelelő mennyiségű öntözés, az elégtelen fény, a tápanyag hiány, valamint a különféle paraziták és betegségek mind drasztikusan megrövidíthetik az életüket, bár kedvező körülmények között élettartamuk jelentősen meghosszabbítható, halhatatlanná azért sosem válnak, hiába tűnik emberi léptéke szinte észrevehetetlennek, az idő múlásával még a világ legidősebb fáinak állapota is elkerülhetetlenül romlik. A növények öregedése egyébként fajonként eltérő, és az is gyakran előfordul például, hogy egy fa egyik ága elhal, máshol viszont friss hajtás jelenik meg rajta, emellett pedig a gyökerek is képesek a növény egész élete során folyamatos növekedésre. Ami a növényeknél még tisztázatlan, az a telomerek kérdése. A telomerek a kromoszómák végén található ismétlődő DNS szakaszok, amelyek védő funkciót látnak el, befolyásolják az öregedést és biztosítják a sejtosztódást. Míg az embereknél a telomerek hossza központi fontosságú, a hosszú élettartam szempontjából, addig a növények esetében a telomer hossz egyelőre csak az életciklussal mutat összefüggést. A kutatók kapcsolatba hozták például a virágzás időpontjának változásaival. Azt azonban egyelőre még nem sikerült tisztázni, hogy a telomerek hossza érdemben befolyásolja-e a növények teljes élettartamát. Ennek fényében a növények öregedésének számos részlete mind a mai napig nem ismert. Még a több ezer éves fák élete is véges, végül minden növény elpusztul, legyen annak oka valamilyen környezeti hatás, vagy maga a természetes öregedés, kivételes regenerációs képességük azonban elképesztően hosszú életet tehet lehetővé számukra. Kiváló példa erre a dédapa néven ismert fa, amely lenyűgöző 5400 éves korral büszkélkedhet. Fontos azonban hangsúlyozni, hogy még az ilyen matuzsálemi példányok sem halhatatlanok, pusztán arról van szó, hogy a megszokottnál lényegesen lassabban öregszenek. De hogy senkit ne csigázzak a világ legidősebb fájáról, arról a fáról van szó, amelynek 5500-5800 évre is becsülik a korát, Chilében él egy nemzeti parkban, fajtáját tekintve patagóniai ciprus, és több mint 600 évvel előzi meg azt a fát, amit eddig rekordtartónak gondoltak. Hihetetlen, de állítólag meg lehet állapítani a fa kérgéből, gyökérzetéből, egyáltalán összetételéből, hogy mennyi idős, és természetesen a helyiek szájhagyomány útján generációról generációra adva beszélnek arról, hogy ez a fa már akkor is élt, amikor, azért a több mint 5000 év elképesztően hangzik.
2: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
3: Sok érdekességgel volt dolgunk az elmúlt percekben, de viszont ígértem még egy témát, elsősorban a víz téma mellé, mint egy párként az energia témát, hiszen ezekben a napokban és hetekben ezzel foglalkozunk a legtöbbet, vajon kifogyhat-e az ivóvízkészletünk, foglalkoztunk ezzel a mai napon, és mi a helyzet az energiával és az energiaválsággal. Ezt a kérdéskört sok aspektusból megközelíthetjük, de én most arra gondoltam, hogy beszéljünk az energiatárolásról. Ugyanis az, hogy az energetikai szektor a modern civilizáció alapköve és a világ egyik legfontosabb és legbefolyásosabb iparága a 20. illetve a 21. században, az nem kérdés. Ennek a szegmensnek a működése és fejlődése létfontosságú jelen pillanatban, mivel a napi életünkben használt összes eszköz, valamint az ipari és az infrastruktúrális rendszerek működéséhez is energia szükséges. Hogy honnan és mennyi energiánk van, azzal általában manapság tisztában vagyunk, egyébként sokszor nem érdekel bennünket, hogy honnan van, természetesnek vesszük ugye, hogy a konnektorban áram van, viszont az elmúlt hetek, napok történései megint elgondolkodtattak bennünket arról, hogy mi lenne, ha nem lenne áram. Nézzük meg egyébként, hogy ezekről a helyzetekről mit mond a tudomány mai állása. Nos, a tudósok, a kutatók és a szakértők nem abban gondolkodnak, és nem azt vizionálják, hogy hogyan mászunk majd vissza a fára, tehát hogyan jön majd el az az időszak, amikor újra áram nélkül leszünk, és áram nélkül kell élnünk, hanem abban gondolkodnak, hogy hogyan tudjuk a megtermelt energiát eltárolni. Az energiatárolás olyan eljárás, amely során az energia valamilyen fajtáját felhalmozzák annak érdekében, hogy egy későbbi időben hasznos munkavégzésre lehessen fordítani. Az energiatároló eszközt egyes esetekben ugye akkumulátornak nevezik, de nagyon sokféle energiatárolási mód van, attól függ, hogy mivel termeljük az energiát, kőolajjal, földgázzal, akár a fűtésről is beszélhetünk, illetve a napelemekről is. Az energia minden formája, vagy potenciális energia, például kémiai, gravitációs vagy elektromos energia, vagy úgynevezett kinetikus energia, például ilyen a hőenergia is. Ha jobban belegondolunk, még egy ébresztő óra is potenciális energiát tárol, az ő esetében a rugó megfeszítéséből származó mechanikai energiát, a galvánelem villamos energiává átalakítható kémiai energiát tárol, amely például a számítógép belső óráját képessé teszi arra, hogy akkor is járjon, ha a számítógép le van kapcsolva a villamos hálózatról. Egy vízi erőmű gátja a víztározóban felgyűlt víz potenciális energiáját tárolja, olyan esetre is, amikor a folyóvízhozama nem szolgáltatna elegendő energiát a fogyasztás fedezésére. Egy szóval, tulajdonképpen már évek, illetve évtizedek óta képesek vagyunk az energiát, a megtermelt energiát tárolni, de az energiatárolás innovációja óriási terület, amelyen nagyon sok kutató dolgozik, hiszen nekünk kisembereknek például az lenne a legjobb, hogyha egy egyszerű panellakásban tudnánk energiát termelni és tárolni. Ezt bizonyos családi házak már meg tudják tenni a napelemei kapcsán. Az energiatárolás az energia megőrzését jelenti a későbbi felhasználás céljából tehát, és fontossága, mint tudjuk, abban rejlik, hogy segítségével képesek legyünk kiegyensúlyozni a fogyasztási csúcsokat, például fűtési szempontból a téli, valamint hűtési szempontból a nyári időszakot, illetve amikor a termelés nem lehetséges, az energiatermelés akkor is legyen a tározónkból energiánk. A tudomány mai állása szerint egyelőre nem abban van a jövő, hogy energia nélkül kell élnünk, hanem abban, hogy hogyan leszünk képesek a megtermelt energiát tárolni és szépen egyenletesen beosztani. Legyen így, és valósuljon meg ez is, és majd háztartásonként is. Ez egy jó ötlet lenne, és egy nagy előrelépés. Tudományos magazinunk végére értünk a mai napon, hát remélem, hogy nem voltunk azért világvége hangulatban, de a víz és az energia, illetve áram téma körével mindenképpen kellett foglalkoznunk. Kitartást kívánok mindenkinek, és további nagyon kellemes rádiózást. Búcsúzik a tudományos műsor műsorvezetője, Strasser Andrea.
2: A Tudomány mai állása című műsort hallották. Köszönjük a figyelmet!

0: Bibliai találós kérdések. Egy életre szóló programunk a Biblia megismerése, Isten szavának helyes értelmezése. Ebben segít Sajámosi Éva műsora a bibliai találós kérdések és válaszok keretében, izgalmas, hasznos és érdekes felvetésekkel, olyanokkal, amelyek a mában is hasznosíthatók.
1: Igazi nagy örömmel köszöntöm kedves hallgatóimat, de jó, hogy ismét együtt lehetünk, mert így műsorunk kapcsán kívánhatok áldott és boldog életet mindnyájuknak, Istenünk védelmében. Sajámosi Éva vagyok, eme Bibliai Találós Kérdések című adás szerkesztő műsorvezetője. Műsorunkban minden héten 5-5 mai aktualitással is bíró bibliai témát vizsgálunk meg, mert a tanúság a mi egyéni életünkben is komolyan hasznosítható tudnivalókat tartalmaz. És kérdezem, hogy ki az, akinek ne lenne szüksége bölcs és szerető tanácsra, olyanra, amely egészen biztosan a javára van. Mint tudjuk, a hit hallásból van, a hallás pedig Krisztus beszéde által, hát akkor ennek szellemében most kezdünk is.

És akkor íme itt vannak az új kérdések erre a hétre. 1761. kérdés. Adhat-e Isten betegséget hívei életébe? A válasz. Hát, ha arra gondolunk, hogy a mennyei atya milyen szerető lélek az övéi felé, és tudjuk, hogy minket, az embereket gyermekeinek fogadott, akkor már is elutasítjuk a felvetést. Jaj, dehogy is ad egy atya betegséget a gyerekének, hiszen szereti. Az a célja, hogy boldogan és egészségesen éljen a magzat. De vajon a Szentírásból is ez tűnik ki? Amikor Jézust megkérdezték egy témában, ő azt mondta, hogy ha ti tudtok tökéletlen emberként jó ajándékot adni a gyermekeiteknek, a mennyei atya is tud. Ő nem téveszt meg titeket, hogy tojásnak látszó skorpiót ad, vagy így tovább, de ha a bibliai történéseket nézzük, akkor ez nem ilyen emberi gondolkodás szerinti. Ruth könyvében például két fiatalember, az Úr terve szerint, születésétől betegeskedett, és meg kellett halnia, hogy két özvegyet hagyjanak maguk után, amivel az Úrnak terve volt Jézus családfájának kialakításával kapcsolatban. Naamán, a szír hadsereg parancsnok, azért lett leprás, mert Istennek terve volt a megtérésével, hiszen rajta át indult el országában a kereszténység. Ott volt a születésétől vak ember Jézus idejében. Amikor megkérdezték Jézust a betegségéről, ezt mondta: ez a betegség az Isten dicsőségére van. Aztán ott volt a 38 éve beteg a Siloám tavánál. Miért? Isten dicsőségére, mert miután Jézus meggyógyította, az bizonyította, hogy neki minden betegség felett uralma van, legyen az testi vagy lelki. És igen, a gadarai megszállott, akinek egy pillanat alatt adta vissza, megválta az egészségét, és küldte el a 10 városba tanúságtevőnek, aminek meg is lett az eredménye. Vagy miért halt meg egy napra Jairus kislánya, két napra a Naini ifjú? Lázár is beteg lett, és így halt meg Isten dicsőségére, hogy bebizonyítsa, Jézusnak is van visszaút és feltámadás a 3 napi halál után is. Vagyis, hogy a Jézus feltámadásába vetett hitet növelje. Már elmondtam a Tanúságtevés ragyogása című műsorban is, hogy én is kaptam olyan szolgálati betegséget, ahogy én ezt elneveztem. Kórházba kerültem, mert volt ott két szobatársam, akinek el kellett vinnem az Úr üzenetét, és akiknek segítenem is kellett Isten dicsőségére. Nos, sose feledjük, hogy minden ember isteni céllal születik a földre, és az Úr nem azt ígérte, hogy itt fáklyás díszmenet lesz az életünk, hanem majd az örökké valóságban, ő vele, miután hittel és kitartással teljesítettük földi küldetésünk, amely olykor betegség és halál is lehet a cél érdekében. De ha most ezen valaki megbotránkozik, akkor nézzen csak föl a keresztre. Ez Isten igazi atyai szeretete, az áldozat. Egymásért, egymás üdvösségéért. Mert aki a saját tökéletes fiát nem kímélte, hogy ne bánna velünk is ugyanígy a magunk és mások javára. De azt is tudjuk, hogy az Úr sose marad adósa senkinek. A nagy elszámoláskor mindennek élvezni fogjuk a kamatait.

1762. kérdés. Jaj, nem kell nekem ez a hegyi beszéd. Halljuk gyakran. Tudja az illető, hogy miről beszél? A válasz. Ma nagyon sokszor úgy beszélnek egyesek a hegyi beszédről, mint amolyan prédikációról, amelyen mi akarunk rámutatni az ő hibáikra, és rábírni őket a jóra, az életszerű változtatásra. Na ez az, ami nem kell. Ezzel a kijelentéssel persze azt is hangsúlyozzák, hogy majd én tudom, hogy mi a jó nekem, majd én eldöntöm, majd én. De amikor már abba a helyzetbe kerül valaki, hogy szüksége lenne a hegyi beszédre, mert már maga is tudja, már maga is így nevezi a hozzáintézett féltő szavakat, igen, pontosan tudja, hogy tév úton jár, csak nem akarja beismerni. Mert végül is mi a hegyi beszéd? Jézus leült a hegyen a tanítványai körében, és elmondta nekik, hogy miként lehetnek boldogok. Tanításának minden szakaszát így kezdte. Boldogok a... És akkor jött, hogy kik és mikor. És bizony, akiknek a hegyi beszédre lenne szüksége, annak jó is lenne, ha ismerni a részleteket. Persze, Jézus sose volt erőszakos. Most is ők jöttek hozzá, jöttek a tanítványai. És akkor ő leült, elfogadta őket, a Máté 5 szerint. Nem könnyű követni Jézus szavait, hiszen ilyeneket mond. Boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyek országa. Boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak. Boldogok a szelidek, mert ők öröklik a földet. Boldogok, akik éheznek és szomjúhoznak az igazságra, mert őket megelégítik. Boldogok az irgalmasok, mert ők irgalmasságot nyernek. Boldogok a tiszta szívűek, mert ők meglátják Istent. Boldogok, akit békét teremtenek, mert ők Isten fiainak neveztetnek. Boldogok, akiket az igazságért üldöznek, mert övék a mennyek országa. Boldogok vagytok, ha én miattam gyaláznak és üldöznek titeket, mondta Jézus, és mindenfelé rosszat hazudnak rólatok. Örüljetek, ujjongjatok, mert jutalmatok bőséges a mennyekben, hiszen így üldözték a profétákat is, akik előttetek éltek. Az pedig már a mi dolgunk, hogy az Úr segítségével meglássuk a sok szóból, a mi emberünknek éppen mire van szüksége a hegyi beszédből. Mert hogy nagy szüksége van, na az már biztos. Legyünk a segítségére, és halljuk meg a hangos elutasítás mögött a megbújó néma segítségkérést. Ne erőszakosan, csak finoman, de érthetően. És hogy ezt hogy kell csinálni, arra csak is mennyei édesatyánk adhat nekünk hiteles tanácsot, mert ő ismeri az illető lelkét és senki más. Így hát, csak is a lelkek nagy ismerője az Úr tudja, hogy mikor és mit kell neki mondani és hogyan. Persze, már is jöhet a szokásos elutasítás, de gondoljunk csak arra, hogy ránk, hány és hány évet várt az Úr, mire hozzáléptünk, és talán még ma se vagyunk nála teljesen.

1763. kérdés. Isten sokszor szólt népéhez a próféták által. És ma? A válasz. Mit tudunk arról, hogy Isten hogyan kommunikál az emberrel? Ha egyszerűen akarunk fogalmazni, a kornak, az egyénnek megfelelően. Még az édenkertben, közvetlenül. Olyan meghitt, amikor azt olvassuk, hogy alkonyattájt, az Isten mindig meglátogatta az embert, sétáltak, beszélgettek, egyek voltak. Aztán a bűnbeesés után Isten kétféleképpen kommunikált, egyrészt rámutat a természet csodás megalkotása, másrészt embereket választott ki, és rajtuk keresztül üzent a népnek. Ezek voltak a proféták, ahogy az ige mondja is. Aztán eljött az üdv történet megváltási szakasza, és akkor Jézuson át szólt hozzánk az Atya, melynek csodálatos tárháza a négy evangélium, az apostolok cselekedeteitől végig a Biblia. És ma? Hát azt kell mondanunk, hogy már mindent elmondott az Úr ennyi idő alatt, mit kéne még tudnunk. Nos, talán, ha nagyon odafigyelünk, meglátjuk, hogy Isten ma is szól hozzánk, hitünk erősítésére, mégpedig sok úton és módon. Számtalan tanúságtevést és ige hirdetést hallhatunk az interneten, a rádióban, a tévében. Soha annyi keresztény tartalmú nyomtatvány nem jelent meg, mint napjainkban. Számtalan, bibliai alapú, hiteles film készül, mint például napjainkban a Kiválasztottak című sorozat, melyben soha egy mondatot sem hallottam, amely ne követte volna híven a Szentírást. De ott vannak a híres régészeti felfedezések is, mint a holt tengeri tekercsek, vagy azok az ásatások, melyekben más-más országokban a Biblia igazságának megfelelő feljegyzéseket rögzítettek, találtak. Legyen az akár egy-egy történés, akár egy hiteles személy létezése, akár a szövetségkötések dokumentációja. De látjuk a jerikói fal leomlását is. Pontosan úgy ásták ki, ahogy az le van írva a Bibliában. A fal nem összeomlott, hanem mint egy papírlap, teljes egészében előre esett, és ma is így van a földben. Aztán ott vannak a jeruzsálemi emlékek, és azok egyre másra történő gazdagodása a feltárások nyomán. Ma már itt van a modern lidár technika, mellyel akár az őserdők sűrű lomb koronája alatt rejtőző régi városokat is föl lehet térképezni, és 3D-s képet alkot a talajfelszínről. Ez a légi lézeres letapogatás új régészeti helyeket mutat. És még számtalan dologról beszélhetnénk, de a lényeg az, hogy Isten ma is szól az emberhez. Hogy mégis melyik a leggyakoribb módszere? Nos, azt hiszem, hogy személyesen, a Szentlélek által a szívünkkel beszél. Mindenkivel egyenként és külön-külön. Mely hatalmas kincsünk és nagy lehetőségünk ma.

1764. kérdés. Pál miért nem hirdette a Krisztus a Sanhedrinnek? A válasz. Erre egy nagyon-nagyon szomorú válaszunk van a Bibliában, egy olyan, amire józan emberi ész azt mondja, hogy na ez aztán már végképp nem lehetséges. De miért? Mert pontosan azok, akiknek a megváltást kellett volna hirdetni, oda se fütyültek. Van a Bibliának egy pontos idő meghatározása Dániel könyvébe, hogy mikor, melyik évben várható a Messiás születése. Senkit nem érdekelt. Aztán megjöttek a napkeleti bölcsek, és emberi szóval is elmondták. Megszületett! Senkit se érdekelt. Senki se rohant velük Betlehembe, hogy lássuk tényleg. Aztán, amikor Heródes kiadta parancsot a 2 éven aluli kisfiúk meggyilkolására Betlehemben, hogy a Messiás is oda vesszen, meg a környékén, senki se sietett menteni a gyermeket. És amikor Jézus színre lépett, már is féltékenyek lettek rá, már is üldözték, már is kémeket küldtek rá, és rövid időn belül elhatározták, hogy megölik azt, akit szolgálniuk kellett volna, mint papság. De Jézus kijelentette, hogy olyanok, mint akire a messze földre távozott ember rábízta vagyonát. Amikor kérte a hasznot, minden hírvívőjét megölték, lásd a proféták, és most Jézust is holott, pontosan tudták, hogy ő az Isten fia. Ők nem tudatlanságból, nem megtévesztettségből utasították el Jézust, hanem sátáni megfontoltságból. Tudatosan. Ezért járt le a kegyelem részükre már itt a földön. Ezért nem állt eléjük Pál apostol sohasem. Amit tettek, az a Szentlélek káromlása volt, és arra nincs bocsánat.

1765. kérdés. Ó, csak éj a mának, rohannak az életbe sokan. De erről van Istennek véleménye? A válasz. Minden ember céllal születik a földre, mint már tanultuk sokszor. De ha nem hisz Isten tervében, akkor a saját feje után megy, és sokszor csodálkoznak, hogy bizony jól beverik a fejüket, és még akkor se tanulnak sokan. Az ilyen ember, mert sok negatívum érte, kárpotolni akarja magát a föld gyönyöreivel, és aki ezt vallja, meg is teszi. De itt a kérdés. Boldog lesz ettől? Nos, az Úr többször is beszél erről a Szentíráson keresztül. Ime Ézsaiás 56. Mert sokan már akkor is így éltek. Csak vigasság és öröm van, marhát vágnak, juhot ölnek, falják a húst, isszák a bort. Együnk, igyunk, mert holnap úgyis meghalunk. Az 1 Korintus 15-ben így szól Pál. Együnk és igyunk, mert holnap úgyis meghalunk. Isten az önpusztítás helyett bűnbánatra hívja őket és magához, ahol igazi öröm és igazi béke van, és ez ma is igaz.

0: Most pedig búcsúzom, kedves hallgatóink, műsorunk már a véget ért. A mikrofonnál Sajámosi Éva szerkesztő műsorvezetőt hallottátok, a technikát pedig kedves barátom Nagy Gábor kezelte. Heti adásunk mindig kedden van, 15 óra 30-kor, és az ismétlés pénteken 15 óra 20-kor. Találkozzunk a jövő héten is. Mi majd nagyon igyekszünk itt lenni. Remélem, hogy ti is. De addig is Isten kegyelmében gazdagon megélt, örömteli, boldog napokat kívánok. A külső tényezők ellenére is minden kedves hallgatomnak miközben Isten áldjon mindnyájunkat!
1: Bibliai találós kérdések. Egy életre szóló programunk a Biblia megismerése, Isten szavának helyes értelmezése. Ebben segít Sajámosi Éva műsora a bibliai találós kérdések és válaszok keretében, izgalmas, hasznos és érdekes felvetésekkel, olyanokkal, amelyek a mában is hasznosíthatók.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Csütörtökön kezdődik az idei szárszói konferencia. Lélek és algoritmus. Hit és digitalizáció Szárszón. Ezzel a címmel rendezik meg az idén a Reformátusok Szárszói konferenciáját augusztus 13-a és 16-a között a Balatonszárszói Solideo Gloria Hotel és Konferencia Központban. A találkozó középpontjában ezúttal a mesterséges intelligencia, a digitalizáció és a keresztény hit kapcsolata áll. Az idei konferencia arra hívja a résztvevőket, hogy közösen gondolkodjanak arról, milyen viszonyban állunk az életünket egyre inkább átszövő technológiával. A négy napos találkozó közös áhítatokkal, plenáris előadásokkal, pódiumbeszélgetésekkel és témaföldolgozó alkalmakkal várja a résztvevőket. A konferencia a hagyományoknak megfelelően vasárnap délelőtt úrvacsorás istentisztelettel zárul. Bízzatok, én legyőztem a világot, a szőuli ifjúsági világtalálkozó himnusza. Éppen egy évvel a 2027-es szőuli ifjúsági világtalálkozó kezdete előtt, augusztus 3-án hétfőn mutatták be a találkozó hivatalos himnuszát, amelynek címe Bízzatok, én legyőztem a világot. A himnusz megadja az alaphangot a katolikus fiatalok közelgő nemzetközi találkozójához, amelyet 2027. augusztus

0: harmadika és nyolcadika között rendeznek meg Szőulban. A dal 2027-es ifjúsági világtalálkozóra választott témáról szól, bízzatok, én legyőztem a világot, ami János evangéliumából származik, a 16:33-ból. A himnuszt több nyelven adják elő, többek között koreaiul, angolul, franciául, spanyolul, portugálul és olaszul. Ismét ingyenes szabadtéri koncertet ad a Budapesti Fesztivál zenekara Hősök terén. A Budapesti Fesztivál zenekar és Fischer Iván ismét ingyenes szabadtéri koncertet ad a Hősök terén szeptember 12-én. Ezen bemutatkozik a zenekar frissen alakult gyermekkórusa is, közölte az együttes pénteken. A tájékoztatás szerint a hangverseny 18:30-kor kezdődik, a koncertet Fischer Iván vezényli. A szervezők közlése szerint a koncert elsősorban a családokat és a legfiatalabb zenerajongókat szólítja meg. A rendezvény ingyenesen látogatható, a részvételhez nincs szükség regisztrációra sem. Kérik, hogy a közönség a kényelmesebb ülőhelyek érdekében időben érkezzen. A helyszínen papírszékeket is biztosítanak, amelyeket a koncert után haza lehet vinni. Minden hely betelt a Debreceni Református Hittudományi Egyetemen, a tanítóképző szakon. A hitéleti szakok esetén még be lehet jutni próbafelvételivel az egyetemre. Nagyon szép eredményeket hozott az idei felsőfokú felvételi eljárás a Debreceni Református Hittudományi Egyetemen. Folytatódott az utóbbi években tapasztalható tendencia, hogy kismértékben ugyan, de folyamatosan növekszik az intézménybe jelentkezők száma, elsősorban a tanítóképzés területén, és főként levelező formában. Ez azt eredményezte, hogy a tanítószakokra nappali képzésben 50, levelezőben pedig 75 új hallgatót vettek föl a szeptembertől induló tanévre, és ezzel beteltek a férőhelyek. A hitéleti képzéseknél összesen 34-en folytathatják itt felsőfokon tanulmányaikat, közülük 15-en jelentkeztek lelkésznek. Az időjárásról. Ma tetőzik a meleg. Ma kedden a felhők mellett sok a napsütés, néhol eshet eső, északnyugatira fordul a szél, és 32-38 fokunk van. Szerdán túlnyomóan derült, napos, száraz időre van kilátás. Az északias szél élénkül, és 27-34 fok várható.
1: Híreinket hallották.
2: Merkaba. Zsidó vallási és közéleti magazin következik.
3: Kedves hallgatóink!
4: Tatabányán a Városi Múzeumban tartott előadás Finali Gábor, a budapesti Hunyadi téri zsinagoga főrabbia. Előadásának témája és címe a zsidóság univerzális missziója, felelőssége családon belül és azon túl.
3: Mai műsorunkban ennek az előadásnak a rádióra szerkesztett változatát hallják.
5: Finári Gábor lesz az előadó, ő rabbi, mégpedig Budapesten a Hunyadi téri zsidó közösségnek a vezetője.
6: Igen.
5: Hát hallgassuk akkor szeretettel.
6: Szeretettel köszöntök mindenkit. A jó szerencsét az azért érdekes mondás, mert hívőben mázlalt, ahol szó szerint beszélhetsz jó szerencsét, de természetesen nem a bányászok mondják, hanem általában mindig ezt mondjuk, ugye valamilyen szinten a elegendő mázlal, mint hogyha attól függne sok minden, azt kívánjuk, hogy legyen jó volt. Mindig van benne egy ilyen furcsa csavar, hiszen mázlal azt jelenti, hogy zodiákus. És ugye nyilvánvaló a bűvelég azt mondja, hogy ne hidd, hogy zodiákusom van, vagy ne számíts rájuk, de igaz az, hogy a mázlatban azt jelenti, hogy ha a jó Istenbe bízol, és még a zodiákus is legyen jó, szóval így valahogy így lehet értelmezni. Hát a felkérés, a mai adás az szólt az a szeretetről, a törődésről, a felelősségvállalásról szólt, vagy szólna. A zsidóság, a Tóra látásmódját próbálja követni, és azt mondja, hogy a létjogosultsága, a léte arra alapozódik, hogy valaki képviselje az Istent a világban. Vagyis bár úgy tűnhet kívül, vagy esetleg más tradíciók fényében, hogy a hagyomány, a zsidó kultúra, a zsidó civilizáció zárt, mindenképpen univerzális üzenetet hordoz, és univerzális üzenettel bír, és azzal az igényel és szándékkal lép fel, hogy egy misszióban legyen, és egy híd legyen, egy közelítő szerepet töltsön be az emberiség és a jó teremtő között, az idők végezetéig, amikor is az egész emberiség megtér az örökké való tiszteletére. Hogy ezt alátámasszam, héberül az a kifejezés, hogy ember, emberek, emberiség, megfogalmazás az úgy hangzik, hogy Bnei Adam, Ádám gyermekei. Így mondjuk azt, hogy ember. Vagy így mondjuk azt, hogy halandó az utcán, láttam a homályba egy embert, right? Ben Adam, láttam egy ember fiát, Ádám fiát. És így jellemzünk héberül bárkit, mindenkit. De ez a másik megfogalmazás, a briót, vagy briá, teremtés, vagy celem képmás. Ugye ez mind a bibliai fogalom. Celem azt jelenti, hogy mégis Istennek az árnyéka, árnyékai vagy mindannyian, nem vagyunk olyan, mint Isten, vagy olyan, mint az Isten, amik szó szerint olyanok, de mégis az ő képmására lettünk megalkotva, és ezért a celem kifejezést szóval szintén használja a héber. Az édenkerti történet ugye úgy néz ki a zsidó olvasat szerint, hogy Isten teremtette a világot, oda helyezte az embert az édenkertbe, és rábízta azt, hogy megőrizze és gondozza azt. Leofda, uraszom rá, megművelni és megőrizni. Ez persze már egyből a beszédem és a előadás végére is mutathatna, hogy a felelősség arra, hogy amit mi kaptunk, az csak letétbe, átmenetre kaptuk meg, azt tovább kell adnunk, és ugyanúgy, hogy nem lehet kártakozni másnak ebben a generációban, úgy előtt nem lehet kártakozni másnak 10 generáció múlva sem. Ezért nem lehet mások kontójára eladósítani a Földet, és ezért a fenntarthatóság, ez már ott van a Bibliának az első lapjain. Ez a lismor, megőrizni, kifejezésből vezethető le. Szóval az emberiség ősszülei, Ádám a Földből vett ember, ugye Adama a Föld héberületből van, az Ádám a Földes, illetve Havva, minden élőnek az anyja, ez a Háj életszóban benne Éva nevében. Ők ugye egy bűn, és három bűnt követnek el egyszerre a zsidó hagyomány szerint. Az ok nélküli gyűlöletből ugye elvileg ártatlan ember életére tört ugye Éva. Isteni tudásra és isteni magaslatokba törnek fel azáltal, hogy olyanokká akarnak válni, mint az Isten, szó szerint. És ugye kívánatosnak tartják egy gyümölcsöt, és ezért akarnak belőle lenni, mert az nem jó, de kívánatos. És az üres vágy, a másiknak való vártás, illetve az, hogy az Isten összekeverni az, hogy ki a teremtmény és ki a teremtő, ez az a három bűn, amiből van az ok nélküli gyűlöleti gyilkosságnak a nagy bűne, a bálványimádás és az élfajhászat, amikor valamit csak azért sem helyezett, és nem azért, mert jó, mert hasznos, hanem csak azért, mert üresen az énről és az egóról szól ez a vágyhajhászás. Ez az a három bűn, amit elkövet az első emberpár, az egész emberiség, ugye ők ketten, majd 20 generációt vár a Biblia Ábrahámig, amíg nézzük azt, hogy ez a türelmi időben megjavul ez a helyzet. És három mintatörténet van csak elmesélve, hogy nem javul meg. Káin és Ábel, ott van a gyilkosság. Vízözön, megelőző korszakában a vágyak az urai mindennek, minden gátat levetnek, persze azért is van az, hogy Isten minden gátat levet, és ott van, hogy utána Bábel tornyát építenek, amivel ugye az égre törnek. Úgyhogy az a három bűn, az a három het éverül, több kifejezés van a rossz cselekedetekre, avon, pesa, het, több van, de ebből a het az, ami az éreket megtörtént. A het az nagyon azt jelenti, hogy céltéveszteni, mellélőni. Amikor az íjat, vagy az embernek az életét, vagy az idejét mellélővi, elpazarolja utasságra, amire nem kéne. De ez történt az Édenkertben, és a három esetben, Bábel tornya, özönvíz, Káin és Ábel esetében azt látjuk, hogy ez nem javul. Nem javul meg. Majd jön Ábrahám, aki csak először Ábrám, akit azért választ Isten, mert ő kereste Istent és választotta őt, mondja a hagyományunk, és elindul a javulás folyamata. Vagyis az egész emberiség helyett egy emberen keresztül kezd el a világ a jó irányba fordulni. Ugye mondhatnám ezt, hogy ezt mire alapozom, hát ott van többször is szerepel, főleg Ábrahámnál, de Mácsonyos apáknál is, hogy által adja áldást a Föld minden nemzetsége. Ugye? Ez itt van, itt tetelhető az a bizonyos univerzális küldetés, amivel az emberiséget visszakanyarítja a Tóra közössége vissza az Édenkertbe. Mert ugye a számüzetésben van mindenki, az egész emberiség számüzetésben van, mindenki diaszporában él, az Édenkerten kívüli diaszporában, és oda vezéli vissza az emberiséget a zsidóságba. Az ősapák esetén túl, ott van ugye Mózesnek az esete és a kivonulás története, amivel záródik is a Mózes könyve, számunkra a legfontosabbnak tartott bibliai könyvek, ugye a Mózes könyve a Tóra, ami számunkra igen fontos és kiemelkedik a többi könyv közül. A többi könyv is csak azon a mérlegen áll meg, minden proféta csak a mózesi mérlegen áll meg. És a mózesi könyvnek a legvégén, az utolsó könyvnek a nem pont a legvégén, de az utolsó könyv, ötödik könyvnek a tartalma, van egy olyan mondat, amit idézni szeretnék, mert annyira tanulságos. Azok szerint cselekedjetek azon a földön, ahol bementek, hogy birtokoljátok azt. Tartsátok meg és teljesítsétek azokat, mert azáltal lesznek bölcsek és értelmesek a népek szemében. Ha meghallják mindezeket a rendelkezéseket, azt mondják majd, bizony, bölcs és értelmes nép ez a nagy nemzet, mert melyik nagy nemzethez vannak olyan közel az istenei, mint hozzánk, a mi Istenünk, az Úr, vagy a örökkévaló, valahányszor kiáltunk hozzá. És melyik nagy nemzetnek vannak olyan, és most ugye mindenki, igazságos rendelkezései és döntései, mint amelyen ez az egész törvény, amelyet én adok ma elétek. Vagyis az egész Tóra azért adatik, hogy mások is kedvet kapjanak hozzá, hogy tartsák. Azért kell külön lennie Izraelnek, zárjuk be a Szentföld érdekes módon a három kontinens találkozásánál van, az egyedüli földnyelven, ami az afrikai bölcsőt Ázsiával és Európával összeköti, azon a bizonyos ponton ott van a Szentföld, különben egyenlő távolságban a két legősibb folyami civilizációtól, Mezopotámiától és Iraktól, és Egyiptomtól. Szóval ott kell azon a színpadon megírni ezeket a törvényeket, hogy majd azt mondják mások is, hogy ez milyen jó, ez isteni, mint a mi törvényünk, utánozzuk majd ezt. Úgyhogy a Tóra legvégén, a Mózes könyvének a legvégén ugyanazt az univerzalitást látjuk viszont, hiába egy népnek a történetről van szó, hiába egy közösségnek a történetről van szó, ugyanazt látjuk viszont, mint ami volt az első pillanatban, a teremtés pillanatában, vagy amikor Ábrahám kiválasztja Istent, és ezért Isten kiválasztja őt, hogy általa nyernek áldást a Föld minden népei. Végig erről a univerzalitásról van szó, a partikulásról belül. Arra pedig ugye nem is kell beszélnem, hogy minden bibliai családnak és minden bibliai bármilyen zártnak és egy törőfakadónak fakadónak tűnik a közösség, még a bibliai legfőbb főhősöknek is a család fájában vannak betértek. A zsidóság nem térítő vallás, nem is a hinduizmus, hogy születni kell zsidónak. Úgy, ahogy látjuk Mózesnak, az egyik felesége egy midianita nő volt, a másik felesége egy kusita nő volt. Ez azt jelenti, hogy arábiai és szomáliai, vagy szudánia. De ott van például Dávid király, akinek midianita volt a nagy ükmamája. De szintén Áronnak a egyik gyereke, a Jitró, Mózes apósának a másik lányát vette feleségül, és azt jelenti, hogy ahogy jönnek a kohénok, a papi nemzetség, az is örökletes volt Izrael belül, nem csak a királyság, ott is egy midianita anyuka, nagymama van Eliézer, illetve Pinhász vagy Finhász pap mögött, aki szintén a családfának a részét képezi. Úgyhogy ezek nagyon fontos kitételek, ami mindenképpen szintén a nem zártság és a nem etnikai vagy bármifajta vérszerinti elkülönést mutatja, illetve az üzenet az ugye, ahogy mondtam, univerzális. Egy ünnep van még, amit ugye kiszegszetik jelölni, a bibliai ünnepek közül ilyen van. Világteremtésnek az évfordulója, egyesztelés napja, a kivonulásnak az ünnepei, az Exodus, vagyis a Pészák, a Pászka ünnepe, utána 50 napra rá van a túradás ünnepe, a Sávolt, a hetek ünnepe, és ősszel van a sátras ünnep. Ugye majdnem mindegyiknek van, háromból kettőnek van keresztény párhuzama, a húsvét és a pünkösd, a Szukottnak, a sátras ünnepnek, a nagy betakarításnak, a nagy szüretnek, az ünnepe még nincsen a kereszténységből párhuzamosítva, gondolom, ugye ez a parúzia után következik el majd. De aztán a sátras ünnepnek van legalább kettő univerzális aspektusa, és ezt nagyon kevesen tudják, nem nagyon figyelmesen olvassák a Bibliát, vagy nem járnak egy zsinagógába. Ez pedig nem más, mint a szertartásoknak a sajátossága. Ha valaki megfigyeli, akkor Noéknál, Noé is vagy új Ádám volt, hiszen újra kezdődött az emberiség, az óra lenullázódott, Noéknak, Noénak 70 leszármazottja van. Vagyis általában a zsidóság úgy szokta mondani, az óra alapján, hogy a világ 70 névvel, ez a 7-es szám, persze egy szimbolikus szám is egyben, de a világban 70 név van, mindenki Ádámból, mindenki Noétól származik, mindenki 70 leszármazottja van. És ezért Szukottkor a Föld minden népéért 70 túlkot áldoztak. A Szentélyben, Erzsemi Szentélyben 70 túlkot áldoztak, a kínaiakért, az ausztrálban születtekért, az afrikaiakért, mindenkiért. Amíg állt a szentély, 70-ig, amíg Róbert nem rombolták. Az előbb azt a pénzt, amit elvettek a romaiak a szentélyből, és a rabszolgákat, amit elvettek onnan, abból épült fel a világ legnagyobb horror cirkusz a Rómában, amit minden szeret megnézni, a Kolosseum. A Kolosseum az a békeházának az aranyából épült fel. Szóval a Szukottkor nem csak, hogy áldoztak a Föld 70 nemzetéért, hanem az, ahogy áldoztak, vagy 7 nap alatt áldoztak 70-et, és kezdték ugye 13-mal, és így mentek lefelé, bocsánat, 7-től kezdték, ami szintén egy bibliai szám, és a 13-ig mentek föl, és ugye minden nap egyet többen áldoznak, akkor az összesen a 7. nap végére 70 lesz. Minden nap hozsannáztak, ugye ez egy héber kifejezés, hosiyaná azt jelenti, hogy segíts meg minket kérünk, vagy bálts meg minket kérünk. Segíts meg minket kérünk, és ezt az emberiségért mondták a papok és a leviták. Ezekből pedig azon napon nem csak olajat, meg fűszert, meg bort áldoztak a szent oltáron, hanem vizet is a föld élet, földi életért, a földi vízháztartásért. Úgyhogy ilyen aspektusai, univerzális aspektusai vannak a Szukottnak, amelyik ugye az utolsó ünnep, a végső ünnep, a grand finale, és ez az, ami ott szerepel a liturgikus évnek a legvégén, amikor is befejeződik a mezőgazdasági élet is. A Tóráról szeretnék pár szót szólni, mert beszélek a gyermekekről, mert a következő kérdés a felelősség gyermekei iránt vonatkozott. A Tóra, ha én azt mondom Tóra, akkor önök azt mondják, hogy mi a jelentése? Mit tanultak hittanon, mit tanultak az enciklopédiából, a National Geographic-on, nem tudom, ki hol, ki tanult, mit tetszett meg tanulni. A Tóra azt jelenti, hogy törvény. Igen, más? Törvény? Mindenki azt mondja, hogy törvény. Igen, igen, hát te hozzám is jársz, úgyhogy talán itt ne segíts. De én azt, hogy, igen. Ugye mindig ez a bizonyos törvény van emlegetve a Tóra kapcsán. Nyilvánvaló, ez egy ismeretek kívülről megfogalmazott, akár azt hiszem, hogy véletlen megfogalmazás, de hogyha egy kicsit apologetikusabban állok ez a kérdés hozzá, akkor azt mondom, hogy ez szándékos ferdítés, és ez egy keresztény megfogalmazás, szóval hogy a törvényhez képes legyen a szeretet, és ezért van ez a bizonyos ez a törvény. Nem azt jelenti törvény, hanem azt jelenti, hogy tanítás, útmutatás. A célzást is jelent, de ugye hogy szinte a helyes irány, helyes útvonal mutathat, de ugyanebből a szóból van a Torá, szóból van az a szó, hogy morá, tanárnő, meg az is, hogy horá, nőnemű szülő. Horé, az a apa, horá, az anya, horim, azok a szülők, úgy többes számban, és a morá, az pedig a tanár, tanító nő, vagy tanító férfi, tanító héberül, és ebből a szóból van az, hogy torá. Szóval szülő és tanár, ezek a gyökből fakadó, újabb kifejezőket elképezni ezzel a héber gyökkel, ami nyilvánvalóan nem törvény, vagy nem csak törvény. Vagy sokkal inkább azt jelenti, hogy gondoskodó, óvó, útmutatás és kézenfogó vezetés, ahogy egy szülő és egy tanár teszi, pedagógus. Úgyhogy a Tóra kapcsán csak annyit, hogy hogyan tekint erre a zsidóság, és hogy mennyi univerzális aspektusát, hogy a zsidóságnak milyen feladata van a világban, és hogy gondolkodik a saját tanításáról, ugye? Azt úgy gondoljuk, hogy ugye, ahogy leírtak alapján, hogy a sivatagban, a pusztaságban lett adva a Tóra. Ugye ez a Sinai sivatag, vagy ez az a Sinai félsziget, amit ma annak nevezünk, ott volt a Sinai hegy, azt legtöbb tudós nem úgy gondolja. Legtöbb tudós Észak-Arábiába képzeli, a mai Szaúd-Arábia északi részére. Nagy autó, hogy épül most az a Neon City, ott, az a környéken van a Sinai hegy. De hogy ott, mert ugye Midján földjén élt Mózes, ott választakodott, az Midján földje, nem a Sinai félsziget. De ez nem is fontos, a fontos csak az, hogy a bevetetlen föld, a pusztasság, a kietlen föld, a senki földje, ott lett adva a Tóra. Miért ott lesz adva a Tóra ennek szerint?
7: Szükség.
6: Ott lesz szükség. Nem, mindenhol szükség van, ez majd aktuális. Azért ott lett adva, mert a Tóra mindenkié. Azért lett adva a senki földjén, a Tóra mindenkié. A másik pedig, ugye a Tóra mindig vízhez van hasonlítva. És általában, hogy valaki olvassa többet a Bibliát, nyilvánvalóan azért is, mert Izraelben vannak kis patakok, meg kis folyocskák, ugye a Jordán is csak mondjuk akkor, amikor a Rába, szóval igazából nincsenek nagy folyók, vagy régesek voltak nagyobb folyók. Nem arról híres, hanem arról, hogy rendszeres csapadékok van, valós télen ősszel, tavasszal, és Egyiptomban szembe, vagy a másik folyami civilizációval, Mezopotámiával szemben. Ott nem biztos, hogy nyáron esik az eső, sőt, legtöbbször nem. De valahol esik Törökországban, meg a Kaukázusban, és akkor ott lecsorog a Tigris és Eufrátészbe. Ugyanígy ez megtörténik Afrikában is, valahol Etiópiában, nagyon Ugandában, Kongóban, monszun, csak meghozza a nagy csapadékot, és abból táplálkozik a világ ugye legnagyobb folyója, aminek az ajándéka a maga Egyiptom, a Nílus. És Istenek kiemagasztosulnak, mire odaérnek, de kis harmatokból is cseppekből állnak össze, és bár az emberek ugye a hatalmak le tudják teríteni a tavakat, le tudják teríteni a folyókat, le tudják adóztatni a kutakat, de a felhőket soha. A csapadék az mindenki egyformán múlik, és így elmondik. És nem lehet elvenni senkitől sem, mert mindenkire esik. És a tóra olyan, mint a harmat, és olyan, mint az eső. Megint csak ugye az univerzális aspektus, és az, hogy ugye, ahogy azt várja a tóra, azt várja a zsidó hagyomány, ugye, mint elmondva Ézsaiás, Jesaja, csak így hébről is bejött pár képe kifejezést, Jesaja könyvének a legvégén, a 60. fejezetben, ugye fölmennek, vagy az első fejezetben, de végül is ott vannak, hogy fölmennek a népek, és ott tanulnak Jeruzsálemben Isten hite, stb. De hogy ezek azok a bizonyos messiási képek, amiket ugye a zsidóság még nem látott, ezért azt mondja, hogy még nincs a messiási kor, és mindig várja a messiást. De a fontosak az, hogy ugye Ézsaiás, Jeremiásnál jelent meg újra ez a bizonyos univerzális aspektusa a Tórának, a Bibliának, hogy a kezdetek mindenkiről szóltak, a zsidóságnak a történet írja maga a Biblia, de ugyanúgy a vég is megint mindenkiről fog szólni, és aki akar, az erre a vonatra, erre a hajóra felszállhat. Szóval a zsidóság mindig úgy áll hozzá, hogy nem kérdése az üdvösségnek, ha valaki zsidó, mindenki üdvözülhet a Hisz Istenben. Viszont, hogyha szeretne zsidóvá lenni, akkor azt megteheti. A Tóra, hogy még mondjam egy másik kifejezést, a vízen és a senki földjén kívül, hogy mennyire vízhez van hasonlítva, a zsinagógában ugye egy héten háromszor olvasnak föl Tórát. Hétfő reggel, csütörtök reggel, és szombaton reggel, illetve délután. Szombaton olvassák fel a heti szakaszt, aztán szombat délután, meg hétfő csütörtökön csak azt, hogy mi lesz a következő heti szakaszról, ilyen előzetes, mint a moziban. De az azért is van itt, mert hétfő csütörtökön volt az ókorban a piac, csak jöttek be a vidékről a mezőgazdászok, és akkor hallhatták a piacon, a zsinagógában a tóraolvasást, és azért is, hogy ne teljen 72 óra a tóraolvasás nélkül. Mert kb. Az ember úgy hámat a víz nélkül. Szóval ez egy tényleg újra és újra a vízhez van hasonlítva a Tóra. A szent szót szeretném még egy picit tisztázni. Ugye, ahogy mondtam az előbb, a Szentföld azért Szentföld, mert mind a két folyami civilizációtól egyen a távolságra van, és ott van a világ legnagyobb kereszteződésében, a három kontinens találkozásánál. És azért ott kell lennie neki, hogy ezt a bizonyos performance-ot bemutassa a közösség, hogy kedvet kapjanak mások, hogy ezt utánozzák. A kádos szó, ugye a latin sanctusból van ugye magyarra fordítva, de ugye ez nem, a sanctus még nem mondja azt, hogy mit jelent az, hogy a kádos, csak azt mondjuk szent, de mi az, hogy szent? Hogy van definiálva? És ugye más megkülönített, elkülönített, ez szent, ez szent. Szóval azt mondja a ézsaiási mondat, amiben bele van szerkesztve a legszentebb zsidó imába, az áldó imádságba, és különben még a részt képezi a katolikus misének is, ugye az átváltoztatás közben, hogy Sanctus, Sanctus, Deus, Cebaot, Cebaot, ugye, Kados, Kados, Kados, Adonai, Cebaot, ugye mondja a Héber, az vicces, hogy latinban a seregek urát nem a légiókra fordították le, a római légió szóval, hanem a Cebaot, a Cebaot, a Cebaot, Héber hadsereg szóval, de hogy úgy kéne ezt folytatni, mondod, hogy szent, szent, szent a sereg ura, hogy más-más, teljesen más az örökké való, mint bármit, amit ebben a dimenzióban ismerünk. És ez a kifejezés mindenképpen kell, hogy az emberek tudósítja, hogy a szent így önmagában nem azt jelenti, hogy érinthetetlen, nem azt jelenti, hogy ember feletti, hanem azt jelenti, hogy Istennek elkülönített. És ugye azért kell másnak lennie, hogy látható legyen, különállni azért, hogy mások lássák, hogy utánozhassák, hogy észrevegyék, hogy utánozhassák. Szóval a látszás miatt, a láthatóság miatt kell különállnia. Most a gyerekekről akkor megbeszéljük pár szót. gyermekekről. Az embernek a felelőssége ugye magára gondoskodni, a felnőttként ugye helytállnia, de arról is meggondoskodnia, hogy legyen folytatás az emberiségnek. Vagyis az zsidóság például nem pártolja a cölibátust, vagy a műtlenséget, vagy a tüzérség fogalmában, sem férfi, sem nőknek. Azt mondja valahol a szóbeli hagyományunk, a misna, hogy mindenkinek úgy kell magára tekintenie, mintha ő lenne Ádám és Éva. Mintha rajta volna az emberiség, csak ketten lennének. Vagy egyedül lenne, és meg kell felesetni Éváját, vagy Ádámját, de fontos csak az, hogy mindenkinek úgy kell magára tekintenie, mintha értelmet van a teremtő világ. És ha én nem gondoskodok róla, akkor nincs más, aki gondoskodja róla. Értelmet teremt a világ. Ez persze nem az önzés, ez a felelősség. Ezért nem tettem meg azt sem, hogy túl veszélyes sportokat játszok, és csak azért sikolernyőzzek, mert jó érzés. Mert ha rosszul sikerül, akkor nem is folytatás az emberiségnek. De mindenképpen úgy kell minden hobbinak és minden másnak egészségkímélő dolgoknak megfelelni, hogy az ember folytathassa azért a Földön, és tudjon gondoskodni a gyerekeiről. Pont. Úgyhogy ez nagyon fontos kitétel. A gyermekekről pedig ugye hát, ha máshol nem, akkor a Hajad Izrael mondatai között lehet nagyon jól figyelni arra, hogy ugye mit mondott Úr. Mózes könyvének 6. fejezete. És szeresd az Örökké Urat teljes szíveddel, teljes lelked és mindennel, amit van. És legyenek ezek a dolgok, amiket ma megparancsolok neked, ott ez szívedem. És vesinantam levanecha pedig bártabám, és taníts meg azt fiaidnak, vagy gyermekeidnek, és beszélj velük állandóan. Az állandóan tudom, egy héber poetikus dupla képekkel oldja meg a héber. Állandó tud mondja a héber, hogy a bűvje hosszan, besiftechá, befejtechá, amikor otthon ülsz, uvelechtechá a derech, amikor az utadon jársz, uvesokvechá, amikor fekszel, ufkumechá, és akkor felkelsz. És mindig. De hogy ezzel a négy képpel, párokkal, ellentétpárokkal azt akarja elmondani, hogy mindig beszélj gyerekeidnek erről, mármint az, hogy honnan jöttünk, és mit kell továbbvinni, és persze a Talmud különben, a szóbeli hagyománynak a nagy másik nagy könyve, ami ezt kiegészíti, a Tórát, az ugye elmondja, hogy a apának kötelezettsége a fiát körülmetélni, most a fiúkról van szó, körülmetélni, megtanítani a Tórára, szakmát adni neki, kiházasítani, és megtanítani úszni. 1800 évvel ezelőtt. Van leírva, hát amikor mióta mondják ezt, korábban nem is mondták már, mert mióta mondják. De lényeg az, hogy ezekkel tartozik az apa a fiának. Ha nincsen apa, mert eltűnt, vagy meghalt, akkor a közösség férfi tagjának kötelessége gondoskodni. Nem is az anyának, hanem a férfi közösség. A férfi tagjának, hogy ez mind legyen meg. Úgyhogy a továbbadás, az, hogy le dor, nemzedékről nemzedékre a dolog, az a megszerzett eddigi információi tovább és tapasztalataink továbbadódjanak, ebből a túl is egyet képezi, de a matematika, meg a fizika, meg a bányaipar, vagy bármi másnak lássanyagra tudunk, ezt is ugye mind tovább kell adni a következő nemzedéknek, úgyhogy ez az adott generációnak a sarra és a kötelessége. És ezt ugye utódfélnek mondja a Biblia, ugye erre naponta kell elmondani a gyerekeknek, naponta mondjuk a smát is, naponta kétszer, amikor felkerülünk, és amikor lefekszünk, hogy ezt tudatosítsuk magunkba, és a gyerekek ezt mondatják. Szinte ezek az első sorok, amiket egy gyerekkel megtanítanak, sőt, az újszülöttnek a fülébe ezeket a mondatokat mondják, hogy Smá Izrael, Adonai Elohim, Echad, Hajad Izrael, a mi Istenünk az örökké volt egyetlen egy. Úgyhogy ez az megtanul a gyerek szinte elsőnek, és ebben a hallatról is ebben távolodik a világból. De hogy a maga a Széder este, a Pészáknak az ünnepe, a kivonásnak az ünnepe, az meg ugye extra erről szól, hiszen akkor külön hangsúlyos, hogy aznap este történtek az a nagy események, aznap este történt meg az, hogy megszabadultunk, ezért aznap este különösen kell arra beszélgetni, sőt, azt kell elérni, hogy valamilyen úton módon a gyerek kérdezzen. Ezért a Haggadá könyvecskéje, és általában a hagyomány, az kicsavart rendet, egy kicsavart szédert, egy kicsavart szédrestét, egy fölborított rendet rendel el, hogy ha kell, akkor az apuka vagy a rabbi fejen álljon, csak kérdezem meg a gyerek azt, hogy mi történt nekiben ma este. Mi történt ma este? Mi van, mi folyik itt? És akkor lehet mondani, hogy az történt, hogy 3000 évvel ezelőtt, blablabla. Kijöttük Egyiptomból, és az öröki ott kivezetett minket, kiindult arra, erős kérdezett, stb. És akkor az, hogy különben, hogy a héber szóval mi minden rejlik benne, ugye a ben szó azt jelenti, hogy fiú vagy gyermek. De a lehavin érteni, és a livnot építkezni szóban, ugyanúgy gyökként a fiú szó van benne, hogy az emberek általában csak akkor értik meg, hogy milyen igazán embernek lenni, ha van családjuk és van gyerekük. Vagy nevelnek valakit, ha valakinek esetleg meddő, vagy nincsen gyerek, akkor örökbe fogad és nem felnevel valakit. Akkor tapasztalja meg a teljes életnek az egészét. Ha nem, nincsen házastársa, akkor fél ember. Ha valaki nincsen nevelt gyereke, lehet az, hogy örökbe fogad a gyerek is, vagy tanítványa, addig nem igazán tudja, nem igazán ért teljes életet. És nem igazán értettem, hogy miről szól az élet. Ezzel a fiú és az értelem, a ben, lehavim érteni szó, az ugyanazt jelenti. És csak az igazi, ez az igazi építkezés. Live not, az építkezés, hogyha valaki tud tanítani, tud átadni másoknak tudást, vannak szellemi vagy fizikai gyermekei. És mit kell átadni? A legfontosabb tanulság a zsidóságnak az, hogy van egy teremtője a világnak, hogyha sokfajta középkorban sokfajta hiszek egy, vagy sokfajta ilyen krédó-szerűség alakult ki a zsidóságban, de legalapvetőbb a három részből áll, hogy a világnak van teremtője, volt kinyilatkoztatás és lesz számunkérés. Ennyi a minimuma, mindenkinek csak többet mondok, azért mondom a azt mondom, hogy Joseph Albo nevű rabbi mondta ezt a 14. század környékén, így összefoglalva a többieket. De alapvetően a legfontosabb üzenet a Tórának, a meta üzenet a Tórának, hogy ez van egy teremtő, aki előbb szeretett téged, aki már adott neked. Ezért ugye nem tudom én semmit csinálni más, csak hogy hálásnak lenni, és magasztalni őt, és megköszönni. Szóval így igazániból elismerni a teremtőt. Ez a viszonzása már annak, hogy az ember ezt felismeri, és nyilvánvalóan ennek fényében élni, a felelősség fényében élni, és a hála fényében élni. Ezt jelenti alapvetően a zsidó élet, különben maga a zsidó szó, ugye Lea negyedik gyermekéből van levezetve, a Yehudi vagy Yehudá szó, az a hodá-todá szóból van, ami azt mondja, hogy hála és köszönet. Úgyhogy végülis a zsidó azt mondja, hogy hálás, vagy köszönet teljes Isten felé. Ugye mindig szoktam viccelni a zsinagógában, vagy másokkal is ilyen táborról, vagy iskolában, hogy a gyerekeknek mondom, hogy ha valaki nem hálás az örökkévalónak, akkor lehet nem zsidó. Viszont aki hálás, nem is tudja, hogy Isten lehet, hogy zsidó. Szóval mindenképpen hálával teli szív az, amikor az ember minden egyes lélegzetvételt, vagy minden egyes jól lakott falatot, vagy akár fordítva, megkönnyebbülést a mellékeiség után. Mindig úgy van, hogy kimegy a frissen lekaszált létre, és azt mondja, hogy de finom az élet. Ez maga a legszebbi van. Különben nem véletlen mondtam, mert tényleg van, nem csak étkezés, hanem vécés után is van áldás különben a imakönyvben. De hogy nem csak ugye ez a ádámi, noéi állapot, csak ezen túl még a zsidóságnak a nagy tapasztalata az egyiptomi kivonulás, ami azt jelenti, hogy a szabadságot is megkapta a közösség, és ezért az egyiptomi kivonulásnak a nagy tapasztalatát kell átadni a gyerekeknek. Szóval minden más univerzálisan túl, van ez a partikuláris, ez a közösségi élmény, hogy mi kilettünk víve a fáraó alól, és bementünk az Isten alá, Isten uralma, járma alá. Persze Istennek a járma könnyű, meg éles, de a lényeg az, hogy Isten járma alatt vagyunk. És ezt a tapasztalatot kell átadni a gyerekeknek, a közösségnek, és a Bibliának, a Tórának az a motivuma, hogy te tudod, hogy milyen rabszolgának lenni. Te tudod, hogy milyen az idegen voltál idegen földön. Ez a tapasztalat, ez a megfogalmazás, ez 36-szor szerepel a Bibliában. Többször, mint hogy tartsa szombatot. Azt, hogy tartsák kúsát, az csak 2000 ebben a továbban. Kús vételek. A vérfogyasztás alatt a pillanatban 3-szor szerepel. Az, hogy kijött Egyiptomba és tudod, hogy milyen az idegennek a lelkülete, ez 36-szor szerepel. Ami persze egy fantasztikusan szimbolikus száma. A Héberben ugye 30 évben igaz ember van a Földön, aki miatt mindig érdemes a Földön, hogy létezzen és ne pusztuljon el. Ugye a 18-a száma az életnek a száma, és akkor 2018 az a 36, de fontos csak az, hogy 36-szor van tényleg benne a Tórában, aki ott vanja, Károly Gáspár Bibliában is összeszámolhatja. Az, hogy te mert te idegen voltál, vagy tegyél úgy, mert te tudod, hogy milyen az idegennek lenni. És vagy mert kihoztalak téged örökül Egyiptomból, tedd meg ezt, meg ezt. Úgyhogy ezek a, ez az indoklás, ez az alapvető tapasztalat, ami ott lebeg minden micva parancsolat mögött, mint egy ilyen meta parancsolat, vagy megközelítés, és ezért van az, hogy végső soron, amikor az bemennek a földre Izrael fiai, és kialakul a társadalom, és vége van a nászútnak, és az egyiptomi vándorlás, vagy egyiptomból kijöttel az Exodus véget ér, akkor ugye ott kell manna nélkül, csodák nélkül megfelelni és élni a mindennapokat, és ott dől el, ott van a puding próbája. Tudnék, szentély ide, másik királyság oda, ha az árva, az idegen, az özvegy, és a lévita, különben néha még a léviták csodomás sorban nincsen földjük, és abban az évben 98%-ban mindenki földműves volt, szóval, hogyha az idegen, az árva és az özvegy nincsen ellátva és nincsen jól tartva, de egy külön szövetség van kötve, mondja a Tóra, ők ha sírnak, akkor vége az országnak. Mert akkor az egész hiába van. Minden hiába van. Ha az árva, az özvegy és az idegen azt mondja, hogy igazságtalanság érteni a folyamatosan. És a zsidóság így is tartja számon, hogy a számvezetés többek között mai napig azért van zsidóságnak a diaszporája, a számvezetése, az azért tart, hiába van Izrael, az is csak mások jobboltából létezik, úgyhogy még egy nagy felfegyverzett gettónak számít a vallásosok szemében, vallás szemében Izrael, az még nem a megváltott világ. Úgyhogy lényeg az, hogy azért vagyunk számvezetésben, mert ahogy mondja a Szolokokas Márban belet, illetve Héber szöveg, hogy mi pnéhata énunk, galinum jelcénunk. A bűneink miatt számítunk föl földünkről, azért nincs az már, mondja szemben. De hogy ilyen fontos a másnak a boldogsága és a boldogulása, és hogy mondom is az idézetet, kiébő hávjon, hogyha lesz közöttek szegény egy a testvérek közül, az valami kapujában, amikor beköltöztek a földre, a serha sem elohéhan utellach, azon a földön, amikor dörgöl nektek ad, lotter te a metz et levavcha, ve lotik poc et yadecha, me achicha hajvion. Ugye ne fordítsd el a te szívedet, és ne kemérjük a szívedet, és ne is zárd be a kezdet, hanem ki, a toach kiftach et yadcha, és ha nyitva nyisd ki a kezedet, és adj neki abból, mert, és akkor itt van végén az van, hogy mert ha nem adsz, akkor sírni fog, és egy külön szövetség van neki, és az egész elvész. Különben bárványimádással ér fel a nem adás. Illetve bármilyen modell, vagy párhuzamos példát mondjuk a jelenkorban is, minden társadalom, ahol bemegyünk az árvaházba, vagy bemegyünk a nem tudom, egyébként az anyák otthonába, az a társadalom valószínűleg minden máshol jól néz ki, ha azok rendben vannak. Mondhatom, hogy persze a kórházakat, meg az öreg otthonokat is, de inkább az, ahogy tényleg, akinek senki nincs, nekem nincsen hálózata, hogy segítsenek rajta, akivel a közösségnek kell vérkötelék nélkül segítenie, ha azok kiszolgálatok, akkor nem, az nem egy istenes társadalom, annak elvileg megérett a pusztulása. Vagy büntetésre, vagy bármifajta más vezetésre. A gondoskodás másokról az ugye az isteni attribútumoknak az utánzása a többek között. Ugye a Tórában nem csak az, hogy adj neki, hanem az is van írva a Tórában, hogy ilyen furán, homályosan, eufemisztikusan megfogalmazva járja az ő útján. Az embernek járja fel az örökkévaló útján. Ez a keresztény teológia, ezt az imitáció, de így Isten utánzásával adja vissza. Valószínű Ágoston fogalmazta ezt így meg, de az a Tórában már tényleg van írva úgy, hogy a lehet, drahav, járni az Isten útjain, vagyis úgy viselkedni, ahogy ő viselkedik. Ahogy ő beteget látogatott, tudják is beteget látogatni. Ahogy ő kiházasított embereket, tudják, hogy csak kell házasítani embereket. Ahogy ő eltemetett valakit, tudják, hogy is el kell temetni. A halottakat, akik nem tudnak magukról gondoskodni, és így tovább. De különben az, sűrű és összefont hagyományrendszernek a dzsungeli magat esetleg megzavadik és nem tud tisztán látni, túl sűrű az erdő, akkor mégis azt kell látni, hogy a 10 parancsolat, ami különben 10 mondás héberül, nem parancsolat, hanem mondás, ez is egy ilyen félrefordítás. A 10 mondás, ez a szeretet ibrotnak a második kőtáblán lévő 5 része, az, ami a polgári törvénykönyv és a büntető törvénykönyv nagy részét kiveri. A többi az rituális törvénye a Bibliának, de a ne gyilkolj, nem ne jöjj, ne gyilkolj, vagy a héberül, ne gyilkolj, ne lopj, ne titanulj tanúbizonyságot, a többi. Ez az, ami végülis a károkozás kategóriáinak különböző formája az, mert az is lopás, ha olyan meghúzom az ő autóját és kárt okozok neki, csak egy olyan fajta, hogy nem hasznosul, de egy kárt szenved. Szóval mindenképpen ez van nagyon bőven kifejtve a Bibliában, Isten pedig persze a Talmud lapján megmagyarázva, de hogy végül a 10 parancsolat, a 10 mondásnak a apró cseprő verziói és fajtái vannak kifejtve, és attól akar ugye eltávolítani minket a Tóra, hogy azt mi elkövessük, hogy nehogy észre se legyünk egy gyilkosságnak, akár közvetetten is. Vagy egy bűnténynek, amiben esetleg visszadozottuk bele a gyilkost, és úgy leszünk valamilyen fajtaképpen annak okozói áttételesen, többszörös áttétel. Vagy ugyanígy a párakozás, vagy a lopásnak a ugye körülbelül formája. Úgy lopom meg, hogy nem is akartam volna. Ez érdekes mód, majdnem mindig, hogyha lenne egy távolakozó, és a följelvám, a hor héber átjukasztás szóból, ebből az egyszerű kétbetűs gyökből van képezve, ez az összes szó, ami ezeket a témákat, amiket eddig elmondtam, összegzi. A hor egy bizonyos lyukasztási felületen, ami egyre kijelölt részt csinál, ami átuti a felületet, onnan átlátok a túloldalra, illetve le is határol egy részt, hiszen az kivágódik ebből a bizonyos lapból. Ebből a kis szóból, a hetrés HR hor szóból, vagy betűkből képezve van az összes olyan kifejezés, amiről addig szinte beszéltem. A herut szó, a szabadság szó, az ebből a bizonyos kétbetűből van képezve, és a szabadság azt mondja a Biblia, hogy óriási felelősség van az embernek, szabad akarata van, az embernek, még azt mondja a Biblia, választ a jót, és Egyiptom kivonulás után az ember visszakapta a szabadságát, az idejét. Rabszolga nem tud választani. A szabad ember tud választani. A szabad ember nem biztos gazdag, de az idejének az ura. És akkor az idejének az ura, akkor ő magán posztja azt be, hogy mennyit fordul ide, mennyit fordul a gyereke felé, de tudnia kell 6000 arányban, hogy egy nap az örökkévalóé, mert alapvetően minden az örökkévalóé, de egy napban ezt erről meg kell emlékezni. És olyankor a szamaram se az én szamaram, a rabszolgám, amíg volt rabszolgaság, vagy a szolgám, vagy a beosztottam, senki nem az enyém, minden az örökkévalóé. És akkor mindenki pihen. Ez lehet ma hál' Istennek ugye ez egyértelmű, tényleg is a világot ezen az oldalán, de ez egyáltalán volt így az ókorban. És hogyha hagyjuk, akkor a ami ránk már korszak sem lesz egyértelmű, hiszen mindenfajta neopogány erők ugye a minden nevében, a pénz nevében, minden más nevében ezt el akarják venni. De a szabadságnak egyik lépcsőfoga az, hogy azt mondom, hogy ma nem dolgozom. Vagy én ezt teszem, vagy azt teszem. Ez a szabadságnak a egyik ismérve. A herus szó a szabadság, és érdekes módon Talmud el is játszik ezzel a szójátékkal. A herut a szabadság, herut az pedig azt jelenti, hogy vésve. Vagyis a kőtáblába belevésve a betűk, azt herutnak mondják, és nem herutnak mondják. Ez egy szójáték, de ugye az is a lyuk a vésett szóból jön. És a szabadság és a valamból átjutás, vagy az, hogy bevésni, ugyanazt a betűket látja maga előtt az ember, más azok formájában, de a magánhozói ugye más jelenleg. De ugyanebből a het reis gyökből van az a szó is, hogy ahor, háta mögött, vagy az, hogy mahár, holnap. Azaz a szó is ebből a szóból gyökből van, hogy aher, a másik, vagy Aharon, az utolsó, a legkisebb. A Bahar szó is ebből a horszóból van, hogy választani. Kiválasztani, vagy szabadon választani. Szóval a Har szócska nagyon sok mindenben benne van, de csak hogy értsük, minden azon múlik, hogy mit választunk, minden azon múlik, hogy a másikkal mit teszünk. És mind a kettőben ez a szó van benne. Bahárban is, meg az Aherban is. A másikkal mit teszek, a legutolsóval mit teszek, hogy választok, ezek ugyanabból a szóval vannak. És a modern Héberben, mert ez az egy modern kifejezés, ez talán nem volt így korábban, hanem ezt az elmúlt 150 évben alkották meg ez a szót, az Ahrajut, felelősség. Szó is ebből a szóval van, vagy ebből a gyökből van. Szóval a mást észrevenni, a mást felfedezni ugyanabban szó van, mint az, hogy a felelősség. Az, hogy a holnap mit hoz, vagy hogy most meghallottam az igazság, most meghallottam, hogy mi a feladatom, gyerekként, felnőttként, öreg megtérőként, mindig azon múlik az embernek a megtérése, a tesúvája, a megtérése, hogy a következő pillanatban kvázi holnap mit tesz. Nem az, hogy eddig mit tett, az annak. Vagy van fizikai, ebben a világban lehet, van következménye, valaki olyan nagy bűnt követett el, akkor ebben a dimenzió biztos megbüntetik azt, hogy valószínűleg büntetik, a következő világban az valószínűleg már eltöröltetik, valaki őszintén megbánja bűnét. De az, hogy mit tesz holnap azzal, amilyen van még ereje, energiája, pénze, felelőssége, hatalma, az nagyon is tőle függ. Ezért a másik és a holnap, ez ugyanabban a szóból van, mint az, hogy felelősség. Óriási szóval, az a, hogy ez, hogyha lenne filcem és lenne pálban, akkor ez följön nem, mert talán nehéz elképzelni, de lényeg az, hogy mindegyik ugyanabból a héber szóból származik. Különben, hogy mennyire fontos a jövő, és a jövő igenlő a zsidó vallás, mondok két példát erre. Felolvastam a Shema Yisrael, a Hajad Izraelnek, a Izraeli falomásának a mondatát. Shema Yisrael, Hajad Izrael, Adonai Eloheinu, az örökké a mi Istenünk, Adonai Echad, az örökké az egyetlen egy. Erre Rási, a legnagyobb középkori kommentár, 11.

0: fordítás. Jövő igenlés. Leszek, aki leszek. Ezt mondja a Tóra. Ezt mondja a Biblia. Leszek, aki leszek. Nem vagyok, leszek. Különben, aminek ti lesztek, olyan leszek én is. Ugye ez a tükörkép megvan. Ha megtértek, ha megtérsz, akkor én is olyan leszek veled. Különben az áhá, szeretett szónak külön értelme van, magát értelmező héber kifejezés, sokféleképpen lehet definiálni a szeretett szót, de hogyha magának a szónak már van egy belső gyökere, egy belső magja, akkor az már önmagát definiálja. Ahava szócskának az alap igéje az, hogy hava, adni. Ha szeretsz, akkor adsz. A többi az csak üres beszél. Ígéret, szép szó. De igazán az ember, ha szeret, akkor ott van, akkor tesz. És hogyha azt mondjuk, hogy ugye, amikor oda mennek Jézushoz, csak hogy most egy kicsit kikacsítsak más tájakra, amikor oda mennek Jézushoz, és megkérdezik, hogy mi a legfontosabb törvény, akkor tudják, hogy mit válaszol? Két dolgot idéz Jézust. Ugye, mondja a Smájszernek a mondatát, hogy szeretsz örökkel a teljes szíveddel, igen, és szeretsz fel barátodat. Igen. Tudják, hogy mit idéz? A Mózes könyvét tovább. Egyik Mózes 6. könyve, a másik Mózes 5. könyve. Különben van még egy harmadik szeretet is. Szeresd az idegent. Akit nincsen senki. Aki oda téved hozzád, és ha holnap elvágod nyakkal a csatornában éved, akkor se hiányzik senkinek, hiszen senki nem sem. Szóval karold fel őt, törődj vele. És ugye ezek a veretes vonatok miatt tudott más lenni akár az európai civilizáció is sokszor esetben, mint más, és ezért tudott például megváltozni az ókori brutalitásból. Az nem véletlen különben, a Biblia miatt zárták be a gladiátor játékokat. És csak ez egy szimptomája annak, hogy mennyire megváltoztatta, és hogyan változtatta meg a Biblia Európát. Addig ugyanolyan erőkultusz volt itt, mint a japán shogunoknál, a római nem voltak egy picivel se jobban, ugyan kegyetlen voltak. Az irgalmat és a kegyelmet megvetették. Ezek a kifejezések gúnyosak voltak, túl nőies szavak. Ez a Bibliából jön, sehol nem más van.
1: Merkaba. Zsidó vallási és közéleti magazin műsorunkat hallották. Köszönjük figyelmüket!

0: Ír összeállításunk következik.
1: Évszázadok üzenete a felújított esztergomi keresztény múzeum újra rendezett állandó kiállításáról. Az esztergom vízivárosi plébánia templomban június 30-án ünnepélyesen megnyitották a felújított esztergomi keresztény múzeum újra rendezett állandó kiállítását. Az esztergom budapesti főegyház megye tulajdonában álló országos képtár Magyarország leggazdagabb és Európa egyik legjelentősebb egyházi gyűjteménye, amely több mint 10 000 műtárgyat őriz. A beruházás a főegyház megye 300 millió forint összegű támogatásával valósult meg. A múzeum modernizált kiállítási térrel és új koncepcióval várja a látogatókat. A múzeum följutása során a kiállító tér mérete nem változott, továbbra is ugyanakkora, mint korábban volt. Ezért a tárgyakat gyakran két, néhol három sorban helyezték el, hogy minél több művet tudjanak bemutatni. A gyűjtemény egyik különlegessége, hogy Budapesten kívül egyedül itt láthatunk ennyire régi műveket,

0: és csak a Keresztény Múzeumban ismerhetjük meg a maga teljességében, a 12. század utolsó harmadától egészen a 21. századig terjedő művészettörténeti fejlődést. Nyári program lehetőségek a Görögkatolikus Múzeumban. A Görögkatolikus Múzeum a tanév során rendszeresen tartott tematikus foglalkozásokat gyermekek számára, illetve több kiállítást, zenei programot is szervezett. Az intézmény azonban nyáron sem zárja be kapuit. Gyermekek és felnőttek számára is kínálnak program lehetőségeket a szünidőben. Kocsis Fülöp metropolita levele Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszternek. Kocsis Fülöp Hajdú Dorogi érsek metropolita a társadalmi egyeztetés részeként levelet küldött Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszternek a szívhangrendelettel, az esemény utáni tabletta vénykötelezettségének megszüntetésével és az abortusz tabletta bevezetésének lehetőségével kapcsolatban. A levelet augusztus 8-án tette közzé, amely így kezdődik. Tisztelt miniszter úr! Egy internetes cikkből értesültem arról, hogy az egészségügyi minisztérium várja a véleményeket az általuk a napokban fölvetett kérdések kapcsán, a szívhangrendeletként ismert szabályozásról, az esemény utáni tabletta vénykötelezettségének megszüntetéséről és az abortusz tabletta bevezetésének lehetőségéről. Hozzánk, görögkatolikus egyházi vezetőkhöz egyenesen nem érkezett ilyen tartalmú megkeresés, és ismereteim szerint más katolikus egyházi vezetőkhöz sem. Mégis megszólítva érzem magam, hogy az összetett kérdéskör kapcsán megfogalmazzam görögkatolikus egyházunk álláspontját, amely természetesen teljes mértékben megegyezik a katolikus egyház tanításával is. Több száz református férőhely áll a pihenni vágyók rendelkezésére az egyházkerület területén. A református közösségek szívesen veszik igénybe a tiszántúli református egyházkerület területén lévő egyházi kézben működő szálláshelyeket, de ma már a világi vendégek is gyakran választják ezeket az üdülőket és vendégházakat. Erről beszélt az egyházkerület turisztikai szakértője. A kerület kezelésében üzemel Berekfürdőn a Megbékélés háza és néhány éve a mellette található Turing Hotel is. A két épületben összesen mintegy 220 ember tudnak elhelyezni. Az időjárásról. Ma tetőzik a meleg. Ma kedden a felhők mellett sok a napsütés, néhol eshet eső, északnyugatira fordul a szél, és 32-38 fokunk van. Szerdán túlnyomóan derült, napos, száraz időre van kilátás. Az északias szél élénkül, és 27-34 fok várható.
1: Híreinket hallották.
2: Hidak, vallási, közéleti és kulturális heti magazin következik. Bleier Gábor műsora.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat! Önök a Hidak heti magazin adását hallják, a mikrofonnál Bleier Gábor. Mai vendégem Halmi György rendező, a medvetársulat vezetője. Régi ismerettségünkre való tekintettel, ha megengedik a riport során, tegeződni fogunk. Hallhatnánk először is valamit arról, hogy hogyan kezdődött rendezői pályafutásod, hogy adtad magad erre a hivatásra?
4: Jó napot kívánok! Halmi György vagyok, mindenkit üdvözlök. Hát az, hogy ez micsoda, egyrészt a rendezés micsoda, az egy nagyon fontos dolog, hogy az ember magába el tudja képzelni, hogy mi az, hogy rendező, mert mindenkinek más képzete van róla. A rendezésről általában olyan képzetek vannak, mint a fociról, hogy az emberek mindent tudnak róla, tehát tudják azt, hogy a bal hátvéd meg a jobb hátvéd hol szúrta el, és hogy miért nem adta jól középre a labdát, és a többi. És hát a rendezésről is valószínű, hogy ilyen elképzelések vannak. Szóval én szerencsémre olyan tanárok és olyan emberek vettek körül, akik tulajdonképpen az életükkel elmondták, hogy az embernek tulajdonképpen nem rendezni kell, hanem és nem a csapó után, mert ugye filmes vagyok elsősorban, és nem színházrendező, nem a csapó után kell élni, hanem a csapó előtt. Tehát ez azt jelenti, hogyha az embernek vannak gondolatai, vannak érzései, vannak lehetőségei, akkor azt meg kell beszélni általában a Jóistennel, aki valamit mond erre. Tehát azt mondja, hogy ez egy butaság, ne csináld, vagy azt mondja, hogy csináld, de olyan feltételekkel, hogy... És hogyha az ember nagyon ebben a világban él, akkor általában egóból szokott beszélgetni egy valamilyen felső lényel, ugye? És akkor azt szoktam mondani nagyon hosszú ideig, úgy 40-45 éves koráig, hogy igen, hát de én akkor is csinálni fogom, hogyha azt mondod, kedves Jóisten, hogy ne csináljam, mert valami nem jó, mert... Ne így csináld, vagy ne úgy csináld. Én akkor is így fogom csinálni, és ez hosszú ideig megy az embernél, hogy úgy a környezetétől is jönnek információk, és azt is úgy megpróbálja megmagyarázni magának, és akkor kialakít egy nézetet, hogy kéne a világot látni. És akkor úgy 40-45 éves korára az embernek kialakul az, hogy is kell beszélgetni a Jóistennel, és mit mond, hogyan mondja, és mi lenne az, amit érdemes lenne egyáltalán a közönség elé tenni, elé vinni, és van-e egyáltalán olyan témám, amit érdemes lenne. És akkor, ha van, akkor utána kezdődik el egy folyamat, és hogyha ezt megbeszélte, és hogyha ez egy tisztességes jó párbeszéd, ha lelkileg, pszichésen az ember föl van erre készülve, hogyha ezeket a dimenziókat, ezeket belátja, akkor lehet arról beszélni, hogy elkezdődött valami. Akkor sem még nem a rendezés, hanem valami olyasmi, ami mondjuk annak az előszobája.
3: Ha jól értettem, fontos az életedben a spiritualitás.
4: Hát...
3: Abból, amit elmondtál, persze.
4: Igen, ez a spiritualitás szó, ez nagyon le van járatva már, tehát...
3: Hogy fogalmaznád meg másképp?
4: Igen, hát ugye az embernek azok a felei, ugye, amik nem a mindennapokról szólnak. Tehát nem arról, hogy két lábon kell járni a földön, nagyon fontos, nem arról, hogy enni kell, nagyon fontos, nem arról, hogy inni kell, nagyon fontos, nem arról, hogy szeretkezni kell, nagyon fontos, ezek nagyon fontos dolgok, családfenntartás és a többi, tehát ezek mind alapvető szükségletek az embernek, de azt hiszem, hogy vannak olyan felei, olyan működőképes dolgai az emberiségnek, ami nem erről szól. Tehát nem alapvetően erről szól. Lehet innen ebből a témából meríteni, de egyszer csak átesel ezeknek a témáknak a során is, hogyha ezt merítesz ebből, mint rendező, vagy mint alkotó, bármilyen alkotó, nyilván kell is ebből meríteni, és akkor utána elkezd valami lélegezni, tehát egy másik világban, egy másik szférában, és ebben a másik szférában ott tapintható szinte az alkotó embernek az, hogy létrehoz valamit, valami újat, valami új szellem arcot, valami új szellem lényeget, testet ölt valami, és ez csodálatos érzés. És akkor megérzi, azért érdemes mondjuk alkotónak lenni, azt hiszem az egyik fontos dolog, hogy akkor megérzi, hogy az ember, hogy ott ebben az új szellemi közegben, ott ott létrehozott valami olyasmit, ami eddig még nem volt. Eddig még nem volt se a való világban, se a másik világban, tehát amiről az embernek nincs konkrét tapasztalata. És az gyönyörű dolog, mert visszahat rá, és visszahat nem csak magára, hanem visszahat a többi emberre is. És hát ez valami olyasmi, amiért azt gondolom, hogy én mindig azt szoktam mondani, hogy minden embernek rendezőnek kell lennie. Tehát ha valaki...
3: Ezt úgy érted, hogy alkotni kell valahogy mindenkinek a saját életében valamit?
4: Úgy értem, hogy érdemes mindenkinek megcsinálni egy kis filmet, egyet, nem is egyet, hanem négyet, ötöt. Aztán, hogyha unja meg, nem akarja csinálni, akkor nyilván ne csinálja, az nem az ő dolga akkor. De érdemes egy elszavalni 4-5 verset különböző költők vagy dalosoknak a költeményeit, ha saját maga nem ír, érdemes saját magának írni természetesen. És érdemes egy hangszeren játszani, tudni. Érdemes képeket nézni, érdemes festeni, megtanulni. Most nem kell mindegyiket, és nem kell nagyon mélyen belevenni, csak annyira, hogy azt, ami ő belül akkor érez, amikor nekiáll egy képfestésének, akkor azt ő, ami magában van, azt meg tudta-e ott valósítani azon a vásznon. Ha valami lejön abból, amit ő belülről érez, akkor az egy óriási öröm. Nem biztos, hogy az műalkotás, nem biztos, hogy az nagyon értékes mások számára is, de magának igen, mert visszaköszön az a belső motiváció, amiből elkezdte.
3: Ha jól értelmezem a te aspektusodban, ez fontos egy ember életében, illetve hozzátartozik egy ember teljes életéhez.
4: Hát hozzá kéne, hogy tartozzon. Azt veszem észre, hogy sajnos az emberek nagy többsége nem él ebben az óriási nagy lehetőségével, pedig most már tényleg ezek mondjuk nem is olyan nagyon drágán, de ezek aztán tényleg nem olyan nagy hobbik, vagy nem tudom, mik.
3: Nem kell mindenkinek filmet forgatnia.
4: Tényleg nem nehéz hozzá idomulni ez a történethez, de hogy megtanuljon egy új szellemarcot megvalósítani, az azért nagyon fontos, mert a kritikai készsége, a világhoz való hozzáállása megváltozik. Tehát aki még soha nem csinált filmet, aki még soha nem volt képzőművész, aki még soha nem játszott hangszeren, annak egészen más a kritikai hozzáállása egy művészi alkotáshoz, mint aki legalább valamennyire belekóstolt ebbe. És hát bizony, aki aztán valamit létre is tudott hozni, tehát valami, mondom még egyszer, valami szellemtestet, szellemarcot meg is tudott alkotni, hát az annak nem csak az öröme nagy, hanem az aztán tényleg tudja azt, hogy milyen nehézségekkel és milyen fantasztikus nagy energiákkal jár az, amikor az ember tényleg meg tud csinálni valamit, és tényleg ott létrejön valami.
3: Picit hallhatnánk arról, hogy a filmes karriered, hogy kezdődött, milyen filmeket csináltál?
4: Hát szerencsére nem volt karrierem, mert...
3: Idézőjelben nem tudok erre jobb szót használni, de akkor a filmes tevékenységed, alkotó munkád?
4: Hát nagyon remélem, hogy ez sem volt. Nem tartom magam filmrendezőnek, meg semmilyen rendezőnek nem tartom magam, se semminek nem tartom magam. Tehát ez azért fontos, hogy ezt az ember tudja, hogy mindenki egóból beszél, hogy mekkora, meg milyen nagy, meg hát ő már nem tudom, mikor elkezdte, meg ezt hasonló dolog. És én ezt nem szeretem, tehát szeretem elkerülni. Sok filmet csináltam, lehet, hogy ahogy az Adi mondja, van egy-két jó dalom, amit majd 100 év múlva is, hogyha ez a technika ez fönt marad, vagy valamilyen technikával tovább lehet majd ezt tárolni, akkor megnézik, de nem tartom, tehát sem karrierépítésem nincs, sem...
3: Oké, akkor téma szerint érdekel, mi foglalkoztatott a filmekben, milyen témákat járt a körbe?
4: Hát nagyon sokfajta téma foglalkoztat. Az első és legfontosabb, amit tulajdonképpen egy nagyon mindenki tulajdonképpen ezt foglalkoztat, de nem meri magának bevallani, azt hiszem, hogy nyugodtan lehet mondani, hogy mindenkit ezt foglalkoztat, ez az igazság témája. Az igazság, ugye megtanultuk, hogy középiskolában, hogy hát ha tanulta valaki, kevés jó középiskolai tanár van sajnos, tehát az, hogy az igazság viszonylagos, ugye szokták mondani. Most megtanultam, hogy az igazság nem viszonylagos. Az igazság nem viszonylagos, és hát maga az igazságnak az a többfajta arca, viszont többfajta arca az viszont van természetesen. Na most ebből, tehát az igazság bajnok, ahogy így mondjam, vagy az igazságért való harc, vagy az igazságnak a felmutatása, vagy bármilyen más ehhez hasonló dolog, Ez ma nagyon-nagyon lényeges. Ez nagyon lényeges. Az emberi életet ezt teszi tönkre, tehát az igazságtalan, az igaztalan dolgok. Amikor az emberek behúzzák fülük farkukat, és elkezdenek beszélgetni, nem néznek a másikra, úgy mutatkoznak be, hogy ugyan kezet fognak, de ránéznek az illetőnek a cipőjére, akivel kezet fognak, vagy na, a nadrágjára maximum, vagy ha egy jó nő, akkor a combját nézik inkább, mint hogy szembenézzenek a másikkal. Tehát innen lehet látni, hogy az igazság az valami baromi messze lévő dolog. És ez nagyon fontos lenne, és ebben kezdtem el. Tulajdonképpen látás módon, mert az ember 20 éves korában még azt sem tudja, mi az, hogy hány óra vekter úr, de mégiscsak e köré rendeződtek nagyon sok minden dolog. És hát aztán a másik világban való átlépés, ugye, hogy mikor kezd egy mítosz, a mítoszok hogy alakulnak, mint alakulnak, hogy lehet átlépni egy másik világba, lehet-e kábítószerrel átlépni, vagy kábítószer nélkül is lehet átlépni, mikor van az úgy, hogy az ember fölkészül arra, hogy átléphet, milyen jellemző mozzanatai vannak ennek az átlépésnek, az életekkel, az értékekkel, a hagyománynak egyfajta fölfogásrendszerével, hogy lehet egy hagyományos életet, vagy egy értéket, hogy lehet úgy fölmutatni, hogy közben az ne avasodjon meg, ne legyen avitt, lényegtelen, értéktelen, a jövő számára teljesen fölfoghatatlan. Tehát, mert ugye a legnagyobb probléma az, hogy ezek megvannak itt, valamennyire föl is gyűjtötték őket, de fölfoghatatlanok, hogy mik ezek. Tehát senkit nem érdekel, vagy az esetek nagy többségében nem érdekel. Úgy kell filmet csinálni, úgy kell színházat csinálni, hogy ezek érdekesek legyenek, de nem egóból. Tehát az egó nélküliség, például a meditáció, például az, hogy tudja az ember ebbe a világba az egót kikerülni. Hát ez egy fantasztikus nagy tudomány.
3: Főleg a 20.-21. században ez egy nagyon érdekes dolog, amikor én azt mondom, hogy ezzel az egó kultúráját éljük valahol.
4: Hát az egónak nincs kultúrája szerintem. Az ego, aki az egóban dolgozik, az kultúrálatlan. Annak nincs kultúrája, de minden esetre azt a helyzetet fölfogni, hogy minden csak egóból van, és mindenre csak az egót öntik rá, az egy borzalmas nagy, nagyon, egyébként nagyon fáradtságos dolog is. Tehát ezt hozzáteszem, hogy mindenki megkérdezi, hogy lehet így élni. Úgy lehet, hogy aki egóból él, az baromi fáradt. Tehát a nap végére látom, megyek az utcán így este 6 óra körül, vagy 7 óra körül, látom a fáradt arcokat, és a fölöslegesen fáradt arcokat. Tehát aki nem kéne, hogy fáradt legyen, nem feltétlenül fontos még, hogy este 6-kor valaki fáradt legyen, még akkor is, hogyha 6-kor kell.
3: Tehát jelentem, energiát vesztenek ezek az emberek.
4: Pontosan, fölösleges energiát vesztenek. Fölösleges. Aki egóból dolgozik, ezek a megmérettetések, ezek az iskolai, meg ezek a megmérettetések sajnos fölös energiát vesznek el az emberektől.
3: Ha jól tudom, ez a beszédből is kiderül, hogy nagyon erősen kötött a kerethez és a kereti dolgokhoz, és még éltél is ott. Erről hallhatnánk valamit, hogy hogy jött ez az életedbe?
4: Hát az azért túlzás, hogy éltem ott. Sokáig forgattam, tehát 10-12 éven keresztül, és majdnem minden évben kétszer-háromszor ki tudtam menni, ami elég nagy dolog. És ott 2-3 hónapot is eltölteni egy-egy évben, de hát azért nem éltem ott, az túlzás.
3: Akkor ezt mondani. Sokat forgolottál keleten.
4: Hát,
3: ugye... Kezdjük ott, hogy mit akar ez a kelet, tehát merre jártál, miket láttál?
4: Hát olyan helyzetekben sikerült kerülnöm, amit ugye itt az összes nagy, azt szoktam mondani, hogy a nagy turisztikai központokban, tehát biztos mindenki ismeri ugye Udmurtiát például, tehát azt gondolom, hogy
3: abszolút
4: mindenki ismeri. Aztán mindenki ismeri a Hantikat, vagy a Balsikat, de gondolom, ez egy közkedvelt turisztikai központ. Aztán mondjuk a Baskírokat, szintén közkedveltek lehetnek mindenhol, aztán mondjuk a Karéliai Finnek, szintén közkedveltek lehetnek. Szóval nem sorolom tovább, ezeket a népeket sikerült meglátogatnom, és hát itt azért egy-két olyan helyzetbe kerültem, vagy egyszer-kétszer olyan helyzetbe kerültem, amit hálát adok a sorsomnak, hogy ezt megtehettem.
3: Értem, hát ha jól tudom, a mostani nagyvállalkozásod a Medvetársulat. Erről hallhatnánk, hogy hogyan jött létre maga a társulat ötlete, és mikor alakult?
4: Hát igen.
3: Honnan a név?
4: Hát egyrészt a társulat ötlete, mint olyan, az tulajdonképpen nem is jött létre még mindig, mert ez egy ilyen nevet kell, tehát névvel kell valakit megszólítani, téged is Blejjernek hívnak és Gábornak, és hogyha nem hívnának senkinek, akkor nem mondtad volna az elején, hogy te Blejjer Gábor vagy, ahogy bejelentkeztél. Tehát valami név kell, és amire az emberek fölkapják egy kicsit a fejüket, és ami ma ugye egy olyan név, ami érdeklődést is kelt, és nem egy ilyen nagy ilyen, mondjuk, hogy Tália, vagy Szofoklész, vagy Antigóné, vagy Shakespeare társul, vagy mondhatnám tovább ezeket a nagy pátoszos neveket. Ma azt gondolom, hogy ezek nem nagyon vonzzanak senkit. Persze, amik megvannak, nyilvánvalóan a Dália Színházat nem kell átkeresztelni azért, mert a Dália Színház. Tehát egy új színház, vagy egy új színtársulat egy olyan nevet választ, ami olyan kedves, közvetlen is, de hát ugyanakkor, aki a medvét ismeri, az egy kicsit én már közvetlenül is tapasztalhattam bizonyos energiagócait, hogy mi a medve, és ez micsoda, az tudja nagyon jó, hogy az egy nagyon-nagyon döbbenetesen izgalmas állat, és ezért választottuk a medvét, tehát, hogy megint csak azt mondom, hogy több oldala, több szintje legyen a névnek, az nagyon fontos, tehát akinek a medve, mint kedves plüsmaci, és ott van a gyerekkorától kezdve, és ott van mondjuk általában az embereknek a 40-50 éves korában dobja ki, kár, ne dobják ki, innen üzenem, azok is másképpen fogják fel a medvét, meg azok is, akik mondjuk Szlovákiában vagy Erdélyben a havasokban találkoztak esetleg egy málna evővel, az is másképpen fogja föl, vagy hát az is, aki Szibériában találkozik egy medve ünnepen, egy medvének mondjuk a fejével, aztán kint a 40 fokban magával a medvével és a mínusz 40-ben, úgyhogy az is másképpen fogja föl.
3: Javaslom, hogy beszéljünk a szünet után még egy kicsit magáról a társulatról, meg a elkövetkező produktumokról. Hallgassunk egy kis zenét, és utána visszatérünk.

0: Most, hogy visszatértünk, és elkezdtünk a társulatról beszélni, érdekelne, hogy milyen művek vannak a társulatod repertoáriában?
1: Hát túlzás azt mondani az, hogy társulat, tehát én azt gondolom, hogy ezek olyan színészek, akik valahogy egy kicsit kívül is szeretnék megmutatni magukat, tehát a színházaikban igen elfoglaltak,
0: Nyugodtan nevesíthetjük őket, ha már beszéltél róla.
1: rengeteget játszanak általában, az esetek nagy többségében szerencsére, és emellett olyan oldaluk is van, amit esetleg vagy nem tudnak annyira megmutatni a színházba, vagy hát a lehetőség, amit én előhoztam nekik, azt nem tudták kikerülni, és azt mondták, hogy érdemesebb ebben foglalkozni, és nosza csináljuk. Tehát jelen pillanatban négy Adi van egyrészt előkészületben, másrészt készen. Ugye az egyik az Operenciás tengeren nevet viseli. Itt gyakorlatilag egy mondatban azt tudom mondani, hogy a halál utáni Adiról van szó benne. Ugye itt most a Csúlya Imre az egyik férfi szereplőnk, és a nőt pedig a Györfi Anna játssza, a Pécsi Nemzeti Színház. És itt van egy nagyon kedves, a Sárközi Dávid hegedű közreműködő szereplőnk, tehát hárman vannak a színpadon. És a Balázs Barnabás a zenét szerezte ehhez. Ez egy nagyon fiatal fiú, és hogy megemlékezzek még róla, ugye nem véletlenül most Japánban turnézik. Ezen kívül a másodikra lett kész, tehát a második, tehát nem úgy mondom, hogy a második előadásunk, hanem ami kész lett, tehát elkészülési sorrendben mondom, a Csodálatos képes rettenetek címet viseli. Ezen az estén az Istenes Adiról beszélgetünk, illetve hát beszélget a nézőkkel. Itt is egy férfi és egy női szereplőnk van, elsősorban és egy hegedűsünk. Itt is a zenét a Balázs Barnabás írta ehhez is, és a Csúlya Imre játssza az egyik férfi szerepet, a másikat pedig a Legeszki Krisztina, jóban, rosszban, kérem szépen ott esetleg, ha valaki minden nap nézi, akkor onnan láthatja és
0: Igen, és itt azért egy nagyon
1: érzékelheti.
0: más oldaláról ismerheti meg.
1: Igen, nagyon nagy meglepetés. Én az életemben nem láttam végig egy Jóban, rosszban című műsort, vagy teleregényt, vagy nem tudom, hogy szokták ezt hívni. Nem, ebben én semmilyen értékítéletet nem mondok. Remélem nem is hangomon is lehet
0: Nem,
1: hallani, hogy
0: itt tényleg
1: nem.
0: arról beszélünk, hogy egy nagyon sokoldalú, mélyreható művésznőről van szó, aki otthon van, akár Adi mélységeiben is.
1: Hát nagyon furcsa ez a helyzet, mert talán eddig még ilyen mélyen saját magába sem ment el a Krista. Ez egy nagyon mély találkozás önmagával, azt hiszem, és Adival is. És hát akkor érdemes elmondani erről egy helyzetet, ugye, hogy a női főszereplő, aki a Jelinek Erzsébet, aki az ezelőtti időszakban játszotta ennek a résznek a főszerepét, női főszerepét, ő befejezte sok minden miatt, külső körülmények miatt, és kellett egy szereplő, egy főszereplő, és akkor a Balázs Mónika Csilla, aki ugye a producerünk, Zsámbékod azt mondta, hogy hát itt van ez a nagyszerű lány, aki hát Zsámbéknak az üdvöskéje. És hát milyen érdekes lenne őt kipróbálni. És akkor én rábólintottam, bár ez a celeb világ, ez mondom, nem áll hozzám közel, de rábólintottam, miért ne. És mi érdekes, hogy 2 hete vett egy teljes Adi kötetet, és minden éjszaka Adit bújta abban az időszakban, amikor megkerestük őt, ugye ez 3-4 hónappal ezelőtt volt. Tehát valahogy összeáll így, tehát szellemileg is, és az Adi, szerintem az Adi segítségével is így összeáll ezek a színészek is. Na most a harmadik résznek, aki mondom még egyszer, harmadszóna lett kész, de a bemutatókor nem így szoktuk bemutatni, annak pedig a Titok Arata címe, és itt ugye a főszereplő a Tóth Ildikó, aki úgy gondolom, hogy egy nagyon értékes ember elsősorban, aztán egy nagyon értékes színésznő is, és a Ruszták András, aki most Miskolcon a Hamletot és nagyon sok mindent játszik, ő a másik férfi szereplő, sajnos sokszor nem tudtuk játszani, notabene egyszer játszottuk, de most újra neki megyünk, és innentől lehet majd ezt a részt is hallani. Itt is a Balázs Barnabás az elszerző, és elmondom, hogy a negyedik részt, ami hát egy teljes megújulást is jelent a Dankó Pista emlékére is, tehát nem csak Adi, hanem Dankó Pista emlékére is hát hozzuk létre. Ennek a Dankó Pista örök Adi Rege a címe, és itt bizony a dalos Adi jön elő. A Lükő Gábortól lehet tudni, hogy mi ez, hogy dalos Adi, tehát hogy az Adi ezt le is iratkozta, és el is mondta, hogy az összes verse dal, és őt ne költőnek hívják, hanem dalosnak, és ugye a népdalt megújítja, és az több ezer éves népdal kincsünket, ugye azt mondja, hogy a következőkben az lényeges ügy, hogy tudunk szóba állni az Istennel vagy magunkkal dalban. És ő ezt megújítva az emberi együttélésnek új lehetőségeit, szabályait fölfedezve, egyedüliként azt hiszem a magyar kultúrában, ugye azt mondta, hogy 7 évszázadig meg fogja határozni a magyar kultúrát dalaival, úgyhogy ezt próbáljuk megfogalmazni dalokban, operettekben, a Dankó Pista cinkapanna egész motívum világát beleteszi az a Rossa László, aki egy nagyon neves zeneszerző, úgyhogy nagyon örülök, hogy ő vállalta ennek az egésznek a zenei összetettségét és összefogását és zeneszerzőségét. Itt is több megzenésített adivers van, ugye az összes eddig felsorolt esteken legalább a fele megzenésített adivers, és ebből indulunk aztán ki, itt mozgás is lesz, operett dallamok is lesznek ebbe az új részbe, többek között ugye a Kék Kovács Bara, az Operett Színháznak az üdvöskéje, hogy így mondjam, rettentő jó formában van, azt hiszem, a Bara és kirobbanó tehetségnek tartom, és a Karina, aki szintén, tehát ők vannak jelen pillanatban ebben az előadásban, és akkor még nem mondom az ötödik részt, ami hát úgy gondolom, hogy
0: azt szerintem lebegtessük, hogy hallgatóink számára is egy érdekes új kuriózom legyen, és kutassanak utána. Ha jól tudom, még van egy márai ested is.
1: Hát,
0: jól
1: tudom, de ez se az én estem, tehát
0: a társulatot.
1: Igen, ezt az én estemet. A Menkő Nóra, aki a Magyar Színházban játszik, és főszerepeket játszik, ővele találkoztunk, és tulajdonképpen ez egy olyan találkozás volt, hogy azt éreztem, hogy a Nórának nagyon kéne, ugye színészekben jó lenne gondolkozni az idézőjeles rendezőknek, mint én is vagyok, és hát azt vettem észre, hogy a Nóra megérett egy teljes estre, és el tudja vinni az ő szellemisége, az ő belső tartása el tudja vinni ezt az estet, és ekkor, mivel neki is nagyon szívecsücske a Márai és a Füveskönyv, ezért a 200 nem tudom hány részből álló Füveskönyvből 55-öt vagy 53-at megtanult kívülről, és egy színházi estbe összefoglaltuk, és egy egy belső, a belsőbbel való beszélgetés kapcsán jönnek elő ezek az óriási nagy gondolatok. Itt van egy hegedűs közreműködő is, aki a belső hangot mondja el, és ez is zene is van hozzá
0: szerezve. De valaki ezeket az érdekes, újfajta, mégis tradícióban is bővelkedő előadásokat kíváncsi, hol tudja őket megtekinteni?
1: Hát megyünk sokszor vidékre is. Most például a füves könyvet a Márai szülőhelyétől nem messze, mondjuk egy olyan 4-500 méterre, vagy 4,5 kilométerre, 1 kilométerre tudtuk eladni Kassán.
0: De mondjuk, ha Budapesten valaki erre kíváncsi.
1: Igen, hát Budapesten a Fészek Művész Klubban lehet látni. Most mindenkinek nagyon ajánlom, 24-én a füves könyvet adjuk elő este 7-kor a Fészek Művész Klubban.
0: Hogyha valakinek felkeltett az érdeklődés, amit elmondtál, akkor mindenkinek ajánljuk szíves figyelmébe. Viszont hallottam, hogy te most egy nagyon nagy vállalkozásba fogtál az Adi évforduló kapcsán, szintén a Fészek Művész Klubba. Mesélj erről, hogy mi ez pontosan. Ha jól tudom, ez 25-én van hétfőn.
1: Hadd fejezem be azt az előbbi mondat, hogy Kertész utca 36, aki nem tudná, hogy hol van a pontos címe a Fészek Művész Klubnak. És még egyetem fejeztem be a Kecskés Karina, tehát a Karina Kecskés Karina, aki a negyedik résznek az egyik főszereplője, csak a Kecskés szót nem mondom.
0: Igen, igen, igen, igen.
1: Na most igen, 25-én este 6 órától fél egyik szeretnénk virasztani Adi Endréért és a magyar kultúráért, nem mellékesen természetesen. Azt gondolom, hogy föl szeretném hívni a figyelmet arra, hogy, és hát mindannyian nyilván, hogy akik részt veszünk ebben az elképzelésben, hogy egyrészt a mi dalosunk az rengeteg színű és rengeteg dimenziójú, és bizony, hát ebből nagyon keveset mutatnak meg. A pedagógiában nagyon-nagyon keveset, a gyerekek általában nem szeretik, a felnőttek pedig általában nem ismerik. Na most az az érzésem, hogy ő egy olyan ember, akit elsősorban igézni és idézni kell állandó jelleggel, és abban a pillanatban egy ilyen szakrális vonatkozása is előjön. Többen szokták mondani, hogy amikor hallgatják az előadásunkat, akkor egyszerűen előkerül egy ilyen belső sírás, egy ilyen belső, a belső léleknek egy fontos mozzanatait élik meg, a belső lelki mozdulásoknak fontos mozdulatait, és hát ekkor bizony az ember a tisztulás, egy ilyen tisztulási folyamat megy végbe. Ugye az Adinek rettenetesen fontos volt az, hogy szembe tudjon nézni magával, tehát megint az igazság, a saját magának az igazság, a saját magának a szembenézés, a saját magával is, és hát a társadalommal. És hát ezt nagyon elősegíti, tehát egy tisztulási folyamatot. Sokan azt mondják, hogy ez egészségre is nagyon jó hatással van. Most éppen írnak egy ilyen dolgozatot arról, hogy lehetne mondjuk elkezdeni az egészségügyi vonalon az Adival ezeket az előadásokat elvinni, akár kórházakba, akár más helyekre. De itt ugye azért nagyon fontos, hogy egész este, remélem nem unalmasan, tehát az egész Medve Társulat közreműködésével, aki él és mozog, valamilyen módon ott lesz. Tehát este 6-tól van egy fölvezető, vannak egyedüli előadók is, így a Tóth Ildikó ott lesz a Kakasi Dóra, akiről még nem beszéltünk sokat, ott lesz mi csak Atosznak nevezzük, az Új Színháznak a vezető színésze. Tehát ezek mondanak verseket, és akkor a három előadásunk egymás után egy másfél órás csúszással kezdődik, fél hétkor kezdődik az Operenciás tengeren, és aztán este 9:30-10 között kezdődik a következő, az Istenes Adi, majd 11:30 körül pedig a Dankó Pistásval filmjelzett Adi előadásunk, és közben pedig például lesz egy 16 éves, most 17 és fél éves lány, de amikor találkoztuk, 16 éves volt, és olyan Adi verseket mond, amit ő saját maga szerez, nem tudja pontosan, hogy mit ír le a lány, de csodálatos, szép verseket. Ezen kívül lesznek a hegedűseinknek szólói, szintén kicsit a Dankó Pistára is hajazva, egyedüli, illetve egymással párbeszédet is játszó hegedűseink lesznek jelen, többen is, ugye, illetve hát az a Zagárdi Péter, aki elég neves Adi kutató, és gondolom, hogy egy nagyszerű előadást fog oda nekünk odahozni aznap estére. Nem utolsó sorban pedig azok az emberek, akik Adit szeretnék saját maguktól is hallani, és visszajelzést is szeretnének, tehát jöhetnek, jöjjenek, egymásnak fölolvassák a verseket, és ott leszünk, közösségben leszünk, lesznek olyan emberek is, akiket meghívtam, akik úgynevezett performanszokat is elővarázsolnak. Notabene még egy nagyon fontos, lesz még egy táncfilm is, amit a Galambos Tibor rendezésében.
0: A Fészek Műves Klub igazgatója, aki nemrég volt szintén rádiómban.
1: Igen, az ő táncfilmje is lesz. Tehát az elképzelés, hogy aztán hogy alakul az este, remélem ott lesz Adi Endre is, és ő is fogja alakítani egy kicsit is, a más világból is, akkor is.
0: Jó, hát ez egy nagyon izgalmas vállalkozás lesz. Amit akartam még kérdezni, hogy milyen egyéb tevékenységed vannak a társulat mellett?
1: Hát ugye egyéb tevékenységeim, például vezetek egy Tabán filmklubot, ami azért izgalmas számomra, mert megszólítottuk a közönséget, és hát elég nagy az érdeklődés, ami ugye azt jelenti, hogy az én filmjeiben kívül, tehát ugye a Schmidt Éva és a Schmidt Éva köré 11 csoportosítottam ebben a témában, 11 filmet csináltam meg eddig. Ez ugye a keletkutatásról is, egyáltalán a keletkutatókról, a magának a kutatói létnek a belső világáról, és nagyon sok minden másról szólnak ezek a filmek, és hát elsősorban az Éváról is, és ezen kívül persze hát arról az Arvis úráról, ami nekem az kiinduló pontom volt, ami ugye egy nagyon fontos, szerintem egy nagyon fontos írómány. És itt ide meghívok olyan vendégeket, aki az Évát tiszteli, ismerte, úgyhogy a Pressing Lajost, például az ő guruját, aki egy buddhista tanító, aztán többek között meghívtam a Szatmári Botondot, aki szintén az Évával együtt volt, együtt kezdték a magyar buddhizmust fölépíteni. Akkor ezen kívül például a Hoppál Mihályt, akkor a Csáhi László kompányt, aki ugye kint jár keleten, és nagyon sok keleti vonatkozású filmet készített, aztán a Kanalas Évát, aki szintén rengeteget az Adigi nevű Tofa sámánnal szokott jobbra-balra menni keleten, és nagyon értékes dolgokat, filmes dolgokat is hoz haza, különböző ritusokat, és a Sánta Istvánt, aki ugye keletkutató, az Éva filmjeiben is elég sokszor szerepelt, akkor ezen kívül még hát a Somfai Kara Dávidot, tehát ők azok, akik, hát hogy mondjam, ezeket jelzik, ezeket az estéket.
0: Annyi mindent csinálsz, hogy az emberbe felvetődik, hogy van szabad időd, illetve kihasználod azt valamire? Tudom, hogy furcsán hangzik, de tényleg, ha megnézzük a társulatot, vagy pláne ezt a nagy vállalkozást, ami most lesz ugye hétfőn a Fészek Klubba, meg a színdarab, illetve minden, hogyha te teheted, és mondjuk kicsit elrazult állapotban, akkor mi a hobbid? Van-e hobbid?
1: Például hobbi, ez hogy hobbi, az úgy gondolom, az egy, nem egy igazán jó szó az emberi tevékenységre, hogy hobbi, mert az ember fontos tevékenységet végezzen, és hogyha a fontos tevékenységet végez reggeltől estig, már magának fontosak nyilván, akkor nincs ilyen külön, hogy hobbi, meg nem hobbi. Tehát én az életemet nem úgy élem, hogy külön vannak hobbiaim, meg nem hobbiaim, hanem élem az életemet, és csinálom, amit kell csinálnom, és amit fölülről parancsolnak, azt próbálom megcsinálni, és akkor, ahogy a Svitéma szokta mondani, mint kés a majba megy az ember, persze ez nem olyan egyszerű, és nagyon sok problémával és keserűséggel is jár, de az ember azt meg tudja oldani.
0: Milyen hosszabb távú terveid vannak még esetleg, amit nagyon szeretném megvalósítani, vagy eljutni a jövőben?
1: Hát én azt mondom, hogy nekem az az igazság, hogy sosem voltak terveim, meg soha nem volt ilyen, hogy ezt, meg azt, meg azt, meg ez azért nagyon jó egyébként, hogy az emberek nincsenek tervei. Szerintem az egy nagy becsapás. Tehát, hogyha nagy tervei vannak az embernek, akkor mindig hatalmasakat csalódik, mert x időre nem tudta megcsinálni ezt a tervét, de lehet, hogy azt nem tudta megcsinálni, de nem veszi észre, hogy közben nagyszerű dolgokat mást csinált, vagy olyan emberileg úgy fejlődött, vagy úgy visszafejlődött, vagy nem fejlődött
0: sehova. Vagy változott valami.
1: Vagy nem változott semmit, vagy változott, vagy hogy változott. Tehát az ember azt gondolom, hogy mindig ön magával tudjon tárgyalni, és ha tud tárgyalni önmagával, akkor a minden egyes pillanatnak megvannak a következő lehetőségei. Persze vannak terveim, de ha az nem valósul, meg semmi bajom nem lesz tőle, de ha megvalósul, akkor meg nyilván örülök neki. Persze van, tehát mondjuk érdemes talán arról beszélni egy kicsit, hogy ugye nem véletlen kezdtük el most ezt az Adi kérdést, ugye most lesz a nagy évforduló, és hát most hétfőtől, tehát 25-én ott már elkezdünk forgatni a nagy Adi filmet, amit szeretnék megcsinálni az évfordulóra, mert ugye a magyaroknak ez egy jellemző dolga, hogy rögtön és ott senki, addig senkit nem érdekel, és előtte két perccel az évforduló előtt mindenki...
0: Nagyon fontos lesz, hogy...
1: Nagyon fontos lesz, de ugye most 4 év van az évfordulóig, na most kell elkezdeni, tehát aki Isten igazából... Hát ugye mi már 3 éve elkezdtük magával a színházban foglalkozást Adival, de aki azt gondolom, hogy egy ekkora zsenihez és egy ekkora tátoshoz méri ezt a feladatot, az bizony 7-8 évvel ezelőtt el kell kezdje, hogy Isten igazából tudja, hogy ki ő. És most elkezdjük forgatni már Adi nagyjáték filmet is, és ezen kívül hát a Svitévát.
0: Muszáj vagyok, kikerülhetetlen egy kérdés, hogy volt neked ez a hatalmas találkozásod Adival, hogy ennyire meghatározza az életedet? Tudom, hogy nem egy egyszerű kérdés és a végén, de azt hiszem ez méltó befejezése a riportunknak.
1: Hát nézzem, hogy van 5 percünk.
0: Három percünk. Röviden próbáljunk meg erre válaszolni.
1: Hát az igazság, ugye, mert az igazság az fontos dolog az Adinak is, az, hogy a találkozás az úgy történt most az utolsó találkozásomat, az utolsó nagy találkozásomat mondom el, akkor inkább, hogy hazajöttem keletről, és valamit kellett csinálni, ugye? Tehát, és nagyon régen, ugye 30 évvel ezelőtt a Csujával elkezdtük ezt az egész Adi dolgot, a Csuja Imrével főiskolán azonos osztályba jártunk, ugye ő színészként, és hát szeretünk volna egy Adit csinálni, de hát nagyon jó, hogy nem csináltuk meg, mert marhaságokat csináltuk, butaságokat. És most ugye azért vettem elő, tehát elszembe se jutott, hogy a kerethez valami közel lenne az Adihoz, mert ugye az emberek nem nagyon, erről nem is beszélnek, meg nagyon ritkán esik erről szó. És elővettem, és egyszer csak azt vettem észre, hogy írom a verseknek a címeit, végigolvasok egy-egy verset, nem nagyon fogom még föl, csak úgy érzem, hogy közel áll hozzám, és érzem, hogy a következő vers, ahol kinyitom, az előzőnek valami fajta folytatása, vagy valami fajta párbeszéd, vagy valami fajta érdekes lebegést ad neki, vagy egy érdekes megközelítést ad, amit az, csak ha az egyiket olvasom, akkor az egyszerűen nem jön elő az emberből. És így mentem tovább, és így 40-ig, 45-ig eljutottam, ami egy estek a vers sorrendje és a vers nagyságrendje. És azt vettem észre, miután elolvastam, hogy ez érdekes. Ez így érdekes. Fogalmam nem volt, hogy állítottam össze, érdekes. És akkor csak arra tudtam gondolni, hogy ez az Adi, ez itt kopogtat, és hogy valamit akar. Mert hogy úgy én csak úgy hajtogattam a dolgokat, a lapokat, és nem akartam én az Isten igazából semmit vele. És ahogy elkezdtem olvasni, rájöttem arra is, hogy elkezdtem rájönni, hogy mit akar. Tehát, hogy építi föl ezeket a dolgokat, hogy működteti, hogy van benne egy férfi, meg egy női szerep, hogy van benne egy harmadik, aki kívül áll.
0: Tehát egy újfajta dinamikára jöttél rá. Azt mondom, hogy akkor búcsúzom, mondjuk el még egyszer, hogy akit az Adi virasztás érdekel, az hol találja meg és mikor?
1: Hát ezt már elmondtuk szerintem, tehát akkor 25-én, de szívesen még egyszer.
0: Nem, mert azért gondolom, mert ez egy olyan jelentésű dolog, ami a ti társulatokban, illetve talán egész Budapest kulta és életében is egy jelentős dolog lehet.
1: Tehát 25-én este 6-tól éjjel fél 1-ig. Talán ami az Adin kívül nagyon izgalmas, az a Csúlya Imrének a jelenléte, aki ugye két olyan előadásban vesz részt, két teljes estés előadásukban, aki körülbelül 50-55 verset volt kívülről, ami önmagában nagyon értékes, és két teljesen más szereplő lesz jelen, ugye? És ezen kívül pedig az a Kecskés Karináék és a Kék Kovács Maráéknak a negyedik része a Dankó Pistás, és az utolsó, legeslegutája, évfél után ugye még bejön a Csúlya Imre, és a feltámadás szomorúságát elmondja, mert az Adi azt is elmondta, hogy hogyan fog feltámadni.
0: Értem. Köszönöm szépen Halmi Györgynek, hogy itt volt, illetve a hallgatóink megtisztelő figyelmét. Önök a Hidák közéleti magazin műsorát hallották.

Híd a vallások között című műsorunkat hallották. Köszönjük a figyelmet! Szól a rádió. A Reformált Evangélium.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napjáhita címe: Istenben megnyugodni, nem kapkodni. A mai ige 62. Zsoltár, 2. verse. Csak Istennél csendesül el lelkem, tőle kapok segítséget. Gondolatok az ígéről. Áldott az a helyzet, amelyben tudunk valóban az Úrban, és egyedül csak ő benne elcsendesülni. Jó lenne ezt tenni ma és minden nap. Megnyugodni és várni az Úr által megszabott időt. Őre várni a szolgálatban, benne bízni boldog várakozásban, előtte imádságban elcsendesülni és lelki nyugalmat találni. Ez a lehető legjobb magatartás, amit mind teremtmények, teremtőnk, mint szolgák, urunk, és mint gyermekek, atyánk előtt tanúsíthatunk. Ne próbáljunk parancsolni Istennek, sem szemrehányást tenni neki, nehogy rossz kedvűek vagy bizalmatlanok legyünk vele szemben, de ne is meneküljünk sorsunk elől, és ne futkossunk emberekhez segítségért. Ez ellentétes volna az Istenben való elcsöndesüléssel. Istenben, és csak is ő benne bízzunk, teljes szívvel. Milyen áldott a bizonyosság, mikor tudom, tőle kapok segítséget. Számíthatok rá. Istentől jön a segítség, és senki mástól. Övé minden dicsőség, mert egyedül ő tud, és ő fog megszabadítani. Bizonyosan megteszi akkor és úgy, ahogyan azt ő jónak látja. Megszabadít a kétségekből, a szenvedésekből, a rágalmazásokból,

0: és minden szükségünkből. Noha mindennek egyelőre még semmi jelét nem látjuk, ne térjünk el semmiképpen se az Úr akaratának teljesítésétől, hiszen az Úr irántunk való szeretete és hűsége felől semmi kétségünk sem lehet. Nem sokára meglátjuk a most még rejtett útjait, ezért dicsőítsük irgalmáért, már előre is. Ismerd meg őt és kövesd! Tábor szerveznek az Esztergom Budapesti Főegyházmegye fiataljai számára. Mindnyájan egy szívvel. Ezzel a mottóval szervez tábort az Esztergom Budapesti Főegyházmegye mától augusztus 11 és 15 között Bodajkon. Az ötnapos tábor különleges a maga nemében. Mind a tematikáját, mind a programokat, előadókat és a szervezőket tekintve is. Három altáborra osztják majd a résztvevőket, ezáltal mindenki a saját korosztályának megfelelően tud majd kapcsolódni a programokhoz, beszélgetésekhez. Az altáboroknak külön papjú és egy szerzetesük lesz, akik rendelkezésre állnak, ha egy táborozó mélyebb beszélgetésre vágyna. Szeptemberben folytatódik a kelenföldi barokk esték. A nyári szünet után folytatódik a 27. éve tartó sorozat a kelenföldi barokk esték. A sorozat őszi hangversenye szeptember 12-én szombaton 17 órakor kezdődik a kelenföldi református templomban. Svájcból érkezik egy orgonaművész, Tamás Mihály, aki orgonista Svájcban, Zollikon városban, a katolikus templom orgonistája. A műsorában a 137. zsoltál korálföldolgozásai hangzanak el több barokk szerzőtől. Igét hirdett Takaró János Lajos lelkipásztor. A szépnek, tartalmasnak ígérkező műsorra minden érdeklődőt szeretettel várnak. Az időjárásról. Ma tetőzik a meleg. Szerdán túlnyomóan derült, napos, száraz időre van kilátás. Az északias szél élénkül és 27-34 fok várható. Csütörtökön is derült, napos, száraz lesz az idő, megerősödhet az északkeleti szél, és 28-33 fok valószínű.
1: Híreinket hallották. Győzelem a kísértések felett. Hangos könyv, első rész.
2: Legyőzni a kísértést. Volt rendkívül hasznos, vagy éppen hatalmas károkat okozó döntése. Pedig az valamikor pusztán egy lehetőség volt. A döntéshelyzetben még nem tudta, mi lesz a vége. Csak fogta magát és beleharapott abba az almába. És az, ahol most van, pontosan annak a következménye, hogy milyen vagy melyik almába harapott. Vajon kísértés volt, vagy élete legjobb választása? Ez a kérdés viszont naponként akár számtalanszor is nekünk szegeződhet, csapda vagy áldásokhoz vezető lépés. Azt mondják, utólag mindenki okos, a baj csak az, hogy akkor már késő. Isten nem titkolja el, sőt előre még időben el akarja mondani az embernek, hogy vigyázz, a kísértés ott áll az ajtód előtt. Rád vágyódik, de te uralkodjál rajta. Mózes első könyve, 4. fejezet, 7. vers. Az igazság az, hogy úgy gondoljuk, tudjuk, mi a jó nekünk. Tudjuk, mi az igazság. Nekünk senki sem mondja meg. A végén viszont ezt mondjuk, nem gondoltam volna, nem hittem volna, miért engedi meg Isten, miért nem segít? Isten előre figyelmeztet, hogy nélküle nem tudunk megfelelően különbséget tenni a jó és a rossz között. Lelki ismerettel, de rosszra hajlamosító génekkel születtünk. Szükségünk van arra, hogy tőle tudjuk meg, mi a helyes, mielőtt még bajba sodornánk magunkat. A közlekedésben létfontosságú meglátni, hogy mikor kell rálépni a fékre és megállni. Aki nem tud megállni, az akár bele is halhat. Ilyenek a kísértések is. Létfontosságú felismernünk őket még időben és ellenállni nekik.

Pál korintusbeliekhez írott második levele, második fejezet 10. verse azt mondja, hogy rá ne szedjen minket a sátán. Íme három hatékony stratégia a kísértés leküzdésére. Elsőként számíts rá. Ha nem számítasz a kísértésre, nem is készülsz fel rá. A kísértés az elmédben kezdődik. Minden alkalom, mikor alul maradsz, egy az elmédben elvesztett csata következménye. Ezért írja Pál, nem akarunk öntudatlanul utat adni az ördögnek. Pál korintusbeliekhez írott második levele, második fejezet 11. vers. Másodszor, ismerd fel. Kérd Istent, hogy segítsen felismerni a sátán közeledését és készülj fel támadására. Németországban a Wartburgi kastély tintafoltos fala jól jellemzi a lényeget. Luther Márton imádság közben hirtelen felfigyelt az ellenség jelenlétére. A történet szerint felkapta a tintatartót és az ördögöt megcélozva a falhoz vágta. Luther megérezte az ellenség baljós közeledését és legjobb tudása szerint adott választ rá. Furcsának tűnik? Talán. De vajon benned megvan-e ez a fajta lelki érzékenység? Harmadszor, utasítsd el. Ne próbálj játszmába bocsátkozni az ördöggel, mert veszíteni fogsz. Figyelj, engedelmeskedjetek azért az Istennek, de álljatok ellen az ördögnek, és elfut tőletek. Jakab levele, 4. fejezet, 7. vers. A sátán pont az ellenkezőjére venne rá. Állj ellen Istennek, és engedelmeskedj neki. Ez csapda. Ne akarj okosabb lenni, utasítsd el. Ha ma kísértéssel küzdesz, figyelj. Mert nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni erőtlenségeinken, hanem olyan, aki hozzánk hasonlóan kísértést szenvedett mindenben, kivéve a bűnt. Járuljunk tehát bizalommal a kegyelem trónusához, hogy irgalmat nyerjünk és kegyelmet találjunk, amikor segítségre van szükségünk. Pál zsidókhoz írt levele, 4. fejezet, 15-től a 16. versig. Imádkozz így. Uram, segíts, hogy észrevegyem, milyen területeken érnek kísértések. Adj erőt, hogy felismerjem gyengeségeimet, melyeket a sátán megpróbál kihasználni. Adj bátorságot, Uram, hogy képes legyek elutasítani bármilyen csábítást, amely az utamba áll. Jézus Krisztusért kérlek. Ámen.

Kísértés. Első rész. Jakab levele, első fejezet, 14. verse azt mondja, mert mindenki saját kívánságától vonzva és csalogatva esik kísértésbe. Mielőtt megadnánk magunkat a kísértésnek, különböző fázisokon megyünk keresztül. A. Az ige elhanyagolásával és az imádkozás mellőzésével kemény szívűvé válunk. Nem érzékeljük a veszélyt, amely vonz minket, mint a moly lepkét alánk. B. Megpróbálunk észszerűen gondolkodni, és arra jutunk, hogy senki se fog tudni róla, mit árthat. C. Ahogy fokozódnak testi vágyaink, úgy kopik a lelkiismeretünk. D. Olyan emberek társaságát keressük, akik ugyanazt teszik, mint mi, vagy olyanokét, akik hajlandóak szemet hunyni tetteink felett. Én soha nem tudnék megtenni ilyesmit, mondod. Talán, de mi az, amit meg tudnál tenni? Egy másik kérdés is felmerül. Elérkezett már számodra a próbatétel pillanata? Amikor Jézus azt mondta Péternek, hogy meg fogja tagadni urát, Péter így válaszolt. Semmiképpen sem. Pár órán belül ez mégis beteljesedett. Jakab azt mondja, hogy mindenki a saját kívánságától vonzva és csalogatva esik kísértésbe. Vannak olyan sebezhető pontjaid, melyek romba dönthetnek, ha nem fegyelmezed őket elkötelezetten és erős jellemmel. Mit tehetnék? Kérdezed. Mikor Jósáfát olyan ellenféllel találta szembe magát, akivel egyedül nem tudott volna megbirkózni, így imádkozott. Nincs erünk ezzel a nagy tömeggel szemben, nem tudjuk, mit tegyünk, csak rád tekintünk. Krónikák második könyve, 20. fejezet, 12. vers. Jósáfát megértett három dolgot. A. Tudta, hogy saját ereje nem ér fel az ellenségével. B. Volt annyira alázatos, hogy ezt elismerje és segítséget kérjen. C. Tudta, hogy hova forduljon. Csak rád tekintünk. Mi a győzelem titka? Ne magadra támaszkodj, hanem Jézusra.

Kísértés. Második rész. Pál Timóteushoz írt második levele, második fejezet 22. verse azt mondja, az ifjúkori kívánságot pedig kerüld, törekedj viszont az igazságra. A Teremtés könyvében, mikor Éva a kert közepén álló fára nézett, úgy látta, hogy jó volna enni arról a fáról, mert csábítja a szemet, meg kívánatos is, szakította gyümölcséből, evett. Mózes első könyve, 3. fejezet 6. vers. Vigyázz! A kísértő tudja, mi vonz minket. Tudta, hogy Istennek nagy tervei voltak Évával, ezért úgy döntött, hogy bűnre csábítja, és ezzel leszármazottaira is halálos csapást mér. Értsd meg! A harc mindig a jövődért folyik. Nem csak rólad van szó, azokról is, akiket Isten rajtad keresztül akar megáldani. Nézd meg Sámsont! Jellemének erőssége nem ért fel testi erejével és képességeivel. Becsapta magát, mikor azt gondolta, hogy élhet kedve szerint, ugyanakkor következmények nélkül. Élete értékes leckék aranybányája. A. Ha sikeres vagy egy bizonyos területen, ez nem jelenti azt, hogy nem fogsz elbukni az élet más területén. B. A kísértés mindig korábbi sikereinek szinterére tér vissza. C. A kísértéssel való kacérkodás elkerülhetetlenné teszi a bukást. D. Bár az, ha engedsz a kísértésnek, talán nem zár el Isten kegyelmétől, de kevésbé leszel hasznos számára. E. Ahol a legerősebbnek hisszük magunkat, ott készülünk fel legkevésbé a támadásra. Pál azt írja, az ifjúkori kívánságot pedig kerüld, törekedj viszont az igazságra. Emlékszel Kenny Rogers ismert dalára, a szerencsejátékos? Tudnod kell, hogy mikor tartsd meg a kártyákat, és mikor dobd be őket. Tudnod kell, hogy mikor állj fel, és tudnod kell, hogy mikor fuss el. Ezt tette József is. Tudta, hogy ha engedne Potifár feleségének, akkor vétkezne Isten ellen. Ezért elfutott a háztól. Nem azzal hozol szégyent Istenre, ha elfutsz, azzal, ha nem. Imádkozz így. Istenem, ma azért imádkozom, hogy segíts tisztán látnom, ha közelít felém a kísértés, és segíts, hogy legyen elég erőm kitérni az útjából. Kérlek, segíts megváltoztatni az életszemléletemet, hogy pozitívabb legyek. Győztes akarok lenni, Uram. Köszönöm Istenem kegyelmedet, Jézus nevében. Amen.

Kísértés. Harmadik rész. Lukács evangéliuma 22. fejezet 31. verse azt mondja, a sátán kikért titeket. A kísértéssel küzdesz. Itt egy terv a győzelemhez. Elsőként döntsd el, hogy nem kell megadnod magad. Jézus azt mondta, hatalmat adtam nektek. Fizikai és szellemi erőt, mely túlnő az ellenség minden erején. Lukács evangéliuma 10. fejezet 19. vers. Szabadulj meg a nem vagyok rá képes felfogásodtól. Meríts minden nap Isten erejéből. Másodszor, ha megcsúsztál is, ne fetrengj a sárban. Éretté válni egész életen át tartó folyamat. Akkor működik, mikor Istenhez fordulsz gyengeségedben, és engeded, hogy megtegye érted, amit te nem tudsz megtenni magadért. Harmadszor, valld meg a bűnödet. Figyelj! Közel van az Úr a megtört szívűekhez. Zsoltárok könyve 34. fejezet 19. vers. Isten mindig válaszol a bűnbánó szívnek. Rád talál a legmélyebb árokban, végig megy veled a megbánás völgyén, és kihoz onnan úgy, hogy közben erősebb és bölcsebb leszel. Negyedszer, készíts egy listát három oszloppal. A. Felfedezések. Sorolj fel mindent, amit megtanultál magadról, másokról és Isten igéjéből a kísértésen keresztül. B. Az új én. Sorold fel azokat a területeket, ahol még változnod kell. Értelmed megújulásával. Pál rómabeliekhez írott levele, 12. fejezet 2. vers. C. Haditerv. Írd le azokat a dolgokat, amelyeket be akarsz építeni életedbe, mint például imádság, bűnvallás Istennek, számadás egy barátnak, az ige olvasása és tanulása, gyenge pontjaid feltérképezése és tüzetes odafigyelés magadra. Ötödször. Használd, amit megtanultál. Jézus így szólt Péterhez. A sátán kikért titeket, de én könyörögtem érted, hogy el ne fogyatkozzék a hited. Azért, ha majd megtérsz, erősítsd atyád fiait. Lukács evangéliuma 22. fejezet 31-től a 32. versig. Legyen a mai nap egy új kezdet, mert mostantól felhasználod a tanultakat nem csak arra, hogy elkerüld az újbóli elbotlást, de arra is, hogy segíthess másoknak, akik ugyanezekkel a kísértésekkel néznek szembe. Imádkozz így. Uram, azért imádkozom, hogy küldj mellém olyan embereket, akik segítenek gyengeségeim leküzdésében. Kérlek, adj erőt, hogy szembe tudjak nézni a gyengeségemet övező félelmekkel, és imádkozom eltökéltségért, amellyel végleg lerendezhetem problémámat, hogy életem ezen területe idővel legerősebb fegyveremmé válhasson. Jézus Krisztusért kérlek. Ámen.

Kísértés. Negyedik rész. Jelenések könyve, 3. fejezet, 21. verse azt mondja, aki győz, annak megadom, hogy velem együtt üljön az én trónusomon. Mielőtt tovább lépnénk, emeljük ki a következő igazságokat. A. Bármilyen gyengeség, amelynek folyamatosan húdorsz, melyet mentegetsz, letagadsz vagy rejtegetsz, a rabszolgájává tud tenni. B. Ha nem azonosítod be és veszed célba meghatározó gyengeségedet, az garantálja az elbukást. C. Ha szándékosan nem veszel tudomást gyengeségedről, a vereség elkerülhetetlen. D. A sátán bizonyos embereket azzal bízott meg, hogy táplálják gyengeségedet. Mindig legyen helyén az ítélő képességed. E. Gyengeséged olyan barátságokhoz fog vonzódni, melyek elfogadják, élvezik, táplálják azt. F. Gyengeségednek meghatározott terve és célkitűzése van. Elfoglalni életed és szabotálni Isten rád vonatkozó terveit. G. A gyengeséged mindig a rossz emberekhez húz majd, és kellemetlenné teszi számodra a jó emberek társaságát. H. Gyengeséged bármikor a felszínre törhet, beleértve időskorodat is. I. Gyengeségedet nem lehet legyőzni pusztán emberi észérvekkel és akaraterővel. J. Isten engedi majd, hogy sikereket élj át életed különböző területein, még akkor is, ha közben a gyengeséged befolyása alatt állsz. Miért? Mert ő hosszú tűrő és irgalmas. K. Szeretteid imádkoznak érted, hogy legyűz gyengeséged, mert ez Isten dicsőségét hirdeti, ugyanakkor nekik is üzeni, hogy lehet győzni a kísértések felett. L. Gyengeséged legyőzése nagy jutalommal jár. Figyeld! Akit én szeretek, megfeddem és megfenyítem, igyekezz tehát és térj meg! Aki győz, annak megadom, hogy velem együtt üljön az én trónusomon, mint ahogy én is győztem, és atyámmal együtt ülök az ő trónusán. Jelenések könyve, 3. fejezet, 19-től a 21. versig. Értsd meg! Isten nem csak segít legyőzni legnagyobb gyengeséged, de segít abban is, hogy azt a legerősebb fegyvereddé kovácsold.

A rosta. Lukács evangéliuma 22. fejezet 31. verse azt mondja, a sátán kikért titeket, hogy megrostáljon, mint a búzát. Jézus azt mondta Péternek, a sátán meg akar rostálni titeket, mint a búzát. Ahogy a rostában a búza és a pejva szétválik egymástól, úgy akar titeket is elválasztani Istentől. Egyik módszere ennek elérésére a kísértés, tehát jobb, ha odafigyelsz a következő dolgokra. Elsőként, ha elbuksz, ne maradj lent. Ne higgy a hazugságnak, mely azt hirdeti, ha igazi keresztjén lennél, nem buknál el. A születés és a növekedés két különböző folyamat. Mikor Jézus megment téged, a lelked azonnal megváltozik, de amíg az érzelmeid, az étvágyad és a vágyaid nem kerülnek az ő uralma alá, addig sebezhető maradsz. Ez nem az üdvösséged kérdése, hanem az éretté válásodé. A megváltás azonnali, éretté válni azonban egy életmunkája. Másodszor, hamar vald meg bűneidet. Dávid azt mondta, hogy közel van az Úr a megtört szívűekhez, és a sebzett lelkűeket megsegíti. Zsoltárok könyve 34. fejezet 19. vers. Isten mindig válaszol a bűnbánó szívnek. Találkozik veled a legmélyebb ponton, és végigmegy veled a völgyön, melyen még legközelebbi barátaid sem tudnak veled menni. Harmadszor, ha megszabadultál, maradj is szabad. Ha gyökerestül kiszakítasz egy növényt, lehet, hogy épnek látszik majd egy darabig, azonban ha nem kerül egészséges földbe, és nem kap megfelelő gondoskodást, meg fog halni. Mikor Isten megszabadít valamilyen káros dologtól, azt azért teszi, hogy utána egészséges környezetbe helyezzen. Kiemel egy rossz helyzetből, hogy egy jóba helyezzen, különben továbbra is a régi gyökerek után kutatnál. Tehát számíts a rostára. Csak akkor tudsz győzni a kísértés felett, ha akarsz is.

A Keresztény Média Alapítvány műsorát a Győzelem a kísértések felett című hangoskönyv első részét hallották.

0: beszélgetés Jézussal, aki megszólít, üzen, bátorít minket, és válaszunkra vár.
1: Ne legyél ilyen kemény magaddal szemben. Én még a tévedéseidből is képes vagyok jót kihozni. Véges elméd hajlamos hátrafelé tekingetni, arra vágyva, hogy bárcsak semmissé tehetnél olyan döntéseket, amiket azóta megbántál. Ez idő és energiapazarlás, és csak bosszankodáshoz vezet. A múltban való csetlés-botlás helyett engedd át nekem a tévedéseidet. Nézz rám bizalommal, és számíts rá, hogy végtelen találékonyságom a jó és a rossz döntéseket egyaránt csodaszép mintává tudja szőni. Mivel ember vagy, továbbra is fogsz hibázni. Azt gondolni, hogy hibamentes életet kellene élned, büszkeségre utal. A kudarcaid áldás forrásává válhatnak azáltal, hogy alázatra tanítanak, és segítenek együtt érezni másokkal a gyengeségeikben. És ami a legjobb, a kudarc rávilágít, hogy mennyire tőlem függsz. Én képes vagyok arra, hogy szépséget hozzak ki tévedéseid mocsarából. Bízz bennem, és figyeld, amit cselekszek.
0: Az elhangzottak a következő igékhez kapcsolódtak.
1: Róma beliekhez írott levél, 8. fejezet, 28. vers. Mikeás könyve, 7. fejezet, 7. vers.

0: Csendes percek.
1: A mai elhitatott Barbara Wrisberg írta Illinois államból, az Egyesült Államokból. Add át. Légy erős és bátor, ne félj és ne retteg, mert veled van Istened az Úr, mindenütt, amerre csak jársz. Józsué könyvének első fejezetének 9. verse. Aznap, amikor önkéntesként segítettem Régen unokám másodikos osztályában, a tanárnő megkérte Régent, hogy válasszon egy könyvet és olvassa fel az osztálynak. Régen később elmesélte nekem, hogy aggódott, hogy a többiek irigyek lesznek rá, amiért ő olvashat fel. Végül úgy döntött, ha bármi gond adódna, majd a tanárnő megoldja. Felismerte, hogy nem kell aggódnia, hiszen a tanárnő feladata a problémáknak a megoldása, nem pedig az övé. Szerencsére semmi gond nem volt, és az osztály élvezte az olvasást. Ahogy elgondolkodtam ezen, két fontos igazságra jöttem rá. Először is rengeteg időt és energiát pazarlunk olyan dolgok miatti aggodalmaskodásra, amelyek soha nem következnek be. Másodszor, ha valóban felmerül egy probléma, hagynunk kell, hogy ő az egyetlen intézkedjen, aki a dolgok felett áll. Gyakran előbb próbálhatjuk magunk megoldani a helyzetet, mielőtt egyáltalán eszünkbe jutna átadni azt Istennek. Pedig aggódás helyett bízhatunk, hogy Isten kézben tartja a dolgokat. Amikor a tanítványokat vihar érte, tudták, hogy Jézus meg tudja menteni őket. Mégis elcsodálkoztak, amikor megtette. Józsué könyvének első fejezetének 9. verse arra hív, hogy legyünk erősek és bátrak, ne féljünk, mert Isten velünk lesz mindenütt. Átadhatjuk aggodalmainkat Istennek ahelyett, hogy egyedül próbálnánk megküzdeni velük. Urunk, köszönjük, hogy szeretsz és törődsz a gondjainkkal, és a bajban először Te hozzád fordulhatunk. Amen. Napi gondolat. Problémák idején is tudom, Isten kezében van az irányítás. Imádkozzunk a pedagógusokért.
0: A felvételt a Metodista Média Szolgálat készítette.

Isten olyan csodálatos, és bármilyen összetörtek is vagyunk, ő képes megfogni és valami újjá formálni. Ez jutott eszembe, amikor egy új ruhát vettem.

Az öltöny, mert hát öltönyről van szó, sérültnek minősült, így hatalmas árengedményt kaptam az árából. Ki nem szereti az akciót? Elhatároztam, hogy hazaviszem, és keresek majd valakit, aki egy kicsit megjavítja, és rám igazítja ezt a jó kis öltönyt.

Hát ezután majdnem 4 évig csak ott lógott a szekrényemben, mert nyilván a másik öltönyt használtam. Viszont amikor egy közelgő esküvőre kellett mennem, úgy döntöttem, itt az ideje, hogy most már felvegyem.

Így tehát elvittem egy ismerősömhöz, aki varrásokkal foglalkozott, és megcsinálta az öltönyömet.

amikor elmentem, ránéztem, és elcsodálkoztam. Hát bizony, tökéletes volt. Mind a kivitelezése, mind pedig a színe, a varrása kiválóan sikerült. Majdnem kimerem mondani, hogy jobban nézett ki ez az öltöny, mint eredeti állapotában. Nagyon elégedett voltam.

mennyire hasonlítunk mi is egy ilyen ruhára. Megtörtünk, elhasználódtunk, megsérültünk, és úgy tűnik, hogy elvesztettük a valódi értékünket.

Isten lát bennünket az összetörtségünkben, de nem értékel kevesebbre, mint a teremtésnél. Azt ígéri, hogy megfog és újjávarázsol, teljesen megújít minket. Ezt teszi értünk az Úr, ha hajlandóak vagyunk teljesen átadni magunkat neki.

mint egy varrónő. Úgy szedik ki a régi szövetet, annak minden egyes darabját. El kell távolítani a régi szokásokat, a rossz viselkedés formákat, a dolgokat, amelyek nem jók, majd a bűn régi szövetét az igazságosság új köntösével cseréli fel. Az érintésére új és gyönyörű teremtéssé válunk. Káprázatos értékű emberré formál mindannyiunkat. Ilyen csodálatos Istenünk van.

Azért, ha valaki Krisztusban van, új teremtés az. A régiek elmúltak, ímé újjá lett minden. Korintusbeliekhez írt második levél, 5. fejezet, 17. vers.

Szeretettel köszöntöm az Evangéliumi Rádió hallgatóit. Most kivételesen nem a stúdióból, hanem Alsó-Zsolcáról jelentkezünk, ahol egy különleges, gyönyörű szép új templomban beszélgetünk olyan megtért cigány testvérekkel, akik átadták a szívüket az Úr Jézusnak.

0: Néhány perccel ezelőtt még szólt a zene, mégpedig azt gondolom, hogy igazán szívhez szólóan szépen szólt az Isten dicsérőjének, és abban a csapatban ült valaki, aki gitáron játszott. Amikor azt kérdeztem, hogy ki az, aki elmerné mondani elsőnek a bizonyságtételét, ő szólalt meg, úgy látszik nem csak a gitárja szólal meg szívesen, hanem ő is, és azt mondta, hogy miért lenne nehéz elsőnek bizonyságot tenni, hiszen ha Krisztusról kell beszélni, az egyáltalán nem nehéz.
1: Üdvözlöm a rádióhallgatókat, Horváth János vagyok, és Istenről bizonyságot tenni mindenhol, bárhol, nagyon szeretek is ő dicsérni, zenével, énekkel, illetve tettekkel. Nekem az Isten nagyon megváltoztatta az életemet, mert gyermekkoromban hallottam róla, kiskoromban jártak hozzánk a alsóotthoni gyülekezetbe, a János bácsi elkezdett nekünk mesélni Jézusról, az ő nagyon szép tetteiről is. És gyermekkoromban úgy olyan szép mese volt az egész, de ahogy felnőtt az ember, eltelt 20 év, és elkerültem Isten mellől, de aztán 20 év után megszólított újra, és megfogadtam az ő tanácsát, hogy őt fogom dicsérni. Megváltoztatta az egész életemet, előtte ittam, lakdíszenét játszottunk. Nagyon nem isteni életet éltem, és utána, hogy megváltoztatott, megformált, átformált teljesen, belém körözött a szeretet, szeretem az embertársaimat, teljesen megváltozott az egész életem.
0: Egy pillanatra hadd állítsalak meg, mert amikor azt mondtad, hogy gyermekkorodban hallottál Jézusról, és ez mesének tűnt.
1: Igen.
0: És aztán azt mondtad, hogy egy jó 20 év volt, amíg távol kerültél tőle. De hát, ha jól értettem, egy mulatos lagzi zenét játszottatok 20 éven keresztül. Azért el kellett, hogy jöjjön az a pont, amikor valami miatt ez már nem csak, hogy nem volt elég a számodra, hanem elég volt, és el kellett indulni egy másik irányba. Szabad ezt megkérdezni, hogy mi történt?
1: Volt egy ilyen álom általi dolog, megszólított az Úr, de ez nem álom volt, hanem valóság, és elkezdtem zuhanni a mélybe, és akkor olyan volt, mintha megtolt volna el tőlem az élet, és akkor, mintha meg akartam volna halni valóban, és ez megtörtént, és akkor zuhantam a sötétségbe, és akkor egyszer csak segítséget akartam kérni, és ki a segítség, ki a segítség, gondolkoztam, és akkor eszembe jutott Jézus Krisztus. Őről a gyermekkoromban hallottam, és ő segített nekem. Akkor is, és nagy örömet okozott, és imádkoztam hozzá, Istenem, bocsáss meg nekem a bűneimet, és hogyha ha lehet, akkor hozzá visszam még az életbe, hát ha van valami célod velem. És amikor igazából sírva imádkoztam hozzá, akkor egy másodperc alatt felébredtem, illetve hát visszahozott az életbe, és azótától őt szolgálom a zenével, az életemben, ahogy tudom, minden nap hozzá imádkozom. Sajnos tavaly elvesztettem a feleségemet, fiatalon 52 évesen, és ő nélküle ez, hogy én most így csak ővele maradtam, a gyülekezettel, illetve hát a maga az egész közösséggel, de Istennek hála az, hogy ezt így át tudom vészelni, hogy egyedül maradtam társ nélkül, de Isten velem van minden napokban, és segít nekem abban, hogy őt tudjam szolgálni, és örömöm legyen továbbra is az életben.
0: Ha megengeded, erre még visszakanyarodnánk, de hadd kérdezzek valamit.
1: Igen?
0: Ha valaki cigányzenészeket, roma művészeket lát, mindig ragyog az arcuk, mosolyognak, és mindenki azt hiszi, hogy náluk boldogabb ember nincs, hiszen amikor ott állnak a pódiumon, vagy ott vannak egy lakodalomban, vagy bárhol látja őket valaki, akár egy étteremben, mindig azt hiszik, hogy ezeknek a szívükben is csak muzsika van, és akkor egyszer csak valami miatt szörnyű terhek vannak a szívben, ki tudna még rajtam segíteni. Hát mi okozza ezeket a terheket? Mi van mögötte?
1: Hát igen, valóban úgy látszik, hogy nekünk nincsen gondunk, hogy csak örülünk, de az Úr adott nekünk egy kis tehetséget, hál' Istennek az ő szeretetéből, és mi kifejezzük a zenével azt, amit beszéddel nem tudunk kifejezni, szeretnénk őt dicsérni ebben is, és nekünk is nyilván megvannak a problémáink, mint más embernek, de amikor zenélünk, akkor még jobban dicsérjük az Urat, és nagy öröm költözik belénk. És zenével jobban ki tudjuk magunkat fejezni, illetve őt dicsérni. Ki énekkel, ki gitárral, ki hegedűvel, ki az életével, ki bizonságtételekkel, ki tettekkel, cselekedetekkel, ki a maga módján. Ebben a világban, ebben a nagyon nehéz világban azt hiszem, hogy becsülettel megállni a helyét az embernek, valóban Krisztusban maradni, Isten szeretetében maradni nagyon nehéz, de ha Istentre nézek, Jézusra tekintek, akkor lehetséges egyenes embernek maradni, olyan embernek, aki lelkiismeretesen segít a másikon, ha tud, és Isten szolgálja becsülettel, szeretettel.
0: Azt mondtad az előbb, hogy elvesztetted a feleségedet egy éve, és ez a veszteség ez óriási. Bizonyára így van. De használtál még egy kifejezést, ami talán nem csak engem ütött szíven, hanem a hallgatókat is. Azt mondtad, hogy egyedül maradtál Krisztussal, meg a gyülekezettel.
1: Igen.
0: Ez egy megdöbbentő kifejezés. Nem hallottam még senkitől így, hogy egyedül maradtam Krisztussal, meg a gyülekezettel. De ez nyilván indokolja, hogy megkérdezzem, hogy mit jelent ez a Krisztussal, és mit jelent ez a gyülekezettel?
1: Hát a gyülekezet számomra egy másik család. Mindig mehetek hozzájuk, mindig jöhetek minden nap, amikor óra van, és akkor van férfi óra. Mondjuk én nem szoktam benne nagyon sokat észrevenni, mert dolgozni szoktam, de a gyülekezet az egy család. Szeretünk menni, járni, mert Isten dicsérni együtt. Az életemben pedig az, hogy Jézus mit jelent, az, hogy elvesztettem a feleségem, ő bótolja nekem azt a szeretetet. Szóval egyedül csak ő tud ebből kivezetni. Akárki akármit mond, meg tesz, Krisztus nélkül, Isten nélkül elveszik az ember is, nem marad meg abba a szeretetbe, abba a hitbe, amit célul tűzött ki. Nekem a célom az, hogy ő dicsérjem, szeressem is. Amit ő mond, hogy tudjam szolgálni tettekkel, vagy cselekedetekkel az életemben, az ő parancsát kövessem.
0: Nagyon szépen köszönöm, Isten áldjon meg!

0: következő percekben Túróci Barnabásné Editet kérdezem, hogy ő hogyan találkozott az Úr Jézussal, és miért tartja fontosnak azt, hogy ő egy metodista imaházba járjon?
1: Tehát, mert itt születtem Zsolcán, itt ismertem meg János bácsit. Már én 5 éves koromtól itt a tanyába volt egy család, akinél járt János bácsi, és Erdény Lacinak az édesapja oda szokott járni istentiszteletre, és akkor mi is elmentünk ki gyerekek vele, és ott ismertem meg az Úr Jézus, és én azótától nem hagytam előtt.
0: Hány éves voltál, amikor megismerted az Úr Jézust? Mondtad, hogy 5 éves korod óta jártál, de mikor? Akkor rögtön döntöttél is?
1: Hát az az igazság, hogy János bácsik átjöttek Laci bátyáéknál, Lacinak az édesapjánál igét hirdetni, és azótától én mindig ott voltam. És én annyira megszoktam ezt, és én nem kívántam a világba élni, se diszkóba, sehová így nem mentem, nem kívántam. Én ott szerettem lenni minden héten.
0: Mi fogott meg egy 5 éves kislányt? Mi volt az, ami olyan vonzó volt számodra? Hogy tudsz visszaemlékezni?
1: Mert voltak ilyen gyerekfoglalkozások, és nagyon jól elmondták, és annyira szerettem ezeket az igéket, mert így el tudták mondani Jézusnak az életét. És ez engem megfogott nagyon.
0: Hány év telt el azóta?
1: Nagyon sok. Hát 40-valahány éve.
0: 40-valahány éve. Azért ez egy hosszú idő, amióta az Úrral jársz. Tapasztaltad a segítségét? Valamire vissza tudsz emlékezni?
1: Igen, tapasztaltam, mert a kisfiam megszületett, de már akkor is beteg volt egy cseppet, de én ott sírtam a kórház, mondta a doktornő, hogy ne sírjak, mert nem lesz ettől semmi baj a gyereknek, hogy szívzöreje született egy kicsit. Bejártunk 2 hónap vagy 3 hónapig, bejártunk így vizsgálatokra, és mondta, hogy ő már nem hal semmit, de imádkoztam én az Úrhoz. És 7 hónaposan építkeztünk 95-ben, és édesanyám Miknál nem volt.

0: De mi fogjuk kerülni mindet, csak meg ne kísérd soha minket. Mi, atyánk, büntes, hogyha kell, de taníts imára, türelemre, s ki örök, égidisben állsz fenn, ó, ments meg a gonosztul.
1: Amen.

0: Kedves hallgatóink, az esti áhítatot megformálta Sümeginé Tóth Piroska. Közreműködött Török Attila.
1: Szól a rádió. Evangélium tiszta forrásból.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Száz év után is magyarul dicsőítik Istent Montrealban. Alapításának 100. évfordulóját ünnepelte az idén a montreali magyar református gyülekezet. A kanadai magyar reformátusság egyik legrégebbi közösségével a magyarországi református egyház küldöttsége is együtt ünnepelt. Nem csak a kerek 100 évért fontos ez, hanem azért is, mert jelzi, hogy van egy gyülekezet, ahol élet, hit és közösség van, fogalmazott Sógor Csaba, a hivatal Kárpát-medencei és diaszpora osztályának vezetője, a montreali gyülekezetnél tett látogatás után a centenáriumról hozzátette. Az évforduló a Kárpát-medencében élő reformátusok számára is biztatás, hiszen minden közösségnek erőt adhat egy másik közösség életereje és hite. Mező István Mózes, a zsinati hivatal vezetője szerint az is örömhír, ha Magyarországon egy gyülekezet 100 éven keresztül virágzik, a kanadai magyarság körében azonban ennek még nagyobb a jelentősége. A montreali közösség és valamennyi magyar református számára hatalmas öröm, hogy ebben a gyülekezetben 100 év elteltével is dicsőíthetik Isten. Válaszok a megoldhatatlanra. Pál Feri lelkész tartott előadást a 15. Szélrózsán. Megoldható nehézség áll előttünk? Akkor ne panaszkodjunk, hanem oldjuk meg. Megoldhatatlan a probléma? Akkor viszont ne akarjuk erőből mindenáron csak azért is megoldani, mert nem érhetünk célhoz. De az ilyen drámai helyzetekre is adhatunk olyan választ, amely hiteles, igaz és érvényes lesz. Nem szavakkal, hanem más módokon, hogy miként, arról Pál Feri római katolikus pap mentálhigiénis szakember tartott előadást a 15. Szélrózsa evangélikus ifjúsági találkozón Sopronban. Vannak helyzetek, amelyekre nem lehet, nem érdemes, és nem is kell mondani valamit. Ez azonban nem jelenti azt, hogy tehetetlenül, eszköztelenül kell vergődnünk, hogy ne találhatnánk utat a túléléshez, vagy ne nyújthatnánk kapaszkodót másoknak. Pál Feri súlyos, tragikus élethelyzeteket mesélt el, és mutatta meg, mégis mit tehetünk, illetve hogyan segíthetünk, ha hasonló veszteségek érnek minket, vagy ha reménytelennek és kilátástalannak tűnnek a dolgok. Isten nem szerelő, hanem teremtő. Egyházmegyei evangelizáció egyházas dengelegen. A Nógrádi Evangélikus Egyházmegye augusztus 2-án egyházas dengelegen tartotta az előre meghirdetett idei evangelizációs alkalmát. A délután mottóját az év igéje adta. Íme újjáteremtek mindent,

0: Jelenések 21.5. Ez az üzenet nem csak a plakáton jelent meg, amelyen egyetlen vízcsepp hull a kiszáradt földre, hanem az egész együttlétet végig kísérte. A közel 200 résztvevő a rendkívüli hőség ellenére érkezett meg egyházas dengelegre, a fás, ligetes, árnyékkal bőségesen ellátott udvarra, az iskolába. A délután 37 fokos melegben kezdődött, ám az úrvacsorai közösség kezdetén megérkezett a várva várt eső. Mivel a program ezen része fedett helyen zajlott, a csapadék nem okozott fennakadást, inkább fölfrissülést. Sokan úgy éltük meg ezt a pillanatot, mint amely különös módon kapcsolódott a nap üzenetéhez. Isten ma is képes új életet fakasztani ott, ahol emberileg csak szárazságot látunk. Az időjárásról. Ma tetőzik a meleg. Szerdán túlnyomóan derült, napos, száraz időre van kilátás. Az északias szél élénkül, és 27-34 fok várható. Csütörtökön is derült, napos, száraz lesz az idő, megerősödhet az északkeleti szél, és 28-33 fok valószínű.
1: Híreinket hallották.

Krisztus zászlóvivői. Istennek minden korban voltak kiválasztott emberei, akik újabb és újabb bibliai igazságokat felismerve képviselték Istennek az egyes történelmi korszakoknak szóló üzenetét.

A reformáció története, a két tanú jövendőlése, harmadik rész. A 16. századi reformáció, amely nyitott Bibliát kínált az embereknek, bebocsátást kért Európa minden országába. Egyes nemzetek örömmel fogadták és a menny ajándékának tekintették. Más országokban a pápaságnak nagyrészt sikerült meggátolni bejutását. Ezekből az országokból a Biblia világosságát és felemelő befolyását csak nem teljesen kizárták. Az egyik országban, ahova bejutott ugyan a világosság, a sötétség nem fogadta be. Az igazság és a tévejgés századokon át harcolt az uralomért. A gonoszság beérhetett, és az egész világ látta, mi a következménye annak, ha az igazságot szánt szándékkal elvetik. A Biblia elleni harc, amely Franciaországban hosszú századokon át folyt, a francia forradalom jeleneteiben tetőzött. A világ tanúja volt a pápai politika érvényesítésének, amely azt szemléltette, hogy több mint 1000 éven át mit akart az egyház a tanításaival elérni. A próféták megjövendölték, hogy a pápaság uralma alatt a Szentírás be lesz tiltva. A Jelenések könyvének írója kinyilatkoztatta azt is, hogy milyen iszonyatos következményekkel fog járni, különösen Franciaországban, a bűn emberének uralma.

két tanúbizonyság gyászruhában való prédikálásának ideje 1798-ban ért véget. Amikor közeledett, homályban végzett munkálkodásuk vége, a mélységből feljövő fenevaddal jelképezett hatalom háborút indított ellenük. Európa számos országában, az egyházon és az államon uralkodó hatalmasságokat évszázadokon át Sátán irányította a pápaság közvetítésével. Itt azonban a sátáni hatalom új megjelenési formáját látjuk. Róma a Biblia iránti tisztelet ürügyén azt a politikát folytatta, hogy a Bibliát egy ismeretlen nyelv börtönébe zárta, és elrejtette az emberek elől. Róma uralkodása alatt a tanúbizonyságok gyászruhába öltözve prófétáltak. De támadt egy másik hatalom, a mélységből feljövő fenevad, hogy nyílt, nevén nevezett háborút indítson Isten szava ellen. Ama nagyváros, amelynek utcáin a tanúbizonyságokat megölték, és ahol holttestük feküdt, lélek szerint Egyiptom. A bibliai történelemben jelentkező nemzetek közül a legvakmerőbben Egyiptom tagadta az élő Isten létezését, és szállt szembe parancsaival. Egy uralkodó sem mert Egyiptom királyánál nyíltabban és fölényesebben lázadni a menny tekintélye ellen. Amikor Mózes az Úr nevében átadta az üzenetet, a fáraó kevélyen válaszolt. Kicsoda az Úr, hogy szavára hallgassak, és elbocsássam az Izraelt. Nem ismerem az Urat, és nem is bocsátom el Izraelt. Ez Isten tagadás. Az Egyiptommal jelképezett nemzet hasonlóképpen megtagadta az élő Isten kívánalmait, és hasonló hitetlen és kihívó magatartást tanúsított. Ama nagyvárost lélek szerint Szodomához is hasonlítja a próféta. Szodoma törvényrontó romlottsága különösképpen erkölcstelenségében mutatkozott meg. Ez a bűn annak a nemzetnek is kiemelkedő jellemvonása volt, amelyre ráillik e szentírási minősítés. A próféta szavai szerint tehát nem sokkal 1798 előtt olyan erők támadnak, amelyek harcot indítanak a Biblia ellen. Abban az országban, ahol Isten két tanújának bizonyságtevését elnémítják, megmutatkozik a fáraó istentagadása és Szodoma erkölcstelensége. Ahol a mi Urunk is megfeszítetett. Franciaország a proféciának ezt a részét is betöltötte. Egy országban sem gyűlölték jobban Krisztust, mint itt. Egy országban sem ütközött az igazság elkeseredettebb és kegyetlenebb ellenállásba. Az üldözéssel, amellyel Franciaország az evangélium hitvallóit büntette, Krisztust tanítványai személyében feszítette meg. Századról századra hult a szentek vére. Miközben a valdensek életüket áldozták Piemont hegyein, az Isten beszédéért és Jézus Krisztus bizonyságtételéért, testvéreik, a francia albigensek hasonló bizonyságot tettek az igazságról. A reformáció idején az igazság híveit iszonyú kínzások közepette ölték meg. Királyok és nemesek, előkelő nők és törékeny leányok, a nemzet büszkeségei kíváncsian nézték végig Jézus mártírjainak gyötrelmét. A bátor hugenották az emberi szív legszentebb jogaiért vívott kemény csatákban ontották vérüket. A protestánsok törvényen kívül helyezték, díjat tűztek ki fejükre, és üldözték őket, mint a vadállatokat.

0: Krisztus zászlóvivői.
1: A két tanú jövendőlése, negyedik rész. Az egyház a pusztában, az ősi kereszténységnek az a néhány folytatója, akik a 18. században Franciaország déli hegységeiben rejtőzve éltek, még ápolták atyáik hitét. Ha ének idején a hegyoldalon, vagy elhagyott mocsarakban összemertek gyűlni, dragonyosok rontottak rájuk, és életfogytiglani gályarabságba hurcolták őket. A franciák legtisztább, legcsiszoltabb és legértelmesebb emberei iszonyú kínzások közepette, tolvajok és gyilkosok között voltak láncra verve. Másokkal irgalmasabban bántak. Hideg vérrel lelőtték a fegyvertelen, tehetetlenül térdre hulló imádkozókat. Elaggott férfiak, védtelen nők és ártatlan gyermekek százai maradtak oltan, a földön, összejövetelük helyén. A hegyoldalon vagy az erdőben, a szokásos gyülekezési helyeken, minden negyedik lépésnél a gyepen tetemek, a fákon akasztott emberek voltak. Az a vidék, amelyet letarolt a kard, a bárd, a mágia, egy hatalmas sivár pusztasággá alakult. Ezek a rémtettek nem sötét korszakban játszódtak, hanem 14. Lajos fényes korszakában, akkor, amikor a tudomány és az irodalom virágzott. Az udvar és a főváros hittudósai tanult, ékes szóló férfiak voltak, és szer fölött tetszelegtek a szelídség és a szeretet ajándékának látszatával. De a sötét büntettek sorában a legsötétebb, a szörnyű századok ördögi tettei között a legiszonyatosabb, a Szent Bertalan éjjé vérfürdő volt. A világ még ma is borzadva gondol e mérhetetlenül gyáva és kegyetlen mészárlásra.

Franciaország királya katolikus papok és főpapok unszolására beleegyezett ebbe a rettenetes cselekménybe. Az éj közepén harangkongatással adtak jelt az öldöklésre. Az otthonukban csöndesen alvó protestánsok ezreit, akik bíztak királyuk becsületszavában, minden figyelmeztetés nélkül kihurcolták és hidegvérrel lemészárolták. Miként Krisztus láthatatlan vezérként vezette ki népét az egyiptomi szolgaságból, úgy állt Sátán ebben a kegyetlen munkában, a mártírok számának megsokszorozásában, láthatatlanul alattvalói élén. Párizsban 7 napig tartott az öldöklés. Az első 3 napon elképzelhetetlen düvel. A vérfürdő nem csak a fővárosra korlátozódott, hanem a király külön rendeletére kiterjedt minden olyan tartományra és városra is, ahol protestánsok éltek. Az öldöklők nem voltak tekintettel sem korra, sem nemre. Nem kímélték sem az ártatlan csecsemőt, sem az ősz öreget. Nemest és parasztot, időst és fiatalt, anyát és gyermeket együtt mészároltak le. Az öldöklés 2 hónapig tartott Franciaország szerte. Az ország színe javából 70 000 pusztultak el. Amikor a mészárlás híre eljutott Rómába, az egyházatyák újjongása nem ismert határt. Lorenz kardinálisa a hírhozót 1000 koronával jutalmazta. Az angyalvár ágyúiból tisztelgő lövés dördült el. Harangok zúgtak minden templomtoronyból, örömtüzek gyúltak.

0: Krisztus zászlóvivői.
1: A reformáció története. A két tanú jövendőlése. Ötödik rész. Amikor a mészárlás híre eljutott Rómába, az egyházatyák újongása nem ismert határt. Lorenz kardinálisa a hírhozót 1000 koronával jutalmazta. Az angyalvár ágyúiból tisztelgő lövés dördült el. Harangok zúgtak minden templomtoronyból, örömtüzek változtatták nappallá az éjszakát, és 13. Gergely a kardinálisok és más egyházi méltóságok kíséretében hosszú menetben vonult a Szent Lajos templomba, ahol Lorenz kardinálisa a Te Deumot énekelte. A mészárlás emlékére érmet is vertek, és a Vatikánban még mindig látható 3 vazari freskó, amelyek az admirális lerohanását, a mészárlás cselszövését megtanácsozkozó királyt és magát a vérfürdőt ábrázolják. Gergely elküldte Károlynak az aranyrózsát, és a mészárlás után 4 hónappal önelégülten hallgatta egy francia pap prédikációját, aki arról az örömteli és boldog napról beszélt, amikor a legszentebb atya megkapta a hírt, és ünnepélyes lelkülettel elment, hogy köszönetet mondjon Istennek és Szent Lajosnak. A mélységből feljövő fenevad hadakozik ellenük, és legyőzi őket, és megöli őket. Azok az erők, amelyek Franciaországban a forradalom alatt hatalomra jutottak, olyan harcot indítottak Isten és Szent igéje ellen, amilyet a világ addig még nem látott. Isten imádatát a nemzetgyűlés megtiltotta. A bibliákat összeszedték, és a gúny minden lehetséges kifejezése közepette nyilvánosan elégették. Isten törvényét a sárba taposták. A bibliai szertartásokat eltörölték. A heti nyugalomnapot megszüntették, és helyette minden 10. napon Istent káromolva tivornyáztak. Tilos volt keresztelni és urvacsorát osztani. A temetőkön jól láthatóan kiplakátozták, hogy a halál örökké tartó alvás. Isten félelméről azt mondták, hogy olyan messze van a bölcsesség kezdetétől, hogy az már a butaság kezdete. Minden vallásos szertartást betiltottak.

0: és a földnek lakosai örülnek és örvendeznek rajtuk, és ajándékokat küldenek egymásnak, mivel hogy a két próféta gyötörte a földnek lakosait. A hitetlen Franciaország elnémította Isten két tanúbizonyságának feddő hangját. Az igazság beszéde holtan hevert az utcákon, és azok, akik gyűlölték Isten törvényének korlátozásait és előírásait, újongtak. Emberek nyíltan megtagadták a menny királyát. Az egykori bűnösökhöz hasonlóan kiáltották, mit tudhatná ezt az Isten, s van-e a magasságosban értelem? Róma politikája teremtette meg azokat az állapotokat, amelyek siettették Franciaország katasztrófáját. Írók a forradalom eseményeire utalva mondták, hogy ezekkel a szertelenségekkel a királyságot és az egyházat kell megterhelni. Hogy igazán méltányosak legyünk, valójában az egyházat kell megterhelni. A katolicizmus ellenszenvessé tette a reformációt az uralkodók előtt. A trón ellenségének viszálykeltő tényezőnek tüntette fel, amely végzetesen befolyásolja a nemzet békéjét és harmóniáját. Róma szelleme irányította azt a kegyetlenkedést és sanyargatást, amelyet a király indított el.
1: Krisztus zászlóvivői.
2: Hatodik rész. A Bibliával együtt járt a szabadság szelleme. Ahol az evangéliumot befogadták, ott az emberek fölébredtek. Kezdték lerázni azokat a béklyókat, amelyek a tudatlanság, a bűn és a babona rabszolgaságában tartották őket. Emberként kezdtek gondolkozni és cselekedni. Az uralkodók látták ezt, és féltették önkényuralmukat. Róma sietett fölszítani féltékenységüket és aggodalmukat. A pápa 1525-ben ezt mondta Franciaország régensének: ez a tébolj, a protestantizmus, nem csak a vallást fogja összezavarni és megsemmisíteni, hanem az egész nemességet, minden méltóságot, törvényt, rendelkezést és rangot. Néhány évvel később a pápai nuncius így figyelmeztette a királyt: vigyázzon, felséged, nehogy megtévesszék, a protestánsok föl fogják forgatni a polgári rendet, csak úgy, mint a vallásit. A trón épp oly veszélyben van, mint az oltár. Az új vallás bevezetése szükségszerűen új kormányzat bevezetésével jár. És a teológusok megpróbálták befolyásolni az emberek előítéletét, amikor kijelentették, hogy a protestáns tanítás újszerű és ostoba dolgokra csábítja az embereket, megfosztja a királyt alattvalóinak odaadó ragaszkodásától, és földúlja mind az egyházat, mind az államot. Így sikerült Rómának Franciaországot a reformáció ellen csatasorba állítani. A királyság fennmaradása, a nemesség megvédése és a törvények fenntartása volt az, amiért az üldözés kardját Franciaországban először kihúzták hüvelyéből. Az ország urai nem is sejtették, hogy milyen végzetes következményei lesznek ennek a politikának. A Biblia tanításai plantálták volna az emberek gondolatvilágába és szívébe a jogosságot, a mértékletességet, az igazságot, a méltányosságot és a jó indulatot, amelyek a nemzet jólétének sarokpillérei. Az igazság felmagasztalja a nemzetet. Ezáltal erősítetik meg a királyi szék. Példabeszédek 14.34 és 16.12. Lesz az igazság műve békesség, és az igazság gyümölcse nyugalom és biztonság mindörökké. Ézsaiás 32.17.

0: aki engedelmeskedik Isten törvényének, az igazán tiszteli és betölti hazájának törvényeit is. Aki féli Istent, az tiszteletben tartja a hatalmát, igazságosan és jogszerűen gyakorló királyt is. Franciaország betiltotta a Bibliát és kiátkozta követőit. Elfű és becsületes, jó eszű, jó erkölcsű emberek, akiknek volt bátorságuk ahhoz, hogy megvallják meggyőződésüket és hitüket, hogy szenvedjenek az igazságért, gályarabként gürcöltek, elpusztultak a mágián vagy a börtöncellákban, és ez századokon át tartott így. Ezrek és ezrek menekültek el, hogy védelmet találjanak, és ez a reformáció megindulása után 250 évig folyt. E hosszú időszak alatt alig volt olyan generáció Franciaországban, mely ne látta volna az evangélium követőit az üldözők őrült dühe elől menekülni. Az üldözöttek magukkal vitték tudásukat, iparukat és a rendet. Ezekben rendszerint kiváltképp elől jártak, hogy gazdagítsák azokat az országokat, amelyekben menedéket találtak. És amennyivel hozzájárultak más országok föllendüléséhez, annyival tették szegényebbé a sajátjukat.
1: Krisztus zászlóvivői címmel egyháztörténeti sorozatunkat hallották.
2: Hetedik rész. Ha mindaz, ami abban a hosszú időszakban kifolyt, Franciaországban marad, ha e 300 év alatt a száműzöttek szaktudásukkal saját hazájuk talaját művelik, ha e 300 év alatt ügyességükkel az ország iparát viszik előre, ha e 300 év alatt teremtő lángeszük és elemző képességük az ország irodalmát gazdagítja és tudását fejleszti, ha bölcsességüket tanácskozásaik irányításában használták volna, ha bátorságuk a csatákban, jogi érzékük a törvényalkotásban, a Biblia vallása pedig a nép értelmének erősítésében és lelkiismeretének formálásában jelentkezett volna, milyen dicsőség övezné korunkban Franciaországot? Micsoda nagyszerű, virágzó és boldog országgá a nemzetek példaképévé válhatott volna? De a vak és hajthatatlan fanatizmus előzte földjéről az erkölcs minden tanítóját, a rend minden pártfogóját, a trón minden őszinte védelmezőjét. Azoknak, akik országukat a földön híressé és dicsőségessé tették volna, ezt mondta: válasszátok, melyiket akarjátok, a mágiát vagy a számüzetést. Végül teljes lett az állam romlása. Nem volt már elfogyható lelkiismeret, mágiára vonszolható vallás, száműzhető hazaszeretet.

A hugenották elmenekülésével Franciaországban általánossá lett a hanyatlás. Virágzó iparvárosok sorvadtak el, termékeny területek vadonná lettek. Szellemi tompultság és erkölcsi hanyatlás követte a szokatlanul nagy fejlődés időszakát. Párizs egyetlen hatalmas szegényházzá vált. A becslések szerint a forradalom kitörésekor 200 000 szegény igényelt segélyt a királytól. Egyedül a jezsuiták fejlődtek a hanyatló országban, és félelmetesen zsarnokoskodtak a templomok és iskolák, a börtönök és gályák felett. Az evangélium megoldotta volna Franciaországban a politikai és a társadalmi problémákat. De Róma uralma alatt a nép elfelejtette azokat az áldott tanításokat, amelyeket a megváltó az önfeláldozásról és önzetlen szeretetről adott. Felhagytak a mások javára való önmegtagadás gyakorlásával. A gazdagokat senki sem dorgálta meg a szegények sanyargatásáért, a szolgasorban sínylődő és nyomorgó szegényeken pedig senki sem segített. A gazdagok és hatalmasok önzése egyre nyilvánvalóbb és terhesebb lett. A kabzsi és tékozló nemesség századokon át kizsákmányolta a parasztokat. A gazdagok méltánytalanul bántak a szegényekkel, a szegények pedig gyűlölték a gazdagokat. Számos tartományban csak a nemeseknek volt birtokuk, a dolgozó nép csak bérlő volt. Ki voltak szolgáltatva földesuruknak, és kénytelenek voltak teljesíteni emberfeletti követeléseiket. Az egyház és az állam fenntartásának terhe a közép és az alsóbb osztályokra nehezedett. A papság és a polgári hatóságok súlyosan megadóztatták őket. A nemesség kedvtelésére tekintettel volt a legfelsőbb törvény, a gazdálkodók és parasztok pedig éhezhettek zsarnokaik felől. A nép ki volt szolgáltatva a földesúr kizárólagos érdekeinek.

0: Krisztus zászlóvivői.
1: Nyolcadik rész. A mezőgazdasági munkások életét szakadatlan robot és változatlan nyomorúság jellemezte. Panaszaikat, ha egyáltalán mertek panaszkodni, semmibe vették. A bíróság a parasztokkal szemben mindig a nemeseknek adott igazat. Közismert volt, hogy a bírákat meg lehet vesztegetni. Az arisztokrácia legcsekélyebb szeszélye is törvény volt, mert a rendszer egyetemlegesen megromlott. Az adóknak, amelyeket egyrészt a világi mágnások, másrészt a papok csikartak ki a köznéptől, fele sem jutott el a királyi vagy egyházi kincstárba. A többi részét önző kicsapongásokra herdálták el. És azok az emberek, akik polgártársaikat is így módon koldusbotra juttatták, adómentességet élveztek, és a törvény vagy a szokásjog alapján minden állami kinevezés megillette őket. A kiváltságos osztály 150 000 embert számlált, és kielégítésükért embermilliókat kárhoztattak reménytelen és megalázó életre. Az udvar belemerült a fényűzésbe és a tékozlásba. A nép és a hatalmasságok nem nagyon bíztak egymásban. Gyanú árnyékolta be a kormány minden intézkedését. Számítást és önzést sejtettek benne. Több mint fél évszázaddal a forradalom előtt a trónt 15. Lajos foglalta el, aki még abban a gonosz korban is kitűnt nem törődömségével, léhaságával és érzékiségével. Az arisztokrácia romlott és kegyetlen, a nép pedig elszegényedett és tudatlan volt. Az államnak zavaros pénzügyei voltak, és a nép el volt keseredve.

Nem kellett prófétai látás ahhoz a fölismeréshez, hogy iszonyú zendülés áll a küszöbön. A tanácsadók figyelmeztetése ellenére a király szokásos válasza ez volt. Próbáljátok meg a dolgokat addig működtetni, amíg valószínűség szerint tart az életem. Halálom után történhet bármi. A hiába valóság. A reform szükségességét hirdetni. A király látta a gonoszságokat, de se bátorsága, se hatalma nem volt ahhoz, hogy megfékezze. Franciaország végzetét nagyon valóságosan tükrözte a király nem törődöm és önző kijelentése. Utánam az özönvíz. Róma arra befolyásolta a királyokat és az uralkodó osztályokat, kihasználva féltékenységüket, hogy a népet leigázottságban tartsák. Tudta jól, hogy az állam így meggyöngül. Ezzel az volt a célja, hogy mind a hatalmasságokat, mind a népet szolgaságban tartsa. Világosan látta, hogy az emberek rabszolgasorba döntéséhez a lelküket kell láncra verni, és a legbiztosabban úgy lehet megakadályozni a fogságból való menekülésüket, hogy a szabadságra alkalmatlanná teszi őket. Az erkölcsi lealacsonyodás ezerszer szörnyűbb volt, mint a Róma politikájával járó fizikai szenvedés. A Bibliától megfosztott, a szenteskedő, önző tanításokra szorítkozó nép tudatlanságba és babonába burkolózott, és erkölcstelenségbe süllyedt olyannyira, hogy teljesen alkalmatlan volt az önkormányzatra. De mindennek a kimenetele merőben más lett, mint amit Róma célul tűzött ki. Erőfeszítései nyomán a tömegek nem a dogmák vakkiszolgálói, hanem hitetlenek lettek. A katolicizmust, mint papi mesterkedést megvetették. Nyomorúságos helyzetükért a papságot is felelősnek tartották.

0: Krisztus zászlóvivői.
1: Kilencedik rész. Róma hamis színben tüntette fel Isten jellemét, és eltorzította kívánalmait. Az emberek elvetették mind a Bibliát, mind szerzőjét. Róma azt kívánta, hogy az emberek vakon higgyenek dogmáiban. Azt színlelte, hogy a Szentírás szentesítette a dogmákat. Ennek következményeként Voltaire és társai Isten szavát teljes egészében félredobták, és a hitetlenség mérgét mindenütt elhintették. Róma vassarkával széttaposta a népet. És most a megalázott tömegek a zsarnokságtól visszarettenve leráztak minden korlátot. Elkeseredve a megtévesztésen, melynek oly sokáig hódoltak, a hamissággal együtt az igazságot is elvetették. A forradalom kezdetén a király megengedte, hogy a nép képviselőinek száma meghaladja a nemesség és a papság képviselőinek együttes létszámát. A hatalom mérlege tehát a nép javára billent. A nép azonban nem volt felkészülve arra, hogy ezzel a hatalommal bölcsen és mértéktartóan éljen. Elhatározták, hogy az elszenvedett igazságtalanságok felszámolására újjászervezik a társadalmat. A meggyalázott tömegek lelke tele volt régóta halmozódó keserű emlékekkel. Úgy döntöttek, hogy erőszakkal változtatnak a már elviselhetetlenné vált gyötrelmes helyzeten, és bosszút állnak azokon, akiket szenvedésük forrásának tartottak. Az elnyomottak tettekké formálták azt a leckét, amelyet a zsarnokság idején tanultak, és elnyomóik elnyomóivá lettek. Ahol Franciaország a reformáció kezdetén a katolicizmus befolyására felállította első mágiáját, ott állította fel a forradalom az első nyaktilót. Pontosan azon a helyen, ahol a 16. században a protestáns hit első mártírjait elégették, a 18. században ott hult le a nyaktiló első áldozatainak feje.

Franciaország elvetette az evangéliumot, amely gyógyulást hozott volna neki. A király, a papság és a nemesség kénytelen volt elviselni egy felindult nép haragját. A nép bosszúszomját fokozta a király kivégzése, és azok, akik elrendelték megölését, nem sokára követték a vérpadon. Mindenkit ki akartak végezni, aki a forradalom ellenzésével gyanúsítható volt. A börtönök zsúfolásig megteltek. Egy ízben több mint 200 000 embert tartottak fogva. Franciaország a szemben álló tömegek hatalmas csataterévé vált. És hogy még nagyobb legyen a nyomorúság, a nemzet hosszú és kétségbeejtő háborúba bonyolódott Európa nagyhatalmaival. Az ország a csőd szélén állt. A csapatok hangoskodva követelték zsoldjuk ki nem fizetett hátralékát. A párizsiak éheztek, a tartományokat banditák tarolták le, és az anarchiában és féktelenségben majdnem megsemmisült a civilizáció. A nép túlságosan jól megtanulta a kegyetlenségnek és a kínzásnak azt a leckéjét, amelyet Róma oly nagy igyekezettel tanított. És eljött a megtorlás napja. Most azonban nem Jézus követőit vetették börtönbe és hurcolták mágiára. Őket már régen elpusztították vagy száműzték. A könyörtelen Róma most érezte azoknak a szörnyű hatalmát, akiket ő tanított meg a véres cselekedetekben gyönyörködni. Az üldözés, amelyet Franciaország papsága oly hosszú időn át folytatott, most nagy súllyal ütött vissza. Minden úgy történt, ahogy Sátán akarta. Az volt a célja a századok hosszú során át, hogy megtévessze az embereket.

0: Krisztus zászlóvivői.
1: Tizedik rész. Amikor az emberek felismerték Róma félrevezető szándékát, és Sátán nem tudta általa rávenni őket Isten törvényének áthágására, el akarta hitetni velük, hogy minden vallás csalás, a Biblia pedig mese. Sátán következetesen arra törekszik, hogy bajt, fájdalmat és szenvedést okozzon. Isten keze munkáját eltorzítsa és beszennyezze. A jóságos és szerető Isten tervét elrontsa. Majd mesterkedéseivel elvakítja az embert, és ráveszi arra, hogy azért, amit ő csinált, Istent hibáztassa, mintha a szenvedést a Teremtő akarta volna. Amikor pedig az ördögi lelkülettől eldurvult emberek megszabadulnak a fogságból, túlzásokra és kegyetlenségekre ösztönzi őket. Amikor a téveigés egyik megjelenési formája lelepleződik, Sátán csupán más állarc alá rejti azt, és a tömegek épp oly mohón fogadják el, mint azelőtt. Nincs békesség, így szól az Úr az istenteleneknek. Aki pedig hallgat engem, lakozik bátorságosan, és csendes lesz a gonosznak félelmétől. Ézsaiás könyve 48. fejezet 18. és 22. vers, valamint Példabeszédek könyve 1. fejezet 33. vers. Csak az az ember lehet igazán szabad, aki megtartja Isten törvényét. A hitetlenek és a hitszegők ellenzik és kifogásolják Isten törvényét, de befolyásuk világossá teszi, hogy az ember jóléte az Isten törvényének való engedelmesség függvénye. Aki nem akarja megtanulni a leckét Isten könyvéből, annak meg kell tanulnia a népek történelméből. Amikor Sátán a katolikus egyház által letérítette az embereket az engedelmesség útjáról, munkáját olyan jól álcázta, hogy a következményként jelentkező erkölcsi bukás és szenvedés nem a törvényszegés következményének látszott. Isten lelke olyan mértékben ellensúlyozta Sátán befolyását, hogy szándékai nem valósulhattak meg teljesen.

0: Az emberek nem ismerték fel szenvedéseik forrását. A forradalom idején a Nemzeti Tanács hivatalosan érvénytelenné nyilvánította Isten törvényét. A forradalmat követő zavargások mindenki előtt leleplezték, hogy mi volt az az ok, amely kiváltotta ezt az okozatot. Igaz az, amit bölcs Salamon mondott. Bár meghosszabbítja életét a bűnös, aki százszor is vétkezik, mégis tudom én, hogy az istenfélőknek lészen jó dolguk, akik az ő orcáját félik. A hitetlennek pedig nem lesz jó dolga. Példabeszédek 11. fejezet, 5. vers, Prédikátor könyve 8. fejezet, 12. és 13. versek. Gyűlölték a bölcsességet, és az Úrnak félelmét nem választották. Esznek azért az ő útjuknak gyümölcséből, és az ő tanácsukból megelégednek. Példabeszédek könyve 1. fejezet, 29. és 31. versek. Isten hűséges tanúbizonyságainak, akiket a mélységből feljövő, istenkáromló hatalom megölt, nem kellett sokáig csendben maradniuk. 3,5 év múlva életnek lelke adaték Istentől őbeléjük, és lábaikra állának. És nagy félelemesék azokra, akik őket nézik vala. Jelenések könyve 11. fejezet 11. vers.
1: Krisztus zászlóvivői.
2: Tizenegyedik rész. 1793-ban a francia nemzetgyűlés elfogadta azokat a rendeleteket, amelyek eltörölték a keresztény vallást és elvetették a Bibliát. Ugyanez a testület 3,5 évvel később elfogadta azt a határozatot, amely érvénytelenítette ezeket a rendeleteket, azaz engedélyezte a Szentírást. A világ megdöbbent azoknak a súlyos bűncselekményeknek a láttán, amelyek a szent kinyilatkoztatások elvetésének következményei voltak. Az emberek felismerték az Istenbe és igéjébe, az erény és erkölcsösség alapjába vetett hit szükségességét. Így szólt az Úr. Kit káromoltál és szidalmaztál, és ki ellen emeltél szót, hogy oly magasra látsz? Izrael szentje ellen. Ézsaiás 37:23. Azért íme megismertetem velük ezúttal, megismertetem velük az én kezemet és hatalmamat, és megtudják, hogy az Úr az én nevem. Jeremiás 16:21. A két tanúbizonyságról a próféta ezt is kijelenti. És hallottak nagy szózatot az égből, amely ezt mondta nekik. Jöjjetek fel ide! És felmentek az égbe felhőben, és látták őket az ő ellenségeik. Jelenések 11-12. Amióta Franciaország háborút indított Isten két tanúbizonysága ellen, azóta e tanúbizonyságok olyan megbecsülésben részesülnek, mint soha azelőtt. 1804-ben megalakult a brit és külföldi bibliatársulat. Ezt hasonló szervezetek követték számos európai fiókintézménnyel. 1816-ban létrejött az amerikai bibliatársulat. A brit bibliatársulat megalakulásáig a Biblia 50 nyelven jelent meg. Azóta sok száz nyelvre és nyelvjárásra lefordították.

Az 1792-es évet megelőző 50 év során a külmisszió nem sok figyelmet kapott. Nem alakultak új egyesületek, és csak kevés egyház tett erőfeszítéseket arra, hogy a kereszténységet pogány országokban terjessze. A 18. század vége felé azonban nagy változás történt. Sokan elégedetlenek lettek a racionalizmus következményeivel, és felismerték, hogy szükség van mennyei kinyilatkoztatásra és tapasztalatokon alapuló vallásra. Ettől kezdve a külmisszió rendkívüli fejlődésnek indult. A nyomtatás tökéletesítése lendületet adott a Biblia terjesztésének. A különböző országok közötti érintkezési lehetőség növekedett, az előítélet és a nemzeti elzárkózás emelte ősi válaszfalak leomlása, és a római pápa világi hatalmának elvesztése utat nyitott Isten igéje előtt. Néhány évig a Bibliát korlátozás nélkül árulták Róma utcáin, és most már eljutott a benépesült földgolyó minden részébe. Emberek milliói fogtak össze a Biblia elleni harcban, de annyira eredménytelenül, hogy ahol korábban 100 volt, most 10 000, sőt 100 000 példány van Isten könyvéből. Az egyik korai reformátornak a keresztény egyházról mondott szavai szerint a Biblia olyan üllő, amely már sok kalapácsot elkoptatott. Így szól az Úr. Egy ellenet készült fegyver sem lesz jó szerencsés, és minden nyelvet, mely ellenet perbe száll, kárhoztatsz. Ézsaiás 54:17. Istenünk beszéde mindörökre megmarad. Minden ő végzése tökéletes. Megingathatatlanok örökké és mindvégig. Hűségből és egyenességből származottak. Ézsaiás 40:8, Zsoltárok 111:7-8. Ami emberi tekintélyen alapszik, meghiúsul, de ami Isten változhatatlan szavának sziklájára épül, örökké megáll.

0: hír összeállításunk következik.
1: Csütörtökön kezdődik az idei szárszói konferencia. Lélek és algoritmus. Hit és digitalizáció Szárszón. Ezzel a címmel rendezik meg az idén a Reformátusok Szárszói konferenciáját augusztus 13-a és 16-a között a Balatonszárszói Solideo Gloria Hotel és Konferencia Központban. A találkozó középpontjában ezúttal a mesterséges intelligencia, a digitalizáció és a keresztény hit kapcsolata áll. Az idei konferencia arra hívja a résztvevőket, hogy közösen gondolkodjanak arról, milyen viszonyban állunk az életünket egyre inkább átszövő technológiával. A négynapos találkozó közös áhítatokkal, plenáris előadásokkal, pódiumbeszélgetésekkel és témaföldolgozó alkalmakkal várja a résztvevőket. A konferencia a hagyományoknak megfelelően vasárnap délelőtt úrvacsorás istentisztelettel zárul. Bízzatok, én legyőztem a világot, a szőuli ifjúsági világtalálkozó himnusza. Éppen egy évvel a 2027-es szőuli ifjúsági világtalálkozó kezdete előtt, augusztus 3-án hétfőn mutatták be a találkozó hivatalos himnuszát, amelynek címe Bízzatok, én legyőztem a világot. A himnusz megadja az alaphangot a katolikus fiatalok közelgő nemzetközi találkozójához, amelyet 2027. augusztus 3-a és 8-a között rendeznek meg Szőulban. A dal 2027-es ifjúsági világtalálkozóra választott témáról szól, Bízzatok, én legyőztem a világot, ami János evangéliumából származik, a 16:33-ból. A himnuszt több nyelven adják elő, többek között koreaiul, angolul, franciául, spanyolul, portugálul és olaszul. Ismét ingyenes szabadtéri koncertet ad a Budapesti Fesztivál zenekara Hősök terén. A Budapesti Fesztivál zenekar és Fischer Iván ismét ingyenes szabadtéri koncertet ad a Hősök terén szeptember 12-én. Ezen bemutatkozik a zenekar frissen alakult gyermekkórusa is, közölte az együttes pénteken. A tájékoztatás szerint a hangverseny 18:30-kor kezdődik, a koncertet Fischer Iván vezényli. A szervezők közlése szerint a koncert elsősorban a családokat és a legfiatalabb zenerajongókat szólítja meg. A rendezvény ingyenesen látogatható, a részvételhez nincs szükség regisztrációra sem. Kérik, hogy a közönség a kényelmesebb ülőhelyek érdekében időben érkezzen. A helyszínen papírszékeket is biztosítanak, amelyeket a koncert után haza lehet vinni. Minden hely betelt a Debreceni Református Hittudományi Egyetemen, a tanítóképző szakon. A hitéleti szakok esetén még be lehet jutni próbafelvételivel az egyetemre. Nagyon szép eredményeket hozott az idei felsőfokú felvételi eljárás a Debreceni Református Hittudományi Egyetemen. Folytatódott az utóbbi években tapasztalható tendencia, hogy kismértékben ugyan, de folyamatosan növekszik az intézménybe jelentkezők száma, elsősorban a tanítóképzés területén, és főként levelező formában. Ez azt eredményezte, hogy a tanítószakokra

0: Nappali képzésben 50, levelezőben pedig 75 új hallgatót vettek föl a szeptembertől induló tanévre, és ezzel beteltek a férőhelyek. A hitéleti képzéseknél összesen 34-en folytathatják itt felsőfokon tanulmányaikat, közülük 15-en jelentkeztek lelkésznek. Az időjárásról. Ma tetőzik a meleg. Szerdán túlnyomóan derült, napos, száraz időre van kilátás. Az északias szél élénkül, és 27-34 fok várható. Csütörtökön is derült, napos, száraz lesz az idő, megerősödhet az északkeleti szél, és 28-33 fok valószínű.
1: Híreinket hallották.

Együtt értés. Kedves hallgatóink, Sümeginé Tóth Piroska műsora következik. Közreműködik Nyári István.

0: Köszöntöm kedves hallgatóinkat! Beszéljünk ma a költészet mesterségéről, más közelítésben művészetéről szóló lírai műfajról, az Ars Poetikáról, József Attila életművébe ágyazottan. A műfaj megteremtője a latin lírikus Quintus Horatius Flaccus a De Arte Poetica című művével. Amikor a költői alkotás mibenlétéről elmélkedik, már ő is merít a korábbiakból, Platón és Arisztotelész elveiből, és meg is újítja azokat. Platón szerint a költő elragadtatással rendelkezik. Ez az entuziazmus, az ihletettség emelkedett tudatállapota. Ezért belső adomány az alkotás, a költő nem tudósként ért ahhoz, amit csinál, hiszen tevékenysége nem mesterség. Az arisztotelészi horáciuszi tanítás ezzel szemben azt mondja, hogy a költészet techné, illetve ars, vagyis jól elsajátított mesterségbeli tudás, rendszerezett gondolkodás, valóságlátás, és elutasítja a lángész, reflektálatlan, elragadtatott tevékenységét. A két nézőpont küzdelme voltaképp máig nem zárult le, és meglehetősen sarkítva ugyan, de az alkotók a poeta natus, született költő, vagy a poeta doctus, tanult költő jelzetű csoportba is sorolhatók. Az alkotó önnön művészetéről, avagy egyáltalán az alkotás mibenlétéről számot adó sokféle költői mű közös sajátossága, hogy a költészet szűkebb és tágabb szakmai céljaival és eszközeivel a költő és a világ kapcsolatával foglalkoznak. Eleinte inkább normatív jellegű, összegző tanító árszpoétikák születtek, a romantika kora óta általánosabb a vallomásos jelleg. Nagy hatású volt az európai kultúrában Boileau Art Poétique című műve, mely a klasszicizmus jegyében keletkezett 1674-ben. Ennek megfelelően szinte szabálygyűjtemény jellegű. A magyar irodalomban Arany János ismert Vojtina Ars Poetikája kevert típus. A közvetlen vallomásból vezet át a tanításba.
1: Győzd meg, hogy ami látszik, az való. Akkor neved költő lesz, nem csaló. Itt a különbség, hogy a látszatot igaz nélkül meg nem csinálhatod. Csak hogy nem ami rész szerint igaz, olyan kell, mi egészben, s mindig az. Nem a való hát, annak égi mása lesz, amitől függ az ének varázsa. E hűtlen hívség, mely szebbít, nagyít, súlykot bizony nem egyszer elhajít. Ez alkonysugár, mely az árnyakat, e köd, mely nőteti a tárgyakat, e fénytörés átlátszó habon, e zöld esős lég egy május napon. Ez önmagánál szebb, dicsőbb természet, egy szóval a költészet. Jelennek ír, ki a jelenben él. Mondom, közöttünk hisz, szeret, remél, küzd, vágy, remeg, örvend, szomorkodik.
0: A 20. századi ars poetica ritkán tanító jellegű. A költői világkép általános emberi világképként mutatkozik meg benne, a lét eszményi és valóságos szintjeit ütközteti egymással. A modern amerikai költő, Archibald MacLeish, ars poetikájában így vall, Váradi Szabolcs fordításában. Legyen a vers tapintható, s néma, mint egy dió, titok, mint a kéznek régi pénzdarabok, csöndes, mint egy kopott szegélyű kő. Legyen a vers szótlan, mint a szárnycsapás, Legyen a vers láthatlan mozdulat, ahogyan a hold halad. Tűnékeny, mintha leoldja az éjt a fákról galjanként a hold. Tűnékeny, mintha eltűnik a lélekből emlék-emlék után. Legyen a vers láthatlan mozdulat, ahogyan a hold halad. Ne szóljon a vers, de legyen.

0: József Attila Arszpoétika című versének címe fogalom és műfaj jelölő, mint egy önvallomás, önértelmezés, önreflexió, hiszen neki élete a vers. Ezért hitvallás is, a róla szólás a legtöbb esetben, mint egy 50 versében tesz róla említést.
1: József Attila, Arszpoétika, Németh Andornak. Költő vagyok, mit érdekelne engem a költészet maga? Nem volna szép, ha égre kelne az éji folyó csillaga. Az idő lassan elszivárog, nem lógok a mesék tején, hörpintek valódi világot habzó éggel a tetején. Szép a forrás, fürödni abban. A nyugalom, a remegés egymást öleli, s kél a habban kecsesen okos csevegés. Más költők, mi gondom ezekkel, mocskolván magukat szegyig, koholt képekkel és szeszekkel mímeljen mámort mindegyik. Én túllépek-e mai kocsmán, az értelemig és tovább. Szabad ésszel nem adom ocsmány módon a szolga ostobát. Ehes, ihas, ölelhes, alhas, a mindenséggel mérd magad. Sziszegve se szolgálok aljas, nyomorító hatalmakat. Nincs alkú. Én hadd legyek boldog. Másként akárki meggyaláz, s megjelölnek pirosló foltok, elissza nedveim a láz. Én nem fogom be pörös számat, a tudásnak teszek panaszt. Rám tekint pártfogóne század, rám gondol szántván a paraszt, engem sejdít a munkás teste két merev mozdulat között. Rám vár a mozi előtt este, suhansz a rosszul öltözött. S hol táborokba gyűlt bitangok verseim rendjét üldözik, fölindulnak testvéri tankok szerte dübörögni rímeit. Én mondom, még nem nagy az ember, de képzeli, hát szertelen. Kísérje két szülője szemmel, a szellem és a szerelem.

0: József Attila verse mindig a való életben gyökerezik. Annak hű tükre, ahogy rögzíti, költő vagyok, mit érdekelne engem a költészet maga? Nem volna szép, ha égre kelne az éj folyó csillaga? Igen, a valósággal való szembenézés az alaphelyzet. A nem lógok a mesék tején, összetett képben, ott az örök fájdalom az elveszett anyáért, és a szintén az egész életműben tipikus világlátás, a miniatűrből a kozmoszba tágítás. Itt habzó éggel a tetején, az a hetedikben egy, ki eget mér és bólint. A legutolsó harcosban, ha nevetek, az Isten is örül. A reménytelenülben, ó, zajtalan csillagzatok, szikrát vett fogam közt a szó. A már réges régben, a zúgó egek fenekén lapulok most, a költemény szorongó lelkem buboréka. Ez a metafora, költemény, buborék, átvezet ahhoz a jellemzőhöz, amely szintén a tárgykörünk része. József Attila nem a hogyan, hanem a mi célból, a Vörösmarty féle mi dolgunk a világon, mély vizsgáló szándékával közelít, amikor alkotásról, versekről beszél. Számára a költészet a megélt valóságból indulva, de a látszaton túlemelkedve a létezés lényegének megszólaltatása. Mindig a világgal való teljes azonosulásban, idő és térbeli tágasság igényel. A mindenséggel mérd magad. Az M alliteráció visszhangja erőteljessé emeli a mi melyen mámort mindegyik típusú magatartás teljes elutasítását. A látszat és valóság megkülönböztetésének igénye expressis verbis konkrétan kimondva is megjelenik, az Arany Jánosi étoszt őrizve, a Thomas Mann üdvözlésében így.
1: Te jól tudod, a költő sose lódít. Az igazat mond, ne csak a valódit, a fényt, amelytől világlik agyunk, hisz egymás nélkül sötétben vagyunk.
0: A tér és időbeli tágasság pedig a Dunánál ismert soraiban konkretizálódik.
1: Én úgy vagyok, hogy 100 000 éve nézem, amit meglátok hirtelen. Egy pillanat, s kész az idő egésze, mit 100 000 ős szemlélget velem. Verset írunk, ők fogják ceruzámat, és én érzem őket, és emlékezem.

0: Ebben a tágasságban válik különösen fontossá a rend fogalma. A cselekvésre vonatkoztatva a ne légy szeles, átszűrt mély bölcseletével szállóigévé is vált. Dolgozni csak pontosan, szépen, ahogy a csillag megy az égen, úgy érdemes. A rend a világegyetem, a teremtés mindent átfogó törvényeként jelenik meg az 1937-es töredékben.
1: Ahol a szabadság a rend, mindig érzem a végtelent.
0: Hiszen az önmagával számot vető, felelős teremtett lénynek a költészet súlyos vállalás, és ezzel együtt a szabadság és a lényeg tudása, és e tudás átadásának, megosztásának belső sürgetése is. Az Ars Poetica című versének centrumában az 5-1-5 versszak kiegyenlített arányosságában az életprogram és a költői program azonossága a két szövegközépi, egymáshoz tapadó, felkiáltójeles sorban fogalmazódik meg.
1: Ehes, ihas, ölelhes, alhas, a mindenséggel mérd magad.
0: A folytatásban ismét a feszítő napi valóság fölmérése fogalmazódik kemény kijelentéssé. Sziszegve se szolgálok aljas nyomorító hatalmakat. A szabadság-e negatív állításában megjelenő S alliteráció itt is előbb egy fenyegető képet erősít föl, s ettől emelkedik el, kap többletjelentést az utolsó két sor a közös hangzás révén is. Kísérje két szülője szemmel a szellem és a szerelem. A legfontosabb munka tehát a költő számára a szellem, az értelem dalai, és a szerelem, a szív dalai szavakba formálása, hiszen az alapvető életérték, a lehetséges harmónia föltétele e két igazán emberi minőség fölmutatása. Az alkotás értelme így a teljesség élmény, az egyetemes összhang kifejezése, sőt megteremtése. Ez viszont erőn fölüli feladat. De erre is vállalkoznia kell. Ezt korán fölismerte. Az 1933-as a város peremében tudatos daccal szögezi le.
1: A költő az adott világ varázsainak mérnöke tudatos jövőbe lát, s megteremti magában, mint ti majd kin, a harmóniát.
0: A teljességigény költői indulásától jellemzően vezérli, ahogy a nemén kiáltok is tanúsítja. Légy a fűszálon a pici él, s nagyobb leszel a világ tengelyénél. Ez a vezérlés valóban a legbensőbb igénye. Mindig küzdött a külső megfelelések, kötelezettségek, elvárások ellen. Gyermekkorában a rászabott kötelességet, de még az önként magára vállaltat is nehezen teljesíti, ha nem látja az értelmét. Természetes, hogy a költészet funkciótlan külső szabályait sem vállalja, nem hajlik meg kényszereknek.
1: Kár volna magamat eladnom célért, eszméért, okért, hitért.
0: Szól a csodában már 1924-ben. Viszont önszorgalomból, kemény tanulás révén mindent tudott a poétika mesterségbeli vonatkozásairól, gondoljunk csak kiemelkedően igényes műfai, ritmikai, szerkezeti, képi sokféleségére, érett rímeire, bámulatos formagazdagságára, verseinek komplexitására. Még mesterszonettet is írt, valóban mesterien. És mindenre mélyen igaz a tömör vallomás a levegőtben, az én vezérem bensőmből vezérel. A már említett szeretet érték is ezzel függ össze, számos művében szólal meg a szív motívuma.
1: Annyi sok madár zokog, csapkod, kacag benn a szívemben.
0: Balga költő 1925-ből. A gyémántból jó meleg dalok nőnek, ha elültetjük a szívünk alá. József Attila 1925.
1: Csak az olvassa versemet, ki ismer engem és szeret, szívében néha elidőz a tigris és a szelíd őz.
0: Csak az olvassa 1937.

0: Az összetartozás, a szeretet óhajtás hiányként is végigkíséri életét és költészetét. A közösség részének lenni, szervesen odaillőnek, ez a vágy motiválja, uralja életérzését és tárgyköreit. Hiába füröztöd önmagadban, csak másban moshatod meg arcodat. Nem én kiáltok 1924-ből. Nem lehetett családi közösség tagja, apja távozása, édesanyja halála, Makai Ödön gyámsága. Az iskolai közösségek sem fogadták be, iskolaváltások, az egyetemen Horger Antal úr eltávolító parancsa, munkahelyi együttesekbe sem tartozhatott, nem viselte el a fölöslegesnek ítélt formális kötöttségeket. Föllobbanó szerelmeiben is, megaláztatásban, el nem fogadásban volt része. Márta Edith Flóra. Kezdetben szociális érzékenysége, társadalmi kötöttségei révén a munkásokhoz tartozást élhette meg, ez a kapcsolódás adott neki reményt egy ideig. Erre utal programosan az árzpoétikában is, rám tekint pártfogóne század. Olykor éppen e küldetéstudat emelkedettsége lendíti tovább.
1: Én egész népemet fogom, nem középiskolás fokon, tanítani.
0: Írta a születésnapomra 1937-ben. Ám egész lirájában igen erős vonulat, a kurrikulum vétében is kimondott, teljes elhagyatottság tudata. Ez a hidegség fogalomkörének motivikus jelenléte az életműben. A versek kontextusában a hideg, az érzelmi kinemteljesedés, az elsivárosodás metaforikus azonosítója, az alkotás gátja is. Fáj a szívem, a szó kihűl, de hát kinek is szólanék. Reménytelenül 1933.
1: Az én szavam végtelen hideg világban kering.
0: Ezüst élet 1925. Nincs közöm senkihez, szavam szálló penész, vagyok, mint a hideg, világos és nehéz. Töredék 1937-ből. Pedig a verseiben mindig lobogott a tűz is. Annak melege, fénye is világlik költészetében.
1: Azért ordítok, hát ha elhiszik, hogy tűz van, tűz van.
0: Tűz van 1932. Belső harca, serdülőkori személyiség érlelő útja során válik elementáris hatóerővé életében a szép, a jó, az igaz, erkölcsi követelményekké szublimálódva, szemben a bánattal, keserűséggel, fájdalommal. Első kötete a Szépség koldusa címmel jelent meg 1922-ben 17 éves korában. Életminőség számára a jó szó, a szép szó, az igaz szó. Az esztétikum karöltve az erkölcsi tisztasággal. Az igényességét, a teljesség vágyát, a szép, igaz, jó szóért folyó külső-belső küzdelmet rögzíti ez a töredéke is.
1: Amikor verset ír az ember, mindig más volna jó. a szárazföld helyett a tenger, kocsi helyett hajó. Amikor verset ír az ember, nem írni volna jó.
0: Később, a szinkronicitás megvalósulása révén, éppen a szép szó szerkesztőjeként dolgozhat 1936-37 során, ahol Németh Andor, akinek az Ars Poetica ajánlása szól, a lap kritikusa. Ő volt az irodalmi rovat vezetője az Újság című orgánumnál, és sokat tett József Attila elismertetéséért. Az Ars Poetica egy polgári körben tartott vitaestet, ahol épp Németh Andorral folytatott eszmecserét követően íródott. Áthatja a költői önérzet, hovatartozás bizonyossága. Ennek a bizonyosságnak az érési folyamatát híven mutatja a vers első változata, amelyben mindvégig önmegszólító formulákkal él. Ne lógj, merülj el, kerülj túl, ne alkudj, legyél boldog, mérd, ne szolgálj, tégy panaszt, és így tovább. A kiadott, megjelentetett, most elemzett műben viszont a magáévá élés, az azonosulás, a vállalás és önátadás tudatosságát hirdeti. Ezt tükrözi egyrészt a lobogó belső indulatot rögzítő szinonimák sora. Lóg, mocskolván, koholt, ocsmány, ostoba, sziszegve, aljas, nyomorít, meggyaláz, bitangok. Másrészt igen erőteljesek az ezekkel szemben megjelenő emelkedettség szavai. Ég, forrás, értelem, tudás, pártfogó század, szellem, szerelem. Harmadrészt a bizonyosságot erősíti az egyes szám első személyűség megannyi jele. Birtokos személyjelek, igeragozás, létige azonos végződései, névmások közül az engem kétszer, a rám háromszor, az én négyszer, és az én mondom szerkezet nyomatéka. A vers zárlata előrevetíti az íme hát megleltem hazámat, a költő utolsó versének búcsúzó, tragikus szép hitét, az utána élők örömének megvalósulását másoknak remél. Az Ars Poetica egészének küldetéses tartalmai teszik indokoltá József Attila jövőt igenlő, ihletett emelkedettségű záró áldását. Én mondom, még nem nagy az ember, de képzeli, hát szertelen. Kísérje két szülője szemmel, a szellem és a szerelem.

Kedves hallgatóink! Köszönöm megtisztelő figyelmüket, remélem, egy hét múlva ismét együtt töprengünk egy újabb irodalmi mű igézetében.

Együtt értés. Kedves hallgatóink, Sümeginé Tóth Piroska műsorát hallották. Közreműködött Nyári István. A zenei szerkesztő Sipos Lajos volt.

0: hír összeállításunk következik.
1: Évszázadok üzenete. A fölújított esztergomi keresztény múzeum újra rendezett állandó kiállításáról. Az esztergom vízivárosi plébánia templomban június 30-án ünnepélyesen megnyitották a fölújított esztergomi keresztény múzeum újra rendezett állandó kiállítását. Az esztergom budapesti főegyházmegye tulajdonában álló országos képtár Magyarország leggazdagabb és Európa egyik legjelentősebb egyházi gyűjteménye, amely több mint 10 000 műtárgyat őriz. A beruházás a főegyházmegye 300 millió forint összegű támogatásával valósult meg. A múzeum modernizált kiállítási térrel és új koncepcióval várja a látogatókat. A múzeum följutása során a kiállító tér mérete nem változott, továbbra is ugyanakkora, mint korábban volt. Ezért a tárgyakat gyakran két, néhol három sorban helyezték el, hogy minél több művet tudjanak bemutatni. A gyűjtemény egyik különlegessége, hogy Budapesten kívül egyedül itt láthatunk ennyire régi műveket, és csak a keresztény múzeumban ismerhetjük meg a maga teljességében, a 12. század utolsó harmadától egészen a 21. századig terjedő művészettörténeti fejlődést. Nyári program lehetőségek a Görögkatolikus Múzeumban. A Görögkatolikus Múzeum a tanév során rendszeresen tartott tematikus foglalkozásokat gyermekek számára, illetve több kiállítást, zenei programot is szervezett. Az intézmény azonban nyáron sem zárja be kapuit. Gyermekek és felnőttek számára is kínálnak program lehetőségeket a szünidőben. Kocsis Fülöp metropolita levele Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszternek. Kocsis Fülöp Hajdú Dorogi érsek metropolita a társadalmi egyeztetés részeként levelet küldött Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszternek a szívhangrendelettel, az esemény utáni tabletta vénykötelezettségének megszüntetésével és az abortusz tabletta bevezetésének lehetőségével kapcsolatban. A levelet augusztus 8-án tette közzé, amely így kezdődik. Tisztelt miniszter úr! Egy internetes cikkből értesültem arról, hogy az egészségügyi minisztérium várja a véleményeket az általuk a napokban fölvetett kérdések kapcsán, a szívhangrendeletként ismert szabályozásról, az esemény utáni tabletta vénykötelezettségének megszüntetéséről és az abortusz tabletta bevezetésének lehetőségéről. Hozzánk, görögkatolikus egyházi vezetőkhöz egyenesen nem érkezett ilyen tartalmú megkeresés, és ismereteim szerint más katolikus egyházi vezetőkhöz sem. Mégis megszólítva érzem magam, hogy az összetett kérdéskör kapcsán megfogalmazzam görögkatolikus egyházunk álláspontját, amely természetesen teljes mértékben megegyezik a katolikus egyház tanításával is. Több száz református férőhely áll a pihenni vágyók rendelkezésére az egyházkerület területén. A református közösségek szívesen veszik igénybe a tiszántúli református egyházkerület területén lévő egyházi kézben működő szálláshelyeket, de ma már a világi vendégek is gyakran választják ezeket az üdülőket és vendégházakat. Erről beszélt az egyházkerület turisztikai szakértője. A kerület kezelésében üzemel Berekfürdőn a Megbékélés háza és néhány éve a mellette található Turing Hotel is. A két épületben összesen mintegy 220 ember tudnak elhelyezni. Az időjárásról. Ma tetőzik a meleg. Szerdán túlnyomóan derült, napos, száraz időre van kilátás. Az északias szél élénkül és

0: 27-34 fok várható. Csütörtökön is derült, napos, száraz lesz az idő, megerősödhet az északkeleti szél, és 28-33 fok valószínű.
1: Híreinket hallották.

0: Merengő. Gondolat a mai napra.
1: A valódi gazdagság. Legyen valaki bármilyen szegény, belső gazdagságunkat mindig meg lehet osztani másokkal. Anna Frank.

0: Senkit ne szidalmazzanak, ne veszekedjenek, gyöngédek legyenek, teljes szelídséget tanúsítván minden ember iránt. Titus 3:2.
1: Az ígére figyelve, keresztény emberként ne szidalmazzunk senkit. A bűnt ugyan nevén kell nevezni, mert nem takargatjuk azt. De a szidalmazás egészen más, mint ahogyan azt a megváltó is tanítja a hegyi beszédben. Ne bélyegezzünk valakit elhamarkodottan, javíthatatlannak, mert megvan írva, ne kárhoztassatok, és nem kárhoztattok. Lukács evangélium a 6. fejezet, 37. vers. Továbbá a hívő ne torzsalkodjék, ne zsörtölődjék. Vannak emberek, akik nem tudják elviselni a nekik ellentmondást, és minden körülmények között elvárják, hogy az övék legyen az utolsó szó. A hívő legyen szelíd, békés. A ti szelíd lelkűségetek ismert legyen minden ember előtt. Filippi beliekhez írott levél 4. fejezet 5. vers. Sokszor akad dolgunk kevésbé szeretetre méltó emberekkel. Éppen velük szembe kell megmutatnunk a szelídségünket, hiszen talán ők is barátságos közeledésre várnak. Bántó szavakra, szeretetlen magatartásra válaszoljunk barátságosan és kedvesen. A hívők bizonyítsák be, hogy szelíd lelkűek, akik, ha ezzel segítenek, félre tudnak állni, igényeikről le tudnak mondani. Az alázatosság nélkül pedig a szelídség is csak mesterkélt, fáradtságosan megteremtett önuralom. A hiteles, de bízó alázat már sokszor nyert nagy győzelmeket, dacos, haragos szívek fölött. Ilyen legyen a hívő keresztjén a meg nem tért embertársaival szemben, mert hiszen ő maga is balga, rossz és szeretetre méltatlan volt, s talán önön érdeme nélkül támad föl számára Isten jóságának és kegyelmének napja. Ezért tud most ő is jóságot és szeretetet sugározni. Ha azt érezzük, hogy sötét árnyak telepszenek lelkünkre, ha kifogy türelmünk és szelídségünk, adjuk át magunkat az isteni szeretet fényének, ami Jézus Krisztusban jelent meg. Engedjük, hogy újra meg újra áthasson ez az áldott fény, hogy általunk másokra is tovább áradjon világossága és melege. Bár egyfelől bűntudatunkban menekülünk Isten elől, másrészt mégis vonzódunk lelkünkben az örök szeretet felé. Áradjanak át rajtunk Isten tündöklő sugarai, hogy azok a szeretet napjához vonják hitetlen felebarátainkat is.
0: Jóságos gondoskodó Uram, kérlek, fogadd el ma tőlem Revicki Gyula versét imául. Urunk, Atyánk az ég lakója, a csillagoknak alkotója, ki fenntartod mindenütt a rendet, dicsőség a te nagy nevednek. Az igazak, jók, akik élnek, minden, ha csak benned remélnek. Te vagy az ő buzgó imájok, ó, jöjjön el a te országod. Erős vagy, jó vagy, bölcs, igaz vagy, belátásod mindent igazgat. Adsz örömet, csapást, kegyelmet, a te akaratod legyen meg. panasz sosem jön ajakunkra, csak te ne hagyj soha magunkra. S ki élni engedsz, add nekünk meg ma, s minden nap a kenyerünket. S ha bűntől, hisz gyöngék vagyunk mi, nem bírunk néha szabadulni, bár a fenyítés téged illet, bocsásd meg a mi vétkeinket. S mivel gyöngék vagyunk a jóra, legyen hát vétkeink adója, hogy amidőn fele barátunk bánt, neki szívből megbocsátunk. Száz fájdalomnak, száz veszélynek vakon megy itt a test s a lélek, de mi fogjuk kerülni mindet, csak meg ne kísért soha minket. Mi, atyánk, büntes, hogyha kell, de taníts imára, türelemre, s ki örök, égidisben állsz fenn, ó, ments meg a gonosztul. Amen.

0: Kedves hallgatóink, az esti áhítatot megformálta Sümeginé Tóth Piroska. Közreműködött Török Attila. A Biblia legtöbbet magyarázott írása. Egy könyv, amely Isten kinyilatkoztatása. Pátmosz szigetén János apostolnak Isten feltárta a múlt, jelen és a jövendő összefüggéseit. Akkor és most. Tanulmányok a jelenések könyvéről.
1: Szeretett kedves testvéreim, kedves gyülekezet! A jelenések könyve nagy szerkezetén belül az ítélet 7 jelenetéről tanulunk, illetve a 7-ről egész pontosan ma este, amelynek ezt a címet adtuk, hogy a halottak feltámadása és az utolsó ítélet. Ez a cím azért érdekes, mert nincsen szó ebben az ige szakaszban a halottak feltámadásáról, csak az ítéletről. Jelenések könyve 20. fejezeténél vagyunk, a 11. verstől a 17-ig fogjuk olvasni. Tehát gondoljunk azért a halottak feltámadására és az utolsó ítéletre, de inkább az ítéletre. Természetesen a háttérben feltételezzük a feltámadást is, a második feltámadást, bár úgy tűnik nekem, hogy ebben az ige részben inkább az ítéletre kerül a hangsúly, mint a feltámadásra. Az ítélet 7. jelenete, amelyet úgy is lehetne nevezni, hogy a halál halála. Először, ha a jelenések könyve nagy szerkezetét nézzük, ahogyan minden alkalommal, így láthatjuk azt, hogy a három pár közül most a középső kettőnél vagyunk. Azaz a 7 pecsétnél és az ítélet 7 jelenetnél. A 7. pecsétről az elmúlt pénteken volt szó, amelyről a jelenések könyve 8. fejezet első versében olvashatunk, amely egy nagyon rövid mondat, hogy lőn nagy csendesség a mennyben, mint egy fél óráig. Az ítélet 7. jelenete azonban, amely párja a 7. pecsétnek, valahogy hosszabb és sokrétűbb lehet azt mondani, hiszen a másik helyen csak egyetlen mondatot találunk. Kérem, hogy lapozzunk ezért a jelenések könyve 20. fejezetéhez, és a 20. fejezetből a 11. verstől a 15-ig olvasom, tehát a 20. fejezet utolsó részét. És láték egy nagy fehér királyi széket, és a rajta ülőt, akinek tekintete elől eltűnt a föld és az ég, és helyük nem találtatott. És láttam a halottakat, nagyokat és kicsinyeket, állni az Isten előtt, és könyvek nyitattak meg, majd egy más könyv nyitatott meg, amely az élet könyve. És megítéltettek a halottak azokból, amik a könyvekbe voltak írva, az ő cselekedeteik szerint. És a tenger kiadta a halottakat, akik ő benne voltak, és a halál és a pokol is kiadta a halottakat, akik ő náluk voltak, és megítéltetének mindnyájan az ő cselekedeteik szerint. A pokol pedig és a halál vetetett a tűz tavába. Ez a második halál, a tűz tava. És ha valaki nem találtatott beírva az életkönyvébe, a tűz tavába vetetett. Különös ige rész ez, mintha nem lenne benne semmi jó. Halottak, halottak, ítélet, halottak. Ítélet, tűz, mindennek vége. Azonban nagyon fontos ennek a rövid résznek a megértéséhez, hogy megvizsgáljuk a közvetlen úgynevezett szövegkörnyezetet. Azaz a többi jelenetet, összesen az ítéletnek 7 jelenetéről olvastunk, a jelenések könyve 19. és 20. fejezetében, és a különös az, hogy van egy tematikus kapcsolópont, legalábbis úgy tűnik, hogy 3 jelenet között. Ha nézzük a második jelenetet, lapozzunk egyet vissza a jelenések 19. fejezetéhez, ahonnan olvasnám a 7. és 8. verset. Jelenések 19. rész, 7. és 8. verse. Örüljünk és örvendezzünk és adjunk dicsőséget néki, mert eljött a bárány menyegzője, és az ő felesége elkészítette magát, és adatott annak, hogy felöltözzék tiszta és ragyogó fehér gyolcsba. Mert a fehér gyolcs a szenteknek igazságos cselekedetei. A második jelenetben már találkozunk a fehér fogalmával, egész pontosan tiszta és ragyogó fehér gyolcs. Van egy ilyen kifejezésünk is, hogy patyolat tiszta. Ez az itt szereplő görög kifejezés valójában ezt jelenti, hogy patyolat tiszta, amelynél tisztábbat nem lehet elképzelni. Hófehér, szoktuk így is mondani. Tehát a ruházatuk a fehér gyolcs, tiszta és ragyogó. Tehát jegyezzük meg, hogy a fehér fogalma, amit először megjelenik az ítélet 7 jelenetén belül. Aztán a következő 3. jelenetben szintén találkozunk ezzel a fogalommal, a 11. versben először, majd aztán a 14. És láttam, hogy az ég megnyílt, és ímé volt egy fehér ló, és aki azon ült, hivatott hívnek és igaznak, és igazságosan ítél, és hadakozik. Fehér ló, és azon ül valaki. A háttérben természetesen látnunk kell, ha jelenések nagy összefüggéseit nézzük, hogy a 6. fejezetben, ahol olvasunk a pecsétekről, az első pecsétnél találtunk egy fehér lovat, és a rajta ülőt, akinél íj volt, és adatott neki korona, és kijött győzve, és hogy győzzön. 6. fejezet 2. verse. Hát úgy tűnik, hogy ez a fogalom a fehér ruha, a fehér ló, a fehér lovas több helyen megjelenik a jelenések könyve párhuzamos részeiben. Azonban itt a 19. fejezet 14. versében is megjelenik még egyszer ez a szó, hogy mennyei seregek követik őt, tudnélik a fehér lovat és a lovon ülőt, a vezetőt, akinek a neve hív, azaz hűséges és igaz, és a mennyei seregek tehát követik őt fehér lovakon, fehér és tiszta gyolcsba öltözve. Fehér lovak és tiszta, fehér ruhába öltözött lovasok.

És ezek után halapozunk a 7. jelenethez, amit olvastunk is a 20. fejezet végén. Itt már nincsenek lovasok, itt már nincsen fehér ruha, itt már csak a halottak vannak, és az ítélet. De van egy nagy fehér trón. A Jelenések könyvében a trón közel 40-szer fordul elő, és ez az egyik kulcs szó, hogyha a Jelenések könyve értelmét keressük. Azonban sehol nem találkozunk más helyen a fehér trón fogalmával, csak itt a 20. fejezetben. És természetesen felvetődik az a kérdés, hogy miért kerül ekkora hangsúly a fehérre, fehérségre. Hiszen ebben a 7 jelenetben az ítéletről van szó. Az ítélet jelenetei ezek. Lehet mondani, hogy ítéletek és a végső ítélet. Ez a végső ítélet a 7. Azonban itt jelenik meg utoljára a fehér. De ahogyan láttuk, a fehér fogalma még további 2 jelenetben is megtalálható, és a párhuzamos részben is természetesen, ahol a pecséteket találjuk. Milyennek a jelentősége? Miért annyira fontos a fehér? Hajlamosak vagyunk arra, hogyha túl sok rosszat hallunk, akkor csak rosszra gondolunk. És felvetődik bennünk az a kérdés, hogy lehet-e akkor valami jó egyáltalán az ítéletben? Lehet-e valami jó hír az ítéletben? Ez a 3 eset, amikor fehér ruháról, vagy fehér lovasokról, vagy fehér trónról olvasunk, valahogy kiegyensúlyozza az ítélet sok-sok jelenetét. És azt akarja mondani nekünk, hogy valami jó mégiscsak van az ítéletben. Az ítélet nem a borzalom, az ítélet nem egyszerűen a pusztulás képe, hanem vele együtt megjelenik a tisztaság képe, megjelenik az üdvösség képe, megjelenik a teljes megtisztulás, mondjuk így a bűn nélküliség képe, megjelenik a vacsora képe, a bárány menyegzője, ahogyan olvastuk a 19. fejezetben. Nézzük meg egy kicsit közelebbről a többi jelenetet is, hogy lássuk azt, hogy ez a 7. jelenet hogyan illeszkedik be a jelenetek közé. Az ítélet 6. jelenetében Gógról és Mágógról olvashattunk, és a különös az, hogy ebben a jelenetben, tehát a 6., a hamis hármasság, azaz a fenevad, a hamis proféta és az ördög, valamint a velük lázadók, akiknek a számáról azt mondja János apostol, hogy annyi, mint a tenger fövénye, mint a homokszemek a tengerparton, ezek a lázadó népek tűz által pusztulnak el. Lényegében az ítélet 6. jelente ezt mondja el. És kérdezhetné valaki, hogy ha már mindenki elpusztul, ha már mindenki a tűz tavában van, akkor mit akar mondani logikailag az utolsó jelenet? Hiszen ez a jelenet, mintha visszavezetne bennünket egy lépéssel. Mert még nem a tűz tava az, ami először itt megjelenik, hanem a trón. Azután az ítélet, illetve a halottak, azután a könyvek, azután ítélők, azután az életkönyve, és csak a végén a tűztava. Én magamnak úgy fogalmaztam, hogy ez a 7. jelenet valójában az ítélet csendes, de gyors végrehajtása. Ennek a párja a 7. pecsét. Ahogyan említettem, a 7. pecsét csak egy mondat. Ha egy pillanatra a 8. fejezethez lapozunk, Jelenések 8. fejezet, 1. verse. Egyetlen mondat. Ez a legrövidebb a pecsétek között. Mikor felnyitotta a 7. pecsétet, lőn nagy csendesség a mennyben, mint egy fél óráig. Nem egy hosszú idő. Csendesség egy fél óráig. És ennek felel meg ebben a kiasztikus párban az ítélet 7. jelenete. Csendes és gyors. De mit is jelent ez közelebbről? Egyáltalán miért lép vissza János apostol gondolatban 1-2 lépést, miután már beszélt a teljes pusztulásról? Hiszen a 6. jelenet végén azt találjuk, hogy
Az ördög, aki elhitette őket, vetetett a tűz és kénkő tavába, ahol van a fenevad és a hamis proféta, és kínosztatnak éjjel és nappal örökkön örökké. A végső ítélet képe. Lehet ezek után még valamit mondani? Csak azt, hogyha megvizsgáljuk az utolsó mozzanatot az ítélet végrehajtásával összefüggésben. Erről szól a hetedik jelenet. János apostol már csak halottakat lát. 12. vers. Láttam a halottakat, nagyokat és kicsinyeket, állni az Isten előtt. 13. vers. És a tenger kiadta a halottakat. És a halál és a pokol is kiadta a halottakat. Bár itt ítéletről van szó, de úgy tűnik, mintha ítélők nem lennének már. Még korábban a millenniummal kapcsolatosan, ha visszaemlékezünk a 20. fejezet első 6 versére, ott még azt olvastuk, hogy királyi székek tétettek le, és leültek azokra. És adatott nekik ítélet tét. Tehát itt még megnevezi a Biblia az ítélőket is. Az utolsó jelenetnél már nem. Már csak a halottak vannak. És aztán azt olvastam, hogy annak tekintete elől, vagy előtt, aki ült a trónon, akit nem is nevez meg János apostol, csak annyit mond, hogy egy nagy fehér trón van, és a trónon ül valaki, hasonlóan a 4. fejezethez, ahol szintén azt találjuk, hogy János apostol lát egy nyitott ajtót a mennyben, azután egy trónust, és a trónuson ül valaki, de nem nevezi meg, hogy ki az, de feltételezhetjük, hogy ő mindenek ura. Ő az atya. Ő a bíró. A hangsúly itt arra kerül, hogy fehér a trón. És aki a trónon ül, annak tekintete elől eltűnik mind.

Nagyon érdekes az, hogy úgy tűnik el minden, hogy a dolgok helye sem találtatik többé. Így olvastam, hogy a rajta ülőt, trónon ülőt láttam, mondja János apostol, akinek tekintete elől eltűnik az ég és a föld, és helyük nem találtaték. Na, van a Jelenések könyvében még egy hely, ahol ugyanilyen különös fogalmat olvasunk, hogy a helyük sem találtatott többé. Lapozunk a Jelenések 12. fejezetéhez, hiszen az egész könyv, a Jelenések teljes könyve összefügg minden szempontból. Ha 12. fejezethez lapozunk, ott a 7. és 8. versben ezt találjuk, hogy lőn az égben viaskodás. Mihály és az ő angyalai viaskodtak a sárkánnyal, és a sárkány is viaskodott, és az ő angyalai, de nem vehettek diadalmat, és az ő helyük sem találtatott többé a mennyben. Tehát volt a bűn történetében egy esemény, amelyről a Jelenések 12. fejezete szól, hogy valamiféle küzdelem indult el a mennyben, Mihály és az angyalai, valamint a sárkány és az angyalai között, de az utóbbiak veszítettek. Veszítettek úgy, hogy a helyük sem találtatott többé a mennyben. Lehet azt mondani, hogy ez volt az igazság és a hamisság közötti nagy küzdelem egyik döntő csatája. Ekkor a démoni erők kiszorultak a mennyből. Helyük sem találtatott többé. Visszatérve a 20. fejezethez, itt pedig azt olvassuk, hogy az ég és a föld is eltűnt, és a helyük sem találtatott többé. Ez a nagy küzdelemben, a bűn és az igazság közti nagy-nagy harcban, küzdelemben az utolsó ilyen mozzanat, amikor végleg eltűnik minden, ami a bűn nyomát viselte. Eltűnik az ég és a föld is. Aztán a 21. fejezet azzal kezdődik, hogy új eget és új földet láttam, írja János apostol, mert az első ég és az első föld elmúlt. A helyük sem találtatott többé. Visszatérve az ítélet 7. jelenetéhez, itt az ítélet eszközeiről olvashatunk. Tehát ítélkezés folyik itt is, ez nyilvánvaló, hasonlóan az 5. jelenethez, a millenniumhoz. Azonban nem az ítélőkre, hanem a dokumentumokra kerül a hangsúly. Hát ez a döntő különbség a két jelenet között. Tehát az 5. jelenetben, amelyet úgy nevezünk, hogy a millennium, a hangsúly inkább az ítélőkön van, míg a 7. utolsó jelenetben az ítélet dokumentumaira kerül a hangsúly, a lényeg. A Biblia úgy mondja, hogy könyvek. Ha János apostol most ítélne közöttünk, akkor lehet, hogy azt mondaná, hogy adathordozók. De mondjuk így, hogy dokumentumok. Könyvek, tekercsek, bármilyen elektronikus eszköz, amelyen adatot lehet tárolni, vagy általunk ismeretlen eszköz, vagy eszközök, amelyeken adatokat lehet tárolni. A Biblia egyszerűen így mondja, hogy könyvek, sokféle könyv. Könyvek nyittatnak meg, többek között az élet könyve is. Honnan van ez a kép, hogy könyvek nyittatnak meg, vagy ítélők ülnek le? A háttérben Dániel könyve 7. fejezetét kell látnunk. Kérem, hogy lapozzunk oda egy pillanatra. Dániel könyve 7. fejezetéből olvasom először a 9. és a 10. verset. Dániel könyve 7. fejezete, 9. 10. verse. Nézém, ami királyi székek tétettek, és az öregkorú leült. Ruhája hófehér, és fejének haja, mint a tiszta gyapjú. Széke tüzes láng, ennek kerekei égő tűz. Tűz folyam folyt, és jött ki az ő színe felől. Ezerszer ezeren szolgáltak neki, és tízezerszer tízezren állottak előtte, ítélők ültek le, és könyvek nyittattak meg. Majdnem szó szerint, ahogyan az előbb a Jelenések könyvéből olvastuk. Fehér ruha. Fehér haj, trón,
A trónon ül valaki, az öregkorú. Azután újabb ítélők jönnek, leülnek. Azután a könyvek nyitatnak meg.

Tehát ez az egész kép Dániel könyvéből való, a könyvek kerülnek előtérve a jelenések könyvében is, és természetesen fölvetődik az a kérdés, hogy milyen könyvek ezek, mit tudunk ezekről, milyen adathordozók ezek. Hát a Bibliában találunk néhány különös könyvet, legalább 4 különbözőt. Kérem, hogy nézzük meg ezeket is. Mózes 5. könyvében találunk először feljegyzést egy bizonyos könyvről, Mózes 5. könyvében, a 31. fejezetben, ahol már Mózes búcsú szavait találjuk, ugye ez Mózes könyvei között az utolsó, és azon belül is már az utolsó fejezeteknél vagyunk, és itt találkozunk egy különös könyvvel, amely azért készült, mert az Úr parancsot adott, hogy Mózes írja le a dolgokat. A törvénykönyv. Mózes 5. könyve, 31. fejezetében, a 24. verset, a 26-ig így olvasom. Amikor pedig teljesen és mind végig beírta Mózes a törvény igéit könyvbe, parancsolta Mózes a lévitáknak, akik hordozták az Úr szövetségének ládáját, mondván, vegyétek-e törvénykönyvet, és tegyétek azt az Úrnak, a ti isteneteknek szövetség ládája oldalához, és legyen ott ellened bizonyságul. A törvénykönyv, tehát nem a 2 kőtábla, amely benne volt a frigyládában, a szövetség ládájában, hanem egy másik törvénykönyv, amelyben a törvény magyarázata is volt, és amit Mózes a halála előtt befejezett, ahogyan az Isten parancsolta neki, és azt mondta, hogy miután elkészítetted ezt a könyvet, tedd oda a szövetség ládájához, a láda oldalához, és legyen ott öröki bizonyságul. Tehát a törvénykönyv. Azután egy nagy lépéssel, ha előre haladunk, a Zsoltárok könyvéhez. A 139. Zsoltárban van egy különös könyv. Én úgy neveztem el, hogy a személy leírás könyve, ha úgy tetszik, a DNS kód regisztrálása, ha mai nyelvre akarnánk fordítani. Dávid ebben a gyönyörű Zsoltárban, amelyben Isten minden hatóságáról és minden tudásáról ír, 139. Zsoltár 16. versében azt fogalmazta meg, hogy látták szemeid az én alaktalan testemet. És könyvedben ezek mind be voltak írva. A napok is, amelyeken formáltatni fognak, holott egy sem volt még meg közülük. A DNS kód, ma azt mondanánk, a személyleírás könyve előre megírva. Lehet, hogy sokan ezek alapján arra gondolnak, hogy minden előre megírt, ami az életünket illeti. És ebből sok ember számára a determinizmus következik. Hogy bármit is teszünk, előre meg van írva. Vannak, akik arra gondolnak, hogy a csillagokban vannak megírva ezek a dolgok. Mások úgy gondolják, hogy a jósok tudják, hogy hol vannak és miben vannak ezek a dolgok. Megint mások azt mondják, hogy a vak szerencse. Vagy a vak véletlen. Egy biztos, hogy létezik egy ilyen könyv. Egy olyan könyv, amelyben a személyleírás van. Nem gondolom, hogy úgy, hogy Isten előre eldönt, hogy mit lépünk és hogyan lépünk, hiszen akkor robotok lennénk. De nem vagyunk robotok. Ha pedig nem vagyunk robotok, akkor nincsen vak véletlen. És nincsen determinizmus. Vagy a fatalizmus, ahogy sokan mondják. A végzetben hit. Hogy minden meg van írva valahol a könyvben. És annak úgy kell lenni, ha akarom, ha nem. Ha ez így lenne, akkor megint csak robotok lennénk. Beprogramozott gépek, vagy intelligens gépek, de semmiképpen nem önállóak. Minden esetre Dávid azt mondja, hogy ez egy csodálatos dolog. A 6. versben azt találjuk, hogy csodálatos előttem egy tudás, mondja az Istennek. Magasságos, nem érthetem azt.
Tehát igazán nem tudjuk átlátni, hogy mi is történik, de egy biztos, hogy Isten előre tudja a dolgokat, mert ő minden tudó. És ebben a bizonyos könyvben, adathordozóban ott vannak az adatok rólunk. Még egy sem volt meg a csontjaink közül, de már Isten tudta, hogy milyen lesz a magasságunk, milyen erős lesz a csontozatunk, mikor fogjuk elveszíteni a fogainkat, és milyen betegségek érnek az életünk során, és hogy mibe fogunk meghalni. Bezárva egészen addig, hogy milyen színű a szemünk, vagy a hajunk, a bőrünk. Milyen gyorsan nő a körmünk, és számtalan dolgot lehetne mondani. Dávid azt mondja, hogy ez egy csodálatos dolog. Igazán nem is látok bele, de tudom, hogy látták szemeid. Így mondja az én alaktalan testemet, és könyvedben ezek mind be voltak írva. Személyleírás könyve. Aztán ha lapozunk tovább az Ószövetség utolsó könyvéhez, Malakiáshoz, akkor ott is találunk egy különleges könyvet, Malakiás harmadik részében, a 16. vers szerint, ahol azt olvasom, hogy akkor tanakodtak egymással az Úrnak tisztelői. Az Úr pedig figyelt és hallgatott. És egy emlékkönyv iratott ő előtte azoknak, akik félik az Urat, és becsülik az ő nevét. Emlékkönyv. Ebben benne van minden azokról, akik az Úr tisztelői. Aztán a 18. versben azt olvasom, hogy megtértek, és meglátjátok, hogy különbség van az igaz és a gonosz között. Az Isten szolgálja között, és a között, aki nem szolgálja őt. Ez az emlékkönyv, amelyben az Isten megörökít mindent azokról, akik őt tisztelik, akik őt félik. Végül a 4. könyv az életkönyve. Az életkönyvéről így ebben a formában csak a Jelenések könyvében olvashatunk, és megszámoltam többször is, mert néha nem hiszek a szememnek, megszámoltam többször, és 7 találtam. Aztán azon kezdtem gondolkodni, hogy miért éppen 7. Azután eszembe jutott, hogy a Jelenések könyvében van 7 boldog mondás. Aztán meg arra gondoltam, hogy van 7 jaj. Utána arra gondoltam, hogy a 7 levél a 2.-3. fejezetben 7 részre osztható. Végül arra gondoltam, hogy a Jelenések könyv 1. fejezetében, ahol az emberfia megjelenik, találunk 7 hasonlatot, 7 képet, ahogy ő megjelenik. És ahogy többször mondtam, most is mondanám, hogy ez a kis hetesek sora. A Jelenések könyvében vannak nagy hetesek, a 7 gyülekezet például, vagy a 7 pecsét, vagy a 7 trombita, vagy az ítélet 7 jelente, vagy a 7 csapás, de vannak ilyen kis hetesek, amelyek mintegy kiegészítik a nagy heteseket, vagy azokon belül találhatók, így az életkönyve is. A Jelenések könyve a 3. fejezet 5. versében először, ezt szeretném majd később olvasni, mert ez talán a legszebb a 7 között,

De nézzük meg a többi hatot gyorsan. A jelenések 13. fejezetében van a következő, tehát először a jelenések 3. fejezetében, aztán egy nagy ugrással előre a 13. fejezet 8. verse, amely úgy hangzik, hogy annak okáért imádják őt, tudnék a fenevadat, amely a tengerből jön elő, imádják őt a földnek minden lakosai, akiknek neve nincs beírva az élet könyvébe, amely a bárányé, aki megöletett e világ alapítása óta. Tehát a hamis imádat résztvevői azok lesznek, akiknek a neve nem lesz bent az élet könyvében. És az élet könyve a bárányé. Lapozzunk tovább a 17. fejezethez, ahol a 8. vers közepén azt találjuk, megint érdekes módon hasonlóan egy kicsit a 13. fejezethez, és a föld lakosai csodálkoznak, akiknek neve nincs beírva az életkönyvébe e világ alapítása óta. Látván a fenevadat, amely volt és nincs. Noha van. 17. fejezet, a jelenések könyve egyik legbonyolultabb része. De úgy tűnik, hogy itt is azok csodálkoznak, akiknek a neve nincsen beírva az élet könyvébe. Azután lapozunk tovább a 20. fejezethez, ahonnan már olvastuk is. Ugye két helyen, a 12. és a 15. versben olvashatunk az élet könyvéről, az ítélettel összefüggésben, hogy megítéltetnek a halottak azok alapján, amelyek a könyvekben vannak írva, többek között az élet könyve alapján is. A 15. vers az, ami nagyon hangsúlyos, hogyha valaki nem találtatott beírva az élet könyvébe, a tűz tavába vettetett. Aztán a 21. fejezetben, a 27. vers, amely úgy hangzik, hogy nem megy be abba tudnilik az Új Jeruzsálembe, semmi tisztátalan, sem aki utálatosságot és hazugságot cselekszik, hanem csak akik beírattak az életkönyvébe, amely a bárányé. Nem megy be abba semmi tisztátalan, vagy aki utálatosságot és hazugságot cselekszik. Végül a 22. fejezet vége felé, a 19. versben azt találjuk, hogy ha valaki elvesz e profétálás könyvének beszédeiből, az Isten annak részét eltörli az életkönyvéből és a szent városból, és azokból, amik a könyvben megirattak. Tehát ez összesen 6. A 7., azaz az első, a jelenések 3. rész, 5. verse. Mi az ítélet alapja? Úgy tűnik, mintha a cselekedetekre nagy hangsúly kerülne itt a jelenések 20. fejezetében. Hiszen azt olvastam, hogy a halottak megítéltetnek, azokból, amik a könyvekben voltak írva, az ő cselekedeteik szerint. Majd a 13. versben szintén azt találom, hogy megítéltettek mindnyájan a cselekedeteik szerint. Mi az üdvösség alapja? Cselekedet? Vagy valami más? Sok keresztény azt hiszi, hogy a cselekedet. Nagyon sok keresztény hiszi ezt így. Nagyon sok ember hiszi a világban azt, hogy a cselekedet a döntő dolog. A cselekedet az üdvösség alapja, vagy más? Ha esetleg más az üdvösség alapja, akkor mire jó a cselekedet? Fontos a cselekedet? Ha a jelenések könyvén belül maradunk, akkor azt találjuk, hogy az üdvösség alapja nem a cselekedet, hanem a kegyelem. Az üdvösségnek nem is lehet más alapja, csak a kegyelem. Mert ha a cselekedet lenne az alapja, akkor érdemből lenne az üdvösség. Vagy akkor az lenne igaz, hogy Isten előre elhatározza, hogy ki üdvözül és ki nem. De az előbb éppen azt mondtam, hogy nem így találjuk ezt a Bibliában. Nincsen determinizmus. Nézzük meg, hogy mit mond a jelenések könyve az üdvösség alapjáról. Ha a 7. fejezethez lapozunk, jelenések 7. részében,
9.-10. versben azt találjuk, hogy ezután láttam, és íme egy nagy sokasság, amelyet senki meg nem számlálhatott, minden nemzetből, és ágazatból, és népből, és nyelvből, a királyi szék előtt és a bárány előtt álltak. Fehér ruhákba öltözve, mint a fehér, kezükben pálma ágak, ha tegyem hozzá, hogy a korabeli emberek, a hadvezérek is, amikor győztesen hazatértek a csatából, fehér ruhát kaptak, és pálma ágat. Mind a kettő a győzelem szimbóluma. De hogyan győztek ők? És kiáltanak a következő verseny nagy szóval mondván az üdvösség, ami Istenünké, aki a királyi székben ül, és a bárányé. Az üdvösség nem a miénk. Üdvösséget kapjuk. Aztán később azt találjuk a 13. 14. versben, hogy akkor felelt egy a vének közül, és mondta nekem, ezek, akik a fehér ruhákban vannak öltözve, kik és honnét jöttek? És mondtam neki, Uram, te tudod, és mondta nekem, ezek azok, akik jöttek a nagy nyomorúságból, és megmosták a ruháikat, és megfehérítették ruháikat a bárány vérében. Mert a fehér ruha szimbolizálja a győzelmet a pálmaággal együtt, más szóval az üdvösséget. Hiszen ezek az emberek felkiáltanak, hogy az üdvösség az Úré és a bárányé. És a bárány vére hozta az üdvösséget. De ameddig az üdvösség alapja, tehát a kegyelem, a bárány érdeme, addig a végső ítélet alapja más. Az ítélet alapja cselekedet. Ha Jelenések könyvén belül maradunk, akkor a 22. fejezet 12. versét kellene még olvasnunk. Ímé hamar eljövök, és az én jutalmam velem van, hogy megfizessek mindenkinek, amint az ő cselekedete lesz. Jézus nem az üdvösségről beszél, ne felejtsük el. Jutalomról beszél. Nem az üdvösségről. Ez nem az üdvösség, amiről itt szó van. Hamar eljövök, így mondja Jézus, a jutalmam velem van, hogy megfizessek mindenkinek, amint a cselekedete lesz.

Pál apostol ugyanezt a gondolatot fogalmazza meg a II. Korintusi levél 5. fejezetében, hogy nekünk mindnyájunknak meg kell jelennünk a Krisztus ítélő széke előtt, hogy ki megjutalmaztassék a szerint, amit a testben cselekedett, vagy jót, vagy gonoszt. Miért fontosak tehát akkor a cselekedetek? Mit árulnak el? Mert a tettek valamit elárulnak. Elárulják azt, hogy milyen állapotok vannak belül. Nem Istennek árulják el, hogy mi van belül, mert ő látja, hogy mi van. Amikor még semmi sincs, ahogy olvastuk a 139. Zsoltárban, még nincsen semmi sem, Isten már akkor is lát. Már látja, hogy mi lesz. Neki nincsen szüksége arra, hogy jelekből ítéljen minket, mert ő tudja, hogy mi van bennünk, vagy mi lesz bennünk. De a belsőnk félreérthetetlen jele, vagy jelei a tetteink, vagy jó, vagy rosszak. A Jelenések könyvében több helyen is olvashatunk, csak egy néhányat említenék. Például a 2. fejezet 5. verse azt mondja, hogy emlékezzél meg azért, honnét estél ki, és térj meg, és az előbbi cselekedeteket cselekedd. Vagy a 26. vers ugyanitt, aki győz, és aki mindvégig megőrzi az én cselekedeteimet, annak hatalmat adok a pogányokon. Vagy a 3. fejezet 2. verse, vigyázz, és erősítsd meg a többieket, akik halófélben vannak, mert nem találtam a te cselekedeteidet az Isten előtt teljeseknek. Vagy a 2. fejezet 19. verse úgy hangzik, tudom a te dolgaidat, és szeretetedet, szolgálatodat, hitedet, tűrésedet, és hogy a te utolsó cselekedeteid többek az elsőnél. És még lehetne többet olvasni. És bár, hogyan és hol halt meg valaki, Isten előhívja. Ez a legkülönösebb ebben az utolsó jelenetben, hogy mindenhonnan előhívja Isten a halottakat. A tenger kiadta a halottakat, így olvastam a 13. versben, akik ott voltak, a halál és a pokol, ez vajon mi? A halál és a pokol. A görögben a pokol a Hádész szó, azaz magyarul pokolnak fordított szó, amely egészen pontosan a halottak helye, vagy a sír. És itt azt találjuk, hogy a halál is kiadta a halottakat, a pokol, azaz a sír is kiadta a halottakat, a tenger is kiadta a halottakat, mindenhonnan előjöttek a halottak, és a végső megsemmisítő ítélet, hogy aki nem találtatott beírva az életkönyvébe, a tűz tavába vettetett. De a halál is oda vettetett, ez a különös. Nem csak a sír, hanem a halál is meghal. A sír is meghal. A halott is meghal. A halál is meghal. Pál apostol a Korintusi első levél 15. fejezetében úgy fogalmaz, hogy mint utolsó ellenség töröltetik el a halál. A halál halála ez, a tűz tava. És mi a tűz tava? Egy örökké égő pokol lenne? Nem gondolom, hanem ez valami olyan, ami el fog tűnni. Teljesen el fog tűnni. Ugyanis éppen azt olvastuk a 20. fejezet 11. versében, hogy annak tekintet elől, aki ott ült a trónon, azon a fehér királyi széken, tekintet előtt eltűnt a föld és az ég, és helyük sem találtatott többé. A halál is el fog tűnni. A Biblia azt mondja, hogy ez a második halál a tűz tava. De ez a halál valójában a megsemmisülés. A második halál megint egy olyan kifejezés, amely csak a Jelenések könyvében található. Hiába kerestem, nem találtam hetet, mert azért nem fordul elő minden hétszer a Jelenések könyvében, de úgy találtam, hogy négyszer igen. A Jelenések könyve 2. rész 11. versében, aztán itt a 20. fejezetben, a 6. versben, aztán a 14. versben, és a 21. fejezet 8. versében is. Nagyon érdekes, ahol azt olvasom, hogy a gyáváknak pedig, és a hitetleneknek, az utálatosaknak
a gyilkosoknak, paráznáknak, bűbájosoknak, bálványimádóknak és minden hazugoknak. Azoknak része tűzzel és kénkővel égő tóban lesz, ami a második halál, azaz a megsemmisülés. Van élet a halálon túl? Van valami ellenszer a második halállal szemben? Azt olvastam a 20. rész utolsó versében, hogy ha valaki nem találtatott beírva az élet könyvébe, a tűz tavába vettete. Ha ezt a mondatot úgy fogalmazzuk, hogy akinek a neve az élet könyvében találtatott, nem vettetett a tűz tavába. Ez logikusan következik abból a mondatból, amit a Bibliában találunk. Tehát a második halál ellenszere az élet könyve. És most olvasnám el, ahogy itt a kivetítésben is megvan, a jelenések 3. rész 5. versét. És ezzel szeretném befejezni, hogy aki győz, az fehér ruhákba

ahogyan hallottuk a versben is, lesz valaki majd, aki a saját sebeire tud hivatkozni. És ez alapján nem törlik ki a nevünket az élet könyvéből. Ha ez így lesz, akkor mi mindannyian a győztesek között lehetünk. Kérdés az, hogy szeretnénk-e ott lenni. Szeretnénk-e ott lenni azok között, akikről a Jelenések 7. fejezetében olvastam. Fehér ruhába öltözve, kezükben pálmaágak. És elmondják azt, hogy az üdvösség a mi Istenünké. Én kívánom, hogy a Bibliának ez a része, amely egy kicsit talán ijesztő, talán mintha túl sokat szólna az ítéletről, mégis arra irányítaná figyelmünket, hogy van valami az ítéleten túl. Lesz valami a halálon túl is. Ez a fehér ruha, ami az üdvösség, a győzelem képe. Adja Isten, hogy ott legyünk azok között, akik fehérbe öltöznek, és akiknek nevét az Úr nem törli ki az életkönyvéből.

Tanulmányok a jelenések könyvéről című műsorunkat hallották. Ezerarcú népzene. Kedves hallgatóink, összeállítás következik Grillus Dániel és Somogyi Zoltán népzenei felvételeiből.

között. Szegődött gondát őrzeni, s hapsolta volna már. A moslékból mi megmaradt,

Rámegyek, s az ak kezet érintve homlokom. Atyám, védkeztem ellened, s az ég ellen tudom. Fogadj a béresek közé,

0: furcsa hízott ökrömet. Ma vígadunk, eszünk, iszunk, mert él az én fiam.
1: Ez szólt a mord első szülött, a jognak híja van. Én itt napestig gürcölök,

oszlott, azt hiszitek. Kéfást feszíték keresztre, s az igét Pál testesíti meg. Mi az Apollós, mi a Pál, szóló szolgái az Úrnak, hitre térítők, s nem vetélkedők, hisz rajtuk mi múlhat.

Fogolj, Pál, Filemon testvért, Archippuszt, kedves apja nővér, s Kolossze béli házatok népét, innen köszönti, kegyelem, békesség. Istennek hálát adok mindenkor, nem maradtok ki imádságomból, mert értesültem nagy jóságodról, amely Krisztusban minden szenteknek szól. Ezért, bár meg is parancsolhatnám, igazult hitet kapcsol én hozzám, mégis csak kérem, szökött rabszolgád Onézimusznak keresztény jussá. Őt fogságomban megtérítettem, szabad hívőként szolgált mellettem. Most visszaküldöm búval szívemben, hogy jóvá hagyhasd, amit én megtettem. Tám azért jött el kicsi időre, hogy visszakaphasd immár örökre, de nem mint tárgyat, testvér örömre fölszentelt lelket, Krisztushoz kötözve. Értéktelen volt immáron érték, ahogy te néked nékem azon kép, s tudd, csak jelképes névleg örökség, akit már egyszer bírt a szent közösség. Ismétlem, én is tudom a törvényt, s te feloldását gyakorol önként, mert hisz arra, kit bír a közösség, jogod csak jelkép, színleg örökösség.

Ezer arcú népzene. Kedves hallgatóink, Grillus Dániel és Somogyi Zoltán népzenei felvételeiből készült összeállítást hallgathattak.

Szabadság. A Magyarországi Evangélikus Egyház napi útmutató igéi.

Augusztus 11-én a következőképpen szól hozzánk Isten igéje. Az Ószövetségi igét a Zsoltárok könyvének 143. fejezete 8. verséből olvasom. Ismertesd meg velem, melyik úton járjak, mert hozzád vágyódik lelkem. Az Újszövetségi ige János evangéliumának 6. fejezete 68-69. verséből szól hozzánk. Uram, kihez mennénk? Örök életbeszéde van nálad. És mi hisszük és tudjuk, hogy te vagy az Istennek szentje. Nem is tudom, hogyan utasíthatják el Jézust Krisztus tömegek, akik hallottak róla, és mégsem kell nekik. Mégsem Jézus kell nekik. Nem feltétlenül más, nagy vallásokra gondolok, amelyek kultúrákat, társadalmakat itatnak át, és hozzátartoznak akár a nemzeti identitás tudathoz is. Sokkal inkább azokra, akik keresztény gyökerű kultúrában születtek, nőttek fel, szervesen hozzájuk tartozik a kereszténység, mégsem kell nekik Jézus, az út. Spiritualitásuk vágyódásával összeválogatnak maguknak vallás és vallásos darabkákat, mintha svédasztalról válogatnának falatkákat. Sok ilyen van. Talán marad néhány falat kereszténység is a tányérjukon, de nem tudom mi. Aki nincs velem, az ellenem van, és aki nem velem gyűjt, az tékozol, mondja Máté evangéliumának 12. fejezetének 30. verse. Mire gondol Dávid király, amikor a 143. Zsoltárban megnevezte vágyódása tárgyaként, mint egy célként az urat, és több útról szólt? Mindegyik út az Úrhoz vezetne? Van, aki így gondolja. Jézus mégis saját magát nevezi útnak. Nem egy útnak, hanem az útnak. És hozzáteszi, hogy csak általa mehetünk az Atyához. Miért nem kell tömegeknek Jézus? Elriasztották tőle őket? Csúffá tettük volna Krisztust? Hamissá? Saját maszkunkat húztuk az arcára? Mi a felelősségünk a tömegek távol maradásában? És én hol vagyok? Valahol az úton, és ő velem. Imádkozzunk! Köszönöm, Jézus, hogy veled az élet nem a teljesítményemről szól. Lehetek kezdő. Nem vizsgáztatsz engem. Köszönöm, hogy amíg tart az utam, te addig hívsz. Veled járhatok, mint a tanítványaid. Veled és tőled tanulhatok. Nem csak képzelem, te teszel képessé arra, amire hívsz, amit kérsz, vársz tőlem. Köszönöm, hogy út vagy, és igazság is, és élet is. Csak veled van értelme egyet is lépnem. Amen. Az áhítatot Simon Réka írta, amelynek alapjául a következő ószövetségi és újszövetségi igék szolgáltak. Ismertesd meg velem, melyik úton járjak, mert hozzád vágyódik lelkem. Uram, kihez mennénk? Örök életbeszéde van nálad, és mi hisszük és tudjuk, hogy te vagy az Istennek szentje.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napjáhita címe: Istenben megnyugodni, nem kapkodni. A mai ige 62. Zsoltár, 2. verse. Csak Istennél csendesül el lelkem, tőle kapok segítséget. Gondolatok az ígéről. Áldott az a helyzet, amelyben tudunk valóban az Úrban, és egyedül csak ő benne elcsendesülni. Jó lenne ezt tenni ma és minden nap. Megnyugodni és várni az Úr által megszabott időt. Őre várni a szolgálatban, benne bízni boldog várakozásban, előtte imádságban elcsendesülni és lelki nyugalmat találni. Ez a lehető legjobb magatartás, amit mind teremtmények, teremtőnk, mint szolgák, urunk, és mint gyermekek, atyánk előtt tanúsíthatunk. Ne próbáljunk parancsolni Istennek, sem szemrehányást tenni neki, nehogy rossz kedvűek vagy bizalmatlanok legyünk vele szemben, de ne is meneküljünk sorsunk elől, és ne futkossunk emberekhez segítségért. Ez ellentétes volna az Istenben való elcsöndesüléssel. Istenben, és csak is ő benne bízzunk, teljes szívvel. Milyen áldott a bizonyosság, mikor tudom, tőle kapok segítséget. Számíthatok rá. Istentől jön a segítség, és senki mástól, övé minden dicsőség, mert egyedül ő tud, és ő fog megszabadítani. Bizonyosan megteszi akkor és úgy, ahogyan azt ő jónak látja. Megszabadít a kétségekből, a szenvedésekből, a rágalmazásokból, és minden szükségünkből. Noha mindennek egyelőre még semmi jelét nem látjuk, ne térjünk el semmiképpen se az Úr akaratának teljesítésétől, hiszen az Úr irántunk való szeretete és hűsége felől semmi kétségünk sem lehet. Nem sokára meglátjuk a most még rejtett útjait, ezért dicsőítsük irgalmáért már előre is. Ismerd meg őt és kövesd! Tábor szerveznek az Esztergom budapesti főegyházmegye fiataljai számára. Mindnyájan egy szívvel. Ezzel a mottóval szervez tábort az Esztergom budapesti főegyházmegye mától augusztus 11 és 15 között Bodajkon. Az ötnapos tábor különleges a maga nemében. Mind a tematikáját, mind a programokat, előadókat és a szervezőket tekintve is. 3 altáborra osztják majd a résztvevőket, ezáltal mindenki a saját korosztályának megfelelően tud majd kapcsolódni a programokhoz, beszélgetésekhez. Az altáboroknak külön papjuk és egy szerzetesük lesz, akik rendelkezésre állnak, ha egy táborozó mélyebb beszélgetésre vágyna. Szeptemberben folytatódik a kelenföldi barokk esték. A nyári szünet után folytatódik a 27. éve tartó sorozat a kelenföldi barokk esték. A sorozat őszi hangversenye szeptember 12-én szombaton 17 órakor kezdődik a kelenföldi református templomban. Svájcból érkezik egy orgonaművész, Tamás Mihály, aki orgonista Svájcban, Zollikon városban, katolikus templom orgonistája. A műsorában a 137. Zsoltál korálföldolgozásai hangzanak el több barokk szerzőtől. Igét hirdett Takaró János Lajos lelkipásztor. A szépnek, tartalmasnak ígérkező műsorra minden érdeklődőt szeretettel várnak. Az időjárásról. Ma tetőzik a meleg. Szerdán túlnyomóan derült, napos, száraz időre van kilátás. Az északias szél élénkül, és 27-34 fok várható. Csütörtökön is derült, napos, száraz lesz az idő, megerősödhet az északkeleti szél, és 28-33 fok valószínű.
0: Híreinket hallották.
1: Kedves hallgatóink, e késői órában legyünk bizonyosak. Azzal az indulattal jártunk el dolgainkban, amely a Jézus Krisztusban volt, aki zúgolódás és vonakodás nélkül cselekedte Isten üdvözítő akaratát. Ezért nem az Úrtól kell félnünk, hanem attól, hogy méltatlanná válunk Krisztus példájához. Nem az ítélettől kell rettegnünk, hanem attól, hogy hiába valóvá tesszük Isten kegyelmét. Ha Urunkat, Jézus Krisztust követjük, akkor az ő világosságában fog ragyogni az életünk.

Sola Gratia. Egyedül kegyelemből. Kegyelemből van üdvösségünk a hit által, és ez nem tőlünk van, Isten ajándéka ez. Ez az evangélium a jó hír, örömhír, amely nélkül nincs üdvösség.

egyre terhesebb lett az okult dolog, és egyre fájdalmasabb, és egyre rosszabb. A sátán így elhúzza a mézes madzagot, és utána benyújtja a számlát, és nincs más szabadulás, csak Isten által.

Köszöntöm kedves hallgatóinkat, a Lélekhangoló mai szerkesztője Erdészné Kárpáti Judit vagyok. Vendégünk Kovács Viktor testnevelés tanár, lelki és fizikai egészségét, erejét egyaránt Isten kegyelmeként éli meg. Hogy számára mindez miért különösen nagy ajándék, megérthetik, ha meghallgatják vele készült interjúnkat. Tartsanak ma is velünk!

0: Kovács Viktorral beszélgetek, aki Orosházán él, hosszú ideig volt testnevelés tanár, jelenleg edzőként dolgozik. Különleges módon tapasztalta meg Isten jelenlétét, szeretetét az életében. Ez nagyban szintén összefügg az ő fizikai valóságával, az ő egészségével. Ezekről fog nekünk beszélni. Arról kérdeznélek, ha már Istent említettem, hogy neked mi volt az első tapasztalatod Istennel, vagy mikor volt olyan, hogy elgondolkodtál komolyan a létén?
1: Gyerekkoromban történt, nem hívő családban nőttem föl, de meg voltak keresztelkedve apai-anyai oldalról, és én az első élményem 5 évesen az előszobában állok a fali tükör előtt, nézem és mondom, hogy több az élet, mint ez a földi lét. Úgyhogy akkor addig én nem hallottam igazából Istenről, csak ez így beugrott, és utána az évekre feledésbe merült, és utána már kisiskolás voltam, amikor anyai nagymamám meg apai oldalról pótmamám beszéltek Istenről, és akkor megtanultam az esti imádságot, az Én Istenem, Jó Istenem, de igazából ennyi. És a következő élményem, vagy megtapasztalásom így Istennel is, és a hittel az már felnőtt fejjel következett be, amikor is 2005-ben jelentkeztem testnevelő tanárnak az orosházi evangélikus általános iskolás gimnáziumba, és itt indul az én történetem. Megkeresztelkedtem.
0: Ugye itt a történetben egy nagy ugrás van. Mégis volt akkor előtte egy más útkeresésed is, vagy mi vezetett oda?
1: Volt más útkeresésem, és mint sokunknak 10 éves korában kerestem az utam, hogy ki vagyok, mi vagyok, és igen, agykontrollra jártam, és ott is voltak már megtapasztalásaim. A másik oldallal kapcsolatban, kimondhatom, hogy a sátánnal kapcsolatban, és a megkeresztelkedésem meg azért jött, mert az evangélikus iskolában felvettek testnevelő tanárként, és addig nem voltam megkeresztelve, és így döntöttem, hogy apai, anyai oldalon mindenki meg volt keresztelkedve, és akkor így jutottam el a keresztségig. Úgyhogy 2005. december 25-én felnőtt fejjel keresztelkedtem meg. És visszaugorva, hogy agykontrollba belemásztam, és voltak megtapasztalásaim, azt vettem észre, hogy csukott szemmel látom a szobámba az ajtókilincset, és megfogtam, és ez ilyen nagyon jó érzés volt, vagy csukott szemmel bicikliztem, motoroztam, stb. És a tanárommal, akihez jártam, mondtam neki, hogy milyen képességem van, és hú, és kipróbáltuk, és innen indult, belementem a Marilyn Mansonba, sátánista zene, stb. Az energiák.
0: Ezt az agykontrollos utat azért kezdted el, mert szerettél volna valami többet, más, mit vártál ettől, és ez igazán mit jelentett számodra?
1: Igazából nem tudtam, hogy mi fánterem, vagy mi ez, csak hogy jobb legyen a memóriám, jobban tudjak pihenni, jobban tudjak teljesíteni a tanulásban, a sportban, és így csöppentem bele. Úgyhogy semmi háttérinformációm nem volt róla. És ez hozta magával a többi ilyen emberekkel. Találkoztam, és akkor Reiki mesterrel találkoztam, ő külön tanárom volt.
0: A Reikiről egy-két mondatot mondjál, hogy ez mégis milyen, vagy mi ez, mi a lényege?
1: Nem lettem Reiki mester, én csak annyit érzékeltem az energiák áramlása, és hogy a gondolattal mit tudok teremteni. Én megtapasztalásaim itt, hogy a távolból gyógyították, hogyha fájt a térdem, vagy akármilyen bajom volt, ilyen energiákat érzékeltem, és gyógyításra használták az én tudásom, vagy akkori tudásom szerint.
0: Mi lenne ezzel a baj, kérdezhetné valaki?
1: Hát akkor én se tudtam, hogy mi a baj. Mindaddig, amíg egy péntek este tanáromhoz fölmentem, és elkezdtünk beszélgetni, és ott ültem a kanapéján, ő velem szembe a fotelben, és láttam egy kék-fehéres csíkot maga körül. Mondtam neki, hogy mi ez? Hát, hogy aurát láttam. Eleve már ez megérintett, megijesztett. A másik, amikor ott a kanapén testen kívül élményben volt részem, amit előtte csak skifibe látott ilyet az ember. Kívülről kezdtem magam látni, és én erre nem voltam felkészülve. Ő jött oda, és rángatott vissza, hogy gyere, gyere, gyere, gyere vissza.
0: Ő mit érzékelt abból, hogy veled ez történik?
1: Ő ezt érzékelte, látta, ő Reiki mester volt, úgyhogy ő ezelőtt tudott, hogy ezek a dolgok léteztek, csak gondolom nem számított rá, hogy így rám zuhan minden, vagy rám szakad, ezért más éveket dolgozik keményen, hogy ilyen dolgokat megtapasztaljon, nekem meg csak így rám zuhant, és nem tudtam vele mit kezdeni, megijedtem tőle.

0: Amikor keresztény lettél, akkor ezek jöttek szembe veled, hogy te ezektől szabadulni akarsz, vagy a keresztény lételed és megtérésed hozta azt, hogy ezek kimentek az életedből, vagy megszabadultál, mondhatjuk.
1: Ezekben annyira mélységeibe belemásztam, hogy gondolatolvasás képességem volt, hogy annyira megkötözött állapotban voltam, először élveztem, aztán már negatív lett olyan szinten, hogy a józanság és őrület határán mozogtam. És nem volt más kiutam, csak az Isten útja, és ezt tudom, hogy a Révész Rita barátnőm, akkor kollégám lejött edzeni hozzám, és akkor mindenkinek már erről beszéltem, mert terhes volt. És ő mondta akkor azon az edzésen, erről beszéltünk, hogy érted, megy a harc, a sátán is küzd, nem akar engedni, illetve Isten is küzd, érted, hogy szabaduljál. És azon az estén ideadta a Gál Péter New és keresztény szemmel című könyvét, és akkor este elolvastam, és rádöbbentem, hogy mibe vagyok benne.
0: Révész Rita, ő egy keresztény testvéred volt.
1: Ő evangélikus teológiát végzett, teológus, meg hittantanár, rokoni szálak is fűznek, távoli rokoni szálak egymáshoz, és ő keresett meg, hogy segítsek neki edzésben elindulni. Én meg, ami a telben van a szív, az szólja a száj, és én akkor annyira teli voltam ezzel, és már fájt. Nem élveztem a okkult dolgoknak a hatását, hanem már tényleg őrület, és szabadulni akartam. És mondtam lelkészeknek, mindenhol nem tudtak nagyon segíteni, és ő volt az az ember először, aki azt mondta, hogy hú, te mi van. És innen indult el a szabadulásom útja az okkultizmusból. És persze mellette meg, ez 2006-ban volt, 2005. december 25-én meg keresztelkedtem. Úgyhogy egy időben ez így párhuzamosan ment az okult dolog, meg a keresztség. És ahogy hitben haladtam, úgy egyre terhesebb lett az okult dolog, és egyre fájdalmasabb, és egyre rosszabb. A sátán így elhúzza a mézes madzagot, és utána benyújtja a számlát, és nincs más szabadulás, csak Isten által. Ahogy jöttem ki az okkultizmusból, voltak támadásaim például, egy hónapot éltem perforált vakbéllel, és más ebbe belehal, az Isten engem meg megsegített. 2005. decemberében, hogy megkeresztelkedtem, lett egy perforált vakbelem, és 2006. januárjában kerültem be a kórházba Gyulára, és ott egy kvázi életmentő műtétet hajtottak rajtam végre, és ott a szobatársam egy katolikus pap lett, akivel elkezdtünk hitről beszélgetni, és ott megtapasztaltam Isten jelenlétét, illetve ott olvastam először C.S. Lewisnak a Keresztény szemmel című könyvet, és így nyugalom szállt meg, és így, ahogy elkezdtem gyógyulni, ez egy jó folyamat volt, de még benne voltam az okult dolgokban, hogy kijöttem a kórházból, még azért csak örültem neki, hogy megint jön vissza az erőm, de terhes volt ez a történet, és addig ment, még 2008 tavaszán bekerültem, ugyanígy, ahol műtöttek 2006-ban a Gyulai Kórház sebészetére, akkor már olyan fájdalmaim voltak, ugyanez az orvos kezei közé kerültem, de jól lettem. Ott pünkös hétfőjére olyan jól lettem, pont az Erdélyi Judit Ajtónyitás vajon kinek című könyvét olvastam, a János 10-et. És ezt kaptam meg, és ahogy ezt olvastam, így kaptam Istentől egy kijelentést, hogy enyém vagy, megváltottalak.
0: A János 10-ben miről szólott az a rész?
1: Hát, hogy Jézus azt mondja, és csak is általam mehettek az atyához. És hogy az sátán az milyen, hogy nem az ajtón jön be, hanem minden kerülő úton, akár az ablakon, és pont ezt elemezte, és ezt olvastam, és akkor kaptam ezt az isteni kijelentést, hogy kvázi megtértél, enyém vagy, ezt kaptam. És tudom, hogy olyan támadás jött a sátántól, hogy jött az energia, és mintha egy esernyő vagy egy búra lett volna fölöttem, és védelme volt. Páncéllal így megvédett, és akkor tudtam, hogy megtértem, hívtam mindenkit, akit csak tudtam, hogy köszönöm, és megtértem. Úgyhogy akkor utána jól lettem. Azt hittem, hogy ezzel rendben is lesz az egészségem. Hát nem lett, nem lett rendben. Annyira lefogytam, 90 kiló voltam, hogy badisztam is, sportoltam, stb. 59 kilóra lefogytam 2008. októberére. Október 3-án műtöttek a Szent Margit Kórházba Pesten. De ez is egy érdekes sztori. Kaptam folyamatosan Istentől a gyógyulásos történeteket. Ez egy pénteki nap volt, amikor fölkerültem Pestre, de még aznap is kaptam meg azon a héten folyamatosan, hogy a kapernaumi százados szolgája meggyógyult, a vérfolyásos asszony Péter anyósát meggyógyítja, és így annyira rosszul volt, hogy nem tudtam már kijönni az ágyból se kikelni, és ott pellekedtem Istennel, de Uram, te azt mondod, hogy meggyógyulok, akkor mi van? És fölhívtam a Szent Margit Kórházba egy doktorurat, azt mondta, hogy nincs rá lehetőség, egyszerűen 2 hét múlva hívjam fel. Mondtam neki, hogy nem egy 2 hetet, lehet, hogy a holnapot nem fogom megélni. És akkor egy óra múlva az asszisztensnője visszahívott, és így kerültem föl Pestre, de ott megtapasztaltam a következő megtapasztalás Isten szeretéről, kegyelméről, egy 4 órás műtét kiraktak sztómára, a belemet kivezették az oldalamra, és 4-én fölkeltem apunak, akkor van amúgy a születésnapja, és nem volt fájdalmam, nem kellett úgy fájdalomcsillapító, és néztek az orvosok, hogy mi, és én is kegyelemként éltem meg, és olyan szinten megerősödtem, és följavultam, és a sztómát is úgy éltem meg sokáig, hogy újra élek, és így jártam közösségbe, egyházi közösségbe, gyülekezetbe, és ez egy jó történet volt. És akkor 2009 tavaszán valamikor a tápés környékén volt a műtétem, a visszajelző műtétem, és akkor megkérdeztem az orvosomat, hogy lehet-e, hát egy 6 hét után lehet biciklizni. Tudom, hogy így megtudná az orvosom, nem tudom, hallgatja majd ezt a műsort, de biztos, hogy azt mondta, hogy nem vagyok normális, mert 4 hetes műtött lehettem, mikor 60 kilométert tekertem, utána meg a Békés Csabarad maratont letekertem, ami 207 kilométer. Úgyhogy ez is picit őrült voltam, de Istened dicsőség, hogy ebből is így felépültem, és eddigre igazából már az okkultizmusból megszabadultam. Az érzékenységem megmaradt, szerintem úgy, mint egy alkoholista, aki megtért kijön az alkoholból, hogy látja, hogyha valaki hasonszőrű, de már ebből szabadultam.

0: a Magyar Evangélikus Rádiómisszió lélekhangoló műsorában Kovács Viktor testneveléstanárral, edzővel beszélgetünk. Mit kezdtél a szabadságoddal és ezzel a visszakapott egészségeddel, erőddel, amire ugye edzéssel és sok mozgással is mindig újra rásegítettél? Isten szeretetét hogyan továbbítottad aztán a környezetet felé?
1: Egyrészt így a cigánymisszióba beléptem. 2008-ban Laszki János révén a Torosházán Szentetornyai cigányságot ő karolta fel, és testnevelő tanárként fölkért, hogy a sport részlegére én legyek a felelős, és segítettem, és 2009-ben pedig az országos misszióba csöppentem bele, és azóta is többé-kevésbé, de részt veszek, és egyrésztről így adtam tovább az Istennek a szabadító üzenetét, másfelől meg még akkor sztómán voltam, de jártam a gyülekezetbe, illetve ifjúsági klubba, az Ökumenikus Keresztény klubba Orosházán, és ott töltöttem, meg házi csoportba is jártam, úgyhogy itt teljesen csak a gyógyulásomra koncentráltam, és amit el kell mondanom, nagy vágyam volt a gitározás, és elkezdtem gitározni, sőt elkezdtem dalokat írni, dicsőítő dalokat, és a többi akkor egy termékeny időszakon volt, és megfogadtam igazából, hogy amerre megyek, én az okkultizmusról beszélek. Mert nagyon sok ember benne van a pránanaditól kezdve, a reiki, az agykontroll, mindenféle variációi vannak, és akkor a szívemen hordtam az első szeretett tüze ott égett bennem, hogy az embereket megmentsem, mert ez nem jó út. És ezt nem azért mondom, mert ezt tanították, hanem mert a másik oldalt megtapasztaltam. Engem igazából az Úr mindig tapasztalatok alapján vezet, és utána tanulom meg a bibliai hátterét a dolgoknak.
0: Élő példája van önnek, hogy milyen az, hogyha a láthatatlan világnak nem az isteni oldalát vágyja az ember, és nem Istent szólítja meg, az egyetlen Istent, vagy nem őt találja meg, hanem hogy létezik egy embergyilkos valóság. Ezt mondja a Biblia, ez nagyon kemény szó, de ezt így hívja, aki az ember vesztét akarja, és lehet, hogy jót ígér, lehet, hogy ember feletti képességekkel ruház föl egy ideig, de nagyon veszélyes ezzel a tűzzel játszani. Igen, nagyon fontos, amiket elmondtál ezzel kapcsolatban. Tudom, hogy van még egy komoly történet, ami édesapáddal kapcsolatos szintén, hogy kettőtök fizikai valósága most már hogyan kapcsolódik össze.
1: Ahogy így jártam az utamat a hit útján, így a cigánymisszióba, dalírás és bizonyságtevés, kiderült megint egy betegségem, egy autoimmunbese betegség, aminek dialízis, illetve transzplantáció vége. És igazából 2020-ban a COVID tette be a kaput, így két hét alatt lenullázódtak a veseim. Jártam heti háromszor dialízisre, meg mellette fölvettek a transzplantációs listára, de közben elindítottuk vele párhuzamosan a szüleim kivizsgálását, meg se fordult a fejükbe egyiküknek se, hogy ne adják ide a veséket, mert látták a szenvedésemet. Megint ott voltam a mélyen a nullában lefogyva és megsemmisülve. Kiderült, hogy mind a kettőknek jó a vesé, és utána az apujét kaptam meg. Egy fél év dializálás, azért ez nehéz volt. A sok fuldoklás, de Isten ott is megsegített, és édesapám ide adta 2021. október 25-én a vesét, úgyhogy így fort újra össze az életünk, úgyhogy másodjára megszülettem, megint így általam, Isten által, hogy ez is egy kegyelem, hogy ilyen 5-6 éve váró lista egy vesére. És igazából én akkor távol voltam Istentől, csak azt szerettem volna, hogy legyen vége ennek a szenvedésnek. Nagyon sokan imádkoztak értem. Ha ez nem lett volna, hogy értünk, ha ez nem lett volna, akkor mi most nem beszélgetünk, úgyhogy a kispesti gyülekezetnél a Deák Laci, akkor a kübekházi polgármester, Orosházán az ökumenikus ifjúsági klub vezetője, Marika nénék, a Ritájék, jó hangjék in Indiába, úgyhogy elnézést, ha valakit nem említek meg, de nagyon és nagyon hálásak vagyunk, mert ott én akkor elfogytam. Megműtöttek, egy másfél órás, két órás lehetett a műtét, aput vitték be először, és rögtön már a műtőasztalon beindult a vese. Kijöttem a kórházból, és kezdtem visszatalálni Isten felé, de úgy jártam a világban, és mellett összeszedtem az erőmet, az is egy kegyelem, hogy másfél hónappal a műtét után már 100 kilóval nyomtam fekve, és erősebb lettem, mint valaha. 160 kilót húztam föl, tényleg mint 20 évesen. És fölvettem a Magyar Szervátültetettek Szövetségének az elnökével a kapcsolatot, és beszélgettünk, és mondta, hogy hát van sportolási lehetőség. Én 10 évig búvárúszó, majd 10 évig búvárúszó voltam, úgyhogy evidens, akkor mit csináljuk, meg a másik nagy szerelem úgy az atlétika volt, de egyszerű vagy kímélőbb az úszás, és így elkezdtem úszni. 2022-ben volt az első országos verseny, és akkor így kapcsolódtam be a transzplantáltak sport életébe.

0: a sportéleted hogyan alakult? Úgy tudom, hogy nagy céljaid voltak, és vannak.
1: Épek között nem kerültem ki, pedig szerettem a sportot, meg egy időben álmom volt, hogy kijusson az ember valami világjátékra, vagy EB-re, VB-re, vagy akár olimpiára, és itt most 2024. augusztusában Lisszabonba, Portugáliába kijutottam a transzplantáltak és dializáltak Európa bajnokságára. Úszásból indultam, illetve a másik szerelmem volt a magasugrás, és így nem tudom hány év ki, hogy elfütálni így picit túlsúlyosan, de idézője magasugráshoz túlsúlyosan. És kijutottam, úgyhogy 100 mellen úsztam, 50-mel, 50 pillangó, meg 50 gyors, meg 4x50 vegyes váltó, és még lett volna egy 4x50 gyors váltó, de addigra annyira elfáradtam, hogy átadtam egy versenyző társamnak. És ami nagy kegyelem, hogy a 100 méter mellúszás előtt elcsendesedtem, imádkoztam, és 13 másodperccel döntöttem meg az egyéni csúcsomat. Úgy, hogy ez előző héten én még lázas beteg voltam. Hála Istennek rendbe jöttem az utazásra, de azért nem voltam a top formába. És így ezt meg tudtam tenni. Úgyhogy lett ott az úszásnál 4 ezüstérmem, 1 bronzérmem, és kedden úsztunk, és szombaton volt magasugrás, és magasugrásból meg második lettem, úgyhogy ez is ilyen kegyelem, illetve megfogadtam Istennek, hogyha kijutok, és dobogóra állok, akkor minden eredmény hirdetésnél elmondom, hogy hangosan szóli Deo Gloria, egyedül Istené a dicsőség, és tényleg minden egyes dobogáláskor hangosan, nem tudom, hogy ott a versenyzőtársak vagy a közönség mennyire értette, de én ezt megfogadtam Istennek, mert ővé a dicsőség. Jó, nekem kellett edzenem, de az ővé a dicsőség, hogy itt vagyok még mindig, ennek ellenére, amiken keresztül mentem. Úgyhogy meg hát ott volt apu is velem.
0: Édesapád nagyon fontos az életedben, ahogy anyukád is. Ezt a történetet még azért a végén hallgatóknak is mondd el, amit velem megosztottál, hogy édesapádat hogyan kérted vissza Istentől, vagy vele mi volt még később?
1: Annyi kitérő, hogy anyunak is hálás vagyok, mert ő nem lett volna ott hátországnak, és nem omlott össze, akkor főzött, mindent megcsinált, illetve apu heti 3-szor vitt át dializálásra, mert nem tudtam megmozdulni, és olyan rosszul voltam a dialízistől. És 2021-ben, hogy megtörtént a transzplantáció, 22. augusztusában ő rosszul lett, és csütörtöki napon bevittem az SBO-ra, a sürgősségi baleseti osztályra. Úgy jártam oda, mintha hazajártam volna, úgyhogy ismertek rögtön. Úgyhogy apuért mindent megtették, hazaengedték, és vasárnap újra lázas lett, rosszul lett. Csináltak egy CT-t, és azt állapították meg, hogy vastag bőrdaganat máját étel. És ez aznapig az volt, hogy békesség néktek közel és távol, így szól az Úr, meggyógyítom őt. És nem akartam elfogadni, hát hogy tényleg egy éve kivizsgálták ide a tövesét, makk egészséges. És ez nem lehet. Úgyhogy egész éjszaka végig pellekedtem az Úrral, hogy de megmondtad, Uram, hogy meggyógyítod őt. És csináltak neki egy béltükrözést, egy sürgősségi műtét lett neki. Kihelyezték őt is sztómára. Úgyhogy megjárt ő is a mélységet, hogy én sztómán voltam. És ami megtapasztalás, hogy mikor kikerült az intenzív osztályról, a kórteremben mondta, hogy fiam, olyan furcsa valami, mint aranyból vannak a kapuk, és hát én tudtam, hogy a Bibliában van leírva, csak ő ezt megtapasztalt, és másnap, ahogy visszamentem hozzá, mondta, hogy voltam oda. Hát előtte is tudta, hogy van Isten, de megtapasztalta.
0: Emellé kapta meg édesapád a gyógyulást, a felépülés lehetőségét is, és hogy máig jól van. Te mire vágysz még? Mit kérsz Istentől most? Mi az, amire előre tekintesz ezekkel a hátad mögött, amikről meséltél sok-sok csodás történet után?
1: Hát újra, hogy visszataláltam Istenhez, hogy szolgálatba állítsam, hogy tudjak neki, hogy milyen úton, milyen módon szolgálni, nem tudom, de hogy ebben segítsen. Beadtam az evangélikus teológiára, amúgy hittan tanárira, úgyhogy most, ha ez az utam, akkor sikerülni fog. Illetve amire nagyon vágyom, és Isten az utóbbi időben kijelentette, hogy lesz a gyerkőcöm. Bár nem abban az élethelyzetben vagyok, de megkaptam Ábrám történetét is, meg Zakariás történetét is így igében, úgyhogy ez a reménységem, úgyhogy remélem, hogy a közeljövőben házasság is, és családalapítás, de ezt még oda kell bíznom. Ez a két nagy szívem vágya, illetve hogy a vesém, az apu esélye minél hosszabban kibírja.

kedves hallgatóink, az okkultizmus, például a reiki, az agykontroll veszélyeiről, keresztény testvérek imáiról, szabadulásról, gyógyulásról hallhattak Kovács Viktor testnevelés tanár edző tanúságtételében. Viktor 2024-ben a transzplantált sportolók között komoly versenysikereket ért el, mindezt Isten dicsőségére ajánlva testi-lelki gyógyulásáért. Az Evangélikus Rádiómisszió műsoraiban elhangzó beszélgetéseket megtalálhatják az Evangélikus Missziói Központ honlapján is, a misszió.lutheran.hu webhelyen. Hallgathatóak a Spotify-on Lélekhangoló nevű podcastként is. Visszajelezhetnek nekünk a műsorral kapcsolatban. E-mailen az evmis@lutheran.hu címre, vagy SMS-ben a 0620 620 36 79-es számra. Most szeretettel búcsúzunk hallgatóinktól, erős vár a mi Istenünk!

Agora. Az ógörög agora egyszerre volt piasztér és szentélykörzet. A szólarádió agórája a súlyos emberi, erkölcsi, társadalmi és világnézeti kérdések fóruma, ahol a különböző megközelítések között a keresztény nézőpont képezi az eligazodni kívánók számára a fogódzót és a perspektívát. Ebben a beszélgető műsorban a hallgatókkal együtt mérlegelünk, fontolgatunk, latolgatunk, gondolkodunk és meggyőződünk. A beszélgetést vezeti Kamarás István.

0: Kedves hallgatóink, mai beszélgetésünknek ezt a címet adtuk, Quo Vadis, megszólalnak-e egyházaink? És ezt most nem is pontosítanám, ebben a beszélgetésben Fabin Tamás nyugalmazott evangélikus püspök, Steinbach József református püspök, Várszegi Asztrik Benedek rendi emeritus apát vesznek részt. Sokan hívők, klerikusok, de még egyházi vezetők is egyetértenek abban, hogy rendszerváltozással felérő kormányváltás jóval nagyobb mozgásteret, szabadságteret jelenthet Magyarországon mindenkinek, beleértve a hívőket és az egyházakat is. Most már csak az a kérdés felétek, hogy hova tovább, merre tovább, hogyan tovább?
1: Tisztelettel köszöntöm a jelenlévőket, köszönöm a megtisztelő meghívást, hogy itt lehetek. Talán akik ismernek, hogy mindig úgy próbáltam szolgálni, hogy a Párbeszéd a közösség embere voltam, jó beszélgetni, és gyakorlatilag a kereszténység lényege is az, hogy beszélgetni egymással, és beszélgetni nem csak a fele baráttal, hanem az embertársal. Ez rendkívül fontos. Azt nem is mondva, magunk felől megfogalmazva, hogy az evangélium egyetemes, és nekünk valahol az a küldetésünk, a szónak az abszolút alázatos és Krisztus értelmében, hogy az evangélium életöröme és ajándéka átjárja ezt a világot, tehát minden ember felé nyitottan és reménységgel tekintve. És nyilván én nem tudom megtagadni az eddigi 62 évem egyetlen egy évét sem. Nálunk maximálva van 3x6 év a püspökség. Számomra különösen is a számvetés ideje van, ami számomra a gyülekezeti szolgálatból való nyugdíjba menetelt is jelenti, így döntöttünk, és ebben békességem van. Sőt, valamilyen szinten az egyházi közéletből való kivonulást is. Ezért különösképpen a számvetés ideje van számomra, és mind a 62 évemre, most nyilván pár évet, amikor az ember még nem eszmél, de azért egészen fiatal korból vannak templomélményeim és egyházélményeim és emlékeim és emberkapcsolatokról tapasztalataim, hogy hála, alázat, bűnbánat és reménység van bennem, és a hogyan továbbot illetően is, hogyan tovább uram, én tele vagyok reménységgel, ezt nyilvánosan is kifejeztük, az egyház mindig zarándokúton jár, biztos céllal. Ezt a biztosat nagy alázattal mondom, hogy Jézus Krisztus jár előttünk, akkor nem tévedünk el. A hogyan tovább ugyanakkor az egyház részéről ugyanaz, legalábbis én mindig erre törekedtem, és egyházvezetőként is próbáltam lelkipásztor maradni. Persze ezt én mondom magamról, ha nem így volt, azt nyugodtan meg lehet cáfolni, de erre törekedtem minden igyekezetemmel. Én nem vagyok politikus, de még politikusi vénám sincs. Tehát ilyen értelemben még talán egyházpolitikus sem vagyok, hanem lelki pásztorként vagyok egyházvezető, és ezzel a pásztori vezetésre törekedtem. Hogy a reménység emberei vagyunk, és az én szolgálatomat legalábbis erre igyekeztem, ez határozta meg, és a feladatunk ugyanaz, az evangélium örömével átjárni ezt a világot, hirdetni és hitelesen megélni.
2: Köszönöm a lehetőséget, és szeretem a kihívásokat. Ezért is érzem azt, hogy egy olyan rendszerben talán nagyobb feladat keresztjénnek lenni, amelyik kevesebbet beszél a kereszténységről. Lehet, hogy ez kicsit bántó a politikusokra nézve, de a papokra nézve is. Amit szoktam mondani, hogy az nem jó, ha a politikus prédikál, és a lelkész politizál. Ez azért sajnos megfordul sokszor. A 90 előtti rendszerben azért láttuk, hogy milyen sokszor politizáltak a lelkészek. Náluk az evangélikus egyházban egyfajta kötelező diakóniai teológia, reformátusoknál a szolgálat teológia, tulajdonképpen egy fedőneve volt a politikai lojalitásnak, és a rendszerváltozás után én nagyon örültem annak, hogy ezektől a kényszerektől talán megszabadul az egyház. Az elmúlt 15 évben viszont arra láttunk nem túl szerencsés példákat, hogy a politikusok voltak hajlamosak prédikálni. Sokszor meg is próbálták mondani, hogy hogy kell érteni a Bibliát. Én átéltem nem egyszer, hogy valaki megmagyarázta nekem politikusként, hogy a Biblia helyes értelmezése az úgy van, hogy ha megütnek az egyik arcunkon, nehogy már róla tartsuk a másik arcunkat. Én azt szoktam mondani, hogy az én Bibliámban Jézus nem ezt mondta, hanem azt, hogy tartsd oda a másik utcádat. Szóval voltak itt azért visszaélések a Bibliával és a keresztény népvel. Ezért érzem azt, hogy egyébként sok pozitívummal együtt, ami köszönhető az elmúlt rendszernek, vagy az elmúlt 15 évnek, hiszen azért volt családpolitika, meg kisebbségi politika, politika is egyéb, amit nem lehet elvitatni, de a kereszténységnek egy kicsit kényelmes pozíciót adott. Egy katolikus teológus fogalmazott úgy, hogy a mama hotelből ki kell lépni. Az egyház kicsit hajlamos volt ott lenni a mama hotelban, és jó dolog, hogy most talán nagyobb kihívások között a népszámlálások ismeretében is mondhatjuk, hogy talán nem olyan többségi helyzetben, nem privilegizált helyzetben, de éppen ezért a hitvallásos kereszténység jegyében élhetünk a mai magyar társadalomban. Ez nem azt jelenti, hogy én tokkal vonóval tudom támogatni a mostani, mondjuk rendszerváltásnak nevezett történéseket. Eddig is azt mondtam, hogy kritikus szolidaritás a jelszavam, ahol hol a kritika, hol a szolidaritás az erősebb. Még meglátjuk, hogy ez milyen irányba billen. De az egyháznak szép kihívás a mostani helyzet.
0: Köszönöm szépen. Várszegi Astrikat hallgatjuk.
3: Röviden annyit, hogy én 8 éve a nyilvánosságtól úgy mondjam visszavonultam, de hát ez gyenge dolog, mert interjút adok, véleményemet mondom. Életemben a harmadik rendszerváltáshoz hasonló jelenséget élek meg. És helyeslem, illetve látom azt, hogy Magyarország az emberek nagyon megmozdultak, rámozdultak. Az, hogy nagy keveredés, hogy nagy érzelmi hullámok csapkodnak körülöttünk, ezt elég nehéz elviselni, de azt gondolom nekünk, a felekezeteknek, az egyházaknak Jézus Krisztus a mintája, a párbeszéd, és amit újra kell nyitnunk az evangelizációnak, a szabadsága és a befolyás mentessége. Most gondolok arra is, amit a Tamás fogalmazott meg. És párbeszéd, és párbeszéd, és jó indulat, és az egyház őrizze meg, keresse meg azokat a vonásait, amivel az emberekkel megértő módon párbeszédbe tud lenni, és el tudja mondani a saját üzenetét. Röviden ennyit szeretnék hozzászólni most.
0: A Quo Vadisra kínálkozó stratégiák között ilyesmik szerepelnek, tovább a bevált úton, módon, a múltat be kell vallani, csak a jövőbe kell nézni, a holnapra megforgatjuk a világot szellemében, kislépésekben szépen fejlődni, a Jézusi programot jól megimádkozni, és így tovább. De én most kiemelnék 3 javaslatot, és kíváncsi vagyok, hogy mit szóltok hozzájuk, amelyikhez akartok, kapcsolódtok, vitatkozhattok vele, tovább vihetitek őket. Az egyik javaslat, ez nem mostani, de nagyon aktuális most is, Hervik Bühele katolikus teológus, politológus javasolja, hogy a holnapra megforgatjuk az egész világot forradalmisága, mint pedig a békés fejlődés csapdáit elkerülve, az itt és most valóságából kiindulva, a mindenkori terepviszonyokat figyelembe véve, ugyanakkor a szabadság, a béke, az öröm, az igazságosság és a kreativitás utópia horizontja által, tehát az itt és most és az utópia horizont egymás mellett, ezek által ihletve kell megpróbálni megvalósítani a jézusi programot. A másik javaslat, Hortobágyi Cirillé, ki azt mondja, és ez már a mostani konkrét helyzetre vonatkoztatva, a keresztény sorrend nem az, hogy felejtsünk, béküljünk ki, és csak azután kérdezzük meg, mi történt, hanem az igazság föltárása bűnbánat, jóvátétel, igazságos elszámoltatás, megbocsátás, kiengesztelődés. Aki ebből a láncolatból kihagyja az igazságot és a jóvátételt, az az irgalmat olcsóvá teszi, aki kihagyja a megbocsátás lehetőségét, az pedig az igazságot bosszúvá torzítja. Németh László bíboros pedig a következőt javasolja, a meg nem szólalás művészete időnként valóban bölcs és szükséges lehet. Ám ha a hallgatás rendszer szintűvé válik, és 16 éven át nem születik érdemi megszólalás a társadalmi igazságtalanságokról, a közbeszéd eldurvulásáról, a gyűlöletkeltés intézményesüléséről, a korrupció grasszálásáról, emberek rendszer szintű megbélyegzéséről, kiközösítéséről, a velük szembeni gyűlöletkeltésről, akkor az már nem erény, hanem súlyos mulasztás. A pásztor feladata nem csupán a nyáj őrzése, hanem a veszélyek felismerése és néven nevezése is, mert nekünk a kicsinyek evangéliumát kell hirdetnünk, ha alkalmas, ha nem. Kapcsolódjatok, ahogy gondoljátok, ezekhez a javaslatokhoz, gondolatokhoz. Tegyétek hozzá a sajátjaitokat. Szabad a gazda.
3: Csak nagyon röviden két mondat. Az előző vélemény is igaz, meg amit a főapát úr mond, illetve a bíboros úr, mindegyik a maga helyén program igaz és elfogadható. De el kellene indulni, mert még az én meglátásom, most ha hivatalos egyházainkat nézzük, hogy wir sind noch immer die schweigende Kirche, még mindig hallgató egyház vagyunk.
2: Ebben sok igazság van, és itt nehéz volt követni, mert nagyon komplex volt mindegyik, de az elsőből a hic et nuncot, a itt és mostot ragadnám ki, a másodikból valóban azt, hogy bizonyos szembenézésre szükség van, és megújulásra, bűnök bevallására, ugye ez a múltat be kell vallani, József Attila idézet, amit István szintén hoztál ide. Evangélikus vagy protestáns teológusként talán a jóvátétellel kapcsolatban vagyok egy kicsit óvatosabb, mert a kegyelem én számomra valahol nem kötődik feltétlenül a jóvátételhez, de ez egy messze vezető teológiai gondolat. Emberileg jóvá kell tenni sok mindent, bocsánatot kell kérni, de az Isten irgalmát nem lehet kiérdemelni és jóvátétellel megszolgálni, de ez inkább egy teológiai gondolat. A bíboros úr, Németh László bíboros úr valóban nagyon határozottan szólt arról, hogy sokszor hallgatott az egyház, amikor beszélni kellett volna, és beszélt, amikor hallgatni kellett volna. Hordőfer etikájában egyébként szó szerint ez van, ahol egy bűnvallást című fejezetet írt a 30-as években már, hogy az egyház megvallja, hogy milyen sokszor nem töltötte be a pásztori funkciót, nem vette észre a legelesettebbeket, leggyengébbeket, asszisztált sok társadalmi, kormányzati politikai bűnhöz, és ott írja Bodhéfer, hogy hallgatott, amikor szót kellett volna emelni, ugye klasszikus idézett tőle, hogy nem énekelhet Gregoriánt, aki nem emel szót az üldöző zsidók mellett, és beszélt sokszor az egyház, amikor hallgatni kellett volna. Tehát a hallgatás bölcsessége, amivel kezdte Németh László, vagy valamilyen mit mondott, az is szerintem igaz, hogy sokszor ne adjuk túl könnyen a szavainkat, és várjuk meg a sok fölösleges beszéd után a hallgatásnak a ajándékát, és akkor talán nagyobb súlya lesz a szavainknak. Ezt sokszor magamnak is kell mondani, hiszen megkérdeznek, és sokszor állásfoglalok ilyen-olyan amolyan ügyekben, lehet, hogy kicsit szembenézésre késztet engem is, hogy kevesebben szólni, többet hallgatni. És hallgatni.
0: Tamás, szerinted milyen témákban, ügyekben kellene legsürgősebben megszólalni az egyházaknak, vezetőinek, tagjainak egyaránt? Ki mellett, ki ellen, milyen ügyben? Leginkább.
2: Azért örülök, hogy ügyeket említett, tehát nem feltétlenül emberek ellen vagy mellett.
0: Persze.
2: Most lehetne mondani államfőt és minisztert és sok mindenkit, média személyiséget és NKO által támogatott zseniket. Talán nem emberek ellen vagy mellett, hanem ügyek, értékek mellett kell szólnunk. Vagy ugye elhangzott a korrupció Németh László szavában, azt hiszem, hogy az például egy olyan ügy, amit nagyon határozottan képviselni kell, hogy bizony még az egyházon belül is kísértés ez. És talán ez a hitelességünk záloga, hogy önmagunkból kezdjük a kritikát, önkritikával, hogy hol hibáztunk, hol nem voltunk elég konzekvensek, hol fogadtunk el adott esetben olyan anyagi támogatást, amire nem lett volna szükségünk. Beszéljünk nyíltan, épültek templomok olyan helyen, ahol nem voltak hívek az elmúlt 15 évben, legalábbis evangélikus területen sajnos. Mert nem az egyház kezdeményezte a templomépítést, hanem a polgármester vagy a parlamenti képviselő. És ezt elfogadtuk köszönettel, és elmentük fölszentelni a templomot, pedig tudtuk, hogy más helyen sokkal jobb helye lett volna annak a pénznek. De ez az utolsó, amit mondok, hogy túlságosan sokat beszélünk a pénzről az egyházzal összefüggésben, és ez valószínűleg csak egy terület, a gazdasági kérdés. Ehelyett talán jobban kellene az emberek közötti szolidaritásról, szegényekről, hajléktalanokról, megalázottakról, családon belül erőszakot elszenvedőkről beszélni, és lehetne folytatni.

0: bíborosnak mindaz, amit mondott, de akkor én még hadd árnyaljam, jó?
1: Nagyon jó.
0: Hiszen akkor én hadd beszéljek arról, hogy tehát igen, az egyház hallgat vagy szól. Minden vasárnap hűséges lelkészeink a legkisebb vidéki faluban is, ahol gyakorlatilag nincs egzisztencia, felmennek a szószékre, és hirdetik az evangéliumot, és hirdetik a krisztusi szeretetet, és ezt gyakorolják is. Hősök a szónak az emberi értelmében, ahol már se iskola, se posta, se orvos, mi a vidék egyháza voltunk, kitartanak és szólnak. És én vallom azt, hogy a gyülekezeteknek anyagilag önállónak kell lenni, jó részt ez meg is valósul, lehet, hogy gyengített az adakozási kedvet bizonyos történések, de erről hadd beszéljek. Viszont ezeket a gyülekezeteket a saját pénzünk szolidaritási alapjából támogatjuk, hogy az ott élő embereknek is legyen evangélium, és legyen támasz, és legyen segítség. Tehát ők is minden vasárnap, és a Kárpát-medencében sok ezer református lelkész minden vasárnap felmegy a szószékre, és szól. És szólja az evangéliumot. Egészen kis helyeken, nagy helyeken is. Tehát ha az a szólás, hogy aktuális közéletben megszólalni, én egyre inkább azt látom, hogy legfeljebb a kultúra, minden ága, a tudományok, művészetek és a sport az, ami egy híd lehet a társadalom felé, a közéletet egyre inkább nem érzem annak, mert nem lehet jól szólni. Jelen pillanatban ez a helyzet, én ezt hadd mondjam teljes alázattal, nem biztos, hogy így van. És miért csak az elmúlt 16 évről beszélünk? Ez egy szűkített optika. Volt, milyen elszámoltatás volt a rendszerváltás után? Milyen elszámoltatás volt a korábbi kormányváltásuk után? Nem tudom, csak kérdezem. Miért nem szólunk a korrupció ellen? Hogy ne szólnánk? Lehetetlen az egyháznak sem az én jó lelkiismeretembe, és Isten látja lelkemet, az én szívem, lelkem tiszta, ezt az Úr tudja, és én, és nekem ez elég. Ma már bárkire bármit rá lehet fogni, ez persze nem azt jelenti, hogy nem történtek bűnök, csak hogy általánosságban szólhatok a korrupcióról, és szólunk is. De konkrétan hogyan szóljak? Hát az egy, én nem lelkész vagyok, nem ügyész. Tehát most tényleg hallgat az egyház, és hallgatott az egyház? Nem tudom, én ezt nem tudom így elfogadni. Elnézést kérek. A másik, hogy a református ezer okból szitokszó lett 2024 óta. És ezt nagyon-nagyon nehezen és nyomorúságosan éljük meg. És hogy ennek mik az okai, nem akarok ebbe belemenni. De összeállítottam egy kötetet, egy gyönyörű kötetet röviden, ez is református az a címe, amely csak az országos egyház, 100 országos egyházunk, 100 szolgálatát mutatja be, aminek a jó része lakásotthonok, házi segítségnyújtás, gyermekvédelem, idős otthon, fogyatékos otthon, társadalmi missziók, a börtönmissziótól kezdve, a Betesda kórház, a számos más szolgálatunk. Nem is tudom felsorolni, és ebbe akkor a gyülekezeti

0: püspöki kerületi és egyházmegyei és Kárpát-medencei szolgálatok nincsenek benne, akik egyház közeli emberek rektorálták ezt a kötetet, azok bevallották, hogy a 80%-án erről a szolgálatról nem tudnak, hogy ezt csináljuk. Elnézést, én nem védekezni akarok, és nem magyarázni akarom, a rengeteg hibát követel az egyház, és ezzel kezdtem, a bűnbánattal. De az sem megy, hogy nekünk itt az anyaországban 2800 lelkészünkről van szó, akiknek jó részének a szolgálatáról nem is tudunk. Akik még abban a korban, mint én, de ezt nem kell mondani, a 80-as évek elején mentek teológiára, akik most kimennek, és ahol abszolút nem, a lelkipásztori szolgálat nem volt karrier, nem volt egzisztencia. Elhívásból mentek erre a szolgálatra. Most azt kell megérni, hogy én értem a problémát, de azt kell megérni, hogy szégyeljük magunkat. Az első között, tehát a Dunántúli Református Egyházkerület, aminek a vezetője voltam, az utolsók között kapott forrásokat. Az én püspöki jelentésemben kezdetektől fogva vissza lehet arra tekinteni, hogy jeleztem ennek az áldása mellett minden veszélyét. Kezdettől fogva. Hogy akkor gondoljuk már át az egyházfinanszírozás rendszerét. És hogy mik lehetnek ennek a következményei. Ugyanakkor az jól esett, hogy mivel nekünk nincs működő vagyonunk, hogy volt egy olyan kormányzat 2010-től, amely fontosnak tartotta a keresztény értékeket, és támogatott bennünket. Nyilván ez 16 év alatt sokat változott, és az a kérdésem, hogy mi most magunknak fogadtuk el a pénzt? Amit a református egyházban kaptunk, az intézmény, szociális és közoktatási intézmények fenntartására. Az ingatlan kárpótlásból romokat kaptunk vissza, felújítására kaptuk. A keresztény örökség a településkép megőrzésére, a közösségek fejlesztésére, vidéken is. Tehát ha már így alakult, mi próbáltuk jó lelkiismerettel fogadni ezeket a pénzeket, miközben a gyülekezetekben jelezni, hogy lesznek majd más idők, és tessenek felkészülni arra, hogy a szolgálat ugyanaz marad, de azzal nem tudok egyetérteni, és én most egyházon belülről beszélek, hogy itt mindenki elfogadta a pénzt, és egy ünnepi istentiszteleten a szemembe mondják, hogy elstandolt ingatlanok, ott, ahol minden kormányzati felújításból épült. De ez nem kívülről, belülről. És elnézést, hogy ennyire belemegyek, csak ezek annyira összetett kérdések, hogy ez egyfajta részleges kárpótlás folytatása volt, hogy jól éltünk-e vele, vagy nem jól éltünk vele, az egy nagy kérdés, amiben megítél bennünket a történelem. Mindenki maga fog számot adni az Isten szín előtt az Istennek, ahogy olvassuk a római levél első fejezetében, de én mondom, nem vagyok politikus, tehát lelkipásztor vagyok, csak elnézést, hogy akkor én megpróbálom ugyanúgy egyetértve a megszólalókkal mégis védeni a szeretett egyházat, ahol egyébként arányában minden felekezet megkapta magáét, bocsánat. Mert ugye nálunk is voltak olyan felekezetek, hogy mi még az ablakot is magunk cserélték ki. És mondom, a jövedelemkiegészítést, a hitoktatói óradíjat, ja, az más. Miért más? Tehát nagyon messzire visznek ezek a kérdések, és remélem, hogy nem veszik. Tehát én ezt teljes nyugalommal, békességgel mondom, de az árnyalás kedvéért mondom, hogy nyilván a hibát követtünk el, vállalni kell a következményeket. Én személy szerint 2024 óta semmi más nem csinálok, mint bocsánatot kérek. És ezt jó lelkiismerettel teszem. Természetesen, és bármi hibát elkövettünk, bocsássanak meg. Ha valamivel visszaéltünk, annak vállalni kell a következményét. De én nem tudom a keresztény örökséget, annak a hitvallásait, értékrendszerét megtagadni, mert abba belehalnék. Ebben nőttem fel. Meggyőződésem, hogy ez ad egy olyan medret, a szabadság az egy csodálatos krisztusi ajándék, egy olyan medret, amiben a szabadság kiteljesedhet. Bonhoeffer mondta, hogy a szabadság csak önkorlátozásban élhető meg. És mi elfelejtettük azt, hogy az a jólét, és az a szabadság, amivel most, mert a szabadság sokféleképpen lehet értelmezni, de csak a krisztusi irgalom és keresztény kultúra talán jöhetett létre, amiben most vagyunk. Ahol nyilván, akik éltünk a konkrét diktatúrában, ahhoz képest ma mindenki elmondhatja, hogy mit lát. Én is elmondhatom, elmondtam, ne haragudjanak rám, ha valakinek nem tetszik. Én egyre inkább ebben vagyok, és ebben a számadásban magam számára is ezt megfogalmaztam. Tehát a lényege az, hogy bocsánat mindenért, következményeket vállaljuk, de azt nem tudom vállalni, hogy az egyház az, és a református egyház az a rossz. A mindeneknek a minden bajnak a forrása, mert lassan már itt tartunk. Tehát amikor engem lepedofíloznak. Tehát onnantól kezdve értsék meg, testvéreim, hogy van egy határ. Bármi lesz a én mondtam, én bármikor, abban a pillanatban félreállok, leteszek mindent. Nekem, én nem kívántam magamnak se a püspöki tisztséget, sem ezt, de bocsássanak meg, hogy én most ebben a körben abszolút szeretettel, abszolút megimádkozva, abszolút békességgel és higgadtan, és köszönöm ezt önöknek, hogy végighallgattak, hogy ezt elmondhattam.
1: Köszönjük. Hát akkor megkérdezem a beszélgető társakat, hogy van-e kedvük valamiképpen kapcsolódni?
2: Hát a hallgatás a legbölcsebb ilyenkor, mert azért annyi húrt megpengedett a püspök úr. Én közben mindig arra gondoltam, hogy ugye most mi itt egy ilyen vitába vagyunk a világgal, a változó világgal, de nem csak ezt a vitát kell nekünk, vagy a szólást vállalni, hanem az, hogy saját magunk küldetését is tisztáznunk kell ebben a küzdelemben, amiben belekerültünk. Hogy tulajdonképpen mi az egyház, mi a küldetésünk, miről kell lemondanunk, mihez nem szabad ragaszkodnunk, és mi az, amihez viszont következetesen ragaszkodnunk kell a saját létünk és a missziónknak az érdekében. A történelem fölgyorsult körülöttünk, és nem tudtuk követni az első rendszerváltozás se, nem tudjuk követni most ez se, és hát egy kicsit úgy látszik, hogy olyan, hogy mondjam, nem cél nélkül, ez nem jó kifejezés, de az, hogy zavarba vagyunk és kapkodunk. És ilyenkor azt gondolom, hogy az embernek nyugalmat kell magára, a közösségére parancsolnia vagy vállalnia, és a kabátot újra kell gombolnunk. A politikához való viszonyunkat, a saját közösségeink belső viszonyait, helyünket a világban, egy előre haladott, szekularizált világba, ahol nem kérdezik a te jó lelkiismeretedet, hanem megtámadnak, vagy megkritizálnak, és vállalnunk kell másoknak is a terhét, meg a bűnét. Rövidre fogva, valahol Krisztus előtt bűnbánatban, az evangélium lelkületében újra kell kezdenünk, illetve azt az irányt kell fölvennünk, amely az egyházat hitelessé, megtisztultá teszi. És akkor folytatjuk az életet, a missziónkat. a feladatunkat. Nem önmagunkért élünk.
3: Köszönöm
1: Jó,
3: Steinbach
1: most jó.
3: őszinte szavait, és engem is megérintettek nyilván, ha szabad Jóskának mondom, hiszen jól ismerjük egymást, és én teljesen megértem a felindultságodat, hogy azt kell átélned, hogy reformátusságról mit mondanak, vagy téged személyesben milyen támadások érnek, ez teljességgel méltatlan. Ugyanakkor szerintem itt az idő a nyílt beszédre egymás között, hogy azért mit éltünk át. És most szándékosan nem református példát mondok. Én azért hallottam katolikus püspöktől olyat, hogy eljött egy állami vezető, mondta, hogy menjünk a kápolnába, imádkozzunk, meg volt az ima, utána megkérdezte a püspöktől, hogy ki lesz a beruházó. Elmondta, hogy ki, jaj, nem azzal kéne dolgoztatni, hanem én adok egy lukat. Na most ez helyén való? Valószínűleg itt egy olyan politikai érdek írta felül a mondjuk így a gazdasági vagy egyházi szempontot, amit az illető politikus nem tett jól, és az egyház lehet, hogy elfogadta, lehet, hogy nem fogadta el. És olyat is hallottam, hogy bocsánat, hogy nevet mondok csak egy oldalról, hogy egy közösség meghívta a Sólyom Lászlót, nyugalmazott államfő, abban az időben, amikor ő bizony kritikus hangokat rengetett a kormánypárttal kapcsolatban, és ennek a közösségnek egy vezetője kapott egy elég durva SMS-t egy államtitkártól, hogy hogy merészeltétek őt meghívni. Helyén való ez? Vagy pedig illetéktelen beavatkozás? És szándékosan nem református példát mondtam, és nem is nevesítettem, és ezekről, ha nem beszélünk, akkor szerintem a homokodunk a fejünket. És nem akarok senkit se vádolni, és nem akarom a magunk sebeit nyalogatni. Hallottam én olyat, hogy az evangélikusoknál zárjunk el minden pénzcsapot, mert mi minden mond egy evangélikus püspök. Megéltünk, és mi is kaptuk támogatást, nincs erről szó. De azért nyilván volt különbségtétel, de nem ér is ki, hanem tudjuk azt mondani, amit Jézus mondott a tanítványoknak, hogy volt-e valami befogyatkozásodok? És azt mondták, hogy Urum, miért nem volt. Hát lehet, hogy Jóska, te is használtad az öngondoskodást, hogy az ablakot is adott esetben az egyházközség cserélte ki. És az is lehet, hogy veszély volt sokszor több vallási közösségben, hogyha nagyobb támogatás jött, mert azt hitték a hívek, hogy akkor a versenyben már nem kell tenni. És köszönöm, Jóska, hogy elmondtad, hogy felhívtad a figyelmet már korábban is arra, hogy az áldás mellett veszélyen is járhat egy állami támogatás, vagy egy adott esetben függőségi viszony. Tehát egymás között tényleg beszéljünk szerintem testvéri nyíltsággal, és nézzünk szembe azzal, hogy mi az, ami fájdalmas, és törekedjük arra, hogy ez másként történjen a jövőben.
2: Én megköszönöm Jóskának ezt az őszintességét, de nem vigasztalásként mondom, hogy a katolikusokról legalább annyi, ha nem több gyalázatot elmondtak. És amit a Tamás példát említett, hát akkor katolikus részről is hadd említsek valaki, valamennyik politikusunk azt mondta nekem, ilyen rossz pápánk, mint Ferenc pápa még nem volt az egyház történelem sem. És akkor kellő tapintattal és humorral megkérdeztem, hogy a reneszánsz pápák talán jobbak voltak. Aztán azt mondta, hogy még azok is jobbak voltak. Miért volt Ferenc pápa rossz pápa? Azért, mert migráns kérdésekben nem egyezett meg a helyi fölfogással. Na de hát ezek butaságok és ostobaságok, hogy mondjam, ezt nekünk nem szabad elfogadni, de mindegyik felekezet a maga módján, vagy püspökök, hogy mondjam, hát részesültek ebben a fajta kritikában, és most azt gondolom, hogy nem úgy tudjuk kimosni magunkat, hogy ezeket elutasítjuk, vagy elfogadtatjuk, hanem őszinte beszéd, egyszerű beszéd, ennek ellenére nem megbántani a másikat, de, hogy mondjam, Következetesnek kell lennünk az egyház képviseletébe, amivel gyalázat is jár, sajnos azt kell mondani. Bármit mond az ember, bennünket bencéseket is ugyancsak meghordanak, ha arról van szó, és nem csak a politika, hanem még a saját egyházunk is, a szabadságunk miatt. Tehát itt nem csak rendszerváltás van, hanem az egyházról való gondolkodásunk kritikája is, amit belül következetesen az evangélium szellemében, a lélek segítségével újra kell kezdenünk, hogy hitelesek legyünk azokban a kérdések, amit mondunk.
1: Kedves hallgatóink, beszélgetést hallottak. Quo vadis, megszólalnak-e egyházaink címmel? Fabiny Tamás, Steinbach József és Várszegi Asztrik részvételével.
4: Kedves hallgatóink! Agóra, erkölcsi, társadalmi és világnézeti kérdések fóruma. Kamarás István fontolgató, latolgató, gondolkodó műsorát hallották.

0: Az Egyházfórum világnézet rovata.
1: Lázár.
0: Kamarás István jegyzete.
1: Amikor Máriának és Mártának bátyja Lázár halálos betegsége végstádiumába jutott, a nővérek kikérték a klinikáról, hogy végóráiban otthon ápolják. Onnan üzenték meg Jézusnak, aki tanítványainak éppen lelki napot tartott, Élet a halál előtt címmel, az Élet a halál után kurzus folytatásaként, hogy Urunk, akit szeretsz, beteg. Méghozzá halálos beteg, figyelmeztették tanítványai. Ennek hallatára Jézus azt mondta, ez a betegség nem okozza halálát, hanem Isten dicsőségére lesz, hogy megdicsőjön általa Isten fia. De csak akkor, ha azonnal teszel valamit, sürgette Tamás. De Jézus, mintha mi sem történt volna, folytatta az Élet a halál előtt rekollekciót, pedig tudták jól, hogy nagyon szereti a három testvért, aztán estére megjött az SMS, bátyánk meghalt. Barátunk Lázár elaludt, de elmegyek és fölébresztem. Mester, ha alszik, akkor meggyógyul. Most már fejezzük be a lelki napot, mert már nagyon izgat minket. Hová akarsz kiukadni? Fakadt ki Bertalan. Úgy látom, a következő lelki nap témája a metafora lesz, vagyis a szavak mélyebb értelme, mert amikor azt mondtam nektek, hogy elaludt, azt akartam közölni veletek, hogy elszenderedett, vagyis meghalt. Amikor másnap megérkeztek Nyírbéltekre, Márta eléjük sietett. Uram, szólította meg Jézust, ha itt lettél volna, nem halt meg volna a testvérem. Ezzel a tanítványok mind egyetértettek. De most is tudom, hogy bármit kérsz Istentől, megadja neked, folytatta Márta. Emlékszem, Márta, miként aggodalmaskodtál és nyugtalankodtál, amikor először jártam nálatok, most meg tudom, bizonyos vagy abban, hogy feltámad testvéred. Tudom, hogy feltámad, mondta Márta, majd a feltámadáskor, az utolsó napon. A tanítványok is ebben voltak bizonyosak, abban már csak reménykedtek, hogy Jézus mégiscsak felébreszti barátját. Jézus így folytatta. Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz bennem, még ha meghal is, élni fog. Az, aki úgy él, hogy hisz bennem, nem hal meg örökre. Hiszed ezt? Kérdezte Jézus. Igen, Uram, felelte Márta, hiszem, hogy te vagy a Messiás, az Isten fia, aki a világba jön. A tanítványok önkéntelenül megtapsolták, majd sűrűn szabadkoztak illetlenségük miatt, de Jézus megnyugtatta őket. Éppen, hogy ide illő és üdvös volt tőletek. Az ottani még élő szokás szerint a halott a nappaliban volt kiterítve, a ház tele volt vendégekkel, akik részvét látogatást tettek. Mielőtt beléptek volna a szobába, Mária zokogva borult Jézus lába elé. Uram, ha itt lettél volna, nem halt meg volna testvérem. Jézus lelke mélyéig megrendült, Márta csak annyit mondott, elég nekünk most, Uram, ha elmondod a szokásos imát. Jézus így felelt, nem, de azt mondtam, ha hiszel, meglátod Isten dicsőségét? Ezután az égre emelte tekintetét, és így imádkozott. Atyám, hálát adok neked, hogy meghallgattál, tudom, hogy mindig meghallgatsz, csak a köröttem álló nép miatt mondtam, hogy higgyék, te küldtél engem. E szavak után odament Lázárhoz, s rákiáltott. Lázár, kelj fel! És Lázár felkapaszkodott, zsibbadt lábaira, csodálkozva nézett körül. Miért éppen én? Kérdezte. Ez bárkivel előfordulhat, bátyám, nyugtatta meg Márta igaz hittel.
0: Az Egyházfórum világnézet rovata.
1: Lázár.
0: Kamarás István jegyzete.

0: Az Egyházfórum világnézet rovata.
1: Az epilepsziás meggyógyítása.
0: Kamarás István jegyzete.
1: Amikor visszatért a tanítványokhoz, Jézus látta, hogy nagy népsokaság tolong körülöttük. Írástudók vitatkoztak velük, megkérdezte tőlük: miről vitatkoznak veletek? Arról, hogy mire képes az ember, felelték. Ekkor valaki megszólalt a tömegből: Mester, elhoztam hozzád a fiamat, akit néma lélek szállt meg, amikor hatalmába kerül, a földhöz vágja, habzik a szája, csikorgatja a fogát, és megmerevedik. Már szóltam tanítványaidnak, hogy üzzék ki, de nem tudták. Jézus a tanítványaira nézett, ők pedig szabadkoztak. Pedig hidd el, mindent megpróbáltunk, Mester, szabadkozott Péter. Füvekkel, teákkal kezdte Fülöp, fürdővel, iszappal folytatta Tádé, masszázzal, tornával folytatta Bertalan, sóval, borssal, tormával folytatta Máté, szép szóval, átokkal folytatta András, hókusz-pókusszal folytatta János, praktikákkal folytatta Júdás. Ó, te hitetlen nemzedék, kiáltott közbe Jézus, meddig maradjak még körödben, meddig tűrjelek benneteket? Kihez intézted ehhez a kemény szavakat? Kérdezte Jakab ijetten. Mindenkihez, aki itt van, felelte Jézus, majd odakérette a fiút. Mihelyst odavitték, a fiú a földre zuhan, és habzó szájjal fetrengett. Mióta szenved a bajban? Kérdezte apját. Kicsi kora óta vannak ilyen rohamai, válaszolta. Ha valamit megtehetsz, segíts rajtunk, és légy részvéttel irántunk. Jézus így felelt: minden lehetséges annak, aki hisz. A fiú apja erre felkiáltott: segíts hitetlenségemen. Jézus ekkor ráparancsolt a tisztátalan lélekre, és a fiú azonnal meggyógyult. Amikor magukra maradtak, tanítványai faggatni kezdték Jézust. Mi miért nem tudtok kiűzni? Pedig még kifüstöléssel is próbálkoztunk. Jézus ezt felelte: mert még gyenge a hitetek, bizony, mondom nektek, ha csak akkora hitetek lesz is, mint a mustármag, és azt mondjátok ennek a hegynek itt, menj innét oda, oda megy, és nem lesz nektek semmi sem lehetetlen. Komolyan? Kérdezte Tamás. És mindenek előtt Tamás füstölés helyett imádsággal és böjtel.
0: Az Egyházfórum világnézet rovata.
1: Az epilepsziás meggyógyítása.
0: Kamarás István jegyzete.

0: Beszélgetés a Bibliáról másképpen. Kezdünk!
1: Ez a Bibliáról másképpen című műsor. Janovics András, Erdélyi László, Molnár Szabolcs itt vagyunk, és hárman vagyunk, de nem csak mi szoktunk hárman lenni, hanem egyébként Laci, a kezembe adtad egy János 5-7-ből idézve, mert hárman vannak, akik bizonyságot tesznek. És azért tetted ide, Laci, hogy mi is hárman vagyunk, és egyébként bizonyságot kell tennünk. De tényleg azt kell, ez egyik téma egyébként, én hoztam is már. Mondd, Laci.
2: Hát ez a célunk, nem? A beszélgetés, illetve a műsornak ez a célja, a bizonyság tevés, de ezt javasoljuk hallgatóinknak is.
1: Nem? Hogy tegyenek bizonyságot?
2: Igen, legalább hárman jöjjenek össze beszélgetni mindig, ne csak ketten, de ahogy mondtátok, azért arra is mindig oda kell figyelni, ahogy Jézus mondja, hogy ketten vagy hárman összejöttek, akkor ne a bálványistenekre.
3: Ne a bálványisteneket. Ez máskor is jó, hogyha 2-3 ember ül össze, hogyha valamit szeretnének megbeszélni.
1: Vagy döntést hozni. Én el tudom képzelni.
3: Most az üzleti ügyekre például.
1: Egyébként az jó lehet tanácsadókat kérni, nem? Hát régen is úgy volt, biztos a király a tanácsadókat megkérdezte, és aztán a király azt mondta, hogy akkor ezt döntöm.
3: Igen, nem? Feltételezhetően hárman voltak, jó.
1: Na, de még a bálványok kapcsán csak annyit, hogy egyébként itt most könnyen beszélünk, hogy bálvány így, bálvány úgy, jó, és mi biztos nem imádunk bálványokat, szerintem meg dehogy nem. Mert lehet, hogy minket is elkap a pénz, meg minden, meg egy jó autó, sportkocsi, jó kis sportautó, és akkor már is ott van, hogy a mi életünkben is meg se tudunk lenni némelyik bálványunk nélkül, ha nincs tele
3: ezek
1: a zsebünk pénze,
3: Laci.
1: A pénz, micsoda bálvány.
2: Mindenki azért imádkozik, nem, hogy gazdagabb legyen, egészség, stb. Úgyhogy erre mindig nagyon figyelni kell.
3: Tudunk olyanokat, akik ezért imádkoznak?
2: Igen, csak sokan.
1: Csak olyanokat.
3: Hát, Szabolcs, te is tudsz olyan, aki ezért imádkozik, hogy minél több pénze legyen, autó, jacht.
1: Mindene meg legyen. Legyen meg a te akaratod egyébként, hogy tulajdonképpen az van az imának a végén, tehát elvileg nem is kellene kérnünk semmit. Nekem ez egy régi dilemmám, hogy kérjünk-e konkrétumokat, vagy pedig csak adjuk át magunkat nem. A Jóistennek.
2: Ott ugyanebbe, ahol elmondja Jézus ezt a imát, hogy, mert ők kérdezték ugye a tanítványok, hogy hogy imádkozzunk, ő elmondja, de előtte mondja nekik, hogy arra kell gondolni, hogy Isten sokkal jobban tudja, hogy mire van szükségünk, hát mint magunk.
1: És ezért ráadásul
2: mi ne kérjük az ilyeneket tőle, mert ha szükségünk van rá, megkapjuk.
1: De egyébként még lehet, hogy akkor is megkapjuk, ha nincs rá szükségünk, mert annyira kérjük, megadja. Mert megad, tulajdonképpen sok mindent megad a Jóisten, aztán mit
3: most
1: kezdünk vele?
3: Eszembe jutott valami, mégpedig lenne az, hogy azt hallottam, hogy pontosan kell kérni, hogy tudja az Úr, hogy milyen úton vezessen.
1: Ez olyan,
3: te hallottál
1: saját,
3: erről?
1: Hát nekem ez azt juttatja eszembe, hogy a saját gondolatainkat, hogy mire irányítjuk rá, azt is nagyon pontosan kell megfogalmazni, mert amire mindig gondolok, hogy mit szeretnék, az lesz előbb-utóbb, mert én magam sétálok bele.
3: De nem mindegy, hogy hogyan.
1: Mármint hogyan?
3: Mármint az, hogy hogyan teljesíti azt a kérésedet, vagy azt a kívánságodat, vagy azt a segítséget, hogyan kapod meg.
1: Hát sokszor egyébként még jobb formában, csak az lehet, hogy nem tetszik nekünk, és azt mondjuk magunkban, hogy mi nem ezt akartuk. Miért kaptam ezt? Pedig az egyébként még jobb, mint amit mi elképzeltünk. De ha visszazárjuk ezt a zárójelet, és kinyitjuk azt, ahonnan elindultunk, hogy tulajdonképpen ketten-hárman összeülnek, és meg is kell tenni, és tulajdonképpen hirdetni is kell az evangéliumot, kérdezem most itt, és azért, mert a hit hallásból van, Róma belieknek írt levélből idézve, a hit tehát hallásból van, a hallás pedig Krisztus beszéde által. Na hát akkor nem az lenne a kötelességünk, kérdezem én, hogy...
3: Nem tudom, hogy mennyire kötelességünk ezzel az egész idézettel, és akkor ezt hozzá kapcsolni ahhoz, hogy akkor nekünk is szóban kellene...
1: Kötelességünk.
3: Kötelességünk.
1: Hiszen mi is hallottunk róla. így lehet hitünk.
3: Tehát ez így nagyon össze van fűzve a dolog, hogy most ezt mondja a Biblia, és akkor most egy helyen mondja, több helyen is mondja?
1: Hát nem tudom, hogy hány helyen mondja.
3: Vagy felszólított volna az Úr arra, hogy akkor ezt mondjátok tovább
1: a
3: Halintban?
1: Felszólít minket a Jóisten arra a Biblián keresztül, hogy adjuk tovább a hitet szavakkal?
2: Igen, igen. És csak a Biblián keresztül mostanában. Mert miért mondaná el Isten több milliárdszor ugyanazt embereknek? Rögzítette, itt van, tessék. Látják, miért kell neki.
1: Ja, hogy azon keresztül. Tehát így azon van. Keresztül is lehet hithez jutni. Arra gondolsz, hogyha valakinek senki nem beszél a hitről, de talál egy Bibliát mondjuk az utcán, ha felveszi, na hát mi ez? Biblia, és elkezdi olvasni, az elég ahhoz, hogy hitre jusson?
2: Így van.
1: Nagyszerű. Igen. Akkor nem szóltam.

0: Laci, kötelességünk szerinted tovább adni azt, hogy mi szóban tudunk a jó Istenről, és azt, hogy mi minden jóban van részünk azáltal, hogy tudunk a jó Istenről? Tehát a hitünkről kötelességünk beszélni szerinted?
1: Így van, a hitet kell mondani, így van, a hitünket kell mondani, bár én a zsidó testvérekkel beszélgettem, az egyik rabbi mondta, hogy nem, nekik nem a hit a legfontosabb, hanem a tudás. Ők nem hinni akarják, hanem tudni, hogy mi az. Én meg azt mondom, hogy nem, hát mi nem tudhatunk mindent, viszont lehet, gondolkodni még azon is lehet, nem, hogy milyen lehetne. És Isten azt ígérte, illetve Jézus is, hogy szívünkbe helyezi a gondolatokat, hogyha akarjuk, akkor minden dologra megjelennek nekünk gondolataink az agyunkba, és azt mind ellenőrizni tudjuk a Bibliában, az írásban, hogy igen, jól gondolom, mert itt van.
0: Egyébként a gyakorlatban te hogy szoktad ellenőrizni, hogyha mondjuk kételj támad benned valamelyik gondolatot kapcsán, akkor hogy egyszerűen a témára elkezdesz keresgélni?
1: Persze, pontosan. És mindig most ugyan olyan a világ, érdekes, hogy annyiszor lefordították a héber nyelvből a Bibliát, de én azt javasoltam mindenkinek, hogy na jó, hát ezen ne vitatkozzunk sose, hogy melyik fordítása jó. Ha valakinek több van, akkor nézze meg mindegyiket, és rá fog jönni. Mert Isten azt ígérte, hogy a szívünkbe helyezi a dolgokat, az ő igéjét, és ezért én mindig ugyanezt csinálom, ahogy mondod, igen. Beírom a keresőbe egy szót, hogy hányszor jelenik meg. Utána, ha akarjuk, ellenőrizhetjük a többi hogy esetleg másképp fogalmazzák meg, de nem, ezekkel szerintem nincs probléma sosem, de mindig meg tudjuk találni azt, amire szükségünk van. Ebben én biztos vagyok.
0: Jó, na akkor mindjárt visszajövünk, és folytatjuk, ha csak nem egy gondolat, András.
2: Nem zártuk le ezt a témát.
0: Ja, akkor benned nyitva maradt.
2: Igen,
0: a hit hallásból van.
2: Az rendben van, hogy hallásból.
0: Kell-e továbbadnom, kötelesek vagyunk-e továbbadni azt, hogy tudunk a Bibliáról, a hitünkről, kötelesek vagyunk-e beszélni?
1: Hát figyelj, ezt már mondtam, meg azt hiszem már tőletek is kérdeztem, hogy amikor Jézus feltámadt, akkor miért nem szaladt el Pilátushoz, hogy megmutassa, hogy na látod, én amit mondtam, hogy feltámadok, itt vagyok, feltámadtam, tessék. Nem, viszont onnantól kezdve a tanítványoknak kellett bizonyítani és hirdetni, hogy igen, Jézus feltámadt és a mennybe ment. Akkor ez azt jelenti, hogy akkor mindenkinek ezt kell csinálni, mert úgy beszélt Jézus, hogy igen, akkor veletek leszek mindenkor majd, de csak azokkal, akik ezt csinálják. Akik ezt nem csinálják, azokkal miért lenne együtt Jézus mindenkor?
2: Tehát akkor ezt most Pilátusra gondolsz,
0: nem,
2: és akkor a
0: terjesztik.
1: Nem. A tanítványokra.
2: Hát igen, tehát hogy azokkal az nem lesz, és tehát utána, nem lesz vele, igen. Pilátussal, de a tanítványokkal ott lesz vele.
1: Így van.
0: Akik terjesztik.
1: Így van, igen.
0: Tehát azt mondod, hogy nekünk is azt kell csinálni, mint a tanítványoknak. Egyébként, sőt, erre is van ige is.
1: Ha tanítványok akarunk lenni, igen. De ha nem akarunk, akkor meg miért?
2: Na, akkor tehát akkor megint egy...
1: Akkor miért foglalkozzon velünk Jézus, nem? Hát...
0: Akarsz tanítvány lenni, András? És Szabolcs, én
2: hát
0: szeretnék.
2: Tanítványok vagyunk.
0: Sőt, igen.
2: Azért is beszélünk most erről.
0: Tehát akkor, ha akarunk tanítványok lenni, már pedig akarunk.
2: Akkor adjuk tovább szóban. Hát most mi ezt tesszük, hogy szóban adjuk tovább.
1: Tehát utána, bocsánat, tehát ezt mondtad tanítványoknak. De utána jött egy második lépés, Saul, Pál, aki majd később magát átnevezte Pálnak, hogy ne, mert fondulat. Sault nagyon utálták, azt mondták, ez a leggonoszabb ember, a Saul. Akkor ezt a szót kitörölte Pál, de őt is megszólította Jézus, ő elfogadta, megtért, de azt üzenik neki, hogy a kiválasztott ember vagy azért, hogy hirdesd az evangéliumot az egész világ, vagyis lépjél ki Izraelből, és hogy az egész világot akkor próbáljuk meg megszólítani, hogy mindenki tudjon arról, hogy van Isten és van Jézus. De azt is mondta neki Isten, hogy megmutatom neked, hogy mennyit fogsz szenvedni az én nevemért. Mert hát tudjátok, hogy valóban, akik Jézus mellett kiálltak Izraelben, azokat mind szinte megölték, üldözték minden. Tehát, hogy szenvedni fogsz az én nevemért, és mégis bevállalta. Akkor mindenki gondolja át, hogy ő bevállalja-e, vagy ha azt mondják neki, hogy majd szenvedni, jaj, nem, én nem akarok szenvedni, akkor visszalépek, kész, és csak magammal foglalkozom, nem?
0: És mi bevállaljuk?
2: Hát bevállaltuk már, hát persze, ezzel a műsorral is bevállaltuk.
0: Helyzetben bevállaljuk, tehát ahol például van biztos most is olyan hely, ahol igen keményen bánnak azzal, aki megvallja, és hogyha olyan helyen élünk mi, és olyan helyzetbe kerülünk, akkor mit mond a szánk? Letagadjuk, és azt mondjuk, hogy nem, nem, mi nem is ismerjük, jaj, nem, mi nem vele voltunk, vagy pedig azt mondjuk, hogy igen,
2: egyáltalán
0: vagyunk.
2: Felvállaljuk minden helyzetben, ez itt a
0: kérdés. Ma már egyébként én igen, azt gondolom. Régebben nem vállaltam fel szerintem minden helyen, minden helyzetben, de ma már igen. Te?
2: Húha.
0: Zene alatt végig gondolod?
2: Igen.
0: Egy perc gondolkodási idő. Jó, rövid lesz a zene, mindjárt visszajövünk. Addig tűnődj rajta, ez a Bibliáról másképpen című műsor.

0: Beszélgetés a Bibliáról másképpen.
1: Visszajöttünk. András, jöhet a kérdés megint hozzád, hogy minden igen, helyzetben igen. Vállalod, megvallod, és kiállsz? Magamnak is feltehetem.
2: Természetesen igen, kiállok, és megvallom, és ez...
1: Valami miatt gondolkoztál egy kicsit rajta, hogy lehet...
2: Még most is próbálom megfogalmazni, hogy ez...
1: Jézus mellett nem fejeztem be a kérdést, hogy Jézus mellett kiállsz-e és vállalod?
2: Igen. Az a kérdés, hogyha már kérdéssel válaszolhatok, hogy vajon ez szituáció függő, mert hogyha már azt mondanám, hogy szituáció akkor nem. Függő, akkor meg természetesen igen. Azt mondanám, hogy nem, de egy olyan közegben, ahol mondjuk te fenyegetve érzed magad.
1: Az életemre nézve, hogy mondjuk
2: igen, akkor kiállsz mellette? Mert ugye onnan indultunk.
1: Hát az már egy jó nehéz kérdés, igen, mert
2: onnan indultunk.
1: Lehet... Igen. Az egy nehéz kérdés.
2: A tanítványai kiálltak mellette mindig, még akkor is, hogyha hát, fenyegetve érezték magukat.
1: Nem mindig. Volt persze, aki nem. Igen, igen, és így tudott beteljesedni az írás, ezt már emlegettük, de hogy mi hogy vagyunk ezzel, emberi módon vagyunk szerintem mi is ezzel, hogy lehet, hogyha megijedsz, hogy most azonnal vége az életednek, ha kimondod a nevét, akkor lehet, hogy nem meri az ember kimondani, de lehet, hogy pont azért akkor is. Amúgykor azért, mikor erről beszéltünk, én azt el tudtam képzelni, hogy az ember akkor is kimeri mondani, és csukott szemmel is szinte tudja hinni azt, hogy valami történik, és mégiscsak életben marad. Tudnám hinni, most ebben a pillanatban tudnám hinni, de meg is tesszük vajon?
2: Most az a kérdés, hogy kerülünk egyáltalán olyan helyzetbe, feltételezhetően nem kerülünk olyan helyzetbe, ahol egyrészt kínos lenne ezt kimondani, mert nincsen olyan, körülöttünk nincsenek olyan emberek, akik előtt ezt
1: így. Nem is kínos. Nekem például üzleti helyzet volt, ahol másodpercek teltek el, és csak vártam és hallgattam egy darabig, ahol tulajdonképpen egy üzleti helyzet, egy együttműködésben, ahol tulajdonképpen a Jóistent érte szidalomot előttem, a másik fél gyakorlatilag
2: részéről,
1: és ott másodpercek teltek el, és valahogy ott végigszaladt bennem, hogy most akkor én elkezdem mondani azt, ahogyan én gondolkozom, akkor itt semmilyen üzlet nem lesz. De végül elkezdtem mondani. Hála Istennek, hogy elkezdtem mondani. Valahogy ezt úgy elfogadta a másik fél, szerintem azt, amit én így mondok, gondolok. Mi több emlegetni szokta a Jóistent néha nekem, tehát igaz is lehet, hogy hosszú távon
2: tudjuk, hogy olyan közegbe jársz, mármint üzleti környezetbe, ahol
1: vannak hívő emberek.
2: Ahol innen vannak hívő emberek,
1: tudom,
2: és...
1: Tudom meg egyikről a másik után, hogy ő is imádkoznak étkezés előtt. Na hát, te is.
2: És a felszólalásokkor, igen? Amikor ugye bemutatják a saját dolgokat, vállalkozásaikat, akkor valamilyen formában érintik.
1: Van, aki igen, azt képzeld el, igen, van, aki a Jóistent emlegeti. És nekem az olyan öröm, hogy szinte, mintha egyre gyakrabban tennék. Na,
2: és te emlegetted?
1: Nem tudom. Ebben szerintem köszönésemben, meg amúgy is úgy beszélgetésekben biztos.
2: Köszönésedben.
1: Igen.

0: ez a Bibliáról másképpen című műsor. Hozhatok egy gondolatot? Mégpedig azt, amelyiket még az előző adás végén ott hagytunk, kérdeztem én akkor, Isten káromlás-e, ha szidom magam? Ez volt a kérdésem a múltkori adásban.
1: Hát szerintem igen. Nem. Hát nem, hát hogyha saját magadat nem tudod teremteni, akkor miért káromlod Isten?
2: De ez ennyire átfedi egymást az, hogyha saját magadat szidod. Egyáltalán nem is tudom, hogy hogyan lehet, hogy lehet saját magamat szídni. Mondtad, hogy igen, te is valamilyen formában ezt már tapasztaltad is.
0: Igen, én szerintem, igen.
2: Most akkor ezt a titkot elárulod?
0: Én elmondtam szerintem a módkor is. Most analizáljunk engem, hogy szidom magam.
2: Legalább tudjuk, hogy milyen
0: kivel
2: helyzet.
0: Kivel álltok szemben.
2: Milyen helyzet jöhet elő ahhoz, hogy valaki szídja magát.
0: Igen, igen, igen. Jó, például amikor egy olyan cselekedetet tettem, amit nem kellett volna, hirtelen indulatból. Például és a múltkori beszélgetésben is pont ide lyukadtunk ki, hogy Laci mondta azt, amit én haza is vittem magammal, hogyha jobban uralkodik az ember az indulatain, akkor például nem csinál olyat, ami után később szidhatja magát. De a múlt adásban is végigbeszéltük, hogy lényegében az, hogy este például lefekvés előtt az ember végig gondolja a napját, az egy helyes dolog, amit rosszul csináltam, belátom és akarom kijavítani, ez mind helyes dolog. Szidni nem helyes.
2: De mi az, amikor szíd? Hogyan szidod saját magad?
0: Lehet, hogy sehogy. Csak
2: szerintem
0: annak hittem.
2: Sehogy. Ez az, hogy átgondolsz bizonyos dolgokat este, a lefekvés előtt, hogy most
0: még,
2: ezt
0: hogy
2: jól
0: tettem-e, rosszakat mondok
2: vagy
0: magamról egyébként, az mégiscsak az, mert nekem egyszer a templomban mondta egy beszélgetésben, sokan voltunk férfiak, és egy professzor ember jött oda hozzám, és azt mondta, hogy Szabolcs, amit te csinálsz, szerintem ez szinte már Isten káromlás, hogy saját magadat szidod, hogy ilyen rosszakat csináltál, meg olyan rosszakat csináltál, meg rosszul bántál ezzel, meg rosszul bántál azzal.
2: Innen jön ez a gondolat, hogy valaki ezt mondta neked, hogy ez szinte már Isten káromlás?
0: Nem is szinte, mert tényleg az. Ezt, és meg is kérdeztem. Ez már vagy egy évvel ezelőtt történt, azóta nemrég, pár hete megint megkérdeztem tőle, hogy jól emlékszem, hogy te akkor azt mondtad, és igen, nem akart vele megbántani, mondta, hát mondtam, egyáltalán nem bántott meg, sőt, köszönöm szépen, mert azóta is ezen gondolkozom. És most is azt gondolom, hogy igen, ez egy jó rávilágítás valóban. Ha én itt saját magamat tényleg így ostorozom, és másoknak is direkt rosszakat mesélek magamról, hogy hát én ezt a rosszat is csináltam, meg azt a rosszat is.
2: Túlságosan őszinte vagy? Vagy próbálod?
1: Egyáltalán egyébként is, na, hogy igen, ne magunkkal foglalkozzunk,
0: na,
1: a legtöbbet.
0: Önimádó. Most meg ezért szidom magam. Ezek azok a szidalmak, most kihoztátok belőle.
2: De ezek nem azok. Most de rá, nagyon jól mondta László, hogy nem magadról kell szóljon mindig a történet.
1: De én ezt szoktam mondani, amikor jönnek emberek, kérdezik, hogy hogy vagy. Mint így válaszolok, vagyok, ahogy vagyok. Hát mert hogy Isten is ezt válaszolta Mózesnek. Nem adott magának egy nevet. Egyébként itt a világon, itt is tilos ez, nem? Nem
0: szabad,
1: hogy? Hát nem szabad nevet adnod magadnak.
0: Nem?
1: Hát amikor születsz, ad neked a szüleid, illetve az állam rögzíti. De Isten nem akart magának olyan nevet, na akkor majd erről beszéljen mindenki, hogy mi a neve. Azt mondja, hogy vagyok, aki vagyok. Én meg vagyok, ahogy vagyok. Nem elég ez nekünk.
0: Lehetne adnunk egyébként nevet magunknak még?
1: Hát itt
2: de ez az elmének a játéka, hogy ilyennel foglalkozunk, játékon, hogy most még nevet
1: nem,
2: adunk
1: hát egyszer
2: magunknak. Miért? Mert szebbnek, jobbnak, érdekesebbnek szeretnénk tűnni.
1: Nekem voltak olyan ismerőseink gyülekezetben, akinek olyan neve volt, ami nagyon nem tetszett neki. És amikor a szülei is meghaltak, hogy már csak ők maradtak, akkor azt mondta, na jó, akkor átnevezzük magunkat, de ehhez be kellett menni a belügyminisztériumba, hogy ott jóvá hagyják. Mert ugye rögzíteni kellett, mert ugye a nevünk az csak az állam engedélyezéssel lehet megcsinálni.
0: Hát, jó munka, én Molnár vagyok, most gondoltam már, hogy lehetnék normál. Most nevettek rajta, de tényleg gondoltam.
2: Érdekes, hogy a Janovics és is csével volt írva, és a Nagy Tatán változtatta meg
0: TS, hogy elegánsabb legyen.
2: Azt aztán nem tudhatom, mivel hogy nem beszéltünk erről. Nem,
0: de találkoztál vele?
2: Igen, amikor még 3 éves voltam. No.
0: És azóta
2: csak
0: mindenki
2: TS-es. És azóta vagyunk TS-sel. Ez ilyen magyarosítás? Lehet. Nem tudom.
0: És Laci, téged hogy hívnak?
2: Hívnak, ahogy hívnak.
1: Hát én ugyanígy sosem.
0: Nem változtatott?
1: Illetve hát...
0: Erdélyi.
1: Nem emlékszem, nekem apám sem mondta meg, hogy miért vagyunk mi erdélyiek. De amikor Erdélyben voltam, akkor én mondtam nekik, hogy na látjátok, akkor ti csak itt laktok, de én vagyok az erdélyi.

0: Ez a Bibliáról másképpen című műsor. Itt van Janovics András, Erdélyi László, Molnár Szabolcs.
1: És honnan indultunk, Szabolcs?
0: Talán onnan, hogy Isten káromlás-e, ha szidom magam.
2: Meg kéne tanulni mindenkinek úgy, amit nekem már gyerekkorom az iskolába tanítottak, hogy az öndicséret büdös. Ez ugyanezt jelenti, nem? Ha a szidás, akkor az is büdös, nem? Ne dicsérjem magam, ne szidjam magam.
1: Nem. Ez egy nagyon jó megközelítés, László. Tehát, hogy ugyanaz. Teljesen mindegy, ugyanaz. Hogy melyik oldalról nézzük.
0: Megkérek majd valakit, hogy szidjam.
1: Az öndicséret, vagy az ön teljesen, de hát nem is hallottam.
2: Ne én ítélkezzek magamról se, másokra se. Másokról sem.
0: Na ez lesz akkor így a következő van. Témánk egyébként.
1: Na, hogy?
0: Jó, hát mert felírtuk, ezt még te hoztad András korábban, de ezt tényleg csak zene után egy pici zenére, akkor dőljünk hátra, hogy ne ítéljetek, hogy ne ítéltessetek, ez oké. Okay. Idéztünk Máté leveléből, véleményezés, ítélkezés. Beszéljünk róla mindenképp, hogy másokat megítélni, ítélni, elítélni. Magunkban.
1: De nem csak másokat.
2: Már meg magunkat is. Saját magamat sem.